0: egyszer,
1: a, ugye egyszer a 2002-ben.
2: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
0: Hát egyszer az Arzenál is bejutott, csak nem
3: hát, hát így van, Arzenál.
0: Még van német?
3: Nincs
2: hát
3: már.
2: Hát most gyorsan elfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
1: Németeket kipipáltuk, jó.
2: Hát eddig volt akkor a Rams, a Frankfurt,
3: az Atletico, azok azok Valencia, van, az Bayer Leverkusen, általában nyertek is, ha már ott voltak.
2: De van angol csapat. Nem is egy.
0: Nem is egy.
3: Tottenham.
2: Nagyon jó.
3: Az egyértelmű.
2: És maradt még egy. Hát lehoz neked illene tudni. Egy angol csapat.
3: Ami nem a Tottenham. Mert ugye United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
0: Hát ugye az Arzenál elhangzott.
3: Arzenál Tottenham.
2: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
3: Arzenál, Tottenham,
2: Katona Laci, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci.
4: Szia, Monaco.
2: Nagyon jó. Köszönjük, Laci.
3: Így van.
0: És azon ott volt.
3: Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ellen. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
0: A Leeds
3: United.
2: És
3: akkor a Szanetjént is vegyük ide, mert az is ugye.
0: Azt is a Bayern
3: áldozatot. Panathinaikos.
2: Nagyon jó.
3: Panathinaikos.
2: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
3: Gladbach.
0: A Gladbach, tényleg. Paneti. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
3: Malmö, Nottingham, első győzelme, Trevor Francis góljával.
2: Olasz csapatok maradtak még.
3: Róma.
0: Róma kikapott otthon 84-ben.
3: Samp.
0: Sampdoria 92-ben, és az Inter, a Milán
2: az
0: és a Juventus nyertek. Az ősidőkbe.
3: Uh-huh. Még egy olasz van.
2: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
3: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
3: Volt? A Láció az nem volt.
2: Ja,
3: nem
2: Frankfurt.
3: Volt de az már
2: nem,
3: volt.
2: Az volt.
4: Az már volt.
2: Olasz.
4: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsa.
3: Olaszoknál. Nem
2: hogyha az, SMS-ben valaki nem esetleg
3: a, nem
2: tudja.
3: A nem a Torino, az nem volt
2: 36, 30, 55, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
3: A Partizán.
2: Nagyon jó.
3: Reáltól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz.
0: Melyik
2: legelejétől,
0: olasz?
2: Induljatok el a hát, legelejétől, 56-ban.
3: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
0: Láció nem volt döntős.
3: Láció az nem volt döntős.
0: Nem volt döntős. Torino.
3: Az nem
0: Torino
3: hiszem.
0: Nem volt döntős.
3: Hát Torino előtte zuhant le, nem is volt Torino. Nem.
0: Abba az időszakban.
3: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Yeah. Újpest.
3: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, hát, csak kekett nyert hidegkutival.
2: Na és akkor egy maradt még.
3: Jó, de azt nem mondd meg, mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
0: Uh-huh. A Malmö elhangzott.
3: A Brűzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
3: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
2: összeszerűen.
0: Cristiano Messi,
3: Raúl.
2: Erre akkor viszont
4: hány gól?
3: 30-nál több. A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
0: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
0: Lewandowski.
3: De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
2: Tomi?
4: Tehát BL
2: összben. Igen, a selejtezők is számítanak.
0: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Müller is elhangzott már itt. Melyik?
3: Thomas.
0: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
4: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt.
4: Nem lőtt 30 annyit, ugye?
2: 30-nál többet képzeljétek.
3: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt el, nem?
0: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez is kell lennie. Ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert
3: a másik az
0: uruguayi. a harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
0: Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
3: Ne, márnak van 30-nál több
0: gólja. Kell lennie.
2: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
3: Na, azt akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
3: Kén.
2: Nagyon jó.
3: Erike. Egyértelmű.
2: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda.
3: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is, Bélnek nincs 30 gólja.
2: Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, nem, őt nem látom azon nincs.
3: A Benzemának viszont biztos van.
0: Benzema persze.
2: Sőt, mi több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
3: Eto.
2: Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, vagy illetve növelni a maga 70 gólját.
3: És
2: fiatal, francia támadó.
0: Mbappé. Persze.
3: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141
0: éve. Vinicius is meg lehet 30-a.
2: Hát valószínű. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk
3: biztos.
2: Itt van.
3: 100%.
2: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan
3: mondjuk
2: játékosok
3: egy ilyen
2: sorban.
3: Mondjuk Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lennie talán az Isten, nem az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
0: Na. Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
0: És Ronaldo. A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincs a listán, képzeljétek el.
0: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
0: Meg sokat vagy kérdés.
4: Henri esetleg.
2: Nagyon
3: az
2: jó.
3: Biztos, Henri persze. Lehet. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok a
0: Rooney.
2: Rooney nagyon jó.
0: Fernando Torres.
4: Torres az jó tipp.
2: Fernando Torres nincs.
3: Ah, Drogba, az biztos, hogy
2: nagyon
3: van.
2: Jó, ő van. Méghozzá 44 gollal.
0: Még Lampard is esetleg.
2: A Lampard nincs.
0: Annyira csak Anelka nem rúgott ennyit.
2: Nem.
3: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
2: Azért van szerintem olyan játékos, aki...
3: Puskás.
2: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattársa.
3: Hát ő háromszor volt
0: az is. Di Stefano az egyértelmű.
2: 49.
3: Gento.
0: A Gento.
3: Hát az valami 12 éven keresztül
2: igen,
3: játszott a
2: Bayernben. Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanígy a 60-as évek.
0: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
2: 70-es, illetve 60-as évek.
3: Ott még van.
2: Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobbant, 18-19 évesen már döntőt játszott.
3: Spanyol?
2: Nem.
0: Olasz?
3: Olasz.
2: Nem. De dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
3: Eusebio?
0: Portugál.
3: Eusebio. Persze, hát
2: az... És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
3: akik... Van még valaki, vajon?
2: Nincs. Nem? Sok olyan játékos maradtak, nagyon jó Shevchenko, ráadásul ő 59 gólal ott van a lista legelején, majdnem.
3: De abból 30 a
0: ki. Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
2: Benzema.
4: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
2: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
0: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
3: Jó tipp volt.
2: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
3: és hány van még?
2: Mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
0: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg a, de ott a Yorkol rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
2: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
4: Hát, Mohamed Salah.
2: Nagyon jó.
3: Egyértelmű.
2: Argentint is keresünk.
0: Crespo
2: nagyon jó. Talán itt van a listán.
0: De nincs.
2: De nincsen itt a listán.
0: Crespo nagyon jó.
2: Uruguayt keresünk.
0: A Forlán.
2: Nem, ő nincs.
0: A Suárez, mondtuk. A Cavani. Higuain.
2: Ő nincsen.
3: Tényleg Ibrahimovic.
2: Ibrahimovic svédként ott van.
3: Nyerni nem.
2: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City. És már akkor nagyon sokat segítettem. Nem.
3: A Aguero.
2: Nagyon jó.
0: Ja, Manchester City. Ja, igen.
3: Aguero.
2: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
3: David Villa.
2: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
3: Nincs.
0: Hát ez a...
2: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
3: Rebrov.
2: Igen, 30 gól, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
0: Dzeko.
3: Brazil.
2: Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
0: Romário.
2: Nem,
0: nem játszott? De nem rúgott annyit?
3: De játszott, nem, csak az nem, nem. Azt mondta, csak 21. század.
0: Jó, ja.
2: És Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
3: De Dani Alvesnek biztos nincs 30 gólja. Ki volt ott Brazil?
2: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
3: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
2: Nem. Mondjuk Barcelona. Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
3: És Brazil. És
2: világbajnok is lett.
3: Jaj.
2: 2002-ben.
0: Rivaldo.
2: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
3: Anelka.
0: Nem.
2: Juventusban is játszott például.
0: Trezeguet.
3: Az jó.
2: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el. Juventus.
3: Del Piero.
2: Nagyon jó.
0: Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
2: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
0: játszott. Morientes.
2: Én őt említettem, csak azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
3: Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
4: megrúgdost egy segolókat.
0: Megvan mindenki.
2: Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpat István.
3: Nem kell.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
2: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marinában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
3: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolc Ramarosi Ervinhez.
4: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis, hogy itt játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
1: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupa Arena.
2: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez, itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás, ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát, a vendégegyüttes építheti tehát az első támadását, Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül, 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
3: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
4: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Mário egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Hát itt pedig akár már 3 gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az 5. percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovic lövése után óriásit kellett véldenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovic lövésénél kellett nagyot hárítania, aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellében, most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett, Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra Nagy Krisztián az, aki nézeget és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eton mérkőzésen. Tóth Béla.
2: Harmadik perc a Grupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
3: Harmadik perc állajáték a pirotechnikai eszközök miatt, 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
4: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
1: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben a labdát, de ugye Petrásnak már 3 nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Schön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizzliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
2: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
3: Debrecen Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen, 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
4: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátra dobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupama Arena.
2: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdelt be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként a Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Debrecen Olasz Gergő.
3: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó, 0-0, tehát az állás. Krajcsovics most befele cselezt próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
4: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors, korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Kripics adja haza a labdát Petráshoz, nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellett tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak, Kripics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Schönhöz a labdát. Stön a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább teszi a labdát, majd kéri vissza, azt Csefújtól 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Schön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1, Tóth Béla, Grupa Maréna.
2: Támad a Ferencváros egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól ez túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Zalaegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto. Minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón az zalaegerszegi Csonk András előtt adódott. Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet Debrecenben?
3: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároséhoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosét Ervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll. Az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti Ervin, Miskolc.
4: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belőre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a Diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában. Méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembouali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományos, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembouali-nak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti, az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja el a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát, Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozzon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúszhatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miangé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Schön szerzi meg, de Schöntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült is, nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián balla középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet a 10. percben szerzett Bembouali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen.
2: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védők, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
3: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
4: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohan be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali góljával. Tóth Béla.
2: A Zalaegerszegnél a labda, Calderón passzolja vissza Szendrejének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe, 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárra, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupa Arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri az Zalaegerszeget, akkor is az Eto'o a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETE védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETE a vendég, Debrecen.
3: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiász a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette a hosszú oldalon, pedig teljesen egyedül volt Mehiász. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
4: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elő lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 Paksnak, és a Tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott, így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Schön szerzett labdát, és gyakorlatilag végig viharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos vitális páros van ott a szögletnél, és vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. A rövidnél Bembouali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból, Kisvárda Eto'o FC 0-1, Grupama Aréna, Tóth Béla.
2: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ETE egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé, Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Alegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoa Viktor mellett ott van Kálder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTE szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Grupama Arénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
3: A 18. percben a DVSC Újpest 1-0, Mehias a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától, a szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső rész fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
4: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdanf Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: 21. perc, egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordanov eszén, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről, ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
2: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatja át a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott az zalaegerszegi középpályás. Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez, egyelőre zalaegerszegi helyzetek. A Ferencváros pedig jelen állás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTE 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
3: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta, Mehias a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső, így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
4: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első fél időben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első fél idő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
1: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással, az Eto és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbb Bíró Barnabás elvégezte, talán egy-két méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Grupama Arénában? Tóth Béla.
2: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak, egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni, Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu hazakénytelen gurítani Dibuszhoz, változatlanul tehát gól nélkül az Üllői úton, már a 22. perc kezdődik meg FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Josefnak a 16-oson belül, már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívott kapó középpályás nem találta a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
3: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mejías a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkat, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc, tehát DVSC Újpest 1-0, Marosejti Ervin Miskolc.
4: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, Diós Győri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak, az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepénél járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
1: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembo elé 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
2: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról Korbot, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakersz elől csúsztatják ki a védők. A Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakersz vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc áll a játék, FTC ZTN 0-0. Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
3: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján, inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen szó. Szóval a jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
4: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapná vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni Sőn Szabolcs, most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kellett cserélni, hiszen Borbé Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto'o kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupa Arénába.
2: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddigi legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda. Kanikovszki már a 16-oson belőlre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETL védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikovszki mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei, teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto'o van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott versenyfutásban. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
5: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is, és az Üllői úton is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi, komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Eto'nak van csak, és gyakorlatilag az Eto'o második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagy nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpás védekezése az nagyon nem működik. Lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
2: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, Olasz Gergő.
3: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosejti Ervin. Mehiász egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára. Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC, Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
4: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hány János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék. Úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
1: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, a 30. perc közepén járunk, Bembo elé a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés, Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben, a bal oldalon fejlődik fel az Eto'o támadás, a Stefuj teszi vissza a labdát Sönnek, az egy picit hosszú volt, de Stön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto'o a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Groupama Arénába.
2: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda, Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közbe tudott piszkálni, Zsoló Viktor pedig most már hát fél térdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben, tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Groupama Arénában, megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem, Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni, úgyhogy ZTA támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
3: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiász a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
4: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdan Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak. A rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Továbbra is az Eto'o vezet 1-0-ra a 33. percben, de akár lehetne kettő is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát, Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi fölé olyan 7-8 méterrel, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
5: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefújt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Etónak a támadójátékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott Petra segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto arany.
1: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
2: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
3: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen, a baloldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiász a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal vezet továbbra is a Loki, de nem áll túl jól a szénája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
4: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto Bembuali góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelt a Bembuali elől, de győri bedobást már el is végezték Stefújnál. Sőn kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda Eto FC 0-1, Tóth Béla Grupama.
2: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulást jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama arénában. Hát ahhoz még nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
3: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
4: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire. Pető Milán húzott el a jobb oldalon, sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte, így 37 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát, Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni, Győri bedobása, Győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, Tóth Bélához.
2: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert hogy Rámekerszt látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat az Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontozonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből. Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
3: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noa kap sárgalapot. Ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiász találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
4: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobásra, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Balázshoz.
1: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Mián G kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembuali felé. Bembualival Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesánovics próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Biro Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesánovics a bal oldalon. Biro visszaért, és kiért már szerelni. Tóth Rajmund is róla pattan ki, így aztán a Győri térfélen a felező vonaltól mindegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto, a 42. perc is elkezdődött már, de mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen? Tóth Béla.
2: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villongás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házigazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu, megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
3: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
4: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játék vezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el, úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
1: Akkor egy kicsit pörgessük meg. 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovács pedig Popolát választja. Ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Hlumeckinek. Hlumecki most hosszan megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefuj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szedi össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbenjárásával. Megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja, megint Bok. Aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Messanovics, majd Miangé tolja meg, és ez már Söné, azonban Sönt a Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárdától, 0-1 Tóth Béla, Grupa Maréna.
2: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. Mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában. Több helyzetet kidolgoztak a vendégek, a Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0, tehát Debrecen.
3: Szintén a 43. percben Debrecen Újpest 1-0, született 11-es, ítéltek a büntetőt Miskolcon. Marosi Ervin.
4: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Dávis szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45+1. percben pedig Győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Messanovicsnak is, meg Melnyéknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás, úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a két meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
2: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzá át az ETA térfelére, Ákpe Viktori próbálta keményebben szerelni, Gruber kap egy szabadrúgást a Ferencváros, Viktori hiába reklamál, a játékvezető nem fogja megváltoztatni a döntését. 44. perc a mérkőzésen, továbbra is arról tudok beszámolni, hogy ömlik az eső, viszont gólt nem láthatott a Grupa Maréna közönsége, Olasz Gergő.
3: A két meccses bronz csatában hiába vezet a DVSC az Újpest ellen, 1-0-ra Mehiasz 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosi Ervin Miskolcról.
4: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezet, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első fél időt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
1: Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miangé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45+2 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
2: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szereznie a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az ötödik. Debrecen, Olasz Gergő.
3: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát két gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembuali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta. A jobb oldalon pedig már Gini-nél a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele. 1-0-ra vezet az Eto Bembuali találatával továbbra is, és kiugratná Gavricsot G. Ez azonban hosszú volt Gavricsnak, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszedetik a labdát, kirugással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen. Természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Németh Kornélhoz Dijonba.
6: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bemenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiarcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óra törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukovszki jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragó, egy megpattanó átlövés! Bravo Lea! Jó, ide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Csesszegi Balázs labdarúgás!
1: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miangé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miangétól, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembuali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto térfelére, kiteszi a jobb oldalra a Nagy Krisztiának, ő már íveli is középre, Kripic azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés. Megyünk ismét Tóth Bélához a Grupa Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
2: 2 perc telik el a második félidőből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere, Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. De a helyzet változatlan, Ferencváros ZTE 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött a második félidő Debrecenben, Olasz Gergő válaszol.
3: Elkezdődött bizony a 48. percben DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percben lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
4: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játék része. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén, de a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Németh Kornél.
6: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér az elmúlt percekben, egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Cseszegi Balázs folytatja.
1: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát, és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második fél időben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első fél idő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanova labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak, ez már a sokadik nagyvédése volt.

0: Kupa arénába.
1: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás érett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövőhelyzetből, 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy véret gondolt Ács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzése, most az zalaegerszegi akció, Szendrét választja el a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítási kísérlet, Zsozef felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencváros előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
2: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, a DVT-k ellen most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVTK is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte, Gyetvánnak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
3: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki büntetőlap nélkül. 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen Kocsis, valamint Mehiasz találatával. És hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
4: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10-7, megint csak közte 3. 2 kihagyott Kovácsal egy zicser után fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3. A nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Ele Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítás kiharcolni. Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Dostrájsz lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom 10-8, irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
5: Itt 1-0-ra vezet továbbra, és az Eto az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásához híven rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, ácsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto 0-1, Ferencváros ZTE, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
1: 0-0, 10 perc telt a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bent tartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bent tartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábakon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
2: Zsoltban és három gólos Paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben

0: Védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki, laposan teszi ki a labdát, Papp Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a Paksa félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: Az 57. percben lépve arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már háromszor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak kettőt szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrúgásnak azt a lehetőséget. Most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, Sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
2: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, skével átrébb kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perc az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás, Kisvárda, Csesszegi Balázs.
3: Megpróbálja az Eto'o megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül, Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miangéig kerül, Miangé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt, Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefeli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto'o az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto'o kapujában. Stefuj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is sprintel, és Bíró Bence is sprintel, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térférről, egészen pontosan az Eto'o kispadja elől érkezik majd Stefuj, mi meg megyünk tovább a Grupa Arénába Tóth Bélához.
4: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az 5,5-es vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gundel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariaseni tehát a fő érdemet, hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a Kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson. Maros Réti Ervin árulja el.
0: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a 3 gólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a Paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót, ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikéit, most éppen Szűcs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy 2 sárgalap is kinéz. Flyter érkezett közben a pályára Krajcsovics helyére, egy változtatás megint át Szíresi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk Németh Kornélhoz Dijonba.
2: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Tine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként fejjel előre Szucsánszkinak. Csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres. Csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig. Adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő. Dijon Esztergom 14-12.
3: Jön az Eto'o, Gavric indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, Nagy Krisztián azonban odafelé Vitalisnak, 30 méter, 16-oson belül G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov, és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát. A jobb oldalról jöhet majd egy Jőri szöglet, de Vitalis nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencvár, a Zalaegerszeg és Tóth Béla.
4: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen. Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0. Miskolc, Marosiríti Ervin.
0: Az egyik oldalon Tamás Márk, a másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt 1-2 percben, amíg végig futott a kör. Az eredmény azonban nem változott. Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
1: A 63. percben DVSC Újpest 2-0, továbbra is Komáromi, valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első fél idő utolsó percében Kocsis kapás lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy Komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbított a kapura, úgyhogy övé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, német Kornél.
2: Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény. Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe. Ezt követően Ballai Borbán egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje. Szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto'o. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G 18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitalis íveli be, ott egy eleső Kisvárda játékos a kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petes kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitalis érdeklődött, hogy annál a helyzetén, ahol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás majd Petes elvégzi, de menjünk tovább a Groupama arénába.
4: 65. perc a mérkőzésen, Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezet tehát a Ferencváros 1-0 arányban a Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto'o Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Rámakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Yusuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Yusuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával. Miskolc, Marosi Réti Ervin.
0: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3-gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett. A második félidő derekán Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0. Komáromi és Mehiász volt eredményes az első játék részben, jöhet egy baloldali sarokrugás, ezt villám gyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött, és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demiel, lerántja, és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demi, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és német Kornél hiány kapcsolunk akkor Cseszregi Balázshoz Kisvárdára.
3: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembuali találatával, amit még a 10. percben szerzett, kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovac az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt, Stefuj fejeli, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitális, Popola most már 20 méterre a kaputól, visszafordul a labdával, leteszi Melnyiknek, Melnyik ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripics, illetve Stefujhoz, bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembuali, de végül megelőzte őt Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
4: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben a Zalaegerszeggel szemben, és a rúgott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTL lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell leápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Marosríti Ervin árulja el.
0: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paksa fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő gólra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését, és ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát éppen a Debrecen elől, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendégszerepel.
1: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a nagyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért. Hatalmas pirotechnikai sót mutattak be itt néhány perccel ezelőtt a 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
3: Nagy Krisztián kapott sárgalapot, a meglóduló Stefújt akadályozta, Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni, az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, Piscsúr is és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Schön a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Schön mutatja, és Schön fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört. Tóth Béla.
4: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a Ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a gólvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználatlanul marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra az Zalaegerszeggel szemben, csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigádnak, az Zalaegerszegnek pedig az 5. helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az 5. pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad a Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra tehát 18 perc a rendes játékidőből, FTC ZTE 1-0, Marosréti Ervin következik Diós Győrből.
0: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fod, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen Olasz Gergő.
1: A 73. percben egy jobboldali sarokrúgást végezhet el. Az Újpest jön is középre a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC. Az Újpest ellen egy változás történt. Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került. Piscsúra fejesét védte Popovics, a kipattanót pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement Nagy Krisztián és Bok, jött Balogun, illetve Szőr Levente. Ennyi történt az elmúlt másodpercekben. 74. perc, Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla.
4: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
0: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paks a DVTK-ra. Körbejátsszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának közelébe. Bévárdi ad középre, Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként beállt Lamin Kolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját, úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen Olasz Gergő.
1: A 75. percbe lépve DVSC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret, a középpályán posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Batik közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
3: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto'o, picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például, hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt, Bembuali, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy látja eddig a második félidőt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
5: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda-Eto találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívüli módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto pedig, amiről beszéltem még az első félidőben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajrá várható.
3: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyiket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr. Jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Schönnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuálénak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
4: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második félidőben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a májusi eső itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérült, így befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima, és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez, hol tart a találkozó Miskolcon, Marosréti Ervin.
0: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg, ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
1: 104-nél több néző van itt azért a Nagy Erdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagy Erdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutóban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, német Karnélhoz.
2: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vét, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll, Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horvát benne be, gól! Horvát Fanni ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja. Hiába véd a Rice 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszregi Balázs.
3: 81. perc, Kisvárda Eto továbbra is 0-1 Bembuáli góljával, az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak. Most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről. Már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladajú elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgás, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott Végül Vladojub ez a mérkőzés második sárgalapja. Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladojub lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbé Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Grupama Arénában? Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla.
4: Beléptünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserél egyet tehát Robi Kín. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Jusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a Rénszarvasok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0. Miskolcon van-e változás?
0: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paksa DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diósgyőr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos háromgólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
1: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10 000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, komáromi, valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizdiga 2025-26-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok. Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
2: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga a 6. csapata a 16. gólját, azzal lett át a döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Votyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Votyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szérre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
3: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Melnyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladojub elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltész tőle, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben. 1-0-ra vezet tehát az Eto Bemboli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásukkor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Eto Kisvárda 0-1, Tóth Béla.
4: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, két perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a 2 cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
0: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
1: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövő lista élén 17 találattal. Egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon kézilabda.
2: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19, 8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadójátékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat 3-mal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy körülbelül fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Sesszegi Balázshoz.
3: Itt a 88. sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Bembali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát. Egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé. Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbé Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
4: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg a ZTE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az a együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikén együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, 2 gólt tehát a különbség, a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto'o FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Marosréti Ervin árulja el Diós Györből.
0: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt a paksiak ott tartják a labdát a Diós Győri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
1: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
2: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mestereknek nem Alcácer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második fél idő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második fél időben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál. Na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto'o?
3: Az előre jelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell, nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
4: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasszen megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasszen ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll a Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség ért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri az ZT együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
3: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárga lapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó, jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondanom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto'o, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto'o FC 0-1, az ötödik bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto'o FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A 10. percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto'o, méghozzá úgy, hogy Bembouali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Eto'nak voltak helyzetei, Bembouali fejesénél Popovic védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy minden áron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembouali, valamint Schön révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovic védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént. Kisvárda Eto FC 0-1. Ez pedig azt jelenti, hogy 5. bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
4: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Alegerszeg ellen a Groupama Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a három gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés az Akpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, Zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva, a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel is, a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt, Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként érte a gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Alegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupa döntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupa indulásról is lemaradnak a zalaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
0: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első félidőben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós Győr nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Győrnek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen, Olasz Gergő, Diós Győr ezzel búcsúzik.
1: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első félidőben Mehiasz, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel félidőben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottuk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bera Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári MÁV előre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyed döntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
3: Igen, hát azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
2: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
3: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt egy utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Azoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
2: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
2: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még Dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
3: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom, vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
2: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgeztetek valahol erről?
3: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a Judo társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve Dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
2: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
3: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
2: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
3: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények vonzatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
3: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én is szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
2: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
3: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
2: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judó? Vagy nehéz helyzetben?
3: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judó van ilyen jellegű problémába, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judó tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
2: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
3: Így van.
2: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyin múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
3: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockázhatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a távol-kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikába is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, az ide is eljön 1000-2000 ember.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
3: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje, és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
2: De nem is készülsz ilyenekre?
3: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
2: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De mi ebből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
3: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
2: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
3: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
2: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
3: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tükrözi-e, vagy tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában már preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából. És szerintem a társadalmunk most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
2: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
3: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
2: nincs rá ráhatásom.
3: Nincs rá ráhatásom, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselni a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
2: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
3: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
2: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
3: Így igaz.
2: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
3: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
2: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
3: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
2: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
3: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
2: több kéne belőlük.
3: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
2: Humán erőforrás hiányban.
3: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
2: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
3: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
2: Mit kell fölvenni?
3: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
2: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
3: Ilyen nincs.
2: Nincs.
3: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
2: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
3: jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek, és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
3: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
2: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni, mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
3: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
2: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világtérképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy, és hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
2: hát
3: minden...
2: MVM Domba,
3: igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy fennmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nagyon, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
2: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
3: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
2: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
3: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
2: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van, hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
2: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
3: Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
2: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
3: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
2: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

We'll be right back.

0: legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

Run. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Elkezdődött a Mexikó, Egyesült Államok, Kanada által rendezett világbajnokság. Sportszakmai szempontokból, a körülményekről, mindenről beszélgettünk már, a világbajnokság gazdasági hatásairól még nem, úgyhogy ehhez hívtunk segítséget. Itt van velünk a vonalban Németh Viktória, az Ökonomusz senior elemzője. Egy kicsit az Ökonomuszról mondjunk egy-két szót, mivel foglalkozik ez a cég. Gondolom, hogy gazdasági elemzésekkel, és akkor e tekintetben a világbajnokság is egy kicsit majd értékeljük.
3: Igen, az Ökonomusz Gazdaságkutató Központ elsősorban gazdasági jellemzésekkel, de geopolitikával is foglalkozik, és a sport egy olyan terület, ami mind a két szakmát érinti, a gazdaságot és a geopolitikát is, és nagyon sok érdekes társadalmi és gazdasági összefüggést lehet feltárni, akár egy világbajnokság kapcsán is.
2: Hát ez mindenképpen így van, és olvasgatunk számokat, és lassan már felfogni sem tudjuk, hogy milyen pénzek mozognak most a világbajnoksággal kapcsolatban. Gianni Infantino, a FIFA elnöke úgy jellemezte a tornát, hogy ez olyan, mintha 104 Super Bowl-t rendeznének, ami ugye az amerikai futball liga fő döntős eseménye, és tényleg ebben minden benne van, a szórakoztató ipartól a sportig. Szóval körülbelül mennyire tudjuk gazdasági szempontból érzékeltetni ennek a tornának a jelentőségét?
3: Az Egyesült Államok mindig egy olyan helyszín, bármilyen sporteseményről legyen szó, amelyik kicsit megreformálja azt a pénzügyi modellt, aminek a mentén ezek az események zajlanak. Az, hogy most itt az amerikai showbiznisz is bekapcsolódik, és nem csak egy látványos sporteseményt látunk. Ez egy megint egy új árnyalatot ad majd a labdarúgásnak, de azon kívül, hogy ez rendkívül nagy bevételeket is hoz, akár 10,9 milliárd dolláros bevételt a FIFA-nak, illetve a labdarúgásnak, ezen kívül azt is látjuk, hogy ez a világbajnokság bevezet például egy olyan modellt, amit úgy hívnak, hogy dinamikus árazás. Ez a dinamikus árazás pedig egy olyan rendszer, mint amit a repülőjegyeknél is megszokhattunk, hogyha egy járatra, itt jelen esetben egy labdarúgó jegyre nagyobb az érdeklődés, magasabb a presztízse annak a mérkőzésnek, akkor ennek megfelelően az algoritmus egy magasabb árkategóriába teszi azokat a jegyeket, amik az adott mérkőzésre szólnak.
2: De ez kezdettől így van, vagy ahogy közeledünk a mérkőzés felé, úgy változnak a jegyárak? Tehát aki jó korán nem vett jegyet, az később csak jóval drágábban tud hozzájutni?
3: Ez függ a mérkőzéstől is, ennek a dinamikus árazásnak pont ez a lényege, hogy érzékeli az algoritmus, hogy éppen hogy áll az érdeklődés az adott mérkőzés iránt, hogyha esetleg már meghalad egy érzékenységi vagy fájdalom küszöböt az, amennyiért be lehet jutni a meccse, akkor ez az algoritmus visszakorrigál és elkezdi olcsóbban kínálni a jegyeket.
2: Ugye a körítés, a show business, az mennyire jellemző az Egyesült Államokra, és mennyiben különbözik mondjuk egy teljesen más berendezkedésű, akár vallási szokásokkal rendelkező Mexikóban? Tehát itt a három rendező ország tekintetében vannak-e különbségek?
3: Igen, itt elég széles kulturális spektrumot is keresztül kell fogni ennek a világbajnokságnak. Mexikóban teljesen más, hogy állnak a futballhoz. Eleve az is, hogy Mexikóban az a legfontosabb és legnépszerűbb sportág, már szinte egy vallás. Az Egyesült Államokban pedig a négy nagy sportágon kívül ez az ötödik legfontosabb. Ugye itt az amerikai fociról, a baseballról, kosárlabdáról beszélünk, illetve a jégkorongról, és ezt követi a labdarúgás, az európai értelemben vett labdarúgás. Kanadában pedig a jégkorong az, amivel meg kell küzdenie, akár a közönségért, akár a bevételekért a focinak. És egy másik fontos szempontra is felhívja a figyelmet, hiszen Kanadában igyekeznek most a világbajnokság miatt népszerűsíteni a focit, mint mozgásformát a fiatalok számára, és ez is egy fontos jövőbefektetés, akár a mozgás miatt, akár amiatt, hogy a fiatalok a későbbiekben, majd felnőtt korukban jobban szeressék ezt a sportágat.
2: Említette, hogy 10,9 milliárd dollár lesz megközelítőleg a világbajnokság bevétele, viszont a világgazdaságra gyakorolt hatása az 40,9 milliárd dollár, óriási számok. Ez mit akar? Munkahelyek teremtését, vagy más hatása van a világgazdaságra? Tehát ezt hogyan lehet érzékelni?
3: A munkahelyteremtés ezeknél a nagy sporteseményeknél mindenképpen egy nagyon fontos elem. Ugyanakkor itt több minden koncentrálódik egy helyen. Az Egyesült Államokban, illetve az észak-amerikai kontinensen, hogyha rendeznek egy világversenyt, akkor általában stadionokat már nem kell építeni. Sokkal fontosabb az, hogy a közlekedési infrastruktúrát fejlesztik. Ez jelen esetben is így van. Viszont az Egyesült Államokra jellemző az is, hogy ők nagyon racionálisan szokták ezeket a pénzeket elkölteni, és a jövőben általában jól ki tudják használni ezeket a beruházásokat. De itt hatalmas reklámköltségekről is beszélhetünk, illetve reklámköltésekről. És azért egy labdarúgó világbajnokságon látható hirdetéseket, vagy a televíziós közvetítések szünetében látható reklámokat nagyon sokan látják. Magát a világbajnokságot elsődleges becslések szerint minimum 5 milliárdan fogják megtekinteni hosszabb vagy rövidebb ideig a televízión keresztül.
4: Van-e gazdasági összefüggés adott esetben egy nemzetnek a sikeressége vagy kudarca, és adott esetben mondjuk a GDP alakulása szerint, hiszen mondjuk múltban már voltak olyan kimutatások, hogy mondjuk világbajnok lett Anglia, és utána kimutatták, hogy a GDP-ben pozitív változás volt, sőt, még a 67-es korosztályban a születések száma is megemelkedett. Tehát, hogy boldogan zárja a világbajnokságot egy nemzet, és mondjuk szorgalmasabban vagy boldogabban dolgoznak az emberek, vagy adott esetben mondjuk Mexikó kiesik, és akkor nemzeti gyászba borul az ország, és nincs kedvük az embereknek másnap munkába menni.
3: Igen, ezek nagyon fontos tényezők. Azt látjuk például Spanyolország esetében, Európa bajnokság után is volt ilyen megfigyelés, vagy Németországban is. A következő egy, esetleg két negyed évben van GDP fellendülés, illetve a termelékenység javul, az emberek jobb kedvel és nagyobb lendülettel dolgoznak. Ezek az adatok azért nehezebben mérhetőek, illetve nehezebb visszakövetkeztetni, de vannak arra vonatkozó felmérések, hogy általában növelik ezek az események a nemzeti büszkeséget. Abban az esetben is, hogyha valaki jól teljesít, valakinek a csapata jól teljesít egy világversenyen, és abban az esetben is, hogyha valaki megrendezi ezeket az eseményeket, akkor úgy érzik, hogy most sikeresen rendezték, sikeresen mutatkoztak be a világ számára, és ezek mind nagyon fontos tényezők, és akár hosszú távon a gazdaság olyan módon is profitálhat belőle, hogy a turisták szívesebben visszatérnek egy olyan helyszínre, amihez érzelmileg szorosabban kötődnek, részt vettek mondjuk egy ilyen hasonló világtornán, mint most az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokság.
2: Ez milyen érdekes, hogy érzelmi szempontok is befolyásolnak gazdasági döntéseket, vagy hatással vannak.
4: Nekem meg most pont az jutott eszembe, hogy mondjuk amerikai időzóna szerint van egy délutáni mérkőzés, az talán Ausztrália és környékén az délelőtt, és akkor hát lehet, hogy a férfiak nem dolgoznak, hanem nézik a mérkőzést. Tehát ilyen összefüggés lehet, vagy az már túl
2: és a hölgyek
4: túlságos.
2: Is, ne zárjuk
4: és a hölgyek is, bocsánat, így van, így van.
3: Hát egyre nehezebb ezt a tényezőt mérni, hiszen most már az okos eszközökön keresztül nagyon könnyen lehet akár párhuzamos tevékenységeket is végezni. És azért olvastam én is olyan beszámolót, ami arról ír, hogy akár a 2000-es évek elején valaki áruházban dolgozott, és közben a tévén keresztül nézte a meccseket. Úgyhogy ez azért ilyenkor benne van a rendszerben, de mivel nyáron zajlik a világbajnokság, ezért ez nagyon gyakran egybeesik a szabadságolási időszakkal is, úgyhogy e tekintetben még biztos, hogy fejlődnie kell a kutatásnak, hogy ezeket részletesebben lássuk, hogy milyen munkakieséssel is jár. De ha egy mondatot még ejtünk a digitális médiáról, akkor ez a világbajnokság kiváló példája lesz annak minden bizonnyal, hogy milyen rövid összefoglalókat lehet látni majd különböző közösségi média felületeken, és lehet, hogy sokkal több emberhez fog eljutni a világbajnokságnak egy-egy képe, vagy filmkockája, mint a hagyományos analóg időszakban.
4: Igen, hát nem tudjuk a tapasztalataim, de remélem az M1-esen lévő kamionsofőrök nem a VB-t nézik vezetés közben.
2: Én meg pozitív példát szeretnék mondani, hogy az M4 Sport is, ha jól tudom, 3 különböző hosszúsági összefoglalót tesz fel a videó megosztó csatornára. Nyilván mindenki ki tudja választani, hogy mire van ideje, hogyha munkába kell menni, vagy munkaidőben nézi meg, akkor nyilván a rövidebbet választja. Igaz az, hogy vagy jellemző-e az, hogy ezek a gazdasági érdekek felülírják akár a szabályokat is. Ugye itt Ferinek említettem a műsor elején, hogy de jó, hogy ivószünet van, mert pihenhetnek a játékosok, de hát ő ilyen profiozmó, méltó módon azt mondja, jó, az azért van, hogy a reklámszünetben ugye hirdetéseket lehessen sugározni. Szóval tényleg ezt a célt szolgálja, hogy vannak ilyen kötelező szünetek a meccsek alatt?
3: Kettős célja is lehet ezeknek, viszont talán azt még érdemesebb megjegyezni, hogy a világbajnokság döntőjének a szünetében most egy hosszabb szünettel kell számolnunk. Ez olyan lesz, mint az úgynevezett halftime show, amire a Super Bowl mérkőzések alkalmával, az amerikai foci legfontosabb mérkőzése alkalmával kerül sor, és koncertekre, illetve látványos show elemekre is számíthatunk majd itt a világbajnoki döntő közepén.
2: Igen, na ettől Bene Ferenc csóválja a fejét, és ezt egyébként meg tudom érteni, mert hogyha van egy labdarúg, aki hozzászokott, hogy negyed órás egy szünet, most jelentősen hosszabb pihenő vár rá, és esetleg megtöri a ritmust, akkor az biztos, hogy sportszakmai szempontból is kihívás.
4: Hát igen, meg sokszor ugye nyilván elfogadja az ember, hogy gazdasági szempontok prioritást élveznek, de amikor már a futballszakma felett van sokszor, és egy picit én szociálisan talán ebből a szempontból érzékenyebb vagyok, de már átszámítva 25 ezer forintnyi dollár az is, hogy kiírd a villanyújságra, hogy mit tudom én, hajrá Mexikó, tehát szóval ez nekem egy kicsit már sok, de gazdaságilag elfogadom.
2: Azt elmondhatjuk, hogy a 3 rendező ország közül az Egyesült Államok fogja a legnagyobb hasznot elkönyvelni, ugye 104 mérkőzésből 78-at az amerikai helyszíneken rendeznek.
3: Igen, mindenképpen az abszolút értékben vett számok azt mutatják, hogy ebből a jelentős 40 milliárdos összegből, vagy 30 milliárd ez az Egyesült Államokban fog lecsapódni, és 3-3 milliárd körül fog majd a kanadai és a mexikói gazdaság részesülni az előnyökből. Viszont azt tekintjük, hogy Mexikó egy fejlődő gazdaság, egy olyan gazdaság, aminek szüksége van arra, hogy ismertesse a saját turizmusát, saját látványosságait, a mexikói futballkultúrát. Számukra mindenféleképpen ez egy sokkal nagyobb lehetőség, mint akár Kanadának, akár az Egyesült Államoknak.
2: Viktória egyébként szereti a futballt, vagy csak a munkája miatt kell, hogy kövesse például most a világbajnokságot, és csak gazdasági szempontokból követi a VB-t?
3: Én abszolút mértékben követem a VB-t is, illetve más sporteseményeket is, labdarúgást is, és a labdarúgáson kívül számos olyan sport van, amit szoktam követni.
2: Akkor megragadom az alkalmat, megkérdezem, hogy ki nyeri a világbajnokságot, kinek szurkol?
3: Hát, ez egy nehéz kérdés, nem szoktam általában jól eltalálni, hogy
2: akkor van-e kedvenc, azt kérdezem.
3: Így, hogy a magyar válogatott nem jutott ki, így nehezebb a feladat, bár nagyon szimpatikus ország számomra Mexikó, és mint rendező ország is remélem, hogy minél tovább eljutnak, és minél jobban sikerül számukra a világbajnokságnak a rendezése.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így ma reggel is 6 óra 3 perckor már is kezdünk, és jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, kedves jelenlévők, és már ugye nyitott szemmel minket és nyitott füle minket hallgató hallgatókhoz szólunk. Június 15-e van ma reggel Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel adása. Frissen, üdén és szerintem ropogósan, mint a svéd válogatott, nem olyan rég ért véget a mérkőzése, és 5-1-re nyer. Hello Feri, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, Harsányi Levivel! Milyen napra kész vagy, óriási? Hát így 1-2 perccel ezelőtt fújták le talán.
1: Hát, de csak azért tudom, hiszen láttam a tévében, különben nem tudtam volna megmondani. Szóval ez a legfrissebb hír, hogyha valaki most minket hallgat, és egyébként majd természetesen ugye fókuszban ma a labdarúgó világbajnokság lesz. Olyannyira, hogy más itt van velünk a vonalban, Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztő. Jó reggelt, szevasz Gyuri, köszöntünk!
3: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó reggelt.
1: Egyrészt nagyon igen, hogy itt vagy velünk, másrészt az is, hogy élőben be tudsz nekünk számolni arra, hogy milyen volt kint, hiszen kint voltál ugyebár a labdarúgó világbajnokságon. Ha jól tudom, New Yorkban milyen meccset láttál, milyen élményekkel gazdagodtál?
3: Igen, most nézem itt a svéd összefoglalót, Gyökeres is gólt lőtt. Így van, New Yorkban, ahol majd aztán a döntő is lesz jó hónap múlva. New York, New Jersey, ez a hivatalos neve a VB helyszínnek. És a brazil válogatott játszotta itt az első meccset, úgyhogy amire úgy számítani lehetett, hogy mondjuk a brazilok, a brazil szurkolók intenzív jelenléte, az még ebben az óriási nagyvárosban is feltűnő volt, tehát nagyon sok brazil mezest lehetett látni, Marokkó itt kevésbé.
1: De majd a meccs után, Marokkó szenzációsan játszott.
3: Marokkó szenzációs, nyilván nem is volt ez minden előzmény nélkül való, hiszen az előző világbajnokságban első afrikai csapatként ott voltak a legjobb 4 között, az előző évben Katarban, és hát fantasztikus játékosaik vannak, sokra hivatottak, most nyilván rácsodálkoznak sokan, hogy az Európán kívüli, általában lesajnált csapatok közül többen is nagyszerűen helytállnak, az ausztrálok győztek, a kanadaiak történetük sem először pontot szereztek, és talán a példák sorolása még folytatható. Én ezzel együtt úgy gondolom, hogy a csoportkör végére azért olyan, tehát nyilván lesz egy-két meglepetés, de mégiscsak az fog kirajzolódni, hogy továbbra is a hagyományos nagy európai, dél-amerikai csapatok dominálnak, de hát meglátjuk. A braziloknak egy ilyen döntetlen kezdésnek nem biztos, hogy rossz.
1: Hát a meccsképe alapján szerintem örülhetnek, én legalábbis úgy látom.
3: Hát igen. Ez így van.
1: Na mennyire hozza lázba ez a VB, ezt a nagy országot?
3: Hát azért volt nagyon érdekes a New Yorki helyzet, mert egyértelműen a kosárlabda láz uralta még azokat a napokat. Ugye pont az első New Yorki meccsel szinte egy időben volt a NBA döntőnek az 5. mérkőzése, amelynek a révén, hogyha jól mondom, akkor 53 év után lett újra bajnak a város csapata. Tehát először is, hogyha sétálsz az utcán, akkor ilyen játszótereken, meg nem tudom, hol kosárlabda pályákat látsz, és ott éjjel-nappal gyakorlatilag kosaraznak. És mondjuk néztem a helyi tévéadást, akkor ott is hosszú-hosszú perceket, 5-10 perceket beszéltek a kosárlabdáról, és egy mellékesen néha megemlítették, hogy
1: van itt egy
3: világbajnokság is. De ettől még, tehát ez azért szembetűnő volt, meg ez így európai szemmel úgy furcsának tűnhet, de azért a VB-nek a jelenléte is intenzív, tehát a reklámok, a plakátok, a boltokban a termékek, az újságok, tehát azért szerintem szépen lassan el fog uralkodni a VB-re. Az más kérdés, hogy ekkora területre szétterítve lehet-e olyan igazi VB-lázat kialakítani, mint amikor egy kisebb területre koncentrálódik, mondjuk egy országra, legalább egy futballvilágbajnokság, de szerintem azért szépen lassan az észak-amerikai kontinens is meghódítja a foci, azért Kanadában is nagy őrületet hozott, azért szerintem, hogy 94 után most újra visszatér több mint 30 év után a VB, azért az nagyon nagyon népszerűsíti a focit, amely egyébként is évről évre népszerűbb ezen a területen.
2: New York-i Broadway-on jártál, és itt most nem amerikai színésztárokról volt szó, hanem Bozsik József, Diego Armando Maradona, vagy akár Johann Neeskens neve merül fel. Mi is volt ez az esemény? Mesélj róla, mert nekem nagyon tetszett, amit posztoltál a különböző közösségi médiumokon.
3: Igen, van egy olyan nevezzük startupnak, egy olyan cég, amelyik hihetetlen jó ötlettel kihasználja azt a helyzetet, hogy manapság már az igazán nagy meccseken szinte minden játékos meszt cserél a szünetben, valahogy három meszt is elhasználnak, vagy általában három meszt is gyártanak egy-egy futbolistának egy-egy messzámmal, adott meccs dátumával, párosításával feliratozva. És ez a cég felajánlotta a kluboknak, szövetségeknek, játékosoknak, és nagyon sokan éltek is vele, most azt hiszem 350 partnerük van körülbelül, de benne a világ legnagyobb futballklubjai, vagy Európa legfontosabb futballklubjai is, hogy mondjuk az első fél időben viselt meszt, azt megvásárolják, és valóban ilyenkor úgy izzadtan zsákokba kerülnek ezek a mezek, és gyors postával ennek a cégnek, amelyiknek először Amsterdamban volt csak központja, de most már a világban több helyen van. Elszállítják, ott feltöltlenítik, bekeretezik, de a lényeg az, hogy az offline világ úgy találkozik az online üzlettel, hogy már meccs közben tudsz licitálni a különféle mezekre. És itt a legnagyobb meccsekre is tessék gondolni, tehát most akár a világbajnoki mezek, vagy a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, amely, és az végülis nagy büszkeség nekünk is, főleg, hogy ott a helyszínen a kiállítás megnyitó, mert hogy ez a cég rendezett a profiljához illő módon a nagy történelmi mezekből egy kiállítást, 20 nagyon különleges mezt állította ki, és a kiállítás megnyitón elhangzott egyébként, hogy és nyilván az ő üzletük a világbajnokság idején is dübörög, és elmondták, hogy a budapesti BL döntő viselt mezek árveréséből rekordot döntöttek, az egy meccsből befolyó összeg, az majdnem elérte az 1 millió eurót, bocsánat, az 1 millió dollár.
1: Az komoly.
3: Ami egészen elképesztő. Demlerének a mezét azt valami 160 ezer euróért vette meg valaki. De
1: az még izzadtan is jó ár. Nem, hogy kimossa.
3: Igen, hát elképesztő ez az egész, ahogy, és menjetek rá az interneten, tényleg elkezdődik egy világbajnoki meccs, és azt mondott, hogy a XY, amiben szaladgál, arra te már is tudsz licitálni. Ez egy ilyen hihetetlen ötlet, és egy hihetetlen gyorsan fejlődő cég, amelyik úgy tisztelgett a világbajnok ságok történetének a nagy egyéniségei előtt, hogy ezen a különleges helyszínen, ott New Yorkban a VB nyitónapján nyitottak egy kiállítást, ahol hát olyan ikonikus mezek voltak, mint Roberto Baggio-nak a 94-es döntőben viselt meze, amelyikben fölélődte azt a bizonyos 11-est, aztán a legnagyobb sztároktól, mondjuk Cristiano Ronaldo-tól is volt, mert ez most héten, nem is tudom, azt mondom, a 2006-os VB-ről még.
1: Még Zidane mezes értékes, tehát hogy Materazzi is a bizonyos fejeléses szituáció miatt. Meg gondolom arra is lehet, vagy ilyen formában
3: igen,
1: arra is lehet.
3: Igen, a meccsről azt hiszem Fabian Barthez-nek a meze volt kiállítva. Meg aztán most így héten eszembe jött Aldair 94-es döntőből szintén, amit megnyertek a brazilok, aztán valóban a Feri által említett Neeskens 74-es holland válogatott meze, az volt majdnem a legrégebbi, de büszkeségünkre a Puskás Intézet által a kiállításra kölcsönadott Bozsik mez volt a legrégebbi, amelyet az 1954-es világbajnokságon viselt, egy 5-ös számú egy piros magyar mez, amúgy is nagyon-nagyon kevés eredeti mez maradt meg az 50-es évekből, nem is voltak ezek jó minőségű mezek, meg a szokásai szerint, ha már kicsit megkoptak, akkor átadták az ifi válogatottnak, és addig hordták, amíg szét nem szakadt, úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, hogy egy ilyen dressz révén mi is, meg a magyar futball történet is ott tudott lenni. Ott volt Mbappénak a meze, talán az volt főhelyen, amelyben világbajnok lett még Oroszországban, francia válogatott, akkor még nagyon fiatal játékosaként, szóval tényleg elképesztő névsor és elképesztő történelmi erekjék, sporttörténelmi erekjék ezek, úgyhogy ez a kiállítás nyílt meg csütörtök este, és talán máig, azt nem akarok butaságot mondani, azt hiszem tegnapig vagy máig volt látogatható.
1: Jó, nem tudom, hogy visszatérek kicsit a meccsekre, ugye talán legelsőre ez a három darab piros lap, vagy nem tudom, hogy erről már értekeztél-e, kérdeztek-e, azért ez számomra egyrészt nagyon szembe tűnő volt, másrészt egy kicsit azt hiszem, hogy túlképzelt szerepet játszott a bíró ez esetben, de Ferivel erről még nem beszéltünk, de kíváncsiak a te véleményedre, mert mint bírói szemüvegen keresztül is tudod nézni, ez nem volt egy picit aktív a jelenlés?
3: Nem láttam ezeket az eseteket, mert a tévé előtt ülve, főleg, hogy most már ennyi meccs van, sokszor jobban át lehet látni a világbajnokságot, mint így, hogy az ember utazik meg, nincs egyszer ideje arra, hogy minden meccset lásson. Hát mindig, amikor egy világbajnokságra, főleg erre mostanira, amilyen még nem volt, hogy hány helyről hányféle csapat érkezik, hányféle futballkultúrából, ugyanaz a játékvezetőkre is igaz, és néha olyan játékvezetők találkoznak olyan futballistákkal, akikkel egyébként korábban nem nagyon. Ugye, ami már a kezdés előtt bejárta a világot, ennek a szegény szomáliai bírónak az eset, akit nem engedtek be. Ez is szinte felfoghatatlan, hogy tudják a szigorú nem is tudom, milyen szabályok felülírni a világbajnokság szempontjait, vagy hogy ilyenkor ezeket még nem lehet harmonikusabban összeegyeztetni. Ami hát a piros lapokat illeti, egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az első bíró, aki három piros lapot adott a futballvilágbajnokságok történetében, az egy magyar játékvezető volt még 1934-ben.
1: Nem, de most már...
3: Herczka Pál, akiről aztán a legjobb játékvezetői díját is legjobb játékvezetőnek járó díjat is elnevezte az MLS később. Hát egy brazil meccs volt, és három ember kiállított. Mondom, hogy három embernek adott piros lapot, mert akkor még nem létezett piros lap, az csak jóval később jelent meg. A figyelmeztetés és a kiállítás intézménye az meg volt már, de pont azért, hogy egyértelmű legyen, hogy ki az, akit egyszer már figyelmeztetett a bíró. Ugye a játékosok is, a média is egyértelműen lássa, azóta van talán 1970 óta sárga és piros lap, hogy jól láthatóan felmutatják a stadionban, és mindenki láthatja. Úgyhogy igen, ez hát majdnem 100 éve már, hogy...
1: De legalább van magyar kötődés.
3: Igen.
2: Ugyan még nem vagyunk túl a világbajnokság első fordulóján, de azért már markásan jelentkeznek, vagy láthatóak olyan csapatok, amelyek, legalábbis ez a saját véleményem, hogy kilógnak úgymond a világbajnokság kvalitásainkból, és gondolok itt akár Dél-Afrikára, vagy Tunéziára, vagy Curaçaóra. Látsz-e arra esélyt, ami nekem a legnagyobb problémám, hogy a 48 csapat az számomra soknak tűnik, és valójában a legjobb 32 között indul az igazi világbajnokság, illetve az, hogy a kvóták aránytalanságán lesz változtatás, hiszen továbbra is állítom, hogy az afrikai 10 kvóta az európai 16-tal szemben az egy nagyon nagy mértékű aránytalanság, és már látszik a színvonalban is ez a csökkenés.
3: Igen, ettől tartottunk, hogy látványosan ketté szakad a mezőny, és tényleg már az első meccsek után látszik, hogy vannak olyan csapatok, amelyek egyszerűen nem fogják tudni felvenni a versenyt ezzel a világbajnoki színvonallal. És hát az a furcsa ebben, hogy miközben a klubfutball csúcsát jelentő bajnokok ligájában minden törekvés arra irányul, hogy a legjobbakat védje, kiemelje, elszigetelje a gyengébbektől, és ott a mélyülő szakadék pontosan a problémánk, hogy a kicsiknek az esélyeit folyamatosan rontják, és egyre nehezebb odaférni a nagyok közé, és egyre inkább a legjobbak játszanak csak egymással, valamiféle üzleti alapú megközelítés miatt, hogy a legjobb csapatok, amelyek úgymond előállítják a futballipar bevételének a nagy részét, a bevétel nagy részén ők is osztozzanak, és ezt sokszor méltánytalannak érezzük a nagy klubokhoz képest kis klubok rajongójaként itt Közép-Európában, és szerintem van is igazunk, amikor méltánytalannak érezzük. Na most azért érdekes ez, mert ennek pontosan az ellenkezője történik a világbajnokságon. Ott meg a másik irányba torzít a rendezés, tehát nem a legjobb csapatok vannak ott sem. Tehát Európában vagy a bajnokok ligájában sokszor azt érezzük, hogy nem elég, hogy a gazdag csapatok jobbak, de még újra és újra több előnyt kapnak, hogy még jobbak és még gazdagabbak lehessenek. A világbajnokságon meg azt látjuk, hogy kicsit erőszakosan az egész rendszert torzítva ráerőltetik a világra ezeket a kvóta alapján oda kerülő kisebb Európán kívüli országokat. Tehát egész egyszerűen nem a világ legjobb 48 csapata van ott a világbajnokságon,
1: hanem
3: egyértelműen vannak olyanok, amelyek kilógnak, és hát ilyenkor persze megint csak mi érezzük méltányt annak a helyzetet, mert azt gondoljuk, és szerintem joggal gondoljuk, hogy például a magyar válogatottnak lenne helye ebben a mezőnyben, de biztos, hogy van jó néhány olyan válogatott, amelyik nem jobb, mint a magyar válogatott, fogalmazunk finoman, vagy amelyik nem valószínű, hogy jobban helyt tud állni ebben a mezőnyben, mint ahogy a magyar válogatott helyt állna. És itt általában valóban az a helyzet, hogy Európában nagy általánosságban azért jobb csapatok vannak, vagy még a 20. is jobb, mint egyik másik csapat, amelyik viszont kint tud lenni a kvóták miatt. Hát igen, és egy meccs ment le, és én attól tartok, hogy ahogy lejátsszák a csoport meccsek második, harmadik körét, még szembetűnőbb lesz ez a különbség, és még jobban ki fog rajzolódni, hogy lesznek olyan csapatok, amelyek eljutnak, nem tudom én, 10-12 kapott gólig, akkor azért az egyértelműen kellemetlen.
1: De vannak meglepetések, ezek Katar is lőgólt például a Svájcnak, amit egyszerűen nem is értettem, de mind a közben, minden a marketingen múlik, és főleg Amerikában, ugye egy-két napja, talán szerintem, vagy három napja, ugye David Beckham is megkapta a Hírességek sétányán a saját csillagát, ahogy mondták többek között az amerikai labdarúgást népszerűsítésében játszott szerepéért, és Tom Cruise is beszédet mondott, és első focistaként, és ezt szerintem nagyon, nagyon jól időzítve most adták át, nagyon örült, picit meglepetés, szerintem mondta sok-sok hollywoodi, nem tudom, ismert ember között, vagy nem hollywoodi ismert ember között, de azért mégis megkapta. Ez megint az európai labdarúgás egyik nagy, szerintem fegyverténes, főleg Amerikában.
3: Igen, hát előbb-utóbb ott is tét hódít a foci, ezzel együtt érdekes, hogy például százából, hogy kerestem, hogy nézzem az amerikaiak első meccsét, egyesült a Paraguay összecsapást, és csak spanyol nyelvű adót találtam, tehát még mindig azért a spanyol lakosságnak az első számú kedvence a foci, de kétségtelen, hogy például David Beckham már játékosként, és aztán most Miami-ban klub tulajdonosként is óriási szerepet játszik a futball népszerűsítésében, tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat. Még maga Puskás Ferenc meg Kubala László is az első észak-amerikai profiligában vállalt szerepet a 60-as évek végén, és aztán mindig próbálták a legnagyobb sztárokat odavinni, Beckenbauert vagy például Pelét, azt hiszem az első nagy áttörést az ő szerződtetése pont a New York Cosmosba jelentette, és most a Times Square-en van is egy óriási futballbolt, ami Pelének a nevét viseli. Azt hiszem szerényen a világ legnagyszerűbb futballboltjának nevezi magát. Tehát például Pelének azért van kultusza, vagy ő az, aki áttörte először a falat. Azt hiszem, amikor a Miami csapata Trump elnöknél járt, akkor Trump is Pelét emlegette, mint jó szerével az ő fiatalabb korából az egyetlen olyan futballistát, vagy ne legyünk rossz indulatúak, a legismertebb futballistát, akire ő is emlékszik, és hát aztán Messi szerepét is meg kell említeni, mert az, hogy ő megjelent az amerikai fociban, az is óriási örületet hozott a mezeladásokban, a jegyeladásokban, a futball népszerűségében. Úgyhogy visszafordíthatatlan ez a folyamat, de nem egyszerű. Annyit legyálok még, hogy egy reklámba láttam felbukkanni Szeres Monikát, egy televíziós reklámba. No. És írtam neki rögtön egy e-mailt, és akkor ő is visszajött, hogy végre itt is fociznak, azt írta. Hát azért ugye volt Jugoszlávia területéről, érkezett az Egyesült Államokba, és sokáig azzal szembesülhetett, hogy amíg itt nagyon népszerű volt a labdarúgás, ott azért korán sem a legnépszerűbb sportok közé.
1: Ez egy komoly feladat. Szerinted elérheti azt a célját, hogy ott éket verjen? Mert nyilván ezek a kezdeményezések, amit Bekeméktől meg Messiktől látunk, az nagyon-nagyon jó, de én valahogy úgy érzem, hogy jelen van, de igazán nagy áttörést nem fog tudni elérni soha Amerikában ez a fajta
3: labda. Hát azt hiszem, hogy a baseball, a kosárlabda, a jégkorong, és hát természetesen az amerikai futball, ezek népszerűségben továbbra is markánsan megelőzik, de annyira szervezetten csinálják, amit csinálnak, és annyira jó a marketing, hogy nem lehet az előretörését megállítani, hogy ezek közül a nagy sportág közül meg tudja valamelyiket előzni, az kérdés, de érdekes, hogy például abban a tekintetben, hogy melyik sportot űzik a legtöbben, például a lányoknál, ahol az európai foci számít a női sportnak szemben mondjuk az amerikai focival, vagy a baseballval, vagy a jégkoronggal, például a hölgyeknél már régóta az űzött sportágak közül a legnépszerűbb az európai labdarúgás, és talán a fiúknál is kezdi átvenni a vezetést, tehát nagyon sokan fociznak, de a csúcs, az üzleti része, a sportbiznisz része, ott még a legnagyobbakkal nem tud versenyezni.
1: És egy apró kérdés a végére, ugye nagyon örültünk, legalábbis mi, hogy Neymart is kivitték a VB-re, más az első meccsen sérülést jelentett, tehát igazából nem játszott. Látjuk őt játszani, nyilván a brazil válogatott nagyon sokáig akar menetelni, akár még a végső győzelemig is, de már az első meccsen ugye nem játszott. Bízunk benne, jöhet, ugye? Nem tudsz róla semmi olyat, ami miatt...
3: Az érdekes, hogy egy ilyen csoda gyerekből, hogy lett a nagy öreg az évek során, aki épp itt beszélgettünk róla valamelyik reggel, hogy világbajnokságon annyira nem, mint olimpián tudta azt hozni, amit úgy igazán mindig vártak volna tőle, és az a kérdés, hogy nem viszi el nagyon a fókuszt, hogy állandóan róla beszélnek, meg az ő szerepéről beszélnek, miközben valószínű, hogy úgy szerepet nem tud már játszani a brazil válogatott teljesítményében. Aztán meglátjuk, meg itt szerintem nagyon nagy szerepe van Carlo Ancelotti bölcsességének, akinek az egyik legnagyobb edzői erénye volt mindig is, hogy az öltözön belül azt a bizonyos kényes egyensúlyt meg tudja teremteni, és egy célért tudja a játékosokat mozgósítani, és jó közösséget tud kovácsolni. Ez mindig a braziloknál egy nagy feladat, mert nagyszerű futballistából sosincs hiány, és az ország hagyományai, meg világbajnoki eredményei mindig óriási nyomást helyeznek a csapatra. Tulajdonképpen a világbajnoki címen kívül ők úgy vannak kicsit a fociban, mint mondjuk mi a vízilabdában, hogy hát persze van sok szép eredmény, de úgy igazán az első helyen kívül semmi nem felel meg nekik, vagy semmi nem méltó a hagyományaikhoz. és így érkezni VB-ről VB-re, az meglehetősen nyomasztó lehet.
1: Igen, igen.
3: És hát én abban bízom, hogy Ancelottinak a hihetetlen rutinja, itt most egy meccsen vagyunk túl, nem lehet következtetéseket levonni, tehát azért az úgymond meglepetést okozó kis csapatoknál, meg a bot

0: amerikaiak a VB-t mindenki el volt tájulva, a politikusok, közéleti emberek ki voltak a meccsen, úgyhogy szerintem ez is egy kulcskérdés, hogy a rendező országok hogyan állnak helyt a következő hetekben.
1: Eddig jó, legalábbis Mexikó és USA esetében tekintetében. Gyuri, köszönjük még egyszer, és akkor nézzük a meccseket. Szevasz, szia, köszönjük, szia. Szőlősi Györgyel beszélgettünk, mi pedig folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Létrejött az amerikai-iráni békemegállapodás. Országos razzia kezdődik az utakon. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben álló képviselői. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem gyárt atomfegyvereket. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója Franciaországban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől, csaknem 50 kilométerrel lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkolt, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Megújulhatnak a hívpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza

0: útvonal. Új vonatokat szereznének be, valamint fejlesztenék a villamos hálózatot. Egy hetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség mától. Pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton razzia is lesz. Az európai akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről, az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. A programba több hazai és határon túli társulat produkcióját is beválogatták. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Fellépnek mások mellett a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház művészei is.
1: Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon egy kis teherautó az oldalára borult, a 261-es kilométernél a forgalom a leálló sávon halad. Időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani Kőbányán, a Körösi Csoma Sándor úton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napközben csökken a felhőzet és mindenütt sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu EB zárónapján. Hamilton első sikerét aratta a Ferrarival. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte el az újonc Curaçaót az E csoportban a Houstonban rendezett találkozón. A németek 5. gólját a Frankfurt védője Nathaniel Brown szerezte, most őt hallják.
3: Ehrlich gesagt nicht, es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen, meine Familie.
4: Őszintén szólva nem találok szavakat. Leírhatatlan érzés rögtön az első világbajnoki mérkőzésemen gólt szerezni. Itt van a családom is, és velem ünnepeltek. Ez egyszerűen hihetetlen. Nagyon elégedettek vagyunk. A második félidőben 4-szer is betaláltunk. Persze kár azért az egy kapott gólért, de ez is a futball része. Talán még jót is tett nekünk, mert felébresztett minket. Az egyenlítésük után nagyon jól reagáltunk, nem szomorkodtunk, hanem mentünk tovább, és végül nagy különbséggel nyertünk.
2: Szintén az E csoportban Elefántcsontpart Amad Diallo 90. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Ecuadort Philadelphiában. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett 2-szer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki szigetekkel, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap majd össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán, Új-Zéland mérkőzést rendeznek. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros, illetve a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus dúó a második helyen végzett 500 méteren. Harmadik lett egyesben Csikós Zsóka 500, illetve Balogh Gergely 200 méteren a kajakosoknál. A kenusoknál pedig szintén harmadik helyen végzett egyaránt 500 méteren Opavszki Réka egyesben és a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős. 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok, Adolf Valás pedig második lett a férfi kenusoknál. A Kuruc Levente Fodor Bence páros tehát olimpiai számban kajak 2-es 500 méteren nyert ezüstöt a portugáliai EB-n. A magyar kettős a hazai szövetség sajtófőnökének, Kurilla Viktornak így nyilatkozott.
5: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
6: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordul be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat két aranyra váltanunk.
5: Nem tudom, mennyit érzékeltetek bennő a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
7: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is csatában voltunk a többi jó egységgel.
2: Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, a miénk 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól Krimsben, szintén az Európa Liga alapszakaszában. Csak nem másfél évvel Ferraris bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Form 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, a második helyen a Mercedes pilótája George Russell végzett, míg a harmadik Lando Norris lett a McLarennel. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra közelítette meg az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellit, aki műszaki hiba miatt kiesett. Isaac del Toro sikerével zárult a franciaországi Tour Auvergne-Rhône-Alpes országúti kerékpárverseny. Az egyhetes viadal tegnapi záró szakaszát is a mexikói versenyző nyerte meg. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: még megismert.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Benne Ferenc. A következő bő negyed órában Olasz Gergő összeállítása következik a VB hétvégi eseményeiről.
3: Újabb 4 csoportmérkőzésen vagyunk túl a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Elsőként szombaton este a 2022-es világbajnokság házigazdája Katar Svájccal mérte össze tudását a B csoport első fordulójában. Arról, hogy mi történt a találkozón, Regős László Pál számol be.
4: Meglepetés a mérkőzésen, Katar-Svájc 1-1, hiába a svájci mezőnyfölény és hiába a svájci játéktudásbeli különbség. A katariak az utolsó percekben pontot szereztek, pedig már a második percben megszerezhették volna a vezetést, Edmilson lövését azonban Kobel védte, innentől kezdve pedig minden a svájciakról szólt. Endoje próbálkozott többször is, viszont Abunada remekül védett a katari kapuban. A 14. percben viszont ő volt az, aki szabálytalankodott, a megítélt 11-est pedig Embolo magabiztosan a jobb alsóba lőtte, megszerezte a vezetést Svájc, és innentől borzasztóan kényelmesen játszottak a svájciak. Igaz, többször kialakítottak helyzeteket, próbálkozhatott Vargas is, próbálkozhatott Ebischer is, sőt a középhátvéd Zakaria is felért egyszer egy támadással, viszont vagy nem céloztak pontosan a svájciak, vagy Abunada védett nagyot. És amikor a végén már úgy tűnt, hogy mindennek vége, mindenre pont kerül, és a svájciak magabiztosan, ha bár minimális különbséggel, de magabiztos fölénnyel megnyerik a mérkőzést, akkor egy baloldali katari beadást követően Huhi remekül érkezett középre, és a kapu baloldalába fejelt, ezzel Katar történetének második VB gólját szerezte, és Katar történetének első VB pontját szerezte ez a válogatott. Katar-Svájc 1-1.
3: A találkozót követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
5: Óriási hidegzuhany ez a svájciaknak, óriási fölényben játszott Svájc, viszonylag hamar meg is szerezte a vezetést, rengeteg helyzetet dolgoztak ki, attól függetlenül, hogy azt ne hallgassuk el, az első helyzet azért a katariak előtt volt, a második percben óriási Akanji hibából kapusra vezette a labdát a katari játékos, ott nagyot védett Kobel. De utána az egész mérkőzés Svájcról szólt, viszont ahogy mindig elmondjuk a futballban, ha nem zárod le a mérkőzést, akkor mindig benne van egy ilyen szituáció, hogy most itt egy beadás után lett ez a gól, egyelő testhelyzetből gyönyörűen lefejelte emberét Huhi, de a svájciak, nem mondom, hogy rosszul játszottak, de az volt bennük, hogy megyünk, tesszük a dolgunkat, előbb-utóbb úgyis jönni fog a gól, mert ott vagyunk állandóan a katari térfélen. A katari játékban nem igazán volt benne a gólszerzés, és a svájciakat egy kicsit elaltatta ez a játék, hogy tényleg mint egy kézilabdában felállt védelem előtt adogatták jobbra-balra a labdát, a katariak nem fejtettek ki nagyobb ellenállást, és a végén már, amikor már csak 15-20 perc volt hátra, akkor várták, hogy lepörögjön a mérkőzés, akkor a Katar tudott egy kicsit váltani, mondtam is egyszer, hogy a svájciaknak ez figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy ilyen könnyen oda került 14 méteres lövőhelyzetbe a katari játékos, de a svájciak nem tanultak ebből, még egy helyzetük volt, nem rúgták be, utána már ők is azt gondolták, hogy akkor lepereg 1-0, amit mi is beszéltünk, a Katarnak nem olyan nagy szégyen, gólarány, 1-0-ás vereség még mindig kezelhető történet, de így, hogy megszerezték első VB pontjukat, és a végén sokat tettek érte, a Svájc belealudt egy kicsit a mérkőzésbe, így Svájc nagyon csalódott, katariak pedig óriási ünneplésbe kezdtek.
3: A Katar-Svájc összecsapást követően érkezett a világbajnokság eddigi egyik legnagyobb érdeklődéssel követett összecsapása, a Brazília-Marokkó mérkőzés, amelynek krónikáját Szalai Kristóftól hallják.
6: A C csoport nyitó mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. A mérkőzés egyértelmű marokkói fölényben kezdődött, az első 10 percben több veszélyes akciót is vezettek az afrikaiak, a 21. percben pedig gólt ért egy támadásuk. Labdát szereztek, a saját térfelükön Mazraoui passzolta középre a kezdőkörbe Brahim Diazhoz, Brahim Diaz pedig egy művészi, mértani pontosságú labdát mért Saibari elé. Nem is kellett igazítani a marokkói csatárnak, egyszerűen átemelt a kifutó Alissont, a brazil kapus nagyjából 11 méterről ezzel vezetett, tehát a 21. percben 1-0 Marokkó csapata. Aztán nem kellett sokat várni, egy bő 10 percet, egy Vinicius villanása. Beszélgettünk sokat róla, talán az volt a harmadik, negyedik labdaérintése az egész félidőben, viszont köszönte szépen, megverte a 16-oson belül ellenfelét, és 101 km/órás bombát eresztett meg a hosszú oldalra. A marokkói kapusnak, Bonónak esélye nem volt védeni, ezzel egalizált Brazília 1-1. Akkor a 32. percen még nem tudtuk, de mostanra biztossá vált, hogy több gól már nem született a mérkőzésen. A második félidő első fele egyértelműen a braziloké volt, volt lehetősége Igor Csiágunak és Mateus Cunhának is, de még fel tudtunk egyezni egy veszélyes Rafinha kapura lövést is, viszont Vinicius már a brazilok legjobbja. Volt ugyan az első félidőben, de ő is eltűnt a második játékrészre. Az utolsó percek, az utolsó 10 perc például a jelzett hosszabbításban mind marokkói labdabirtoklás és helyzetet hozott. Brazília már nem is tudott átmenni a ráadásban az ellenfél térfelére. Úgyhogy, ahogy említettem, több gól már nem született a C-csoport nyitómérkőzésén. Brazília, Marokkó 1-1.
3: A találkozót követően a mérkőzés egyik főszereplője, a brazil gól szerzője Vinicius Junior értékelt.
0: Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és a bekapott góllal alaposan megnehezítettük a saját dolgunkat. Ilyen helyzetből nem könnyű játszani, főleg az első VB meccsen, mert a bemutatkozás mindig nehéz. Mindenképp fejlődnünk kell a folytatásban, mert ez egy világbajnokság, és egyetlen könnyű meccsünk sem lesz.
3: A találkozót követően ismét szakértőnk Vukovics László értékelt.
5: A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozott Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-ból 8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat. Hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jól felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében. Szájbári gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és meg is szerez, mentek a második gólért. Akkor itt több megszólalásnál is ti is, meg én is jeleztem, hogy Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, és ha most gólt kapnak, akkor el is úszhat a mérkőzés. De hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, és ilyenkor jön, amit beszéltünk szintén meccsenén, egy Vinicius Junior, egy Rafinha. Itt egy előre vágott labdát Vinicius Junior lekényszerítőzött a társával, visszakapta. Hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként. Az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és egy olyan az ötös sarkától kijebb 8 méterről gyönyörű gólt ragasztott a bal felső sarokba. Ebben lett akkor 1-1 a mérkőzés. Az első félidő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első félidőt nézzük, Marokkó közelebb állt sokkal a győzelemhez. Az egyenlítő gólnál úgy fogalmaztam, hogy nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk. A cserék nagyon jót tettek a braziloknak. Tényleg nagyon gyengén játszott a középpályán, ugye Casemiro. Sárga lapja is volt, több labdát eladott, azért 34 éves, erről is beszéltünk már, hogy Ancelotti emlékszik a szép időkre, amikor a Realnál közösen, stb., de most már vannak szerintem is jobb játékosok. A lényeg az, hogy felerősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez hozzá összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, ott a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, most a jobb oldalról tudtak, Danilo beadása volt, Rafinha elment a szélen, de vagy nem érkeztek jól, vagy rossz lövést választottak, vagy Vinicius visszaadásánál Rafinha gyengén találta el a labdát, tehát több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést, a ráadásban Marokkó egy picit jobb volt az utolsó 10 percben a hosszabbításban, de így ha teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetük, győzelmet vártak az első mérkőzésen.
3: Magyar idő szerint hajnalban, egészen pontosan 3 órakor pedig kezdődött a Haiti-Skócia mérkőzés, amelyet a C-csoportban rendeztek, és Skócia 36 év után szerzett ismét győzelmet labdarúgó világbajnokságokon. A találkozóról Vukovics László fejtette ki a véleményét, aki végignézte az összecsapást.
7: Haiti a 83. a világranglistán, míg Skócia a 42. Érdekesség, hogy a szövetségi kapitányuk Sebastian Minier a Haitinek 2 éve irányít, de a fegyveres konfliktusok miatt még nem tette be a lábát a haiti válogatott. Tehát a Haitiben minden meccsét idegenben, külföldön játsz a Haiti. Én még ilyet nem is hallottam a futballban, de jelen pillanatban ez a helyzet, és mégis ki tudtak jutni, tehát egy óriási bravúr. A mérkőzésen Skócia remekül kezdte a találkozót, róluk azt kell tudni, hogy 1998 után jutott ki újra világbajnokságra, a skót együttes Dánia 4-2-es legyőzésével, és itt 7 éve irányít Steve Clark szövetségi kapitány. Jól kezdték a mérkőzést a skótok, abszolút uralták az első 10 percet, a Haiti csapata nagyon meg volt illetődve, és végül is egy szerencsés góllal a 28. percben McQueen egy megpattanó lövés, hát öngól, tehát McQueennek adták, megszerezte Skócia a vezetést. Utána nagyon ráült az eredményre a skót csapat, Haiti pedig gyors játékosokból áll, ugye Lenny Joseph a Ferencváros labdarúgója is tagja a Haiti keretének, de ő most a kispadon kezdett. Isidor volt elől, és Bellegarde és Piero, ők egész jó benyomást tettek rám. Haiti egy nagyon agresszív futballt játszott, amit a játékvezető támogatott. Nem voltak durvák, de a keménység határát feszegették. Ez nem nagyon ízlett a skótoknak, és meglepő volt, hogy a fejpárbajokat fele-fele arányban nyerték meg. A második félidő egyértelműen Haitiről szólt, teljesen beszorította a Skóciát. A skótoknak végig a levegőbe lógott az, hogy egyenlít Haiti. Voltak is helyzetei, Piero fejelt mellé, például a 85. perc volt a legnagyobb helyzetük, amikor egy jobboldali beadást Piero mellé fejelt, de Haiti látszik, hogy azért nem egy kés csapat, de egyénileg gyors játékosaik vannak, hát gondoljunk arra, hogy Lenny Joseph az ő sebességével, amit itt Magyarországon láttunk, azért kiemelkedik a játékosok között, ott 15 percet kapott, a 75. percben lépett pályára, de nem tudott most hozzátenni ahhoz, hogy egyenlíteni tudjon Haiti. A skótok végül is 1-0-ra megnyerték ezt a mérkőzést, de ha a mérkőzés egészét nézem, akkor Haiti rászolgált volna az egy pontra.
3: Végezetül ma reggel folytatódtak a D csoport küzdelme is. Ausztrália nagy meglepetést okozott Törökországnak, de egészen pontosan arról, hogy mi történt, Erdei Márk számol be.
4: Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország. Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és 3 passzból felértek az ausztrálok. Végül megkapta a labdát Irán Kunderről, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően 3 percre rá Bardakcsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg, Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda, nem volt szerencséje Bardakcsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztráliának. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Tony Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a ma reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre, ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát, 18 méterről kicsit jobbra sodródva, a bal lábával szépen kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy valóban ennek a mesnek 2 hőse van, Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott, valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a második gólját Ausztráliának. Ezt követően Aturkuglónak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beach bevágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0.
3: Az összecsapást a mérkőzést követően a találkozót a stúdióból megtekintő Bene Ferenc értékelte.
8: Előzetesen azért kétkedve fogadtam ezt a találkozót, egyik csapatot sem ismerem mélységében, nyilván inkább a törököket valamelyest, de mind taktikai szempontból, mind a játék ritmusát tekintve tényleg látványos találkozó volt, nem tarkította sok helyzet, nem tarkította sok virtuóz technikai megoldás, de abszolút élvezhető volt. Az volt az embernek érzése, hogy gyakorlatilag az ausztrál válogatott iskolajátékot nyújt a védekezés szempontjából, tehát én úgy fogalmaztam a közvetítés során, hogy oktató DVD-n lehetne kiadni, ahogyan védekezik csapatszinten az ausztrál csapat. És a törökök nem találták meg erre az ellenszert, nem volt a török válogatottban az átlagnál sem jobb teljesítmény a támadó szekcióban, a széleken kevés mögékerülést tudtak végrehajtani, keveset kerültek az ausztrál védekezés mögé, a beadásokat 100%-os hatékonysággal semlegesítette a hatalmas méretű belsővédőkből rendelkező, belsővédőkből álló ausztrál csapat. Jó volt a kapus teljesítmény, és hát hadd emeljem ki ugye a mezőnyjátékosokon kívül Beachet, aki ugye szinte második számú kapusként emelkedett most, ha nem is azt mondom, hogy a mezőny fölé, de talán, hogyha három nevet meg kellene nevezni ezen a mérkőzésen, akkor biztos, hogy benne van a három legjobba, talán a mérkőzés legjobb a díját is meg tudja kapni. Nem azért, mert foghias volt ma az ausztrál védekezés, hanem azokat a piciket az átlövésekben hozzá kellett tenni, hiszen azért volt hatalmas bravúri átlövés után, volt közeli lecsorgó labdák utáni török helyzet, és abból is hárított, szóval azért nagy mértékben meghatározta az ausztrál csapat játékát, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy le tudják hozni nullára a találkozót. A török válogatottnak sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb tempóval kell futballozni a jövőben, az ausztrál válogatott pedig ezzel a hatalmas kalppal azért hát beírta az ausztrál futballtörténelembe a mai mérkőzéssel a nevét, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő találkozójukra, mert itt azért készülni kell, főleg a labdaszerzés utáni gyors kontráikra, mert abban is nagyon-nagyon hatékony volt az ausztrál csapat. Hát nem várt fordulat ebben a csoportban, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a második forduló.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olasz Gergő kollégánk összeállítását hallhatták a világbajnokság hétvégi eredményeiről.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
3: És ha indulj sportosan, akkor tényleg indulj sportosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello, drága hallgatók, június 15-e van. Azaz egy ilyen láthatatlan ollóval kettészeljük ezt a júniust, és csak halkan lágyan mondjuk, hogy úgy néz ki, hogy ezen a héten vége az iskolai tanítási napoknak. Jó reggelt! Egy ívetűt adott ki a szám, pedig nem kínai származás. Itt van Bene Feri, Hello Feri, jó reggelt!
4: Jó reggelt, és Harsányi Levi is, csúcsformában.
3: Csak kérdem, drága hallgatók, 0630, ugye 55-55-605, jó? Egy apró bevezető játékos kérdéssel mégis, hogy mennyire vagytok frissek, jó? Szeretnék egy válogatott nevet tőletek, aki kétszer volt már világbajnoki döntőben, és egyszer sem nyert. Aztán pedig utána küldjétek el azt a szót, ami ugye annak a válogatottnak a nevét takarja, amelyik háromszor volt már világbajnoki döntőben, és háromszor nem nyert. Nagyon egyszerű.
4: Nagyon jó.
3: Igen, igen, ez a bemelegítő. Aki jól válaszol, hallgathat minket. Na, szóval jó reggelt mindenkinek, 23. labdarúgó világbajnokság, meglepetés hátán mondhatni, és tényleg így van, kivéve talán nem is tudom, de szinte minden. Curaçaói gól is meglepetés. Kezdjük a legeslegelején, hiszen Feri az volt, ami nem találkoztunk, hát nem beszéltem még erről. Elindult ez a VB, ugye, volt a megnyitó, nyilván mexikói 2-0, a három darab piros lap, írtam is valamilyen közösségi felületen, a bíró tegnap nagyon sokat kereshetett ezzel a három piros lappal, amikor tényleg csak ők dönti el, hogy mi van. És én nagyon vártam volna Kanadától is a győzelmet, ugye, hogy rendező ország nyitó vagy kezdő meccsen nem nagyon vesztett eddig még, USA nagyon szépen menetelt azzal a 4-jel és a 4-1-jel, most meg pedig itt vannak ezek a mérkőzések. A legfrissebb, hogy 5-1-re nyert ugye Svédország, úgyhogy a Nemzetek Ligája formációnak köszönhetően, vagy formának lebonyolítási rendszernek köszönhetően jutott ki ide a világbajnokságra. Neymar még nem játszott. Nekem eddig a brazil és a marokkói csapat összecsapása volt a legjobb, ami egyébként tehát egy labdarúgásra emlékeztet.
4: Felsoroltál egy ilyen 42 kérdést.
3: Nem volt, csak hogy engem eddig milyen hatások értek a labdarúgó VB kapcsán.
4: Igen, először is én valamelyest azért megvédem a játékvezetőket. Egyrésztről a megszokottnál sokkal gyorsabb a VAR rendszer, tehát nincsenek percenként 5-6 perces ácsorgások, hogy végre döntést hozzanak. Ez nagyszerű. Ugye behozták azokat a FIFA szabályokat, amik szintén gyorsítják az effektív játékidőt, tehát most már nem ünnepeltetik magukat a játékosok, meg lesétálgatnak tyúklépésbe, hanem le kell kocogniuk, hiszen ha nem hagyják el a pályát, akkor nem jöhet be egy percig a becserét játékos, szóval gördülékenyebbek a cserék, gyorsabban végzik el a bedobásokat,
3: nekem futószalag, tehát hiányzik az érzés. Egyedül Neymart láttam, az volt egyfajta foci érzés. Sajnos nem játszik.
4: Tehát megy a VB lassan egy hete, és neked a leginkább futballra emlékeztető jelenet az a Neymar volt, amelyik nem játszott.
3: A katargója, a svájciak leszereplés, vagy mi az, ami pont? Hát mert is tegnap, gyerekek, Virc, ahány helyzetet tegnap kihagyott, hát az egész játékos egy nagy Virc.
4: Hát,
3: tehát, hogy de komolyan mondom. Tehát
4: gyakorlatilag ez, így is nyertek 7 gólokkal.
3: Na de egyrészt milyen gólokkal, meg milyen csapat ellen.
4: Hát egy nagyon klassz edzőmeccs volt. Szerintem, ha akarnak, 15-öt rúgnak. Én azért aggódtam, hogy meg ne döntsék a Magyarország-Szalvador 10-1-et, mert azért maradjunk már benne a futballtörténelemben.
3: Borzasztó. Én német szurkoló vagyok ilyen szempontból, de ez nagyon-nagyon kevés lesz a folytatásban. De Curaçao története megvan, hogy a stadiont elfoglalta? Nincs.
4: Tegnap néztem meg a térképen, hogy merre található.
3: Egy kritikus környéken, tehát ahol nem feltétlenül mindenki munkával kezdi a kenyerét, de hogy nem nagyon tudtak edzeni, mert a stadiont elfoglalta a helyi erőket képviselő bandák, így mondjuk így, és előbb kell érkezni az USA-ba, hogy tudjanak játszani rendes pályán, szóval nagyon komoly, meg ugye tudod, hogy holland gyarmat volt.
4: Igen, jelenleg is még a holland király gyakorolja a hatalmat, hát nyilván névlegesen van ott is különböző papíron
3: misztériumok. Papíron meg igen, de egyébként nem vagy. Szóval bonyolult a helyzet, és az előző edző ugye felkeresett olyan származású focistákat, akiknek például ugye Hollandiában élnek, és megkereste őket, hogy azt tudtad, hogy a déd nagypapád Kuraszó, micsoda? És így hívott oda játékosokat. Jó, hogy ilyen angol első, másodosztály, meg ilyenek, de akkor is, hát sajnos nem azt hozták, amit vártunk, de hogy meglőtték, hiszem életük első világbajnoki döntőjében, tehát ugye itt persze lebonyolításban a döntőben az első világbajnoki góljukat, főleg a németek ellen, hát ezt mindent el tudtam volna képzelni, csak ezt nem.
4: Szenzációs. Ehhez képest azért ez már bagatell, hogy a Haiti kapitánya soha nem járt Haitin például, tehát úgy szövetségi kapitány az országnak. Szóval vannak itt érdekességek.
3: De lennék ott szövetségi kapitány, meg a Maldív-szigetek, a Bali-szigeteken is, ide, Zöldfoki, vagy játszik ma Zöldfoki-szigetek Spanyolországgal. Kérdezzük, hogy azt miért játsszák le? Tehát, hogy Zöldfoki-szigetek, hogy sikerült most nem megbánt őket, de összehozni annyi játékost, hogy itt valahogy ki tudjanak állni. Finoman szóval sem az ő sportáguknak.
4: Érdekes lesz. Minden esetre említetted a három kiállítást, én úgy gondolom, hogy mind a három adható volt, viszont lehet, hogy pedagógia szempontból jó volt, mert azóta nem volt kiállítás a további mérkőzéseken.
3: Igen, mert a sajnos nem szóltak még, hogy elhasználta az összeset. Tehát nem
4: ugye kóta rendszer van, teljesen jó.
3: Nem lehet ennyit, ha mindegyiket elhasználnak, akkor nem.
4: Egyébként a Katari VB-n összesen, az összes mérkőst egybevetve 4 kiállítás volt, itt egyből 3-at elszórtunk, szóval most már csak egy kiállítás lehet ezek szerint, nem lehet?
3: Igen, de hogy melyiken, majd ma Zöldfoki-szigeteken kell tanulni valakit, hiszen 17-en lesznek a pályán. Miért ennyien? Ja, nem tudtuk, hogy 11-en lett. Tehát, hogy,
4: viszont legyen egy pozitív hír is.
3: Elég csak képzelde. Pozitív. Na.
4: Hát nagyon jó. Mi az, ami még nem volt a világbajnokságon eddig?
3: Mesztenű, berohanó...
4: Mondjuk nem rossz az irány, néző. Én egy picit futballszakmai dologra gondoltam. Nem volt még 0-0-ás mérkőzés, képzeld.
3: Tehát megijedtem a fél időnél 0-0-nál.
4: Miért ijed az a szünetekbe?
3: Megszoktam mindig, minden szünetben. Ha a színházban vagyok szünet, van, mindig megijedek. De tényleg,
4: a Perectől a büfébe vagy?
3: Nem, az Áraktól a büfé, színházi büfé. Nem mindig, de hogy azért tegnap azért, ugye, mi volt, hogy a Holland-Japán? Fél idő 0-0. És a végén... Hát és a végén azért csak leütt egy 2-2.
4: Szenzációs mérkőzés volt.
3: És a hollandok nem tudtak nyerni.
4: Érdekes
3: gyenge
4: volt,
3: csapat,
4: mert...
3: Gyenge csapat a holland, azt kell mondanom.
4: Hát azért ezt a szót, hogy hollandia gyenge, nem biztos, hogy ezt...
3: Én bátran mondhatom, hogy nem értek hozzá. Én egyszerű felhasználó vagyok, én a fogyasztó vagyok.
4: Nem tudom, figyelted a Takefusó Kubót. Én felhívtam rá figyelmet, mert nagyon komoly futballista.
3: A japánok, igen?
4: Igen, és nem érdemtelenül egyenlített Japán, viszont azért ott érdekes volt számomra, hogy 2-1-re vezet Hollandia, és gyakorlatilag Ronald Koeman folyamatosan úgy cserélt, hogy visszakalibrált a csapatát egy abszolút bunker futballá, és hát nem tudták kivédekezni.
3: Hiszen szóval játékosként sem volt jó Ronald Koeman. Még a testvére sem, aki magyar válogatott szövetség kapitánya volt, azt is engedjük el.
4: Ez megint érdekes, azért nyilván a szintet, hogy hol húzod meg azt.
3: Hát én a Barcelonánál, és ott, amit játszott, azt én egy erős hármasnak ítélem meg. És neki legalább 4-est kellene hozni.
4: Jó.
3: Hát azért, az akkori válogatott.
4: Azért, amikor az ő góljával Beckett nyert a Barca, akkor azért boldog volt.
3: Jó, egyébként emiatt nem tudom őt bántani, mert ez az egyem, ugye...
4: De ez egyébként egy érdekes megfogalmazás, mert akik játékosként védők voltak, akkor azok kapitányként is védekező felfogásba gondolkodnak?
3: Szerinted? Hát ott van Kompany, ugye például a Bayern München esetében, és hogy ők védő volt ő is.
4: Ő ellenpélda ezek
3: szerint. Ő az egyedüli, ez erősíti a szabályt. Nem tudom, most ez edzőket is látva, nézve, az Ancelotti is volt nagyon boldog. Ha nincsen Vini, akkor ott bajba lett volna ez a brazil válogatott. Ezek a, nem tudom, Bruno, tehát ilyen rajzfilmhősöket hívtak oda, Bruno, ez a Gabriel, hát még Arkangyalnak is vissza közepes teljesítmény nyújtott, hát mi volt az? És bocsánat, és Marokkó szenzációsan menetel. Jó, hát menetel, eddig egyetlen meccset játszottak, de az figyelj, hát mit csinál?
4: Igen, és pont a mérkőzés abban a periódusában szerezte Vinicius Junior az egyenlítést, amikor Marokkó újabb gólja lógott a levegőbe, tehát ezért kellene
3: a világsztárok. És egy lágy emelésből lőtt, tehát nem volt erős. A kapus hát, kezét se tudta felvenni. Ez a Brahim Diaz, hát ez valami... Ez micsoda jó játékos.
4: Igen, és mit szólsz az ausztrálokhoz?
3: Na, az bocsánat, én köszönöm szépen, te ugye azért ma játszik Új-Zéland is, tehát ugye ők egészen jóban, vagy holnap hajnalban.
4: Igen, de Tony Popovics, szövetségkapitány, gyakorlatilag az Ausztrália-Törökország mérkőzés egy világbajnokságot, korszakokat meg jellemző, alkotó, védekező taktikának a gyöngyszeme volt. Tehát próbáltam kijönni a mondatból, hát a DVD-n kellene kiadni, tehát hogyha van egy csapatod, és nem tudsz védekezni, akkor azt nézzétek meg, gyakoroljátok le lehet vetíteni a védekezés magas iskolájában.
3: Tehát a kapu irányába történt gólszerzési kísérletek száma, nem a kaput eltaláló, a törököknél szerintem, most nem emlékszem pontosan, hogy 40 körül volt. És az ausztrálok 4-et lőttek kapura, abból 2 gól. Az egyik gólszerző szörfdeszka, ki is tettem ma, meg na, a másik pedig koala. Tehát, hogy, és ennek ellenére megverték a törököket. Egy picit azért örülök ennek, Márda Güler nagy arcossága, de hogy, tehát Yilmaz, Yildiz, Csálhánok, tehát olyan játékosok vannak a törököknél, hogy tényleg szuper csapatban mindegyik.
4: Ebből látszik, hogy a csapategység, a szervezettség, csapategység, szervezettség tudja kompenzálni a nagyobb tudást. Nagyszerűen futballozik.
3: Azért, mert egyénileg akarnak szerintem sikert elérni. Egyébként Brahim Diaznál is ez volt tegnap a probléma, hogy nagyon-nagyon itt cselezget, ott még egy húzás, ott leadta volna a Hakiminek, vagy a többieknek. Tehát többen vannak, és sokkal jobbak, mint ő. Na mindegy, szóval nem szabad egyéni teljesítményre nagyon-nagyon fokuszálni, itt így, ahogy mondod, a brazoknál is ez volt a gond, hogy nem volt meg a csapategység, nem? Tehát, hogy egyedül próbálgattak.
4: Az kétségtelen jellemző évtizedek óta a brazil válogatottra, hogy hatalmas labdarúgó egyéniségek jellemzik őket, de csak az a brazil válogatott tudott világbajnok lenni, amelyiknek megvolt a megfelelő csapategység.
3: Mondjuk ott azért vannak is egyéniség, tehát hát egy vannak. Az egybért meg tudják oldani. Még ott Roberto Carlos is jól cserezett. Várjál? Nem, talán ő nem, de mindenki más jó. Na mindjárt jövünk még, és beszélgetünk persze a labdarúgó VB-ről. A kérdés itt van, mi hallgatóinknak, hogy írjátok meg nekünk, legyetek kedvesek, melyik volt az a válogatott, vagy válogatottak, akik legalább 2 darab világbajnoki döntőben részt vettek, és két alkalommal kikaptak. Jó, 06-30-55-55-605, most pedig egy beszélgetést adunk át a hallgatóknak, majd Kreisz Bálint kollégánk Vukovics Lászlóval beszélgetett.
5: Elefántcsontpart egy kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek föl a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ekvádoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ekvádoriak próbálták kivenni az élét az ekvádori támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ekvádori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat, majd későbbiekben próbálták megállítani az ekvádoriakat, helyek közel sikerült is. Tudni kell az ekvádoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ecuador, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szerezniük az első fél időben, lehet mondani, hogy az első fél időben abszolút Ecuador akarata érvényesül, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második fél időben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, nagyon szép támadásokat vezettek, és olyan volt, mintha az első fél időt teljesen el is felejthettük, mert elefántcsontpart fölénybe került, és levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felek meg fognak osztozni a pontokon, de a végén elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ekvádori csapatra, többször oda került, nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második fél időbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
6: Svédország kiütéses 5-1-es győzelemmel kezdett Tunézia ellen, ami azért az első percek alapján talán nem volt benne ebben a mérkőzésben. Hogyan láttad a találkozót? Mi okozta ezt a nagyon nagy különbséget, ami végül kialakult?
5: Valóban az elején nem látszódott, hogy ekkora különbség lesz a mérkőzésen. A svédek kezdtek jobban, de Tunézia egyenrangú ellenfélnek bizonyult akkor még. Hát tudjuk, hogy a svédeknek Gyökeres és Isák révén két nagyon erős csatáruk van. A Gyökeres ugye 28 éves Arsenal csatárja, Isák a Liverpool játékosa, aki sokat volt sérült, de nagyon készült erre a világbajnokságra. És az első fél időben Ayari révén a 7. percben egy ilyen kavarodásnál Iszákot indították, a kapus röviden ütötte ki a labdát, és Ajari 20 méterről nagyon szépen bevágta a hálóba. Ebben vezetett Svédország, majd Iszák kapott egy labdát a bal oldalon, a 30. percben 1-1-ben lerázta a védőjét, magáról befele tolta, és a hosszú sarokba elpasszolta. 2-0, akkor úgy nézett ki, hogy lefutott a mérkőzés, teljesen sima, a ellenfél teljesen padlón volt a tunéziai csapat, de aztán teljesen váratlanul a 43. percben egy szöglet után kipattant a labda, jobb oldalról beadta a tuniszi védő, és az előragadt védő Rekik, aki a Maribor játékosa, a 43. percben gyönyörűen csúszott a hosszú sarokba. Ez lélektanilag nagyon fontos gól volt a tunéziaiaknak, így meccsben maradtak. És a második fél idő úgy kezdődött, hogy meg is volt fogva a svéd csapat, nem tudták rendezni a sorokat a szünetben, és Tunézia támadólag lépett föl. A második fél idő első 10 percében úgy nézett ki, hogy akár egyenlíthet is, de ez nem történt meg, és Gyökeres Viktor az 53. percben egy óriási védelmi hibából a kapus letette a labdát a belső védőjének, a csapatkapitánynak, aki utolsó emberként 25 méterre a kaputól elcselezte, Iszák elvette tőle, Gyökereshez játszott, aki gyönyörűen bepasszolta a labdát a kijövő kapus mellett. Ez nagyon megfogta a tunizi csapatot, akkor már nem tudták felvenni a versenyt a svédekkel. A svédek nagyon szépen tartották a labdát, ölték a játékot, és akkor jött egy csodacsere. Graham Potter pályára küldte Swanberget, aki abban a pillanatban, hogy beállt, egy szabadrugás volt oldalról, és első labdaérintésére megszerezte a svéd válogatott negyedik gólját, majd Ajari keretes szerkezetbe zárta a svédeknek és saját magának a mérkőzést. Az első után az utolsó gólt is ő szerezte a 96. percben. Úgy tudnám összefoglalni, hogy Graham Potter varázsolt a svéd válogatottal, remek játékot produkált a svéd csapat, akiről tudjuk, hogy 1958-ban egyszer voltak VB döntőben, akkor ezüstérmesek lettek. Most nagyon-nagyon nehezen jutottak ki, hát tragikusan szerepeltek a selejtező csoportban Svájc, Koszovó és Szlovénia mögött, 2 ponttal az utolsó helyen végeztek, és a Nemzetek Ligáján keresztül jutottak ki, Ukrajnát 3-1-re verték, Lengyelországot 2-1-re, Gyökeres, fantasztikus futása volt, rengeteg gólt lőtt ezeken a mérkőzéseken. És itt a VB-n megmutatják, hogy igaz, hogy ez még csak az első meccs, olyan nagyon messze menő következtetés nem lehet levonni, Tunéziát sem szabad még temetni, de a svédek megmutatták, hogy a két csatáruk nem véletlenül játszik az Arsenalba és a Liverpoolba, remek futballisták. A Tunéziának össze kell kapnia magát, ha legalább legjobb harmadiként tovább szeretne jutni, de egy nagyon jó mérkőzést láttunk látványos gólokkal.
6: Valószínűleg azért a tankönyvekben azt tanítani fogják, amit a svédek összekínlódtak itt a világbajnoki selejtező csoportban. A Svájc-Koszovó-Szlovén csoportban mindössze 4 találatot szereztek, és 12-t kaptak. A 2 pontot már te is említetted. Mi változott alig egy év alatt, hogy az a nemzet, amely csak és kizárólag a Nemzetek Ligájának köszönheti azt, hogy egyáltalán esélye maradt arra, hogy kijusson a világbajnokságra, élt ezzel, és most 5-1-re kiütötte Tunéziát, ami nem gondolom, hogy azt mutatná, hogy Koszovó vagy Szlovénia ennyire simán hasonló módon le tudná győzni Tunéziát, mint ahogy most a svédek tették.
5: Hát azért ez még egy erős csoport, azért Ekvádorék, azért komoly mérkőzés lesz még ott, amikor játszani fogják a többi mérkőzéseiket, ugye Elefántcsontpart Ekvádor. De Svédország nagyon összerakta a Graham Potter a csapatot, nagyon egységes lett, jó a védekezés, hát azért komoly játékosait vannak, Bergvall, például a Tottenham középpályása, vagy Elanga, aki a Newcastle csatára, nem is fér be a kezdőcsapatba. De a kérdés jogos, hogy a selejtezőben így szerepeltek, utána a Nemzetek Ligájában már valóban kijutottak, de hogy a VB-re most így összekapták magukat, hát ezt akkor lehet majd elmondani, hogyha tovább jutottak meggyőzően a csoportból, és valóban ilyen teljesítményt tudnak nyújtani. Én úgy látom, hogy a védekezésükben nagyon agresszíven fölfele, előrefele védekeznek, tehát nem hátrálnak be, nem hagyják magukra jönni az ellenfelet, és hát a középpályán is van egy Ajariuk, aki nem csak azért emelem ki, mert ma 2 gólt rúgott, hanem rendkívül sokat fut, mindig megjátszható, nagyon jó helyeken szerez labdát, és hát a két csatár az tényleg világklasszis szinten szerepel. A két csapatnak a világranglistán viszonylag közel voltak egymáshoz, ugye a svédek az 58-ak, Tunézia egy kicsit hátrébb van, de ez alapján, a mai meccs alapján, mondom, a második fél idő első 5-8 perce volt az, amikor benne volt a levegőben, hogy esetleg egyenlíthet Tunézia, meg az első félidő elején egy 10-15 percig volt döntetlen szagú a mérkőzés. Utána nagyon kinyílt az olló, és a svédek nagyon meggyőző játékkal ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
6: Túl vagyunk 4 játéknapon a 2026-os világbajnokságon. Volt itt sok minden, rengeteg döntetlen, 8 gólos találkozó, 6 gólos, egy valami hiányzik, gól nélküli döntetlen. Kicsit várakozásokat felülmúló eddig, ahogy a világbajnokság indult?
5: Hát volt ilyen meccs is, olyan meccs is. Én még itt az elején azért nem szeretek teljes véleményt formálni, hogy minden csapatot látni kell minimum egyszer, de inkább kétszer. A csoportmérkőzéseken tovább kell jutni, a nagyok is így gondolkoznak, hogy nem kell még jó játszani, hanem egyszerűen tovább kell jutni, és utána egyre fokozatosan, ahogy jönnek a nehezebb és nehezebb mérkőzések, akkor kell formába lendülni, és olyan teljesítmény nyújtani, amivel a legtovább tudnak jutni csapatok. Csak itt a nagyon vékony mesdje az, hogy kiket pihentetsz, mennyire tudsz motivált lenni a csoportmeccseken, és nehogy kihújjál, úgyhogy nem veszed, nem azt mondom, hogy nem veszed komolyan a mérkőzést, hanem egy kicsit tudatalatt abban vagy, hogy majd a 16 között, a 32 között, a 16 között, majd akkor, és akkor elúsznak a pontok, és kiesel. De eddig tetszik a világbajnokság, mondjuk én nem vagyok nagy pártfogója annak, hogy 48 csapat van, mert azért vannak szerényebb képességű csapatok is, lásd akár Curaçaót, vagy most nem megyek bele így, tehát látni fogják majd a kedves nézők, meg a hallgatók is hallják, hogy kik azok a csapatok, akik nagyon sok gólt kapnak, nem tudják úgy fölvenni a versenyt a többiekkel, de hát a világversenyen most így döntött a FIFA, hogy 48 csapatos lesz. Hát láttuk, hogy Németország is erődemonstrációt tartott, 7-1-re kiütöttek Curaçaót. Itt a 16 között fog elkezdődni az igazi világbajnokság. Én azért szorítok, de azt gondolom, hogy ez így is lesz, hogy a nagy csapatok be fognak jutni, egy-egy meglepetés csapat mindig van, de a végén úgyis azok lesznek ott, akiért a semleges néző meg a nagy csapatok drukkerei leülnek, tehát a nagyhatalmak, akik esélyesek a világbajnokságon, ők fogják uralni a 16 meg a 8 között már a ranglistát.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. Létrejött az amerikai-iráni béke megállapodás. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban, Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefánt Csontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett mérkőzést végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A mieink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A tegnap délutáni maratoni programban Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok 5000 méteren. Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A mieink 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól, Krinzben, szintén az Európa Liga alapszakaszában. Csak nem másfél évvel Ferrari is bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra közelítette meg az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellit, aki műszaki hiba miatt kiesett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szembenállók. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem gyárt atomfegyvereket. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Megújulhatnak a hívpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznének be, valamint fejlesztenék a villamos hálózatot. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A szélenergia ipari szervezetek nyílt napokat szerveznek, és ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
0: Közlekedés.
1: Telítettek a sávok az M3-ason, a Magyaródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Az M1-M7 közös bevezetőjén is erős a forgalom, csak úgy, mint az M6-oson az Érdi szakaszon, a 20-as és 18-as kilométer között, valamint az M7-esen az Érdi és Török-Bálinti szakaszon is lassabb haladásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Napközben csökken a felhőzet és mindenütt sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos szél.

0: kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió és benne, ez itt a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Varga Józseffel, a Kispest legendájával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sport Rádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Varga József, a Kispest Honvéd 31-szeres válogatott labdarúgója. Szia Katya, szép napot kívánok neked!
3: Szervusz Dodi, neked is!
2: Köszönöm! Honnan ered a Katya becenév? Mert mindenki Kispesten és a magyar futball berkein belül mindenki Katyának becéz téged.
3: Hát ez onnan indult, hogy emlékezzél még rá, volt egy mezei futóverseny.
2: Csak nem a lóversenypályát mondod.
3: A lóversenypályát mondom, és emlékszel, két futam volt. Az elsőt a Pintér megnyerte,
2: igen.
3: És a második futamba, meg azt mondta a Tihi, hogy induljak el én, mert elég jó futok. És a Lukács Sanyi, szegény Lukács Sanyi már nincs köztünk, de a Lukács Sanyi a célegyenesben, amikor jöttünk, elkezdett kiabálni, hogy gyere Kacsa, gyere, tudod, mert teli talpon futottam, és hát mindenki röhögött rajta, és így rajtam ragadta a Kacsa név.
2: Akkor a Luki a névadó van. Isten vigyázzon rá. Saját nevelésű játékosa vagy a Kispest Honvédnak. Mit jelent számodra ez a klub? A mai napig kijársz a meccsekre.
3: Nekem mindent jelent a Kispest Honvéd. Mindent. Ezt nem lehet elmondani mondatokban, nem lehet elmondani igazából, hogy mit jelent nekem egy Kispest Honvéd, mert tudod, ahol gyerekkorom óta, 8-9 éves korom óta nevelkedtem föl, és ott nőttem föl, ahol bekerültem az első csapatba olyan játékosok közé, mint egy Kocsis Lajos, Szűcs Lajos, Páncsis Miklós, Bicskei Bertalan, Pusztai Laci, Kozma Mihály, szóval ezek akkora nevek a labdarúgásba számomra, hogy nagyon ritka, és van egy fantasztikus nagy élményem, a közönség szavazatai alapján minden idők legjobb honvéd védőjének beválasztottak.
2: Hát mi is itten, amikor a Nemzeti Sportrádióban kialakítottuk minden idők legjobb honvédját, te is benne voltál, és én látom, hogy a szurkolók is, pedig a fiatalok már nem nagyon láttak játszani, de micsoda elismerésben, meg szeretetben van részed. Ez gondolom azért jó érzés számodra.
3: Nagyon jó érzés, és nem is tudom, hogy nevelik ezeket a szurkolókat, a fiatal szurkolókat, az idősebbek, de egyre nagyobb a tábor, és ismerik a játékosokat. Tehát olyan szeretettel veszik körül a Garaba Imrét, a Nagy Antit, a Gyimesi Lacit.
2: Igen, láttam ott, igen. A Liptágrundon, amikor körbevesztek téged a Kispest szurkolók. Láttam.
3: És fantasztikus élmény, komolyan mondom, hogy kimész ebbe az új stadionba, amivel sajnos mi nem játszhattunk már, de hogy ezek a szurkolók minket szeretnek.
2: Szó szerint. És neked ki volt a kedvenc edződ, játékostársad, mert felsoroltál rengeteg klasszist a Honvédból. Kivel szereti a legjobban játszani, mert ki volt a kedvenc edződ?
1: És akkor igen, folytatva, persze 7:44, mindjárt 3:48, szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, meghallgathatjuk a részleteket Dodi beszámolója kapcsán, Varga Józsival, aztán pedig Ferikém, jó reggelt kívánunk neked!
4: Jó reggelt, Harsányi Levinek is, nagyon szép jó reggelt!
1: Nagyon komoly elemzések, gyerekek!
4: Én látom, hogy teljes mértékben a fejed, az egyértelműen rajta van a VB-n. Tehát én ennyit gondolkodni az mérkőzéseken még sose láttam. Te is VB lázban
1: is. Nem, ráadásul igen, azért ezt majd említem, meg részletesen belemegyünk ebbe. Szóval én nagyon úgy hiszem, hogy itt mondjam, nagyon komoly feladatok várnak itt, nem csak ránk, hogy egyébként mindenkire, amikor zöldfoki szigetekkel kell majd játszani, hanem ugye a spanyol csapatnak erről majd azért beszélünk későbbiekben, de nagyon-nagyon érdekes. Helyzet, egy picit azért jó lenne, hogyha erről beszélnék, én nagyon örülnék, mert én nem vagyok azért megelégedve így alapvetően ezzel a VB-vel. Ráadásul úgy, hogy az én kedvenc csapatom ugye az angol csapat, ami nem igaz, mert a német, de a szegény angolokkal kell egy kicsit most együtt érezzek. Tehát, hogy eltűnt a teljes felszerelésük, gyerekek, hogy ez nem tudom ki mit tud tenni, nem tudom kinek tűnt már el, ha utazott, tűnt már el neked bármilyen cuccot.
4: Nem, de rettegek tőle. Nekem olyan volt, hogy a fél csapatnak eltűnt, és akkor se
1: de sima utazásnál, én nem tudsz mit kezdeni. Nekem volt egy olyan év, amikor mert nem csak egy év, bocsánat, az 3 éven belül volt, egyszer Kubába mentünk, és megérkeztem, és de azért kell erre, csak azért beszélünk erről, mert ilyenre nem tudsz felkészülni. Tehát fel tudsz, csak amikor veled történik, akkor azt mondod, hogy úristen, most ez mégis hogy? Megérkezünk Kubába, kiszállunk, és tudod, amikor megy ott az a podgyász futószalag, amire kiteszik ugye a csomagokat, megy, lemegy, és semmi. És tudod, mindig marad egy ilyen szétmarcangolt hátizsák, vagy nem tudom, egy ejtőernyősnek a hátizsák nem nyílt ki valahol. Na mindegy, és az is már ötödjére megy, nem igaz, nem jött ki a bőröndöm. Mert direkt olyan csúnyát vettem, olyan feltűnően narancsárga, hogy az ember nem vin. Ha még ha megtetszik, akkor sem viszik el, mert úgy néz ki. És oda megyek ott a megfelelő személyzethez, hogy elnézést, excuse me, volt egy nagyon érdekes luggage, és mit, ha nem érkezne meg? És Kubáról beszélünk még egyszer, ez 2019. És ott ül nagyon-nagyon halálnyugalommal, kis ablakot kicsit kihúzza, még jobban.
4: Igen, nagyon unja.
1: Igen, a kis ablakot még kicsit. Na, uram, írja ide az adatait. De innen tök nyugodt, de bennem a telefon töltöm, és nyugodj. Ide írja le, és szállodát, ahova mennek, és ha megtaláljuk, mert megtaláljuk, akkor elküldjük önnek. És mikor lesz? És azt mondja, ezt sose felejtem el. Csak hogy mit jelent, érted, az élethez való hozzáállásod? Nyugodjon meg. Megtaláljuk és elküldjük, de ne idegeskedjen, mert nagyon jó idő van. És mondom, azt tudom, de nem kell. Igyon egyet, menjen, holnap is jó, de és megnyugtatott, és mondom, de nyugodjon meg. És végül is, mintha megittam, nem tudom, az ötödik koktélomat a szállodában, már én is megnyugodtam. Meg úgy is, az a kérdés, hogy mikor és megkerül. És aztán, amikor Ibizára mentünk, szintén eltűnt a csomagom. Ráadásul úgy, hogy abban a ruhában, amiben voltam, abban voltam 2-3 napig, hát nyilván azért az ember azért odafigyelt a higiéniára, de abban, mert nem tudtam közben mit venni, mert hívtak, hogy már is jön a csomag, abban benne volt minden cuccod. Most menjél és vegyél nadrágot, vagy pólót, vagy nem tudom, mert nem, és aztán az is abban, ami 3 napig kellett várni. Én átérzem most az angol csapat tagjainak a sorát, meg a hangulat, tehát hogy az milyen. Nagyon, nagyon nem könnyű. Főleg úgy, hogy azért ezek szerelések, és az erről azért csak egy picit, ha segíteni nekünk felé, hogy azért ezek olyan például cipők esetében, ami tényleg ilyen lábra öntött szabott, nem? Tehát az jó, lehet hozni egy új cipőt, nyilván vesznek is majd nekik, de az csak ki kell koptatni, nem? Egy kicsit.
4: Hogyne, hát ennek van egy komoly időszak, amikor be kell törni egy cipőt, tehát ez nem egy egyszerű történet. De tudod, mi az, ami még lábra van öntve? A sipcsontvédő.
1: Igen.
4: Képzeld el, ma már azt
1: csinálják. Szobónál ilyen kis egyszert is.
4: Igen, ez egyébként gyakori trend mostanában a labdarúgóknál, hogy minél kisebb sipcsontvédőt használnak. Én nem értem, mert ugye, hát láttuk Diego Maradonát a 80-as, 90-es években, hogy minél nagyobb sipcsontvédőt használt, hogy minél nagyobb felületen védje. Ma meg annyira zavarja a labdarúgókat, hogy minél kisebbet
1: tesznek. De miért zavar? Hát zavar, futás, nyomja.
4: Nem tudom, én ezt nem tudom megérteni. Tehát ilyen kis Lego bábúnyi sipcsontvédők vannak. A szabály nem ellenzi, tehát gyakorlatilag nincs megszabva a minimum mérete a sipcsontvédőnek, és gyakorlatilag kijátszva a szabályt, minél kisebbeket használnak. De aki viszont komolyan veszi, és tényleg arra használja, hogy védje, tehát a sipcsontvédőt arra használja, hogy védje a sipcsontját.
1: Az nyilván nagyot.
4: És igen, a nagyot választ, de ráöntetik. Tehát mintát vesznek a lábának az alakjáról, és ráöntetik a sipcsontvédőt.
1: Állítólag, hogyha ilyen futballtörténeteket meg történelmet szeretnél olvastatni, akkor egy vak vagy egy gyengén látó ember elé oda kell tenni egy egykori focista sipcsontját, és csak így végig tapogatja, és a történeteket tud. Hát egyszer félve, nem is tudom kinek a sipcsontját, így fogdostam végig, figyelj, hát az. Hát szanaszét vagytok rúgva. Te hát csípcső, igen, szanaszét, igen, szanaszét.
4: Ott van érdesség.
1: Szanaszét.
4: De erről nem is ismertelek erről az oldaladról, igen, hogy labdarúgó sípcsontját simogatod.
1: Vannak nagyon sok labdarúgó barátom van, és egykori labdarúgó, és nem, most félene, és nem úgy szoktam simogatni a lábukat, hogy csak egyszer megnéztem, mert hagyta pincs a márnak, hogy ezzel mi helyzet. De vannak különhelyzetén, hogy egy jellegzetes, nem is sportsérülések, de egy maradandó nyomot hagyó felületek az ember testén, hogyha valamit a sportot
4: nagyon sokáig. Egyébként én arra emlékszem, hogy édesapámnak gyerekkorában, vagy gyerekkoromban néztem ugyanígy a sípcsontjának, és ott ő akkor Máltán futballozott VB-selejtezőn, és salak volt Máltán. Képzeld el, VB-selejtező mérkőzést salakon játszottak 70-es évek elején, és élete végig benne volt a salak még, igen, a lábában, mert egyszerűen olyan rugásokat kapott, meg olyan eséseket,
1: hát,
4: hogy
1: kemény, tehát nagyon kemény, beépült már. Hogy mik voltak? Viszont mondjuk egy-két érdekességet a labdarúgó VB kapcsán, egyrészt, hogy ha valaki nem tudta volna valahogy kategorizálni, vagy szintre helyezni Curaçao csapatát, akkor Curaçao és Brazília körülbelül egy szinten van. Azért is gondolom én ezt, mert a németek mindkét csapatot 7-1-re verték meg, és hogyha ilyenkor az ember egy lehetetlen matematikai tételt akar ide elemezni, akkor ezt is lehet mondani, de nyilván nem így van. Én ott nagyon meglepődtem, hogy Curaçao tudott gólt lőni. Aztán pedig a németeknél szinte mindenki lőtt gólt. Talán lehet, hogy Havertz 2-t is, ezt most nem tudom, de hogy...
4: Igen, volt 11-ese is, Zicsere is. De említetted, hogy elégedetlen vagy a világbajnoksággal.
1: Igen, igen.
4: Kicsit korainak tartom ezt az elégedetlenséget.
1: Hát de reggeli műsorban vagyunk.
4: Hát, de figyelj, Levi, hát alig telt el pár mérkőzés, nem volt gól nélkül találkozó, és te már most elégedetlenked. Hát mi lesz, még nem is láttad az Irán mérkőzéseit, nem láttad, ugye most lesz az ikonikus Irán Új-Zéland talán, vagy nem
1: és
4: is
1: már is mondok neked egy meglepetést, na hogy Zöldfoki szigetek gólt lő Spanyolországnak.
4: Na ez most szól. A spanyolok, ez
1: most szól. Erről? Aki a Bermuda háromszöget meg tudja verni 3-0-ra, a szerbeket meg tudták verni 3-0-ra. Most ugye Zöldfoki szigetek, Finnország.
4: Vigyázzunk.
1: Várjál, 1-1. Igen. Tehát igen, azért egy pillanatra se lepődjél meg. Chile, Zöldfoki szigetek, 4-2. Egyiptom, Zöldfoki szigetek, és ez pár hónapos meccseket mondom, 1-1. Tehát a mai meglepetésem az, hogy Spanyolország, Zöldfoki szigetek, gól-gól és hazai.
4: És az utolsó VB-selejtezőjüket, ha megnézed, 3-0-ra nyertek Eszvatini ellen.
1: Egészségedre.
4: Azt hittem, ennek... hogy ő egy teniszező. De...
1: Igen, ez Sabatini törvénytelen gyermeke. Gabriela Sabatini a híres, aki egyébként nem csak zárt területen játszott, és onnan lett Gabriela Szabadtéri. Az lett a neve. Utána meg... Na, szóval hidd el, hogy van Zöldfoki szigetek. Mint a Curaçao is lőtt egy gólt. Gyerekek, az első meccsen mindenképpen benne van a lendület, főleg az ilyen kisebb csapatoknál. És figyelj, lőnek egyet. Egyetlen ki lesz a kapuban? Ugye a spanyoloknál? Meg milyen na, felállásban
4: játszanak? Az egy nagyon jó kérdés. Az egy nagyon-nagyon jó kérdés, a spanyoloknál ki lesz a kapuban.
1: Hát most...
4: Arra én is kíváncsi.
1: Egyébként bárki lehet. Te kire gondolsz?
4: Ott azért...
1: Jó gondolod.
4: Unai Sim.
1: Az, hát ki más?
4: Igen, de azért ott azért túltengés van világsztár kapusokban.
1: Igen, míg a belgáknál egyértelmű, hogy Courtois. Na mindegy, szóval, hogy a Zöldfoki szigeteket én valahogy érzem, hogy megérkezik. Hát nincs más esélyük, mert 6-kor még azt tudom nézni. Azt nem, arra kérem őket, hogy meg a spanyolokat is, hogy gyerekeket láttátok, te mit csináltak a németek. Tessetek utánuk menni. Egy 7-1-nek nagyon örülnék. Eddig akárhány meccset néztem, az mind kínkeserv és síralmas volt, amit meg átaludtam, például USA-t, az meg egy tök jó meccs volt. Szóval...
4: Na, az amerikai válogatottról érdemes egy pár szót beszélni. Tehát
1: kérlek,
4: ahogy futballoztak Paraguay ellen az első félidőben, az elképesztő volt. Tehát dinamikába, egy-egy elleni párharcokba, mélységindulásokba, taktikailag, mert érdekes volt, hogy ugye a négyvédős felállásból állandóan átforogtak egy háromvédős labdakihozatalba, középpályás beforgások, szóval hát én néztem McKennie-t, aki a Juventusba vánszorgott, meg átesett a labdán egész szezonba, itt pedig szárnyalt, hátára vette az egész középpályát.
1: Így kell csinálni, nagyon jól csinálta.
4: Elképesztő volt, én nem ismertem rá. Hát Jonathan Davidre annál inkább rá ismertem, aki 13 méterről hazadta a labdát ezt az Itzerbe. Az már a
1: nem
4: Juventus
1: láttam,
4: forma.
1: Mert aludta.
4: Igen, a másik pedig Hollandia vezetett 2-1-re, gyakorlatilag Japánnak úgy nagyjából sansza nem volt. Egy gólt szereztek, egyenlítettek, rögtön utána rá ismét vezetett Hollandia, és akkor jött a csere, Kopp Meiners pályára lépett, kedvenc Juventus középpásom, akkor mondtam, hogy na, itt egyenlített Japán. Ahogy pályára lépett Kopp Meiners, főborúta.
1: Hát egyelőre úgy néz ki, hogy igen, hogy a klubcsapatok rossz teljesítménye rányomja a bélyegét a válogatottakra. Nézzünk egy-egy példát. Yildiz, ugye? És sorolhatnám, tehát ráadásul a Juventus az valami kegyetlen formán alul testet, és most az ott játszó kiváló játékosok sajnos egy picit a válogatott hátrára vagy kárára játszanak, de majd jó lesz ez, hát csak csoportmeccsek vannak fel, nem kell izgulni, minden rendben lesz itt.
4: Jó rendben.
1: Főleg a mai.
4: Egyébként én ahhoz képest, hogy tehát megvan, az elvárásaiddal vannak bajok, Levi, az elvárásaiddal.
1: Sokat gondolom.
4: Én nekem nincsenek elvárásaim a csoportmeccsekkel kapcsolatban, és teljesen élvezem eddig a világbajnokságot. Én a 32-ig várom, addig ez a szükséges rossz kategória, és amikor 32 között egyenes kiesés van, ott kezdődik a világbajnokság. Okay. Kinek, addig én elégedett vagyok minden egyes góllal.
1: Kinek a játékát várod nagyon? Azért most jönnek most,
4: én a
1: már jönnek a nagy csapatok.
4: Spanyolokét nagyon várom. Nekem a spanyolok a kedvenceim. Ebből a szempontból egy
1: nem
4: kicsit a
1: portugálok. Nem várod a franciákat?
4: Is.
1: Nem várod? Ronaldo várom, milyen szimpatikus
4: egy
1: volt.
4: Kicsit várom a franciákat, de én a latin futball. Spanyolország, Portugália, ez a két csapatom van, őket szeretem legjobban, de az angolokra és a franciákra nagyon kíváncsi leszek, hiszen végső esélyesként tekintenek rájuk.
1: Igen, most nagyon-nagyon ezt emlegetik, szóval ezt a papírt húzták ki a sorsolók gömbből, hogy az angolok majd most 66 után, mert 66, 2026, érted? Tehát tényleg.
4: Jó, de 66-ban hazai pályán játszottak, és nagyon az vörös szőnyegen vitték be őket a döntőbe, tehát ott minden a kezükre játszott.
1: Ott mi nem nyerhettünk volna? Mi, hogy apukádok ott játszott? Vagy?
4: Ajjaj, hát minden, négy mérkősen lépett pára, minden négy mérkősen gólt lőtt, választották a VB államcsapatába. Tehát ő akkor nem csak pályán volt, hanem játszott is.
1: Micsoda bugyuta kérdés,
4: hogy bocsánat. Sajnos ott a szovjetektől vérzett el a magyar válogatott. Pedig ott is azért a mérkős képe alapján minimum egy döntetlen benne volt. Csak hát nálunk igazából pehes, kicsit kapusgólok is voltak. Ellenfélben meg hát Levi a sinvédett, meg a kapufa, úgyhogy ott a magyar válogatott talán ott eljuthatott volna a négy közé.
1: Nagyon sajnálom, azt nagyon. Na, úgyhogy igen, csak egy picit akkor ennyit a VB-ről, azért mondom picit, mert még nagyon sok minden van, csak a VB kapcsán még beszélgetünk, hiszen mi másról, mint a labdarúgó világbajnokságot tennénk, mindeközben volt Forma 1 is, csak halka jegyző, még akkor még háttérbe szorult
4: annyira,
1: minden,
4: de tényleg, én mindig figyelem az összes sportot, teniszt, falom az eredményeket, állandóan az NSO online bukom, olvasom, és semmi.
1: Nem tud. Csak,
4: annyit tudok, hogy Antonelli kiesett, és Hamilton nyert. És Hamilton a Ferrarival talán most nyert először.
1: Végre, úgyhogy igen, gratulálunk, azért említsük azért.
4: Ennyit tudok, de sajnos a részletekről semmi.
1: Közel jön egy, jön egy Curaçao Németország, mert egyszerűen nem tudjuk megfejteni, és ennek egyszerűen, menjünk már neki, de szerintem sokszor megpróbáltuk, hogy mi a fene van a labdarúgásban, ami miatt ennyire az összes többi sport fölé tud emelkedni, mert nem tud elmondani, a vibe, a flow, vagy a...
4: Igen.
1: Pedig... Na.
4: Tehát... És úgy érzem, teljes jetlegem van, tehát fordítva vannak a nappalok, éjjelek, azt se tudom, milyen nap van, szóval teljesen főborult minden, mert éjjelente meccsek
1: vannak. Ez kb. Július végéig így is lesz.
4: Ebéd után.
1: Igen, néha és néha. Na úgyhogy mi is labdarúgó VB lázban élünk, úgyhogy erről beszéltünk, és beszélünk majd még a műsor további részében is. 2 perc múlva lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: ugye hazatér. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Harsány Levente és benne Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Malonyai Péter gondolataival.
3: 33 éjszaka Malonyai Péter jegyzete. Teljesen igaza van Carlo Ancelottinak, a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni. Carletto vagy Don Carlo, ahogy tetszik, ezzel utasította vissza a brazil csapatot vehemensen támadó kritikusokat. Kétségtelen, a Marokkó elleni produkció messze volt attól, amivel az első globális világbajnokságon, TV, 1970-ben belopta magát a futball kedvelők szívébe a Seleção, és ez nem magyarázható azzal, hogy ma már a futball nem játék, valódi és átvitt értelemben egyaránt. Arról nem beszélve, hogy elsőként azonnal az a csapat volt az ellenfél, amelyik négy esztendeje negyedik lett, míg a brazilok a nyolc között búcsúztak. Ez csak azért, mert a nagy tornák végeredménye sohasem a Drucker szív szerint alakul, ha így lenne, mi 1934 és 1986 között csak a részvétel jogán kilencszeres világbajnokok lennénk, miközben még akkor sem lettünk, amikor illett volna, 1954-ben. Ami pedig a brazilokat illeti, ők legutóbb 2002-ben nyertek, azaz több mint két évtized telt el, mindössze egy negyedik helyre futotta azóta tőlük, az is rendezőként 2014-ben, megspékelve a gyászos elődöntővel, Németország 1-7. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a múlt semmire sem garancia, mi aztán igazán tudjuk. Leginkább tanulni kell belőle, de ha valamikor, mostanában igazán jelen idejű műfaj a sport, hát még a labdarúgás. Így aztán várjunk azzal, hogy elparentálunk egy-egy csapatot, a brazilokat különösen. Ha már említettem Ancelotti kapitány olasz és spanyol becenevét, jó tudni, hogy a Diva Whisperer-ként suttogó Diva is emlegetik. A kifejezést leginkább arra használják, aki képes kezelni és hatékonyan együttműködni a túlzottan nagy egóval, különc viselkedéssel vagy szeszélyes természettel megáldott sztárokat. A várakozás persze nagy, a brazil államfő Luiz Inácio Lula da Silva hozza a szokásost, videóüzenetben közölte, hogy a játékosoknak minden meccsen a népre gondolva kell küzdeniük, miközben Brazíliának szüksége van a hatodik világbajnoki címre. A világpolitikai helyzetet nézve nem csupán Brazíliának, de egyelőre maradjunk annyiban, hogy még 33-at alszunk csak a döntőig. Magyarán hosszú még a torna, a férfiak átlag életkorát tekintve annak is örülhetek majd, ha megérem a végét. Ennyi túlzás talán belefér.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a kajakkenu EB zárónapján. Megszerezte első győzelmét Ferrarival Lewis Hamilton. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte el az újonc Curaçaót az E csoportban a Houstonban rendezett találkozón. A németek 5. gólját a Frankfurt védője Nathaniel Brown szerezte. Most őt hallják.
2: Ehrlich gesagt nicht, es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen, meine Familie.
3: Őszintén szólva nem találok szavakat. Leírhatatlan érzés rögtön az első világbajnoki mérkőzésemen gólt szerezni. Itt van a családom is, és velem ünnepeltek. Ez egyszerűen hihetetlen. Nagyon elégedettek vagyunk. A második félidőben 4-szer is betaláltunk. Persze kár azért az egy kapott gólért, de ez is a futball része. Talán még jót is tett nekünk, mert felébresztett minket. Az egyenlítésük után nagyon jól reagáltunk, nem szomorkodtunk, hanem mentünk tovább, és végül nagy különbséggel nyertünk.
1: Curaçao tehát 7-1-re kikapott a németektől, de a kis-karibi szigetország csapata így is megszerezte első világbajnoki mérkőzésén első gólját. A csapatkapitány Leandro Bakuna a következőket mondta a meccs után.
4: Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaink mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát.
1: Az E csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett mérkőzést végül az afrikai csapat nyerte 1-0 Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett 2-szer is végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. A Hollandia-Japán mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
5: Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben említettük Málen helyzetét, a fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozó, akkor nagy különbség volt a két csapat között. Nagyon oda préselték a japánokat, de a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abba a pillanatba váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem bal oldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
1: Igazságosnak tartja a japánok elleni döntetlent a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman is.
6: Ja, je zag het ook aan hun, hè? Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
7: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen 2-szer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap majd össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a Portugáliában rendezett kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros, illetve a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus duó a második helyen végzett 500 méteren. Harmadik lett egyesben Csikó Zsóka 500, illetve Barok Gergely 200 méteren a kajakosoknál, a kenusoknál pedig szintén harmadik helyen végzett egyaránt 500-on Opavszki Réka egyesben és Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős is. 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, míg Kőham Jemese kajakban lett Európa-bajnok, Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál. Kuruc Levente és Fodor Bence tehát olimpiai számban kajakkettes 500 méteren nyert ezüstöt, a páros a Magyar Szövetség sajtófőnökének Kurilla Viktornak nyilatkozott.
8: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal, és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
2: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat két aranyra váltanunk.
8: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
9: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is, csatában voltunk a többi jó egységgel.
1: Most pedig hallgassuk meg Csorba Zsófiát, aki címét megvédve lett aranyérmes 5000 méteren a kenusoknál.
10: Nagyon örültem az utolsó forduló után, amikor megindítottam a hajómat, és láttam, hogy a nem is tudom melyik fehér orosz vagy orosz lány, de hogy elkezdett lemaradni, mondom, ez az, innen már engem nem fogtok megállítani, úgyhogy bejött a taktika ismét. Okosan kellett.
8: Mennyire érezted közben, hogy a fehér orosz lány milyen állapotban van, mert gyakorlatilag végig fej-fej mellett mentetek, és kívülről azért nehéz volt megmondani, legalábbis egy laikusnak, hogy ki mennyire bírja kondival.
10: Nagyon meglepődtem, amikor felzárkózott mellénk, és igazából az volt a célom, hogy csak vele tartsam a tempót, illetve a fordulókba én akartam mindig elsőnek beérni, hogy véletlenül se legyen az, hogyha elrontom, vagy belém jön bárki, akkor nekem legyen hátrányom abból. Ezt az elsőbséget próbáltam csak megtartani, és mivel hagytam, hogy az ő tempóját kánúzzuk, így én még tudtam finisálni egyet a végén.
8: Európa bajnok vagy másodszor 5000 méteren, és van egy bronzérmed is ugye a tegnapi mix után, és itt az egyesre visszatérve nem mellékes, rengeteg pontot hoztál a magyar csapatnak az olimpiai ranglistán. Milyen élményekkel mész haza Montemorból?
10: Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek haza, sokat tanultam ismét magamról, úgyhogy tanulunk, fejlődök, és remélem, hogy a világkupán és a világbajnokságon is jó formában fogok tudni versenyezni.
1: Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A miénk 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól Krinzven, szintén az Európa Liga alapszakaszában. A női csapatjátékosát, Kis Lillát, Virányi Zsolt kérdezte a horvátok elleni győztes mérkőzést követően.
11: Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit dekoncentráltak voltunk, de utána nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
12: Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
11: Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal energia ott van mindig a pályán. Rengeteget tudunk egymásból meríteni.
12: Mekkora skalpnak véled ezt, hogy azért a horvátokat legyőzitek, mert nem olyan kötelező és könnyű győzelem ez?
11: Nagyon örülök annak is, hogy a kiélezett szituációkban is föléjük tudtunk kerekedni, és most csak büszke vagyok a csapatra, mert mindenki egytől egyig harcolt végig.
1: Csak nem másfél évvel Ferrari is bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A 7-szeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Form 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra csökkentette hátrányát az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellivel szemben, aki műszaki hiba miatt tegnap kiesett. Most Lewis Hamiltont hallják, akit Nico Rosberg kérdezett a tegnapi siker után.
13: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrari-nak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van. És nem kérhetek ennél többet. 106. győzelmet. Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő. És mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik. És remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
1: Lewis Hamiltont hallották. Isaac del Toro sikerével zárult a franciaországi Tour Auvergne-Rhône-Alpes országúti kerékpárverseny. Az egyhetes viadal tegnapi zárószakaszát is a mexikói versenyző nyerte meg. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: csontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett mérkőzést végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A mieink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A tegnap délutáni maratoni programban Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok 5000 méteren. Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A mieink 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól Krinzben, szintén az Európa Liga alapszakaszában. Csaknem másfél évvel Ferraris bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra közelítette meg az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellit, aki műszaki hiba miatt kiesett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkolt, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón készhatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják az érdeklődőket mától a fővárosi Benczúr Ház szabadtéri színpadán. A Benczúr kerti esték programsorozat a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik. A műsorban opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt Budapesten a Budakeszi úton, ezért lezárásra kell számítani a bíróság közelében. Szintén baleset volt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a határúti felüljáró közelében. Telítettek a sávok az M3-ason, a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé. Az M1-M7-es közös bevezetőjén is erős a forgalom, csak úgy, mint az M6-oson az érti szakaszon, a 20-as és a 18-as kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napközben csökken a felhőzet és mindenütt sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió és benne, ez itt a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Varga Józseffel, a Kispest legendájával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sport Rádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Varga József, a Kispest Honvéd 31-szeres válogatott labdarúgója. Szia Katya, szép napot kívánok neked!
3: Szervusz Dodi, neked is!
2: Köszönöm! Honnan ered a Katya becenév? Mert mindenki Kispesten és a magyar futball berkein belül mindenki Katyának pecéz téged.
3: Hát ez onnan indult, hogy emlékezzél még rá, volt egy mezei futóverseny.
2: Csak nem a lóversenypályát mondod.
3: A lóversenypályát mondom, és emlékszel, két futam volt. Az elsőt a Pintér megnyerte,
2: igen.
3: És a második futamba, meg azt mondta a Tihi, hogy induljak el én, mert elég jó futok. És a Lukács Sanyi, szegény Lukács Sanyi már nincs köztünk, de a Lukács Sanyi a célegyenesben, amikor jöttünk, elkezdett kiabálni, hogy gyere Kacsa, gyere, tudod, mert teli talpon futottam, és hát mindenki röhögött rajta, és így rajtam ragadt a Kacsa név.
2: Akkor a Luki a névadó volt.
3: Igen, a Luki a névadó.
2: Isten vigyázzon rá, Isten vigyázzon rá. Saját nevelésű játékosa vagy a Kispest Honvédnak, mit jelent számodra ez a klub? Mert a mai napig kijársz a meccsekre.
3: Nekem mindent jelent a Kispest Honvéd, mindent. Ezt nem lehet elmondani mondatokban, nem lehet elmondani igazából, hogy mit jelent nekem egy Kispest Honvéd, mert tudod, ahol gyerekkorom óta, 8-9 éves korom óta nevelkedtem föl, és ott nőttem föl, ahol bekerültem az első csapatba olyan játékosok közé, mint egy Kocsis Lajos, Szűcs Lajos, Páncsis Miklós, Bicskei Bertalan, Pusztai Laci, Kozma Mihály, szóval ezek akkora nevek a labdarúgásba számomra, hogy nagyon ritka, és van egy fantasztikus nagy élményem, a közönség szavazatai alapján minden idők legjobb honvéd védőjének beválasztottak.
2: Hát mi is itten, amikor a Nemzeti Sportrádióban kialakítottuk minden idők legjobb honvédját, te is benne voltál, és én látom, hogy a szurkolók is, pedig a fiatalok már nem nagyon láttak játszani, de micsoda elismerésben, meg szeretetben van részed, ez gondolom azért jó érzés számodra.
3: Nagyon jó érzés, és nem is tudom, hogy nevelik ezeket a szurkolókat, a fiatal szurkolókat, az idősebbek, de egyre nagyobb a tábor, és ismerik a játékosokat. Tehát olyan szeretettel veszik körül a Garaba Imrét, a Nagy Antit, a Gyimesi Lacit.
2: Igen, láttam ott, igen. A Liptágrundon, amikor körbevesztek téged a Kispest szurkolók. Láttam.
3: És fantasztikus élmény, komolyan mondom, hogy kimész ebbe az új stadionba ülve, sajnos mi nem játszhattunk már, de hogy ezek a szurkolók minket szeretnek.
2: Szó szerint. És neked ki volt a kedvenc edződ, játékostársad, mert felsoroltál rengeteg klasszist a Honvédból. Kivel szeretnél a legjobban játszani, mert ki volt a kedvenc edződ?
3: Hát ha az edzőket kell néznem, akkor a Lakat Karcsi bácsi volt a legszigorúbb, tehát magasan a legszigorúbb edző volt. Ő nevezette el egy kicsikét engem szúrószeműnek.
2: Igen.
3: Mert kitalálta az öreg, hogy egyszer nem játszhatott, vagyis nem ültetett le a padra, és nem nyert otthon a Honvéd, és kiabálták neki, hogy te nem normális lakat, miért nem a Vargát játszhatod? Bejött az öltözőbe, és azt mondta, hogy ő csak egyszer hibázik az életébe, ezentúl én BVK leszek. Mondom, mi leszek? Ja, biztonsági vésztartalék. Tehát, hogy ne lássanak a tartalékba se, ne lássanak az első csapatba, fölültetett a lelátóra. Tudod?
4: Az nagyon kemény.
3: Ezzel együtt a Karcsi bácsit annyira imádtam, mert amikor, tudod, oda kerültem hozzá, és játszhatott, azt mondta nekem, hogy van három mérkőzésed, ha három mérkőzésből egyszer jól játszol, megint van újabb három mérkőzésed.
4: Az igen.
3: Az öltözőbe tudtára hozta ezeknek a igen komoly labdarúgóknak, hogy nem a gyereknek kell megnyerni a meccset, hanem nektek a gyereket csak el kell nektek vinnietek magatokkal.
4: Azt tudtátok, hogy a háttérben milyen kapcsolatban volt a vezetőkkel? Mert például a céklát levetette az étlapról, mert azt mondta, hogy vörös, és az egyik tábornok meg oda ment, hogy mikor nyerünk bajnokságot Karcsikán, mire visszakérdezett, hogy miért, ti mikor nyertetek háborút. Ezekről ti tudtatok?
3: Igen. Sőt, hát tettünk zajlott le. Hát megmondom őszintén, az öltözőben tudod minden fél időben, mikor nem olyan volt épp az eredmény, akkor bejött egy-két csíkos nadrágos, és megpróbálta a Karcsi bácsinak a taktikai utasításokat eladni. Hát az öreg meg erre szólt a gondnoknak meg a szertárosnak, hogy azonnal szereltessen fel egy ilyen riglit, egy ilyen tolózárat az ajtóra, és hogy bementünk az öltözőbe, bezárta. És nem tudtak bejönni a csíkos nadrágosok. Szóval az öreg fantasztikus volt, de a kalappal előtte. A másik, aki nekem nagyon-nagyon sokat adott, az a Tihi Lajos volt.
4: Klasszis volt.
3: A Tihi Lajos, az tudod, amikor abba hagyta a labdarúgást, a Honvéd Ifinek lett az edzője, bajnokságot nyertünk vele, és ő azt mondta nekem, hogy mikor fölvitt az első csapathoz, azt mondta, hogy ha van egy kis időm, akkor edzés előtt jöjjek ki egy órával. Kimentem a pályára, kihozott egy nagy háló 15 labdát körülbelül, és a fél pályáról, a hátsó kis pályán neked még emlékezni kell ott a temető oldalában.
4: Temető mellett közvetlenül, igen.
3: Így van. Ott a kis pályáról, az egy kicsi pálya volt, a fél pályáról úgy kellett berúgnom a kapuba a labdát, hogy a gólvonalon belül essen le, tudod. Uh-huh. Amikor rugatott már heteken keresztül, akkor bevitte a 16-osra a labdát, uh-huh. és meg 16-20 méterre, ellopta a kertésznek a gerebjéjét, és felakasztotta a felső kapufára, az oldal kapusa közé másfél méterre. És oda kellett rugdosnom a labdát, telirisztel a gerebje, meg az oldalsó kapufa közé.
4: Hariási.
3: Aztán mikor ez már jól ment, akkor beljebb hozta a gerebjét, tudod?
4: Igen.
3: És akkor végül leszűkítette 50 centire. Igen. És ott kellett berúgdostom a labdát, tehát megtanított igazából jól rúgni.
4: Fantasztikus.
3: Valahogy észrevehette, hát hogy esetleg jó, hát ő nagyon jól rúgott. Hát kiküldött bal oldalra edzésen, mert azt mondta, hogy azért küld ki bal oldalra, mely nem úgy adok be, mint a Parócai, tudod, hogy tekeredik a labda,
4: igen.
3: mert akkor nem tudod, hogy megállt előtte szinte a levegőbe, és kapásból nagyon rúgdosta a gújdát 10 méterről.
4: Óriási. Kacsa, neked melyik volt a életed legjobb meccse? Melyiket említenéd? Mert hát rengeteg meccset játszottál Honvédban, meg a válogatottban is.
3: Hát a mérkőzéseim száma, tudod, a Honvéd a 286 körül lehet, de hát játszottam a Volánba, Újpestbe, kint külföldön 3,5 évet. Uh-huh. Olyan 500 körüli mérkőzésem van első osztályú, de azt el kell, hogy mondjam neked, hogy én nem a belga meccset
4: nem mondanám.
3: Uh-huh. Nem. Én a Újpest elleni a stadionbeli meccset, amikor a Fazekas Lacit kellett fognom.
4: Egy olyan
3: klasszis labdarúgó, igen. mint egy Fazekas Lacit tudod levenni a pályáról, az egy 9-es osztályzatot kaptam, úgyhogy 2 gólt rúgtam bal hátvéd létemre.
4: Az igen.
3: És a Laci, tudod, mentem föl a Laci mellett, és a Laci mindig, menjél csak kicsi, menjél, tudod, rúgtam egy gólt, visszajöttem, de menjél, csak menjél, rúgtam még egyet, erre megkérdeztem, menjek, Laci? És akkor mondtad, hogy nagyon hogy hova menjek.
4: Óriási.
3: És kaptam egy 9-es osztályzatot, és hazamentem, és édesapám, tudod, nagyon kritikus volt, igen. És azt mondta, na fiam, ez már hasonlított a labdarúgásra. Soha nem mondta, hogy jó volt.
4: Ez igen, ez vitt előre, és a válogatottban a 82-es, 86-os VB-ről milyen emlékeid vannak?
3: Nekem, megmondom őszintén, a 82-esről a Kálmánt hibáztattam nagyon sokáig, mert én nem vettem volna le a Müller Sanyit, mert a Müller Sanyi rendkívül jól játszott. Uh-huh. És szóval ez a 13-as, 13 perccel a vége előtt kaptunk egy rossz gólt, amit a Bubu azt mondta, hogy ne haragudjunk rá, mert simán kiüthette volna.
4: Hát el is tört el Csernyiatinszki egyébként azt a lövést, az egy nagyon pekes gól volt.
3: Igen. A Kerekes Attila luftot rúgott keresztbe.
4: Igen.
3: Ki eltörte, a Bubu meg mellé nyúlt.
4: Meg a Csongrádi Feri nem is volt nevezve, aztán betette mégis a keretbe a Kálmán.
3: Nagy hiba volt. A Csongrádinak kiabáltuk abban az időben, amikor volt a mérkőzés, hogy kiabáltuk, hogy üsd el.
4: Igen,
3: és a Csongi nem üt. Ha elüti a félpálya környékén, van egy szabadrugás, azt mindenki visszazárt.
4: Hát igen. Ahogy a Zsámeri fán felütötte a Fazekas Lacit.
3: Ami akkor már megvolt a kettő cseréjük, és ki kellett volna állni.
4: Így bizony. Hát,
3: de hát sajnos ez már történelem, Dodikám, ez már történelem.
4: Ez az. De te azért fogsz járni még, remélem, a Kispest meccsekre, mert azért szeretnek téged ott az emberek. Már várod a tavaszi szezont, és várod a feljutást a csapattól?
3: Nagyon várom, a fiam már megküldte a programot, már mindent megküldött. Tehát tudod, ilyenkor mindig fölmegyek Ráczkevéről Kispestre, megnézem a mérkőzést, és a fiamnál alszom, és másnap jövök haza.
4: A Marcival együtt. Igen. Hát köszönöm a beszélgetést, egészséget, vigyázz magadra, és sok-sok örömet kívánok még az életben, meg a futballban is neked.
3: Dodikám, biztos, hogy találkozunk még Kispesten is, és elképzelhető, hogy a Ferencváros pályán.
4: Úgy legyen, ámen, úgy legyen, kívánom. Köszönöm, szia, kacsa!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: le mellém.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Ma reggel Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel adása. Hello Feri, jó reggelt
3: jó
2: kívánok!
3: Jó reggelt, Farsányi Levivel. Milyen napra kész vagy, óriási? Egy-két perc ezelőtt fújták le a telefon.
2: Hát, de csak azért tudom, hiszen láttam a tévében, különben nem tudtam volna megmondani. Szóval ez a legfrissebb hír, hogyha valaki most minket hallgat, és egyébként majd természetesen ugye fókuszban ma a labdarúgó világbajnokság lesz. Olyannyira, hogy más itt van velünk a vonalban, Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztő. Jó reggelt, szevasz Gyuri, köszöntünk!
4: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó reggelt. Egyrészt nagyon igen, hogy itt vagy velünk, másrészt az is, hogy élőben be tudtunk számolni arra, hogy milyen volt kint, hiszen kint voltál ugyebár a labdarúgó világbajnokságon. Ha jól tudom, New Yorkban milyen meccset láttál, milyen élményekkel gazdagodtál?
4: Így van, New Yorkban, ahol majd aztán a döntő is lesz jó hónap múlva. Uh-huh. New York, New Jersey, ez a hivatalos neve a VB helyszínnek. És a brazil válogatott játszotta itt az első meccset, úgyhogy amire úgy számítani lehetett, hogy mondjuk a brazilok, a brazil szurkolók intenzív jelenléte, az még ebben az óriási nagyvárosban is feltűnő volt, tehát nagyon sok brazil mezest lehetett látni, Marokkó itt kevésbé.
2: De majd a meccs után Marokkóban szenzációsan játszott.
4: Marokkó szenzációs, nyilván nem is volt ez minden előzmény nélkül való, hiszen az előző világbajnokságban első afrikai csapatként ott voltak a legjobb négy között, az előző évben Katarban, és hát fantasztikus játékosaik vannak, sokra hivatottak, most nyilván rácsodálkoznak sokan, hogy az Európán kívüli, általában lesajnált csapatok közül többen is nagyszerűen helytállnak, az ausztrálok győztek, a kanadaiak történetük sem először pontot szereztek, és talán a példák sorolása még folytatható. Én ezzel együtt úgy gondolom, hogy a csoportkör végére azért olyan, tehát nyilván lesz egy-két meglepetés, de mégiscsak az fog kirajzolódni, hogy továbbra is a hagyományos nagy európai, dél-amerikai csapatok dominálnak, de hát meglátjuk. A braziloknak egy ilyen döntetlen kezdésnek nem biztos, hogy rossz.
2: Hát a meccs képe alapján szerintem örülhetnek, én legalábbis úgy látom.
4: Hát igen. Ez így van.
2: Na mennyire hozza lázba ez a VB, ezt a nagy országot?
4: Hát azért volt nagyon érdekes a New York-i helyzet, mert egyértelműen a kosárlabda láz uralta még azokat a napokat, ugye pont az első New York-i meccsel szinte egy időben volt a NBA döntőnek az ötödik mérkőzése, amelynek a révén, hogyha jól mondom, akkor 53 év után lett újra bajnok a X-Város csapata. Tehát először is, hogyha sétálsz az utcán, akkor ilyen játszótereken, meg nem tudom, hol kosárlabda pályákat látsz, és ott éjjel-nappal gyakorlatilag kosaraznak, és mondjuk néztem a helyi tévéadást, akkor ott is amilyen hosszú-hosszú perceket, 5-10 perceket beszéltek a kosárlabdáról, és egy mellékesen néha megemlítették, hogy
2: van itt egy ilyen
4: világbajnokság is. De ettől még, tehát ez azért szembetűnő volt, meg ez így európai szemmel úgy furcsának tűnhet, de azért a VB-nek a jelenléte is intenzív, tehát a reklámok, a plakátok, a boltokban a termékek, az újságok, tehát azért szerintem szépen lassan el fog uralkodni a VB-re. Az más kérdés, hogy ekkora területre szétterítve lehet-e olyan igazi VB-lázat kialakítani, mint amikor egy kisebb területre koncentrálódik, mondjuk egy országra, legalább egy futballvilágbajnokság, de szerintem azért szépen lassan az észak-amerikai kontinens is meghódítja a foci, azért Kanadában is nagy őrületet hozott, azért szerintem, hogy 94 után most újra visszatér, több mint 30 év után a VB, azért az nagyon népszerűsíti a focit, amely egyébként is évről évre népszerűbb ezen a területen.
3: New York-i Broadway-on jártál, és itt most nem amerikai színész sztárokról volt szó, hanem Bozsik József, Diego Armando Maradona, vagy akár Johann Neeskens neve merül fel. Mi is volt ez az esemény? Mesélj róla, mert nekem nagyon tetszett, amit posztoltál a különböző közösségi médiumokon.
4: Igen, van egy olyan nevezzük startupnak, egy olyan cég, amelyik hihetetlen jó ötlettel kihasználja azt a helyzetet, hogy manapság már az igazán nagy meccseken szinte minden játékos meszt cserél a szünetben, valahogy három meszt is elhasználnak, vagy általában három meszt is gyártanak egy-egy futbolistának egy-egy messzámmal, adott meccs dátumával, párosításával feliratozva. És ez a cég felajánlotta a kluboknak, szövetségeknek, játékosoknak, és nagyon sokan éltek is vele, most azt hiszem 350 partnerük van körülbelül, de benne a világ legnagyobb futballklubjai, vagy Európa legfontosabb futballklubjai is, hogy mondjuk az első fél időben viselt meszt, azt megvásárolják, és valóban ilyenkor úgy izzadtan zsákokba kerülnek ezek a mezek, és gyors postával ennek a cégnek, amelyiknek először Amsterdamban volt csak központja, de most már a világban több helyen van. Elszállítják, ott feltöltlenítik, bekeretezik, de a lényeg az, hogy az offline világ úgy találkozik az online üzlettel, hogy már meccs közben tudsz licitálni a különféle mezekre. És itt a legnagyobb meccsekre is tessék gondolni, tehát most akár a világbajnoki mezek, vagy a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, amely, és az végül is nagy büszkeség nekünk is, főleg, hogy ott a helyszínen a kiállítás megnyitó, mert hogy ez a cég rendezett a profiához illő módon a nagy történelmi mezekből egy kiállítást, 20 nagyon különleges mezt állította ki, és a kiállítás megnyitón elhangzott egyébként, hogy és nyilván az ő üzletük a világbajnokság idején is dübörög, és elmondták, hogy a budapesti BL döntő viselt mezek árveréséből rekordot döntöttek, az egy meccsből befolyó összeg, az majdnem elérte az 1 millió eurót, vagy az 1 millió dollár.
2: Az komoly.
4: Ami egészen elképesztő. Demlerének a mezét azt, ami 160 ezer euróért vette meg valaki.
2: Az még izzadtan is jó ár. Nem, hogy kimosa.
4: Igen, hát elképesztő ez az egész, ahogy és menjetek rá az interneten, tényleg elkezdődik egy világbajnoki meccs, és azt mondott, hogy a XY, amiben szaladtál, arra te már is tudsz licitálni. Ez egy ilyen hihetetlen ötlet, és egy hihetetlen gyorsan fejlődő cég, amelyik úgy tisztelgett a világbajnokságok történetének a nagy egyeniségei előtt, hogy ezen a különleges helyszínen, ott New Yorkban a VB nyitónapján nyitottak egy kiállítást, ahol hát olyan ikonikus mezek voltak, mint Roberto Baggio-nak a 94-es döntőben viselt meze, amelyikben fölélődte azt a bizonyos 11-est, aztán a legnagyobb sztároktól, mondjuk Cristiano Ronaldo-tól is volt, mert ez most hirtelen nem is tudom, azt mondja, 2006-os VB-ről még.
2: Még Zidane mezes értékes, tehát hogy Materazzi is a bizonyos fejeléses szituáció miatt. Meg gondolom arra is lehet, vagy ilyen formában
4: igen,
2: arra is lehet.
4: Igen, arról a meccsről azt hiszem Fabian Barthez-nek a meze volt kiállítva. Uh-huh. Meg aztán most így hirtelen eszembe jött Aldair 94-es döntőből szintén, amit megnyertek a brazilok, aztán valóban a Feri által említett Neeskens 74-es holland válogatott meze, az volt majdnem a legrégebbi, de büszkeségünkre a Puskás Intézet által a kiállításra kölcsönadott Bozsik mez volt a legrégebbi, amelyet az 1954-es világbajnokságon viselt, egy 5-ös számú egy piros magyar mez, amúgy is nagyon-nagyon kevés eredeti mez maradt meg az 50-es évekből. Nem is voltak ezek jó minőségű mezek, meg a szokásai szerint, ha már kicsit megkoptak, akkor átadták az ifi válogatottnak, és addig hordták, amíg szét nem szakadt, úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, hogy egy ilyen dressz révén is, meg a magyar futball történet is ott tudott lenni. Ott volt Mbappénak a meze, talán az volt főhelyen, amelyben világbajnok lett még Oroszországban, francia válogatott, akkor még nagyon fiatal játékosaként, szóval tényleg elképesztő névsor és elképesztő történelmi erekjék, sporttörténelmi erekjék ezek, úgyhogy ez a kiállítás nyílt meg csütörtök este, és talán máig, azt nem akarok butaságot mondani, azt hiszem tegnapig vagy máig volt látogatható.
2: Jó, azt nem tudom, hogy visszatérek kicsit a meccsekre, ugye talán legelsőre ez a három darab piros lap, vagy nem tudom, hogy erről már értekeztél-e, kérdeztek-e, azért ez számomra egyrészt nagyon szembe tűnő volt, másrészt egy kicsit azt hiszem, hogy túlképzelt szerepet játszott a bíró ez esetben, de Ferivel erről még nem beszéltünk, mert kíváncsiak a te véleményedre, mert mint bírói szemüvegen keresztül is tudod nézni, ezt nem volt egy picit aktív a jelenlét?
4: Nem láttam ezeket az eseteket, mert a tévé előtt ülve, főleg, hogy most már ennyi meccs van, sokszor jobban át lehet látni a világbajnokságot, mint így, hogy az ember utazik meg, nincs egyszer ideje arra, hogy minden meccset lásson. Hát mindig, amikor egy világbajnokságra, főleg erre mostanira, amilyen még nem volt, hogy hány helyről hányféle csapat érkezik, hányféle futballkultúrából, ugyanaz a játékvezetőkre is igaz, és néha olyan játékvezetők találkoznak olyan futballistákkal, akikkel egyébként korábban nem nagyon. Ugye, ami már a kezdés előtt bejárta a világot, ennek a szegény szomáliai bírónak az eset, akit nem engedtek be. Ez is szinte felfoghatatlan, hogy tudják a szigorú nem is tudom, milyen szabályok felülírni a világbajnokság szempontjait, vagy hogy ilyenkor ezeket még nem lehet harmonikusabban összeegyeztetni. Ami hát a piros lapokat illeti, egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az első bíró, aki három piros lapot adott a futballvilágbajnokságok történetében, az egy magyar játékvezető volt még 1934-ben.
2: Nem, de most már...
4: Herzka Pál, akiről aztán a legjobb játékvezetői díját is, legjobb játékvezetőnek járó díjat is elnevezte az MLS később. Hát egy brazil meccs volt, és három ember kiállított. Nem mondom, hogy három embernek adott piros lapot, mert akkor még nem létezett piros lap, az csak jóval később jelent meg. A figyelmeztetés és a kiállítás intézménye az meg volt már, de pont azért, hogy egyértelmű legyen, hogy ki az, akit egyszer már figyelmeztetett a bíró. Ugye a játékosok is, a média is egyértelműen lássa, azóta van talán 1970 óta sárga és piros lap, hogy jól láthatóan felmutatják a stadionban, és mindenki láthatja. Úgyhogy igen, ez hát majdnem 100 éve már, hogy
2: de legalább van magyar kötődés.
4: Igen.
3: Ugyan még nem vagyunk túl a világbajnokság első fordulóján, de azért már markásan jelentkeznek, vagy láthatóak olyan csapatok, amelyek, legalábbis ez a saját véleményem, hogy kilógnak úgymond a világbajnokság kvalitásainból, és gondolok itt akár Dél-Afrikára, vagy Tunéziára, vagy Curaçaóra. Látsz-e arra esélyt, ami nekem a legnagyobb problémám, hogy a 48 csapat az számomra soknak tűnik, és valójában a legjobb 32 között indul az igazi világbajnokság, illetve az, hogy a kvóták aránytalanságán lesz változtatás, hiszen továbbra is állítom, hogy az afrikai 10 kvóta az európai 16-tal szemben az egy nagyon nagy mértékű aránytalanság, és már látszik a színvonalban is ez a csökkenés.
4: Igen, hát ettől tartottunk, hogy látványosan ketté szakad a mezőny, és tényleg már az első meccsek után látszik, hogy vannak olyan csapatok, amelyek egyszerűen nem fogják tudni felvenni a versenyt ezzel a világbajnoki színvonallal. És hát az a furcsa ebben, hogy miközben a klubfutball csúcsát jelentő bajnokok ligájában minden törekvés arra irányul, hogy a legjobbakat védje, kiemelje, elszigetelje a gyengébbektől, és ott a mélyülő szakadék pontosan a problémánk, hogy a kicsiknek az esélyeit folyamatosan rontják, és egyre nehezebb odaférni a nagyok közé, és egyre inkább a legjobbak játszanak csak egymással, valamiféle üzleti alapú megközelítés miatt, hogy a legjobb csapatok, amelyek úgymond előállítják a futballipar bevételének a nagy részét, a bevételen nagy részén ők is osztozzanak, és ezt sokszor méltánytalannak érezzük a nagy klubokhoz képest kis klubok rajongójaként itt Közép-Európában, és szerintem van is igazunk, amikor méltánytalannak érezzük. Na most azért érdekes ez, mert ez, ennek pontosan az ellenkezője történik a világbajnokságon. Ott meg a másik irányba torzít a rendezés, tehát nem a legjobb csapatok vannak ott sem. Tehát Európában vagy a bajnokok ligájában sokszor azt érezzük, hogy nem elég, hogy a gazdag csapatok jobbak, de még újra és újra több előnyt kapnak, hogy még jobbak és még gazdagabbak lehessenek. A világbajnokságon meg azt látjuk, hogy kicsit erőszakosan, az egész rendszert torzítva ráerőltetik a világra ezeket a kvóta alapján oda kerülő kisebb Európán kívüli országokat. Tehát egész egyszerűen nem a világ legjobb 48 csapata van ott a világbajnokságon,
2: hanem egyértelműen
4: vannak. Egyértelműen, igen, tehát egyértelműen vannak olyanok, amelyek kilógnak, és hát ilyenkor persze megint csak mi érezzük méltánytalannak a helyzetet, mert azt gondoljuk, és szerintem joggal gondoljuk, hogy például a magyar válogatottnak lenne helye ebben a mezőnyben, de biztos, hogy van jó néhány olyan válogatott, amelyik nem jobb, mint a magyar válogatott, fogalmazunk finoman, vagy amelyik nem valószínű, hogy jobban helyt tud állni ebben a mezőnyben, mint ahogy a magyar válogatott helyt állna. És itt általában valóban az a helyzet, hogy Európában nagy általánosságban azért jobb csapatok vannak, vagy még a 20. is jobb, mint egyik másik csapat, amelyik viszont kint tud lenni a kvóták miatt. Hát igen, és egy meccs ment le, és én attól tartok, hogy ahogy lejátsszák a csoport meccsek második, harmadik körét, még szembetűnőbb lesz ez a különbség, és még jobban ki fog rajzolódni, hogy lesznek olyan csapatok, amelyek eljutnak, nem tudom én, 10-12 kapott gólig, akkor azért az egyértelműen kellemetlen.
2: De vannak meglepetések, de Katar is ugye lő gólt például a Svájcnak, amit egyszerűen nem is értettem, de mind a közben, hogy minden a marketingen múlik, és főleg Amerikában, ugye egy-két napja, talán szerintem, vagy három napja, ugye David Beckham is megkapta a Hírességek sétányán a saját csillagát, ahogy mondták többek között az amerikai labdarúgást népszerűsítésében játszott szerepéért, és Tom Cruise is beszédet mondott, és első focistaként, és azt szerintem nagyon jól időzítve most adták át. Nagyon örült, picit meglepetés, szerintem mondta sok-sok hollywoodi, nem tudom, ismert ember között, vagy nem hollywoodi ismert ember között, de azért mégis megkapta. Ez megint az európai labdarúgás egyik nagy, szerintem fegyverténes, főleg Amerikában.
4: Igen, hát előbb-utóbb ott is tét hódít a foci, ezzel együtt érdekes, hogy például százában, hogy kerestem, hogy nézzem az amerikaiak első meccsét, egyesült a Paraguay összecsapást, és csak spanyol nyelvű adót találtam, tehát még mindig azért a spanyol lakosságnak az első számú kedvence a foci, de kétségtelen, hogy például David Beckham már játékosként, és aztán most Miami Mont klub tulajdonosként is óriási szerepet játszik a futball népszerűsítésében, tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat, még maga Puskás Ferenc meg Kubala László is az első észak-amerikai profiligában vállalt szerepet a 60-as évek végén, és aztán mindig próbálták a legnagyobb sztárokat odavinni, Beckenbauert vagy például Pelét, azt hiszem az első nagy áttörést az ő szerződtetése pont a New York Cosmosba jelentette, és most a Times Square-en van is egy óriási futballbolt, ami Pelének a nevét viseli. Azt hiszem szerényen a világ legnagyszerűbb futballboltjának nevezi magát. Tehát például Pelének azért van kultusza, vagy ő az, aki áttörte először a falat. Azt hiszem, amikor a Miami csapata Trump elnöknél járt, akkor Trump is Pelét emlegette, mint jó szerével az ő fiatalabb korából az egyetlen olyan futbolistát, vagy ne legyünk rossz indulatúak, a legismertebb futbolistát, akire ő is emlékszik, és hát aztán Messi szerepét is meg kell említeni, mert az, hogy ő megjelent az amerikai fociban, az is óriási őrületet hozott a mezeladásokban, a jegyeladásokban, a futball népszerűségében. Úgyhogy visszafordíthatatlan ez a folyamat, de nem egyszerű. Annyit legykálok még, hogy egy reklámba láttam felbukkanni Szeres Monikát, egy televíziós reklámba. No. És írtam neki rögtön egy e-mailt, és akkor ő is visszajött, hogy végre itt is focizvak, azt írta. Hát azért ugye volt Jugoszlávia területéről, érkezett az Egyesült Államokba, és sokáig azzal szembesülhetett, hogy amíg itt nagyon népszerű volt a labdarúgás, ott azért korán sem a legnépszerűbb a sportok között.
2: Ez egy komoly feladat. Szerinted elérheti azt a célját, hogy ott éket verjen? Mert nyilván ezek a kezdeményezések, amit Beckhaméktől meg Messiktől látunk, az nagyon-nagyon jó, de én valahogy úgy érzem, hogy jelen van, de igazán nagy áttörést nem fog tudni elérni soha Amerikában ez a fajta
4: labda. Hát azt hiszem, hogy a baseball, a kosárlabda, a jégkorong, és hát természetesen az amerikai futball, ezek népszerűségben továbbra is markánsan megelőzik, de annyira szervezetten csinálják, amit csinálnak, és annyira jó a marketing, hogy nem lehet az előretörését megállítani, hogy ezek közül, a nagy sportág közül meg tudja valamelyiket előzni, az kérdés, de érdekes, hogy például abban a tekintetben, hogy melyik sportot űzik a legtöbben, például a lányoknál, ahol az európai foci számít a női sportnak szemben mondjuk az amerikai focival, vagy a baseballval, vagy a jégkoronggal, például a hölgyeknél már régóta az űzött sportágak közül a legnépszerűbb az európai labdarúgás, és talán a fiúknál is kezdi átvenni a vezetést, tehát nagyon sokan fociznak, de a csúcs, az üzleti része, a sportbiznisz része, ott még a legnagyobbakkal nem tud versenyezni.
2: És egy apró kérdés a végére, ugye nagyon örültünk legalábbis mi, hogy Neymart is kivitték a VB-re, más az első meccsen sérülést jelentett, tehát igazából nem játszott. Látjuk őt játszani, nyilván a brazil válogatottban sokáig akar menetelni, akár még a végső győzelemig is, de már az első meccsen ugye nem játszott. Bízunk benne, jöhet, ugye? Nem tudsz róla semmi olyat, ami miatt...
4: Az érdekes, hogy egy ilyen csoda gyerekből, hogy lett a nagy öreg az évek során, aki épp itt beszélgettünk róla valamelyik reggel, hogy világbajnokságon annyira nem, mint olimpián tudta azt hozni, amit úgy igazán mindig vártak volna tőle, és az a kérdés, hogy nem viszi el nagyon a fókuszt, hogy állandóan róla beszélnek, meg az ő szerepéről beszélnek, miközben valószínű, hogy úgy szerepet nem tud már játszani a brazil válogatott teljesítményében. Aztán meglátjuk, meg itt szerintem nagyon nagy szerepe van Carlo Ancelotti bölcsességének, akinek az egyik legnagyobb edzői erénye volt mindig is, hogy az öltözön belül azt a bizonyos kényes egyensúlyt meg tudja teremteni, és egy célért tudja a játékosokat mozgósítani, és jó közösséget tud kovácsolni. Ez mindig a braziloknál egy nagy feladat, mert nagyszerű futballistából sosincs hiány, és az ország hagyományai, meg világbajnoki eredményei mindig óriási nyomást helyeznek a csapatra. Tulajdonképpen a világbajnoki címen kívül ők úgy vannak kicsit a fociban, mint mondjuk mi a vízilabdában, hogy hát persze van sok szép eredmény, de úgy igazán az első helyen kívül semmi nem felel meg nekik, vagy semmi nem méltó a hagyományaikhoz, és így érkezni VB-ről VB-re, az meglehetősen nyomasztó lehet.
2: Igen.
4: És hát én abban bízom, hogy Ancelottinak a hihetetlen rutinja, itt most egy meccsen vagyunk túl, nem lehet következtetéseket levonni, tehát azért az úgymond meglepetést okozó kis csapatoknál, meg a botló nagy csapatoknál sem érdemes még semmit mondani egy meccs után. Várjuk meg a csoport kör végét legalább.
2: Na menjünk, de szerencsére, ugye itt már nagyon, nagyon nagy gólgazdag meccsek voltak, ugye mind a német, mind a svéd meccset említve, de várjuk a mai meccseket is a folytatásban. Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést, jó pihenést neked, és persze jó izgalmakat a következő meccsek megtekintéséhez. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
4: Annyit csak az előzőekhez, hogy az amerikaiak, tehát az Egyesült Államok válogatottjának a győzelme szerintem nagyban járul ahhoz hozzá, hogy futballáz legyen, és magukénak érezzék az amerikaiak a VB-t.
2: Mindenki
4: el volt tájulva, a politikusok, közéleti emberek ki voltak a meccsen, úgyhogy szerintem ez is egy kulcskérdés, hogy a rendező országok hogyan állnak helyt a következő hetekben.
2: Eddig jó, legalábbis Mexikó és USA esetében tekintetében. Gyuri, köszönjük még egyszer, és akkor nézzük a meccseket. Szia, köszönjük, Szőzsi Györgyel beszélgettünk, mi pedig folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
1: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.

0: 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A mieink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A tegnap délutáni maratoni programban Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok 5000 méteren, Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A mieink 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól, Krinzben, szintén az Európa Liga alapszakaszában. Csak nem másfél évvel Ferraris bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLarenes Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra közelítette meg az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellit, aki műszaki hiba miatt kiesett.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkolt, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot. A testület Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést is összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják majd a képviselők. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől, hogy kiszűrjék az ittas vagy bódult állapotban közlekedőket.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt a fővárosban a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt. Telítettek a sávok az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között és az M0-áson Maglódtól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napközben mindenhol sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Hello, drága hallgatók! Ma reggel június 15-én Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel, és kiváló, hogy mondjam, szakmai, emberi, és nem tudom, milyen jelzőket mondjak még, társam, aki ma reggel itt volt velem, kitartott, mint egy jó kapus a rossz csapattal. Bene Feri, szia Ferikém, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek! Szervusz Levi, és én csak annyit mondanék neked, hogy Harsány Levi a vezér. És én megyek utána.
1: Így van, így van. Nagyon köszönöm szépen, és ez így is van, és ettől ne is, hogy mondjam, tántorítsuk el önmagunkat, mert ha nincs önbizalom, akkor semmi, ha csak az van, akkor már nagy baj van. Szóval, labdarúgó világbajnokság, annyi mindent beszéltünk róla, nagyon-nagyon örülök, hogy itt van, és hogy naponta ennyi meccset láthatunk. Talán egy érdekes felvetés, amit visszaírt nekünk, Viszó 3, sziasztok, sajnos én korán kelek, így a meccseket nem látom, viszont ha korábban kelek fel, hogy megnézem a meccset, akkor meg a munkában alszom el. Mi a megoldás? Hát, Viszó 3... Jó kérdés, ugye mi is itt 5-kor kellünk, vagy én is 5-kor kellek, hogy ide jöjjek, ha a 3 órás meccsre kellene felkelni, akkor le kellene feküdjek ugye nagy ideje korán, ilyen este 8-kor, de akkor nem látom a 9 órás meccset. Szóval most melyik kezembe harapjok? Tehát az a nagy kérdés. Szerintem amíg még nem alakul ki a legjobb 32 mezőnye, ami úgy alakul ki egyébként, mondjuk ha esetleg valaki nem tudná, hogy mi 12 csoporton, ugye így jön ki
2: így
1: a 48, 12-ször szőr. 4,
2: és... Eddig 24, teljesen úgy érzem magam, mint egy szöveges feladatnál. Igen, tehát most igen. Már lassan, ha nem és is érettségi figyel... szint, de nagyon figyelek, igen.
1: Igen, és még 8-at hozzá kell tenni. De hogy tudunk hozzátenni a 12-höz 8-at, hogyha már ugye ott igen, továbbított 2, és aránytalanság elvét. Kizárunk 4 csoportot?
2: Hát nézd, Levi, ez ugye, amikor régen 24 csapatos VB volt, akkor a 4 legjobb harmadik jutott tovább, most 48 csapatos, így a 8 legjobb harmadik. Tehát ahogy az aránypárokat egymás mellé rakod, hát vág az eszed, vezérem,
1: vág az eszed. És akkor így lesz 32, ott viszont...
2: Ugye? Ott viszont már egyetlen egy rossz napod nem lehet. És tehát nincs olyan, hogy rosszul kezd fel, nincs olyan, hogy nincs kedved. Ott egyszer hibázol.
1: És ne felejtsétek el azt az Európa-bajnokságot, ahol az olaszok egyszer úgy verték meg, még Balotellivel a németeket, hogy addig a németek minden meccsükön gyönyörűen játszottak, az olaszok minden meccsükön katasztrofális állapotot mutattak meg játékot a pályán, és volt egy meccs, amikor a németek a legrosszabbjukat hozták, az olaszok pedig a legjobban, és így az olaszok tovább.
2: Szóval,
1: kegyetlen. Szóval jó meccsek, majd szerintem 32 között, vagy leginkább a 16 között nagyon-nagyon esküdözik Ronaldo, hogy majd a portugál csapattal tovább megy. Addig azért hadd mondjuk el, hogy hát tovább, szerintem biztos, hogy tovább megy, csak hogy meddig az a nagy kérdés, hogy közben ugye már a Real Madrid sem tétlenkedik, és miután kinevezték ugye José Mourinho-t a madridi kis csapat élére, így most már elkezdték a bevásárlást. Holott általag nincs sok pénzük, de ennek ennére Perez elnök megerősítette önmagát, és mennek tovább az eddig kikövezett úton, és sok sikert kívánok neki, legalább úgy, mint idén sikerült, mind a nemzetközi, mind pedig a spanyol ligában. Na de, ugye ki az átigazolás, mondjuk el?
2: Hát Cucurella, mindenféleképpen.
1: És nem Vitinha.
2: Igen, azért Konaté is, szóval ott a hátsó alakzat az alakul.
1: Hát Konaté, mint édesanyám papucsba, szegény Évike meghalt 3 éve, de hát annál rosszabb védőt én nagyon-nagyon ritkán láttam.
2: Mondjuk az idei liverpooli szereplése alapján kevésbé indokolt az igazolása, de a Real Madrid hátsó alakzatának teljesítménye szempontjából meg lehet, hogy indokolt.
1: Ráadásul jobb átvédés, most a Carvajal helyére tettek egy, tehát még rosszabbat, de nekem ez így külső szemlélőnek azt gondolom, hogy rendben van.
2: Ez olyan, mint egy ház. Meg kell az alapját szépen megépíteni, igen, kiásni, lebetonozni. Ott mindenféle stabil alapnak kell lennie.
1: Értelek,
2: ez a hátsó alakzat, és utána nyugi. Én bízom José Mourinho-ban.
1: Érte, hát Konátét még láthatjuk a VB-n, azért maradjunk annyiban, így ha van. Ki tudja, majd ki elég. A francia csapat még nem mutatkozott be, én őket nagyon várom. Kinek a meccsét várod még fel?
2: Hát látom, én most nagyon-nagyon várom, itt a Nemzeti Sportelő keretein belül, itt leszek, tehát számíthatnak rám a hallgatók. Spanyolország, Zöldfoki-szigetek, España Capo Verde. hogyha már.
1: Igen, viszont én nem gondolom, és... hogy most itt ilyenkor mi van ilyen helyzetben? Most légy segíts van nekünk, aki nem értjük a focit, viszont szeretjük, te pedig érted és szereted, hogy ilyenkor, mikor a zöldfoki szigetek ellen játszik valaki, már eleve én hiszem, hogy vannak szavak, melyek egy mondatban nem szerepelnek, ez például az, hogy Spanyolország játszik a zöldfoki szigeteken labdarúgó világbajnokságon, hogy ilyenkor pályára küldöd a jó csapatodat, hogy szokják? Vagy beküldöd a tényleg a B csapatot, így is ő is nyernek, hogy még a nagyokat nem küldött pályára. Milyen
2: hát nézd,
1: jó...
2: ugye felvázoltad gondolat. Azt, hogy egy hosszú világbajnokság elé nézünk, és a spanyol válogatott minden előzetes várakozásnak megfelelően le fogja játszani ezt a sok mérkőzést, hát legalábbis én nagyon remélem, és ha eljutsz a döntőig, akkor azért 7 mérkőzésed lesz, tehát egy ilyen hosszú tornán nem lehet egyből kiégetni az összes játékos. Tehát ugye amikor mondjuk Mexikó vezet 2-0-ra és fütyül az egész stadion, hogy miért nem támadnak továbbra intenzíven, akkor ez azért van, mert azért gazdaságosan kell futballozni, mert megvan, nem sokára még jönnek pont, mérkőzések, nem égetheted ki magadat. Hát hasonlóra számítok azért a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzésen is, hogy a spanyol válogatott biztos vagyok benne, hogy a legerősebb összeállításba fog pályára lépni, de minél hamarabb szeretné eldönteni a találkozót, és utána lehet cserégetni azért lehetőséget. Ad a szabály, 5-öt lehet cserélni, gyakorlatilag a fél kezdődet le tudod cserélni, úgyhogy itt lehet spórolni a játékosokkal, vagy lehet pihentetni a sztárokat.
1: Na jó, úgyhogy igen, lesz majd ilyen mérkőzés, aztán...
2: És aztán, ugye ez lesz 18 órát, a Spanyolország zöldfoki szigetek, nagyon várom, ugye, utána pedig este 9 órától pedig Belgium, Egyiptom.
1: Ami na, azért... és álljunk meg egy szóra vágunk. Na, hát azért azt gondolom, hogy igen, hogy mindenki most Egyiptom esetében azt mondja, hogy fáraó, vagy pedig szálá. Ugye ez a két gondolat van. Vagy nem tudom, vagy Nílus. Tehát azt mondom, de ilyen érdekes. Azt mondom, hogy Egyiptom, akkor nyilván persze a történelmi múlt, az kötelez, hogy szálát megemlítik, az biztos.
2: Az is 100%.
1: Hát na most szálá még kint lesz, azért álljuk el.
2: Így van.
1: Viszont rajta kívül ki az, aki bármit tud mutatni, vagy maradandot, vagy meg tud, de tényleg villanni. Most mit
2: igen, ez érdekes lesz, hogy ugye az ilyen típusú csapatoknál, ahol nagyon markánsan egy sztárra épül a válogatott, akkor ilyenkor vagy az van, hogy az az egy sztár, akire sokkal nagyobb, aránytalanul nagy nyomás hárul, ő meg tud-e ennek felelni, illetve hát azért Mohamed Salah-t is láthattuk, hogy sérüléssel is bajlódott a Liverpoolban, azért már nem volt olyan szezonja, mint a tavalyi, tehát megbirkózik ezzel, vagy felbukkan esetleg olyan viszonylag ismeretlen játékos az egyiptomi válogatottban, Zico. Esetleg, aki ebben a szerepkörben át tudja őt venni. Érdekes lesz, mert biztos, hogy Mohamed Salah-ra jobban oda fognak figyelni, és ez lehetőséget teremt esetleg másoknak.
1: És érdekes, hogy most persze nyilván beszélünk az Egyiptom csapatára, de én a belgákban nem érzem azt a... Ugye mindig is egy ilyen beteljesületlen válogatott volt, nem tudom hány éve, még Sifóék óta, hogy egyszerűen valahogy nem érnek, na jó játékosok, de Bruyne például, meg a többiek is, egyetlen De Bruyne most még kiment? Hát hogy
2: ott van, és azért azt ne felejtjük el, hogy nagyon komoly csapatokban játszanak.
1: Hát mondjuk Jeremy Doku azért, na...
2: Tehát, de mi a baj ott Dokuval?
1: Nagyon jó. Tehát
2: hát azért egyrészt a Citynek az egyik ikonikus játékosa, másrészt iszonyatos sebessége van megáldva, jól egyegyezik.
1: Azért Tillemans azért, is ott van, szóval.
2: Hát azért ott van Trossard, De Bruyne, Doku, azért De Ketelaere Atalantából.
1: Ennek simán nyerni kell ennek a belga csapatnak.
2: Kétségtelen.
1: De én azt hiszem, hogy az Egyiptom azért... lő gólt, azért ha Curaçao tud gólt lőni, akkor szerintem Egyiptomnak is kell. Na mindig, szóval ezek jó meccsek lesznek. Aztán valaki úgy érzi, hogy nagyon korán szeretne feküdni, vagy éppen a második meccs után ma, akkor azért, de hol lesz holnap hajnalban is 2 mérkőzés, amit talán érdemes lenne megnézni, ha valaki meg tudja nézni. Ugye az egyik az a Szaúd-Arábia Uruguay, és az Irán Új-Zéland hajnali 3-kor.
2: Hát egy lendületből óránként jönnek a mérkőzések.
1: Nincs ezzel baj. Itt most még itt a ugye, majdnem 48, de 48 csapat közt, de az Irán Új-Zéland azért is egy...
2: Igen, hát az...
1: Nem gondoltam volna, hogy labdarúgó meccset fogunk így konferálni, az még miután kriketben jó is lenne.
2: Igen, tehát azt én is úgy gondolom, hogy az azért nagyon hardcore futball szurkoló, aki hajnali 3-kor Irán Új-Zéland mérkőzésre föl kell. Igen, szóval Ott azért kell X-faktor. Na mindegy.
1: És nem tudom, Szaúd-Arábia is ugyebár annyit investál labdarúgásba, de válogatott szintje nem tudom, hogy azt hogy tudja megoldani, főleg Uruguay ellen, aki kétszeres világbajnok ráadásul. Szóval jó, na, szerintem ez jó meccs lesz. Én ez a Szaúd Uruguay, bár egy kicsit hajlok, hogy a belga és az Egyiptom meccs is nagyon jó lett. Tehát...
2: Igen, ez egyébként érdekes történet, mert ugye most Uruguayról beszélünk, aki igaz felkészülési mérkőzésen, de egy-egyet játszott Angliával, tehát hogyha arról beszélünk,
1: hogy most az angoloknak cucca.
2: Mondjuk. Ez is igaz, egy pár szót beszélünk erről is. De egyébként Egyiptom pedig 0-0-át játszott Spanyolországgal, tehát aki Spanyolország ellen le tudja hozni 0-3 meccset, azért az már tud valamit. Na de mi van az angolok szerelésével?
1: Tulajdonképpen Bugatti módjára valakinek hozzáragadt a kezéhez a szint az egész, vagy konkrét az egész angol stáb és a labdarúgók, hogy mondjam, mi? Hát szerelése, vagy csak a cipője szerelés?
2: Nem, de szőröstől bőröstől. Edzőszerelés, mezek, pólók, jackik, cipők, labdák, ott áll egy angol válogatott, Harry Kane-estől, mindenestől,
1: New Jersey-ben egy ilyen kies területen megnyílik egy kis bolt. Gyertek, eredeti angol mezek és cipők, jó áron.
2: De várján, van még szebb a történetben, tehát az amerikai hatóságok a legnagyobb, tehát nem elég, hogy a Afrika legjobb játékvezetője nem vezethet, mert nem kap vízumot. Irán félstábbal tud csak utazni a saját VB mérkőzésére. Most meglett, tehát minden megvan. Azonnal léptek, kinyomozták, jött Kalambó, meglett, ott a szerelés egybe, egyetlen egy cuccot nem sikerült eladni, megvan gyerekek, és nem az van, hogy hello Mr. Kane, megtaláltuk, hanem azonnal raktárba, bűnjel, lefoglalás, és hát a bürokrácia gondolom ott is gyors, úgyhogy szerintem ez most raktárba lesz hónapokig, úgyhogy az angol válogatottnak most utána kell nézni, hogy hogyan, mi a megoldás. Jó, de most egy labdát tudsz venni a boltba. Ugye? Szerelést tudsz. Hát ezek nagyjából a méreteket eltaláljuk. Igen?
1: Kb.
2: Igen? Jó, de... Cipő. Tehát kérdem én, tehát én nem tudom, én amikor egy cipőt nagy nehezen kb. 7-be telik, vagy 2 hétbe, amíg össze-vissza töri a lábadat.
1: Igen, azt
2: végre megszokod, fölveszi a lábad alakját, és azt ellopják, és egy VB-n új cipőbe kell játszani, az azért nem egy egyszerű történet.
1: Tehát mikor a hülyeség felülírja a szabályokat, tehát a szabályokat felülírják azt, hogy mennyire lehetne ezt életszerűen megoldani, úgyhogy tessék, itt van, jó játékot kívánunk, még Trump ugye, akinek most ott a 80. születésnapja, boldog születésnapot kívánunk.
2: Na hát Isten éltesse.
1: Szóval, hogy akkor adják neki oda, egy kis reklám oda mehetett volna, akinek kell, érted, kezet fogni, tessék, itt van, köszi szépen neked is. Harry Maguire kim van?
2: Hajjaj!
1: Nem csak azt kellett volna.
2: Na de figyelj, de most ellopják a biciklimet.
1: Igen?
2: És megtalálják a tolvajt, akkor oda jön a rendőrbácsi, és szervusz kisfiam, itt van a biciklid. Legalábbis én így emlékszem, így történt ez gyerekkoromban. Megváltozott?
1: Sokkal jobb lett volna az, hogy ez visszaadják és játszanak, aztán utána majd lebonyolítják az egész folyamatot. Na mindegy, szerencsére megvan a cuccuk, játszani még nem tudnak benne, de ez is egyfajta öröm. Na úgyhogy jó meccsek lesznek ma is, meg hajnalban is, jó? Nézzétek, holnap pedig majd persze ezekről is beszélünk. Most pedig mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, köszi fel, hogy itt lehettem veled.
2: Megtiszteltetés volt a napokban.
1: És ti pedig aludjatok, hogyha lehet egy picit majd, de csak nagyon keveset, mert annyi jó meccs van, nehogy lemaradjatok róla, vagy róluk élőben. Holnap reggel 6-kor találkozunk újra. Viszhal, szevasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: elég, mert jó. Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A magyar foci válogatott június 15-én megállíthatatlan volt. Mexikónak 4-et, Salvadornak 10-et rugott ezen a napon. Sajnos az előbbinek már 68, az utóbbinak 44 éve, de miközben a mai játékosaink tévén nézik a most zajló világbajnokságot, azt hiszem jó lesz emlékezni azokra az időkre, amikor a magyar válogatott szerepelt a világ legnagyobb foci eseményén, és nem Curaçao, Új-Zéland, Jordánia, Üzbegisztán, vagy éppen a Zöldfoki szigetek volt ott. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság, a 14. a magyar labdarúgó válogatott nélkül. Csinorban 10-szer nem vagyunk ott a legjobbak mezőnyében. Amikor először bukott el a csapat selejtezőben az 1970-es mexikói VB-ért vívott küzdelmek során, akkor a 16-os mezőnybe nem fért be. Az 1986-os mexikói VB utáni első két kiselejtezés alkalmával a 24-es mezőnybe nem fért be, 1998-tól a 32-esbe, most meg már 48 válogatott részvételével zajló eseménynek nem tudunk a közelébe kerülni. De ma nem a selejtezős kudarcokat idézzük fel, hanem azon 9 világbajnokság kerül szóba, amelyen ott volt a végjátékban a magyar labdarúgó válogatott. Érdekes, hogy noha még csak június idusa van, vagyis június közepe, ilyenkor már 9 világbajnoki szereplése közül 4 véget ért a magyar csapatnak, egy meg pont ekkor, vagyis június 15-én kezdődött. Kezdjük a sort azokkal, amelyek már ilyenkor nekünk véget értek. A második, nekünk egyébként első világbajnoksága 34-es volt, mert az 1930-asra a távolság miatt nem ment el a válogatott Uruguayba. 1934. május 27-én kezdte a VB-t a válogatott Magyarország Egyiptom 4-2, majd 4 nappal később május 31-én már be is fejezte, ugyanis Ausztriától 2-1 arányban kikapott, vagyis májusra befejezte az 1934-es VB-t a magyar válogatott, ez volt ugyebár története során az első VB-je, és ha már ennyire történelmi, akkor vegyük elő az akkori nemzeti sportot, amely a címoldalán azt hozta, hogy 9 emberrel 1-2 az 1934 évi futballvilágbajnokság második fordulója. Aztán a címlapon a továbbiakat is olvashattuk. A magyar csapat gyenge pontjai ellenére is méltó ellenfele volt Ausztriának, de a bennünket kitartóan kísérő balszerencse, avar korai lesántulása, markos indokolatlan kiállítása és a bécsi védelem erőszakossága meg a bíró megakadályozta eredményességünket. Az első félidő 6. percében Horváth lőtte a vezető gólt, a második félidő elején Zizeka a másodikat, 11-esből Sárosi szerezte meg a miénket. Az első félidőben 3 gólt is rúghattunk volna, a másodikban 10, majd 9 hősi küzdelmet vívtak, az osztrákok állandó időhúzással mentették meg a győzelmüket. Bologna, 1500 néző, bíró Mattea. Hát ezt írta a Nemzeti Sport a címlapján, és idézzünk a belső oldalakból is. Szó szerint, és ez azért érdekes, mert nagyon furcsa volt az 1934-es nyelvezet, stílus, tehát Népsport 1934-ből, amikor a magyar labdarúgó válogatott májusban befejezte a szereplését a világbajnokságon. Elvéreztünk, nem tehetünk róla, de le kell írnunk azt az avít, gyűlölt és hazug kifejezést, amely azért hazug, mert sokan visszaélnek vele. Tipikus magyar sors volt az, ahogy Bolognában a sors kereke alá került a magyar válogatott 11. Egy kis élhetetlenség és gavalléria már az előkészületekben, hogy Meisl már a rajtnál egy kicsit győztesnek érezhesse magát. Egy kis bizonytalanság a magyarosan belemenés a sötétbe, csapatösszeállítás azzal, hogy hátha. És aztán a magyar élet megszokott fekete lovasa a pályán minden egyes játékos mögött. A mérkőzés első percétől kezdve a megszokott régi nóta, sőt régi szimfónia, gyász szimfónia, amelyben zúg az őserő hangja, szárnyal csattog az akarat, egeket ostromol a szív és a lélek, de béna már a test, amikor a lélek teljes erői felszabadulnak. Mikorra 8 millió magyar lelke költözik a csapatba, akkorra már csak 9 vannak a pályán. És magyar sors a mérkőzés igazságszolgáltatása is. Miénk az erkölcsi győzelem, miénk a közönség rokon szemve, az osztrákoké a fütty és az út a további dicsőség, a további érvényesülés felé. És miénk ismét a bal sors. A vak véletlen, amelynek kezében a pallos olyan, mint a földkutatóékban a varázsvessző, vakul megérzi, hol a magyar, hová kell ütni. Tegnap Bolognában érezte meg a vak véletlen, hol kell sújtania a bal sors nemzetét. Emelt fővel tűrjük a csapásokat, emelt fővel, mert nem kell szégyenkeznünk. De azért engedtessék meg nekünk, hogy egy kissé lehajtsuk azt az emelt főt. Mert minden dicsőség, büszkeség, igazság és tiszta lelkiismeret mellett is fáj egy kicsit a vereség. Ne szégyeljük bevallani. És azért fáj, mert nincsen rá magyar orvosság, nincsen magyarázkodás. Mindent megtettünk, becsületesen, nem tehetünk róla. Hát, ezt írta kicsikét pátoszosan a Nemzeti Sport a magyar részvétellel zajló 9 foci világbajnokság közül az elsőt követően, amely 1934-ben már májusban véget ért számunkra. Az 1962-es világbajnokság viszont még csak kezdődött május utolsó napján, méghozzá nagy magyar sikerrel. 1962. május 31-én Magyarország, Anglia 2-1, ez az egyik legnagyobb győzelem, amelyet a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságokon aratott. És vegyük elő az akkori újságot is, akkor a sport napilapot Népsportnak hívták, és azt írta a címlapján, hogy a VB eddigi legszínvonalasabb, legsportszerűbb mérkőzése volt a magyar-angol találkozó, és akkor lapozzunk bele ebbe a bizonyos 1962-es VB tudósításba. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a rangadó mérkőzést. Amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkolósereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott pihengő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is úgy bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést. Mi tagadás, mi magyarok szorongva vártuk a második 45 percet. Tudtuk, hogy a szakadó eső és az egyre mélyülő talaj inkább az angol csapatnak kedvez. Éppen ezért aggódva figyeltük a labda útját a második félidőben. jóleső érzéssel láttuk, hogy fiainkon nem látszik meg az első félidő nagy irama. Jobb erőlétükkel és taktikájukkal továbbra is irányítói voltak a mérkőzésnek. Az 57. percben azonban megdöbbentünk. Mésző lábáról szögletre pattant a labda. Douglas ívelte be, Grosics jó érzékkel ugrott fel a labdára, de két angol csatár a levegőben lökte őt, és így Grosics csak érinteni tudta a labdát. Graves ezután rálőtte, és a gólvonalon álló Sárosi kézzel ütötte vissza. A játékvezető nagy megdöbbenésünkre 11-est ítélt. Ebből egyenlített Flowers. Sárosi a mérkőzés után elmondta, hogy biztosra vette, Grosics ellökését fújta le a játékvezető. Az egyenlítés csak pillanatokra törte le a magyar csapatot. Hamarosan magára talált, és továbbra is ura maradt a mezőnynek. Albert remek góljával kijött az igazság. Az elismerés a magyar csapaté. A mérkőzés után Grosics Gyula Vátik hangoztatta, hogy ilyen jól felkészült angol csapat ellen még nem játszott. Ebbe beleértette a Londonban 6-3 legyőzött angol gárdát is. A találkozó semleges szemlélői is megállapították, hogy a magyar csapat nem várt játékkal rukkolt ki, és teljesen megérdemelte a győzelmet. Úgy beszélnek a mérkőzésről, mint a VB eddigi legsportszerűbb, legszínvonalasabb találkozójáról. És akkor idézzük Winterbottomnak, a vesztes csapat szövetségi kapitányának a nyilatkozatát. Megvallom, nagyon meglepett a magyar csapat teljesítménye. Többször is láttam Budapesten a magyar csapat előkészületi mérkőzéseit. Nem hittem benne, hogy ellenünk ennyire fel tud majd javulni. Nem csak erőlétben, hanem taktikailag is fölénk kerekedett. Sándor Károly ezt mondta. A 2-1-es eredménnyel azt hiszem bebizonyítottuk, hogy előzetes bizakodásunk nem volt alaptalan. Boldogok vagyunk, nagyon örülünk, de ne higgye senki sem, hogy ez a pompás győzelem elbizakodottá tesz bennünket. Tudjuk, hogy a bolgárok kitűnő erőt képviselnek. Legalább olyan igyekezettel küzdünk majd ellenük, mint ahogyan azt az angolok ellen tettük. Sipos így lelkendezett. Betartottuk a taktikai utasítást, és ez döntő volt. Bebizonyítottuk, hogy a magyar csapatot nem lehet egykönnyen elintézni. Maróti Lajos, szövetségi kapitány is dicsérte a fiúk küzdőképességét, akaraterejét és taktikai fegyelmét, amikor ezt mondta. Mindenki kitett magáért. Amit vártam, amit reméltem, bekövetkezett. Közös erőfeszítéseink nem voltak hiába valók. Magyarország tehát 1962-ben győzelemmel kezdte a világbajnokságot, június 3-án aztán kiütötte Bulgáriát 6-1-re, majd egy már gyakorlatilag tét nélküli mérkőzése 1962. június 6-án 0-0-át játszott Argentína ellen. Aztán jött 1962. június 10-én a Csehszlovákia elleni negyeddöntő mérkőzés, és ezzel kapcsolatban is idézzük a korabeli Sport napilapot, az akkor Népsportnak hívott újságot. Idegfeszítő küzdelmet vívott a két együttes a továbbjutásért. Mindkét csapaton látszott, hogy erőlétileg alaposan felkészült a nagy találkozóra. A 90 percen keresztül alig volt a játéknak olyan szakasza, amelyben ne lett volna óriási a küzdelem. Biztatóan kezdett a magyar együttes, jól is gördültek a támadások. Ekkor még nem gondolta senki, hogy a magyar együttes lesz a vesztes ezen a mérkőzésen. Játékosaink tervszerűen, jól átgondoltan és higgadtan szőtték a támadásaikat. Úgy látszott, hogy a mieinknek sikerül megszerezniük a vezetést, de nem így történt. A 14. percben egy váratlan és védhető lövésből gólt kapott csapatunk. Ez a körülmény láthatóan idegesítette a játékosainkat. A vezető gól megszerzése után a csehszlovák együttes minden erejét elsősorban az eredmény tartására fordította. Ennek érdekében megszállták kapujuk előterét a csehszlovák játékosok, és szervezett szilárd védőfalat alkottak. A magyar együttes azonban töretlenül próbálkozott tovább. Még a tömör csehszlovák védelmen is sikerült több alkalommal rést ütnie. Gólhelyzetük is akadt a magyar csatároknak, de sorra elidegeskedték, és hiába támadott a magyar csapat az első félidő nagy részében, nem sikerült egyenlítenie. A játékképe nem sokat változott, a második félidőben sem. Mintegy 20 percen keresztül valósággal kapujukhoz szögezték ellenfelüket a mieink, de a csatárok nem tudtak a hálóba találni. Ahogy amúlt az idő, az idegesség egyre jobban urrá lett a magyar csapaton, így történhetett meg, hogy Albert még az üres kapuba sem tudott gólt lőni. A mieink megpróbálták távolabbról is keresztül lőni az ellenfél védőfalát, de szinte valamennyi labda elakadt a védőkben. Ha pedig sikerült is néhány jó kapuralövés csatárainknak, ott állt a kapuban Schreif. A csehszlovák kapusnak ezen a mérkőzésen egyáltalán nem lehetett gólt rugni. A második félidő közepétől a sok sikertelenség miatt egyik-másik játékosunk kissé visszaesett és láthatóan a kedvét veszítette. A magyar csapat ezen a találkozón is megtette a kötelességét. Szívvel, lélekkel küzdött. Semmivel sem játszott rosszabbul, mint első két mérkőzésén. Ezúttal azonban a kapott gól miatt teljesen elvesztették a nyugalmukat játékosaink, és képtelenek voltak a sok-sok helyzetből egyet is értékesíteni. A csehszlovák csapat is óriási lelkesedéssel és nagy akarattal küzdött, szervezetten és szorosan védekezett. A mérkőzés nagy részében 8-9 mezőnyjátékos védte a kapu előterét, ritka ellentámadásai pedig mindig veszélyesek voltak. Ennek köszönheti, hogy igen sportszerű, nagy küzdelemben ki tudta harcolni a továbbjutást. Grosicsinak nem sok dolga akadt ezen a mérkőzésen, néhány labdát a szokott biztonsággal hárított, a gólnál azonban hibázott. Mátrai a mérkőzés nagy részében igen jól őrizte a gyors csehszlovák balszélsőt. Közbelépései és becsúszó szerelései is sikerültek. Néhány alkalommal, különösen a második félidőben támadást is indított. Mésző meglehetősen bizonytalanul kezdett, a mérkőzés elején több alkalommal is bizonytalanul próbált beavatkozni. A második félidőben azonban ismét magára talált. Sárosi ezúttal is sikerrel oldotta meg feladatát. Szélsője csak elvétve tudott mellette támadást vezetni. Sokat segített társainak is. Solymosi fáradhatatlanul küzdött, a tőle megszokott nagy területen játszott, az idegei azonban neki sem működtek tökéletesen, mert szabadrugása és lövései nem sikerültek. Sipos szorgalmasan küzdött, mind a védekezésből, mind a támadások indításából, jól kivette a részét. Sándor nagyon akart, sokat is volt játékban, de az ő idegein sem tudott uralkodni, a kapu előtt nem találta fel magát, és néhány rossz beadása is akadt. Rákosi az első félidőben kitűnően játszott, jól kivette részét a támadások építésében, rengeteget dolgozott, szünet után azonban kissé visszaesett. Albert az első félidőben több alkalommal is nagyszerűen tört kapura, de helyzeteit sorra kihagyta, szünet után pedig alig lehetett ráismerni. Tihi végig nagy erővel küzdött, a támadósor minden posztján próbálkozott, de lövéseivel nem volt szerencséje. Idegességében több pontatlan átadása is akadt. Fenyvesi doktor nem tudta megismételni az eddigi mérkőzéseken mutatott formáját. Elfutásai nem voltak olyan lendületesek, mint tőle megszoktuk, átadásaiba és beadásaiba is sok hiba csúszott. Hát ez volt a Népsport 1962-es cikke a június 10-i világbajnoki negyeddöntős kiesés után. A 9 VB közül, amelyen a magyar válogatott részt vett, június idusára már több is véget ért. A 34-es, mint szóba került, május 31-ére, a 62-es június 10-ére, a 78-as szintén június 10-ére, a 86-os eddig utolsó pedig június 9-ére. Az utóbbi kettő még szóba kerül a mai nap során, most térjünk vissza 1962-höz. Az ezredfordulón készült műsorból a 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből idézünk néhány percet. Azokat, amelyek az 1962-es világbajnokságról szóltak, amikor a válogatott a negyed döntőben szerepelt.
4: Szepesi György emlékezik.
5: 4 évtized után is azt mondom, hogy nem volt gyerekjáték Chiléből közvetíteni. Argentinával, Brazíliával, Uruguayjal volt már a Dél-Amerikának európai rádiós kapcsolata, Chilében azonban először 1960-ban adott közvetítést Rudi Michel, a nyugatnémet rádióriporter, aki elkísérte válogatott csapatát Santiago-ba, és a 3-1-es chilei győzelemmel végződött válogatott találkozóról a mérkőzéssel egy időben adott helyszíni közvetítést. Síralmas volt a tudósítás, írták a mérkőzés után a lapok, a 90 perces közvetítésből alig értettünk néhány mondatot. Ez volt a magyarázat azután annak, hogy mielőtt a chilei közvetítés sorozatot megkezdtük volna, fölhívták a figyelmemet, nagyon tagoltan, nagyon lassan szabad beszélni. Tehát körülbelül így hangzott egy-egy közvetítés, sajnos nem maradt meg egyetlen eredeti felvételünk sem, ott a labda Sándornál továbbadja, Tihi kapja, lövés, gól. Tehát ha ezt gyorsan a szokott tempóban mondtam volna el, akkor hangzavarrá, káosszá változott volna minden. De nem is ez volt a legfőbb gond, mert ezt azért meg lehetett szokni, meg lehetett tanulni, még ha egy kicsit eltért is a megszokott rádióközvetítési tempótól. A baj az volt, hogy különböző társaságokkal kellett megállapodnunk ahhoz, odakint nekem, hogy végül is létrejöhessen Budapest és Santiago között, főleg Rancagua között a kapcsolat, mert hiszen a magyar csapat mindhárom selejtező mérkőzését ebben a nagyon kedves Santiagótól 130 kilométerre fekvő városkában játszotta. Tehát mondjuk el, mi is történt. A Rádió Mineria volt az a szerencsés intézmény, amely a rádió közvetítéseket adta a lehetőséget, a mikrofont, az erősítőberendezést és a technikust, természetesen a világbajnokság felemelt árainak megfelelő busás összegért. A három társaság közül, tehát ez volt az egyik, a másik a Transrádió Chile cég, amely a telefontársaságot jelentette, és azután a Berniek, mert mintegy 15 ezer kilométer tett meg a hang, amíg fel kellett injekciózni és eljutni Budapestre. De még így sem volt biztos, hogy Rancagua és Budapest között megteremtjük a kapcsolatot. Szerencsém volt. Buenos Airesben, amelyen keresztül jött a hang Európa felé, egy magyar származású rádiótechnikus személyesen jelentkezett. Az történt ugyanis, hogy sikertelen próbaadást tettem, a következő délelőtt megpróbáltuk kideríteni a hibát, kiderült, hogy Buenos Airesben nem tudják, mi történt a hanggal. Amikor azonban argentin partnerünk megtudta, hogy a magyar rádió közvetítéséről van szó, egy kis türelmet kért. Alig telt el néhány perc, a vonal túlsó végén megszólalt valaki magyarul. Kérem, itt egy Argentinában élő magyar beszél, itt dolgozom a Buenos Aires-i telefonközpontban. Engem is érdekel, hogy ott játszik a magyar csapat. Megígérem, hogy minden közvetítésnél itt leszek, és biztosítom az adás zavartalanságát. Hát ilyen kicsi a világ, már olyan magyarok az illeti, mindenütt megtalálható honfitársaink, és 4 évtized távlatából is köszönöm a kedves kollégának, akinek sajnos már elfelejtettem a nevét, hogy volt olyan kedves, és biztosította a Magyar Rádió chilei közvetítés sorozatát.
6: Ki gondolta volna, hogy 9 évvel a ha nevezetes 6-3 után újra Leo Horn vezeti az angolok elleni világbajnoki találkozót. A VB újonc holland bíró nem állt a feladata magaslatán. Nem ítélt szabadrúgást Grosics támadásáért az angolok gólja előtt. Később ez már kevésbé számított, Albert ugyanis okos góllal szerezte meg a magyar labdarúgó válogatottnak a győzelmet Anglia ellen. Ez volt az 1962-es világbajnokság első mérkőzése. Albert, aki 24-szeres válogatottként érkezett első világbajnokságára, az angoloknak, illetve 3 a bolgároknak lőtt góljának köszönhetően a második kör után vezette a világbajnokság góllövő listáját. Később sem tudott senki többet elérni, így a brazil Garincha és Vava, a chilei Sanchez, a jugoszláv Jerkovics, valamint a szovjet Ivanov társaságában Albert Florian a mundiál gólkirálya lett.
7: A 60-as római olimpia után nekem elég fiatalon megadatott, hogy 62-ben Chilében a világbajnokságon már részt tudtam menni. Nagyon keserny is a számíze még közel 40 év után is, mert úgy érzem, hogy 1954 után, 1962 lehetett volna a világbajnokság döntőbe jutás lehetősége. Azonban a szovjet játékvezető, nem szoktam én soha a játékvezetőkkel foglalkozni, de míg élek, vagy élünk, játékos társaim is gondolom ugyanígy vannak vele, nem fogjuk elfelejteni a Latisebb játékvezető nevét. És ami érdekesség ennek az egésznek, hogy ez volt neki az utolsó ténykedése, hát előbb is megtehette volna. A 62-es világbajnokság nagyon jól indult, hiszen meglehetősen nehéz csoportba kerültünk. Argentína, Anglia, Bulgária, és mindjárt az első találkozó az angolok elleni mérkőzés volt. Ez ugye akkor még csak 2 pontos rendszer volt, tehát ez tipikus 4 pontos mérkőzés volt. Sikerült nyernünk 2-1-re.
8: Itt egy érdekes gól volt, ami az ön nevéhez fűződik. Én úgy tudom, Sándor Csikarral volt egy, hát nem egy olyasfajta szóváltás a pályán, de én úgy tudom, hogy érdekessége van ennek a gólnak.
7: Hát valóban így van. Borpik harca nem egészen 10 perc, 1-1 volt a találkozó állása. És hát sikerült kicseleltem 2 angol hátvédett a kapujuktól körülbelül 40 méterre, kapus mellett is elúsztam a labdát. Na és utána jött ez a 10 másodperces dolog, ami nekem 10 évnek tűnt. Gondolom ugyanígy van, mert a Sándor Karcsi is, ugyanis hát ő a jobb szélső helyéről követte az akciót, ugye, és mellette a Wilson belül az angolok bal hátvédje. Loptam a távolságot, a Csikar meg mindig szólt, hogy most passzolt be a labdát. Földnéztem, be akartam passzolni, a perc a Wilson kilépett. Na, lassan már érkeztek a földön fekvő angol védők, meg a kapus is. Hát nem volt más választásom, mint az 5-ös magasságából, ugye, ahogy van. Bal lábbal a kapufa, mert már a Csikarék is közeledtek, ugye, a gólvonal felé. Közöttük és a kapufa között, ugye, ahogy van, sikerült bepasszolnom a labdát. Ezzel lett 2-1. Jött ez az ominózus csehek elleni mérkőzés a legjobb 4 közé jutásért. Hát a Schlojf, ugye, de hát ilyen a kapus sors, tulajdonképpen ő vitte be a hátán, a vállán a cseh válogatottat a döntőbe. Ott betlizett, sajnos ellenünk viszont hát káprázatosan védett, hát nem állt hadilában a szerencsével sem. Nem adtak meg egy szabályos gólunkat, a T. Lajosnak a gólját, azzal egy-egy lehetett volna, de hát ilyen a labdarúgás kár érte sopánkodni, nagy lehetőséget szalasztottunk el.
8: Beszéljünk egy kicsit ennek a válogatottnak a kialakulásáról. Ugye említette, hogy 54 után ez a válogatott lett volna az, amelyik újra esetleg VB döntőt játszhatott volna. Volt közben egy 58-as világbajnokság, ami nem úgy sikerült. Tehát itt volt egy ilyen átmeneti időszak és egy nagyon szerencsés összekovácsolódás.
7: 1958 őszén a Göröcs Titi volt először a fiatalabb korosztályból válogatott. Utána jöttem én, ugye 1959-ben, és a Baloti Lajos bácsi szisztematikusan építette a csapatot az idősebb játékosok mellé, minden évben 2-3 tehetséges, akkor tehetségesnek, a későbbiek során pedig hát kitűnő labdarúgónak adott játék lehetőséget. Hát így került a csapatba, ugye a Mészé már a chilei világbajnokság előtt, a Farkas Jancsi, a Bene Feri, és sorolhatnám tovább a neveket. Ez a csapat tulajdonképpen, és én büszke vagyok arra, hogy egy válogatott csapatban szerepelhettem a Grosicssal, a Bozsikkal, nem is egyszer, nem is kétszer, sőt a Bozsik Cucunak a búcsújátéka a 100. válogatottságán is. Ott voltam a pályán, hogy hát mondanom se kell, hogy Teltház, Uruguay válogatott jelen játszottunk, és ennél szebb búcsú és ünnep a Cucu számára nem is lehetett. Maga a tény, hogy elérte a 100. válogatottságát, és maga az, hogy ő szerezte a magyar válogatottnak a gólját.
8: Őtőlük nem tudom, hallott-e valami olyasmit Grosicstól, Bozsiktól, akik ugye tagjai voltak az aranycsapatnak, hogy ő nekik milyen volt ebben a válogatottban játszani? Úgy érezték ők is, hogy ez egy olyan csapattá tud kovácsolódni, mint az ő aranycsapatok?
7: Hát biztos vagyok benne, mert a rutinjuk, a tapasztalatuk megvolt. Nekünk fiataloknak, ugye az elején, jó értelembe véve mankót adtak a hónunk alá, amikor egy-egy megoldás nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. De úgy vettem észre, hogy igenis bíztak a feltörekvő nemzedékben, mert hát 18, 19 és 20 év volt az a határ, amikor már a válogatott csapatnak a gerince kialakult. Egy egészséges ötvözete volt a régi rutinos játékosoknak, ugye hát ott volt a Grosics, már említettem, ugye a Márta Isani, aki ugyancsak játszott, a Sipos Feri ugyancsak, a Sárosi Laci ugyancsak, és sorolhatnám a Sándor Csikala, a Tihi Lajos is, ugye. Szóval ezek úgy érzem, hogy nagyon nagy segítséget adtak nekünk.
8: Igaz az, jól tudom azt, hogy a brazilok kifejezetten tartottak tőlünk, hogy ne kerüljünk össze?
7: 1962-ben biztos, hogy így volt, mert ugye számolgattak, és inkább az angolokat választották, mint bennünket. De hát ez, hogy a brazilok féljenek, hát a braziloknak mindig is világverő csapatuk volt. Az, hogy volt bennük druk vagy sem, azt nem tudom, de ez a játékukon ugye tele világsztárokkal egyértelműen nem mutatkozott.
8: A chilei világbajnokságon ugye nem hivatalosan ötödik lett a magyar válogatott. Hogyan értékelték ezt itthon? Egy világbajnoki ezüstérem után maguk a játékosok is csak akkor szembesültek a fogadtatással, amikor hazaérkeztek.
7: Együtt éreztek velünk, ott voltak lélekbe minden egyes mérkőzésünkön, amit kint játszottunk a világbajnokságon, és valahol sajnáltak is. Nem akarom dramatizálni a helyzetet, de a mérkőzés lefújás után, már a Csehszlovákia elleni mérkőzés lefújás után síralomház volt az öltöző, mert az idősebb játékosok, ugye, és a fiatalabbak is éreztük, most nyugodtan mondhatom többes számba, hogy egy óriási lehetőségtől fosztottak meg bennünket.
8: Itthon a bőrükön hogy érezték a fogadtatást? Milyen volt? Pozitív, lelkes? Úgy fogadták ezt az ötödik helyet, ahogy kell, vagy hogy csalódás, hogy ez kudarc?
7: Hát mondjuk a csalódást és a kudarcot ezt nem említeném, de amint az előbb is említettem, hogy a szurkolók együttérzése. Tehát az, hogy azért sajnálták a csapatot, mert ebben a csapatban több volt, és többre is vihette volna. Mint lehetőséget 1954 után a szurkolók is úgy érezték, hogy ebbe a válogatottba lehetett volna annyi, hogy ismételten oda kerüljön a döntőbe.
6: Tehát a világbajnokságon 1962-ben, május 31-én Anglia ellen a magyar csapat 2-1-re győzött. 4 nappal később a bolgárokat 6-1-re vertük. Június 6-án Magyarország-Argentina 0-0, június 10-én pedig a nevezetes csehszlovákok elleni világbajnoki negyeddöntő, amelyet Scherer góljával elveszítettünk. 1-0-ra Lagyesev vezette.
3: A magyar labdarúgó válogatott története során 9 világbajnokságon szerepelhetett. Ezek közül 4-en már befejezte a szereplését június 15-ére, ezek közül az 1934-es Olaszországit, és az 1962-es Chileit elevenítettük fel az elmúlt bő fél órában. A hírek után a másik kettővel is foglalkozunk, illetve szóba kerül az a 2 gyönyörű győzelem is, amelyet pont június 15-én aratott a foci válogatottunk labdarúgó világbajnokságon.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
9: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
10: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
11: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót, az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefánt Csontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett mérkőzést végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi záró napján. A mieink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A tegnap délutáni maratoni programban Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok 5000 méteren. Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A mieink 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól, Krinzben,

0: alelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnök frakció vezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják majd a képviselők. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Mától kérhetnek támogatást a száj- és körömfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a kincstárnak. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, ez itthon is hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt a fővárosban az Üllői úton befelé a Ferihegyi repülőtérre vezető úti kereszteződésnél. Szintén baleset volt a Szabad Sajtó úton, a Váci utcánál az Asztória felé, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napközben mindenhol sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A magyar labdarúgó válogatott története során 9 világbajnokságon szerepelhetett, ezek közül 4-en már befejezte a szereplését június 15-ére, ezek közül az 1934-es olaszországit és az 1962-es Chileit már felelevenítettük a hírek előtt. Most jöjjön két olyan világbajnokság, amely időben közelebb áll hozzánk. Az 1978-as mundiálon június 2-án kezdte a szereplését a magyar válogatott, Argentinától 2-1-re kapott ki egy máig vitatott mérkőzésen. Egyébként a június 6-i argentinai találkozóról a Képesport, amely heti lap volt, írt egy összegzést néhány nappal a mérkőzés után. Ebből idézek most a következő percekben. Törőcsik bokájából oldalt gurítja labdát Nyilasinak, a portugál játékvezető pedig a sípjába fúj. A River Plate stadion hatalmas beton karéja elcsendesedik, 70-valány ezer ember adózik néma felállással a nagyszerű Bozsik József emlékének. A magyar játékosok a bal karján gyászszalag. Aztán a labda visszakerül a kezdőkörbe, újra Törőcsik indítja útjára, újra Nyilasi ér hozzá először, és felzúg az Argentína, Argentína. A kékfehér zászlók erdeje ütemesen lendül jobbra és balra, nincs még egy erdő a világon, amely így gyors ritmusban kényszerülne mozgásra a legnagyobb szélviharban. Nincs, nem is lehet ilyen. Mert itt 70-valány ezer ember lélegzete, ereje, győzni vágyása, elszántsága hajtja jobbra és balra, balra és jobbra azt a 10 000-nyi kékfehér zászlót. A házigazdák csapata a győzelemért lép pályára. Nem, nem a két pontot akarják megszerezni, nem akarják nagy harcban két várra kényszeríteni az ellenfelet, nekik győzniük kell. Nincs és nem is lehet másik eredmény a számukra, csak a győzelem. És a győzelemmel is hittel volt kikövezve az útjuk, amíg eljutottak a maguk első csoport mérkőzéséig. Hát a 4 nap elteltével írt tudósítás már akkor is kevésbé volt érdekes, amely ezt követően jött, 48 év távlatából pedig még kevésbé érdekes, de a meccs végi események értékelése igen, mert szinte mindenki arra a végjátékra emlékszik, amely 2-1-es argentin vezetésnél történt, és amely során a magyar csapat két ásza, Nyilasi és Törőcsik piros lapot kapott. Idézzük az 1978-as heti lapot, a Képesportot erről. Kész, vége. De sajnos még nincs vége, mert a magyar játékosok elvesztették a fejüket, megfeledkeztek magukról. Baróti Lajos nem élt a csere lehetőségével. Idegesség? Ki tagadná ezt? De azért az önmagában még nem magyarázza a fejleményeket. Összeroppanás? Valóban borzasztó érzés lehetett ott lenni az arénában, a gól után a hátralévő 7 percet végigjátszani, hiszen már olyan közel volt a döntetlen, de ez kegyetlen, keserű érzés nem magyarázhatja azt, ami történt, nem adhat teljes felmentést. Törőcsiket, majd néhány pillanattal később Nyilasit is leküldte a pályáról a játékvezető. Piros lapot mutatott fel mindkettőjüknek, miután korábban mindketten megkapták már a maguk sárgalapos, tehát igencsak nyomós figyelmeztetését. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Menotti udvariasan válaszolgatott a kérdésekre, többnyire semmit mondó, diplomatikus válaszokat adott. Baróti legelőbb is elnézést kért a történtekért, kért az újságírókat, a maguk módján továbbítsák ezt a szurkolóknak, és ez tapsot hozott. Számomra rendkívül érdekes volt az argentinok, a helyi kollégák Menottiék alapállása. Senki nem támadta a magyar csapatot, ezért a sok-sok szabálytalanságot hozó harcmodorért, mint ahogy a kiállítások sem váltottak ki olyan ellenérzéseket, mint amilyen felháborodást, gondolom ez Magyarországon keltett. Itt valahogy úgy ítélik meg, hogy egy világbajnokságon mindez ugyan nem szép, és nem is megengedhető, de azért előfordulhat. Azért vannak a játékvezetők, azért vannak a szabályok, hogy az ilyen eszközöket, az ilyen vétségeket büntessék. Ezek ugyan nem megengedhetőek, de hát előfordulnak. És mindez csupán a mindenáron való győzni akarást, azaz az adott helyzetben a sikert jelentő eredmény elérésére való törekvést mutatja. És másnap, amikor a nap során sok-sok emberrel találkoztunk, akkor is ugyanez volt a vélemény. Hát ezt írta a Képesport annak idején 1978-ban, és ez azért érdekes, mert az elmúlt évtizedek során egészen más megítélés alá került ez a bizonyos argentin-magyar találkozó. Elveszítettük, ez persze tény, ezen nem lehet vitatkozni. Aztán 1978. június 6-án Olaszország megverte Magyarországot 3-1-re, Nyilas és Törőcsik ugyebár el volt tiltva. Aztán június 10-én a már tét nélküli utolsó csoportmérkőzésen ismét játszhatott Nyilasi és Törőcsik, azonban a francia válogatott 3-1-re legyőzte Magyarországot. És akkor ismételten idézzük a korabeli sajtót. Pont nélkül, győzelem nélkül fejezte be a küzdelmeket a magyar csapat a világbajnokság első és vitathatatlanul legerősebb csoportjában. A magyar fiúk nem tudták megismételni azt a teljesítményüket, amely korábban sok szép eredményt hozott. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a magyar labdarúgásnak óriási hátrányt kellett ledolgoznia, amelybe a 60-as évek végén és a 70-es évek elején került. A semmittevés esztendőiben, a világ labdarúgásának utolsó szféráiba sorolhattuk magunkat. A további felzárkózásnak csak is a következetes munka lehet a záloga. Tovább kell fejlődniük a magyar labdarúgóknak egyénileg is, csapatjátékban is, a helyzetek kihasználásában is, és sorolhatnám tovább. Okosan, józanul kell levonnunk a világbajnoki szereplésünk tanulságait. Hát ezt írta a Képesport 1978-ban, amikor a magyar labdarúgó válogatott a világ legjobb 16 csapata között szerepelt. Hát mekkorát változott azóta a világ, 1978 óta, hiszen a most zajló világbajnokságon a legjobb 48 közé sem tudta kvalifikálni magát a magyar labdarúgó válogatott. No és akkor még mindig maradjunk egy kicsikét 1978-nál, és idézzük az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsort. Először felelevenítünk egy világbajnokság előtti felkészülési mérkőzést, amely sajnos sorsdöntő volt az 1978-as VB szereplés szempontjából. Váradi Béla mondta negyed századdal ezelőtt a következőket.
2: Kimentünk edzőtáborba 2 héttel a VB előtt Landesheimbe, aztán játszottunk egy hírverő mérkőzést a Tunéziával, meg volt ott beszélve minden, ez csak egy ilyen hírverő mérkőzés volt, a műfűves pályának volt egy reklám. A Tunéziával úgy kezdte a mérkőzést, hogy borzasztóan, agresszívan, durván, de estünk keltünk ezen a műfűn, és volt egy szabad rúgás. 0-0-ra álltunk, és letettem a labdát, és odajött a Öcsik Andris, a Nyilasi civil, és akkor mondja nekem, hogy rúg bele a sorfalba, valakit lője ki onnan. Hát annyira durvák voltak, neki mentem a szabadrúgásnak, és méregből beltalálom a sorfal közepét, valakit kiáltalálom, mert valamelyiket. És ahogy belenéztem a lábamat hátra, hoztam volna előre, hogy lövök, és abban a pillanatban, mintha belevágtak volna valamit a combomba. Hát elszakadt a feszítő comb, szétszakadt. A Botárdoli bácsi adott egy injekciót, majd másnap bevittek Strasbourgba. Úgyhogy ez a VB előtt 2 héttel volt. A doktor úr megnézte, kérdezte a Botárdoli bácsitól, adott el nekem injekciót. És akkor mondta a Botárdoli bácsi, hogy igen, adott. És akkor azt mondta orvos, hogy akkor ő nem, ezzel nem foglalkozik. Ő már akkor nem jól a lábamhoz. Kimentünk ugye 1 héttel előtte Argentinába. Ott már kezdtem vele futni egyenes irányba. Már kezdtem bizakodni, hogy igen, ám csak aztán jött a gyilkos labda, ahogy a labdával vele akartam rúgni, ugyanaz. Rásérültem, és attól persze kezdve már nekem vége volt a VB-nek. Úgyhogy én, nekem az borzalmas volt. Ott voltam, kint voltam, nem tudtam segíteni. Nagyon-nagyon rossz érzés volt, az életem legnagyobb lehetőség volt, hiszen mondom még egyszer, életem legjobb formájában akkor voltam.
3: Ön 36-szoros magyar válogatott. Ki tudna emelni mondjuk egy mérkőzést, ami különösen közel áll az ön szívéhez?
2: Hát külön nem tudnék nagyon kiemelni, mert mindaz volt. A legjobb szerintem, amikor bejutottunk a világbajnokságra a szovjetek elleni mérkőzés 78-asról, az egész sorozat. Tehát az az élmény, azt hiszem, azt senki nem fogja elfelejteni. A szovjetek ellen egy 9000 ember stadionba. A görög meccset soha nem felejtem, meg a szovjet meccset. Jöttünk föl Tatáról edzőtával, és a busz nem tudott jönni a keleti pályaudvarnál, mert a tömeg úgy ment a stadionba, hogy eltorlaszolta az utcákat, zászlókat. Szóval még úgy sem tudtunk menni, hogy rendőri kísérlettel. Tehát lépére tudtunk menni, mert a tömeg úgy ment ki, hogy borzasztó fantasztikus érzés volt.
3: 13 gól közül ki tudná emelni egyet, vagy itt se lehet, mert hiszen mindegyik gól volt, és mindegyik kedves gól volt.
2: Mindig az első gól a kedves, ahhoz nagy szerencse kell, hogy valaki először vállalt és rögtön gólt rúg. Hát én nekem sikerült ez, de hát mondhatnám én a döntőbe való gólomat, a lengyelekkel az is csodálatos gól volt, de hát mondhatnám úgy, hogy a polivok ellen, vagy mondhatnák több mérkőzés, amikor gólultam, hogy csodálatos. Ez a játék arról szól, egy csatár az minősítő, hogy gólt rúg. Picit lehettem volna szerencsésebb. Mindenből ezüst jutott. Elkezdtem gyűjtőzni 72-ben, ugye ezüstérmet, aztán végül is rám ragadt minden. Ugye bajnokok lettünk Kossasra, után ezüstcipős lettem, holott aranycipősnek kellett volna lenni, mert a Európában van mindőtégezett a bajnokság, én voltam az első. Csak hát a Romániában ugye a földrengés miatt újra játszották a bajnokságot, és volt egy játékos, aki hetesével rúgott a gólokat, hogy hogyan, azt nem tudom, onnan is lecsúsztam.
4: Szepesi György emlékezik.
5: Argentina, ez volt az első mérkőzésünk Buenos Airesben. Megrendítő volt az előjáték. Az argentin mérkőzés előtt kaptuk ugyanis azt a szomorú hírt, hogy Bozsik József, százszoros válogatottunk, elhunyt, meghalt. Az egész csapat gyászolt. És gyászolt akkor is, amikor 2-1-es vereséggel búcsúztunk egy olyan mérkőzésen, amelyen a magyar csapat végig jobb volt. Soha nem fogjuk elfelejteni Garrido, a portugál játékvezető nevét, aki két játékosunkat, Nyilasit és Töröcsiket kiállított ezen a mérkőzésen. Nos, Argentina 2-1 arányban nyert, a magyar csapat a következő két mérkőzésen nem tudta azt nyújtani már Nyilasi és Töröcsi kiállítását követően, és Pozsik Cucu halála miatt, amit vártak tőlük, a magyar csapat 3 mérkőzésen 3 vereséget szenvedett. A rádióriporteri pályafutásomban az Argentina közvetítés volt az utolsó előtté, de a bécsi rádió megbízott azzal, hogy az Ausztria RSK mérkőzésen a kommentátor szerepét töltsem be Eddie Finger riporter mellett. Megtisztelő volt ez a feladat számomra, annál is inkább, mert káprázatosan jó játékkal Ausztria 3-2-re legyőzte az NSK-t. A világbajnok 1954-es döntő után most alkalmam kínálkozott, hogy vigasztalodjak, ha az osztrákok győzelmével is.
6: Baróti Lajos szövetségi kapitányként immár 4. alkalommal vezette világbajnokságra a magyar labdarúgó válogatottat 1978-ban.
7: Abban az időben én az edzőtestületnek voltam vezetője. Na most a Kutas István volt akkor a totum factum a labdarúgó sportban, és ő neki volt egy választása, hogy a szövetségkapitányt kellett választani, vagy egy fiatal embert választanak, vagy pedig mit veszett a Baróti, próbáljuk meg az idősebbel. Ha egy fiatal veszít, ezen a válogatottan nem volt biztos, hogy ki tudunk jutni, fiatal veszít, egész pályafutása le van söpörve. Magyarországban válogatottal abban az időben nagyon rosszul szerepelni, az egy fél halál volt egy edző részére. Hát így lettem én szövetségkapitány, hogy bízzuk meg a Barótit, mit vetszett.
8: Ugye behívtak Kutas István, igen, és azt mondta, hogy holnaptól ön a szövetségkapitány?
7: Nem, beszélgetett velem az edző testületnél, és elkérdezt. Hát mondtam, nézd, én 3-szor megpróbálom most is nagyon szívesen, de én nem akartam kimenni a világbajnokságra.
8: Nem. Annak akkor ellenére éreztem, sem, hogyha kijutunk?
7: Én annak ellenére. Nem tudom megmondani. Az egy megint egy olyan jó csapat volt. Nekem a 62-es volt egy nagyon jó csapatom. A 66-os egy nagyon jó, és a 78-as is. És a 78-as megint szervezési hibából, azt hiszem, hogy tulajdonképpen az én hozzájárulásommal is mi rontottuk el ezt a csapatot.
8: Arra tetszik gondolni, hogy a világbajnokság előtt NSK-ban egy NSK-ban. Úgynevezett Adidas edzőtáborban kellett lenni?
7: Pontosan. Ott történtek olyan dolgok, ugye abban az időben nem tudom, tudja azt, hogy a Österreich jelenlőtt később a válogatottnál is működött. Nagyon jó, kellemes barátom volt nekem. Ő vitt engem annak idején Győrbe futballozni. Tehát onnan van még a régi kapcsolat. Ő akkor a Schalke 04-nek volt a menedzsere. Most a bajnokság befejezése után nekünk volt egy megállapodásunk, nem nekem, a szövetségnek vele, hogy 4 meccset biztosítanak Németországba, ha kimegyünk az Adidas edzőtáborba. Pályát épít az Adidas, minden, csak menjen a magyar válogatott. És közben megbukott az elnök, és megbukott vele az összerekjelmű is. Kimentünk 4 hétre, ugye, és a 4 héten nem tudtunk egyetlen egy komoly mérkőzés játszani.
8: Mi van, ha nem mennek ki?
7: Semmi. Én érzem magam hibásnak, nem kellett, itthon kellett volna játszani. Különböző vidéki csapatokkal, normálisan.
8: Jó, tudom, akkor Váradi Béla ott sérült meg ezen a műfőn.
7: És ott veszettük el a Fazekas Lacit is, az a bizonyos dolgok, ami nem nagyon akarok beszélni. Ugye volt azok az államházi problémák.
8: Az már London, ugye?
7: Az már igen. Az
8: ez egy másik érdekes dolog, hogy az miért kellett nekünk azzal az angol csapattal játszani a világbajnokság előtt 4 héttel, amelyik nem jutott ki a világbajnokság.
7: De az volt a jó, mert nem tudtunk meccset játszani. Azért játszottunk jól, az argentinok ellen, mert egy erős meccset játszottunk, és utána még 2 meccset hazafele, Sochaux csapat ellen többek között Franciaországban is tudtunk játszani. Tehát az, ami nekünk ez a 78-as csapat itthon mutatott játékot, az alapján nyugodtan merem mondani, hogy attól függetlenül, hogy Olaszország, Argentina, Franciaország volt a csoportunkban, esélyünk lett volna. De mire kikerültünk Argentinába, ez a csapat megszűnt. Ugye megszűnt? Elveszettem a Fazekast, elveszettem a Váradit, tehát a csatársoromból 2, az első meccsen kiáltották a Nyilasit, kiáltották a Törőcsiket, nyakon rúgták a Török Pétert, a Jobbekemet, tehát 5 játékos olyan, aki standard játékosnak számított itt, azon a Bolívia és Cseh elleni nagyszerű játékkor itt Budapesten, ugye abból a csapatból lett egy tartalék gárda, amelyik tulajdonképpen játszott a világbajnokságot.
8: Mert azt mondják, hogy ez a londoni mérkőzés, ez annyira megtépázta a csapatot lelkileg és fizikailag is, hogy utána az volt a meglepetés, hogy mi olyan jól tartottuk magunkat az argentinok.
7: Én szakmailag másképp látom. Ha mi akkor nem megyünk ki, az a csapat abban a lendületben, hogy visszagondolok, hogy az a Nyilasi, Pintér, Zombori fedezett sor, hát az Európának egyik legjobb fedezett sora volt. Masszív, kemény védőkkel, szóval Törőcsikkel, egy nagyszerű Fazekassa vagy Váradival, hát én gondolom csak a Váradi szabadrugásaira, vagy belőtt labdáira, hogy abból milyen gólokat lehetett volna rúgni. Hát szóval én mondom, ez egy olyan dolog, hogy talán a nézők azt hiszik, hogy jó, ez az öreg parimas mindent így másra kell, és nem saját maga hibáztatja. Én magamat is hibáztatom, biztos, hogy így van, különösen ezzel a mérkőzéssel, de most is állítom, hogy valami olyan, mindig valami közbe jött. Olyan,
8: hát az Argentina olyan ellen közbe jött megint ez a portugál játékvezető.
7: Igen, Garrido. Tudja, hogy milyen a sors. Amikor 80-ban a Benficához kerültem edzőnek, az első bajnoki mérkőzésünket a Garrido vezette, ez portugál játékvezető volt. És adott egy jogtalan 11-est a Benfica ellen, szerencsére a Bentu nevű kapuson kivédte, és megnyertük a mérkőzést 1-0. Akkor is már veszekedtünk a bíróval, és mondtam neki, hogy ez körülbelül olyan korrekt játékvezetés volt, mint amit csinált ellenük.
8: Emlékezett rá?
7: Hát hogyne.
8: Utána beszélgettek, vagy kapcsolatba kerültek?
7: Állította, hogy nem. Nem, de én nekem akkor is valahogy olyan érzésem volt, hogy szegény Franki, aki meghalt a Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke, ugye ő volt a világbajnokság játékvezető testületének a küldője, de egyik kedvenc játékvezetője volt a Garrido. Na most hát ez ugye az, hogy a következő mérkőzésünk az olaszok ellen most kiállítja a 2 legjobbnak vélt játékosomat, ugye abban a pillanatban a csapat már nem ütőképes.
8: Hogyan tudta 78-ban a társaságot életben tartani az argentin meccs után, amikor még hátra volt két mérkőzés az olaszok és a franciák ellen, és gyakorlatilag, hát kikaptunk ugye 2-1-re az argentinoktól, de papíron még semmi nem volt elveszve.
7: No, de hát az a
8: lelkileg már teljesen.
7: Teljesen kész volt. Tehát azért egy Nyilasi, egy Törőcsik, egy Váradi, egy Fazekas, hát nélkül, vagy egy Török nélkül, egy összeszokott csapatból öt játékos kiesik, az nagyon sok.

0: Bálint László talán élete egyik legjobb formájában volt a világbajnokság megkezdése előtt. 23 évvel később így emlékezik az argentinai történésekre.
1: Nagyon nehéz volt az 1978-as világbajnokságon a magyarok csoportbeosztása, mégis mindenki elvárta a továbbjutást, nem?
2: Nagyon nehéz volt a csoportbeosztásunk, ez kétségtelen. Sajnos nem sikerült a csoportból továbbjutnunk. Ennyi idő után talán önkritikusan és kritikusan, de meg szeretném állapítani a következőket. Lehet, hogy ezzel többen nem fognak egyetérteni, de én hosszas gondolkodás után, többi fiúval történt beszélgetések után jutottam arra a következtetésre, hogy annak ellenére, hogy nehéz csoportban volt a válogatott, lett volna esélyünk a továbbjutásra, csak sajnos a felkészülési időszak 2 hónapjában, a közvetlen kiutazásunkkor, a mérkőzés előtti egy hétben is, ugye az első meccset az argentinokkal játszottuk, az volt alapkritériumként a csapat elé állítva, hogy az első mérkőzésen az argentinokat le kell győzni. Erre történt az egész felkészülésnek a kihegyezése, a formai időzítés és a többi, és a többi. Én azt tudom mondani, hogy ez egy hibás teória volt. A senki nem gondolhatta komolyan, hogy egy dél-amerikai rendezésnél a hazai csapat, az argentin csapat az első mérkőzésen ki fog kapni, főleg egy relatíve mondjuk outsiderként értéket magyar válogatottól, ezzel veszélyezteti a továbbjutását a csoportból. Sajnos mi erre voltunk felkészítve, vagy erre lettünk volna felkészítve, ez volt az alap kritérium, hogy az argentinokat meg kell verni. Érzésem szerint ez egy roppant nagy terhet tett a csapatnak a vállára, amit aztán nem is bírt elviselni. Vezettünk, különböző mellékkörülmények, idézőjelben mellékkörülmények, úgy a játékvezetés, mint a közönség, stb. Mind az bizonyítja, hogy bizony az argentinokat, nem csak az argentin közönség, nem csak az argentin csapat, hanem ezek fölött álló erők is tovább akarták juttatni. Ennek javarészt ennek tulajdonítom én a pályán történteket. Ugye roppant durvák voltak az argentinok, a bíró nem torolta meg, aminek aztán hát fiatalabb játékosainknál, a Nyilasi Tibinél, Töröcsik Andrisnál elszakadt a fonal, és végezetül olyan megnyilvánulásokat hajtottak végre a pályán, ami automatikusan vonta maga után a kiállítás. Nekem meggyőződésem az, hogyha nem lett volna ekkora teher a csapatnak a vállára rakva, hanem az lett volna mondva, hogy jó, az első mérkőzés itt ki lehet kapni, mert még utána van másik 2, ahol javítani lehet, szokjátok a légkört, játszotok egy jó meccset, egy pari meccset az argentinokkal, ebből a csoportban az argentinok biztos tovább fognak jutni, nekünk az első meccsen egy tisztes helytállás elegendő, szokjátok a légkört, stb., és a következő 2 meccsre kell koncentrálni. Én úgy érzem, ez sokkal jobb felkészülés lett volna a csapatnak, nem lett volna olyan borzalmas idegi terhelésnek kitéve, mint így ki volt, ugye hazai pályán az argentinok ellen első meccsen egy kiki meccset játszani, ez egy borzalmas teher volt, ugye, és több olyan játékosunk játszott a csapatba, akinek ez volt az első világbajnoksága, és ezt a terhet nem bírták.
1: Mindenkinek ez volt az első világbajnoksága.
2: Igen, így visszaemlékezem, jó, de azért idősebbek is játszottak azért a csapatba, tehát végezetül ezeknek azért volt helye közel nemzetközi rutinjuk, szóval meggyőződésem, így ennyi idő távlatával, ugye az ember nagyon sokat gondolkozik rajta, meggyőződésem, hogyha ilyen felvezetés lett volna a csapat előtt, akkor nem állítom, hogy biztos tovább jutott volna, de valószínűség szerint jobb eredményt tudtunk volna elérni.
1: Baróti Lajosnak nem ez volt az első világbajnoksága. A felkészülés során mondták neki, hogy hát nem biztos, hogy ez a járható út, hogy pont az argentinok ellen kell bizonyítani az első találkozón?
2: Mi nem voltunk azért annyira szabad lábra engedve, mint most ebben a demokratikusabb világban. A játékosnak akkor az volt a dolga, hogy amit mondanak neki, megpróbálja végrehajtani. Én úgy érzem, hogy a teljes vezetésnek ez volt a koncepciója, nem csak a Baróti Lajos bácsának, a teljes vezetésnek ez volt a koncepciója, és azt tudom mondani, hogy ennyi idő távlatából ezt én bizonyos vonatkozásban az előbb elmondottak alapján én hibásnak érzem.
1: Mikor Nyilasit és Törőcsiket kiállították, a mérkőzés után mit szóltak hozzá?
2: Már ott a világbajnokságon fekete bárányok lettek, volt egy olyan teória, hogy azonnal haza kell őket küldeni, és azt tudom mondani, hogy mi játékosok, az idősebbek vagy a rutinosabbak összeálltunk egy páran, és próbáltunk mellettük kardoskodni, hogy ne küldjék őket őket haza, maradjanak kint végig. Megbánták, megpróbálják jóvá tenni, tehát megpróbáltuk elsimítani a hirtelen felindulásokat, ez úgy érzem sikerült is, meg kimaradhattak a gyerekek, de még egyszer mondom, ennek a mérkőzésnek a történései egy olyan maradandó sebet ejtettek a csapaton, ejtettek a kollektíván, hogy utána már utópia volt arra azon gondolkozni, hogy tovább tudunk jutni. Megítélésem szerint nem volt esély a következő mérkőzésen, ugye azért egy olasz és egy francia csapatot kellett volna megverni. Egy ilyen lelki állapotba ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni, ez az argentin meccs után biztonsággal mondhatom, hogy teljességgel lehetetlen volt.
1: Ön miért csak akkor kapott szerepet, mikor már tulajdonképpen eldőlt, hogy a magyar válogatott nem jut tovább?
2: Ezt így nem tudom megmondani. Ugye a világbajnokságra kikerülésen a csoportmeccseken javarészt végig szerepeltem. Nem tudom, a Baroti Lajos bácsak valószínűleg volt egy másfajta koncepciója, másfajta elképzelése. Erre nem tudok választ adni.
1: Mert ugye az az érdekes, hogy a selejtezőket önnel játszotta szinte végig a csapat, viszont 1978-ban a világbajnokságon játszott először válogatott mérkőzést.
2: Igen, kézenfekvő lett volna, hogyha avval játszhatja le a selejtezőket, avval játszhatja le a megelőző barátságos meccseket, akivel aztán kint elképzeli a végleges csapatot, nem tudom, én nem éreztem magamon egy olyan mérvű formahanyatlást, ami ezt az én oldalamról indokolta volna, de ez az én véleményem, és az edző másképp döntött, nyilván az ő felelőssége.
0: A budapesti honvéd játékosa Pintér Sándor így emlékszik vissza az argentinai mundiára.
3: Az, hogy vezettünk 1-0-ra, az egy telt ház előtt, egy hazai pályának a hátrányában indultunk ezen a mérkőzésen, de a második góljuk teljes mértékben, ugye a Luque rúgta a gólt, aki aztán a VB gól királya lett. Ottan lefaltolta, szinte szabálytalan körülmények közt tolta el a kerekit, és úgy rúgta be a második gólt. Az én véleményem szerint, bár nem is nagyon roppantunk meg azon a mérkőzésen, ugye köztudott, hogy kicsit megbélyegezte a teljesítményt, illetve az eredményességet ott a két kiállítás. Ez egy kicsit olyan futballfájó pont, mert én véleményem szerint, hogyha a pályán maradnak a játékosok, akkor lett volna sanszunk egész végig, mert elég forró légkörben. Ugye egy létkérdés volt az argentinoknak ez az első mérkőzés, mert ott is társadalmi problémák voltak, tehát ezt a mérkőzést nekik mindenféleképp meg kellett nyerni. A kiállítással kapcsolatban így teljes mértékben nem tudom, hogy kit állítottak ki először, aztán a Töröcsiket, és utána Nyilasit, ugye egy butaság volt, egy labda földhözverés. Ami döntő dolog volt az én véleményem szerint, hogy egy olyan játékvezető vezette a mérkőzést, aki tulajdonképpen egy nemzetközi rutinnal rendelkezett, és én véleményem szerint eléggé meg is zavarodott. Tehát én szerintem döntően befolyásolta a mérkőzés, és várt ezeket a szituációkat, hogy minél előbb ezt a lépést meg tudja tenni a mérkőzésen. Hát ami utólag sikerült is neki, el tudtuk veszteni a mérkőzést. De hát azért elég sok jó játékos volt akkor, és úgy éreztük, hogy tudjuk őket pótolni. Ami utólag aztán kiderült, hogy nem tudtuk pótolni őket.
4: A magyar válogatott szétesett az olaszok elleni meccs előtt, Nyilas és Töröcsik hiányát követően?
3: Nem is mondanám, hogy teljesen szétestünk, hanem szerkezetileg megváltozott a csapat, és azért az olaszok rúgták a gólt, akkor az már egy kicsit olyan zavaró körülmény volt, holott ugye jó, akkor is rengeteg virágsztárunk volt nekünk is, ugye, mert utólag hárman ugye a világválogatottba is meghívót kaptunk.
4: Köztük ön is, ugye?
3: Igen, köztük én is. A Menottit kérték föl, hogy a Pelének a búcsú meccsére egy világválogatottat állítson össze, és akkor kaptam én meghívót a világ válogatottba, csak hát kívülálló körülmények közt ugye más társadalmi rendszer volt, és valami oknál fogva $2000 azért egy ilyen világválogatott mérkőzésen keresni, gondolom valakinek ez nem nagyon tetszett, holott ha én ezt tudom, akkor ezt nyugodtan fölajánlottam volna egy szociális otthonok, mert engem nem a $2000 érdekelt, hanem az, hogy megfosztottak egy világválogatottságtól.
4: Az argentinok számára azt mondta, hogy létkérdés volt az, hogy jól szerepeljenek a világbajnokságon. A számunkra mennyire volt ez presztízs kérdés, vagy mennyire volt tétje annak, hogy itt a csapat hogy fog szerepelni?
3: mivel hogy akkor nálunk az erkölcs volt az első, nem az anyagi, tehát borzasztó nagy hangsúly volt a szurkolók iránt, tehát az, hogy örömet szerezne a szurkolóknak, és nekünk még nagyobb presztízs volt. Az argentinok elleni mérkőzés, bár olyan körülmények is adottak, hogy elég összeomlás előtt állt Argentina, tehát őnekik jó formán, ha így kimerem jelenteni, nem szabad volt kiesni, illetve tovább kellett jutni, és ennek érdekében ugye mindent elkövettek. Arról tudtuk teljesen megállapítani, hogy amikor kimentünk, mindenki külön egy testőrt kapott. Akárhova mentünk, követett a testőr minket, nem is testőr, hanem kimondottan fegyveres őrök, és még a szobát is őrizték. Azt hiszem, akkor ezzel elmondom a nyugtalan helyzetet, akkor ami ott volt Argentinában.
4: És hogy mondta azt, hogy esetleg a bíró egy kicsit, mondjam finoman, hajlott az argentinok felé, lehetett ezt más módon érezni?
3: Hát igen, ez egyértelműen utólag ki is derült. Most a végén hozzáteszem, hogy az elején ugye ők is bukdácsoltak, de aztán a végén egyértelműen nyerték meg a világbajnokságot. De például, amikor megérkeztük a szállodába, hát fölvittek a 6.-7. emeletre. Ugye a játékosokat az még egy dolog lett volna, hogy fölvitték őket, hanem érdekes módon a világbajnokság első nyitó mérkőzése előtt lévő estétől másnap a mérkőzésig elromlott a lift. Tehát a játékosok ugye egy 7. emeletet, hát az a 150-200 lépcsőfok ugye föl kellett menni, ami tulajdonképpen egy lépcsőzés, egy alapozásnak felel, meg alapozó időszakban szoktunk ilyet csinálni.
4: Akkor ez bemelegítésnek megtette?
3: Hát ez sajnos ez nem bemelegítés volt, mert a másodikra kell fölmenni, akkor bemelegítés, ez már tipikus erőkifejtés volt. Ez is esetleg elképzelhető, hogy az argentinok szervezésében történt így, hogy körülményeket is egy kicsit zavaróbbá tegyék.
4: Hányféle játékosból állt össze ez a csapat? Mert volt egy nagyon technikás Nyilasi, volt ön, akiről azt tartották, hogy futóbolond. Milyen típusú játékosokból állt össze ez a csapat?
3: Na mondjuk ez egy kicsit kemény ez, hogy futóbolond, mert ezt a futóbolond meg ezt tud futni. Ezt egy kicsit úgy elütném ennek a dolgát, ez még a 75-ös lóversenypályán történt ilyen erőfelmérésen ragadt rám, de azért 77-ben Magyarországon az érlabdarúgója voltam, ahhoz nem csak futni kellett tudni, ahhoz futballozni is kellett tudni, de mivel hogy akkor 4-3-3-as rendszerbe játszottunk, és ugye Nyilasi ment föl negyediknek a középpályáról, tehát egy kicsit, hogy kötetlenebbé váljon, ugye mert ő gólérzékenyebb játékos volt, mint én, ezért az ő teherbírását, munkabírását én nekem meg a Zombor is annyinak át kellett vállalni. Ami utólag teljes mértékben egyértelműen a sikerhez is vezetett, mert ő viszont meghálálta ezt a csapat fele a góljaival. Tehát tulajdonképpen majdnem a magyar válogatottnak az átlag gól 2 gól volt. Tehát ritka volt az, amíg csak kincsináltunk döntetlen 0-0-t, vagy esetleg 1-1-et hazai pályán mindig taroltunk, és ez ebből adódott.
4: Végül is, amikor vége lett a világbajnokságnak, és hazajöttünk, keresték ezeket a bizonyos kifogásokat, hogy miért nem ment igazán a csapatnak, vagy hogy miért szenvedtünk 3 vereséget, hogy értékelték a szereplést?
3: Igen, elég kemény kritikát kaptunk érte. Így utólag mondom, jogos volt, csak az nem volt jogos, hogy ez a csapat azért 3 éven keresztül bizonyított, teljesített, utána eltiltották a Nyilasit és a Töröcsiket 1/2 évre. Na most nagyon nagy hiba volt ezt megcsinálni, az a csapat együtt volt, az a csapat egységes volt, és jöttek ősszel az Európa-bajnoki selejtező mérkőzések, és elkövettük azt a hibát, hogy 6-7 újonccal kezdtük a Európa-bajnoki selejtezőket, és egy új alakult csapat viszont nem tudta megállni a helyét, és akkor kezdődött egy kis leszálló ág a labdarúgásból.

0: Azt hiszem, hogy Nyilasi Tibor most következő 12 perces visszaemlékezésére nagyon érdemes lesz odafigyelni.
1: Fiatal játékosnak sokkal könnyebbséget jelentett, hogy nem dobták ki az egész csapatot, tehát edzőstől, masszöröstől, játékostól az egészet, hanem próbáltak ugyanúgy csapatot csinálni, de szép fokozatosan a fokozatosság elvét betartva. Hát én játszhattam Kocsis Lajossal még, ugye Isten nyugosztalja szegényt, hiszen a következő válogatott meccsemen, az már Budapesten volt, az osztrákok ellen megszereztem az első válogatottságbeli gólomat, és az ő beadásából soha nem felejtem el. Jobb oldalon elment, és a fejemre varázsolta, és az ötösőbe bólintottam a keleti pályaudvar felőkapuba, tehát nekem az élményeim azért itt vannak a fejemben.
2: Milyen volt az a válogatott? Tehát az egy ilyen formálódó, alakulóban lévő csapat, vagy egy olyan együttes volt, hogy hát most éljük túl ezt a nehezebb időszakot, vagy benne volt az, hogy ez majd kijuthat 78-ba a VB döntőre?
1: Akkor én ezzel nem igazán tudtam foglalkozni, hiszen egy világ volt a fejemben, és annak a nyüzsgése, és hát szinte azt se tudtam, hogy miért történik, csak hogy a fiatal titánként bekerültem a válogatottba. Aztán az egész szépen kikristályosodott, és úgymond az maradt meg, aki úszni tudott. Tehát itt jöttek a válogatott mérkőzések sorozatba, és aztán kialakult egy nagyon jó csapat.
2: Kik voltak ott a vezéregyéniségek?
1: Hát a Pintér Sanyi mindenképpen, aki abban az időszakban a legjobb barátom volt, hiszen egy szobában laktunk a válogatott edzőtáborozásaival, ami abban az időben nagyon sok volt, amikor 4-5 hónapot edzőtáborban voltunk egy évben, tehát akkor se éjjelünk, se napunk nem volt, a Zombori Sanyi, és sorolhatnám a többi, Kocsis Pista, Válint Laci, Martos Győző, tehát Lukács Sanyi, mindenki, aki Gulydás Sanyi, szóval olyan életet éltünk, és olyan barátian, és hiába jöttünk több klubból, az egy hihetetlenül jó összekovácsolódott és összerakott csapat volt.
2: De mitől volt az a csapat több vagy másabb, mint az azt megelőző 8 év válogatottjai? Tehát, hogy azoknak nem sikerült, ennek meg mégiscsak sikerült.
1: Az, hogy sikerült, ugye az argentinai világbajnokságig tartott, hiszen a Fazekas Laciék, Váradi Béláék, és kiegészítettem ezzel a két névvel a eddigi felsoroltakat, és a törővel mi fiatalon kerültünk be. Attól, hogy egy hihetetlen egyéniségekből állt az a csapat, és Baróti Lajos bácsi révén nagyon jól össze lett rakva szerkezetileg, és ezek az úgymond egyéniségek döntötték el a meccseket, hiszen ha belegondolunk, hát egy Fazekas Lacira biztos mindenki emlékszik még. Ha őt nem tudták tartani, akkor jött a Váradi Béla, ha őt nem tudták tartani, akkor mi a törővel a sötétségből előbukkantunk. Szóval sok olyan játékos volt, aki el tudta dönteni a mérkőzést, és még egyszer mondom, hogy nekünk sokkal könnyebbség volt, hogy az idősebb, rutinosabb játékosok oldalvizén játszhattunk.
2: Véleménye szerint ez a túlzott magyar optimizmus, vagy a túlzott szokásos hazai elvárás eredménye volt, hogy ti a 78-as világbajnokságra úgy utaztatok, hogy szinte mindenki úgy kötelezően várta, hogy a csoportból tovább kell menni, annak ellenére, hogy a házigazda argentinok is ott voltak a csoportban, franciák, olaszok, tehát mégis valahogy úgy hittük azt, hogy hát ez a csapat itt most tovább mehet.
1: Mi is hittük, bár mi a törőben nagyon nyersek és nagyon fiatalok voltunk akkor még, hogy megmérettessük magunkat a világ futballjába, hiszen azért abban az időszakban mi a klubcsapattal és a válogatottal is nagyon sok külföldi meccset játszottunk, az a viszonylag elzárt világban éltünk, tehát magyarul ugye a magyar bajnokság volt az, amelyikben mi edződtünk és annak az emlőin nőttünk fel, de amit ebből ki szeretnék hozni, hogy az elvárás az teljesen érthető, hiszen egy szurkolói eufóriánál nincs nagyobb, amikor egy válogatott kijut egy világbajnokságra vagy egy EB selejtezőn túljut, hiszen ha belegondolunk, 80 ezer néző volt majdnem minden selejtező mérkőzéseinken a Népstadionban, tehát a szurkolónak kötelező az optimizmus, és nekünk is. Az más kérdés, hogy hát olyan óriási falatokat, mint az argentinok, az olaszok és a franciák, akik szintén a világ futball elitjébe tartoztak, és tartoznak azóta is, hát nem igazán volt szanszunk, de ennek ellenére tényleg úgy mentünk ki, hogy megcsípjünk ott valakit vagy valakiket. Meg is volt rá az esélyünk, csak aztán az élet, és aztán a szerencsétlenségek, és ugye a fegyelmezetlenségünk a törővel közbeszólt.
2: Ebből a fegyelmezetlenségből mára mi maradt meg, vagy ezt ma hogy éled meg?
1: Kétféleképpen. Egy, hogy naponta már a napi futball történésekben ilyen számtalan előfordul sajnos, akkor pedig egy borzasztó nagy igazságtalanságnak éreztük ott a pályán belüli történéseket, kicsit felmentve magunkat, de csak kicsit, vagy magamat, hiszen soha nem felejtem el, hogy abban az országban, hogy a Argentina, hát a rendező ország csapata józan észre felfogva is, hát nem kaphat ki egy magyaroktól, vagy nem kaphatott ki volna ki. És pont akkor egy politikai hullám is borzolta a kedélyeket az országban, hiszen egy 5 tagú katonai hunta vezette az országot, és soha nem felejtem el, amikor játszottuk a meccset, ott ültek ezek a vezérek, úgymond nagy országot vívő emberkék, és hihetetlen feszültség uralkodott a lelátón, de hát nem ezért, hanem azért, mert nagyon várták, hogy az argentin csapat minket megverjen. De maga a mérkőzés alatti történések, amikor rugdostak, köpködtek, nem is volt ott a labda, leütötték az embert. Ez így ment végig, és soha nem felejtem a portugál bíró Garrido nevét, aki nem törődött ezzel, hiszen ő is érezte, hogy a hazai pályának, a hazai csapat felé kell, hogy billenjen. És addig-addig provokáltak, hajtottak, üztek, hibára késztettek minket, még szakmai hiba is történt ugye a gólok előtt, és aztán ugye ketten fiatalok elvesztettük a fejünket. Tehát mára ez maradt bennem, meg keserű, de egyben egy csodálatos élmény, mert Argentinát nem ez jellemezte, hanem az a csodálatos hangulat, az a fiesta, ami aztán végkísérte azt a két hetünket. Szóvá tettem, hogy miért olyan kollégiumba szállásoltak el minket Buenos Aires központjába, ami ilyen munkásszállóra emlékeztet, és mit tudom, a szobák ablakai iskolaudvarra néztek, ahol 200-300 dél-amerikai gyerek szágúdozott, ordítozott. Szóval én ezt nem is igazán akarom feleleveníteni, de ahogy a csapat nem volt profi, a vezetők se tudtak profik lenni, de ez teljesen érthető. Hát mitől tudtak volna nyugat-európai szinten, vagy világ profi vezetőiként egy világbajnokságon való részvételt megszervezni? Ők ugyanabba a hibába estek, mint mi, de ezzel nem is foglalkozom, mert nem ezért kaptunk ki. Egy tény is való. Ezek az ellenfeleink, még egyszer mondom, nem csak azért, mert a világ elitjébe tartoztak, azért voltak jobbak, hanem azért is, mert abban a közegben és abban a millióban nőttek föl. Tehát mentálisan ezt az egészet sokkal jobban le tudták vezényelni, mint mi, akik zöldfülüként, tele tetvágyjal, hősködéssel és némi nemű tudással is próbáltuk bevenni a bevehetetlent.
2: Menjünk sorba gyorsan a három mérkőzésen. Nem tudom, nekem az maradt meg az argentinai világbajnokságból, meg ugye az utózöngékből, hogy ott követtük el a hibát, hogy mi az argentinokat akartuk legyőzni az első mérkőzésen, ami hát egy lehetetlen vállalkozás.
1: Utólag az biztos, hogy így van, hiszen még egyszer mondom, itt az előzmények, és aztán ugye, ami ez körül zsongt ezt az egész meccset, hát ez biztos, ha kell, két órán keresztül játszunk, akkor is megverett minket a játékvezető. De akkor is azt éreztük, hát én soha nem felejtem, álltam a himnuszalat, és itt a River Plate stadion, ami eszméletlen hangulata van, és 2 millió ilyen papírfecni, amikor kimentünk, akkor nagy divat volt az argentin és a dél-amerikai szurkolásban, és ott is hihetetlen meredekek a lelátók. Tehát úgy éreztem magam, mintha itt 80 ezer ember fölöttem ülne, és egyszer csak beletap. És álltam, soha nem felejtem a himnuszt hallgató, és nyeltem a könnyeimet, mert olyan hideges voltam, és olyan büszke voltam, és úgy akartam, hogy nyerjünk, hogy aztán bebizonyítsuk a világnak. De mint tudjuk, a világot nem lehet megváltani. És azért én túl kevés voltam ahhoz akkor, hogy valami maradonot alkossak. De ennek ellenére jól játszottunk. Amire nem számított ugye a hazai és a futballvilág, az argentinok ugyanúgy begörcsöltek ellenünk, mert nekik meg a másik oldal az a győzelmi kényszer, a nyitó meccs, általában a nyitó meccsek mindig rosszak, utána melegednek bele a csapatok és szokják meg, szóval őnekik is volt egy görcs, egy teher, tehát a lélektani lehetőség meg lett volna, de gyakorlatban nem tudtunk volna nyerni.
2: Tudom, hogy utólag okoskodásnak tűnik, de meg főleg egy sportolót soha nem lehet arra biztatni edzőtől, hogy most nem mindenáron kell győzni, de lehetett volna úgy taktikázni, hogy gyerekek, ezt tekintsük úgy, mint egy edzőmeccs felkészülés a franciák vagy az olaszok ellen.
1: Határozottan tiltakozom ezek a felvetések ellen, ilyen nincsen, hát sem egy játékos, sem egy edző életében, hát utána nem tudnának egymás szemébe nézni, hogy azt mondják, hogy menjetek ki, futballozgassatok, és aztán majd lesz, ami lesz. Nem, ilyen nincsen. Ha belenézünk, azért voltak sanszaink, hát mi vezettünk egynőre, az argentinok azt se tudták, hogy mit csináljanak. Teljesen tanástalanok voltak, és aztán sajnos az egyenlítő gólú, ami azt hiszem a Gudásai melléről pattant ki egy szabadrugás után, az dobta őket föl, és aztán utána már nem volt kegyelem, mert mondom, akkor már besöpörtek minket. Hát nem lehet így kimenni, hogy most ne nyerjünk meg, ússzuk meg egy vagy két gólos vereséggel. Akkor feltenném a kérdést, miért a franciák ellen, Platini vezérelte franciák ellen, mennyivel lett volna több esély, vagy az olaszok ellen. Hát szóval ilyen nincsen. Itt egy feladat van, meg kell oldani, mi azt nem tudtuk megoldani, és köztük két játékos közte én, meg még ráadásul rátettem egy pár rossz pontot itt a vereségre.
2: Mennyire volt gyászos a hangulat, tehát mennyire befolyásolhatta a franciák, illetve az olaszok elleni mérkőzés kimenetelét az, hogy az argentin meccs úgy alakult, ahogy alakult? Tehát, hogy ott akár voltak olyan percek, amikor elhihettétek azt, hogy na meg lehet fogni a házigazdát hazai pályán, és aztán mégis vereség lett a vége, tehát hogy mentálisan, meg pszichésen esetleg ez többet kivett a gárdából?
1: Én azt hiszem, hogy akkor a csapat összeesett, mert egy pici kis véleményt és szakmailag hibát éreztem én a felkészülés során, hiszen a vezetők nagyon jót akartak, Lajos bácsék nagyon jót akartak azzal, hogy minket az itthoni euforikus hangulatból kivettek, tehát itthon is edzőtáboroztunk, és aztán azt mondták, menjünk ki Németországba, az Adidas központba egy hónappal a VB előtt, de túl sok volt. Tehát én akkor éreztem, ráadásul ugye a kiállítással mindennel együtt, hogy akkor ott kifújt a csapat. Tehát elmentünk, itthon voltunk 3 hétig edzőtáborban, jól emlékszem, aztán Herzogenaurakban 1 hónapig, közte volt egy angol meccs, ahol kikaptunk, bár az nem érdekelt minket, a hangulatunkon az nem rontott, és óriási tetvágyjal mentünk ki, és ez a 1,5 hónap után még Argentinában, azt hiszem egy hét a VB megkezdéséig, tehát aztán utána jött ez a balsiker eredmény, és akkor úgy kifújt a társaság. Szóval azért 2 hónapig összezárva, és csak föl túráztatni magunkat, és jön ilyen keserű eredmény, plusz 2 kiállítás, és akkor, amikor az elvesztette a csapat a hitét, és hát a kiállítások, eltiltások miatt azt hiszem, hogy akkor már kicsit, ha nem is föladva, de már nem azzal a tűzzel próbáltuk menteni a menthetőt.
2: Ezen az alapon akkor lehet azt mondani, hogy az argentinok ellen volt a legnagyobb esélyünk a győzelemre egy utólag?
1: Utólag azt mondom, hogy ott lett volna a történelmi pillanat, hát akkor ha azt megfogjuk azt a meccset, még döntetlen is jó lett volna, akkor utána biztos a másik 2 közül valakit megcsípünk. De amikor már egy csapat így kifújt, és akkor jöttek már itthonról az öngék, akkor már mindenki ideges volt, már türelmetlen volt, egy kicsit hitehagyott volt, akkor már elvesztettük a sanszunkat a továbbjutásra, de reálisan nem is volt. Hát szóval 2 csapatot végignézzük, még ugye a későbbi ellenfelénket, hát hogy lehetett, amikor ilyen, mint ami 30 ezer olasz, Dél-Amerikában jövő olasz szurkoló hazai hangulatot teremtett, vagy a Platini vezérelte franciák ellen már nem volt sok sanszunk.
2: Hogy érzed, mi kellett volna ahhoz, hogy abból a csapatból több kijöjjön, esetleg egy jobb menedzselés, egy kis szerencse, tehát hogy ne ilyen csoportba kerüljünk, vagy mi az, ami segíthette volna ezt a gárdát?
1: Én akkor is azt mondom, hogy nekem életem egyik legboldogabb, legnagyszerűbb időszaka és évei voltak azok, tehát én azokat a hibákat vagy apróságokat, amit az én szemszögömből itt éreztettem, az nem biztos, hogy így is van. De én azt mondom, hogy egy olyan csodálatos 76-tól, 77-től, amit mi együtt töltöttünk a válogatottal, az gyönyörű volt és boldogságot jelent. Ami szerintem kellett volna, egy könnyebb csoportba kerülünk, illetve nem könnyebb, egy másabb csoportba kerülünk. Szóval ez sok volt. Olaszország, Franciaország és a házigazda nekünk sok volt.
3: A labdarúgó válogatott története során 9 világbajnokságon szerepelhetett. Ezek közül 4-en már befejezte a szereplését június 15-ére, közülük az 1934-es olaszországit, az 1962-es Chileit és az 1978-as argentinait elevenítettük fel eddig a visszajátszásban. Utóbbiról még egyszer a tények, 1978-ban bomba erős csoportba került a magyar labdarúgó válogatott, tulajdonképpen jól helytált, de mindhárom mérkőzését elveszítette 78-ban, tehát Argentina-Magyarország 2-1, Olaszország-Magyarország 3-1, Franciaország-Magyarország 3-1. A negyedik olyan világbajnokságot, amely a magyar válogatott számára június 15-ére véget ért, most részletesen nem elevenítjük fel, hát nem akarunk senkit elkeseríteni, pontosan tudja mindenki, hogy melyik VB-ről van szó. A mai napig utolsóról, az 1986-osról, amely június 2-án a szovjet válogatott 6-0-ra győzte le Magyarországot, aztán június 6-án magyarországi nyögvenyerős győzelmet aratott Kanada ellen, majd június 9-én úgy kapott ki Franciaországtól 3-0-ra, hogy a második félidőben az egyetlen értékelhető teljesítményét nyújtotta a 6 félidő közül, azonban ez a továbbjutáshoz kevés volt, de hát akkor legalább szerepeltünk a világbajnokságon, ráadásul a legjobb 24 csapat mezőnyében. Na de hát ennyit a szomorú dolgokról, viszont volt 2 olyan világbajnokság is, amelyen óriási győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott, pontosan június 15-én, hamarosan ezekkel foglalkozik a visszajátszás.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
6: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
5: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
5: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad, június 19-től minden pénteken, 22 óra 55 perckor, a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A magyar labdarúgó válogatott története során 9 világbajnokságon szerepelhetett. Ezek közül 4-en már befejezte a szereplését június 15-ére, az 1934-es Olaszországin, az 1962-es Chilein, az 1978-as Argentínain és az 1986-os Mexikóin. Kettőn viszont szenzációs győzelmet aratott pont ezen a napon, vagyis június idusán. Az 1958-as világbajnokság harmadik találkozójáról van szó. Ezen a világbajnokságon június 8-án kezdett a válogatott Magyarország-Wales 1-1. Ez kellemetlen meglepetés volt. Aztán még kellemetlen meglepetés 1958. június 12-én Svédország-Magyarország 2-1, vagyis június 15-én úgy kellett pályára lépni a fiúknak, egyébként ugyebár 4 évvel az ezüstérmet hozó világbajnokság után, hogyha a Mexikót nem győzik le, akkor már a csoportkör után csomagolhattak. Tehát nagyon-nagyon fontos volt a Mexikó elleni mérkőzés 1958. június 15-én, és akkor ismételten vegyük elő a Nemzeti Sport, akkor egyébként Népsportnak hívott újságnak az akkori számát, amely a címoldalon a következőket írta: biztosan játszva, ilyen arányban is megérdemelten győzött a magyar csapat. Magyarország, Mexikó 4-0, 1-0-ás szünet után. Góllövők Tihi, Sándor és Bencsics. Baróti csapata egyébként a következő összeállításban lépett pályára 1958. június 15-én: Ilku, Mátrai, Sípos, Sárosi, Szojka, Kotász, Budai, Bencsics, Hidegkúti, Tihi és Sándor. És akkor olvasgassunk bele, hogy mit írt a Nemzeti Sport erről a nagyon-nagyon fontos mérkőzésről, amely június 15-én volt. A főcím az volt: a csatársor már csatárjátékot játszott. A magyar csapat elsősorban lelkileg indult neki jól ennek a mérkőzésnek. A svéd Wales 0-0 föl.

ezen a mérkőzésen ez nem volt annyira döntő, mert a mexikóiak alapjában véve meglehetősen gyengén játszottak. Sokkal gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint a walesiek ellen. Örvendetes volt a magyar csatársor játéka, viszonyítva természetesen a svédek és a walesiek elleni ötös fogat játékához. A csatársor ebben az összeállításban már csatárjátékot játszott, és átütő ereje is volt. Ez a támadósor már megközelítette a csatársor fogalmát. A mérkőzésből persze nehéz messze menő következtetéseket levonni a kedden sorra kerülő walesiek elleni pótmérkőzésre. Elsősorban azért, mert a mexikóiak nagyon gyenge napot fogtak ki, és mégiscsak 10 emberrel játszottak. Annyit azonban nyugodtan mondhatunk, hogy a magyar csapatnak ez a formája biztató volt, megcsillantotta a továbbjutás reményét. Csapatunk, amely a walesiek elleni döntetlen után rendkívül elkeseredett állapotban volt, most alkalmat kap arra, hogy bebizonyítsa, képes legyőzni Wales csapatát. Többen játszottak egyébként átlagon felül a magyar csapatban. Ilkudak nem volt sok dolga, de néhány kellemetlen lövést hárított. Nem látszott azonban ezúttal elég biztosnak. Mátrai szinte hibátlanul játszott, nem csak jól szerelt, hanem legtöbb esetben pontos átadásokkal indított támadásokat is. Ezekkel rendszerint Budait futtatta. Ha módja volt rá, keresztlabdákat is adott. Sípos elég gyakran bizonytalankodott, nem találta a helyét, lemaradt a közbelépésekkel, nem egyszer ellenfélhez adta labdát. Sárosi Mátraihoz hasonlóan kifogástalan teljesítményt nyújtott. Közbelépései csak nem mindig sikerültek, a támadás indításra is gondot fordított. Erőssége volt a csapatnak. Szojka az első félidőben néha feleslegesen átment a másik oldalra, leadásai is eléggé pontatlanok voltak, és nem lőtt akkor sem, amikor erre lehetősége nyílt. Szünet után erősen feljavult, kitűnő labdákat adott, előretölt és lőtt is. Kotász nagyszerűen játszott ezen a mérkőzésen. Ügyesen helyezkedett és szerelt. Gyorsan felvitte a labdát, és a legtöbb esetben a legjobb helyzetben lévő társának adta. Budai gyors volt, jól adott be, de néhány alkalommal késlekedett a lövéssel. Bencsics robbanékonyságával, gyorsaságával feljavította a csatárjátékunkat. Az első félidőben követett el ugyan hibákat, de szünet után mozgékonyságával, leadásaival nagy hasznára volt a csapatnak. Hidegkúti javuló formában játszott, jól készített elő, de lassúsága most is gyakran kiütközött, lövései és fejesei nem sikerültek. Tihi volt az örök mozgója a csatársornak, ezúttal jól ismerte fel a helyzeteket és nagyon ügyesen játszott össze Sándorral. Keresztlabdákat is adott, lövései is elég pontosak voltak. Sándor nagy akarattal, bátran harcolt, igen gyors volt és beadásai is jobban sikerültek, mint legutóbb. Egyszer-egyszer azonban feleslegesen cselezett. Baróti Lajos szövetségi kapitány ezt mondta az 1958-as június 15-i mérkőzés után, amikor 4-0-ra győztük le Mexikó csapatát a világbajnokságon. Halatlanul idegesen kezdett a magyar csapat, és ez a nagy feszültség a második félidőben oldódott fel csak. Több gólt is lőhettünk volna. Sós Károly edző, örvendetes csatárjátékunk feljavulása, de még mindig sok hiba fedezhető fel a játékban. A fiúk még mindig nagyon idegesek. Hidegkúti Nándor, örülök első győzelmünknek, és igyekszünk mindent elkövetni, hogy ne ez legyen az utolsó. Hát, 1958-ban a világbajnokságon sajnos ez lett az utolsó győzelem, az egyetlen győzelem. 4 évvel az ezüstérmet hozó világbajnokság után, de kevesebb, mint 2 évvel az 56-os forradalmat követően, amely során 3 világsztár és egy tucat reményteljes ifjú választott más országot magának a kommunista diktatúrától szenvedő Magyarország helyett, a magyar válogatott a Wales elleni, mondjuk így, rájátszás meccsen 1958. június 17-én 2-1-re kikapott, és nem jutott tovább a csoportjából. De 68 évvel ezelőtti 4-0 Mexikó ellen, az bizony 4-0 a kiesés ellenére is. És napra pontosan 44 évvel ezelőtt született egy 10-1 is, és az is egy nagyon nagy siker, egy fantasztikusan szép emlék,
Hát nyilván tudják, miről beszélek. A magyar válogatott 1982.

0: június 15-én 10-1-re verte Salvadort. Mindjárt jön a gólok rádió közvetítése, de előtte vegyük elő ezzel kapcsolatban is az akkor népsportnak hívott Sport napilapot. A címoldalon a következő volt a kedv csináló a gólzáporos bemutatkozás cím alatt. Nyilassi nyitotta meg a gólok sorát. A 24. percben már 3-0-ra vezettünk. González háromszor is betalálhatott volna. Fordulás után újabb két gól, akik szerezték Tóth és Fazekas. 5-0 után Ramírez sporttörténelmi gólt szerzett. Magyar cserék, újabb gólok. 4 perc alatt háromszor is Móra hálójába került a labda. És akkor idézzünk ebből a cikkből. Ha csak az alapos felkészülésen múlik a magyar válogatott eredménye szereplése ezen a világbajnokságon, akkor nyugodtak lehetünk. Kedden ugyanis 2 taktikai értekezletet tartott Mészöly Kálmán szövetségi kapitány a játékosoknak. Délelőtt a szalvadóriak voltak terítéken, míg a délutáni megbeszélésen a saját feladatokat tárgyalták meg. Mészöly mindkét alkalommal nagyon komolyan felhívta a figyelmet mindenkinek arra, hogy véletlenül se vegye félvárról az esti ellenfelünket, mert más az edzés, amit itt Spanyolországban láttunk a szalvadóriak előadásában, és megint más a tétmérkőzés. Arról nem is beszélve, hogy a szalvadóriak egyébként is nagyon fel vannak háborodva amiatt, hogy a helyi sajtó meglehetősen lenéző hangnemben írt róluk. Küldöttségük vezetője memorandumot juttatott el valamennyi csapathoz és az újságírókhoz, amelyben kikérte magának a becsmérlő hangnemet és azt hangoztatta, hogy Salvador válogatottja becsülettel helyt fog állni minden ellenfelével szemben. Csapatunk a szokottnál is korábban érkezett a gyönyörű Elcsei stadionba, labdarúgóink már 3/4 órával a kezdés előtt kimentek melegíteni, hófehér mezben, majd a himnuszokra átöltöztek a szokott megypiros mezbe, fehér nadrágba és zöld sportszárba. Magyarország a következő csapattal kezdte meg ezt a mérkőzést 1982. június 15-én. Mészáros, Martos, Bálint, Garaba, Tóth, Müller, Nyilasi, Sallai, Fazekas, Törőcsik, Pölöskei. Ennek a történelmi Salvador elleni 1982. június 15-i meccsnek a 10 gólját őrzi az archívum, úgyhogy élvezzük együtt.
1: Fazekas szöglete a jobb oldalról, meg középre Nyilasi fel, gól, gól, gól! Jöhetünk előre. Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei, Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas lő, gól! Közben egy baloldali támadás, ketten is elvetődnek, hárman is elvetődnek, üres a kapu, és a labda benne a hálóban. A partjelző robog fut középre, mutatván, hogy gól volt, és Tóth Jóskának lehet gratulálni. Tóth pedig a góljától óriási kedvet kap. Balra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól! De nézzük a szögletet, kis lőfordulásról gól! Kifelé néz, azt látja, hogy Sallai próbálja megszerezni ott a labdát a bal oldalon, nem Sallai, Pölöskei és szemtes lőgól. 25 méterre a kaputól, Pölöskei balra teszi a labdát, ott Kislászló lágyan ível, és ott a 8. Nézzük megint egy beívelés, balról üres a kapu, Kislaci lő, és gól! Most egy fejes, és Nyilasi ismét bebizonyította, hogy ő a légtérúra, 6 méterről a 10. gólunkat fejeli.
0: 1982. június 15-én volt a Magyarország-Salvador 10-1-es mérkőzés, és vegyük elő ezzel kapcsolatban is az akkor népsportnak hívott Sport napilapot. Létezik-e felemelőbb, nagyszerűbb érzés, mint a góllal, látványos fejes góllal kezdeni egy világbajnokságot? A kérdés természetesen költői, választ nem is vár rá senki, a lényeg a tény. A 4. percben már vezetett a magyar válogatott. Vezetett, és hogy a kedélyek teljesen megnyugodjanak, alig néhány perc elteltével az előny már tulajdonképpen tetemesnek volt mondható. És még csak az sem mondható, hogy valami fergeteges iramban tűzzel kellett rohamoznia a magyar csapatnak. A szalvadoriak röpke negyed óra alatt hozzávetőlegesen pontos látleletet állítottak ki magukról, technikailag viszonylag képzettek, de közel sem dél-amerikai módon, lelkesek, odaadóak, ám futógyorsaságban még a magyarokkal is alig ha vehetik fel a versenyt. 0-2 után ennek ellenére teremtettek néhány forró pillanatot a magyar kapu előtt, ám erre is azonnal megvolt a válasz. Fazekas távoli bombagólja még a fél óra eltelte előtt lényegében eldöntötte a találkozó sorsát. A hátralévő negyed órában a magyar csapat azt játszotta, amit addig, könnyedén, helyenként ötletesen szőtte támadásait, igyekezett mindig megtalálni azt a legközelebbi, szabad embert, aki a támadás továbbvitelére, kibontakoztatására a legalkalmasabbnak tetszett. A könnyedség aztán azt eredményezte, hogy a szalvadoriak gyors egymás utánban háromszor is nagy helyzetbe kerültek, ekkor azonban ott volt a kapufa, vagy Mészáros keze. A fordulás után jó néhány percig tartott még az első játékrész második felében tapasztalt megalapozatlan elbizakodottság, védőink esetenkénti elemi hibái következtében González újra és újra helyzetbe került, de a koreográfia tulajdonképpen most sem változott. Az enyhe szalvadori fölény közepette egy ellenroham a negyedik magyar gólt is meghozta. Fazekas újabb találata már sejtette, hogy itt kiütéses, feltűnően nagy gólkülönbség és győzelem születik. A magyar csapat minden létező lelki terhét elveszítve felszabadultan, könnyedén játszadozott, a szalvadoriak egyre jobban elkészültek az erejükkel, és már tulajdonképpen csak a becsület gól eléréséért harcoltak. Szalvador sporttörténelmi gólját, ez a találat volt az első VB gól a közép-amerikai ország történetében, Ramirez egy hibás védelmi váltás következtében el is helyezte a magyar kapuban, a lényegen azonban ez tulajdonképpen az égvilágon semmit nem változtatott. A magyar válogatott a vártnál sokkal magabiztosabban, fölényesebben vette első világbajnoki akadályát, dicséret illeti a játékosokat a szép gólokért, ugyanakkor elhallgathatatlan igazság az is, hogyha a más kárából tanul az okos, akkor ugyanez az okos esztesi a saját győzelménél is. Argentina következik. A mérkőzése jó volt Mészáros, Tóth, Nyilasi, Fazekas és Pöröskei. Hát egyébként Argentina akkor a világbajnoki cím védője volt, és a magyar válogatott Argentinától vereséget szenvedett. A következő mérkőzésen aztán jött az a bizonyos Belgium elleni találkozó, a bizonyos Csernyatinszki. Hát ezzel kapcsolatban ismételten idézzük a 100 év futball fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című ezredfordulón készült műsort.
1: Két ember ott a bal oldalon, Ardiez és Kempes. Kempes fogja majd úgy látszik elvégezni a szabadrugást. Akár lőheti is, hogyha megmeri kockáztatni, de nem, inkább lágyan, puhán keresztbe íveli a hosszú sarokra, lefejel, szabda, gól! Bertoni megszerzi a 27. percben Argentina számára a vezetést. Hát most Gartégónál a labda. Tovább, megint Bertoni helyzetben, lövés, Mészáros néz, és gól! Gól, mert Mészáros ugyan hárította még a lövés, Bertoni lövését, de utána már Maradona besodorta közelről a labdát. Jóformán 2,5-3 perc alatt kaptuk a gólt. Mészáros kezéről leterdülő labdát Maradona sallai kíséretében besodorja a hálóba. 2-0 arányú argentin vezetésre állt. Tóth Jóskáé fölemeli, megpróbálott egy kicsit helyet csinálni magának Kislatti, nem teketóriázik, azonban Galván megelőző szereléssel veszi át a labdát, és most már Maradona robokhat a magyar kapura, 16-oson belül van, ballal lő, gól! A második félidő 12. percében Maradona a bal összekötő helyén, vagy inkább a bal szélső helyén kapta meg a labdát, és hihetetlenül pontosan célzott. A jobb kapufát találta el, és a jobb kapufáról vágódott a labda a magyarok kapujába. És most Maradona jobbról a kapufát találja telibe. Mészáros beleért, és ott a gól a negyedik. Ardiles lőtte. A közönség némi kis pihenő után tapsviharba tör ki, ütemes tapsba, ezzel próbálja az argentinokat előre lendíteni, de egyelőre Pölöskei a 16-oson átteszve jobb lábáról adát, lő, gól! Pölöskei a 32. percben a második félidőben szépít valamit a mérkőzés arányon.
2: 5 nappal később pedig következett a mindent eldöntő Belgium elleni utolsó világbajnoki csoportmérkőzésünk. Akkor persze még nem tudtuk, hogy ez lesz valóban az utolsó.
1: Töröcsik nagyra veszi, első csel, második csel, már sokan vannak előtte. Aztán Varga, lőjél, már a 16-oson belül jár, Varga lő, a belga lesz taktika ellen, a 28. percben Varga bal hátvéd, óriási gólt lő, 1-0! Gölmans a jobb oldalon, hő milyen gyors, már a 16-os sarkánál jár, kerekes rúgtot rúg, még mindig Gölmansnál, begurítás, Van den Berg lő, gól! Hosszú Csernatinszki Vandenberg csak zavartott, Csernatinszki 14 méterről laposan jobb belsővel a remekül középre tálalt labdát azonnal a magyar kapu jobb alsó sarkába küldött.
2: És ezzel estünk ki a világbajnokságról. Csongrádi Ferenc következik.
3: Nem úgy sikerült számunkra, és hát számomra se, ahogy szerettem volna, vagy szerettük volna. Sallai és Anyuvel csereként mentünk be, és utána egyenlítettek a belgák, amik a belgáknak volt kedvező. Azt el kell, hogy mondjam, hogy nem igazán számítottunk már rá, hogy elő fognak venni bennünket, hiszen én úgy utaztam ki a világbajnokságra, hogy kezdőjátékos leszek, hiszen előtte már hosszabb időt úgy gyakoroltunk, hogy Salvador ellen én kezdek. Aztán megváltozott, mire kiértünk, és úgy nézett ki, második meccsen se játszottam, hogy itt már nem is lesz játék lehetőség. Kicsit váratlanul is ért, mert az első két mérkőzésen még a jelölhető játékosok között sem voltam bent, és az argentin mérkőzés után megváltozott egy kicsit a helyzet. Nekünk jó lett volna az az egy gólos győzelem, amivel tovább tudunk lépni. 70. perc körül jöttünk be, és nem tudtuk kihúzni azt a hátra lévő 20 percet. Emlékszem, hogy visszafelé rohanva védekezve, Pillanatnak így futott előttem, hát én azt semmiképpen nem tudtam volna fölrúgni, hiszen mellettem volt, tehát én semmiképpen nem érhettem el. Talán ha szembe futok vele, akkor próbáltam követni annak, hogy nem voltunk nyitottak, és egy hosszan szögtetett labdánál Kerekes Attila, ha kipasszolja bedobásra, vagy kipasszolja szögletre, akkor talán ez elkerülhető lehet volna. Sajnos másik részét állatta föl, hogy alá akart rökni a labdának, és rácsúszott a különhassz, és kiesett az oldalon a felé, labdában sétáltott befelé, bepasszolta, és eltörte a labdát, nem találta pontosan. Bubu meg akarta fogni, Mészáros fel meg akarta fogni, és sajnos becsúszott a vonalat, mondta is utána, hogy ha nem akarja fogni, akkor simán kiüti. Hát ilyen pekes gólt kaptunk, de hát ilyenek megtörténnek a futballban.
4: Mi lett volna akkor, ha nem jön Csernatinszki?
3: Találgatni lehet csak. Jó volt a csapat, jól együtt volt a csapat. Megfelelő önbizalommal lehetett volna valami szép eredményt kihozni, de ha nincsen.
4: Keserű amiatt, hogy nem kapott elég játék lehetőséget?
3: Soha nem a játékos dolga, nyilván, hogy szeretne mindenki többet játszani. Érzem, hogy előtte jó formán voltam, jó állapotban voltam, és utána is igazoltam, hogy azért több játék lehetőséget is megérdemeltem. Az a csapat azért jól teljesített, most ettől függetlenül, hogy bal szerencsés góllal egyenlítettek a belgák, de az is nagy dolog, óriási dolog, hogy ott lehettem egy ilyen csapatba, és hát világbajnokságon szerepelhettem.
2: Ha nem jön Csernyatinszki, a következő visszaemlékező Bálint László.
5: Köztudomású, hogy ugye a Mészöly Kálmán Szövetség kapitánysága alatt először történt egy nagymérvű fiatalítás, hogy megpróbáltak egy nagymérvű fiatalítást, és nem jöttek az eredmények. Így a Mészöly Kálmán rutinosan és okosan visszanyúlt az idősebb játékosokhoz. A selejtezők során kialakult egy nagyon jó csapatszellem, és úgy utaztunk ki a világbajnokságra, hogy reális esélyünk van ebből a csoportból történő továbbjutásra. Nagyon félt az egész szakvezetés, és megmondom őszintén, félt a csapat is az első meccsen a Salvadortól, mert bizony az azt megelőzően nem voltak annyira rossz eredményei. Ott a helyszínen néztük nekik az edzéseiket, stb. Egy elég jó kvalitású csapatnak tűnt, aztán szerencsére egy rekordértékű 10-1-es győzelmet tudtunk az első meccsen realizálni.
0: A magyar labdarúgó válogatott 1982. június 15-én 10-1-re győzte le Salvador csapatát, fantasztikus csúcsot felállítva. Aztán egy picit lépjünk előre, hiszen június 16-án is volt egy fantasztikus magyar diadal, de ez lényegesen korábban, 1938. június 16-án ugyanis a magyar labdarúgó válogatott világbajnoki elődöntőben 5-1 arányban győzte le Svédországot. Igen, folyamatosan az 54-es világbajnokságról szoktunk beszélgetni, de ne felejtjük el, hogy 1938-ban szintén döntőt vívott a magyar labdarúgó válogatott, és akkor, mint mondtam, június 16-án verte meg az elődöntőben Svédországot. És röviden idézzük fel ezt a bizonyos világbajnoki elődöntőt is, hiszen hátborzongató, és tényleg libabőrössé válik az ember. A magyar labdarúgó válogatott valamikor világbajnoki elődöntőket is játszott. Szóval az 1938-asról az akkori Nemzeti Sport a következőket írt a címlapján. Kétszámjegyű eredménnyel győzhetett volna a magyar csapat, ha nem tartalékolja erejét a vasárnapi döntőre. És akkor idézünk egy kicsit a cikkből. Az első ijedelem elmúltával újra nagy volt a magyar csapat. A csatársor hatalmasat javult, igaz, hogy ezen a pályán lehetett is csatárjátékot mutatni. Védelmünk pedig változatlanul remek. A legjobbak a mérkőzésen a következők voltak: Korányi, Szalai, Turai, Sárosi, Zsengellér, Toldi. Minden tekintetben felülmúlta ellenfelét a magyar csapat, 5-1-re nyert, és akkor idézzük a gólszerzőket. Már az első percben hátrányba került a gárda, Nyberg talált be, aztán a 20. percben Jakobson öngóljával egyenített a csapat. A 37. percben Titkos, a 39. Zsengellér talált be, így vezetett a világbajnoki elődöntőben a gárda 3-1-re. Aztán a második félidő 22. percében Sárosi doktor volt eredményes, a második félidő 40. percében pedig Zsengellér állította be a végeredményt a Parc des Princes stadionban 28 ezer néző előtt. Világbajnoki elődöntőben Magyarország és Svédország 5-1, és akkor röviden egy kis ömlengés a korabeli sajtóból: győztünk! Ez a győzelem a harmadik futballvilágbajnokság félelmetes mezőnyében a dicsőséges második helyet jelenti a legrosszabb esetben. Ez a legrosszabb eset pedig azonban még szűkebbre zárta a kört, és 2 lépcsőfokkal vitte feljebb világbajnoki gárdánkat a nagy küzdelemben. Csapatunk eddigi szereplése felülmúlta tárgyilagos várakozásunkat, és mérkőzésről mérkőzésre a céltudatos fejlődés az ellenfél tudásával növekvő teljesítmény jellemezte. A magyar csapat nagy sikert aratott Párizsban, és a vasárnapi döntő már el nem veheti, csak betetőzheti ezt a sikert. Hát ez történt 1938. június 16-án, vagyis a magyar labdarúgó válogatott bejutott a világbajnokság döntőjébe. Ez a világbajnoki döntőben majd természetesen a későbbiek során foglalkozunk itt a visszajátszásban, és megemlítenék itt az adás végén még valamit, hogy június 17-én volt 1954-ben a Korea elleni 9-0, de a mai nap során már ezzel sem foglalkozunk. Viszont az 1954-es világbajnokság további dicsőséges győzelmeivel fogunk foglalkozni, de természetesen nem a mai nap során, hiszen mára lejárt az időnk. A visszajátszás végén a két társszerkesztő, Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!
7: labdarúgás.
6: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Ollá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
10: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
9: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
10: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
9: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
10: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ez szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
9: Pályaelhagyó.
10: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
9: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
10: Tehát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
9: Mi volt a fenntartása?
10: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
9: Hogy nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
10: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
9: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
10: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
9: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
10: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és az nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságba egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet. Akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
9: Ugyanaz a föld alatti megálló?
10: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
9: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
10: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem a 6. asztalon, és a jók pedig ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
9: Még anyukát, hogy egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
10: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
9: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
10: Zoltán volt a szövetségi kapitány, Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
9: Ez kemény döntés.
10: És hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola? Viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
9: Olá Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a Göppingeni Serdülő Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
10: Tehát, igen, abszolút.
9: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
10: Abszolút,
9: már.
10: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna egy kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt 4 közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát. Hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Olá Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény, biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
9: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
10: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
9: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
10: Hát ha párosról kérdezel, hát elöljáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
9: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
10: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
9: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros nem, volt, nem? Ez egy másik Johansson
10: volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
9: De egyformát mutattak legalább?
10: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
9: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a párost, volt még a csapatban, hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
10: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na Magyarország nyer, vagy nem.
9: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni, tehát hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
10: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
9: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztalitenisz?
10: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
9: Olaj Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
10: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Wolper Laci bácsi, ők Szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom, úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebbe benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
9: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
10: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
9: A te idődben?
10: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett, 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
9: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Ja, vonzó. Nem lenne vonzó?
10: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
9: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
10: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
9: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm szépen.
7: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. Tömeges rakétatámadás indult Ukrajna ellen. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
7: Sporthírek.
11: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót, az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefánt Csontpart és Ekvádor is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra. Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársasággal, még 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A mieink 4 olimpiai számban is dobogóra állhattak, majd ezután 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok. Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál ugyanezen a távon. Csak nem másfél évvel Ferrari bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra közelítette meg az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellit, aki műszaki hiba miatt kiesett.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légi csapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrakult.

0: sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pocsvai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Ciroka Bábszínház 2 évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. Mások mellett a Marosvásárhelyi, a Sepsiszentgyörgyi és a Szabadkai Társulat előadását láthatja a közönség. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be.
1: Közlekedés.
0: Az M7-es autópályán a Balaton felé a 22-es kilométernél a Tárnok csomópont lassító sávjában defektet kapott egy kukás autó, a torlódás 3-4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Németország fölényes győzelemmel, míg Hollandia döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó VB-n. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a kajakkenu EB zárónapján. Megszerezte első győzelmét Ferrarival Lewis Hamilton. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban a Houstonban rendezett találkozón. A németek 5. gólját a Frankfurt védője Nathaniel Brown szerezte. Most őt hallják.
2: Ehrlich gesagt nicht, es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen.
3: Őszintén szóval nem találok szavakat. Leírhatatlan érzés rögtön az első világbajnoki mérkőzésemen gólt szerezni. Itt van a családom is, és velem ünnepeltek. Ez egyszerűen hihetetlen. Nagyon elégedettek vagyunk. A második félidőben 4-szer is betaláltunk. Persze kár azért az egy kapott gólért, de ez is a futball része. Talán még jót is tett nekünk, mert felébresztett minket. Az egyenlítésük után nagyon jól reagáltunk, nem szomorkodtunk, hanem mentünk tovább, és végül nagy különbséggel nyertünk.
1: Curaçao tehát 7-1-re kikapott a németektől, de a Kis-Karibi Szigetország csapata első világbajnoki mérkőzésén így is megszerezte első gólját. A csapatkapitány Leandro Bakuna a következőket mondta a meccs után.
4: Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaink mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát.
1: Az E csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikai csapat nyerte 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így látta a találkozót.
5: Elefántcsontpart kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek föl a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ekvádoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ekvádoriak próbálták kivenni az élét az ekvádori támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ekvádori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat. Tudni kell az ekvádoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ecuador, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szereznünk az első félidőben, lehet mondani, hogy az első félidőben abszolút Ecuador akarata érvényesül, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második félidőben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, fölénybe került, és a levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült őt betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felek meg fognak osztozni a pontokon, de a végén Elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ekvádori csapatra, többször oda került. Nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
1: Most pedig hallgassuk meg annak a bizonyos győztes gólnak a szerzőjét, a Manchester United támadóját, Amad Diallót.
6: Azért jöttünk ide, hogy történelmet írjunk. Mindannyiunknak ez az első világbajnoksága, és rendkívül motiváltak vagyunk. Főleg a Franciaország elleni felkészülési mérkőzés óta, amit megnyertünk. Szóval tudtuk, hogy mentálisan készen állunk. Nagyon boldogok vagyunk a győzelem miatt, de ez még csak az út kezdete. Jönnek a következő meccsek, amiket meg kell nyernünk.
1: Az F csoportban Hollandia hiába vezetett, kétszer is végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. Igazságosnak tartja a japánok elleni döntetlent a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman.
7: Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
8: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen kétszer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap majd össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya, így várja az Egyiptom elleni találkozót.
9: Cette équipe de l'Égypte, elle a fait une bonne canne, puisqu'elle est allée jusqu'en demi-finale.
10: Az egyiptomiak nagyon jól szerepeltek az Afrika kupán az elődöntőbe jutással, és a spanyolok elleni barátságos döntetlen alkalmával is rendkívül jó teljesítményt nyújtottak. Nem hiába osztozkodtak meg a pontokon, sőt, a braziloktól is csupán egyetlen góllal kaptak ki. Szóval tudjuk, hogy mire számíthatunk. Van két félelmetes játékosuk elől, Mo Salah senkinek nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy veszélyesek, de a saját erősségeinkre kell koncentrálnunk, mert abból is van bőven. Mi akarjuk irányítani a játékot, és mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a 3 pontot. Természetesen mindenkinek megvannak a hiányosságai, nekünk is, akárcsak az egyiptomiaknak. Ezekre természetesen odafigyelünk majd, az övéiket ki kell használnunk, a miénket pedig ki kell küszöbölnünk, ha nyerni akarunk.
1: Rudi Garciát, a belgák szövetségi kapitányát hallották. A 21 órakor kezdődő Belgium Egyiptom mérkőzést is élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a Portugáliában rendezett kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi záró napján. A miénk 4 olimpiai számban is dobogóra állhattak, majd ezután 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, még kőhalmi Emesek kajakban lett Európa-bajnok, Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál ugyanezen a távon. A kenus Csorba Zsófiát, aki a címét megvéde lett aranyérmes, tehát 5000 méteren a Magyar Szövetség sajtófőnökének, Kurilla Viktornak értékelt.
11: Nagyon örültem az utolsó forduló után, amikor megindítottam a hajómat, és láttam, hogy a nem is tudom melyik fehér orosz vagy orosz lány, de hogy elkezdett lemaradni, mondom, ez az, innen már engem nem fogtok megállítani, úgyhogy bejött a taktika ismét. Okosan kellett.
12: Mennyire érezted közben, hogy a fehér orosz lány milyen állapotban van, mert gyakorlatilag végig fej-fej mellett mentetek, és kívülről azért nehéz volt megmondani, legalábbis egy laikusnak, hogy ki mennyire bírja kondival.
11: Nagyon meglepődtem, amikor felzárkózott mellénk, és igazából az volt a célom, hogy csak vele tartsam a tempót, illetve a fordulókba én akartam mindig elsőnek beérni, hogy véletlenül se legyen az, hogyha elrontom, vagy belém jön bárki, akkor nekem legyen hátrányom abból. Ezt az elsőbséget próbáltam csak megtartani, és mivel hagytam, hogy az ő tempóját kánúzzuk, így én még tudtam finiselni egyet a végén.
12: Európa bajnok vagy másodszor 5000 méteren, és van egy bronzérmed is ugye a tegnapi mix után, és itt az egyesre visszatérve nem mellékes, rengeteg pontot hoztál a magyar csapatnak az olimpiai ranglistán. Milyen élményekkel mész haza Montemorból?
11: Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek haza, sokat tanultam ismét magamról, úgyhogy tanulunk, fejlődök, és remélem, hogy a világkupán és a világbajnokságon is jó formában fogok tudni versenyezni.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A miénk 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól Krimsben, szintén az Európa Liga alapszakaszában. A női csapatjátékosát Kis Lillát Virányi Zsolt kérdezte a horvátok elleni győztes mérkőzés után.
13: Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit dekoncentráltak voltunk, de utána nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
14: Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
13: Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal energia ott van mindig a pályán. Rengeteget tudunk egymásból meríteni.
14: Mekkora skalpnak véled ezt, hogy azért a horvátokat legyőzitek, mert nem olyan kötelező és könnyű győzelem ez?
13: Nagyon örülök, örülök annak is, hogy a kiélezett szituációkban is föléjük tudtunk kerekedni, és most tényleg csak büszke vagyok a csapatra, mert mindenki egytől egyig harcolt végig.
1: Csak nem másfél évvel Ferrari bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Form 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra csökkentette hátrányát az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellivel szemben, aki műszaki hiba miatt tegnap kiesett. Most Lewis Hamilton-t hallják, akit Nico Rosberg kérdezett a tegnapi siker után.
15: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrari-nak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van, és nem kérhetek ennél többet. 106. győzelmet. Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni. És eljött ez az idő. És mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál. Örökké hálás leszek nekik. És remélem, hogy ez az első, és még sok követi. Nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia. Fantasztikus volt az autó. Forza Ferrari!
1: Isaac Del Toro sikerével zárult a franciaországi Tour Auvergne-Rhône-Alpes országúti kerékpárverseny. Az egyhetes viadal tegnapi zárószakaszát is a mexikói versenyző nyerte meg. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Véget ért a Tour de France főpróbája, a Tour Auvergne-Rhône-Alpes, korábbi nevén Dauphiné, amelyik fantasztikus egy hetet, igazából 8 napot hozott. Verseny szempontjából mindenképpen, táj szempontjából mindenképpen. Teljesen egyértelműen érezhető az, hogy ez a legfontosabb versenye az ASO-nak a Tour de France után, és még akkor is, hogyha a legnagyobb nevek nem voltak itt, ez egy nagyon jó kis egy hét volt. Mindjárt belemegyünk kicsit részletesebben is, de mivel Várhegyi Beni kint van a helyszínen, és ez is egy rögzített beszélgetés, hétfőn reggel vesszük föl, ezért inkább először azzal kezdeném, hogy Beni, milyen volt ez a Dauphiné, volt a jó néhány kerékpáros versenyen, hová sorolod ezt az egy hetet?
2: Köszöntöm hallgatókat! Igen, hát kemény volt, fárasztó és gyönyörű, ahogy te is említetted. Leginkább ilyesmivel lehetne ezt összefoglalni. Hogy hova helyezem ezt? Nagyon magasra, tehát mondjuk nyilván egy Párizs-Nizzához hasonlítom leginkább, vagy a nagy egyhetesekhez, amiken voltam, és hát azért nagyon fent van, plusz természetesen a versenyzők is hozzátesznek olyan értelemben, hogy úgy beszélnek a versenyről, tehát akármikor szakasz nyersz, akármikor, nem tudom, első évesként a legjobb 10-ben végzel egy szakaszon, vagy nem tudom, tiéd a hegyi trikó, vagy a pont trikó, tehát minden szempontból nagyon-nagyon fontos ez a csapatoknak. Ez azért a legtöbbjükön látszott is, már csak úgy, hogy milyen kerettel, vagy milyen személyzettel, inkább úgy mondom, úgy pontosabb érkeztek mondjuk a Dauphinéra. Szerintem itt a podcast belefér, hogy rövidítjük néha.
1: Persze. Picit,
2: de azért te is mondtad adásban.
1: Nem is egyszer.
2: Meg szerintem, és az a kemény, hogy még itt is mondják egyébként a franciák is, tehát hogy ez hivatalos emberek, tehát hogy azért ez még nem...
1: Ez idő.
2: Nem épült be a köztudatba, igen, ez abszolút, abszolút idő lesz, meg egy kis rövidítés kell, de zárójel bezárva, szóval nagyon magasan van a verseny, tényleg a Tour de France főpróbája, és igazából egyáltalán nem túlzó azt állítani talán, hogy az év legfontosabb egyheteséről van szó, és tényleg ez a legfelülről, legalulról, bárhonnan látszik, mert tényleg abszolút ez a hozzáállás, és nem csak mondják a csapatok, hanem már itt tényleg 1-2% pontra vagy az adott szezonodnak a legjobb formájától, tehát már tényleg nagyon-nagyon közel vagy hozzá.
1: Ami szerintem egy elképesztően jó dolog ebben, hogy itt tényleg nem volt pihenős nap, tehát gyakorlatilag minden egyes napon vagy hazaért a szökevény csoport, egy mezőnyhajrás nap volt, de az sem volt annyira egyszerű, és teljesen egyértelmű. Egyébként meg hegy hátán, és tényleg ez az utolsó péntek, szombat-vasárnap, főleg a szombat-vasárnap, az ami egészen pokolian nehéz volt útvonalilag, ezt tudtuk előre is, ezen nem lepődtünk meg. Azon viszont, és akkor szerintem rá lehet fordulni a győztesre, mert mindenképpen vele kell szerintem kezdeni, hogy az ilyen hétvégén, az UAE segítője, mert mondjuk ki ő segítője Tadej Pogacsárnak, másfél percet ver az itteni legjobb időre, és úgy megy fel a Solezonra, minthogyha a legtermészetesebb dolog lenne, végtámadta az egészet, ugye Isaac Del Toro-ról beszélünk, utána mondta is, hogy hát azért, ha ő tudja, hogy ez még 9 kilométer, akkor nem biztos, hogy elkezdi, de hogy olyan jó állapotban érezte magát. Tehát és 2 hónappal van egy quadriceps szakadás után, ez a visszatérő versenye, ez egyrészt az UAE-ról elég sokat elmond szerintem, másrészt meg személy szerint róla is, mert azért az a forma, amit 2026-ban ő produkál, az, ami egészen elképesztő, és nagyon mókás, hogy mindenki Success-ról beszélt, mert hogy a Baszk körönő nyert, nyilván Del Toro-nak jött a sérülés, nehéz lett volna ott igazán jól teljesíteni utána, de itt azért Del Toro csendben, halkan, de nagyon-nagyon határozott választ adott arra, hogy azért nem szabad ezt úgy kijelenteni, hogy akkor itt van Sexas és senki más a fiataloknál, mert ő a maga 180 centivel és 64 kilójával olyan gyorsan tud felmenni ezekre a hegyekre, és olyan képességekkel bír, hogy itt azért Latin-Amerika majd hamarosan nagyon sokat fog róla beszélni.
2: Igen, a Texas visszakerült egy kicsit a földre, azt hiszem itt a
1: Majd
2: Tour de
1: beszélünk
2: France
1: róla
2: előtt, de
1: is.
2: majd róla is beszélünk, igen, azt gondoltam. De Del Toro pedig ugye kicsit ilyen, nem tudom, Paul Manier jut eszembe, és azért, mert ugye arról beszéltünk, hogy ők ketten a szezon második felében tavaly, 25-ben nem tudom, nyertek 10-15 versenyt, és egymás után, ahol elindultak, gyakorlatilag nyertek, de ott a versenyek minőségéről beszéltünk, hogy azért még az hagy kívánnivalót maga után. Most Manier ugye a Giro-t oldotta meg
1: Uralta.
2: igencsak szépen, ugye három szakasz plusz Pontrikó, tehát egy szinten feljebb, de Isaac Del Toro pedig, amit művel, az igazából páratlan, mert most az UAE Tourt nyerte, a Tirreno Adriaticot nyerte, és a Dauphinét, amiben az az érdekes, hogy Dauphinét és Tirreno Adriaticot egy szezonon belül még semmilyen versenyző nem nyert. Ez már önmagában elég sokat mondó, hogy a három legnagyobb egyhetesbe kettőt behúzott, és egy ilyen sérülés, amit említettél közben. Itt pedig az a kemény, hogy azért ezt leginkább csapat nélkül nyerte meg, és most az utolsó szakaszt levenném, mert tényleg ott azért végzett komoly munkát, Pablo Torres, Cosnefroa, ami azokon a részeken, amikor még nem volt közvetítés, illetve Vermaeke pedig talán az egész héten a legjobb segítője volt egyébként Del Torónak, de azért hát nem az UE kontrollálgatta ezeket a napokat, tehát hogyha megnézzük, akkor igazából a Lidl Trek az két szökést is visszahozott, utólag kiderült teljesen fölöslegesen, és azt ne felejtsük el, hogyha mondjuk ott az a pénteki őrület, ott az a 60 fős szökevény csoport, ami nem szökevény csoport, mert azon kívül voltak még 75-en a mezőnyben, szóval inkább az, hogy a mezőny egyik fele, ugye akik elől lettek, tehát ott is az IF segített be, ugye akkor még Bode nem volt a sárga trikó, és a Red Bull, és hogyha tényleg, vagy bocsánat, nem a Red Bull, hanem a szintén a Lidl, tehát hogyha ez nincs, mert ugye Tagvernek, mint utólag kiderült, hát ha ez egy perccel több az a négy fél, akkor ezt a versenyt megnyeri.
1: Így van.
2: Szóval valószínűleg. Most azért ez nem ennyire egyszerű, hogy összeadogatjuk ott a számokat, tehát az ennél
1: Mondjuk
2: több.
1: neki nagyon kellett Van Hiersz, aki biztos, hogy megváltotta a
2: Abszolút.
1: jegyét a Tour de France-ra ezzel a
2: Igen.
1: héttel, mert valami egészen lenyűgöző volt, amit csinált pénteken is, meg vasárnap is.
2: Igen, és még egy picit Del Toro-ra, tehát azért itt minden, a csillagok úgy álltak össze, és ez főleg annak volt köszönhető, hogy ugye nem nagyon kellett védeniük nekik semmit, mert egy nagyon gyenge időfutamot ment az UE, mert hát igazából magunkhoz szóval egy szedetvedett csapattal jöttek ide. Tehát nem az volt, hogy akkor hú, ez most Del Toro-ra felépítjük ezt a versenyt, és hanem itt Del Toron kívül tényleg Pavel Sivakov az egyetlen az egész csapatból, akinek bármi esélye van a túr keretbe kerülésre. Szóval itt ezért az UAE időfutamát mondjuk úgy lehetett nézni, hogy igazából teljesen mindegy. Tehát Del Toro megy egy időfutamot, csapat időfutamot a profiknál, és nagyjából ennyi a hozzáadott érték a dolognak, mert mint említettem, hogy a túra nem megy, nem mennek ebből a csapatból. De az azért szerintem kicsit meglepő volt, hogy ilyen formában volt Isaac Del Toro, és az a legkeményebb, hogy folyamatosan azt mondja, még az utolsó szakasz után is rákérdeztem tőle, hogy tényleg ez volt a, vagy ő hogy látja, hogy ez a legjobb egyen mutatott, hosszú egyen mutatott produkciója, amit előbb bemutatott, és azt mondta, hogy még szerintem mindig nem. Tehát még mindig van hova fejlődni, ami elég rémisztően hangzik a riválisoknak, mert most őszintén szólva, hát hogyha egy ilyen Del Toro-ja van Tadej Pogacsárnak, ha csak ilyen, tehát tényleg nem fejlődik a következő 2,5 hétben, akkor sem nagyon látjuk azt, hogy a Viszma egyébként ezt kivel szeretné megtámadni majd Pogacsárt. Tehát vagy annyi a terv, hogy akkor Jonas Vingegaard majd valahogy megoldja, csak vigyük el a hegyig, mert arra se lehet építeni, és ezért látva azt, hogy hát most tudom, hogy nyert egy szakaszt a Giron, és nagyon fontos volt Sepp Kuss, de azért nem a régi Sepp Kuss, plusz Sepp Kuss nem ezen a szinten van, mint most Isaac Del Toro, és mint ugye kiderült a héten, Matteo Jörgensen sem. Szóval azért azt szerintem nem annyira néz ki jól, hogy mondjuk az utolsó szakaszon, és jól ment Jörgensen, persze, De hogy az utolsó szakaszon olyan emberektől kapott időt, akiket legalább egy másfél perccel verni kéne, hogyha ő Jonas utolsó embere. Mert így azért azt nehéz látni, hogy támad az UAE. És nyilván tényleg ilyen a Dauphiné, hogy önmagában a versenyben is voltak érdekes dinamikák, plusz már mindenki úgy, hogy ja, majd a Tour de France-on akkor ez hogy lesz? Tehát, hogy mindenki így gondolkodik, ezért is stresszes a verseny szerintem. Szóval ez nehéz nagyon látni, és Isaac del Toro valószínűleg majd meglátjuk nyilván, hogy egy pár nap múlva milyen hírek jönnek Sexasról, mert ugye az ő sérülésének azért gyógyulnia kell, tehát a sebeinek gyógyulnia kell. De azért eléggé benne van, hogy Isaac del Toro-ról úgy fogunk beszélni tényleg, hogy a harmadik legnagyobb esélyes igazából a túron, úgyhogy segítő.
1: Így,
2: Tehát, hogy
1: elképesztő.
2: és jelenleg itt tartunk, mert azért hát perccel verte Ayusót, meg ehhez hasonló, tehát, hogy
1: Beszéljünk Ayusóról is kicsit, hogy az ő történetük már csak azért is mókás, mert ők egy csapatban tekertek még tavaly, sőt, alaposan össze is vesztek, nem is egy alkalommal, hogy akkor most ki az első a számú ember, meg ki az, aki
2: igen,
1: segít.
2: mert az UE nem nagyon támogatta Del Toro-t a Ayusóval szemben, nagyon sokáig azon a Giron, erre emlékszünk.
1: És aztán utána a végén kiderült, hogy azért nem biztos, hogy rossz döntés, hogyha Del Toro az, aki ezt a bizalmat élvezi. Ayusónak el kellett mennie, és érdekes, mert a formája nem tűnt rossznak Ayusónak, de hogy itt fejben ezen a hétvégén mennyire sokat rontott, hogy mind a két szakaszt elrontotta, először azért, mert túl korán támadott, aztán utána meg azért, mert nem ment Del Toroval, az nagyon, nagyon sokat elárul egyébként Ayusóról, aki nyilván egy óriási tehetség, de azért egyre inkább az a nyomás érezhető rajta, hogy most már öreg, azért valamit kéne dobni nagyot, ha már ekkora volt a magabiztosságod egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt.
2: Van benne valami, tehát nyilván ezt a heti teljesítményt abszolút lehet azért védeni Juan Ayusónál. Ő is azért ugye nagyobb kihagyásból tért vissza, szintén ugye baszkör volt az utolsó akácsok Del Toro-nak, de hát ég és föld a különbség jelenleg kettőjük között, tehát ez bizonyította, tehát egy hegyen kapsz több mint egy percet, úgyhogy az ellenfél 9 kilométert egyedül megy, 8,8-at, tehát hogy azért az jelentős különbség. És tényleg úgy, hogy Ayuso nem ment rosszul, de valóban azért azt, és az a valami nagy dobás, az egy 3 hetes győzelem. Tehát olyan Ayuso-nál ez legyen a léc, mert nyilván jó teljesítmény, meg jó egy Dauphiné harmadik hely, főleg ilyen körülmények között, ahogy ez a verseny alakult. Tehát aztán egyébként a Lidl Trackből, ha jól emlékszem, senki nem adta föl ezen a versenyen, ami önmagában kiemelendő, tehát Ayusónak ott volt végig a csapata. Most nem tudom, hogy pontosan az utolsó szakasz valaki befejezte-e, de azt hiszem a hetediknek mentünk úgy neki, hogy három csapat volt teljes létszámmal, és ebből az egyik ugye Lidl volt. Tehát ők nem néztek ki rosszul, Juan Ayuso sem nézett ki rosszul, de igazából úgy gondolom, hogy egy Tour dobogóhoz is azért még hát
1: Messze van.
2: fontos lépéseket kellene megtenni ebben a 2 hétben. Tehát, hogy nem teljesen érzem ezt egyelőre reálisnak. Azt meg ne felejtsük el, hogy a legelső Vueltáján kívül, ami ugye dobogó volt Juan Ayusónak, azóta ő nem áll dobogón 3 hetesen semmilyenen, sőt, igazából talán egy volt, amit befejezett, és az, tehát azért, és az sem túr. Szóval ezeket a dolgokat azért még össze kell rakni, és szerintem is igazából, tényleg ahogy az előbb említettem, tehát Juan Ayusónál az a léc, tehát legalább egy dobogó, legalább egy túr dobogó, és a többi 3 hetest pedig megpróbálni megnyerni. Tehát nem lehet más a cél, szóval emiatt egy igencsak nehéz helyzet az, mert igen, Ayusót egy viszonylag öregebbnek tekintjük, öregebbnek, idősebbnek tekintjük a maga 23-4 évével, de ez csak azért van, mert annyira fiatalok jönnek folyamatosan, hogy egy ilyen korú versenyző már idősnek számít, miközben ez egyáltalán nem így van. Az a kérdés, hogy Juan Ayuso majd mikor fogja elérni a maximum mondta teljesítményébe, és hogy egyébként az éppen akkor hova lesz elég, mert most bárki, tehát ott tartunk egyébként, és csak ez zárójel, hogy Remco Evenepoel egyébként Hát lehet, hogy élete csúcs teljesítményét fogja hozni, hogyha lehet hinni a számoknak, és amúgy, ja, és amúgy lehet, hogy az ötödik helyre lesz elég a Tour de France-on. Tehát, hogy itt tartunk, és Ayuso-nál is azért igaz lehet ez, de itt van még ez az idő a túrig, és annyira egyáltalán néz ki rosszul Ayuso, hogy ne tudjon fejlődni, és azt gondolom, hogy a Lidl-nek az első sárga trikóra egyébként mindenképpen lesz
1: Arra
2: esélye
1: nagyon is.
2: majd Barcelonában, tehát hogy az pedig a másik dolog. Plusz
1: Főleg
2: Ayuso
1: úgy,
2: ugye
1: és akkor tovább is tudunk menni, hogy a
2: igen.
1: Visma meg a Netcompany Ineos is nagyon komoly bajban van. Ugye a Vismánál is vannak sérülések, betegségek, a forma sem feltétlenül az igazi. A Netcompany Ineos meg elvesztette Tárlingot, és hát azért, ha őszinték vagyunk, a nagy vesztese szerintem ennek a hétnek egyértelműen a Netcompany Ineos, mert hogy kiderült, Oscar Only sem lesz 100%-os állapotban, mert egy ilyen sérülés után 2 héttel nem nagyon tud. Vokren nagyon távol van attól a Vokrentől, akit leigazolt egyáltalán a csapat, és a franciák nagyon ki is vannak egyébként, hogy Vokren ennyire esélytelen, bár nyilván ilyenkor lehet rámenni egy pöttyös trikóra francia fejjel gondolkodva, de hogy nem fest jól a Netcompany Ineos, nem tudom, hogy mi lesz ott az agyalás, a döntés, hogy utána majd a Tour de France-on kiindulva ebből a mostani versenyből mi lesz a taktika.
2: Hát ebből a mostani versenyből, a Párizs-Nizzából, és igazából mindenről eddig, amin kísérleteztek, ugye itt a Voglen-Only duóval, tehát hogy ez egyetlen nagy versenyen sem igazán jött be. És hát igen, tehát hogy ez nagyon nem néz ki jól, és főleg mondjuk az nem néz ki jól, hogy ha lehet hinni itt a híreknek, akkor ilyen 10-15 millió eurós átigazolási díjról beszélünk Oscar Only esetében. Tehát hogy nagyon
1: Speciálisan
2: szimpatikus.
1: pont átverték őket eddig
2: Igen, nagyon
1: legalábbis.
2: szimpatikus Only, meg stb. Stb. De sajnos ezzel is sokat nem ér az Ineos. Tehát így fél év alapján, ez nyilvánvalóan egy elhibázott igazolásnak tűnik. Egyértelműen. Ugye ezt Only is bevallja, tehát ő is még a verseny előtt elmondta, hogy persze, tehát egyre nagyon nagy rajta nyomás, mert pontosan tisztában van azzal, hogy mit tett azért az új csapata, hogy megszerezze őt a régiből, ugye a piknikből, és azért itt bizonyítani kell, de hát nem, óriási meglepetés lenne, azt gondolom, hogyha nem csak azt mondom, hogy negyedik, tehát a tavalyi eredményet ismételni meg, hanem mondjuk a legjobb ötbe bejönne Oscar Only a túron. Tehát jelenleg azt azért szerintem nem sokan látjuk magunk előtt, hogy úristen. Szóval én, ha most tippelni kéne nyilván, akkor viszonylag a könnyebb utat választanám, és azt mondanám, hogy ugyanez fog történni a túron is a Netcompany Ineos-szal, mint mondjuk ezen a versenyen. Hogy oké, lehet mentek egy marha jó időfutamot, mert nyilván abban azért ez a csapat mindig erős, teljesen mindegy nagyjából, hogy kik ülnek a nyerekben az adott napon, de hát itt bármi többet látni, az szerintem nagyon-nagyon nehéz, és Josh Tarling elvesztése az ugye valószínű a túrba kerül például neki, ami szintén egy bántó dolog, mert Tarling azért elég erősnek tűnt ezen a tavaszon. Mi akkor is, ha szerintem most ez a verseny neki, hát igazából a szerepét sem nagyon értettem én személy szerint egy ilyen versenyen. Tehát ahol mondjuk a 8 napból 4 nap az tényleg hegyi szakasznak mondható, mert 3500 szint fölött van, akkor igazából Josh Tarlingnak nem tudom, hogy mi lehet a szerep az adott versenyen. Voklen kapcsán meg szintén ugyanez, hogy neki 6. vagy 7. hely talán a legjobbja a túron. Hát nem valószínű, hogy ez az idén lesz megjavítva, és igazából nála is kicsit úgy érzem, hogy most így megrekedt, tehát hogy nem érzem azt ebben a szezonban, így most már a feléhez érkezve, vagy a legfontosabb részéhez érkezve, hogy annyit fejlődött volna, sőt, még kicsit úgy érzem, hogy tavasszal erősebb volt Kevin Vaughan, mint így, most így nyárra. Szóval igen, az Ineos benne van, hogy sőt, tehát gyakorlatilag majd nem abszolút. Egy biztató egyébként, de hát az is egy ilyen nagyon kis halovány reménysugár, vagy halovány dolog, ami mosolyra ad okot, hogy az utolsó hétvégén Carlos Rodriguez, hát évek után először jól nézett ki. Tehát az, hogy mondjuk ő tegnap fel tudott menni, ugye egy 6. hely lett a Solezonon, úgyhogy ugye egy egész napos szökés volt, 3 Ineosos is benne volt egy ponton, és egyébként így 6.-ként megjött, és nem tudom, azt hiszem a ötödik leggyorsabban ő ment fel egyébként a Solezonra. Tehát ami mondjuk szökésből egy ilyen szakaszon, ami volt, az szerintem kifejezetten jó, de hát most ez is egy olyan dolog, hogy azért mondtam, hogy nagyon halovány, mert ezt is úgy tudom elképzelni, hogy hát, oké, Carlos Rodrigueznek lesz nagy esélye pár szakaszon, hogy nyerjen, de azért nem ott tartunk, mint 23-ban, amikor ő az összetett, tehát a Pogacar Vingegaard erről Carlos Rodriguez csoportból nyert szólóba szakasz. Tehát azért az megint egy más Carlos Rodriguez volt még.
1: No, és akkor Sexhez hozunk így a végére. Egyrészt viszonylag friss hír, hogy adott esetben Romain Bardet oda igazolhat a csapathoz, nyilván nem versenyzőként, hanem egyfajta mentorként. Az ügynök tekintetében is az ő korábbi ügynöke van ott a csapatnál, tehát az egész nagyon szépen összefor. Az egészen egyértelműnek tűnik, hogy azért a Bardet féle vonal, a tapasztalat mégiscsak több túr összetett eredménye van, mármint elég jó, ugye dobogóról beszélünk, az sokat segíthet majd Sexhaznak is, de hát azért elképesztő, hogy úgy, hogy hát konkrétan nem vagy, nem a győzelme, de hogy olyan napja, amit nyereségként tudunk elkönyvelni, a franciák még mindig odáig vannak tőle, hogy fú, micsoda bajnok, micsoda vezér, hogy milyen elképesztő, hogy 19 évesen ezt így csinálja és bírja, és azt mondom, hogy nyilván azért az, hogy önmagában 4 perc hátrányról visszajött, és láthatóan szenvedett, és nem adta föl, és megpróbálta másnap, ez jó, de hát az első szakaszon kapott 12 másodpercet, a csapatidőfutam az gatya, a pénteki szakaszon ez a 60 emberes szökevény csoportból ez egyetlen csapat volt a Decathlon, amelyik egyetlen versenyzőt sem adott, és aztán jön a szombat, amikor egy neutralizált szakasz után lejtmenetben képes előzni úgy, hogy kimegy alul a kerék, csúszik 30 métert a betonon, és összetöri magát. Most ebből kihozni azt, hogy mekkora bajnok, az nekem egy kicsit azért erős és elfogult, és ettől még, mert hála jó Istennek nem történt vele semmilyen komolyabb baj, tehát nem törte össze semmi magát, semmiét sem, és így nyilván a túrra is azért viszonylag normálisan tud készülni, alapból pihent volna valószínűleg pár napot most, de hát azért ez nekem egy kicsit ilyen szemellenzős történet, nem tudom, hogy neked ott a helyszínen milyen volt ezzel kapcsolatban a benyomásod.
2: Hát kicsit igen, megfordult ez szerintem is, tehát most már ugye felerősödtek az irangok, szerintem egyébként viszonylag jogosan, hogy hát lehet, hogy azért butaság lenne a Decathlon részéről az, hogy Olaf Kojt és mondjuk két embert mellé nem elvinni a túra, és mindent Paul Sexasra építeni, és nem Paul Sexas miatt. Tehát ez tényleg olyan, főleg az első nap, amit mondtál, hogy egyszerűen a csapatnak meg kell szoknia ezt a szerepet, és nem csak a versenyzőknek, hanem a sportigazgatóknak is egyaránt. Tehát, hogy ez egész napot végig dolgozta ott a Decathlon. Majd az utolsó hegyen egyszer csak eltűntek, hogy oké, mégsem. És ebből lett ez a 12 másodperc szakadás, ugye, mert ott utána nem sikerült már kontrollálni. Ugye Matthew Ricciatello elvesztése az nagy érvágás volt már az első nap, de még ugye pont emlékszem a első szakasz előtti reggelen, mondta, és ez tényleg nevezhető reggelnek, ugye, mert ugye kerékpár van azért, hogyha nem tudom, hogy az utolsó szakasz 1:30 körül indult, nem tudom, 12:45 volt a aláírás, de mindenki good morning. Tehát már a nap második felébe voltunk hivatalosan, de ez minden versenyen így vagy, tök minden, mikor kezdődik, a rajtnál good morning. Tehát, és ez ilyen. De szóval ott mondta Sexhaz, hogy a Ricciatello már nincs jól, és ugye ez be is bizonyosodott, első nap ki is kellett szállni. A csapatidőfutam megint egy olyan dolog volt, hogy hát igazából Stefan Bissegerrel gondolom azért megkérdezték, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy neki nem 8 perc után kéne leszakadnia, hanem Dan Hulléval együtt menni, és igazából lefele síkon irányítani. Mert abban nagyon sok maradt a Decathlon részéről, és egy Bissegger szintű versenyzőtől, főleg időfutam képességeket nézve, tehát egy Európa bajnokról beszélünk, ez elfogadhatatlan volt, ez a produkció. Nyilván a túron azért kicsit más lesz a helyzet. A egyik szakaszokból meg az, hogy sok nem derült ki, tehát megint az volt, mint a baszkör, hogy de megnéztük volna a Del Toro Ayuso Sexas csatát, na most ott egy ember maradt, itt kettő maradt, és tényleg Paul Sexas nem láttuk, úgy hatalmas volt ez a küzdés, amit bemutatott szombaton, főleg nyilván a Colombier-en, szóval ott az nem nézett ki rosszul, tehát egy 7.-8. időt mente, ami Hát olyan szinten be volt vérezve szerencsétlennek a bal, meg a jobb oldala is ott a medence csont körül, hogy ugye pont aznap vette át ugye a fehér trikót, tehát ő viselte, és emiatt nagyon-nagyon durván látszott. Meg utána az interjúk után is hát nem tudott szerencsétlenül mozogni. Tehát a kerékpára ráült, valahogy így felszenvedte magát, és akkor ott oké, tudott kettőt, hármat belerúgni, amíg lement a buszig. De járni igazából nem nagyon tudott. Tehát meglepő volt szerintem az is kicsit, hogy elindult, de nyilván úgyis ott vagy, úgyis a csapattal töltött az éjszakát, nincs törés, miért ne próbáljuk meg, aztán az első hegyen úgyis kiderül, hogy mi a helyzet, és ki is derült. Szóval azt én értem, hogy mérült vissza, mert igazából semmi kockázatot nem éreztek benne, és valószínűleg nem is volt. Tehát ennyi volt, hogy egyszerűen annyira fájtak bizonyos tolgai, meg annyira, meg főleg a keze, amit említ ugye folyamatos, hogy a horzsolás, hogy egyszerűen így lehetettem volt lefele menni. Tehát így tényleg életveszély volt, és az túlzás nélkül. Én nem érzem olyan katasztrofálisnak egyébként a hetét, de a csapatnak nagyon sok mindenem van mint dolgozni. Nyilván Szexásznak is, meg tényleg hát olyan elképesztő eredményei voltak, meg teljesítményei a tavasszal, hogy igazából én azt gondolom, előinte azt mondtam, hogy oké, várjunk még ezzel a hype-pal, de utána igazából hova? Tehát, hogy olyat láttunk tőle, amit évek óta nem láttunk senkit, hogy Pogácsát egyébként megpróbálja és valamennyire tudja is követni, legalább egyszer-kétszer. Szóval ilyet Jonas Vingegaardtól sem nagyon láttunk az elmúlt időszakban, bármilyen versenyről legyen szó. Viszont nyilván, hát igen, kicsit ezzel vissza a földre, tehát
1: Neked ez
2: ez azért
1: nem
2: nem úgy megy.
1: feltétlenül baj szerintem, hogy kap egy olyan
2: Nem,
1: leckét
2: nem, nem,
1: most.
2: tehát
1: A hosszú
2: tehát,
1: távot
2: hogy...
1: tekintve mindenképpen az előnyére válik, csak ez most kicsit mókás volt, hogy tényleg úgy érkeztünk meg, hogy na, a Sexless Mania ehhez képest 8 nap van, abból 7-ből, nem tudom, 5 nap az egyértelműen olyan, hogy vereség, és ez nem sikerült tökéletesen, és mindig az, hogy jó, de semmi vész nincsen. Mindig ez volt a kommunikáció. Nyilván az
2: Igen, jó,
1: elején
2: nagy hegyek
1: megvan.
2: még jönnek.
1: Igen, hát ez
2: Igen,
1: lesz
2: ugye...
1: neki. Még a nagy hegyek előtt kb. Vége lett. Tényleg az
2: Igen.
1: elképesztő volt, hogy visszaküzdötte magát, hogy a csapat visszahozta. Tényleg nagyon, nagyon komoly teljesítmény nyújtott, de hát azért ezt a túrt, ezt Pogácsár megnyeri, azt gondolom. Tehát, hogy nem nagyon látok olyat, leszámítva nyilván, ha van egy bukás, vagy valami, ha a
2: Igen,
1: saját
2: ugye
1: erőt
2: tavaly volt,
1: nézzük.
2: de az a baj, hogy arra számítottunk, hogy megnyeri, vagy számítani lehet, hogy megnyeri. Csak az, hogy talán egy kis izgalom lett volna, lehetne. Most azért nem erre állsz, szóval tényleg az a kicsi, vagy hát nagy várakozás, hogy mindenki, hogy úristen, akkor Pogačar, Sexas, Vingegaard, akkor ami mondjuk, hogyha 2 héttel ezelőtt beszélünk, akkor szerintem mindenkiben ugyanígy megvolt, most nincs. Tehát, hogy így kicsit megint visszaesett a dolog, hogy ó, hát ez így megint lehet, hogy szomorú lesz ez a 3 hét olyan szempontból, hogy sárga trikó,
1: És nem
2: de
1: azért
2: azért ne
1: bajunk van
2: fe...
1: Pogácsára, hanem mert izgalmat szeretnénk látni.
2: Igen, de azt azért ne felejtsük szerencsére, hogy még az a 20. szakasz annyira nehéz, hogy azt minden alkalommal el fogjuk mondani, hogy ott még meg lehet főni, ott
1: Így.
2: még bármi történhet. Főleg egyébként, hogy ugye nagyon meleg volt itt a hétvégén a hegyekben is. Nem tudom, valaki mondta nekem, hogy Ausztriában egyébként 2000 méter fölött havazik, és hogy valami ilyesmit olvasott egy ismerősöm mondta, és kérdeztem, milyen az idő, és hát 2000 méteren volt ilyen 23-24 fok, tehát ugye a hőhullám az abszolút érkezni fog, és még ennél melegebb lesz valószínűleg júliusban a túl alatt, tehát az mindig egy kérdés lesz, mert itt is sokaknak ez gondot okozott. Sokan fel is adták ugye a versenyt, tehát 2005 óta nem fejezték be ilyen kevesen a Dauphinét, szóval az egy másik dolog, de az igen, Jonas Vingegaardban lehet leginkább bízni, megint úgy tűnik majd júliusban, de azt gondolom, hogy Sexas nagyon-nagyon sokat fog ebből tanulni, és szerintem a csapat is jó lett volna, az fontos lett volna, hogy a hegyeken megnézzék, a nagy hegyeken, mert így sokan kezdenek arra találgatni, hogy kicsit túl volt edzve itt a Dauphiné előtt, ami egyébként hozzáteszem nem probléma,
1: Sőt, a
2: abban
1: túra
2: az
1: lehet még jó
2: esetben,
1: is.
2: hogyha már a túri nem kell ezeket a brutális edzéseket megcsinálni, és szerintem nem fog kelleni, mert akkor pont kijöhet jól a forma, ez majd július végére dől el, hogy sikerült matekozni, de igen, hát vissza a földre Paul Sexas, de azt gondolom, hogy így is az egyik legtiszteletre méltó versenyző, mert Hosszex azt nem nagyon utasít vissza interjúkat, tehát amit így magától kell. Nincs olyan, mint Del Toronál, hogy ja, reggel 8-kor, 9-kor szólnak, hogy ma ő nem jön a mix zónába, mert nem nyilatkozik, majd holnap. Tehát Paul Sexasnál ilyen egyáltalán nincs, és amilyen életen kezel igazából minden 19 évesen, az viszont azért megsüvegelendő.
1: Abszolút mértékben. Nektek meg vissza Magyarországra, jó utat. Köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva újra jelentkezünk, és jól átbeszéljük a rengeteg versenyt, ami ezen a héten is vár az országúti kerékpárosokra. És aztán utána már OB, csapatbemutató, és a nagy rajt Barcelonában július 4-én. Tényleg már lehet vágni a centit, számolni a napokat. Addig meg érdemes futball VB-t is nézni az M4 Sporton. Legyen jó hetetek, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente, kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlásport.hu magazin műsorának hallgatóit. Öt tussával foglalkozunk a mai adásunkban, a stúdióban a Bolán Fehérvár kétszeres korosztályos világbajnok öt tussázója, Szécsi Nemere, valamint futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Sziasztok!
4: Köszöntjük a hallgatókat mi is!
5: Sziasztok! Köszönjük!
3: Hát Némo, neked a tavalyi éved nem akárhogyan sikerült, kezdjük is rögtön azzal, amivel tulajdonképpen felrajzoltad magad nem csak a hazai, hanem a nemzetközi öttusa térképre is. Az U17-esek között Dél-Afrikában, majd az U19-esek között az idősebbek mezőnyében, Litvániában szereztél világbajnoki címet. Elevenítsük fel egy picit ezeket az eseményeket, hát de először csak összességében kérdezlek, hogy milyen emlékek, élmények maradtak meg neked a tavalyi évedről, amely ekkor áttörést hozott.
5: Kb. Csak jó érzések maradtak meg így bennem, tanulságokat tudnék így mondani, élményeket most, hát ez egy leírhatatlan élmény volt nekem szerintem, tényleg annyi, hogy ez egy hatalmas élmény volt, meg egy megtiszteltetés, hogy én ezeket így magam mögött tudhatom.
3: A tavalyi év elején gondoltad volna, hogy ilyen sikeres időszak áll előtted?
5: Nem, szerintem egyáltalán nem.
3: Mert?
5: Volt egy kis sejtésem, hogy azért van némi esélye, mivel tavaly ugyanígy felnevezve mind a két korosztályos Európa és világbajnokságon is negyedik lettem, de így gondolni se mertem volna, hogy egyáltalán első leszek. Nyilván reménykedtem mindenben, a legjobban reménykedek folyamatosan, de nem, így nem, meg nem is igazán gondoltam bele, hogy így mi van, ha megnyerem.
3: Ugye Saci koordinálja az edzéseidet, ő az, aki leginkább ismert téged. A tavalyi év elején mennyire volt benne az, hogy Némo ennyire remek szezont futhat?
4: Én mindig is éreztem és tudtam, hogy ez benne van. Nagyon örülök, hogy ki is tudott ez jönni tavalyi évben már ilyen szépen. Egyébként előtte is benne volt bőven az EB-n, VB-n az esetleges dobogó. Tavalyi évben az Európa-bajnokság, az U17-es

0: magából hozni, és akkor a dobogó az számomra egyébként így ideális volt. Az, hogy ott melyik foka, aznap dőlt el, ugyebár azért nemzetközi szinten is azért vannak elég erős versenyzők, szerencsére lehet jó versenyt csinálni. Olyan versenyzőkkel volt már az U19-es VB-n, akik egyébként a felnőtt világbajnokságon is utána részt vettek. Úgyhogy fel volt adva neki a feladat, a lecke, de nagyon szépen megoldotta és megugrotta.
1: Az U15-ös világbajnokságra jó messzire utaztatok, egyenesen a dél-afrikai Johannesburgig. Gondolom ez is adott egy kis különlegességet a versenynek. Mi volt az, amit aranyéremmel segített téged azon a világbajnokságon? Mi ment ennyire jól?
2: Igazából én már, amikor felkeltem, így éreztem, hogy így mondhatni jó napom lesz. Akartam versenyezni, igen. És hát igazából vívással kezdtük ugye a napot, és már az ott volt bennem egy ilyen jó érzés, hogy ez viszonylag jó érzés már vívni, és nagyon jól sikerült utána a vívás, ami egy nagyon jó alapot, meg egy érzési alapot tudott adni, de ugye ez nyilván a Sacinak meg az Istinek volt köszönhető a leginkább, hogy ugye ott voltak mögöttem, és mindig mondták, hogy mit csináljak, mit javítsak. Az edzőimnek köszönhetően volt ez az egész véghez vihető.
1: Amikor Istiről beszélsz, akkor kiről beszélsz?
2: Málics Isti a vívó edzőm.
1: Ő az, aki még nagyon sokat hozzátett ugye ez a sikerhez. Hát az, hogy az U17-es világbajnokságot megnyerted, azután mennyit segített az U19-es VB-n? Tehát a motivációd az hogyan alakult a két verseny között?
2: Hát utána lett bennem egy ilyen jó érzés, hogy igazából nekem már nem kell semmit se bizonyítanom senkinek. Előtte is volt ilyen, hogy kihozom magamból a legjobbat, és akkor nem leszek a boldogtalan, hogyha nem úgy történik, ahogy szeretném, tehát mondjuk nem akár top 10-be se leszek benne. Nyilván az van, hogy így a legjobbat akarom kihozni, meg mindig azt akarom elérni. Én nagyon örülök, hogyha bármikor ez így sikerül, és akkor is ugyanez volt bennem. Egy kis önbizalmat adott nyilván, hogy ezért U17-es világbajnoki címet magam mögött tudhattam.
1: A Saci mondta, hogy nem minden versenyben tudott ott lenni. Amikor ott volt például a világbajnokságokon, akkor mit adott ő hozzá a te szereplésedhez?
2: Hát ezt lehet, hogy így hülyén hangzik mondani, de nekem egy hatalmas lelki támasz az, hogy minden egyes edzőm ott van, meg egyébként a szüleim is ott voltak. A Saci tényleg mert egyébként sportmentál tréner szakmát most végez, és szerintem azért az is neki is tud segíteni, hogy mibe tud nekünk segíteni. Vívásban azért nem egy vívóedző, de ott is ugyanúgy tudja mondani a szakmai dolgokat, meg hát ugye végig kísérte az egész napomat, végig segített, hogyha kellett, hozta a cuccámat, tehát így igazából mindenben, amiben tudott és ott tudott lenni, abba segített.
1: Némónak milyen olyan tulajdonságai, adottságai vannak a meglátásod szerint, amelyik a korosztályában, sőt mondhatni, hogy egy idősebb korosztályjal, tehát egy korosztálya fentebb is a legjobbak közé segítik?
0: Hát tegyem hozzá, hogy egyébként ott nem az nap van a kezdődik, hogy mondjam, a verseny, amikor tényleg fel kell és versenynap van, hanem előtte egyébként már nagyon szépen próbáljuk felépíteni, és amiért én nagyon-nagyon szeretek a Némóval együtt dolgozni, és talán lehet, hogy akkor ezt így a kérdésedre válasz is, hogy te annyira tudatos és nagyon szeretné a dolgokat és elérni az álmait, hogy bízik, hisz bennünk, és már tényleg már itthon is úgy készül, kint a verseny előtt is, és nagyon könnyű vele ott szót érteni. Egyébként most lehet, hogy furán fog hangzani, de aki tudja, hogy fiatalokkal és tinikkel dolgozik, hogy azért verseny előtti lefekvés, a telefon, idő, és az ilyen dolgok is, és nagyon tudatosan egyébként, most szerintem ez nem titok, de hogy odaadta a telefonját, hogy ő szeretne pihenni, és akkor reggel majd én ébresztem, hogy tényleg ne az legyen, hogy akár egy olyan gondolat is, hogy telefonozok, megint a kék fény, nem tud pihenni, hanem tényleg a verseny előtt egy pár nappal már ez hogy az esti időszak, az tényleg a pihenésre szól, hogy nagyon tudatosan tud készülni, nagyon figyel ránk, hallgat ránk. Azt, hogy még tud még hozzátenni tényleg a versenyen, amit edzéseken nem, hogy annyira tud összpontosítani, és annyira akarja a dolgokat, és annyira kitartó, hogy ez így át tudja lendíteni a dolgokon, illetve tényleg, amit mondtam, hogy bízik bennünk, és bennem is. Én emlékszem, és remélem, te is emlékszem még, az U19-es VB-n Litvániában, amikor körülbelül 10. helyről indultál, most 13.
2: 14.
0: 14, igen, szóval körül indult, És egyébként ott az indulás előtt, hát nem volt sok időnk, de én ott azért bíztam benne, hogy a dobogóra fel tud érni, de ezeket így nem mondom, nem próbálom rátenni így a terhet, de egyébként én szeretem, hogyha a versenyzők el tudják képzelni, hogy mit tudnak csinálni, mert hogyha

0: el se tudja képzelni, akkor hogy akarja megvalósítani. Úgyhogy nem baj egyébként, hogy elképzelő, hogy felér a dobogóra, hogy áll fel a dobogóra, vagy hogy elindulok, hú, van esélyem. Persze nem kell nagyon belegondolni, hogy ez nem legyen viszályára, hogy nagyon bepánikol, vagy nagyon magára rakja a terhet, de hogy ott emlékszem, hogy annyit mondtam neki a rajt előtt, hogy az utolsó körbe felnézhetsz, addig csak csináld, amit tudsz. És akkor emlékszem, hogy az utolsó körben most egy kicsit kirázott a hideg, hogy felnézett, és akkor én láttam, hogy rám néz, futás közben, én a lőtér után álltam, és akkor ennyit csináltam, hogy megvan. De hogy így, de tényleg annyira tudatosan és csak magára figyelve csinálta a dolgokat, hogy ő a 14. helyről fokozatosan jött fel, és a többiek megtették amúgy azt a szívességet, hogy valaki előtte magát, egymást nézegetik, szóval egyébként fiatal versenyzőkről van szó, ebben is rutint kell szerezni, és neki meg már akkora dolog volt ez, hogy ő tényleg ott úgymond be tudott zárni, és csak magára koncentrálni, ki tudta magából hozni, amire tényleg valójában képes. És még maradt is a végére benne, úgyhogy nagyon örültem. Egyébként fizikálisan nagyon jól lehet terhelni, arra kell odafigyelni, hogy mentálisan is bírja, mert azért ennyi versenyt, amit tavaly évben megcsinált, az tényleg rengeteg. Az itt hazai, nem tudom, tizenvalahány verseny, két korosztályban leválogatózott, az összes versenyen ott volt, illetve két korosztályban LBV-be, az rengeteg, úgyhogy mentálisan kell figyelnünk. Hát az élet most úgy hozta, sajnos, nem sajnos, hogy az idén nem lesz annyi versenye.
1: Hányadik helyről kell neked indulni ahhoz, hogy ne lebegjen a szemed előtt a dobogó már?
2: Hát erre azt mondanám, hogy egyikről sem, mivel az összesen elképzelem, hogy mi van, ha felfutok. Mindig megpróbálom kihozni magamból a legjobbat, és én akkor elégedett vagyok. Nyilván mindig azzal a céllal, hogy minél többet felhozzak. Ez tök mindegy, hogy hány helyezéssel jár, csak minél több legyen. És akkor ebből így bármennyi lehet, az is lehet, hogy egyet akár visszacsúszok, de hogyha kihoztam magamból a legjobbat, akkor én akkor is elégedett vagyok, tehát erre így nem tudok úgy válaszolni.
1: Kiemelted a tudatosságát Némónak. Egy korosztályos versenyzőnél miből fakad az, hogyha valaki nagyon tudatos, vagy ez egy öröklött dolog, vagy ez egy tanulható dolog, vagy ez egy hozott tulajdonság?
0: Mindenféleképpen egyébként tanulható, de az nem mindegy, hogy mit hozott, igen, és hogy onnan hova tud fejlődni, azért nagyon jó genetikája is van, de mind testi lelki adottságölg, és ezt lehet fejleszteni és tanulni is. Ezen vagyunk, és ezen dolgozunk. Egyébként a versenyre elindulva nem helyezésekbe gondolkozunk, de azt én szeretem, hogyha versenyzőm, tényleg el tudják képzelni, hogy a dobogóra állnak és képesek rá, mert mint ahogy mondtam, akkor tudják megvalósítani, és hogy ne az legyen, hogyha ott vannak, akkor hirtelen jön ez a hideg zuhany, hogy hú, vagy a teher, és akkor ott egy kicsit nem úgy sikerül. Úgyhogy egyébként nagyon tudatos, nagyon jó versenyző, nagyon jó alany, most már több mint 2 éve együtt dolgozunk. Nem azt mondom, hogy nekünk is persze vannak rosszabb napjaink, neki is, nekem is, meg illetve egymásra is, de hát azért van ez az út, hogy mi együtt is tanulunk, hogy együtt hogy tudunk jobbak lenni, mert nekünk is ezt meg kell tanulni, hogy a versenyen miben, mikor, mit tudok segíteni, mi segítség. Elég néha, hogy ott vagyok, néha azt kell, hogy beleszóljak, néha azt kell mondom, hogy tényleg, hogy kemény legyek, néha, hogy megöleljem, hogy ezt is megtanuljam, hogy mikor mi neki a segítség, mert én azt szeretem, hogy ő legyen a legjobb. És neki is meg kell tanulnia, hogy ő hogy működik, egy nehezebb vagy egy könnyebb helyzetben is.
1: 2 világbajnoki cím, 2 korosztályban, rövid időn belül, ezek a sikerek mit változtattak a mindennapjaidon, mit változtattak a gondolkodásodban?
2: A mindennapjaimon annyi, hogy többször voltunk ilyen interjúkon, ugyanúgy szeretném folytatni ezt az öttusát, ugyanaz a célom, mint eddig volt, ez igazából az olimpiához vezető út, nyilván ez egy nyílt titok, hogy az a célom, az igazából ez csak az első mérföldkő volt a sok közül. Én azt mondanám, hogy ugyanígy szeretném folytatni.
3: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A stúdióban a Volánfehérvár 2-szeres korosztályos világbajnok öttusázója Szécsi Nemere és a futó és lövőedzője Kovács Sarolta. Említettük az előbb, hogy tavaly rengeteg verseny volt, amelyen Némó részt vett, az idén ez egy picit kevesebb lett, ennek elég nyomós oka van. Az év elején mondhatni, hogy komoly sérülést szenvedtél, ha jól tudom, akkor ez egy barcelonai edzőtáborhoz kötődik. Mi történt?
2: Nem volt semmi különös. A második nap voltunk edzőtáborba, reggel mentünk OCR edzésre a barátaimmal, edzőstársaimmal, és kitaláltuk, hogy akkor levágjuk az utat. Le akartunk mászni egy ilyen 3 méteres falról, amikor éppen másztam le, így lecsúszott a lábam, és hát hátraestem, és mindkét kezemmel tompítottam hátrafele, és nem is kellett sok idő, hogy megtörténjen a baleset. Egyből így, amikor már le is estem, így éreztem, hogy hát ez legalább a bal kezem eltörött, amit sajnos műteni is kellett. A jobb kezem az ahhoz képest viszonylag megúszta, az gyorsabban felépült.
1: Mi volt az első reakciód, amikor a sérülés megtörtént? Megijedtél?
2: Igen, de attól, hogy mi lesz így ezzel az évemmel a versenyzéssel, hogy egyáltalán indulhatok-e a saját válogató versenyenken, a saját nemzetközi versenyenken, ez így megcsapott, ugye, hogy hát ezt most jól megcsináltam magamnak.
1: Sazita, amikor megtudtad ezt a kettős kéztörést egy ilyen fantasztikus évet követően, akkor hogyan reagáltál?
0: Hideg zuhany volt számomra. Én nem is az, hogy mérges, persze volt bennem ez is, mert azért emberek vagyunk, vannak ilyen érzéseink. Ha edzésen történik ez a dolog, akkor azt mondom, hogy jó, hát benne van. Csak ez egy olyan dolog volt, amit el is kerülhettünk volna, egy edzésre menet, egy ilyen dolog. Remélem, hogy a Ném most egy élet megtanulta, hogy nagyon oda kell most már figyelnie magára, mert hát ezek előfordulhatnak sajnos, úgyhogy remélem, hogy tanulságos volt. Egyébként én nem voltam ott az edzőtáborban. Valahogy, amikor nem vagyok ott, akkor mindig történik valami, úgyhogy mostantól nem mehet el nélkülem sehova. Egyébként előtte ott voltunk Barcelonában edzőtáborban, én mentem ki egyedül 9 versenyzőmmel, csak Fehérvári klub ment ki Barcelonába edzőtáborozni, nem történt semmi probléma, hála az égnek, és utána visszamentek, ez már egy válogatott edzőtábor volt, aztán a klubunkból 3 vagy 4 fő volt ott egy másik edzővel, én kaptam egy telefonhívást, hogy ez történt, én egyből arra gondoltam, hogy edzésen történt, csak megtudtam, hogy nem, akkor egy kicsit tényleg ez így bennem volt, ez azért elkerülhető lett volna, de azt mondom egyébként, hogy minden okkal történik, most lehet, hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy elkerülhető lett volna, de az, hogy neki mi a célja az életben, illetve a sportban is, ez egy rossz dolog, de ez az év akkor most arról szól, hogy ez a kevés versenye lesz, úgymond, ez az U19-es korosztályban, mi most ő a saját korosztálya, ott vissza tud állni, viszonylag az évben később vannak a versenyek, arra vissza tud kerülni, el tud indulni az EB-n, VB-n, szóval így is van lehetősége megmutatni, hogy mire képes. A junior válogatottsága így most nem sikerült, szerettünk volna, hogy junior válogatott is legyen, talán valamiért így rendezte az élet, és illetve ebben az évben most akkor még nagyobb hangsúly volt a mentális felkészülésre, mint én egyébként, aki ezt nagyon szeretem, és ezt is tanulom a sportmentáltrénert, illetve én is nagyon sokáig, hát még sportoltam, sportpszichológusra dolgoztam, úgyhogy ez az év arra van neki akkor, hogy most mentálisan megerősödjön. Nem titok, hogy az én sportolóim közül most már azért 6-an sportpszichológushoz járnak. Szerintem nagyon jó együtt dolgozni velük, és nagyon-nagyon fontos, főleg egy ilyen apró dolgokon múló sportágban, tényleg, hogy a végén például ki, hogy lő a vívásnál és az OCL-en is hip-hop tényleg pillanatok alatt megtörténnek a dolgok, illetve a saját tapasztalatom is, hogy nekem is azért az olimpia előtt, az a 3. olimpiám előtt én ott egy sérülés és abban egy trombózis miatt nem tudtam úgy készülni, de mentálisan én soha nem adtam föl, készültem, és hát a végén ott egy olimpián, ahol tényleg csak egy nap van, 4 évente, 3 vagy 5 évente, igen, volt olyan is, és a Covid miatt, de hogy ott egy nap van, egy 4 éves ciklusonként, ahol teljesíteni kell, és ott, ha mentálisan ott vagy, azért ott sokat tud az nagyon segíteni. Úgyhogy azért mondom, hogy minden rosszban van valami jó, úgyhogy így próbáltuk megfogni a jó dolgokat. Azért mondom, hogy az egész év nincs veszve, U19-es EBVB-re készülünk, a jobb keze az nagyon jó, gyönyörű, fizikailag nagyon jó állapotban van, jobb kezével lő és vív, az OCR szám, ami egy kicsit most még el van maradva, de jön vissza.
1: Akkor ez egy tanulságos szerencsétlenség volt a számodra, így is mondhatjuk, nem Néma?
2: Igen, az biztos, hogy azért ez már nem az első törésem volt, de ebből már biztos, hogy tanulni fogok. Azért az előbbi töréseim még a kisebb koromban történtek. Ez volt nekem egy akkora pofon, hogy ezért többiet így jobban megfontoljam, hogy mit csinálok.
1: Ugye Saci Európa és világbajnokként, a tokiói olimpia bronzérmeseként rengeteg éles szituációban helytált. Mennyit számít az neked, hogy ő is élversenyző volt, és hát tulajdonképpen az ő tapasztalatait azt mennyire tudja neked átadni? Gondolom, hogy át tudja egyébként, és ez a cél, de ugye ez mennyire segít neked?
2: Hát nekem rengeteget, de én inkább azt mondanám, hogy ez neki tud többet segíteni. Mivel ugye ő jobban képes alkalmazkodni hozzánk, meg mindenkihez ugye a tapasztalataival, meg a tanulmányaival, szerintem ezt nagyon jól így össze tudja kovácsolni, és azt így átadni nekünk. Szerintem mindkettőnknek ez nagyon sokat segít.
0: Itt a Némo arra gondolom, hogy tényleg minden versenyző azért más, és ez egy egyéni sportág. Nagyon szeretem, hogyha csapatba tudunk dolgozni, és most is egy futóedzésről jöttünk, ahol egy felnőtt válogatott versenyzővel tudott együtt futni. Egyébként egyéni sportág, és egyenként nézem őket, és tényleg mindegyik más, mindenkihez más, hogy mondjuk kulcs kell. Igen, én is ebben érzem úgymond az erősségemet, hogy megtalálom mindenkivel a hangot, és tudom, hogy kinek mikor mit kell segíteni. Persze ezt még lehet bőven fejleszteni, meg még jobbnak lenni, de amit említett a Némo, szóval erre gondol, hogy én ebben találom így az erősségemet.
1: Ugye U19-es EB és VB az, ami lesz az idén. Számodra, hát a világbajnokságra címvédőként érkezel, de hát a felkészülésedből egy jó nagy rész kimarad. Vannak konkrét tervek, célok neked az év elején egyébként, hogy mi az, amit úgy elvársz magadtól, vagy szeretnél elérni?
2: Megpróbálom kihozni magamból a tavalyi formámat, ugye ami most elég nehéz lesz, mivel azért elég sok a felkészülési időszak kimaradt, meg így visszaestem fizikailag. A legjobbra fogok ugyanúgy törekedni, mint ahogy eddig is. Megpróbálom tartani a tavalyi formámat, de akár még túl is szárnyalni. Igazából én ugyanúgy megyek mind a két versenyre, mint tavaly, tehát ugyanaz a mentalitással, én ezt nem szeretném magamra rátenni, hogy én tavalyi világbajnok vagyok, és akkor a címvédő. Tisztában leszek vele, hogy egyébként nagyon sokan azért engem fognak támadni víváson, jobban fognak rám koncentrálni, hogy csak engem megverjenek, mivel tavaly világbajnok lettem. Ezzel tisztában vagyok, de engem ez nem fog zavarni, én ugyanúgy küzdeni fogok mindenért.
1: Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják. Budai Zoltán beszélget a kétszeres világbajnok öttusázó Szécsi Nemerével és futó- és lövőedzőjével Kovács Saroltával. 17 éves vagy, tavaly ugye 16 évesen lettél U17-es és U19-es világbajnok. Ugye azt látjuk a felnőtt világkupa versenyeken, EB-ken, VB-ken, hogy nagyon megfiatalodott a mezőny. Tehát az él versenyzők között a dobogón is ugye 10 évesek is sokszor felkerülnek. Neked hogyan kell számolni edzőként a tanítványoddal? Mi az az életkor, amikor már a felnőtt élmezőnybe is oda lenne érdemes érni?
0: Ez egyéni függő, mint ahogy mondtam, hogy minden versenyző más. Egyénileg próbál meket nézni. Ez egy mentális érettség is kell, hogy a felnőtt mezőnybe odaérjenek, és el tudják viselni, és tudjanak ott versenyezni. Ezt most így tapasztalatban mondom, mivel van egy versenyző, név szerint Erkenyi Zsombor, aki egyébként most 23 vagy 24 éves, de hogy most érik be a felnőtt mezőnybe. Egyébként most már 2 vagy 3 éve egyébként a felnőtt kategóriába is tartozik. Stabil csapattag volt a juniorban is, meg előtte egy U19-ben is, de hogy olyan komolyabb eredménye nem volt, és hogy ő most él be, és a felnőttek között most nagyon-nagyon szép eredményeket hoz. Nagyon büszke is vagyok, nagyon ügyesen teljesít. Ő egy ilyen, azért mondom, hogy vannak olyanok, akik mondjuk később, és hogy ő most érik oda, mind mentálisan, mind fizikálisan. A Némonál azt látszik, hogy egyébként nagyon hamar jöttek az eredmények is, be is került, és hogy most 16-17 évesen ilyen szép eredményeket hozott. Ő lassan-lassan most már felnőtteknél is meg tudja magát mutatni, és szerintem kell is, mert tényleg, ahogy említetted, a többi nemzet is nagyon befiatalított, főleg az egyiptomiak, illetve ott azért a lányoknál a világbajnok egy 14-15 éves, hát mondanám, hogy kislány, de már tényleg egy kész hölgy. Az élet különböző területén is nagyon jönnek a fiatalok, és már ránézésre se lehet megmondani, ki hány éves. A sportban, itt főleg az öttusában most nagyon befiatalítottak. Az én időmben még bőven lehetett úgymond 40 éves korig is öttusázni, illetve ilyen 25-30 év között kezdődött így a felnőtt karrier, vagy a beérés. Most azért már 20 év körül, azért egy jó 5 évet fiatalodott. Van egy-egy kiugró, ugyebár lejjebb, hogy fiatalabb, de azért mondom, hogy a Némónak most ez a 2-3 év, hogy megerősödik U19 juniorban, még bőven junior lesz, utána azért már a felnőttben is lehet, és ahogy említette, a célunk az olimpia, úgyhogy arra készülünk, úgyhogy el kell kezdeni a felnőtt rutinszerzést is lassan.
1: Ez a fiatalodás az OCR-nek köszönhető?
0: Valószínűleg igen. Annak, hát mindenféleképpen az indította el ezt a folyamatot, mivel, és fogalmazunk, az én időmben az U17-es korosztály, amiben most ő tavaly világbajnok lett, ott nálunk három szám volt. Az úszás, a futás és a lövészet. Ugye már külön volt akkor még a futás meg a lövészet is. És itt most már az U17-es korosztály is öt számot csinál. Csinálja a vívást is, és az OCR-t is. Szóval nagyon-nagyon hamar öt tusázók lesznek. Az én időmben az U17-esek három tusázók voltak, úgymond, az U19-esek négy tusázók, a vívással kiegészülve, és junior korra lettek öt tusázók a lovaglással. Igen, a lovaglás később érkezett be minden sportolónak az életében, és most, hogy behozták az OCR-t, eleve hamarabb el tudják kezdeni a gyerekek, a vívás elé került, úgymond, hogy tényleg időben előbb kezdenek OCR-ezni, mint vívni, és így nagyon hamar öt tusázók lesznek, és utána, hogyha valaki tényleg tehetséges, ő akkor el tud már indulni feljebb korosztályban.
1: Az OCR az nyilván értem, hogy ugye a fiatalok körében nagyon népszerű, tehát az U17-es EB-ken, VB-ken is nyugodtan ott lehet a programban. A vívást azt miért hozták előre egy korosztálya?
0: A vívást igazából valahogy mindig úgy volt, hogy bár a lovaglás helyére jött az OCR, és akkor így próbálták tartani, hogy a vívás azért úgy bejön. Most már tényleg konkrétan egy év alatt az lett, hogy az U17-esek is öttusázók lettek. Ez egy ilyen, egy hatalmas változás volt így. Amint a futás lövészet is egybe került, azért mondom, most már nem tudom, hogy öttusáról vagy négytusáról beszélünk ilyen téren. Ugye ebben nálunk is egyébként van lézeren edzés, van külön futó, meg lövő edzés is, úgyhogy azért mi van, hogy külön is szedjük, meg ugyebár egybe is kell edzeni, de egyébként most már, ha úgy nézünk egy versenynapot, akkor ugyebár négy számról beszélünk.
1: Neked a lovaglás még szerepelt valamikor a messzi távolban az edzés programjai között, vagy te már abszolút?
2: Én egy évet lovagoltam, de annyira sok mindent nem tudtam megtanulni, meg tényleg már amikor elkezdtük, akkor már így szóba volt, hogy kiveszik, de igen, egy évet én még foglalkoztam lóval.
1: És a versenyszámok közül melyek állnak hozzá a legközelebb?
2: Szerintem a futás, a kombi az biztosan, meg még a vívást azt nagyon szeretem, az még egy érdekes sportág nekem.
1: Akkor jó is vagy benne, gondolom.
2: Mondhatni, hogy nem vagyok rossz, nem vagyok a legjobb vívó, persze, de tudok olyan formát hozni, hogy meglepetéseket, mint például egyébként az U17-es VB-n. Én nagyon meglepődtem, hogy hatan ugyanannyit vívtunk, de így az elsőt tudtam vívni, ugye még hat emberrel. Azért tudok meglepetéseket még magamnak is okozni a vívásba, és egyébként ezért is szeretem ennyire.
1: Ugye hát a tavalyi évben, meg hát mondjuk a korábbi éveket is, hogyha nézzük, ugye Némo, hát nem a te eredményeid voltak csak a kiemelkedőek, hogyha a magyar ötös utánpótlást nézzük, hanem úgy összességében is remekül szerepeltek a magyar fiatalok a világversenyeken, EB, VB címeket szereztek egyéniben is, csapatban, meg váltóban, meg talán fel se tudnánk sorolni. Saci, te, mint a Magyar Ötös a Szövetség utánpótlás sportszakmai referense is követheted a dolgokat. Mitől ennyire jó most a magyar utánpótlás?
0: Tényleg egyébként nagyon szép eredményeket hozunk, régen is nagyon szépeket hoztunk, aztán volt egy időszak, amikor nem jött mindenhol az érem, vagy az egyéni érem, most újra tündököl a magyar öttusa. Nagyon bátrak, nagyon jók a fiatalok, és nagyon jó, hogy egymással is úgymond versenyeznek, és húzzák egymást, úgyhogy ez mindenféleképpen nagy előny. Illetve, hogy bejött ez az OCR szám, valahogy nagyon hamar tudtunk alkalmazkodni. Öttusázon nagyon hamar alkalmazkodik, a magyar öttusa meg mindig is hamar alkalmazkodott, úgyhogy mi nagyon hamar felvettük a kesztyűt, és hát tényleg nagyon-nagyon jól szerepelünk. Mindegyik korosztályban volt egyéni érmünk, csapatérmünk, úgyhogy feladtuk erre az évre is a leckét. Azért mondom, hogy felnőttek között is nagyon-nagyon jól szerepelünk. Két héten belül lemennek a világkupa, meg a világkupa sorozat versenyei, utána már kezdődik a nemzetközi, mind a felnőttben, mind az utánpótlásban, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, de nagyon jók az előjelek.
1: Hogy néz ki Szécsi Nemere egy hétköznapja, nem tudom, reggel már hajnalban az uszodában vagy, és akkor este még a vívóedzésen?
2: Nagyon teribe találtad. Mostanában, ugye, ahogy a Saci is mondta, lecsökkentették a távot, így nekünk is több erőnléti edzésünk van, és egy kicsivel kevesebb úszásunk, de általában úszással kezdem a napot. Igen, 5 órakor kelek, és akkor 5:40-kor már az uszodában vagyok, már a vízbe. Aztán megyek sülőbe, és utána igazából egyből suli után megyek ki edzésre, és olyan este 6:30-7-ig ott vagyok a volánon. Futunk, erősítünk, vívunk sokszor, víváson általában később.
1: Azt kívánom, hogy ez a rengeteg befektetett munka még nagyon sok szép gyümölcsöt hozzon neked, nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett a Volánfehérvár kétszeres korosztályos világbajnok ötösházójával, Szécsi Nemerével és futó, valamint lövőedzőjével, Kovács Saroltával. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Sziasztok, ez itt az mnsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, a Box utca podcast. És megszületett az első nem Mercedes győzelem ebben a Forma 1-es szezonban, és hát nem tudom, ki fogadott volna rá, nyilván az elmúlt hétvégék után egyre többen, de Lewis Hamilton hozta ezt a Ferrarival. Úgyhogy kezdjük is vele az adást, mert azt hiszem, hogy mind emberi szempontból, ahogy magát felépítette, mind pedig maga, ahogy a Ferrari is megérkezett ebbe a csatába, érdemes ezt kivesézni. És akkor kezdjük is az emberi részével a sztorinak. Ugye emlékszünk, hogy Lewis Hamilton, amikor bejelentették a Ferrarihoz, nem fogunk onnan elindulni, hogy ez a mekkora bomba volt, sokan szkeptikusak voltak, és akkor jött a tavalyi szezon, ezek a szkeptikus hangok elégedetten csettintettek, hogy na igen, igazunk volt, ez egy mekkora rossz döntés volt, ugye a negyedik helyig jutott csak Hamilton a tavalyi szezonban, és akkor elkezdtünk az idei szezonhoz, ahol mind a Ferrari, mind pedig Lewis Hamilton szinte megújult. Főleg ugye Hamiltont érdemes itt kiemelni, más a testbeszéde, máshogy áll a versenyzéshez, és ugye két második hely után jött ez a győzelem, tehát azért nem a semmiből. Dani, te hogy érted ezt meg, ezt az egész hétvégét igazából, mert benne volt már ott a levegőben péntektől kezdve, hogy ez egy jó hétvégéje lehet a Ferrarinak, illetve Hamiltonnak.
6: Maga az egész hétvégét nagyon élveztem, nem hittem volna, hogy Spanyolország ilyen műsort produkál nekünk, ugyanis az egyik legunalmasabb versenypályának tartom a naptárban, és még a hétvége előtt viccelődtem is róla, hogy Spával kerül rotációba majd a jövő évtől kezdve, és hogy ez milyen dolog egyáltalán, de ha ilyen spanyol futamokat látunk, ennyi kiállással, ilyen gumikopással, akkor nem vitatkozom, de térjünk vissza Lewis Hamiltonra, most pontosan azt a munkát végzi, amiért őt leigazolta a Ferrari, és ezért nagyon fontos, hogy egy-két szezon alatt, akár egy ilyen mélyrepülés alatt egy versenyzőt sem szabad beskatujázni, mivel simán lehet, hogy az adott autója, csapata olyan fejlesztési irányba indult el, vagy akár az egész szabályrendszer, ami nem neki kedvez, de ez nem azt jelenti, hogy elfelejtett vezetni autót egy hétszeres világbajnok, és hát számomra lenyűgöző az, hogy Hamilton nem adta fel soha, és a háttérben is a paddockban nagyon sokan mesélnek arról, hogy ő mennyit dolgozik, és egy ilyen fiatal Leclerc mellé beigazolt, és most idén első számú versenyzője a Ferrari-nak.
5: Barnard, így most aludtál rá egyet te is, ugye te már a tegnap a levezető stúdióban kifejtetted a véleményedet, de akár csak így a sajtószemlét, ha tartottál, mit gondolsz ma így erről az egész sztoriról?
7: Igen, a sajtóban is azt látom, meg az ex-versenyzőkön is, hogy nagyon szeretnek szélsőséges véleményeket megfogalmazni. Tehát eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag ugyanaz az ex-versenyző, aki 12 hónapja még visszavonulásra szólította föl, minden idők legnagyobbjának tartja. Én mindig szeretek megmaradni az arany középúton. A tavalyi idénnyel is úgy voltam, hogy akik kritikát fogalmaztak meg, vagy akik csak elmondták a tényeket, ami ugye a szemünk előtt zajlott. Most azzal, hogy elmondjuk, hogy ez egy pocsék idény volt, azzal nem egy kárörvendő véleményt fogalmazott meg senki. Én sem mondom soha, hogy vonuljon vissza, meg ez reménytelen, meg ilyesmi, de attól még Leclerchez képest nagyon-nagyon le volt maradva azzal az autóval, és akkor csak fellángolásokra futottat. Tehát az a baj, hogy nem látszott egy pozitív trend. És ezzel az idénnyel kapcsolatban is úgy lennék a másik oldalon, hogy ez egy kiemelkedően jó hétvége volt, és tényleg lehet, hogy most minden összeállt, és tényleg lehet, hogy ez valami nagynak a kezdete, de az is lehet, hogy ez egy egyszeri pályaspecifikus vagy körülményspecifikus fellángolás. Nyilvánvalóan azt sem tudjuk, hogy a Ferrarinak most az a fejlesztési csomagja állt ennyire össze, vagy esetleg ezekhez a forró körülményekhez ők igazodtak a legjobban. Ők találtak bele itt a barcelonai pályán, ahol érdes az aszfalt, nagyon nyúzzák a kanyarok a gumikat, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a folytatást, de mint sztori szempontjából ez egy fantasztikus történet, hiszen nagyon mélyen volt. Ő maga mondta a tavalyi magyar nagydíj időmérőjén, hogy hasztalan vagyok, le kellene cserélni engem a csapatnak. Tehát ezek az ő szavai, hiába utal egyébként Hamilton is arra, hogy őt mennyien bántották, meg milyen rossz véleményeket kapott. Hát nem, szerintem nem annyira túlzás kijelenteni, hogy a legdurvábban ő fogalmazott saját magával kapcsolatban, és félig meddig jogosan. Viszont most is jogos az, hogy önbizalomtól duzzad, és optimista, és nagy önbizalommal tekint a jövőbe, mert ezt a hétvégét nagyon összerakta. Egyébként péntekről nagyon mélyről indult el. Ez az egész hétvégé egy kicsiben olyan volt, mint nagyban a 2025 óta bejárt útja. Úgyhogy amit az utolsó etapban produkált, az szenzációs volt, az káprázatos volt, Leclerchez képest is, mert akkor egyébként már ugyanolyan gumikeveréken voltak, és folyamatosan szakította le magáról. És Leclerc még Verstappenhez képest is hátrafele ment, vagyis a különbség nőtt. Úgyhogy ez egy nagyon jó történet, tényleg szinte sorsszerű volt, hogy minden idők egyik legjobbja Djokovic intette le, utána a nagy korábbi VB rivális Rosberg csinálta vele az interjút, ugye 30 évvel ezelőtt ugyanezen a helyszínen Schumacher itt aratt az első Ferrari-s győzelmét. Ezek nagyon jó történetek, nagyon jó sztorik, viszont ezekkel az óriási következtetésekkel, akár negatív, akár pozitív irányba én még várnék.
5: Igen, ebben javítanám magam, hogy ugye pénteken még valóban nem ment jó Hamilton, ugye kihagyta az első edzést, ezt szóvá is tette, hogy ez neki mennyire hiányzott, ezért a másodikon le is volt még maradva, és igazából szombattól kezdve volt, és az időmérőn volt az, ahol először figyeltünk rá, hogy igazán kihívója lehet akár a Mercedeseknek. Akkor most téged halva Barna, akkor te nem ültél fel a 8. VB címvonatra, mert most ugye mindenhol ezt szól el a rádióból, hogy akkor most irány a 8., mert most 25 pontot hozott Kimi Antonelli.
7: Én nem zárom ki, és tényleg az még nagyobb sztori lenne, és akkor valóban nagyon-nagyon nehezen lehetne azt mondani, hogy nem ő minden idők legnagyobbja. Tehát 8 VB cím, 3 különböző csapattal, nyilvánvalóan benne van a pakliban, de az is benne van a pakliban, hogy esetleg Leclerc összeszedi magát, megnyeri a következő 5 futamot, és akkor mit fogunk mondani? Tehát ez egy nagyon-nagyon jó verseny volt, nagyon-nagyon jó történet volt. Nagyon örülök, hogy a tavalyi szenvedés után visszatért a saját szintjére, ami hozzáméltó, és kíváncsian várom, hogy hogyan alakul a folytatás.
6: Hadd kérdezzek tőletek valamit. Leclerc 40 pontra van már most Hamiltontól a bajnokságban, és ha a Mercedes csak picit erősebb, mint a Ferrari, akkor úgy lehet az egyéni címért küzdelemben maradni, hogyha a kicsit gyengébb csapat egy versenyzőre koncentrál, mert míg a Mercedes versenyzők egymástól rabolni fognak pontokat, Hamilton maximalizálhatja a Ferrari összes hétvégéjét. Leclerc mikor állítanátok be második számúnak, vagy szerintetek ez elképzelhető?
7: Nagyon nehéz. Most újította meg a szerződését, és én nehezen hiszem, hogy ne szerepelne benne valami hasonló passzus, hogy mindaddig, amíg matematikai esélye van a VB címre, ő nem fog csapatutasítást betartani.
5: Igen, erre szoktak figyelni abszolút, hogy itt a matematikai részét bevonják ennek az egész történetnek a szerződésekbe. Itt én meg azt tudom elképzelni, hogy esetleg, ugye szerintem annyira látszik, hogy Leclerc nagyon rajong a Ferrariért, nagyon szereti ezt a csapatot, hogy esetleg az benne van, hogy amikor még talán matematikailag van esélye, de ő a csapat iránti hűség és szeretetből azt mondja, hogy srácok, én akkor mostantól beállok Hamilton mögé, mert reális célja van a VB címre, de szerintem ehhez még korán van egyébként, így legalábbis a nyár végét várjuk meg, vagy az európai szezon végét várjuk meg, hogy akkor hol állnak majd akár Hamilton a Mercedes pilótákhoz képest. De hogy aztán ősszel mi lehet, de ugye az, majd a Mercedesnél is feltetjük ezt a kérdést, ha majd oda jutunk, de még maradjunk a Ferrari-nál. Ugye Hamilton is elmondta, hogy iszonyatosan mélyre kellett ásnia. Mondta, hogy a szurkolói tartották benne a lelket, hogy emlékeztették rá, hogy ő kicsoda egy nagyon érzelmes posztot osztott meg igazából minden interjúban ezt kiemeli, sajtótájékoztatón elmondta, hogy mennyit köszönhet a családnak, meg tényleg a team age-nek, tehát hogy ezt nagyon fontosnak tartotta kiemelni, és az, hogy ezzel a legendás csapattal érte egy győzelmet, és szerintem minden az arcára volt írva, amikor az olasz himnusz ment, és nézett le rájuk így oldalra, és az, ahogy mosolygott rájuk, ahogy ugye teli torokból a szerelők, mérnökök énekelték az olasz himnusz, azt szerintem abban minden benne volt, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de talán ezzel, hogy már ez az egy győzelem legalább megvan a Ferrari színeiben, így azért ezt már nem lehet, így legalább biztos, hogy nem lesz keserű ez a Ferrari-s kaland. Mit gondoltok erről? Hogy most függetlenül attól, hogy még hány évig tart, és mit hoz?
7: Erre is azt mondom, hogy valószínűleg igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos box, amit kipipált, tehát nyert a Ferrari-val is, a Mercedes-szel is, a McLaren-nel is, tényleg egy nagybetűs legenda a szemünk előtt. De hogyha valóban úgy változnak az erőviszonyok, hogy most hirtelen a Ferrari előugrik az erős sorrend élére, ezt sem lehet kizárni az elmúlt idények fényében, tehát mekkorát lépett előre tavaly ősszel a Red Bull a semmiből, mekkorát lépett előre 2024-ben a McLaren a semmiből, lehet, hogy most a Ferrari van a sor, és hogyha a kettejük küzdelme Leclerc-rel úgy alakul, hogy Hamilton kerekedik felül, igen, akkor ez egy nagy sikersztori, de ha nem, akkor nem feltétlenül.
5: Ugye Lewis Hamilton a hetedik legidősebb futamgyőztese ezzel a formánynak. Legutóbb 1970-ben Jack Brabham volt az, aki idősebb volt, most Hamilton, aki futamot nyert. Tehát iszonyatosan rég volt, hogy ennyire idős győztese a formánynak, hogy abszolút most a fiatalok felé tolódik el a hangsúly. Ugye ez tényleg a régi időkben volt jellemző, hogy több 40 fölötti versenyző volt, úgyhogy több szempontból is ez egy elég jelentős győzelem. Akkor térjünk rá kicsit a futamra, egy stratégia szempontból, hogy is nyerte meg ezt Lewis Hamilton. Hogy ugye sokat beszélnek a virtuális biztonsági autós időszakról, hogy ez ugye nagyon jól jött neki. Dani, te ezt, amikor nézted a futamot, te is arra gondoltál, hogy na ez nyerte meg Lewis Hamiltonnak a futamot, vagy szerinted benne volt, hogy ezt önerőből virtuális biztonsági autó nélkül is megnyerheti?
6: Én, mikor elkezdett Antonelli és Russell csatázni egymással egy baráti csoportba, beírtam Messengeren, hogy most fog megszületni Lewis Hamilton első futamgyőzelme, akkor is, amikor még nem volt a safety car a levegőben, amit ironikusan, vagyis csak egy virtuális safety car volt, Fernando Alonso, Hamilton ősi riválisa megállása okozott, és mennyire ellentétes ő kettejük pályafutására ránézni jelenleg. De visszatérve stratégiára, a három kiállás szerintem abszolút jobb volt. Látszódott már Antonelli és Russell között is a második stintben, hogy akár csak kettő körgumi előny mekkora különbséget enged ledolgozni, és Hamilton ugye 6-körös gumi előnnyel tért a pályára a virtuális safety card követően, viszont ha az a virtuális safety card nem jön, akkor valószínűleg még egy 4 körrel tovább ment volna, azt tervezte a Ferrari, és akkor 10-körös gumi előnye lett volna, és nagyjából, ahogy számolgattam, 8-9 másodperccel tért volna vissza akkor Russell, Antonelli és Norris mögé, és látva azt, hogy már a 6-körös gumi előnnyel is 20 másodperces előnyt autózott ki, úgyhogy nem is kényszerült arra rá, hogy nyomja. Én szinte 100%-osan biztos vagyok abba, hogy különösen a Ferrari célegyenesben mutatott végsebességével nem lettek volna számára nagy kihívások az előzések. Az utolsó stintben mindenki spórolt, azért is láttunk például a hármas kanyarba több körbeautózós manővert, mert ha nem nyomhatja az elől haladó a padlógázt a kanyarba, akkor a turbulens levegő hatása meglehetősen csökken, így sokkal közelebbről lehet követni a másikat. Ugye ez vezetett a Spanyolországban szerintem teljesen egyedi csapaton belüli Antonelli és Russell csatához is gyakorlatilag ugyanazokon az abroncsokon. Nem sok ilyet láttunk még ezen a versenypályán, de most ezen a versenyen ez is lehetséges. Szóval én megmondom őszintén, abszolút nem kérdőjelezem azt meg, hogy Hamilton tudott-e volna előzni 10-körös gumielőnnyel és ezzel a tempóval. Szóval úgy gondolom, hogy nem a szerencsém múlott a győzelme. Amikor bejött a virtuális safety car, még sokan azt mondták, de a verseny végére látva a különbséget szerintem mindenki úgy látta, hogy ez a héten ő végezte a legjobb munkát.
5: Pedig nem indult olyan szempontból jól a futama, hogy ő lágyakor rajtolt, és gyanítom, hogy az volt-e mögött, hogy a rajtnál megelőzze Russellt. Ugye ez nem sikerült, tehát innentől kezdve ez a taktikai húzás egy picit ugye hátrányba hozta Hamiltont, és ebből sikerült végül fordítani a Ferrarinak és egy győztes stratégiát mégis kihozni ebből, mert mindig belekény. Akkora volt tényleg az friss gumikon az előny, hogy ezt belekényszerítették a Mercedes-t is ebbe a stratégiába a három kiállásosba, csak ugye mindig Hamilton jött előbb, és a friss gumikon ugye alapból már hozta a jobb köröket, amíg még kint köröztek a használtakon. Tényleg itt a gumikopás az elképesztően jelentős volt, és az a betétfutamokon is látszik.
6: És a második kiállás volt a kulcs, vagyis az első kiállás volt a kulcs abból a szempontból, hogy akkor még Hamilton lekövette a Mercedes, és azzal a nagyon korai, mindössze 14.-15. körös kiállással a Mercedesnek a két kiállásos stratégiája az kompromizálva lett. És a második kiállásra már nem reagálhatott a Mercedes, de már akkor egy rossz stratégia mellett döntöttek, és akkor Hamilton már túl közel volt, és akkor elévágott volna. Szóval akkor muszáj volt neki kimaradni, és egy alternatív stratégiában gondolkodni, de akkora volt a gumikülönbség mindössze néhány kör kopás különbséggel is, hogy a három kiállás szerintem egy jobb döntés is volt, és a Ferrari-tól ez egy nagyon rámenős, agresszív stratégia volt, és gyakorlatilag végig ők formálták a versenyképét is, irányították, szóval büszke lehet nagyon a stratégiai csapat is.
5: És ezt akartam ugyanígy kiemelni, amit Hamilton is kiemelt, hogy ugye nagyon, nagyon hálás volt a csapatnak, hogy nagyon jól döntött a Ferrari, jó stratégiai döntéseket hozott, és ez azért fontos kiemelni, mert azért a múltban láttunk példákat ennek az ellenkezőjére. Itt viszont tényleg az, hogy ők voltak azok, akik diktáltak, pedig nem ők vezették úgymond a versenyt, és mégis ők formálták, úgyhogy ez is emiatt is le a kalappal. Ugye a dobogon Lewis Hamilton versenymérnök állt, ez is jelzésértékű, ugye Hamilton nem győzi hangsúlyozni, hogy mennyire jó vele a közös munka, az olasz bonó, mennyire jó az a mikrokörnyezet, amit hagytak neki kialakítani, és mondta, hogy ez nagyon nagy változás idénre, hogy egyre jobban hallgattak rá, hogy engedték, hogy megvalósítsa önmagát, hogy akár az autót, és ez egy jó példa arra, hogy maga a csapat is, illetve Lewis Hamilton is így kvázi kéz a kézben fejlődtek, vagy fejlődnek, és most ez a spanyol nagydíj, ez ennek volt igazából talán így a kicsúcsosodása.
7: Hát ezért is játszott kulcs szerepet Fred Vasseur abban, hogy ő odaigazolt, mert annak ellenére, hogy az elnökség bizalmát is élvezte, és tényleg fantasztikus szerződést kapott, azért tényleg már 40 fölött, ez annyira nem jellemző. Vasseur volt az, akibe ugye a bizalmát belevetette, ők dolgoztak is korábban együtt, és annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ezek kínos döntések házon belül, főleg, hogyha valaki személyi cserét kér, és ezeket azért meghúzta Vasseur a kedvéért, mert ők tényleg nem csak egy versenyzőt igazoltak, hanem egy olyan tapasztalattal, egy olyan F1-es tapasztalattal rendelkező kulcsembert, akinek azért van rálátása minden szegmensre, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem rendelkezik mérnöki diplomával, de tényleg egyfajta idézőjében józan paraszti észre sokkal jobban átlát bizonyos dolgokat, mint amiben a bérnökök hajlamosak így belebonyolódni. Úgyhogy egyelőre Hamilton azt mondja, hogy ugye ennek aratja le a gyümölcseit, mert hogy hallgatnak rá. Ez egyelőre egy szép győzelemben csúcsosodott ki, és majd várjuk a folytatást, hogy esetleg ennek lesz a folytatása a sikereknek.
5: És akkor térjünk rá egy kicsit Charles Leclerc-re, akinek viszont pont ellenkezően alakul ez az idei szezon. Ugye Monakóban is kiesett, itt is kiesett. Ugye Monakóban nagyon élesen kritizálta ugye a fékeket, hogy 4-ből 3 nem működött, amikor ugye kicsúszott, ugye a Brembo, akinek a féktárcsait használja, az egy közleményben reagált, és kicsit kikérre magának. És ugye akkor jöttek ugye hangok, hogy akkor ő is átveszi Hamilton beállításait, ugye, és ugye itt van egy különbség közöttük, és van egy Dani, hozzád fordulok, hogy Hamilton a Mercedesnél a Carbon Industry féktárcsait használta, és most idéntől már, a Panoiditól talán, itt a Ferrari-nál is használhatja ezeket, és az is hozzájárult ahhoz, hogy javult a teljesítménye. Leclerc ugye maradt a Brembo-nál, és szenved a fékekkel, itt is ugye a szervóra panaszkodott elsősorban, de aztán a futam utáni interjúban elmondta, hogy több probléma is volt, és a fékeket is ismét megemlítette, pedig most már elvileg ugye ugyan a Hamilton felé indult el a beállításokkal. Mit jelent hát egy ilyen féktárcsa beszállító változtatás, hogy ez milyen jelentősége van egy versenyző szempontjából?
6: A Brembóval nagyon sokan meg voltak elégedve az elmúlt években, de idén, mióta sokkal nagyobb elektromos visszatöltés miatt sokkal kisebb a fékek igénybevétele, ezért valószínűsíthetően kisebb a fékhőmérséklet, és nagyon fontos a lift and cool fázisból a legfinomabb féktávokat venni a hatékony visszatöltés érdekében. Talán minden eddiginél fontosabbak az adagolható féktávok, mintsem az igazán mély, abszolút maximális fékerőről szóló féktávok, és úgy tűnik, hogy talán a Brembo ebben az adagolhatóságban és az elektromos motorral való összeprogramozásban okoz fejtörést, főleg a Ferrari-nak, mert nagyon fontos, hogy a hátsó féktengely és a versenyző lába között nincsen is fizikai összeköttetés, az elektromos motor vezérli, és hát gyakorlatilag így a fizikai féket meg kell tanítani az autónak, és az autó majd ugye a akkumulátor töltöttségének függvényében is szabályozza, hogy hány százalékot fékezzen a valós fék, és mennyit az elektromos motor, és ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer, és az egyik legnagyobb kihívása most ennek a szabályrendszernek, és úgy tűnik, vagy Hamilton legalábbis úgy érzi, hogy a Carbon Industry-val a Ferrari jobban összhangba tudja hozni a valós fékeket az elektromos visszatöltéssel. Leclerc szempontjából számomra az a legérdekesebb, hogy az elmúlt években azért nem kellett nagyon izgulnia azért, hogy ő a csapat első számú versenyzője, nem versenyzett igazi nyomás alatt. Utoljára talán igaz nyomás 2022-ben érte évelején, mikor láttunk arra esélyt, sőt, talán az első futamok után még favoritként is tekintettünk rá 40 pontos előnnyel Max Verstappen ellen az egyéni világbajnoki harcban. Ő akkor elkezdett hibázni, és most újra Hamilton oldaláról nyomás érkezik rá. Én hallok a rádió üzeneteiben, meg a nyilatkozataiban is erre utaló jeleket, hogy ő azért zavarja, hogy a csapattársa ennyire jól teljesít, és ő ott van ennyi ideje, és próbálkozik, és végre van egy jó Ferrari, és ezt nem tudja kihasználni, és újra hibázik Leclerc is. Talán ebből a szempontból ő Hamiltonnak szöges ellentéte, aki amikor nincs annyira jó autó alatta, akkor mintha motivációját is vesztené, és akár a középmezőny elében simán eltűnik, viszont amikor Hamilton nyomás alá kerül, és lát egy lehetőséget, mennyire óriási pozitív energiákat és optimizmust szabadít fel magából, és Hamilton sokszor szerencsésnek hívják, de szerintem ezt a szerencsét is be kell vonzani, ehhez ott kell lenni ezekben a körülményekben, ezekben a kulcspillanatokban, és míg Hamilton az igaz nyomás alatt teljesít a legjobban, akár Verstappen ellen is láthattuk a bajnoki hajrában, Leclerc talán amint nyomás éri, hajlamos még mindig a hibákra, és neki mindenképpen ezen kell javítania.
5: Hogyan jön ki ebből a gödörből szerinted Barna Leclerc? Mert most itt igazán nem csak arról van szó, hogy az önbizalma is kicsit megcsappanhatott, hanem itt akkor technikai szempontból is neki kvázi meg kell tanulnia egy picit újra az autót használni, a féktávokat venni, ami így már a kettő együtt az már egy nem tűnik egy könnyű, és akár egyik hétvégéről a másik hétvégére végrehajtható feladatnak.
7: Nem könnyű, de azért ő már sikerült mélyebb gödrökből kimászni, azért korábban is volt, hogy váratlan és fájó vereséget szenvedett, például Sainztól, azt is pedzegették egy időben, hogy lehet, hogy a Ferrari nem a helyes versenyzőjét cserélte le Hamilton kedvéért, de aztán Leclerc újra meg újra visszavág, és szerintem a tavalyi idényt se vegyük el tőle, mert az is egy nagyon erősen összerakott évad volt, és ki tudja, hogy ez a hétvége miért így sikerült, lehet, hogy neki is kell majd az a 2-3 verseny, amíg ehhez a fék konfigurációhoz alkalmazkodik. Nyilvánvalóan az időmérőn túlfeszítette a húrt, az ő hibája volt, de mondjuk, hogyha befejezi azt a kört, akkor az egész versenye teljesen máshogy alakul. Amit jó lenne tudni, hogy ez a technikai hibája, ez mikor kezdődött el kifejlődni, úgymond, mert ez az utolsó etapja, ez értelmezhetetlen volt tempó szempontjából. Tehát mondom, nem csak Hamiltontól maradt le, hanem Verstappentől sem. Nem az volt, hogy ő beragadt a forgalomba mondjuk ott a hatodik helyen. nyilván enyhítő körülmény lenne, hogyha a technikai hiba már akkor is hátráltatta volna, de én Leclerc még mindig egy jó versenyzőnek tartom, és egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ő ugyanígy megtalálja a helyes ösvényt, mint ahogy most Hamilton rálépett Barcelonában.
5: Hát én személy szerint már csak azért is drukkolok neki, hogy akkor talán még egy versenyzővel bővül az élmezőny, és akkor még több szereplős lehet ott a csata az élen, úgyhogy reméljük, hogy összeszedi magát, és akkor itt tényleg egy olyan szezonunk lesz, azt nem is tudom, talán Mati Zsoltival beszéltük, hogy itt a vége még egy olyan szezonunk lesz, amiről hosszú évekig fogunk beszélni, pedig hogy indult, ugye Merci dominanciával, és akkor rá is kanyarodunk a Mercedes versenyzőkre. Hát Russell arcán szerintem sok minden rajta volt, mert hozott egy második helyet, hozott 18 pontot a csapattársán, így, hogy Antonelli ugye a technikai hiba miatt kiesett, de hogy nagyon nem volt boldog. Nagyon nem volt, nem örült, nem tudott ennek örülni, és biztos vagyok benne, és szerintem mindenki, hogy mert ott van benne megint az, hogy egyszerűen Antonelli utolérte a pályán, akár mennyi 8 másodperces hátrányban is volt, vagy akár 8-10 körül, megelőzte egy kemény csatában, és utána elkezdett elnyúlni előle. És semmi, olyan számomra semmi különbség nem volt, ugyanolyan gumikon voltak, nagyjából ugyanannyi időseken, tehát nem volt semmi mentsége, hogy ez miért történhetett meg. Úgyhogy ezt hogy értékeled most ezt a hétvégét? Mert egyre inkább az, hogy eddig voltak nagyon sok külső tényező, ugye a George Russell-lel szemben tényleg, amik kibabráltak vele, de itt most nagyon jól indult, benne mondta is, hogy most nagyon érzi a ritmust, visszatért régi magához, viszont jött a verseny a legfontosabb része a hétvégének, és egyszerűen megint, mintha megtorpant volna.
6: Kínától kezdve az látszik, hogy Antonellinek a nyers tempója, hogyha minden rendben van, elképesztően gyors, de ami még különlegesebb és még értékesebb ebben a bajnoki harcban, az a gumikezelés és a versenytempó. És én gondolkodtam ezen, de életemben nem láttam talán ennyire fiatalon ilyen jó versenytempóval rendelkező versenyzőt. Általában a fiatalok a nyers tempóban nagyon jók, akár nagyon korán nagyon gyorsak időmérőn, emlékezzünk csak vissza Verstappenre, Leclerc-re, Hamiltonra a fiatal éveiben, de például Hamilton is az első éveiben egy igazi gumigyilkos volt. Ő nem ismerte azt a kifejezést, hogy spórolás, inkább kiállt egyszer többször, kétszer többször, mint a többiek a futamon, végig másodpercekkel akár gyorsabb kört autó, és ő ebből épített jó versenyeket. Én emlékszem olyanra, hogy valenciai nagydíj, és Hamilton szerintem 4-szer látogatta meg a box utcát, és a McLaren könyörgött neki a rádión, hogy lassítson, és ő azt mondta, hogy nem tudok lassabban menni. És ezzel szemben Antonelli 19 éves kora ellenére versenytempóban is felveszi a versenyt, még akár egy olyan hétvégén is, ahol nyers tempóból a szabad edzések át az időmérőig óriási tempó lemaradása volt. Míg Russell 2 szabad edzést nyert, és egy szabad edzésen a második lett, Antonelli mindössze a második szabad edzésen jutott egyáltalán a legjobb 5 közé. Az időmérőn több mint 3/10 másodpercet kapott. A verseny elején 8 másodperc volt a lemaradása, ahogy te is mondtad, 2 körrel elnyújtotta az első etapot, és a második etapra gyakorlatilag elévágás távolságon belül került Russellhez képest, már ott is támadta, de ott még nem sikerült előznie neki, aztán mindössze 1 kör gumi előnnyel a pályán megelőzte a csapattársát Spanyolországban, úgyhogy azért egész héten arról beszéltünk, hogy nem itt a legegyszerűbb előzni. És ez óriási fegyvertény, és ami még nagyon szimpatikus volt Antonelliben, az, hogy a kiesése után nem dühöngött sem a rádióban, sem ott a pálya szélén. Ilyen fiatalon szerintem hiába kívülről mi látjuk, hogy igazságos, Russell is egyszer kiesett, Antonelli is egyszer kiesett, belülről megélni, hogy vezeted a bajnokságot, és így megállsz, ezt nem feltétlenül tudja ilyen hideg fejjel átgondolni a versenyző, hogy most azért nem szabad dühösnek lennem, még így is nagy az előny. És Antonelli nem volt dühös, szerintem azért nagyon jól esett neki, hogy a kiesés előtt Russellt megelőzte, és ebből inkább építkezni tud, mint sem szomorkodni a pontveszteség miatt, és aztán Hamiltonnak is ő volt az első, aki gratulált. Abszolút megint a lehető legjobban élte meg ezt a hétvégét, és kezelte ezt minden történésével együtt, pont ahogy egy bajnoki favoritnak kell.
5: Én azt mondta Antonelli, hogy az interjúban, hogy üresnek érzi magát a kiesése után, és hogy szerinte lett volna esélye a futamgyőzelemre, ő ezt kiemelte, hogy szerinte legalábbis csatára tudta volna kényszeríteni Lewis Hamiltont, ő ebben bizott, de amit te mondtál, ahogy végigvezetted valóban, és az, hogy oda meg gratulálni Hamiltonnak. Nyilván köztük egy nagyon különleges kapcsolat van, ezt szerintem már látszott itt az elmúlt hétvégén, amikor együtt állnak dobogón, vagy ott a lihegőben, tehát hogy egy nagyon érdekes, kicsit már ilyen, ez a Forma 1 apa-fia kapcsolatnak tűnik néha nekem, hogy rendkívül, tényleg, hogy hiába bukott most mennyi pontot a közvetlen üldözőkkel szemben, és hihetetlenül jól reagálja le, és hogy tényleg egy bajnok bontakozik ki a szemünk előtt, és egyébként Ralf Schumacher mondta azt, hogy itt az a tény sokkal fontosabb, hogy megelőzte a pályára Russellt, mint az, hogy mi lett a végeredmény. Egyetértesz ezzel, Barna?
7: 100%-ban. Ez a 18 pontnál sokkal-sokkal fontosabb az, hogy ő ott a pályán megelőzte, és egyébként, hogyha elmélyednek az adatokban, és végigböngészték nyilván a futam utáni értekezleten, akkor bizony az látszik, hogy Russell annyira föltartotta már őt, hogy ez is nagy szerepet játszhatott Hamilton győzelmében, és ezért is mondta Toto Wolff azt, kicsit ilyen rejtélyesen, hogy újra kell kalibrálni itt a csapaton belüli csatározás szabályait, mert nagyon valószínű, színű, hogy ezen a felesleges csatán, ahogy Wolff is fogalmazott, a győzelem múlt. Hogyha, és ugye mi lett volna, hogyha Antonelli indul az érről, vagy hamarabb megelőzi Russellt egy korábbi etapban, akkor én látok rá esélyt arra, hogy ő el tudott volna nyúlni annyira, hogy ahogy tényleg ő is fogalmazott, legalább harcra, csatára készteti Hamilton, úgyhogy ez soha nem lesz kimondva, nyilvánvalóan a nyilvánosság előtt, de a Mercedes vereségében szerepet játszott az, hogy a pályán Russell volt elől, és sok-sok másodpercébe került ez Antonellinek. Nyilván ugye ő kiesett technikai hiba miatt, tehát ez felülírja a dolgokat, de akkor is ez egy nagyon súlyos vereség volt. Érdekes módon egy olyan futam után, amiből ő jött ki plusz 18 ponttal.
5: Hát akkor ez volt a Barcelona, Katalónia nagy díjnak a kibeszélője igazából. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Most ugye nem lesz Forma 1-es futam, most pihenünk egyet. Úgyhogy pihenjetek ti is a hétvégén. Jövő héten ugyanígy jelentkezünk majd természetesen a Box utca podcasttel. Most Zsoldos, Barna és Bereznai Dani voltak a vendégeim. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
3: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Ma a spanyolok és a belgák is bemutatkoznak a labdarúgó VB-n. Hamarosan szavaznak az alaptörvény módosításáról. A hét közepétől egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
8: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is, a Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben, magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöld foki köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Gráfi Dalma kikapott a berlini füves pályás női tenisztorna selejtezőinek. Az első fordulójában a világranglista 114. helyén álló magyar játékost a nála 20 helyjel hátrébb rangsorolt holland Susan Lamens győzte le két játszmában.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós médiaszolgáltatást és a hűrőügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Hűtlenkezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság.

0: szőnyeg alá rejtette az új típusú okostelefonokat, míg a be nem jelentett valuta a csomagtartók kárpitja mögül került elő. A hatóság a helyszínen 34 millió forint bírságot szabott ki a készpénz eltitkolása miatt. Az eurót és a telefonokat is lefoglalták.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az 5-ös főúton a Szatymazi körforgalom közelében. Egy motor összeütközött egy személyautóval. A baleset vizsgálat idejére a főutat lezárták. Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni.
1: Időjárás.
0: Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, a szél ma többfelé megélénkül, holnap már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Ferencváros labdarúgó csapata az újpesti Dózsa sorozatban elért 7 bajnoki aranyérmét követően 1976-ban első lett, ezt megelőzően éppen a Lilafehérek hetese előtt 1968-ban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A sporttörténelem adásában Elpap István és Turi Gábor beszélgett a tavaszi szezon hajrájáról, fókuszba állítva a 76. június 9-i Ferencváros videóton mérkőzést.
4: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az 1975-76-os idény egyik sorsdöntő találkozója a június 9-i Ferencváros videóton volt. Az őszi szezonban 1975. novemberében 0-0-ás döntetlennel végeztek egymással.
3: Ugye ez volt az a bizonyos Csikó Fradi, Dalnoki Jenő volt a vezetőedző. Milyen volt ez a Ferencváros dalnoki keze alatt?
4: Hát a dalnoki érában karakteres együttessé formálódtak a fiatalok, az zöldfehérek 1975-ben már megmutatták az oroszlán körmeiket. A kupa győztesek Európa kupájában csupán a Dinamo Kijev előzte meg őket, előtte egy évvel 1974-ben megnyerték a Magyar kupát. A 75-76-os évad őszi szezonja után is az FTC vezette a tabellát, 3 ponttal megelőzve az újpesti Dózsát. Dalnoki Jenő nem véletlenül jegyezte akkor meg, idézem, a csapatépítésben az a leglényegesebb, hogy kialakult az az együttes, amely képes arra, hogy a legnehezebb akadályokat is eredményesen vegye. Dalnoki hozzátette, fiatal az együttes, legtöbb tagja előtt szép jövő áll. Az őszi játékos rangsorban az első 10-be Bálint László, Hajdú József és Ebedli Zoltán is bekerült. A posztonkénti rangsort a jobbhátvéd Martos Győző, a centerhalf Bálint, a jobboldali középpályás Nyilasi Tibor és a balszélső Magyar István is vezette a zöldfehérek közül. A Népsport azonban figyelmeztetett, idézem, az egyre törés neheze még hátra van.
3: Hát bizony hátra volt.
4: Igen, május 15-én a Ferencváros az Újpest elleni mérkőzésen demoralizáló 8-3-as vereséget szenvedett a Népstadionban. Érdemes néhány sor erejéig felidézni a Népsportot, mit írt akkor az ötcsillagos mérkőzésről. Felejthetetlen pompás mérkőzés volt, azzá tette a mérkőzést a nagy részében maga színvonalú és kiegyenlített játék, a sok gól, amelyek közül nem egy korszerű támadásból született, és a nagy iram, a sokáig kiélezett küzdelem. Olyan időszakok is voltak, amikor a szurkolók valósággal tomboltak a nézőtéren, több mint egy órán keresztül hihetetlenül gyors, lendületes, küzdelmes volt a játék ritmusa magával ragadta a közönséget. Az újpesti Dózsa pompás játékkal bravúros győzelmet aratott, olyat, amelyre joggal lehet büszke. Várhidi Pál szakvezető így értékelt, idézem, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen alaposan kitett magáért a csapat, nagyon jól kihasználtuk a helyzeteinket. Ne hallgassuk el, a közelmúltban elhunyt Fazekas László 5, azaz 5 gólt szerzett teljesítményére a szaklap 10-es osztályzatot adott.
3: Mennyire volt valós ebben az értékelésben az említett kiegyenlített játék meghatározása?
4: A veszte zöldfehérek közül a 2 gólos Szabó Ferenc 8-ast kapott, de a forduló csapatába 6 újpesti is bekerült, Kellner Jenő, Sarlós András, Tóth András, Fazekas, Törőcsik András és Fekete László.
3: A videótól melyik csapat?

0: a mérkőzött.
1: Ugyanebben a 25. fordulóban a Vidia Sóstai stadionban 0-0-ra végzett a Salgótarjánnal. 38 ponttal vezette a tabellát, egyegységgel állt a zöld-fehérek előtt. Utólag megkockázható lehet, hogy ezen a találkozón úszott el a székesfehérváriak bajnoki címe. Ráadásul Kovács Ferenc edző nem rejtette véka alá, idézem a mestert, hiányzott a megszokott lelkesedés, a küzdőszellem is.
0: Mi történt a május 29-i fordulóban?
1: A Vidi 2-0-ra kikapott a jó erőkből álló Tatabányától, ha X az eredmény, ki tudja, mi történt volna később. Ezzel szemben a Fradi Szombathelyen győzött 3-1-re, az élen helycsere történt, a Fradinak 39 pontja volt, a Videótonnak 38. Június 2-án kettős rangadón az FTC 3-1-re nyert a Honvéd ellen, más kérdés, hogy a nagy meccset, 5 csillagot kapott a Népsporttól, a Vasas Újpesti Dózsa találkozó hozta, a piroskékek 5-4-re nyertek, a Videóton is nyert Békés Csabán 3-2-re. A tabellán a helyzet nem változott. A zöldfehérek lendülete Muha József vezérletével, idézem a szaklapot, végig kitűnő teljesítmény nyújtott, jó labdákat adott, előre sokat szerelt, megmaradt június 5-én a Csepper 2-1-es legyőzésével, a székesfehérváriak viszont pontot vesztettek Videóton, Honvéd 1-1. Kovács Ferenc szakvezető kesergett. Gólokkal kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, ha a helyzeteknek csupán egy részét kihasználjuk.
0: Na és akkor így érkeztünk el az utolsó előtti, a június 9-i fordulóhoz.
1: Amelyet a Népsport így vezetett fel, idézem, az utolsó előtti forduló dönthet, ám az eredmény ismeretében Ferencváros Videóton 1-1 prolongálta ezt a jóslatot, idézem ezt is, a legfontosabb döntések egy héttel elnapolva, a címlapon még ez állt, a vendégcsapat közelebb állt a győzelemhez.
0: Amúgy hogy értékelte a Népsport ezt a találkozót?
1: A tudósítás utáni értékelésben ez állt, tudatosabban játszott a Videóton, az FTC kihagyta a legjobb helyzeteket is. A 4 csillagosra értékelt találkozó első gólját a 29. percben a vendégek szerezték. Szalmási Tamás 17 méteres, nem túl erős lövése került Hajdu kapujába. A Népsport szerint a szünet után is nagyon küzdelmes volt a játék. A szaklap korholt is, miután Kovács József, a vendégek egyik kulcsembere 16 méterről mellé lőtt, idézem a Népsportot. Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy egy rutinos játékos ilyen óriási helyzetben ennyire nem találta fel magát. Kovács lekezelhette volna az átadást, és abba a sarokba rúgja, ahová, amelyikbe akarja. De most a döntő mérkőzésen majdnem tacs lett belőle. A 65. percben, mint később kiderült, kulcsmomentumnak lehetett tanulja a 30 ezer nézés, a televízió előtt ülők. Egyébként miután minden jegy elkelte, az MTV műsorra iktatta a találkozót. Mayer egy szabadrugás megítélése után elrúgta a labdát, ezért Münz kiállította.
0: De a szabályok szerint piros lap járt a szabálytalanságért.
1: Igen, az NS a következőképpen kommentálta a játékvezetői döntést, teljesen igaza volt a játékvezetőnek, mindenki tudja, hogy nálunk sípszó után tilos elrúgni a labdát, és aki mégis megteszi, annak számolnia kell a kiállítással. Tehát még egyszer, jogos volt a szigorú ítélet, csak ezen a mérkőzésen nem egyedül Mayer rúgta el a labdát. Az ember előnyt kihasználta az FTC a 79. percben, Muha átadását Pusztai László közelről belőtte. Ezzel kiegyenlítettek a hazaiak, s ugyan Nyilasi Tibor még fejesből megszerezhette volna a győzelmet, de maradt az 1-1. Nem véletlen, hogy a ferencvárosi 8-as játékáról ezt írta a Népsport néhányszor: nagyszerű cselekkel tölt kapura, de a legjobb helyzeteket is elhibázta.
0: Amúgy milyen teljesítményeket hozott az 1-1-es X?
1: A hazaiaknál Martos volt a legjobb hátvéd, a középpályán Muha harcos felfogásban küzdött, inkább szerelt, mint támadott, s végül azzal kerekedett társai fölé, hogy a gólt ő készített elő, Pusztait gólja dicséri.
0: És a Videótonnál?
1: Idézem, Kovács László jó érzékű hárításaiért érdemel elismerést, néhány bizonytalankodásáért viszont elmarasztalást, a hátvéd csorból az erőteljes Baranyi főleg feljátékával, gyorsaságával tűnt ki. Fejes az első félidőben kitűnően játszott, de szünet után visszaesett. A középpályán találjuk a mezőn legjobbját, nagy kettő személyében beszáguldozta az egész pályát, a saját 16-osán belül nem egyszer felszabadított, s időnként mesterien szervezte a támadásokat is. Negyedórás kihagyástól eltekintve Kovács József is válogatott szinten játszott, nyugodtan, ügyesen kombinált, összességében ez a döntetlen továbbra is nyíltá tette a bajnoki címért folyó versenyt. Az edző nyilatkozatokból egyértelmű volt, melyik csapat szakvezetője volt elégedettebb, Dalnoki Jenő szerint. Idézem, gólokkal kellett volna nyernünk, mert nagyon sok helyzetünk volt. Kovács Ferenc, jó mérkőzés volt.
0: A mezőny legjobbja, a székesfehérvári nagy kettő János tett egy érdekes megjegyzést.
1: Ezt mondta, ha nekünk lett volna ilyen örökké zsibongó, biztató bennünket, örökké üzőhajtó szurkoló táborunk, akkor már birtokunkban éreznénk a bajnoki aranyérmet. Bárki ellen fogadom, hogy ezt az egy pontot, s valószínűleg azzal együtt a bajnokságot nem csak Nyilassék, hanem a szurkolóikkal együtt sokan szerezték meg. Ám mintha már lemondott volna a játékos a bajnoki címről, talán egy életen át arra a pillanatra készültem, hogy egyszer nekem is legyen bajnoki aranyérmem. Hajtottam, dolgoztam, lemondtam és áldoztam érte. És most vége, vége. Szeretnénk sírni a keserűségtől. Puszai László a gólját elevenítette fel utólag, az volt a szerencsém, hogy a védő támaszkodó lábára jött a labda, képtelen volt moccani, és abban a pillanatban éreztem, nem hibázok.
0: Összességében milyen volt a mérkőzés?
1: A visszapillantásban a Népsport ezt írta, erre a 90 percre emlékezni kell. Ugyanakkor a szaklap nem tagadta, a zöldfehérek számára döntetlen egy biztató eredménynek tűnt, és emellett szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy legjobbjaik a bajnokság hajrájára, legalábbis idegileg elfáradtak és néha csak árnyékai önmaguknak így, és ezért adták fel azt a küzdőmódot, amely az ősszel annyi sikert hozott nekik. A Népsport következtetése, hogy végleg elmosódtak azok a különbségek, amelyek egykor a fővárosi nagycsapatok és a vidék között mutatkoztak, ahol egy-egy csapat nem állandóan kirabolt bányához hasonlít, hanem meg tudja tartani magához, tudja kötni a tehetségeket, ahol az egyesületi vezetés valóban urra a helyzetnek, tud távlatokban gondolkodni és dolgozni, ahol az első részsikerek nem nyithatnak meg ellenőrizhetetlen és uralhatatlan érzelmek zsilipjeit, ott nincs mitől tartani. A szaklap kitért a bíráskodásra és a 11-esre vonatkozóan ezt írta, a teljesen megalapozott döntések is csak akkor igazságosak, ha egyforma súllyal alkalmazzák mindig és mindenkivel szemben.
0: Na és mi történt a zárófordulóban?
1: Az utolsó körnek két pontos ferencvárosi előnnyel vágtak a csapatok, a zöldfehérek Zalaegerszegen mérkőztek, a Vidi Szegedre utazott. Az akkori Zuhany híradó megszellőztette, hogy Kovács Ferenc a fehérváriak szakvezetője arra kérve kereste fel Szőcs Jánost, az ET edzőjét, hogy a fair play szellemében tegyék oda magukat, mire állítólag Szőcs megjegyezte, nem biztos benne, hogy lesz ráhatása, mert a két csapat futballistái már kapcsolatba léptek egymással.
0: Hát fogalmazzunk úgy, akkor ezek szerint nem történt meglepetés.
1: Így van. Telt ház, azaz 22 ezer néző előtt négycsillagos mérkőzésen 0-0-ás félidő után 3-1-re győzött a Ferencváros. A fiatal fradisták Ebedli Nyilasi Szabó góljával hozták a papírformát, akár csak a Szegeden 4-2-re győztes Vidi. A ferencvárosi Juhász István, aki az 1968-as bajnokcsapat tagja volt, nem tagadta. Nagyon boldog vagyok, hogy labdarúgó pályafutáson végén ilyen nagy örömet szereztek a fiúk. Azt hiszem, megérdemelten nyertük az utóbbi évek legizgalmasabb bajnokságát. A fehérváriak szereplését így értékelte a Népsport. A Videóton csapata érett, korszerű játékkal, nagy közönségsikert aratott, ezüstérmivel pedig fennállásának legszebb eredményét érte el.
0: Érdemes felidézni a szakvezetők értékelését is.
1: A ferencvárosi dalnoki ezt mondta az aranyat hozó idényről. Túl teljesítettük a tervünket, erre az évre nem irányoztuk elő a bajnoki címet, csak egy 3 éves terv végére, tehát jövőre következett volna ez a cél. Jól szerepeltünk az ősszel, úgy láttuk, sokat fejlődött a csapat, első helyen fordulhattunk, s ekkor gondoltunk először arra, hogy bajnokok lehetünk. Fiatal csapat a Ferencváros, zömében a fiatal játékosok adják a csapat stílusát, ők jelentik a lendületet, azt az akarást, amely jellemezte játékunkat. Tapasztalatlanságuk miatt nem várható tőlük, hogy az évben lejátszandó összes tétmérkőzésen egyformán be tudják osztani erejüket. A hullámvölgyet szinte természetesnek tartottuk, vártuk, számítottunk rá, nem lepett meg bennünket. Elsősorban idegi fáradtságról volt szó. Amikor bekövetkezett, az volt a feladatunk, hogy amilyen hamar csak lehet, urrá legyünk rajta. Sikerült leküzdenünk, ezért is nyertük meg végül a bajnokságot.
0: És miképpen látta Kovács Ferenc?
1: Ő sem volt elégedetlen. Az 1974-76-os évre a 3.-5. hely egyikét tűztük célul. Az ezüstérmet szereztük meg, és ezzel magasan túl teljesítettük tervünket. Sokáig versenyben voltunk a Ferencvárossal a bajnoki címért, és nagy harcban, csak az utolsó fordulóban dőlt el a küzdelem. Úgy érzem, hogy a csapat ezzel a szép teljesítményével kivívta magának az elismerést. Az elmúlt bajnokságban a 4. helyen végeztünk, s hogy előbbre léptünk, azt a sikeres hazai szereplés mellett jó idegenbeli mérlegünknek is köszönhetjük.
0: A Ferencvárosban Dalnoki több nagy játékost is mellőzött, Albert Fórián 74-be visszavonult, Branikovics László 76-ban Cseperre igazolt, és Szőke István is mellőzött lett, hogy csak a leghíresebbeket említsük.
1: Dalnoki próbált választ adni arra is, miért mellőzött korábbi neves labdarúgókat, idézem: utólag sem akarok senkit megbántani, de nem elsősorban a játéktudást keveseltem néhány régi labdarúgónknál, hanem az emberi kvalitásokat. Magam sem végeztem sajnos egyetemet, és eszem ágában sem jut arra gondolni, hogy doktori disszertáció kell mondjuk a jó támadójátékhoz. De hosszú évek vergődése bizonyította, hogy sebzett lelkű, befelé forduló vagy beszűkült látókörű emberekkel a sportban sem lehet magasan szárnyalni. Nehezen szántam rá magam az egykori társak vagy közvetlen utódok félreállítására. Nem mintha következményektől féltem volna, mert ha visszagondolok azokra a hónapokra, olyan voltam akkor, mint egy bajtkereső öngyilkos jelölt. De szerettem, kedveltem néhányukat, és nem éreztem biztosan, hogy jogom van-e egy egyéni elképzelésem megvalósítása érdekében pontot tennem a karrierjük végére. Aztán tisztáztam magamban, hogy mit akarok ezzel az egész edzői tevékenységgel. Pénzre, hírnévre nem vágytam, az egyesületnek akartam visszaadni valamit abból, amit annak idején kaptam.
0: Hát akkor ennyi volt a Ferencváros Videóton 1976-ból, 50 évvel ezelőttről. Ez volt a Sporttörténelem Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez az Én Történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
3: Bár a Nemzeti Sportrádió második születésnapját ünnepeljük, e köszöntő egy 45 esztendős történetben gyökerezik. A magyar labdarúgó válogatott 1981 májusában Romániát fogadta világbajnoki selejtezőn, a Népstadionban természetesen teltház várta a mérkőzést. Utóbb Nyilasi Tibor mesélte, hogy egy-két játékossal a toronyépület erkén áldogáltak, amikor arra lettek figyelmesek, hogy lentről néhány szurkoló áhítatos tekintettel nézi őket, és egyikük a szemkontaktus felvétele után meg is szólal eképpen: Tibikém, Erdélyből jöttünk, Székelyföldről. Otthon az emberek most indulnak fel a Hargitára, mert csak ott lehet befogni a Kossuth Rádiót, és magyarul akarják hallgatni a győzelmeteket. Kérünk, nyerjetek, mert az nekünk néhány évre megint a túlélést jelenti. Nyertünk a minap elhunyt Fazekas László góljával 1-0, majd kijutottunk az 1982-es VB-re, pedig egy csoportban küzdöttünk a románok mellett az angolokkal, a norvégokkal és a svájciakkal is. Rég volt, de igaz volt. Mindez azért jutott most eszembe, mert két éve azzal a bizsergető tudattal és meggyőződéssel vágtam bele ebbe a munkába, hogy napjainkban, a harmadik évezredben, a haza magasban fennkült eszméjének, a nemzet egyesítésnek leghatékonyabb és legközvetlenebb eszköze a sport, a magyar sport, és így azzá válhat a Nemzeti Sportrádió is. Erre születésünk óta számos bizonyítékot is kaptam. Íme az egyik. Amikor meglátogattam a Székely udvarhelytől nem messze fekvő, kis hegyi faluban élő, állattartással foglalkozó barátomat, és felmentünk a havasi legelőre, az Esztenára, ahol megmutatta, milyen kunyhóban tölti a napjait, éjszakáit, hogy távol tartsa anyájtól a farkast, a medvét, én pedig megkérdeztem, ha éppen nem támad valami fenevad, mivel tölti az idejét, ő azt felelte: olvasgatok és hallgatom a Sportrádiót. Elképedtem. Mert bár nemhogy nemzeti, még teljes országos frekvenciáig sem jutottunk el, hál' az internetnek, aki igazán akar, mindenhol és mindig megtalálhat és hallgathat minket. Akár hideg téli hajnalokon is. Mint amikor Harsányi Levente a Sportreggelben azt vetette fel, ebben az imankós időben érdemes-e autóval nekivágni, mire én Székely cimboráimmal példáloztam, hogy ők aztán nem ijednek meg egy kis hótól, félőrült módjára rodeoznak a Hargita lejtőin is. Amint ezt kimondtam, pittyegett a telefonom, és érkezett az üzenet a ma bizonyos havasi legelőről. Kösz szépen, hallgatlak, de azért te se panaszkodhatsz. Mármint a vezetési stílusomra gondoltam, de ezekben a percekben azért nem erre voltam a legbüszkébb, hanem arra, hogy két farkas támadás között mi, a Nemzeti Sportrádió vagyunk műsoron. Ugyanezt éreztem, amikor a délvidéki kolléga amúgy kicsit feddő szándékkal azzal lépett hozzám a sportújságíró közgyűlésre: mindig titeket hallgatunk, nagyon jók vagytok, de a videós közvetítés miatt látunk is, ezért mondom, ne tedd már fel lábad a másik székre nyújtani, mert az elég ciki. Azóta nem teszem fel. Ennyi jár az entaljaknak. No meg persze a magyarországi honfitársaknak, sportbarátoknak, hallgatóknak. Sőt, ennél sokkal több. Az elmúlt két évben ennek igyekeztünk megfelelni, ennek szellemében dolgozunk. Annyi mindent kéne még elmondanom, de most nem teszem, mert remélem lesz még rá alkalom. Zárásként hadd idézzem az ismerős arcok másik, egyébként kevésbé ismerős dalából a kedvenc, az én sportrádiós arszpoétikámat is tökéletesen leíró soraimat. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, és elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Hidat tiszta szavakból határok fölé. Nem csak trianoni, hanem az anyaországon belüli, általunk ásott, felállított, minket szétválasztó határok fölé is. Embert próbáló, egyben embert felemelő feladat. Méltó a Nemzeti Sportrádióhoz.
2: Ez az én történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
4: A rádió a rádiózás örök. Mondták, és manapság is mondják legendás elődeink azok, akiktől azt tanulhattam, hogy az élő közvetítések, műsorvezetések, tudósítások és interjúk során nagyon fontos, hogy legyen szókincsed, műveltséged, improvizációs készséged és bátorságod, valamint összességében egy stílusod, amitől egyedi lehetsz. Azért ezzel kezdtem, mert itt a Nemzeti Sportrádióban a nap 24 órájában reggeltől éjszakában nyúlóan lehetőség van ennek bizonyítására nem csak nekem, hanem valamennyi munkatársamnak. A feladat nem könnyű, mivel nincs megállás. Azonnal jön a következő kihívás. Ezért szoktam mondani, hogy számunkra minden nap egy olimpia. A rádiótól elvárás az, hogy friss legyen, hiszen nem kell hozzá akkora stáb, mint egy tévéműsorhoz, ahol általában nagyjából 10-20 fős személyzet kell ahhoz, hogy mindent a helyére tegyenek. A rádióban viszont elég egy hangmérnök és egy műsorvezető, és már is az élőadás varázsában találhatod magad. Legutóbb az egykori kiváló labdarúgó Fazekas László halálakor készítettünk rendkívüli sporttörténelmi című műsorunkat Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Edvi László kollégámmal, aki épp bent volt a szerkesztőségben. Simon László és Cserjés Bendegúz, vagyis az archívum segítségével gyorsan előkerült három anyag, interjú Fazekas Lászlóval és persze gólok is tőle. A többi sztorit és Fazekas László méltatását könnyedén megoldottuk. A rádiózásnak ez a lényege. Főleg a sportvilágában, ahol számtalanszor kell reagálni egy-egy váratlan szituációra, nem beszélve arról, hogy mindig láttatnunk kell azt, ami elénk tárul, ami előttünk történik, mindig minden körülmények között. Ez alapszabály. Persze nem mindig sikerül mindez tökéletesen. Van, amikor belegabolyodunk a mondandónkba, van, amikor sztorizunk, miközben a semmiből gól születik, vagy éppen nem találjuk el elsőre a góllövőt, de aztán javítunk. Fent és lent, mint a sportolók a pályán és azon kívül is, és pont úgy, mint a hétköznapi hősök, akik bennünket hallgatnak, akkor is, ha szerelmi bánatuk van, vagy rossz csapatra tettek a fogadóirodánál, vagy éppen állnak a kilátástalan dugóban. Itt álljunk is meg egy pillanatra, amíg emberek vezetik ugyanis az autókat, addig szükség lesz a rádiózásra, a rádióra, mert nagyon sokan ott választanak bennünket, valamint más rádiócsatornákat is persze. Nemrég pont arról győződhettem meg újból, hogy többen hallgatnak bennünket, mint azt gondoljuk, hiszen az egyik ismerősem szóba hozta a női lesiklást Cortinából. Az idei februári téli olimpia második versenynapján Lindsay Vonn tragikusan emlékezetes bukását közvetítettem a milánói ötkarikás játékok helyszínéről. Szerencsémre Pál Pál Előddel, az M1 munkatársával, aki jól ismeri az alpesi sízőket, igaz, egyáltalán nem számítottunk a visszatérő amerikai olimpiai és világbajnoknő 13 másodperc alatti óriási bukására és kiesésére. Megrázó élmény volt. Nem megrázó, hanem inkább jó értelemben katartikus, csodaszámba menő, felemelő és felejthetetlen élmény a férfi kettes bobok utolsó futama, szintén a téli olimpián, Cortinában, este 9-kor. Simán bejutottunk online-os kollégámmal a rajthoz, igen a rajthoz, mintha mi is indulnánk versenyzők, vagy legalábbis edzők, szakértők lennénk, újjá kellett dugnunk az akkreditációs kártyát, hogy nehogy lebukjunk és észrevegyék, hogy tulajdonképpen mi olyan helyen járunk, ahol nem lenne szabad ott lennünk, egyszerűen csak az akkreditációs kártyákkal egy ember kérdezte, hogy hova megyünk, ő átengedett, utána senki nem szólt hozzánk, mi meg ott találtuk magunkat a boppája rajtjának tövében, néhány méterre a versenyzőktől, sőt, néhány centire a boboktól. Testközelből, szemben a szurkolókkal a pálya mellett szenzációs és örök élmény marad az egész, majd aztán, ahogy a sötétben lesétáltunk a magasból, miközben a hófötte hegycsúcsok ott magasodtak a fejünk fölött, míg nem leereszkedtünk a település főutcájára, ahol kollégáink összeszedtek az autóval, és mehettünk is a szállásra. A téli olimpia örök élmény marad, ugyanúgy, mint 2018-ban Pjongcsangban, amikor szintén ott lehettem, és ne felejtsük, akkor született meg Magyarország első történelmi téli olimpiai aranyérme, köszönhetően a férfi 5000 méteres váltónknak. Élmény van bőven, hiszen a rádió, a rádiózás örök.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy kikiabáltad Máltán?
7: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióben ott a nyitott uszoda, a teltház valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utánra. De hát ez benne van, a hogy vagy kérdésre nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronzmeccset, hogy pozitívan, és akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy éltük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsi, vagy nem is kicsi csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
6: Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején. Ugye az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
7: Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent. A Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció és a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
6: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek, nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
7: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és akkor gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta, ezt a Veszprém példát. Én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül. Én most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportákban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van az, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
6: Persze, hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
7: Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt, ahogy mondtam, ez így működik. Ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni, én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy két-három játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
6: Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
7: Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül a jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van három olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években. És ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is, tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntést hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
6: Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek? Mert hát mindenki szereti a sikert.
7: Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a német Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de ez, azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
6: Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
7: Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni, egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérvműtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan búlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után, a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani, úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élettalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla, a Rekóban például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
6: Mi volt a probléma, az kiderült?
7: Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
6: De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
7: Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a Diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel, került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk. Tehát akkor már nem is játszott volna. Így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk. Akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején. Volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását. Utána eltörött az ujja, Úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
6: Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
7: Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk megvolt hozzá. Vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelona ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal. Talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelona egy világválogatott, a Recco egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccs a végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve, hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyen el is mondtam, a Marseille, aki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligájából esett ki, nem jutott a 8-ban. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Ott mekkora lehet a csalódás? A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal, az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a 8-ba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében 3 csapat kiemelkedik a mezőnyből, az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelona, a Recco és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
6: Erről csak ti tettétek magasra a mércét.
7: Igen, de ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
6: Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelona ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékosa a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult, jól nem indult be, te is így láttad?
7: Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Reccót úgy vertük meg Reccóban, hogy 10-4-re vezettünk a félidőben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt, tehát 3 tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Reccót, úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott. Úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos, a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, ami amivel ott tudott maradni a Barcelona mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapaton, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt. Ilyen a sport.
6: Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, ugye, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
7: Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófeákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani. És ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén. Nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején. A második fél idő sokkal jobb volt. Ott már 6 gólt lőttünk, ami ez egy jó szám. Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket még a második fél időben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jó lett volna, de nem így lett. Úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a Bajnokok Ligája címvédésről beszélnénk.
6: Igen, de azért egy kicsit úgy mélyről jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
7: Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
6: Visszanézted?
7: Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Az utána, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadik negyedbe kaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem, hogy nem kaptunk, igazán a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, mert már fölúszni se tudtak, azt a két fort belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
6: Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, ó, hát a büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma. Hát most ez sajnos nem jött be.
7: Igen, de ennek is van egy evolúciója a Somának, meg a Soma 5 méteres párbajainak, ugye amikor jó pár év ezelőtt még a Zsolt volt az edző, elvesztettünk egy szuperkupát, meg azt hiszem egy magyar kupát a Szolnok ellen 5 méteresekkel, akkor utána rengeteget gyakoroltuk az 5 métereseket a Somába, kialakult egy ilyen Somából kialakult egy ilyen hős, aki az 5 méteres ölő, és minden 5 méteres kivéd. De hát ahogy az évek alatt kialakult ez a dominancia, nyilván az ellenfelek is elkezdtek dühösek lenni, és elkezdték gyakorolni az 5 métereseket, elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek, magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni. És a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például az olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 méteres 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nüanszok döntenek ilyenkor már.
6: Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
7: Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kivállalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntést, hogy ki az az 5, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses Ford kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, mindenbe vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna máshogy, hogy kilövi, ha belövi, akkor sem biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
6: De a spanyol kapus, te is úgy látod, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
7: Ez az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél másik
6: de föld... oda kellett lőni, ahol lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
7: Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek, nem, mert ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mandi is hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu, kapufagol vonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a Blacky, teljesen más minden, ez így alakult.
6: Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel rá.
8: Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Néha nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott eszembe, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a Novival játszottuk az elődöntőt, ugyanígy ennyi múlott, hogy mi jussunk a döntőbe, vagy a Novi, és mi legyünk a bajnokok légei győztesek, és az egész életünk, vagy a sportkerünk egy kicsit máshogy alakuljon. Néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
9: Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt, azon ez mennyire érződött? Vagy mondjuk Aguirrenek ennyire jó napja volt?
8: Jó napja volt Aguirrenek. Megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és azt nem kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok, ha. De ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amiből mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze, összességében megérdemelték az egész szezonjuk miatt. Ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk.
6: Viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is. Így gondolod, amiket itt hallottál?
7: Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk, vagy mögöttünk hagyott 25 perc az, amit itt beszéltünk, nagyjából ugyanezeket mondtam, erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam higgadtan, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, hú, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik bajnokok ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
6: Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdáé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
7: Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni, bajnokok ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, hogy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyről az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízik benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
6: Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázzsal.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma a spanyolok és a belgák is bemutatkoznak a labdarúgó VB-n. Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, jelentette ki Magyar Péter. A hét közepétől egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is. Végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben, magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársasággal, még 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Gálfi Dalma kikapott a berlini füves pályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában.

0: hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány. De a Fidesz frakció vezetője nem emlékezett arra, hogy 2024. szeptemberében még arról beszélt volna, nyári diáktábor épül Csermajorban. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csak nem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. A tárcavezető hangsúlyozta, a kifizetések ügyében több szálon is folyik a vizsgálat. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés. Valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet.
1: Közlekedés.
0: Az M6-os autópályán a 190-es kilométernél levő Szajk-Mohács csomópontban munkavégzés, aszfaltozás miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat. A forgalmat leterelik a 194-es Bój-Nagynyárá csomópontig, ahol megfordulva lehet Budapest felé közlekedni.
1: Időjárás.
0: Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé élénk marad. Holnap az átmenetileg megvastagodott felhőzet mellett már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, és a hétvégén pedig beköszönt a kánikula a 35 fok körüli csúcs hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért fölállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb, felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a fejekbe rendet tenni, Balázs?
4: Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenfélről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakosról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottakbak, ez így is volt, és a mérkőzés eleje is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, ami ott a felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karriere

0: mert is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a bajnokok ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
1: Hol az olimpiákoszon is ezt láttad?
0: Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint eljátszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireus valamennyire elfáradt a végére.
1: Itt ment azért a góllövés, az első fél időben 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
0: Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-ét, épp hogy visszajöttünk az első fél idő végére, kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés, kaptunk 2 gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonyi kapusunk, hogy védett 2-t, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, egész arckifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a 3 gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőtünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
1: Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant, és bár a cserész, mert például a hölgyeknél ez ugye bejött?
0: Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kiadta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze egy pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2-t hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
1: És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
0: Erőből. Mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelóvalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ez nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt, nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és azt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
1: Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napirend, hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
0: mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy hogy vannak. Volt, akin láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be, a fiatalokat én szerintem nagyon megzavarta ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronz meccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
1: Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda 4-es döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elállt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez két nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is így nagyon nehéz.
0: Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül. Az elődöntők a legfontosabbak, igen, a Füchse Berlin nagyon, a meccset nem láttam, mert ugye kint voltunk Máltán, de azt láttam, hogy azért 40-35-re nyertek, ha jól tudom, az biztos, hogy egy egészen parádés meccs lehetett, de a döntő is sok gólos meccs volt, úgyhogy viszont a Barcelona sem nyer mindig, ha jól láttam, 22-24-26-ban nyerte meg, kimarad egy-egy év, én bízom benne, hogy nálunk most kimarad egy év, akkor jövőre újra mi tudunk a Bajnokok Ligája tetején lenni majd.
1: Egyébként hogy láttad a csapaton, amikor véget ért a mérkőzés, akkor tudtak igazán örülni?
0: Ott a helyszínen nagyon, nagyon boldogok voltak, tényleg megköszöntünk a szurkolóinknak, egyből oda mentünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókról van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladost Zagreb tartozik, hogy három Bajnokok Ligáját tudnak egymás után nyerni.
1: Hát most újraindul majd a sorozat jövőre.
0: Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék, az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a Bajnokok Ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
1: Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
0: Hát persze, lehetünk őszinték, az Olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekko meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni. Visszahozták őket relatíve meccsbe, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott 4 legyen közt. Egyébként ha 4-en nyertünk volna, akkor is azt hiszem, mi lettünk volna a csoport elsők, már jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett 2, de de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az Olympiakosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az Olympiakosszal akarunk játszani, és az Olympiakosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el, de azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
1: Megnéztétek a döntőt?
0: Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagyrészt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edző reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccshelyébe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
1: Persze, hát azért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor, Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
0: Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kunyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
1: Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az, hogy figyelted-e a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
0: Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első nél közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabad nap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és egészen fantasztikus hangulat volt, és azt mondhatom, hogy számomra ez a mérkőzés volt az a női vízilabdában, amilyen egészen kimagasló, sose láttam még ilyen jó női vízilabda mérkőzést. Nagyon jó lövések voltak benne, jó döntések, jó iram volt, és nyilván sajnáltam a fradi játékosokat, a lányokat a végén. Gratulálok egyébként nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény volt, és sajnáltam az edzőt is, Matajsz Márkot, a barátomat, mert tudom, hogy ennek azért nehéz lehet a megélése. Nagyon közel álltak, kettővel vezettek, és a vége az meg megint az 5 méteresbe torkollott, ami sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
1: Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
0: Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10%-kal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a Bajnokok Ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak, én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligát, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
1: De azért a csapat magja marad?
0: Marad a csapat magja, ugye ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme eljönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
1: Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked
0: köszönjük
1: is.
0: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában, mi pedig hamarosan folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: dust, all that I adore.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a Nemzeti Sportkör vendégeit. Köszöntöm itt a stúdióban Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztőjét és Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Uraim, hát amire vártunk sokáig, elkezdődött ugye a labdarúgó világbajnokság. Sokan kicsit úgy fogadták ezt, hogy rengeteg mérkőzés lesz, nem lesznek majd olyan izgalmasak az első meccsek. Ti hogy látjátok, igazolódott ez?
3: Hát annyiban igazolódott, hogy vannak izgalmas mérkőzések, és vannak kevésbé izgalmas mérkőzések, sőt, vannak sima mérkőzések, lásd, a németek addig nyomták a gázt, amíg tudták.
4: De az amerikaiak, svédek is.
3: De az amerikaiak, svédek, tehát voltak olyan meccsek, mondjuk pont a svéd, az szerintem váratlan volt, ez a különbség, főképpen annak tudatában, hogyha emlékeztek rá magán a VB-s rejtező sorozatban, a svédek azok gyakorlatilag, mintha nem léteztek volna, de a Nemzetek Ligáján gyakorlatilag a legsimában estek ki.
5: Miközben Tunézia nagyon magabiztos volt.
3: Tunézia meg veretlenül így van.
4: No, talán, nem ugyanabban se lejtezik.
3: Nem ugyanabban, de akkor is. Minden esetre ez egy kicsit meglepett. Ugye Egyesült Államok ugye házigazdaként, vagy egyik főházigazda, azt hiszem talán ez egy ilyen érdekes kifejezés, talán igaz, mert ugye a háromnegyed a meccseknek, meg a gazdasági erő, minden az mellettük áll. Ugye azt a Paraguayt verte szintén üzenbiztosan, amelyik a selejtező sorozatban, ha már említjük a selejtező sorozatot, Brazíliát is verte egyszer, Argentinát, a címvédőt is verte egyszer, szóval vannak ilyen érdekes meccsek. Ugye pont Pistával beszéltük ma, hogy mondjuk Svájc is simán nyerhetett volna Katar ellen, hogyha azt a német, hogy mondjam, hozzáállást tanúsítja, nem így tett, és aztán a
4: ráfaragott,
3: köszönöm. Igazából még most, amikor beszélgetünk, a legnagyobb esélyesek nincsen, még nem játszottak, mert mind a keretek értéke, mind a FIFA ranglista és minden egyéb, hogy mondjam, jóslat és szakmai elemzés alapján ugye az argentin, francia, spanyol trió. Hát nem kell sokat várni, és a spanyolokra a legkevesebbet, de a lényeg az, hogy ők még nem léptek pályára, azt vegyük bele, és még azt is átadom a szót, hogy Argentina úgy lett világbajnok 4 évvel ezelőtt, hogy az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától. Tehát magyarul ez persze jelent dolgokat, de igazából
5: Spanyolország meg Svájctól, nem amikor világbajnok.
3: Így van, tehát magyarul nem lehetetlenség.
4: Nem beszélve 82-es olaszokról, ahol beharcoltott. Paolo Rossit haza akarták zavarni a csoportmeccsek után, aztán később gólkirály lett, a labdás, és megnyerte nekik ugyanazt a
3: végét. Igazából a lényeg az, hogy rengeteg meccs van, én nem is tudom követni tényleg, ráadásul de meg szoktam nézni az összefoglalókat, hogyha úgy alakul, pont most néztünk az MTV értekezleten egy olyan kimutatást, egész sokan nézik ezeket az összefoglalókat is, gondolom azért, mert ilyen nem nézik. De mondjuk egy skócia Haitit megnéztek, 45 ezeren megnéztek, ha jól emlékszem,
4: hajnali
3: 3-kor egy skócia Haitit. Most képzeljétek el, tehát eszement, hogy mondjam, tehát a
2: nagyon-nagyon nagy...
5: Jó, hát azért skócia,
3: nem beszélve Haitiről, így van. De a lényeg az, hogy nyilván azt nem mondom, hogy VB láz van, mert az akkor lenne, ha kin lennénk, de abszolút érdekli az embereket, nagyon érdekes csapatok vannak, de nem sokáig, tehát most nézzük, mert már utána nem lesznek érdekes csapatok, hanem azok lesznek, akiknek ott a helyük.
4: A VB hosszáról a legtalálóban Malonyai Péter kollégám fogalmazott egy mai Nemzeti Sport jegyzetben, azt mondta, hogy a statisztikáknak, ha hinni lehet, akkor ő csak remélni tudja, hogy megéri a VB végét.
3: Nem azt mondta, hogy a magyar várható életkor
4: tekintve csak reménykedik abban, hogy a VB végét megéri. Valóban nagyon sokáig tart, hát még több, mint egy hónapig, ugye azt hiszem pénteken lesz 19-e, és 19-e lesz a döntő is majd júliusban, tehát még iszonyú messze van a vége. Egy biztos valóban az, hogy most az első fordulóban ki hogyan szerepel, az persze annyiból nem mindegy, hogy egyrészt megnehezítheti a saját dolgát, másrészt adott esetben ki meccset kell játszani a továbbjutásért, vagy az első helyért, mert az sem mindegy, hányadik helyen mész tovább, mert azért majd amikor kialakul a 32-es tábla, akkor ott azért lehetnek meglepetések. Tehát aki most elrontja az elejét, az beleszaladhat ott esetleg egy olyan meccsbe, hogy már búcsúzik is a VB-től.
2: De ez fordítva is igaz, ez ha most nagyon jó állapotban van, mondjuk olyan játékot produkál.
4: Az minden létező fórumon minden hozzáért, kicsit is hozzáért ember elmondja, hogy nem lehet 5,5 héten keresztül csúcsformát futni, de nem is kell. Mert a csoportban mondjuk erre azért mindent összevetve nincs szükség. Ezzel együtt nem csak érzelmi alapban, vagy szurkolásilag, szóval hozzám közelebb áll, amit a németek csináltak, hogy akkor játsszuk meg ezt a meccset normálisan, figyeljünk oda, szedjük ki belőle, amennyi benne van, egyébként a nagyon szimpatikus ellenféllel szemben.
3: Történelmi gólt rúgtak, ők is boldogok.
4: Történelmi gól egyébként.
2: Akkor egyednél nem fogadtál még Kuraszaura?
4: Én nem fogadtam egyet, nem fogadok, de hát nem voltak kétségeim, hogy ebből mi lesz. De mondjuk például Advokát és csapata úgy örült, mint ha megnyerték volna a VB-t, ami egyébként az ő szempontjukból teljesen érthető. De egyébként akkor már hadd süssem el azt, amire majd jöttem rá, hogy azon eddig is poénkodtunk, meg mindenki mondta, hogy mi az, hogy egy ital kijut a világbajnokságra, mert ugye Curaçao, de az Advokát az például az egyik leghíresebb tojáslikőrnek a neve. Tehát tulajdonképpen egy likőr...
5: Ez egy jó koktél.
4: Egy likőr, hát azért két likőrt nem tudjuk össze.
3: Abból azért nagy bajok lehetnek. Régi szép időkben kereszném.
5: Akkor egy bizarr koktél.
4: Én ezt nem merném megreszkírozni. Ráadásul ugye az egyik sárga, a másik kék, pont amilyen mezük van, tehát ez tökéletes.
5: Hát igen, hogyha abból indulunk ki, amit régóta hirdetek, hogy az emberi civilizáció csúcsa a futballvilágbajnokság, akkor miért ne lenne jó, hogyha abból, ami ilyen fantasztikus, abból még többet kapunk, időben is, meg csapat számban, meccs számban.
4: Ezt mikor szoktad hirdetni?
3: Szerintem mondhatom azt
5: egyébként, hogy meg cikisztek is miatta.
3: Szerintem még infantilnosság gondolja.
4: Megértem őket.
5: Na igen. De hirdetem továbbra is. Töretlen lelkesedéssel.
4: Akkor már olimpia, ha választanom kell.
5: Hát neked olimpia, nekem futball-VB. Csak nem, ugye a félelmünk az, hogy felhígul az egész, ha már itt az italok keverésnél tartunk. És hát most sokat beszélnek arról, hogy vajon veszélyben van-e a magyar válogatott gólrekordja, a Salvador elleni 10 gól.
4: Már nincs.
5: Ami
2: tegnap. Ugye ma aktuális
4: hát a spanyolok.
2: Ott lehetnek, ott lehetnek. Ezen a napon játszottunk 10-1-et El Salvadorral.
5: Igen, csak hogy itt olyan nagy különbségek vannak egyes országok között, hogy akkor majd igen, például igen, most igen. Becsúszott egy 7-1. Hogy előfordulhat, hogy lesz itt még több is, mint hogy a klub VB-n, ahol a FIFA hasonlóan kinyitotta a kapukat, ott volt is valami brutál új-zélandi csapat, ott vett a Bayern, vagy mi is volt, 10 fölötti gól számmal.
4: Szerintem válogatott szinten egyébként ekkora különbségek ma már nem tudnak lenni, de hát persze egy meccsen előfordul.
3: Amikor a 85-kel, a világranglista 85. éve játszol, és te vagy a második, ott, és mondjuk azt mondod, hogy na most akkor nézzük meg, mi van, akkor azért akkor igen,
5: az a furcsa, hogy teljesen egymásnak két ellentmondó folyamatot látunk, az UEFA-nál a BL-t illetően a klubfociban, meg a FIFA-nál a válogatott fociban. Az egyiknél megpróbálják az elitet minél inkább megóvni attól, hogy játszania kelljen a többiekkel, tehát lehetsz te bajnok, de akkor is csak 4 selejtező kör után juthatsz el oda, hogy az angol 5-kel esetleg meccselhetsz a Bajnokok Ligája csoportkörében, aztán onnan úgy is kiesel, és a végén ugyanaz a 16 csapat játsza egyenes kieséses szakaszt, mint most.
4: Mondjuk az így van a VB-n is.
5: De a VB már az egyenes kieséses szakasznál nyilván ugyanígy lesz, illetve ha így lesz, akkor azokat fogja igazolni, akik azt mondják, hogy ez egy fölösleges felhígítása a mezőnynek, mert hiába kapnak esélyt, nem tudnak a kicsik élni vele. Néhány meccs után semmilyen következtetés nem lehet levonni, sőt az első meccsek után sem. Szerintem a csoport kör végére már nagyon sok mindenki fog rajzolódni, de hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk valami hasonló szisztémát találnának ki a VB-re, hát először is akkor létrejönne az A csoportos, B csoportos világbajnokság a futballban is, mint ami más...
3: C, azért a C-t se felejtsük.
5: És a C csoportos is. Vagy például az lenne, hogy aki nem tudom én nyert már világbajnokságot, az eleve kiemelt, nem is kell a selejtező játszania, tehát lehetne itt...
4: Esetleg a döntősökre is ezt.
5: A döntősökre is kiterjeszthetnék.
3: De miután... Esetleg a kétszeres döntősökre,
4: ha engem kérdeznek.
3: Ha engem kérdeznek, a kétszeres döntős.
4: De legalább a kétszeres döntős.
5: Szóval az a helyzet, hogy hogy nagyon furcsa ez a dolog. Az a része a törekvésnek szimpatikus, meg mindenki tud vele azonosulni, hogy ha már az emberi civilizáció csúcsáról beszélünk, akkor terjesszük ki a részvétel érzését minél nagyobb területre. Tulajdonképpen ez a 48 csapattal
4: lehet kérni.
5: A földkereség egy negyede.
4: Örülök, hogy ott van Kuraszó,
3: de kis felület vagyunk.
5: De joggal vethető fel az, hogy ha már a földkereség egy negyede ott van, és ha már 48 ország ott van a bő 200-ból, akkor
4: miért nincs ott mind?
5: Akkor miért nem a legjobb 48 van ott? Mert mondjuk a legjobb 48-ban mi is benne vagyunk, szerintem régebb óta. Persze. Volt olyan talán, hogy kívül voltunk a 48-on, de az utóbbi 10-15 évben szinte biztos, hogy benne vagyunk.
3: Abszolút.
5: Egyébként, ha már az évfordulók, akkor pont tegnap volt az osztrák meccsnek az évfordulója, ami azért egy teljesen új korszakot jelöl a
4: 2016
5: világversenyektől 30 évig, vagy a nagy tornáktól 30 évig távol levő magyar fociban. Úgyhogy úgy is azt fogjuk mondogatni, amikor látjuk ezeket a csapatokat, amelyek csak a kontinens kvóták miatt vannak ott, hogy mi is ott lehetnénk, meg ilyenek mi is lennénk, meg mi, ezeknél még mi is jobbak lennénk.
4: Kezded egy olaszt, hogy nézi a VB-t, hogy nézi Kuraszót.
3: Igen, nagy boldogom, meg hajték. Egyébként tényleg így van, megnéztem a VB előtt. A 17 csapat előtt állunk, tehát több mint a harmada a mezőnynek előtt állunk a világranglistán. A csapat értéke alapján pedig a 26-ak vagyunk, tehát abszolút szinte
4: közé. Mondjuk az a szoboszlai.
3: Jó, de hát másnak így szoboszlai, hát ne haragudj, de nekünk van. Azért mondom, tehát magyarul majdnem a fele az érték alapján, és több, mint a harmada a ranglista, tehát
4: meg ezzel még így van 4-5 európai csapat.
3: Több is van, persze, nem erről van szó, hogy nem. Csak azt mondom, hogy mi is ebbe vagyunk. Hát most ennek részben örülünk, hogy nem vagyunk olyan rosszak, viszont szívesebben ott lennénk úgy, hogy hátrábálnánk a ranglistán, de mondjuk megjátszanánk azt, mint a svédek, és okosba, és
4: hát
3: akkor...
4: Hát végül is elvére már jutottunk így.
3: Bizony, a Nemzetek Ligája tud segíteni. Most kéne egyszer egy olyan variáció, hogy a VB kijutásra is segít a Nemzetek Ligája.
5: Hát így van. Például lehetne egy ilyen, hogy a Nemzetek Ligája szereplés alapján vannak kiemelések, egyebek. Mármint olyan, hogy
4: az
5: nem
4: most
5: kell
4: is
5: játszani.
4: Így van, csak utána nem jutunk ki.
5: Tehát amikor... Ugye az, hogy ilyen kis országok is ott vannak, meg ezt aztán a játékvezető küldésnél lehet majd még látni, hogy még olyan országból is hívtak játékvezetőt, amelynek az állampolgárát nem is engedik be Amerikába, hogy miután minden országnak egy szavazata van a FIFA közgyűlésében, ezért próbálják kiszolgálni a lehető legtöbb tagállamot, ezen is mindig nagy viták vannak, hogy mondjuk Brazíliának akár népesség számát, akár a futballhoz hozzátett teljesítményét tekintve miért ugyanúgy egy szavazata van, mint egy kis csendes óceáni szigetnek, de közben meg kimeri azt mondani, hogy egyik ország szava többet ér, mint a másik, viszont ennek igenis lehet az a vége, mint hogy a klubfociban mozgolódnak a legjobb csapatok, hogy saját szuperligát csináljanak, majd lehet, hogy itt is mondjuk Brazíliával és Argentinával kiegészülve a 10 legjobb európai ország csinál egy saját ligát.
4: Egy szuper VB-t.
5: Egyébként itt a mi régiók nem áll túl jól, mert ugye a szomszédaink közül egyenesságon csak Ausztria és Horvátország jutott tovább, és a régióból aztán még Csehország, de szemmel látható a visszaesés, miközben mondjuk a norvégok, svédek. Ja, és Bosznia, így van, és Bosznia. Tehát azért a volt Jugoszlávia tagállamai közül kettő még most is ott van, elképesztő tényleg, hogy mindegyik tagállamban tudnak futballozni. Én mindig szurkolok a közép-európaiaknak, de most nincsenek egyáltalán könnyű helyzetben.
2: Nézzük egy kicsit a házigazdákat, mert azért az is mindig befolyásolja például a nézőszámot, vagy a hangulatot, hogy a házigazdák hogy szerepelnek. Hát tulajdonképpen senki nem zárta vereséggel az első kört. Két győzelem, egy döntetlen a házigazdák mérlege.
4: Hát ebből az amerikaiak iszonyatosan jól néztek ki, az más kérdés, hogy kiderül, ez mennyit ér. Hát annyit vélhetően igen, hogy akkor ezzel a továbbjutásuk rendben van, nem mintha különösebb vita lett volna ezen. Az a jó kérdés lesz, hogy ezt a tempót, meg ezt a szervezettséget, meg ezt a flow-t, ami körülöttük most van, ezt mennyire tudják majd továbbvinni akkor, amikor náluk magasabb a jegyzett csapattal találkoznak, előbb vagy utóbb fognak. Mexikó szintén viszonylag rendben van, nem mutattak semmi extra, de ez a Dél-Afrika olyan gyenge volt, hogy így is könnyedén nyertek. Szerintem ők ráadásul ott a saját klímájukban, meg a saját magaslatukon, ők nyugodtan spórolhatnak egyelőre az erejükkel, aztán meglátjuk, hogy mire viszik. Hát Kanada azért egy polccal lejjebb van, főleg még Anthony Davis nélkül, vagy Alfonso Davis nélkül, ő egy polccal lejjebb van, mint az amerikaiak, meg a mexikóiak. Hát most egy egy döntetlenre jók voltak, de nem hiszem, hogy róluk szólnak különösebben a VB, ettől még ha már az USA meg Mexikó VB-t rendez, akkor tulajdonképpen nyugodtan mellé lehet rakni, mint 10 vagy hány meccs erejéig Kanadát is. Nem tudom, azért nekik nem jósolok én túl nagy jövőt. Mindent összevetve egyébként a hangulatra amúgy nem lehet panasz. Hát változatlan azt mondom, hogy már itt is volt szó, hogy az Azték stadion volt az igazi. Tehát az jó nézett ki. Az a kulissza, ami ott az első mexikói hazai meccset.
3: Hát nyilván a megnyitó ünnepség, meg szalmahajak besétál a tűzpiros nadrág kosztümbe, az embert kicsit boldogá teszi. Földobta a meccsélményt, de egyetértek. Ugye azt mondom, hogy nyilván a hazai csapat, ha minél sikeresebb, annál jobb lesz. Na most három hazai csapat van, tehát, de abban nyilvánvalóan az Egyesült Államok az, amelyik szakmailag és minden egyébben, ahogy azt előbb Pista is említette, meg mondtuk az elején, a legjobb. Hangulatban abszolút Mexikó, hát most pont Borsos Laci, a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója, hogy valami olyan iszonyatos utcabáról, karneválról számolt be.
4: Ami már egy ilyen 6-7 napja tart.
3: Napok óta
2: csak most. A külföldiek csinálják elsősorban? Mert én a fiam ott él Mexikóvárosban, és azt mondta, hogy igazán a világbajnoki eredménye nincsenek annyira ott elfogva az emberek, mennek a tüntetések, azzal jobban elvoknak foglalva, meg öregnek tartják a csapatot, nem örülnek annyira, hogy ez a csapat indult.
3: Én nem tudom, hogy örülnek
4: el, hogy nem. 100 000 ember, aki a Borsost vette körül, az örül.
3: Igen. Hát akkor lehet, hogy a Laci rossz helyeken mozgott, mert csak örülő ember.
4: Magyarországon is volt, aki nem örült, amikor kijutottunk az
3: most de ez jó példa, így van. Tehát Magyarországon is nyilván nem mindenki táncolt a villamos tetején, amikor az EB-re kijutottunk, de azért ez mink elég jó hangulat volt. Itt is a karnával erről szól. Persze, tanártüntetés, nyilván ilyenkor minden társadalmi réteg megjelenik, és próbál, ugye, hiszen ilyenkor az alkupozíció kicsit erősebb, hogy most nem egy novemberi esős délutánon tüntet, és akkor senkit nem érdekel, nem. Hanem a VB alatt, és akkor esetleg gyorsan el tudja intézni egy jobb pozícióban a dolgait, és ami számára fontos, de azért Mexikó, tehát ott eszeveszett hangulat van igazából. Hogy mondjam, tehát látni fogjuk, hogy meddig fognak eljutni ezek a csapatok. Én még mindig azt mondom, hogy még nem, mint amit az előbb, nem, még a legnagyobbak még nem mutatták meg magukat.
2: Igen, de azt leszögezhetjük, hogy ugye korábban több ország azért vállalta a VB rendezést, hogy esetleg ez segítsen még a saját válogatottjának, hogy mondjuk világbajnok legyen. Tehát egyik ország sem pályázik arra, vagy nem pályázhat arra, hogy világbajnoki címet nyerjen.
4: Ez ritkán szokott világbajnok lenni.
3: Igen,
4: legutóbb a franciák voltak.
3: De az EB-ken is, hogy amikor ukrán-lengyel pályázott, illetve meg is nyerte, akkor se az volt, hogy ők lesznek az esélyesek. Tehát azért ez nem teljesen így van. Ugye szokták mondani az időjárást, akkor ugye Mexikóban a magaslatot, a viharra, most kitalálták ezt az ivószünetet, pontosan tudjuk, hogy semmi szükség nincs rá, vagy csak bizonyos helyzetekben, de egyébként hát reklámidő. Ez az Amerika nagyon okosan, és az Infantinok rá, tehát az, aki kitalálta, hogy ezt hívjuk ivószünetnek, és hogyha 10 fok van, vagy 40 fok van, akkor is, csak ugye feltűnik, hogy hirtelen megjelennek a reklámok.
2: Éppen tegnap hallottam a közvetítésen, hogy behúzták a tetőt, a
3: légkondicionálást 20 fokot, mondta a riport, hogy egy kicsit cidrizik, mert csak 20 fok van, és érzel. De az ívó szünet volt, meg reklám is volt. Tehát azért,
4: jó, de mondjuk nem fordult.
3: Teljesen nem kell nézni az ember.
4: De cserében nem fordult elő, hogy én bármilyen reklámot megnézzek. Tehát azt én is kihasználom. Nem a tévé előtt ülök, amikor jön ez a hidratációs szünet, hanem szépen intézem a dolgaimat, esetleg hidratálok, de hogy a reklámokat nem nézem.
3: Ki van írva, az felpattant.
4: Szófogadó.
5: Amikor a Todzele Józsi bácsival ültünk Pápán egy NB1-es meccsen, és egyszer csak félbe szakadt a meccs, és csapatok megindultak a kispad felé, és az öreg kérdezte, hogy mi történik, mondtam, hogy ivószünet, és kérdezte, hogy az mi, ő, aki a spanyol, a portugál bajnokságban ilyen...
3: Nincs meleg.
5: Észak-afrikai csapatoknál, meg ilyeneknél húzott le egy életet, elkezdett hahotázni, hogy ilyet még az életében nem hallott. Most ez is a légkondicionált stadionban, 20 fokban az ivószünet, és akkor még azt is tegyük hozzá, hogy voltak olyan edzői, meg orvosi iskolák, amelyek azt mondták edzés előtt, hogy ne ígyál, mert lötyögni fog a hasadban. Most meg minden a hidratálásról szól, de tényleg generációk nőttek úgy fel, hogy meg volt tiltva, hogy edzés, meg meccs előtt, meg alatt ígyál.
3: Ez is az álságosságát mutatja.
4: Kólát.
2: Majd NBA-3-as mérkőzésen jártunk olyan helyen, hogy láttam, hogy viszik ki a szódát, és azt hitték a játékosok. Megkérdeztem az ellenőrt, hogy ez tényleg így van? Ez mindig így van, itt azt mondtam, már lementünk a térképről. Hát utoljára az én ifi koromban volt ilyen, hogy szódát ittunk. Na mindegy.
5: Ez csak úgy, egy másik, ez az ivószünet, ez tényleg álságos, nem is tudom, talán Klopp volt az, aki Klopp. Már bírálta is.
4: Klopp, hogy persze, Klopp, hogy... óriási formában van egyébként. A...
5: minden rossz, minden a futballnak vacsa. A hagyományos ritmusát, meg a hömpögését, mert hogy egy meccsnek van ilyenje, és hát érdekes, még az jutról eszembe Weiss Feri bácsi.
4: Folynia kell, mint a folyónak, azt mondja, nem kell gátakat, van, nem kell gátakat emelni a futball elé.
3: Jó, de hozzáteszem, hogy mondjuk a VAR azért már emelt egy-két gátat, tehát ahhoz képest egy kis hidratáció
5: hát,
3: szünet.
5: Igen, az... ott vannak kínos. Na,
2: vagyunk ennyiben. Na egyszer már beégett a VAR is most a világban.
3: De egyet, csak most a szünetet mondom, igen, meg a folyóhömpölgését.
4: De a teljesen nyilvánvalóan lesről induló svájci, amiből 11-es lett, hát mondom, és a VAR, mondom, mit csinálnak ezek? És akkor aztán egy nap spéttel derült ki, hogy már ő FIFA mondta, hogy igen, de ott nem működött. Ja, hát mondom, akkor meg a partjelző esetleg emelhetne egy zászlót.
3: Mert az is. A partjelző sem működött.
4: Bármilyen hihetetlen, van egy partjelző is, az se jelezte a lest. Pedig nem. Egy 20-30 centis les volt, tehát nem
5: ez
4: egy
5: ez a baj a VAR-ral, hogy ellustítja a játékvezetőket.
3: Azt hiszem, hogy ellustul.
5: Hívták a soproni tudósítónkat.
4: Úgy.
5: Emlékszem, és ő elsősorban kosárlabda volt a kedvenc sportága, de egy futballmeccset tudósítottunk együtt, és ami kilátással 0-0 hömpölygött éppen a pályán, amikor Feri bácsi megszólalt, hogy magasabb rendű sportágokban ilyenkor időt kérnek. Úgyhogy ő megelőzte a korát, mert ő már akkor gondolta, hogy azért néha jót tesz a meccsnek, hogyha megszakítják, vagy félbeszakítják. De honnan is indultunk?
2: Menjünk végig a csoportokon, ha már úgyis elfelejtettük.
5: Bocs, a hazai csapatok, tehát ugye azért van itt most a VB, mert vagy azért kellett Blatternek menni, hogy lehessen Amerikába a VB, mert akkor kapták fel igazán a vizet, amikor Katar és Oroszország kapott VB-t, az Egyesült Államok meg nem.
4: Meg is buktatták a Blattert.
5: Azonnal meg is buktatták a Blattert, akit egyébként a mindenféle letartóztatások meg New York Times cikkek után, mert ezt a FIFA kongresszusa időzítették, kétharmadosnál nagyobb többséggel újra választott a FIFA kongresszus, de néhány nap múlva hát mégis belátta.
4: Miután egyetér az amerikaiak szavazata, mint tudjuk.
5: Igen, de valamiért mégiscsak olyan nagy volt az ellenszél, hogy aztán belátta, hogy nem marad, és persze ott van Mexikó meg Kanada, hogy kozmetikázza a dolgot, de valójában ez egy USA VB. Egyébként pont Kanadáról mondta Pista, hogy ők azért egy poccal lejjebb vannak, mint az amerikai meg a mexikai válogatott. Ott van olyan stadion is, ez a Toronto, én voltam ott, ilyen 20-valahány ezres, vagy nem is tudom, ahol most játszottak. Tehát ezekhez az elképesztő NFL stadionokhoz képest, amikben Amerikában vannak a meccsek, az ott egy szerényebb lépték.
3: Ékszerdoboz.
5: De szerintem az egész VB sikere szempontjából az, hogy az Egyesült Államok válogatottja hogy fog szerepelni, az nagyon sokat számít, mert azért ismerjük azt a jelenséget, hogy ha sikeresen menetel egy csapat, akkor azért azt felvillanyozza az egész országot. Ugye az oroszoknál volt az, hogy nagyon rosszul játszottak a felkészülési meccseken, nem bíztak ők maguk se, hogy ebből lehet valami, aztán majdnem a legjobb négy közé jutottak, Csercseszóval, a későbbi Fradi edzővel egyébként.
4: Vagy a németek 2006-ban, nem hogy VB láz nem volt, igazából nem is volt meg a Németországban a National Elfnek ez a hagyományos erős kötődés a szurkolókkal. Aztán nyertek egy meccset, kettőt, hármat, és a végén ez a pont ott volt, mint te is voltál szerintem. Azért ott annyira megváltozott az egésznek a kulisszája. A saját válogatott szereplésének a
3: hatására. Gyakorlatilag menet közben csodálkoztak rá, aztán annyira belelendültek, hogy a szenzációs hangulat volt, igen.
2: Na hát mondtam, hogy menjünk végig a csoportokon, legalábbis menjünk. Esünk neki az A csoportnak, mert hogy mindjárt jönnek majd a hírek. Mexikó, Dél-Korea, Csehország, Dél-Afrika, ugye Mexikó nyert Dél-Afrika ellen 2-0-ra, Dél-Korea viszont nem tudom, nektek meglepetés, hogy legyőzte a cseheket.
3: Hát a meccs alapján nem, tehát aki látta azt a meccset, ott a Dél-Korea jobb volt. Tehát
4: ez a cseh csapat, ez egyébként...
3: Hát ugye két büntető párbajjal jutott ugye a pocselejtezőkön át ki a VB-re. Egy nagyon hatékony, és szerintem a tudásának a...
5: Koszovó ellen, vagy nem? Nem
3: egyet ugye a dánok ellen. A dánok igen, ellen igen, volt igen, a második, igen. És nem, Írország
2: volt.
3: A mi írjainket, meg Dániát. Jó, hát azt mondom, hogy ezek közül mondjuk... a mi íreinknél szerintem mi is jobbak vagyunk, és aztán most ezt a témát nem részletezem, de a dánokkal döntetett, tehát szerintem aztán megvennünket, én azt mondom, hogy az nem kis dolog, de itt könnyűnek találtattak, és délkorra jobb is volt. Nem tudom, mi lesz a második fordulóval.
4: Kifejezetten jó volt.
3: Akkor egy másik Dél-Afrika, mert kifejezetten rossz volt, nem csak a Mexikóhoz képest, hanem ő magában is rossz volt.
4: Ha ne vegyük rá mérget, hogy Mexikó megnyeri ezt a csoportot egyébként.
3: Ezt akartam mondani, azt mondom én most ennek alapján, hogy Dél-Afrikának semmi esélye nincsen, persze. És akkor nézzük meg, hogy a csehek össze tudják-e szedni magukat, és akkor a Mexikó meg Dél-Korea.
2: De hát ott azért színesítette a programot három piros lap is rögtön az első meccsen.
3: De nem amiatt volt, tehát az eredmény, tehát nem az volt, hogy az első percben két pirosat kaptak a Dél-Afrikai, és utána meg
2: 84-92 volt a két
3: mondom,
2: utolsó.
3: Tehát az
4: igazából... Azért meghatározó volt.
2: Az
4: hozzáteszem, összevisszarúgdosták a mexikóiakat,
3: tehát szóval... Nem volt vita, vagy bármi, tehát teljesen nyilvánvaló volt, teljesen korrekt volt ezek a piros lapok, és Mexikó úgyis jobb volt, úgyhogy nem ezen múlt.
2: Kell a harmadik hely ilyenkor, azért örülnek ebben a csoportban biztos, mert ott nagy valószínűséggel olyan körbeverések lehetnek, hogy a harmadik helyre is nagyon oda kell figyelni, hogy
4: hát
2: ki
4: meg
2: oda.
4: Főleg az A csoportról beszélgetünk, tehát ezeket úgy fogják kisakkozni a HIJ, meg nem tudom milyen csoport. Itt most nagyon sokat számít, hogy a végén vagy, lásd mi az előző EB-n. Tehát hogyha mi az F csoportban vagyunk az EB-n, akkor Könnyen lehet, hogy tovább jutunk. Így meg, amikor már mindenki mindent tudott.
3: Hát igen, itt már lepörögnek ezek a meccsek, ott meg még vannak, és akkor tudják, mit kell csinálni. És általában ott szokták mondani, ha egy eredmény mind a két csapatnak jó, akkor az eredmény meg fog születni. Persze. Így van.
2: Innen folytatjuk majd hamarosan a hírek után.
1: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
6: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ma a spanyolok és a belgák is bemutatkoznak a labdarúgó VB-n. A tervezett Vitnyédi táborról beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. A hét közepétől egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
7: Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is, a Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöld foki köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Hosszabbított finn légiósával Paavo Tynivel az osztrák jégkorongligához tavaly csatlakozó FTC csapata. A Ferencváros első osztrák szezonjában éppen lemaradt a rájátszásról és a 11. helyen zárt. Az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Fehérvár, a V19 pedig Viktor Pesson személyében svéd hátvéddel erősített. A 24 éves játékos korábban a finn és svéd élvonalban is megfordult.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: A Vitnyéd Csermajori beruházásról is beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekülttábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre. A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában egy olyan mondatot is idézett, amely az Orbán kormány 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szerepel. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karateedzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt egy év börtönbüntetés szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karata tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatásától, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, valamint pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának átszázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül.
1: Közlekedés.
7: Erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak a fővárosból kivezető szakaszain. Az M0-ásra felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon kell számítani a torlódásra. Az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé, az M0-ástól a Pátyi kihajtóig a Sasfészek tópihenőig telítettek a sávok.
1: Időjárás.
7: Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé élénk marad.

0: termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégeink pedig Deák Zsigmond, Elpap István és Szőlősi György. Hát most így hallgattam a híreket, és ugye mondták, hogy a hétvégére 36 fok is lehet, akkor vesszük majd fel a VB hangulatot, mert ott is vannak olyan helyek, ahol ilyen meleg van.
2: Mexikói megemlékezést lehet tartani.
3: Ráadásul mondjuk Houston, ami szintén nem egy hideg, hűvös város, és ott volt tegnap a német kuraszaui meccs, és ez mondjuk európai idő szerint volt, tehát szerintem délután 1 órakor kezdődött Houston idő szerint, nem tudom hány fok lehetett, de úgy vannak sejtéseim.
4: Jó, de hát ugye Lékon vannak ugye Dallasban is több helyen, és tehát olyan stadionok, amikbe behúzzák a tetőt, és akkor varázsolhatnak a 30x fokba 20 fokot, és akkor mindjárt nem ezzel múlik a VB. Hát ugye szerintem inkább a strandon lesznek a népek, és ott mondjuk ott is van a büfébe tévé, tehát ott is lehet követni az eseményeket, éjjel hát szerintem.
3: Hajnali 3-kor a strandon.
1: De azt hallottátok, hogy például Mexikóban, aki nem kötött a FIFA-val szerződést, akkor az ilyen helyeken nem lehet a tévén nézni, követni az eseményeket, mert komoly büntetésre számíthatnak.
3: Gondolom érdekli a mexikóiakat.
4: Sokan, ahogy az előbb mondta, törvénytisztelő, hogy mit mondta?
3: Jogkövető. A jogkövető mexikóiak nyilván azonnal lezárják a tévét.
1: Na nézzük a B csoportot. Hát itt aztán nehéz lenne kitalálni, illetve hát ezért vannak elképzeléseitek biztos arról, hogy ki fog továbbjutni. Mindenki játszott egy meccset, mindenki egy-egyre végzett, egy-egy pont, kezdődhet előről.
2: Mely csapatokról beszélünk?
1: Ugye itt Svájc, Kanada, Katar és Bosznia-Hercegovina.
3: Mindegyik gyenge.
4: Hát
3: eddig.
4: Ja, igazából
2: most fogalmaztam, hogy kiegyensúlyozott.
4: igen. Ja, most ha ebből a Svájc nem jut tovább ebből a csoportba, akkor ennyi szóval is megérdemli, maradjunk abba. Már ezt is ugye, ahogy említettük, megérdemelte, hogy nem nyomta tovább a gázt, ahogy kellett volna, és nem verte meg. Katar pedig meg volt rá minden
1: kapott
4: lehetősége.
1: Kapott egy pedig.
4: Sok mindent kapott.
3: Svájc az nekem nagy csalódás.
4: Majdnem azt mondtam, hogy meglepetés, de igazad van, sokkal jobb szó a csalódás, mert több van bennük minden szempontból. Úgyhogy
3: lehet, hogy ott lesznek a 8-ba a vége.
2: Az első meccs sose döntés, amit igen, a második,
4: igen. Igen, teljesen igazad van, csak itt már mentalitásban is, tehát mondom, egy nyilvánvalóan gyengébb csapat ellen megtehették volna azt, hogy normálisan játszanak, és akkor szépen nyernek, de nem így történt. A többi csapat az első meccs alapján...
2: Nem az EB-n kezdtek így legutóbb.
4: Igen, hát lehet, hogy ott tört meg valami.
1: Persze, hát azért, ha most a következő fordulóban nyer valaki, akkor meg nagy lépést tesz.
4: Persze.
1: És hát itt
3: nem, az akkor tovább jut, mert 4 ponttal, 4 ponttal nem tudsz kiesni gyakorlatilag.
4: Igen. De mondom, nem innen fog kikerülni
3: a világbajnokot, nem a B csoportban.
1: Ennyiben. De azért, ha hazaiakról beszéltünk, Kanadának jól jött ez, hogy itt minden így lett, mert még egy meccset, hogyha esetleg behúznak, akkor ők is tovább juthatnak.
3: És Katart miért ne vernék meg egyébként, és akkor azzal tovább is jutnak.
4: Persze.
3: Az a bizonyos
4: 4 pont, és már kint is van.
1: A C csoport azért ennél izgalmasabb. Skócia vezet ugye 3 ponttal, Marokkó, Brazília 1-1 pont, Haiti 0, hát valószínűleg azért a negyedik helyzet az már megvolt akkor is, amikor a csoportbeosztás készült. De nézzük például ezt a Brazília-Marokkó mérkőzést, ugye az 5-szörös világbajnok, hát lehet, hogy át kell írni a fejekben ezt a foci történelmet, hogy igen, a brazilok azok mindig nyerésre állnak, mindig a VB-n ott lesznek az elején, mert hát azért ez a teljesítmény, volt szerencsém közvetíteni ezt a meccset, messze elmaradt attól, amit én is vártam.
3: Na de a brazilok már rég nincsenek ott az elején, hát legutóbb 4-ben a hazai VB-jükön voltak, ahol egy 7-est kaptak az elődöntőben, és hát itt Marokkó volt a jobb csapat ebből a kettőből. Olyan volt, mint a holland-japán, ott is a japán volt szerintem a jobb, de itt még inkább. Tehát,
4: és Marokkó, hát világbajnoki negyedikként jött oda, tehát még...
3: Hogyne,
4: majd azt mondtam, hogy ez a papírforma, most értitek, hogy értse mindenki úgy, hogy akarja.
2: Itt volt a négy között, Brazília nem volt.
3: Súlyos bajok vannak ezeknél a braziloknál, ami megint nem jelenti azt, mert azért mégiscsak az egyik legdörzsöltebb kapitányuk azért nekik van itt a mezőnybe. Meg ez a torna hihetetlenül hosszú, meg majd egyszer Neymar is kiveszi a füléből a fülbevalót, mert ugye most abban nézte a meccset, és akkor majd esetleg pályára lép, sok csapat ellen az is elég lehet, tehát még az is lehet, hogy látunk itt jó játszó brazilokat, de nem úgy nézett ki most. Hát olyan labdaeladásaik voltak, meg technikai hiba braziloknak. Akik
1: ebben
3: meg...
1: főleg Casemiro jeleskedett.
3: Nem csak, volt még ott néhány egészen brazilokhoz méltatlan. Tehát a 94-es világbajnok brazil csapatra szokták azt mondani, na jó, hát az tényleg katasztrófa volt, főleg az azt megelőző VB-kben, viszont nyert hatékony.

0: volt, de arra nem voltak jellemzőek az ilyen hibák, legalább stabilak voltak. De ezek a mostaniak, de Marokkó megköszönte szépen, ez simán megnyerette volna ezt a meccset. Ott volt egy jó 20-25 perc az első fél időben. Aztán egy idő után rájött mind a két csapat, hogy ez az egy-egy tulajdonképpen jó ez. Főleg ebben a csoportban, ezért a skótoknál és a Haitinél mindkét csapat jobb. Úgyhogy nem lesz itt, nyilván a továbbjutásával nem lesz probléma se Brazíliának, se Marokkónak. Főleg ha Haitit mind a kettő majd kitömi, és az már elég is akkor a négy pont, a bűvös négy pont. De ez a brazil, ez hát most az, hogy csalódás egy dolog, mert nem vagyok brazil szurkoló, de mondjuk a Rióban lennék, akkor nem lettem volna nagyon boldog ettől a meccstől, az biztos.
1: Igen, de mi hangsúlyozzuk, tehát még több, mint egy hónap a VB, stb. De az ténykérdés, hogy most skotokat ismerjük, tehát a skotok se, tehát le a kalappal egyeneságon kijutottak a VB-re. Tehát ez nagyon nagy dolog. De nálunk nem jobbak, most mondtam megint. Azt is pontosan tudjátok, miért mondtam, és ez kiderült. Tehát Haitit persze, hogy megverték, de egy óra egy megpattanó lövése. Tehát erről beszélgetünk.
2: Itt mondjuk egy eredmény is alátámasztja a közelmúltból, amikor megvertük őket az EB-n.
1: Na, pontosan így van, erről beszélek, így van. De ugye nyilván majd érintjük az ausztrál törököt mondjuk, ahol, tehát magyarul előfordulhat az, hogy nem a jobb csapat nyer. Ilyen van. Tehát a fociba viszont, különösen.
2: Viszont, hogyha sokszor joggal leszóljuk az afrikai, ázsiai, nem európai, dél-amerikai csapatokat, akkor azt viszont észre kell venni, hogy Marokkó jobb Brazíliánál, Japán jobb Hollandiánál, Ausztrália jobb Törökországnál.
0: Hát legalábbis ezek nem is megveri.
2: Tehát, hogy azért lesznek itt olyan Európán kívül csapatok, amelyeknek komoly létjogosultsága van.
0: És az európaiak közül eddig azért nem sokan mutattak.
1: Hát a németek.
0: Hát meg a svédek talán. Nem sokan mutattak olyan komolyabb életjeleket. Bocs, hogy közben csak annyi, hogy a braziloknak ott kell majd vigyázniuk, hogy egyébként könnyen előfordulhat, hogy nem nyerik meg a csoportot. Így most. Hát csak annyi kell, hogy Marokkó mondjuk jobban megveri Haitit. És a Marokkó menni fog, tehát simán elképzelhet, hogy jobban megveri Haitit, vagy a skótokat. És a brazilok csoport második, akkor nincs előttem ez a bődületes ágtábla, mert hatalmas nagy, ezt egyelőre nem gondolkozom ezen. De simán el tudom képzelni, hogy a brazilok kerülnek egy olyan ágra, hogy egy nagyon komoly csapattal találják magukat szembe már a 32-ben vagy a 16-ba, és aztán semmi garancia nincs arra, hogy onnan tovább is jutnak, mert pedig a brazilok, ha ott kiesnek, az tényleg földindulást jelentene Brazíliában. Ahhoz azért nem szoktak még
2: én
0: hozzá.
2: Én nem temetném még őket, mert lám egy meccsen, ahol simán nyerhetett volna az ellenfél, ott nem nyert az ellenfél, tehát már ez is egy erénye egy csapatnak, hogy ilyenkor azért legalább az egy pont megvan, és innen még bármi lehet, és aztán simán lehet pont azért, mert nekik azért van VB tapasztalatuk, meg valahogy a génjeikben ez benne van, lehet, hogy majd egy hét múlva lesznek, vagy két hét múlva lesznek a legjobb formában.
0: És három hét múlva esnek ki.
2: De az előző gondolatmenetet folytatva, mondjuk Dél-Korea jobb a cseheknél, tehát ilyeneket azért fogunk látni, és amikor jött a nagy kameruni csapat 90-ben, jött a nagy nigériai csapat 94-ben, jött Gána, akkor vártuk mindig, hogy meg lesz az első afrikai, amik a négy közé jut. Egyik se lett, nem fekete afrikai csapat, még azóta se volt a négy között, Marokkó lett az első afrikai csapat. Igaz, zömében Európában játszó, sőt...
0: Egy marokkói születésű játékos volt
2: sőt,
0: a pályán.
2: Sőt, nagy részben Európában született játékosokkal, de ettől még ez is egy érdekes fejlemény, mert nem az történt 90 után, hogy megerősödött ezeknek az országoknak a futballja, hanem egész egyszerűen a gyarmatosító folyamat folytatódik, hogy átjönnek Európába a legjobbak, illetve a bevándorlókból lesznek, az afrikai származású bevándorlókból lesznek európai futballisták sok esetben. Tehát voltak erről cikkek, mindig a francia válogatottal szoktak például ózni, de már a spanyoloknál is, már a Real Madridnál is van egy csomó fekete futballista, akik azonban spanyol válogatottak, francia válogatottak. Ez egy érdekes téma lenne egyébként, hogy miért nem tudott az afrikai futball saját jogon megerősödni, pedig minden esélye meg lehetett volna rá. És hát az ilyen világversenyeken, tehát igazából nem gondoltuk azt, látva azt a kameruni, azt a nigériai csapatot, hogy nem egyre jobbak lesznek, már pedig nem lettek egyre jobbak.
3: Azért Brazíliában gondolom nem örült Endriki, amikor kiderült, hogy Ancelotti lesz a szövetségi kapitány, mert hiába játszott jól ebben az évben Franciaországban kölcsönjátékosként, hát gól kellett volna, de mégse került a pályára ezúttal sem. Egy ilyen játékosnak ez azért nem egy nagy lehetőség ilyenkor.
0: Hát most ez legyen a brazilok problémája, vannak ott elől normális játékosaik, nekik Vinicius se csinált semmit, csak épp megmentett egy pontot.
1: Jó, hát mondjuk egy gyönyörű gól volt, azt szerintem pont annyival többet csinált, mint a többiek.
0: De pontosan.
1: De mondom még egyszer, itt ne zárjuk le a VB-t, de ezt szerintem előre lehetett tudni. Most tényleg egészen őszintén népünnepé volt, hogy bejutott Neymar, bekerült a keretbe. Népünnepé volt Brazíliába. De mégis, a csapat szempontjából Neymar. Miért került be?
3: És hát itt, ahogy Leo is mondta, aranyláncba, aranyfülbe való ott ülök adon.
1: Így van. Tehát Ancelotti berakta.
0: Család, de is, hogy nem, család is ott van.
1: De hogy Ancelotti, az öreg róka, nem szakmai alapon rakta be, abban egészen biztos vagyok. És nem is fog segíteni semmit sem Brazílián. Ebben is egész biztos vagyok. Tehát azok segítsenek, akik most a pályán vannak, vagy lehetnek.
3: Na, majd meglátjuk, hogy talpra áll nekem, mi meg lépjünk tovább egy csoporttal. A D csoportban, hogy az USA mérkőzésére már beszéltünk, és hát eddig a legnagyobb meglepetés, legalábbis szerintem ez az Ausztrália-Törökország 2-0.
1: Abszolút. És most fog játszani, most lesz Egyesült Államok Ausztrália a csoport elsőségért. Kis túlzással. Nagyon nagy meglepetés számomra is. A meccs képe alapján ugye 30 török lövés volt, azt hiszem, és talán 2-3 Ausztrália, csak abban így lett 2-0.
0: A futball az egyetlen sportág, ahol ez előfordult.
1: Hát ez a legesetlegesebb, ahogy azt a labdajátékok közül, ugye kosárlabdában, hogy mit csinálsz, bedobsz egy kosarat, azt vigyázzol az eredményre.
0: Nem, tehát az viszonylag ritka. 15-tel,
1: így van, viszonylag ritka.
0: A pálya.
1: Itt viszont előfordulhat, úgyhogy, de persze ez pont ugyanannyit ér, ugyanúgy 3 pont, mint hogyha lealázod.
0: Hát igen, de innentől a törököknek, igen, de innentől, hát azért az ritka, de innentől hát a törököknek.
3: Amerikai NBA döntőben volt ilyen?
0: Tudom, de azért ritka.
1: Igen, de ott az van, hogy az egy dolog, de egyébként itt a tudásuk igen. Kiegyensúlyozott, tehát az egy dolog, hogy hullámzik a meccs, de kiegyensúlyozott a tudás. Itt meg az van, hogy van egy gyengébb csapat, meg egy jobb, és mégis nyerhet a gyengébb, ott azért az nem ez az
0: alaphelyzet.
1: De mondom,
0: a törököknek innentől azért elég meleg a helyzet, azt azért lássuk.
1: Nagyon meleg, hát persze.
0: Még akkor is, ha mondjuk Paraguayt megverik, de hát most Paraguay sem biztos, hogy ilyen.
1: Ezt akartam mondani, Paraguayról az előbb beszéltünk, megverték Brazíliát, megverték Argentinát.
0: Ez egy nagyon kiegyensúlyozott csoport.
1: Tehát itt még lehet esélye.
2: Az EB-n nagyon jó benyomást tettek, szinte Arda Güler szemében van egy világklasszisuk, és magyar szemszögből nézem megint a dolgot, azért különösen fájdalmas,
1: bizony, mert
2: nagyon simán intéztek el bennünket a oda Nemzetek vissza, Ligája osztályozóban, oda-vissza, 3-3-at rúgtak.
0: Osztálykülönbség
2: volt valóban a két csapat.
0: Azt tegyük hozzá, hogy az első meccsen 1-1 volt a szünet, és a mezőn legjobbja Schäfer volt, aki megsérült az első félidő előtt, és valamiért teljesen kiesett a válogatott a medréből.
2: Kérdezően akkor is 6-ot kaptunk, és nem nézett
0: hát
2: ki.
0: Hát igen, de ugye emiatt kezdtük -2-ről visszavágót, szóval szerintem ez alapjaiban ez a történet, és a gólt is ugye ő szerezte ott, ez a történet, ez alapjaiban határozta azt. Még a törökök jobbak voltak, tehát most nem mentegetem én itt a válogatót.
2: Viszont előtte voltak olyan meccseink a törökök ellen, amikor meg is nyertünk, persze. Azt hiszem.
0: Hát a Nemzetek, hogy jutottunk fel az
2: állapotába. Ahhoz képest nem nézett ki jól, és ahhoz képest nem néz jól most ez a ausztrálok győzelme sem. Egyébként az ausztrál Puskás film egyik rendezője, úgy látom, a helyszínen szurkolt, mindenféle videókkal örvendezteti meg a Facebookon a követőit, és azt mondta, hogy élete egyik legcsodálatosabb éjszakája volt.
3: Egy szegény Ürge László, ha még élne, aki ugye az ausztrál futball nagy képviselője volt, akkor boldog lenne, hogy
2: végre az ausztrál győzelmet közvetíthetett volna.
3: Így van. Menjünk egy csoporttal tovább. Német Curaçao meccsről már beszéltünk, Elefántcsontpart Ekvádor. Hát itt azért az ekvádori csapatot tartották esélyesebbnek.
0: Nem, hát miért?
1: Szerintem legalább olyan esélyesnek tartották, sőt, ami a meccs kép alapján megint azt mondom, hogy rúgtak vagy három lécet.
0: Annyi kapufa volt ezen a meccsen, hogy
1: így van,
0: nézni.
1: Mondjuk Elefántcsontpart is lőtt egy nagy lécet. Itt egy kapufa az összefoglalóban néztük, az mondjuk kvázi nem számítom, hogy az alapvonalról rúgta a Cimbi ott, tehát vagy ott érdelt a kapustát, aztán a nem, de két nagyon nagy felső
0: lehet,
1: lécet.
0: Hogy becsusszan az ott a derekánál.
1: Jobbak is voltak az első fél időben, aztán a végén egy kontra, aztán viszont látás, tehát 1-0. Szerintem ott az a kérdés, hogy a német, mert ugye most Curaçao mindenki meg fogja verni, van egy erős gyanúm, aki nem,
0: tehát magyarul Elefántcsontpart tovább jutott.
1: Valószínűleg Elefántcsontpart tovább jutott, és akkor a
0: Ekvádornak nagyon nehéz
1: Ekvádornak a helyzet. Meleg a pite, ott a németek ellen egy nagy bravúr kell, hogy egyáltalán visszakerüljenek.
0: Nem érzem, hogy ott
1: nem mondom, lehetne. Hogy érzem, csak azt mondom, hogy nyilvánvalóan kell.
0: Na, vagy rettenetesen meg kell venni Curaçaót, hogy legalább a néhány 3 pontos a három közül a legjobban. Mert lesz 3 pontos, amelyik tovább jutott.
1: Jó, de
0: biztos.
1: Tudjátok, hogy azért esetleges...
2: És megint a 10 magyar gólos rekord lesz veszélyben.
1: Igen, de bármi, most eddig nem nagyon volt olyan, hogy mondjuk az elején eldőlt egy kiállítással, vagy egy sérülés, vagy valamivel a meccsek. Igaz, nem volt ilyen. Ilyen azért bármikor előfordulhat. Kiugrik valaki, tudod, és akkor hopp egy kiállítás, és akkor már is a teljesen más mederbe kerül a meccs. Eddig ilyen nem volt. Szerintem egyszer előfordul, ha pont akkor fordul elő, akkor viszont bármi lehet.
3: F csoport, ugye beszéltünk már a svédekről, hogy magabiztosan nyertek, szóba hoztuk már Japánt és Hollandiát. Hát a svédek ezzel a nagy gól különbségű győzelemmel azért valószínűleg már tovább is jutottak
1: szinte. Gyakorlatilag az az iskola, amit a Pista mond, hogy a jó gól arányal...
0: Lesz három pontos továbbjutó, ergo ha van egy 4-5-6-7 gólos különbségű győzelmed, akkor mert ott, nem, ugye ott egymás ellenit nem számolhatnak, csak gól különbséget, nem mindegy, hogy ki el. Ezért nem jó ilyen nagyon kiegyensúlyozott csoportba lenni. Eleve nehezebben is szerzel sok pontot, de hát ez már szerencse kérdése. Viszont miután nagyon sok gyenge, tényleg ilyen kegyelem csapat van a VB mezőnyébe, amelyik válogatott ezek ellen játszik, lásd mondjuk az Öldfoki szigetek majd mindjárt, vagy Curaçao, de még Haitit is mondhatjuk, az óriási előnyben van, mert ezeknek a csoportoknak a harmadikja az nagyon jó eséllyel ott van a 32-ben, míg mondjuk egy ilyen török-ausztrálus a Paraguay csoport, hát ott egyáltalán biztos, hogy ott lesz a csoport harmadika.
2: Igen, a kutatásban összekeveredett világra jellemző, hogy pont az elejét láttam az ismétlésnek, amikor eljöttem reggel, hogy a svédek első gólját egy félig tunéziai származású labdarúgó.
1: És a másik fele marokkói.
2: Rúgta.
1: És Svédországban született, és nevelkedett.
2: Emiatt nem is ünnepelte a gólját, és akit korábban hívtak is Tunéziába futballozni.
0: De a másodikat, már ünnepelte, ugyanez az ember. Igen. Elfelejtette közben, hogy
1: honnan jött. Igen.
3: Igen. Na akkor mielőtt tovább mennénk a VB-n, a mai meccsre mindjárt rátérünk, mert letelik az időnk, azért most olyan emberekkel vagyok körülve, jól számolom, hogy ti láttátok ezt a 10-1-es meccset, aminek ugye ma van az évfordulója. Simán. Hát azért 82-ben, mert amikor beszélgettem a 86-os világbajnokságról,
2: én egy picit fiatalabb,
3: akkor egyikük sem látta, Bobori Balázsnak voltak emlékképei 6-7 évesen arra, hogy mi történt, de ti láttátok. Hát azért akkor a franc sem gondoltam
1: Gyuri,
3: volna.
1: Gyuri nem lát.
3: Gyuri, te nem, te még olyan fiatal vagy.
1: Nagyon.
3: Szóval, hogy azért senki nem gondolta volna.
1: Előtte az élet.
3: Hogy még egy VB-re jutunk ki, utána aztán azóta...
0: A 82-es VB-vel kapcsolatban ugye az volt az a VB, abból a háromból, amit láttam, már ahol a magyarokat láttam, az volt az a VB, ahol reális esélyünk volt tovább jutni. A másik kettőn ugye már az eredmények tükrében, a másik kettőn nem. Cserébe 78-ba és 86-ba szerintem jobb csapatunk volt, mint 82-be, tehát jobb válogatottunk volt. És mégis az a kettő csapat totál leszerepelt, a 82-es nem szerepelt le totál, az majdnem tovább jutott, tehát ott a negyed órával a vége előtt egyelítettek a belgák, akik ebérzőstérmesek voltak, különben kiejtettük volna őket.
1: És ugye ki kellett volna állítani, ugye Pfaffot, tehát ott viszont voltak olyan bírói melléfogások, amik alapjában befolyásolták az eredményt.
3: De tehát köszönhetjük, nem rúgtuk föl ugye Kölemanszt, aztán beadták a labdát.
0: Tudod, minek köszönhetjük? Annak, hogy a belgák megverték az argentinokat a csoport első meccsén, ami egyáltalán nem volt benne a pakliba, se hitték a belgák, az egy olyan szerű győzelem volt akkor, mint amikor Kamerun verte az argentinokat, vagy Szenegál a franciát.
1: Ez kök messziről, nem ez volt?
0: Kök a Szalvadornak rúgta, a Fandenberg.
1: Az volt az egy nuga, csak igazad van, így van.
0: A Szalvadort 1-0-ra verték a belgák, 2-0 az argentinok.
1: Az volt a harmadik forduló, igen.
0: Mert a szalvadoriak ugye nem tudva senkiről semmit gondolták, majd a magyarokat megverjük. Aztán amire vettek két nagy levegőt, már vezettünk 4 góllal. Mert ott meg ugye minden bement.
1: Hatalmas élmény volt, én is két vagyok fiatalabb, 2,5 Pistinél, de emlékszem rá tisztán, nagyon nagy élmény volt az a 10-1. Utána ugye mégiscsak a címvédővel játszottunk, tehát, és már Maradónával.
0: Azt feladtuk.
1: Tehát azt nagyjából feladtuk, de tényleg zongorán kísértük Maradónát.
0: 8 hátvéddel álltunk fel.
1: Mondták a Salainak, hogy fogjad, hát most kőszett. Nagyon jó.
0: Hátán vitte be a kapuba,
1: mindegy, becipelte ugye a kapuba. És sajnos, tehát a belga meccs az nekünk állt. Tehát akárki akármit mond. Tehát nekünk állt, jól játszottunk, vezetést szereztünk, mondom, volt ez a hiba, az egy ebből a szempontból szomorú, hiába egy történelmi diadal és győzelem. Salvador is boldog volt, mert berúgta a gólját, ugye. És
0: úgy örültek neki, mint nem
1: azóta,
0: is tudom.
1: Azóta is boldogan emlegetik, de végül azokat, egyébként a belga foci ugye 80-as években nem kell mondani, hogy milyen erős volt. És mégis jobbak voltunk, sajnos ez nem derült ki a végeredményben.
0: Cserébe ugye, ha már az apropó a 10-1, már annak a névfordulója, ugye az a mai napig 6 vagy 7 ilyen örök rekordot tart az a meccs, amit tudom én, a második fél időben esett gólok számát, a legnagyobb különbséget, legtöbb góllal, mert ugye 9-0-ból van 2, egyik abból is mi vagyunk, de szóval egy rengedés, hát Kis Laci, aki csereként beállva mesterhármas, mint 7 perc alatt, vagy hány perc alatt, szóval ott tényleg, 9. Vagy 9, ott azon a meccsen a a Babis hús volt, minden későbbi 24 csapatos VB-s lebonyolítással egyébként simán tovább jutottunk volna a csoportból, mert egy győzelemmel, meg egy döntetlennel, és a 11-es győzelem miatt hiába kaptunk ki 4-1-re az argentinoktól. Fantasztikus gólkülönbsége, mindenhol röhögve, majdnem legjobb harmadikként, kivéve azon a VB-n, ahol 12 csapatos középdöntőt rendeztek, ami három csapatos csoportokkal, ami legalább akkora ilyen elégséges matematikai alaptudás, mint a mai MLS-é a 33 fordulóval. Ez ugyanakkora baromság volt a FIFA részéről. Szerencsére FIFA rá is jött időbe, és 86-ban már nem ilyen
1: szerencsére,
0: volt
1: a lebonyolítás. De nem ami szerencsénkre.
0: Meg nem 10-1-ünk volt, hanem 0-6-unk, tehát ott meg ezért nem tudtunk
1: fordítva
0: tovább.
1: Kellett.
2: Ami a lebonyolítást illeti, van egy ikonikus fotó erről a meccsről, ahogy hajtogatják a táblákat, és kész csoda, hogy volt kétszámjegyű opció.
0: Elmondanám, nem volt, hanem egy ember tartotta az egyest. Az van, aki
2: azt hittem, hogy ő hajtogatja.
0: Nem hajtogatták, cserélték a táblákat, aha. Ott van az
1: nulla volt,
0: a nulla,
1: meg egy
0: nulla volt, persze. És ott áll egy szalvadori ember, és tartja az egyest, kicsit ilyen csálén.
2: Ez volt 1982-ben, ahhoz képest, hogy 30 évvel korábban a Népstadionnak már a megnyitásakor 53-ban villanyújság volt, ott ha nem is egy ember tartott a számukat, de egy ember ült benne az óriási eredményező táblába, és ő írta be, hogy aztán ezek a villanykörték, ez korabeli mérnöki bravúr volt egyébként.
0: De azok már a 60-as években kiégett a fele, és az a 80-as évek végéig úgy is maradt. Tehát ez pontosan lehetett
2: igen,
0: tudni.
2: Amikor létrejött, akkor nagy szám volt, és azt hiszem, hogy még a moszkvai olimpia, akkor voltak erről cikkek, hogy még a moszkvai olimpiára magyarok csinálták igen. Ezeket a...
1: Hasonló azért.
2: Nem is, ez nem kivetítő, ez eredményező tábla. Volt. Na de 30 év később Spanyolországban még hajtogatták manuálisan a számokat, és azóta azért elég nagy
0: legalábbis, a... Legalábbis Elcsébe, vagy hol volt igen, ez a meccs? Ott igen, a Bernabeu-ban
2: azért nem biztos. Nyilván nem, de óriásit fordult a világ, most a következő VB-n már a második VB döntő lesz a Bernabeu-ban.
3: A spanyoloknak most nem kell hajtogatni már a táblát, majd a mérkőzésükön este 6 órakor, 18 órakor, egy óra múlva kezdődik a mérkőzés, zöld szigetek ellen, de lehet, hogy ott lesz két számjegyű a spanyol találatok száma?
1: Hát most arra kell tippelnem, hogy mely meccseken fordult elő, akkor nyilván mondtam volna a német kuraszót, és de azt is mondtam volna,
0: hát jó,
1: de
0: mondjuk itt, már nem.
1: Tehát... így van, és ott persze azonban túl vagyunk, de nem jött össze, igen, ez az egyik legesélyesebb, és aztán ezek a meccsek el fognak fogyni elég hamar, úgyhogy még most kell hajtani.
3: A hajnaliakat én holnapra sorolom, úgyhogy maradjunk még egy meccsnél, este azért most lesz egy rangadó, Belgium-Egyiptom legalábbis annak néz ki.
1: Érdekes meccs lesz. Most Afrika nem villog azért, azt túlzás lenne állítani. Oké, elefántcsoport nyer, de talán egy kis szerencsével. Tunézia nagyon jó VB sorozatban. De Marokkó, tehát kiemelkedik Marokkó. Egyiptom se rossz, kíváncsi vagyok Szalára, kíváncsi vagyok ezekre a nagy nevekre.
3: Születésnapos Szalára.
0: Én nem várok semmit az egyiptomiaktól. A belgáknál meg egy nagy generáció maradékának az utolsó dobása, de belgák se az átütő erő, mondjuk mint 18-ban, amikor 4 között voltak.
1: Így van.
2: Igen, itt az Öldfoki szigeteknél azért mondjuk el, hogy Duarte ott.
3: És Stopira.
1: Két magyar, Stopira magyar.
2: Úgy fogalmazzék, hogy az OTP Bank ligából jól ismert.
1: Igen, akiből az egyik magyar. Giuseppe nem beszélve Haitiban, úgyhogy itt vannak a sikereink.
3: Hát köszönjük szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Degelák Zsigmond, Elpap István és Szőlősi György voltak a vendégeink. Folytatjuk a hazafutást.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Európa kontra Afrika. A futballvilágbajnokság ma esti mérkőzései közül először az Európa-bajnok spanyolok játszanak. Az egykori fehérvári kedvenccel Stopirával felálló zöldfoki szigetek ellen 18 órától. Majd a fáraók országa csap össze az európai selejtezőből veretlenül kijutó belgákkal. Belgium, Egyiptom, labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Vívással folytatjuk, hiszen holnap kezdődik Franciaországban a Vívó Európa bajnokság. Szabó Szilvia a Nemzeti Sport szakújságírójával, Kovács Erikával beszélgetett.
8: Június 16-án kezdődik Párizsban a Vívó Európa bajnokság, amelyen a Nemzeti Sport szakírója Kovács Erika is részt vesz, és a helyszínen drukkol nyilvánvalóan a magyar versenyzőknek. Szia Erika, milyen esélyeket látsz? A te tippjeid vagy jóslataid általában be szoktak jönni. Milyen érzéseid vannak most?
9: Hát most olyan, hogy nem nagyon mernék tippelni, mert valahogy az van, az az érzésem van, aztán ezt majd a fiúk, lányok remélem elosztatják, hogy akiktől érmeket várunk, vagy várnak a szurkolók, az nem biztos, hogy meg is valósul, vagy össze is jön. Akikre pedig kevésbé figyeltünk esetleg az elmúlt években, azok viszont alkothatnak egy nagyot. Aztán mindenki cáfoljon rám, illetve erősítse meg, amit mondok, de azért én azt gondolom, hogy egy ilyen 4-5 érem, és akkor nem mondom a színét, az azért összejöhet, ugye 12 lehetőség van, illetve a 6 egyénibe azért több is, mert 4-4 ember indul. Meglátjuk. Én egy kicsit ilyen óvatosan fogalmaznék most, mert nem mindenhol minden kerek.
8: Ugye az olimpiai kvalifikációs sorozat csak jövőre kezdődik, de nem mindegy, hogy milyen világranglista helyezéssel vág neki egy versenyző vagy egy csapat ennek a kvalifikációnak. Szóval e tekintetben is azért fontos lesz ez, és a mezőny erősségét is jelzi az, hogy minden ország oda fókuszál majd?
9: Igen, nagyon fontos lett ebből a szempontból, mert ugye itt ugyanúgy, mint a teniszben, gördülő világranglista van, tehát pontokat kell védeni, vagy pontokat kell szerezni. Például az Európa-bajnoki címvédő férfi karcsapatnak ugye csak akkor jönnek pontok, illetve akkor jár jól, ha újra címet védi, már harmadjára sorozatban lenne ez. De vannak a mely csapatoknak pontot kell szerezniük. Viszont pont Szatmári Andrással beszélgettem azt, hogy nagyon arról, hogy nagyon erős a mezőny világszinten is, és hiába csúszunk hátrébb a világranglistán, Európában nagyon nem fogunk hátra csúszni, tehát hogy ugye hiába leszünk mondjuk hatodikok a világranglistán, mert nem úgy szerepelünk, nem lesz előttünk annyi európai, hogy az gondot okozzon. Másrészt meg tényleg olyan erős a mezőny minden fegyvernemben, hogy azt nem mondom, hogy mindegy, hogy kettesként vágsz-e neki, vagy hatosként, vagy tízesként egy versenynek, de akár mindegy is lehet. Szóval, hogy nem erre kell fókuszálni, nem kell erre rágörcsölni.
8: Ha már említetted Szatmári Andrást, akkor térjünk rá az első fegyvernemre, a kardvívásra. A férfiak mezőnyében Rab Krisztián, Szilágyi Áron, Szatmári András és az újonc Dallos Benedek vesz részt az Európa-bajnokságon. Ha jól olvastam a szövetség honlapján, Bocskó Gábor úgy fogalmazott, a címvédés bravúr lenne, a dobogó realitás. Ezt nyilván a csapatversenyre célozva említette. Szóval mire számíthatunk a férfi kardozóktól szerinted?
9: Pont erre szerintem. Mert az olasz-orosz ágon vagyunk, velük a döntőbe jutásért valamelyikkel találkozhatunk, egyik sem egyszerű ellenfél, és a franciák jönnének ugye a döntőben, tehát egyes-kettesek vagyunk, tehát az ág két oldaláról indulunk neki. Jelen pillanatban a francia csapat nem sokkal, de erősebb, mint mi vagyunk. A világ legjobb 16-ja között ott van mind a négy vívójuk, ugye a 16-nak azért van jelentősége, az EB-n nem, de máshol, mert ők kiemeltek, tehát nem kell selejtezni. És ez az, ami még például egyénibe is összekavarhat mindent, hogy az EB az az egyik olyan verseny, ahol mindenki csoportkört vív és selejtez. Ergo hiába vívsz te hibátlanul, ha valaki betlizik, de tovább megy, akkor akár már az első kanyarba is szembe jöhet veled a világranglista egyese. Szóval egy EB-n azért az, hogy csoportkörök vannak, nagyon fel tudja forgatni az esélyességet, meg a papírformát, meg mindent. Szeretném a dobogó felsőfokán látni a férfi kardcsapatot, ehhez viszont az kerés rajtuk iszonyat a nyomás, nem a címvédés miatt, hanem hogy hárman vannak. Tehát Dallos Benedek újoncként egy nagyon aranyos, nagyon tehetséges fiú, de a nemzetközi mezőnyben még kezdő, ez mindenfajta bántás nélkül mondom, nincs könnyű helyzetben, nem Csik Zsolt vezetőedző, mert mindig forgatta ugyan a csapatot negyedik ember szempontjából, de aki befutónak látszott, megsérült, aki később befutónak látszott, az azt követően nem jutott főtáblára a világkupán, tehát nem őt rakta a csapatba a csapatversenyen, szóval nem volt annyira könnyű dolga, és ezen a három fiún ott a teher, hogy nekik jól kell vívniuk, de kettejüknek, két és félnek végig jól kell vívnia. Erre mondta Szatmári András, hogy 2014 óta gyakorlatilag ezt csinálják Szatmári, vagy Szilágyi Áronnal.
8: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a kardozókkal kapcsolatban mindig emlegettitek ezt a kötelező generációváltást. Az, hogy Dallos Benedek most itt van, ez mondjuk az első lépés, és hát nyilván mindig lesz olyan új vagy fiatal, akinek ez az első, és akkor a rutinosoknak kell vinni, de hát ez a folyamat, ez most már megkerülhetetlen?
9: Megkerülhetetlen lenne, de én nem látom ezt generációváltásnak. Nem az a szint Dallos Benedek még. Nagyon sokat profitálhat ebből az EB-ből és a VB-ből. Legutóbb egyébként 2 évvel ezelőtt volt egy generációváltás, amikor Rab Krisztián került ugye a csapatba, pont azon az EB-n, amelyikre Szatmári András a sérülése miatt nem tudott elutazni.
8: Ő berobbant, ugye?
9: És ő volt az, aki élt azzal a lehetőséggel. Nyilvánvalóan azért is tudott élni, mert már előtte olyan eredményei voltak, meg annyi világkupán indult, hogy szokta a nemzetközi mezőnyt. A mostani fiatalokra ez még nem mondható el. Én ezért szoktam, nem is annyira szeret mostanság nem Csik Zsolt vezetőedző, mert én továbbra is azt gondolom, hogy a kirakat nagyon fényes, de mögötte a próbababán nincsenek olyan ruhák, amiket cserélhetnénk. Valahogy így tudnám ezt megfogalmazni, szóval én féltem a férfi kardot.
8: Női kardozóinknál is van 3 rutinos versenyző, ugye Battai Sugár, Szűcs Luca és Pusztai Liza, és mellettük Spíz Anna újoncként kapott helyet.
9: Igen, itt azért más az a helyzet, mert Anna, Spíz Anna már tavaly szerzett egy Grand Prix ezüstöt, és rendszeresen vív a csapatban, rendszeresen többször eljutott 16-ig a nagy versenyeken, és jó vívó, nagyon jó csapatember. Szerintem itt nem az lesz a kérdés, hogy ő hogy vív, hanem hogy Pusztai Liza hogy vív. Legutóbb Limában úgy vívott, hogy én csak tátottam a számat, mert hogy újra azt a Lizát láttam a páston, akit korábban, ez lenne a nagyon jó. A másik két lány, Battai Sugár és Szűcs Luca szerintem sokkal stabilabb teljesítményt nyújt. Suginak van egy minimális sérülés, mert az edzőtáborban rálépett az egyik férfi kardozó lábára, de nem hátráltatja a felkészülésben. Meglátjuk, hogy ők hova juthatnak. És akkor ugye mindegyiknél tegyük hozzá, hogy azért egyéniben ezek a versenyzők, akár a fiúknál, akár a lányoknál tényleg odaérhet bárki, tehát akár Pusztai Liza is, mint 2 éve Párizsi olimpia előtt egy EB-ezüsttel, bárki odaérhet egy jó nappal a dobogóra, vagy annak közelébe.
8: Férfi párbajtőrben, ahogy olvastam, mind a 4 indulónk a világranglista első 20 helyezettje között van. Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Andrássy Tibor és Koch Máté vesz részt ezen az EB-n.
9: Na igen, és itt az egyik olyan nem nagyon kerek történet, bár a fiúk nagyon bizakodóak, és rég nem látott összhang, tehát talán Párizs előtt láttam újra ilyen összhangot köztük.
8: Mert, az nem jó rossz előjel, mert nem. Ugye olimpiai bajnokok lettek.
9: Igen, mert hogy ugye ebben az évben 2-szer nem jutottak 8 közzé, tehát nem hogy dobogóra nem álltak, 8 közzé a világkupán, és még ebből sem ocsúttunk fel, amikor a Berni VK-n 16-ba se jutottak, ami oké, egy tusokon ment el, de ami amúgy egy olimpiai bajnok csapathoz, amelyik ugyanabban az összetételben vív, azért az eléggé furcsa. Tudni kell, hogy Dancsázi Nagy Tamás és Siklósi Gergely már nem dolgoznak együtt, februárban szétváltak az útjaik, Imre Gézával folytatja Siklósi Gergő, aki egyébként nekem azt mondta, hogy ez a váltás nyilván mindenkit megviselt, és ez a csapatra is kihatott, ebből fel kellett állniuk, újra kellett kalibrálni magukat, ő nem aggódik a jövőt illetően, és egyébként én sem, mert a fiúk, mind a 4 fiú, a világkupa, meg Grand Prix sorozatban állt a dobogon, tehát, hogy jó vívók. És akkor most már így megtalálták újra egymás között az összhangot. Egyébként Anthonyban, ugye ez Párizs külterülete, vagy olyan, mint Gödöllő Budapesthez, Boczko Gábor fogja ellátni ezt a vezetőedzői feladatokat, azért ő elég jó párbajtűző volt, tehát nem gondolnám, hogy nem érti a dolgát.
8: És ugye a fiúk megadhatják az alaphangot, hiszen a nyitónapon a párbajtőr egyénit rendezik.
9: Így van, én is ezt gondolom, hogy megadhatják. A csoportkör nem kell, hogy szerintem nem fog senkinek se gondot okozni, bár azt azért nem tudom, hogy azoknak, akik kevésbé vívnak mostanában, például Siklósi Gergő nagyon régen vívott csoportkört, nem azt mondom, hogy ki fog rajta, csak egy öt tus az nagyon hamar el tud menni, szóval hogy oda kell figyelni. Én nagyon bízom benne, és abban is, hogy ez a csapat ez tényleg összeáll.
8: Mi a helyzet a hölgyekkel? Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Borsodi Emma, Hújoncként, ugye ők alkotják az EB csapatot.
9: Hát ez az a csapat, amelyiket az elején említettem, hogy talán nem figyelünk annyira rájuk, viszont nagyot alkothatnak ezen az EB-n. Iszonyatosan jók lettek tavaszra, és Csobó Dominik vezetőedzővel pont arról beszélgettem, hogy ők az egyik olyan fegyvernem, ahol ez a négy ember, mint amit már említettem az előbb, nyilván férfi párbajtőrbe is, de ezt a négy ember bármikor, bármilyen összetételbe, bármilyen sorrendbe fel tudja a pásta küldeni. Úgy, hogy a négyen kívül, tehát tavaly Gnám Tamara volt a csapat, szóval hogy próbálgatja a vezetőedző a csapatot. Volt, amikor nem is ez a négyes vívott, de ők kaptak bizalmat, ők vívtak legjobban. És azért itt volt ezüstérem, volt bronzérem, simán jutnak nyolcba, tavaly ez nem volt annyira egyértelmű. És hát ugye van egy személyes kedvencem, a Büki Lili, aki erre az évre annyira visszatért a sérüléséből, hogy ez látszik is a csapaton. A másik három lány is nagyon jól vív, és ugye én azt érzem, hogy ez a csapat lesz az, amelyiknek nagyon fogunk örülni Los Angelesbe, hozzátéve azt, hogy a még nagyobb kedvencem Kunanna visszatér, és én azt remélem, hogy ő beverekszi magát ebbe a négyesbe, és az már úgy egy bitang. Nyilván valaki ki fog így maradni, de hogy az egy bitangerős négyes lehet így. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez jó lehet.
8: Itt egyértelműen Muhari Eszter a vezéregyéniség, ugye olvastam, 8 versenyből 4-en dobogon végzett, tehát egy szuper sorozatban, vagy egy ilyen szériában van.
9: Egyértelmű, egyéniben nem tudom, hogy mire lesz képes, mert az EB-k valahogy annyira nem sikerültek neki mostanában, és hiába van ő szuper széri, pont az az erősség ennek a csapatnak, hogy néha még az is belefér, hogy ne az Eszter tolja csak a szekeret, hanem mindig kiragyog mellé valaki vagy valakik, és ezáltal Eszter is egy picit, nem mint hogyha megnyomná őt a teher bármikor is, csak egy kicsit másként tud vívni, hogy nem azt érzi, hogy már megint nekem kell valamit csinálni. Ettől függetlenül nyilván ő a befejező ember, de az nem mindegy, hogy hogy köt be. Tehát, hogy úgy látom, hogy Csobó Dominik választása tavaly januárban az egy jó döntés volt.
8: Tőrözőinkről mit tudhatunk? Annyit lehetett olvasni, hogy nagyon sok sérülés nehezítette a férfiak felkészülését.
9: Így van, de hál' Istennek Dósa Dani meggyógyult, és ott lesz a csapatban, szóval a VB bronzérmes csapatunk fog nekivágni ennek a EB-nek. Itt nekem az volt például az örömteli, hogy a legutóbbi világkupán nem volt Dósa Dani, és Bálint Álmossal is bronzérmet szereztek a fiúk, szóval, hogy itt is látszik, hogy széles a bázis, ami nagyon jó. Beszélgettem Szirmai Benedekkel, és semmiféle tehert nem éreznek, vagy nem vesznek magukra, mert ugye most a VB bronzérem miatt mindenki rájuk kezdett el figyelni. Na, ezt tudni kell, hogy Mihály Andornak is volt sérülése, és versenyeket és heteket hagyott ki. Egyéniben egyébként nyilván mindenki szemes Dósa dugót mondja, hogy bármeddig eljuthat. Kíváncsi leszek nagyon a csapatra, mert hiába voltak a VK-k, nekem most jön a EB és a VB, amikor ugye már egy befutott csapatként kell valamit letenniük a pástra. Nincs túl könnyű sorsolásuk nekik sem, meglátjuk.
8: És akkor végül, de nem utolsó sorban a női tőrözőkről beszéljünk még.
9: Hát ők, nekem ez egy ilyen... Néha ilyen, néha olyan csapat. Itt ugye két újonc is van, Kollár Anna és Pap Jászmin. Kollár Anna csak csapatban fog vívni. Lubkovics Dóra lesz az, aki egyéniben pástra lép. Itt van egy betonbiztos ember a Pásztorflóra személyében, és egy nagyon tapasztalt vívó Kondicz Kata jó voltából. Szerintem Katán fog sok minden múlni, mert ő, most ezt remélem nem fogja hallgatni, mert hogy nem akarok rá terhet helyezni, de azt figyeltem, hogy amikor neki megy a vívás, nyilván Flóra mellett, akkor az úgy viszi a fiatalokat is. Azt viszont el kell mondani, hogy Papp Jászmin iszonyatosan nagyokat vívott a tavasz folyamán, tehát az ő helye nem volt kérdés a csapatban. Szóval, hogy újoncként olyan pluszokat tett hozzá a csapathoz, én őszintén remélem, hogy ez kijön az EB-n, aztán meglátjuk. Itt egyéniben nem mernék jósolni, mert ez egy brutál erős mezőny, de amúgy ez mindegyikre elmondható.
8: A tavalyi genovai EB-n egy arany, egy ezüst, három bronzérem született. Ezzel elégedettek lennének szerinted a szakvezetők, vagy valami hasonlóban reménykednek?
9: Egy arany, egy ezüst, három bronz, az öt érem, én négyet tippeltem. Hát nyilván mindig az arany, mindig azt mondja Bocskó Gábor, egy magyar vívó nem mehet úgy kiapást, hogy ne az arany legyen a célja. Én azért nagyon szeretném kétszer hallani a himnuszt.
8: Legyen így. Köszönjük.
4: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó VB 5. napján újabb 4 mérkőzést rendeznek, bemutatkoznak a spanyolok és a belgák is. Marc Cucurella a Real Madridhoz szerződött. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk, de mielőtt a mai mérkőzésekre előre tekintenénk, tekintsünk vissza a tegnapi, illetve ma hajnali találkozókra. Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban. A másik mérkőzésen éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is a találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett 2-szer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal. Az eredménynek a japánok örülhettek és örültek is jobban. Most azonban a másik oldal, a hollandok szövetségi kapitányát, Ronald Koemant halljuk.
2: Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
3: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen 2-szer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
1: Ugyanebben a négyesben Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Következzék a két európai csapat szövetségi kapitány, először a spanyolok szakvezetője Luis de la Fuente.
4: A nap végén rengetegen pályáznak jó eséllyel a végső sikerre, de csak egy nyerhet, még az is lehet, hogy nem az egyik favorit fog. Ez nagyon fontos. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy elismerjük azokat a labdarúgókat, azt a pályát, amit egyesek a kivételes, már-már tökéletes úton bejárnak. Tegnap Carlo Ancelotti is erről beszélt. Az, hogy esélyes vagy, nem jelent semmit. Mára nagyon nehéz lett jó eredményt elérni, akár meccseket is nyerni, különösen az egész VB-t sikerrel megvívni. Elképzelni sem tudják, hogy milyen nehéz. Szóval alázatosságból és óvatosságból is mondom, napról napra haladunk, és jelenleg a zöldfoki szigetek elleni a legfontosabb találkozónk ezen a világbajnokságon. Lépésről lépésre tervezünk, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk, de természetesen magabiztosak vagyunk. Ami pedig a kapusainkat illeti, mindhárman rendkívül magas szintet képviselnek. Ezért is kell beszélnünk róluk, például David Rájáról. Azt mondják, kiváló kapusaim vannak, mindegyiknek a kezdőben lenne helye. És ez persze jó, de örülök is, hogy beszélünk róluk, hiszen David Raya jelenleg a világ egyik legjobbja, akár csak Juan Garcia, és Unai Simon is a világ legjobbjai közé tartozik a poszton, szóval tényleg kiváltságos helyzetben vagyok. Tudom, akárhányszor is kérdezik, de mi mást mondhatnék? Szerencsések vagyunk, hogy közülük kell választanunk.
1: A Belgium-Egyiptom találkozó kapcsán a belga kapitányt, Rudi Garciát halljuk.
5: Cette équipe de l'Égypte, elle a fait une bonne canne, puisqu'elle est allée jusqu'en demi-finale.
4: Az egyiptomiak nagyon jól szerepeltek az Afrika kupán az elődöntőbe jutással, és a spanyolok elleni barátságos döntetlen alkalmával is rendkívül jó teljesítményt nyújtottak, nem hiába osztozkodtak meg a pontokon, sőt, a braziloktól is csupán egyetlen góllal kaptak ki. Szóval tudjuk, hogy mire számíthatunk. Van két félelmetes játékosuk elől, Mo Salahot senkinek nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy veszélyesek, de a saját erősségeinkre kell koncentrálnunk, mert abból is van bőven. Mi akarjuk irányítani a játékot, és mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a 3 pontot. Természetesen mindenkinek megvannak a hiányosságai, nekünk is, akárcsak az egyiptomiaknak. Ezekre természetesen odafigyelünk majd, az övéiket ki kell használnunk, a miénket pedig ki kell küszöbölnünk, ha nyerni akarunk. Még akkor is, ha az egyik legjobb afrikai csapat lesz az ellenfelünk. Nehéz őket megtörni, és azt sem tudom, hogy az időjárás kinek segít majd, vagy egyáltalán befolyásolja majd bármelyik csapat teljesítményét. Egy biztos, készen kell állnunk bármilyen körülményre is.
1: A Spanyolország zöldfoki szigetek, valamint a Belgium-Egyiptom találkozót élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay, holnap hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért. Hazai körülmények között megkezdte a felkészülést a következő szezonra a DVTK labdarúgó csapata. A borsodiak az előző bajnokság végén búcsúztak az élvonaltól, nyáron szerződést bontottak a légiósokkal. Most egy új korszak kezdődik Diósgyőrben több fiatallal, saját nevelésű motivált játékosokkal. Az első edzés után sajtótájékoztatót is tartott a klub, ezután Takács Péter vezetőedző nyilatkozott Marosréti Ervinnek.
6: Vezetőedzőként megtartottad, tényleges vezetőedzőként az első edzésedet a DVTK-nál. Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen. Milyen volt az összkép?
7: Nagyon nagy elánnal vágtunk neki a munkának. Nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt, és az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés. A fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, úgyhogy várom a folytatást.
6: Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
7: Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten, a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni. Bízom abban, hogy minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban. Én azt gondolom, hogy talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert ugye az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, ugye rengeteg külföldi játékosunk volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni. Viszont egy picit pang a piac, illetve áll a piac, türelmesnek kell lennünk, de tényleg dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros vízilabda szakosztálya első magyar klubként nyert Bajnokok Ligája érmet egy idégen belül ugyanabban a sportágban, mindkét szakágban. A férfiak bronzahölgyek ezüstérmesek lettek. A nőknél és a férfiaknál is bajnokok és magyar kupa győztesek lettek a zöld-fehérek, míg Nyéki Balázs csapata elhódította az európai szuperkupát is. Pedig nem volt egyszerű dolga a férfi csapatnak. A vezetőedző Nyéki Balázs volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége, aki Vígvári Venderről is mesélt, a riporter Balogh Balázs.
8: Mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Vendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla, Rekóban például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Vendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
9: Mi volt a probléma, az kiderült?
8: Egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. Pontos diagnózist abban látták, hogy kimerültség volt benne, mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
1: Nyéki Balázst, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét hallottuk, a Nemzeti Sportkronika ezzel véget ért, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság. A vasárnapi, illetve a hétfő hajnali mérkőzések összefoglalóját Kreisz Bálint készített el.
2: Történelmi gól, majd német-gála mérkőzés. Egyenlítés, illetve győztes találat az utolsó percekben. A labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja is különleges pillanatokat hozott. A következő percekben ezeket idézzük fel. Időrendi sorrendben haladva a Németország-Curaçao mérkőzés krónikáját idézzük fel először az E-csoportból. Igazán különleges találkozó volt ez Houstonban, hiszen a futball nagyhatalomnak számító négyszeres világbajnok európai ország a Karib-térség történelmet író csapatával játszott. Curaçaón 150 ezeren laknak, ennél kisebb lakosságú nemzet még sosem jutott ki a labdarúgó VB-re. Az egyértelmű volt, hogy kiszámít a mérkőzés esélyesének, igazából csak a különbség volt a kérdés, és az, hogy betalál-e Curaçao. De sikerült. Ez kiderül Katona László és Jó András közvetítéséből.
3: A bal oldalt egyelőre, a 16-os sarkánál a német válogatott, mégpedig Wirtz teszi tovább, és elő, és gól! Vezet Németország! A találkozó 6. percében, a gólszerző pedig nem más, mint Mecsa! Hát gyors volt ez a vezető találat, nem bízza a véletlenre a német válogatott. Egy szép akció, összjáték Wirtz és Mecsa között, ő pedig aztán a bal sarokba belsőzte a labdát.
4: Curaçao indul meg, sőt Locadia már benne a 16-oson belül jöhet egy lövés, és ott a curaçaói gól! A 8-as mezben játszó Comerencia volt az, aki a kipattanó labdát hosszúba célozta és belőtte a kapuba. Neuer ugyan vetődött, de ezt talán nem láttuk jönni, és még pont jó, hogy tanulom a nyelvet, és figyelem, mert egy papírmenti nyelven úgy van, hogy el szaka un gol. Curaçao, tehát Curaçao gólt szerzett a 21. percben. Jöhet tehát a 37. perc legvégén Brown szöglete, most érkezik középre, jól fejes, és ott a gól! Schlotter

0: Talának lefordult a védőjéről, és a hosszú alsóban lőtte a labdát. 46. percben tehát megszerzi Németország a negyedik gólját a mérkőzésen. Az állás 4-1 a németeknek. A kuraszaói térfélen építik a németek a támadásukat. Wirtz most befelé tör a pálya bal oldalán. A továbbítása pedig pontatlan, de mégis átmegy a labda, és fordulásból, ha jól láttam, Brown bizony megszerzi az első gólját itt a német válogatottban, és hát azt tegyük hozzá, hogy ez a mai mérkőzésen az 5. talált, így már 6 gólunk van a mai a mérkőzésen. Raum, aki továbbítja Habersze már a 16-oson belül, jó a bepassz, ott a második hullámban Kimmich tologatja, még nem lőtte, inkább Undavnak, és ott a 6. német gól is. Havertz öles léptek megy a kapu felé, vele szemben Raum átemeli, és ott a 7. gól. A 88. percben Havertz kapott egy remek kiugratás, és azért ott volt a nyakán Obispo, de át tudta remekül emelni bal lábbal.
1: Németország a 2014-es világbajnoki elődöntő után ismét 7-1-re győzött. Akkor Brazília volt a szenvedő fél, most Curaçao. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann elégedett volt a látottakkal.
2: Dann war es schon spannend zu sehen, wie die Mannschaft damit umgeht mit dem Ausgleich, weil man einfach natürlich dass die anderen beiden Turniere im Kopf hat, aber auch gemerkt so 5-6 Minuten.
1: Érdekes volt látni azt, hogy a csapat hogyan reagál az egyenlítésre. Alapvetően látszott azt, hogy az első gól után kicsit visszavettünk, és abban az 5-6 percben, amíg átengedtük a kezdeményezést, az ellenfelünk sok önbizalmat szerzett. Mi pedig hirtelen túl statikussá váltunk. Azt gondolom, hogy hamar túl lendültünk ezen a holdponton, és sok gólt szereztünk. Igyekeztünk minél többször eredményesnek lenni. Ezután a mérkőzés után egy német zene címe jut eszembe. Ezen a vonaton nincsen fék. Ebben a szellemben futballoztunk. Mentünk előre, küzdöttünk fék nélkül, és azt hiszem, ezt meg is mutattuk. A játékosok azt gondolom jól érzik magukat. Jó a hangulat az öltözőben, és ez kulcsfontosságú. Fontos, hogy ezt megtartsuk, és ne engedjük be a negatív gondolatokat. Ez az egyik kulcsa annak, hogy jó mérkőzéseink legyenek. Ha ez sikerül, nagyszerű dolgokat érhetünk el.
2: Kein Deut nachlassen, was das angeht, und dann haben wir schon viele gute Spieler auf dem Feld, die auch viele gute Dinge machen können.
1: Curaçaónak már az is hatalmas dolog, hogy története során először kijutott a világbajnokságra, és a Karib térségből érkező együttes első VB gólját is megszerezte. Egy ilyen kis ország játékosainak életre szóló élmény lehet a német válogatott ellen játszani. Erről tanúskodik a csapatkapitány Leandro Bakuna értékelése is. Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaink mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc ennél jóval kritikusabb módon értékelte a 7-1-es eredménnyel végződő Németország-Curaçao mérkőzést. Most őt hallják.
3: Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjelve nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
1: A német válogatott magyar idő szerint szombat este elefántcsontpart ellen folytathatja menetelését, míg Curaçao vasárnap hajnalban Ecuador ellen lép pályára. A gólgazdag mérkőzés után a 4. játéknapon Hollandia és Japán egymás elleni küzdelmével folytatódott az esti VB maraton a Texas állambéli Dallasban. Az első fél idő nem hozott gólt, a második 45 perc viszont kifejezetten izgalmas volt. Idézzük fel a legfontosabb pillanatokat, a kommentátor Németh Kornél.
4: Rámenbek. Ott az ívelés, gól, kapufáról bepattan, vezet Hollandia, Van Dijk maradt elől. A védő pedig megszerzi a hollandok vezető találatát az 51. percben. Japán támadás, kibontakozóban, nem csak a kibontakozóban, jön az egyenlítés a 16-os vonaláról. Nakamura veszi a labdát, nem veszik komolyan a hollandok, és kilövi Nakamura a jobb alsót.
5: Szépen. Most ez egy váratlan csel után épül Gravenbeck révén az akció. Lesz a lövés. Lesz bizony, ott a gól! Holland gól!
4: A 16-os vonaláról Summerville talán. Az biztos, hogy ez egy gyönyörű ballábas lapos lövés a jobb alsó sarokba. Szépen a jobb alsóba. Tökéletes befejezés. Ha jól láttam, a hollandok 24-es számú játékosa Summerville volt az.
5: Nem mondom, hogy óriás óriási nyomás, de nyomás alatt a holland csapat, és ugye, amiről már beszéltünk, fordított előjele, hogyha nyomás

0: Más alatt tartod, akkor onnan azért a hiba lehetőségek is lehet, hogy megnőnek. Ezúttal most középre megy a labda, gól! Tessék, megnőttek! Na de, hogy megnőttek! És egy fejes! Hát ez hihetetlen! Elképesztő!
1: Japán tehát a 88. percben mentett pontot a hollandok elleni mérkőzésen az F csoportban. Hallgassuk meg a főszereplőket. Elsőként az Európaiak szövetségkapitánya Ronald Koeman értékel.
2: Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
3: A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen kétszer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
1: Most pedig a japán játékos Daichi Kamada osztja meg a gondolatait.
3: Legalább egy pontot mindenképp szerettünk volna szerezni a hollandok ellen. Egy ilyen szintű rivális esetén persze sokkal könnyebb ezt kimondani, mint a pályán véghez vinni, de végig tartottuk magunkat a játéktervünkhöz, és akkor sem estünk pánikba, mikor hátrányban játszottunk.
1: A hollandia-japán találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
4: Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben, ugye említettük Málen helyzetét, a fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozó. Akkor nagy különbség volt a két csapat között, nagyon oda préselték a japánokat, de a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abba a pillanatba váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, én nem is tudtam, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, mondtad, hogy francia másodosztályban, megnéztem, hogy jó csapatokban, Frankfurtban, stb. Játszanak, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem baloldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, jöttek a beadások, ugye beszéltünk arról, hogy a magas védők ellen mi lehet az ellenszer minőségi pozícióból. Jött egy szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
1: Hétfőjel az E-csoport másik két csapata is bemutatkozott, Elefántcsontpart és Ecuador Philadelphiában mérte össze a tudását. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a labdabirtoklás és a helyzetek száma is nagyjából hasonló volt. Sokáig úgy tűnt, hogy a próbálkozások ellenére gólt nem láthatnak a nézők, de végül a 90. percben egy gyors jobboldali kontra után a nagyjából 50 méter sprintelő Szingó passzolta be középre a labdát Amad Diallónak, aki egyből lőtt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel beállítva az 1-0-ás végeredményt. A győzelem után az Elefántcsontparti csapat támadója Ján Diomande értékelt. Ilyen nagyszerűen szerettünk volna bemutatkozni. Nyerni akartunk, és ezért mindent megtettünk. Mindig megtiszteltetés a világbajnokságon játszani, és elefántcsontpartot képviselni. 32 millió honfitársunkért küzdünk, és nagy dolgokat szeretnénk elérni. Az ecuadoriak szövetség kapitányát, Sebastián Békecsészét is meghallgathatjuk. Őszintén szólva ezt a mérkőzést megnyerhettük volna az első fél időben. Ezt követően is volt néhány lehetőségünk, de itt azért már megváltozott a játékképe. Volt egy olyan ítélet is, ahol szerintem piros lapot kellett volna felmutatni, ez elmaradt, és végül a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Kicsit keserédes érzéseim vannak a vereség miatt, de igyekszünk a folytatásban ezt kijavítani. Most pedig a Nemzeti Sportrádió szakértője, Vukovics László foglalja össze a találkozón látottakat.
5: Elefántcsontpart egy kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek föl a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ekvádoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ekvádoriak próbálták kivenni az élét a támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ekvádori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat, majd későbbiekben próbálták megállítani az ekvádoriakat, ez helyek közel sikerült is, de tudni kell az ekvádoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ekvádor, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de az elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szerezniük az első félidőben, lehet mondani, hogy az első félidőben abszolút Ekvádor akarata érvényesült, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második félidőben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, nagyon szép támadásokat vezettek, és olyan volt, mintha az első félidőt teljesen el is felejthettük, mert elefántcsontpart fölénybe került, és levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felek meg fognak osztozni a pontokon, de a végén elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ekvádori csapatra, többször oda került, nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
1: A negyedik játéknap utolsó mérkőzését Monterreyben rendezték, Svédország és Tunézia küzdött meg egymással. A svédek nyögvenyelőse jutottak ki a VB-re, a selejtező csoportjukban utolsó helyen zártak, és csak a Nemzetek Ligája pótselejtezőn vívták ki a részvételt, ennek ellenére most nagyon magabiztosan 5-re nyertek az afrikai csapat ellen. Vukovics László összefoglalója következik.
5: Az elején nem látszódott, hogy ekkora különbség lesz a mérkőzésen. A svédek kezdtek jobban, de Tunézia egyenrangú ellenfélnek bizonyult akkor még. Hát tudjuk, hogy a svédeknek Gyökeres és Isaac révén két nagyon erős csatáruk van. A Gyökeres ugye 28 éves Arsenal csatárja, Isaac a Liverpool játékosa, aki sokat volt sérült, de nagyon készült erre a világbajnokságra. És az első félidőben Ayari révén a 7. percben egy ilyen kavarodásnál Isaacot indították, a kapus röviden ütötte ki a labdát, és Ayari 20 méterről nagyon szépen bevágta a hálóba, ebben vezetett Svédország, majd Isaac kapott egy labdát a bal oldalon, a 30. percben 1-1-ben lerázta a védőjét, magáról befele tolta és a hosszú sarokba elpasszolta. 2-0, akkor úgy nézett ki, hogy lefutott a mérkőzés, teljesen sima, a ellenfél teljesen padlón volt a tunéziai csapat, de aztán teljesen váratlanul a 43. percben egy szöglet után kipattant a labda, jobb oldalról beadta a tuniszi védő, és az előragadt védő Rekik, aki a Maribor játékosa, a 43. percben gyönyörűen csúszott a hosszú sarokba. Ez lélektanilag nagyon fontos gól volt a tunéziaiaknak, így meccsben maradtak. És a második félidő úgy kezdődött, hogy meg is volt fogva a svéd csapat, nem tudták rendezni a sorokat a szünetben, és Tunézia támadólag lépett föl. A második félidő első 10 percében úgy nézett ki, hogy akár egyenlíthet is, de ez nem történt meg, és Gyökeres Viktor az 53. percben egy óriási védelmi hibából a kapus letette a labdát a belső védőjének, a csapatkapitánynak, aki utolsó emberként 25 méterre a kaputól elcselezte, Isaac elvette tőle, Gyökereshez játszott, aki gyönyörűen bepasszolta a labdát a kijövő kapus mellett. Ez nagyon megfogta a tunizi csapatot, akkor már nem tudták felvenni a versenyt a svédekkel. A svédek nagyon szépen tartották a labdát, ölték a játékot, és akkor jött egy csodacsere, Graham Potter pályára küldte Swanberget, aki abban a pillanatban, hogy beállt, egy szabadrugás volt oldalról, és első labdaérintésére megszerezte a svéd válogatott 4. gólját, majd Ayari keretes szerkezetbe zárta a svédeknek és saját magának a mérkőzést. Az első után az utolsó gólt is ő szerezte a 96. percben. Úgy tudnám összefoglalni, hogy Graham Potter varázsolt a svéd válogatottal, remek játékot produkált a svéd csapat, akiről tudjuk, hogy 1958-ban egyszer voltak VB-döntőben, akkor ezüstérmesek lettek.
1: Most pedig a főszereplők értékelését hallhatjuk, elsőként Svédország szövetségkapitányát, Graham Pottert.
6: Fantasztikus
7: teljesítmény. 5 gólt lőttünk, és akár még többet is szerezhettünk volna. Büszke vagyok a játékosokra. Ez a győzelem nagyon fontos volt. Örülök, hogy így kezdtük a világbajnokságot. Az önbizalmunknak biztosan jót tesz ez az eredmény. Most fontos, hogy regenerálódjunk, és felkészüljünk a következő mérkőzésre.
6: Which is important, but we'll enjoy tonight and then recover and get ready again.
7: A tunéziaiakat irányító Sabri Lamusi következik.
8: It's a big loss. Obviously,
7: ez nagy vereség, nem így akartuk kezdeni a tornát. Megfizettük a hibáink árát, mert az ellenfél nagyon magas szinten játszott. Ez jelentette most a különbséget. A svédeknek jó játékosaik vannak, és ezt már a találkozó kezdete előtt is pontosan tudtuk.
8: A good team, but we know that before the game. We know that before the game.
7: Véget ért a labdarúgó világbajnokság 4. játéknapja. Kiütéses sikerekből, izgalmakból és drámából ezúttal sem volt hiány. A végeredmények még egyszer. Németország Curaçao 7-1, Hollandia-Japán 2-2, Elefántcsontpart Ecuador 1-0 és Svédország-Tunézia 5-1. És hogy mi várható a folytatásban? A következő órákban bemutatkozik az Európa-bajnok Spanyolország, amely magyar idő szerint 18 órától a Zöldfoki szigetek ellen lép pályára, 21 órától Belgium-Egyiptom mérkőzés lesz. Éjféltől Szaúd-Arábia és Uruguay méri össze a tudását, majd éjjel 3-tól Irán és Új-Zéland is bemutatkozik.
9: Kedves hallgatók, nem sokára kezdődik a Spanyolország Zöldfoki szigetek mérkőzés egészen pontosan 18 órakor. Most hallgassuk meg, hogy a spanyolok végső győzelemre is esélyes csapatának szövetségi kapitánya Luis de la Fuente hogyan vélekedik az esélyekről?
10: A nap végén rengetegen pályáznak jó eséllyel a végső sikerre, de csak egy nyerhet, még az is lehet, hogy nem az egyik favorit fog. Ez nagyon fontos. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy elismerjük azokat a labdarúgókat, azt a pályát, amit egyesek a kivételes, már-már tökéletes úton bejárnak. Tegnap Carlo Ancelotti is erről beszélt. Az, hogy esélyes vagy, nem jelent semmit. Mára nagyon nehéz lett jó eredményt elérni, akár meccseket is nyerni, különösen az egész VB-t sikerrel megvívni. Elképzelni sem tudják, hogy milyen nehéz. Szóval alázatosságból és óvatosságból is mondom, napról napra haladunk, és jelenleg a zöldfoki szigetek elleni a legfontosabb találkozónk ezen a világbajnokságon. Lépésről lépésre tervezünk, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk, de természetesen magabiztosak vagyunk. Ami pedig a kapusainkat illeti, mindhárman rendkívül magas szintet képviselnek. Ezért is kell beszélnünk róluk, például David Rájáról. Azt mondják, kiváló kapusaim vannak, mindegyiknek a kezdőben lenne helye. És ez persze jó, de örülök is, hogy beszélünk róluk, hiszen David Raya jelenleg a világ egyik legjobbja, akár csak Juan Garcia, és Unai Simon is a világ legjobbjai közé tartozik a poszton, szóval tényleg kiváltságos helyzetben vagyok. Tudom, akárhányszor is kérdezik, de mi mást mondhatnék? Szerencsések vagyunk, hogy közülük kell választanunk.
9: Kedves hallgatók, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szabó Szilviával.
11: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai hazafutás, illetve körkapcsolás a hazafutást követően. Munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Érdemes lesz a Nemzeti Sportrádiót hallgatni, hiszen a körkapcsolás ideje alatt két labdarúgó VB mérkőzést is élőben közvetítünk. 18 órától a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés következik, 21 órától pedig a Belgium-Egyiptom találkozót közvetítjük, a két mérkőzés között pedig 20 órától foci óra lesz. Elbert Gábor és Simon Zoltán érkezik állandó vendégeink. Úgyhogy miután hamarosan kezdődik a mérkőzés, kapcsolunk kollégáinkhoz, hanem is Atlantába, de Tóth Bélához és Regős László Pálhoz, a kommentátor, illetve a szakértő pedig Bene Ferenc lesz.
0: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Bemutatkozik az Európa bajnok, jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket. A végső győzelemre is esélyes Spanyolország a világbajnokságokon újonc zöldfoki köztársaság ellen játssza első csoportmérkőzését. És az afrikai együttes a történelemben a 82. válogatott, amely világbajnokságokon szerepel. Egyébként is összesen 4 csapat jutott ki erre a tornára első ízben. Tegnap Curaçao egy 7-1-es vereséggel debütált, és Jordánia, valamint Üzbegisztán bemutatkozására se kell már sokat várni. Az biztos, hogy a kék cápák, mert hogy ez a zöldfokiak beceneve, felderítetlen vizekben úszkálnak, már csak azért is, mert Spanyolország ellen soha nem játszottak még tétmérkőzést, és egyszerre két történelmi tettet pipálhatnak ki ezzel, hiszen világbajnokságon is Spanyolország ellen is először játszanak, és történelmi tettre készülnek a spanyolok is, mert hogy szeretnék végrehajtani azt, amit egyébként a spanyol válogatott 2010-ben, valamint az NSK 1974-ben már megcselekedett, vagyis hogy Európa bajnokként világbajnokságot nyer.
5: A franciák is voltak ugye együtt címvédők, de ők előbb nyertek világbajnokságot, utána Európa-bajnokságot. A spanyolok egyébként ezt is megtették 2010 után 2012-ben. A fehérmezes zöldfoki szigetek kezdi a mérkőzést. A spanyol csapat hagyományos szerelésében, piros mez és kék nadrágban szerepel ezen az atlantai mérkőzésen. És ebben a pillanatban a Jordánia játékvezető Adam Mahadmeh sípszavára el is indul a mérkőzés, előre ívelik a labdát a zöldfoki védők, de ez Unai Simon kezében köt ki. Megyük át a kezdőcsapatokat a spanyolok kapujában, tehát Simon, Llorente, Cubarsí, Laporta és Cucurella alkotják a védelmet, előttük a középpályán Rodri, Pedri, Ruiz és Gavi, a támadósorban pedig Torres és Oyarzabal, míg a zöldfokiak kapujában Vozinha, a védelemben Moreira, López, Borges és López Cabral, aztán Kevin Pina, Duarte, Monteiro, Mendes, Jovan Cabral és Livramento még a zöldfokiak csapatában. Érdemes kiemelni, hogy ott van Duarte, a Puskás Akadémia játékos, amíg a korábbi fehérvári Stopira a kispadon kap helyet.
4: Fabián Ruiz révén a spanyol csapat támadásban megtalálják a legszélen Llorentét, és most már benn középen ismételten Fabián Ruiznál. Cucurella is labdához ér, akinek ma vált biztossá az a szerződése, hogy a következő idénytől kezdődően már a Real Madrid játékosa lesz. 6 évre szerződött a Realhoz, és a hírek szerint 55 millió eurót fizetett ért a királyi gárda a Chelsea-nek. Van tehát most már a spanyol válogatottban Real Madrid játékos ezen a világbajnokságon. Llorente, ő is madridi, de Atletico játékos, egyelőre Azt hiszem, hogy csak a középkezdésnél ért labdához a zöldfoki válogatott egy ével és Cucurella felé, és mivel ez egy szabálytalanság, a loboncos hajú spanyol balhátvédtől jöhet majd egy szabad rúgással a zöldfoki válogatott. Második a világranglistán Spanyolország, míg a zöldfokiak a 69. pozícióban ebben a rangsorban, tehát ez is tükrözi a két válogatott tudása közti hatalmas különbséget.
5: A második perc végén járunk, Spanyolország, zöldfoki szigetek továbbra is 0-0, a labda pedig López Cabralnál, a zöldfokiak bal hátvédjénél. Jön segíteni Monteiro, az irányító, hogy kihozzák a labdát saját térfelükről, de aztán végül Borsesről megy ki a labda az oldalvonalon kívülre, úgyhogy dobhat a spanyol válogatott. A 14. afrikai ország, amely világbajnoki résztvevőnek mondhatja magát, a zöldfoki szigetek, amely 1975-ben függetlenedett Portugáliától, tehát a szigetek lakói 1966-ban már egy VB bronzéremnek örülhettek, akkor még Portugália részeként. Támadásban ismét a spanyolok, a jobb oldalon Llorente jön fölfelé, és már indítaná is ott a társát Ferran Torres-t, akire rögtön oda mennek ketten is, és szöglettel folytatódik majd a találkozó, mert hogy a jelek szerint a zöldfokiakról ment ki a labda, mégpedig Borges volt az, akinek Jovan Cabral segített, hogy Ferran Torres megakadályozzák abban, hogy középre tegye a labdát. Ebben sikerült is megakadályozniuk a szögletet, viszont nem került el az afrikai válogatott a mérkőzés 4. percének elején. Jöhet tehát az első szöglet, viszont azonnal a zöldfokiak kapják meg a labdát.
4: Tévesen ítélte meg a játékvezető, ugyanis a savar.
5: A videóbíró már működésbe is lépett. 4. perc, 0-0 mérkőzés. Feri, csak gyorsan egy felvezetőképpen hasonló meccsre számítasz, mint a tegnapi német Curaçao?
6: Egyelőre még ez korai kijelenteni. Azt látom, hogy az afrikai csapat az ausztráloktól lesett 5-4-1-es védőharmadba visszazárt védekező felfogást próbálja átvenni, és arra leszek kíváncsi, hogy a gyors spanyolos kombinációk mennyire tudják feltörni ezt a masszív védekezést, illetve ami fontos lesz még, hogy a zöldfoki szigetek a labdavesztés után milyen gyorsan tud visszarendeződni újra ebbe a bizonyos 5-4-1-es visszahúzódó felállási formába, mert amennyiben ez lassul lesz, az a spanyolok egyértelműen ki fogják tudni használni, amennyiben nem, és ez megfelelő agresszivitással és fegyelmezettséggel párosul, akkor bizony nehéz dolga lesz a spanyoloknak, nyilván azt is meg fogják oldani, de annyira sima meccsre akkor nem számítok.
4: A labda pedig a spanyol válogatottnál, Cucurella gyűjti be, aki újonc világbajnokságokon, ő Katarban még nem volt részese a spanyol válogatottnak. Egyébként rajta kívül még 3 olyan játékos a pályán a spanyol csapaton belül, amelyik debütál világbajnokságon, Cubarsí, Fabián Ruiz és Oyarzabal is, tehát az EB döntőt eldöntő játékos, az bizony Katarban még nem volt tagja a spanyol keretnek. Egy hosszú ívelést követően a zöldfokiak gyűjtik be a labdát, és Duarte is labdához fér. A bal oldalon pedig már akár lódulhat előre Cabral, Cini López Cabral, de elveszíti Fabián Ruiz, de most már kétszeres bajnokok ligája győztes játékosa a Paris Saint-Germainnek vette át Rodri, a csapatkapitánya a spanyol csapatnak, és közelebb cipeli Pedri a térfél közepére, a zöldfoki térfél közepére a labdát. Mondhatni, hogy itt a legelső perctől fogva tábort ütött a spanyol csapat a zöldfokiak térfelén, igaz most Fabián Ruiz elszórja, visszagurítja Cabralnak a csapattárs, és jöhet majd egy dobással a zöldfoki válogatott. 6. perc a mérkőzésen egyelőre helyzet nélkül.
5: Saját 16-osának magasságából dobhat majd a zöldfokiak balhátvédje, López Cabral, akinek már ott is van a kezében a labda, de a játékvezető jó néhány méterrel hátrébb rendeli. Ezek szerint itt próbálta csalni picit a távolságot az zöldfokiak játékosa. Többen is kérik ott tőle középen, de a spanyolok is feljönnek, és most már számol a jordániai játékvezető. Ugye 5 másodperce van a játékosoknak elvégezni a bedobást, aztán mégis talál egy csapattársat, végül Jovan Cabral elveszíti a labdát, de kipattant a spanyolokról, úgyhogy ismételhet megint csak López Cabral a bedobással. Most hátrafele kerül a labda, ott Borges próbál egy cselt bemutatni, elveszíti a labdát, és egy kapura lövés onnan az alapvonaltól, talán inkább beadásnak szánta Pedri, középen viszont nem volt senki, de végül Vozinjának kellett megfognia a labdát, aki a zöldfoki szigetek válogatottjának legidősebb játékosa, nem csak ezen a tornán, hanem a történelemben is. Nála idősebben még soha senki nem lépett pályára a kék cápák mezében. A 7. percben járunk, most a jobb oldalról jöhetnek majd a zöldfokiak egy bedobással.
4: Ryan Mendes harcolta ezt ki, aki meg a válogatottsági rekordere a zöldfoki köztársaságnak. Ez a 97. alkalommal szerepel a címeres mezben, és amellett, hogy a legtöbb válogatottságot tudhatja magáinak, a legtöbb gólt is ő jegyezte a zöldfokiak történetében. Egyébként 36 esztendős Ryan Mendes és egy török másodosztályú együttesben pallérozódott az előző idényben. Rövid időre most a labda a zöldfokiaknál, mert egy felpörgetést követően már Laporte az, aki hazagurítja Unai Simonnak, a kapusnak, aki megőrizte az első számú kapus pozícióját, azért az ő posztján David Raya, vagy éppen Joan Garcia is szóba jöhet, mint egy lehetőség, és azt hiszem, hogy ezen a világbajnokságon jó néhány olyan válogatott van, amelyben a további két spanyol kapus kezdő lenne. Hát a spanyol csapatban Unai Simon élvezi a bizalmat Luis de la Fuente-től. Egy ível és a 16-os környékére Pedritől kifejelik röviden a védők, lecsap erre a labdára Kevin Pina, aki aztán nem tudja Gavit átfűzni, és kiről meg ki a labda, nem meg ki a labda, kiemelik onnan tisztázák bedobásra a zöldfoki hátvédek. 8. perc a mérkőzésen, Spanyolország zöldfoki köztársaság 0-0.
5: A labda pedig ismét a spanyoloknál, és ismét ott a zöldfokiak térfelén adogathatnak az Európa-bajnok spanyol válogatott tagjai. Llorente adja ki a jobb oldalra, még pedig Ferran Torresnek, aki nem adja be középre, inkább Rodrit választja, Rodri pedig visszateszi a védelembe Kubarsi, aztán Laporte a labda útja a bal oldalon, Cucurella kéri teljesen üresen, Laporte még vezeti a labdát, és csak most adja oda a 16-os magasságában helyezkedő bal hátvédnek, aztán visszakapja Laporte, majd alá nyúl, és úgy próbálja a védelem mögé bejátszani, López viszont remekül keresztez, és tisztázotta az zöldfokiak közép hátvédje. Az előrevágott labdáknál pedig azonnal rohannak a támadók, ott Livramento és Monteiro próbálnak zavart okozni olykor-olykor a spanyol védelemben, azonban rutinosan vették át a labdát a spanyol játékosok, és már megint a bal oldalon indulnának Cucurella révén, visszafordul, és megjátsza Ruiz Rodrival játszik össze, aztán beteszi a térfél közepére Cubarsinak, a zöldfoki térfél közepén tehát a spanyol akció, Ferran Torres kapja most a jobb szélen, laposan adja középre, ez így Monteiroé lesz. A zöldfokiak tízese pedig már éveli is fölfelé Livramentónak, aki nem bír a két spanyol védővel. A földre kerül ugyan Livramento, mutatják a csapattársak Llorentének, hogy kirúghatná a labdát, de közben Livramento már talpon, úgyhogy nincs szükség arra, hogy megszakadjon a játék. 10. perc, jönnek előre a spanyolok 0-0-nál.
4: Pedri a jobb szélen meghúzhatja, 16-os környékén Ferran Torres nem találja meg, egy nagyon szép csel ott Sidney López Cabraltól, aki aztán a földre kerül egy kemény ütközést követően. A játékvezető egyelőre ezt a keményen párharcot engedi. Már megint a spanyoloknál a labda. Fabián Ruiz körülnéz, ő lassítja a játékot, Pedri megfordul, aztán a jobb oldalra forgatja át. Ferran Torres most teljesen a szélen mellette, Llorente zárkózik. Llorente az alapvonal közelében nem tudja beadni, mert messziről oda csúszik mellé a hátvéd, Joan Cabral. Jöhet majd egy szöglettel minden jel szerint a spanyol együttes. Egyelőre tehát a réseket nem hagyja ott a zöldfoki védelem a spanyol csatároknak, támadóknak. Jól zárja a területeket a fehérmezes válogatott. Jöhet tehát az első spanyol szöglet a mérkőzésen. 11. perc, a jobb oldalról ívelhet majd a spanyol csapat.
5: És most már tényleg megkapják a szögletet a spanyolok, nem úgy, mint néhány perccel ezelőtt. Pedri végzi el a saroklúgást, a rövid oldalról kifejelik az afrikaiak, és ezzel akár egy ellentámadás is indulhat. Livramento kap egy labdát Monteirétól, azonban ez nagyon hosszú volt. Ezt így Llorente gyűjtheti be ott a spanyol térfélen. Hát ebben bízhatnak talán a zöldfokiak, hogy egy-egy ilyen eset alkalmával megindulnak, de ezt próbálta az előbb López Cabral is, a bal hátvéd. Feri, egyértelmű ez a kontrajáték, a reményük?
6: Igen, ha már a zöldfoki szigetek köztársaság csapatáról beszélünk, akkor annyit helyesbítenék, hogy 4 védővel futballoznak, de rendszeresen a szélső középes becsúszik 5-nek, tehát folyamatosan váltogatják a 4 védőt és az 5 védőt, viszont ez is elárulja, hogy a spanyolokat igyekeznek már a középpályán megállítani, hiszen ha mennyiben a spanyol csapat bekerül a 16-oson belőle, ott a gyors kombinációkkal, akár egyéni megoldásokkal könnyen, akár 11-es, vagy akár gólt tudnak kialakítani. Tisztességes a hozzáállásuk, próbálnak, mondom, középpályás létszám felén kialakítani ezzel a 4-5-1-el. Egyelőre azt látom, hogy nagyon fegyelmezetten futboloznak, sokkal, de sokkal szűkebben és sokkal kisebb blokkban, mint azt Curaçaótól láttuk. Ami nekem egy kicsit furcsa, nyilván jó a megállapításod, hogy a gyors támadókkal próbálnak kontrajátékot alkalmazni, de labdaszerzés után nem hosszú direkt játékkal mennek át támadásba, hanem gyors kombinációkkal, ami azért feltételezi, hogy esélyt ad a spanyoloknak a rögtön a labda visszaszerzésére, a visszatámadásokra. Abban én kevés esélyt látok, hogy mondjuk az öldfoki szigetek játékosai rövid passzos kombinációkkal kihozzák a labdát mondjuk a spanyol visszatámadással vagy letámadással szemben. Úgyhogy számomra egy kicsit meglepő, viszont nagyon szimpatikus, hogy felvállalják a futballt, és az látszik, hogy azért az öldfoki szigetek játékosai jóval nagyobb barátságban vannak a labdával, mint azt tegnap Curaçaótól láttuk.
5: Most is nagyjából egy perce már járatják a labdát saját térfelükön az öldfokiak. Most aztán Kevin Pina passza után, mintha labdát szereztek volna egy pillanatra a spanyolok, de végül csak visszakerül az afrikaiakhoz. Vozinyi adja oda Lopesnek, aztán Moreirát is beveszik, ott a jobb hátvéd pozícióban. A középpályán már Duarte, a Puskás Akadémia játékosa, majd újra Moreira a labdával. Ő egy hosszú indítással játszana meg Livramentót. Livramento elesik Laport mellett, széttárja a karját, de nem reklamál hosszan az öldfokiak centere, talán ő is érezte, hogy itt nem történt szabálytalanság a labdát, pedig Unai Simon ölelhette magához. Maga biztosan fogta meg a spanyol válogatott kapusa. 13. perc, továbbra sincsen gól, Spanyolország, Zöldfoki szigetek 0-0.
4: A labda Ferran Torresnél, spanyol akció, túl sokáig cipelte a labdát Ferran Torres, szerelték őt, és ott a bal oldalon a zöldfokiak még előre törnének, nem olyan könnyű a dolga Jován Cabralnak, aki egyébként annak az Estrellának a játékos, amelyik portugál élvonalbeli együttes, 27 bajnokin 7-szer volt eredményes ebben az együttesben Cabral, amely annó még a Ruben Amorim vezette Sportinggal bajnok lett Portugáliában. A labdával ismételten a spanyol csapat, nagy fölényben játszik ezt illetően Spanyolország, de helyzetet még nem tudott kidolgozni az Európa bajnok. Középpályán elkéri Fabián Ruiz, összesen egyébként 3 helyen változott a felállása annak a spanyol válogatottnak, amely itt pályára lép, és amely 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnoki döntőben játszott. Kimaradt Carvajal, Lenormand, valamint Morata, tehát a spanyol együttesnek a gerince egyben maradt. Llorente beközépre a védelembe, most már Fabián Ruiz, kiemelni Rodri a baloldalra, oda pattan Gavihoz, akinek a szerepeltetése némiképp meglepetésként érte a spanyol sajtót. Nagyon sokan arra számítottak, hogy Alex Baena fog játszani. Elsősorban ugyanis őt favorizálta Nico Williams pótlásaként a szövetségi kapitány Luis de la Fuente. Gavi ott van a pályán, viszont ő kezezett, emiatt jöhetett a zöldfoki köztársaság. Vozinha rúgja előre, de teljesen céltalanul. Negyed óra telik el lassan a találkozóból, és egyelőre helyzet nélkül
5: tartja magát a zöldfoki együttes, amelynek inkább beadásokat kellett eddig elhárítania. Volt, hogy Vozinha húzta le a labdát, volt, hogy López fejelte ki, de ahogy ezt Béla is mondta, helyzete nem adódott egyelőre a spanyol csapatnak, amely most is támadásban van. Ruiz majdnem előtte távolról, aztán inkább Rodrinak tette oda a labdát, végül Pina húzta el onnan a spanyoloktól a labdát, végül csak jön egy lövés, de ez is Vozinhaé. Pedri próbálkozott most 20 méterről, laposan jött a lövése és középre. Nem okozott ez gondot a roppant rutinos kapusnak. Könnyedén ölelte magához a zöldfokiak hálóőre Vozinha, pedig lövését követően a labdát. Egyébként a zöldfoki köztársaság csoport elsőként jutott ki a világbajnokságra, de most újra labdát szereznek a spanyolok, és erről beszélt Feri az előbb, hogy van ebben veszély a labdakihozataloknál, viszont visszaszerzik a zöldfokiak, hogy aztán újra eladja a labdát López Cabral, aki pedig most már egy sárga lapot is kap a jordániai játékvezetőtől, Mahad Mehtől.
6: Igen, rendkívül érdekes, hogy továbbra is egyértelműen annak ellenére, hogy legtöbbször a saját 16-osuk környékén szereznek labdát az afrikaiak, nem egyből direktbe próbálják megjátszani az előső területeken lévő támadókat, hanem vagy egyéni cselezésekkel, vagy rövid passzokkal próbálják kihozni a labdát, és az elmúlt 5-6 perc során legalább 6-szor azonnali visszatámadással visszaszerezték a labdát a spanyolok. Egy picit én úgy gondolom, hogy ki lehetne venni az élét a spanyol visszatámadásoknak, amennyiben sokkal direktebb futballt játszana a labda szerzések, illetve a labda szerzések után a zöldfoki szigetek csapata. Hát kíváncsi leszek, én egy picit attól tartok, hogy ez a spanyolok ma már hajtja a vizet.
4: A labdával pedig Marcos Llorente kinn a jobb oldalon próbálkozik most a spanyol csapat. Llorente már a 16-oson belül, középre gyötörte volna az alafonalról. Ebbe bele vetődtek a hátvédek, a sárgalapos Sidney López Cabral tudott tisztázni. Nagyon szépen megcsinálták ketten Ferran Torres-szel ezt a lehetőséget, Llorente és Ferran Torres, de a 16-oson belül már nem tudta a kapu elé lőni a labdát Llorente. Rodri passzolja vissza a hátvédsorba, Laporte Cucurellát választja a bal szélen, Cucurella tovább gurítja, megint be a védelem tengelyébe Laporthoz, minden mezőnyjátékos természetesen a zöldfokiak tér felén. Itt zajlik a játék szinte folyamatosan az eddig eltelt 17 percben. Llorente megpróbálja szöktetni Fabián Ruizt, ezt a játékot olvasta Dini Borges, és jöhet majd egy bedobással az a spanyol válogatott, amely a zöldfokihoz hasonlóan a selejtező csoportját nyerte magabiztosan Törökország, Georgia és Bulgária előtt. 21 szerzett és mindössze 2 kapott gollal. Ez tehát a spanyol válogatottnak a teljesítménye a selejtező sorozatban. Egyébként elmondható, hogy az Európa-bajnokság óta mindössze 1 tétmérkőzést veszített el a spanyol válogatott. Tavaly júniusban a Nemzetek Ligája döntői 11-es párbajban bukták el Portugáliával szemben.
5: 18. percben járunk, egy hazaadás, Kubarsi tette vissza egészen Unai Simonig, a labda tehát a spanyoloknál, és akkor gyorsan elmondom, amit az imént nem tudtam, hogy az zöldfokiak csoportelsőként jutottak ki a VB-re, tehát lehet, hogyha nincsen a létszámemelés, akkor is itt lennének a 32-es VB-n, 32 csapatos VB-n, többek között Kamerunt is maguk mögött utasították a selejtező sorozatban. A labda továbbra is a spanyoloknál, Kubarsi kapja a zöldfokiak térfelének közepén, aztán most már Pedri a labdával, Pedri visszafordul, minden zöldfoki játékos ott van a 16-os előterében, és sikerül is labdát szerezniük. A sárgalapos López Cabral lépett bele egy paszba, aztán az előreivel is már nem jó, Kubarsi gyűjti be és adja haza megint csak Unai Simonnak, hogy ismét hátulról próbálkozhasson építkezni a spanyol válogatott. Rodri már át is lépi a felezőt, és odaajkálja a labdát az zöldfokiak tér felén, aztán odaadja Cucurellának a bal oldalon, Gavi indulna üres területbe, Cucurella inkább vissza a Rodrinak, Rodri pedig átíveli a jobb oldalra, ahonnan Ferran Torres egyből beteszi, nincs fejes Oyarzabaltól, kivágják a labdát, aztán Ruiz nem találja el, a kapáslövéssel próbálkozott a spanyol középpályás, de begyűjti még, Cucurellánál van most már a 16-os sarkánál, Gavi kapja, Gavi visszaadja Cucurellának, beszorul nagyon most az afrikai válogatott, Rodrinál a labda, Rodri megint csak beívelheti, inkább most laposan teszi tovább, és aztán jön egy távoli lövés, laposan megpattan a labda Ruizon, és kipattan az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy kirúgással a 20. percben a zöldfoki szigetek válogatottja.
4: Spanyolország 2010 óta, tehát a világbajnoki címét követően egyszer sem jutott be a legjobb 8 közé, 2014-ben címvédőként a csoportkört sem élte túl, 18-ban és 22-ben pedig a 8-ad döntőben ért véget a szereplése a spanyol válogatottnak, amely nyitó mérkőzést egyébként, saját maga nyitó mérkőzését a világbajnokságon Katarban megnyerte, Costa Rica ellen 7-0-ra, azt megelőzően viszont volt 3 olyan világbajnokság, amikor nem sikerült győzni a világbajnokság első mérkőzésén a spanyol válogatott számára. Jöhet majd a folytatás egy lest követően egy spanyol szabadrúgással, továbbra is hatalmas labdabirtoklási fölényben játszanak a spanyolok. 62%-ban van a labda egyébként Spanyolországnál, és mindössze 29%-ban tudja magáénak a labdát a zöldfoki köztársaság együttese. Rodri néz befelé a 16-os környékére, de nem ível. Kubarsi forgatja át a jobb oldalra, Ferran Torres, jön egy beadás, ezt is kifejelik a védők. Borges volt az, aki beletette a fejét, Cabral pedig már a 16-oson belül vissza Jován Cabral Sidney López Cabralhoz, bedobással jöhet majd a zöldfoki köztársaság a bal oldalról a mérkőzés 21. percében 0-0-ás állásnál.
5: És Sidney López Cabral az, aki elvégzi a bedobást, hogy aztán elég érdekes módon ívejébe saját 16-osan belőle, szerencsére, hogy csak López tartózkodott, aki mellel visszatette a labdát Vozinjának, a kapusnak, aki aztán oda passzolja vissza Lópeznek. Most pedig már Borgesnél a labda, összejátszik Monteiroval. Monteiro most a leghátsó zöldfoki mezőnyjátékos, ő adja tovább Lopesnek, hogy aztán a jobb oldalon induljon egy akciója az Zöldfoki Köztársaság csapatának, és ott vannak a spanyol térfélen, már átkerül a labda a bal szélre Jován Cabralnak. Llorentével szemben a 16-os oldalvonalánál visszacserez a jobb lábára, és visszaadja Duarte-nek. Duarte a 16-oson belül már bepróbálja tenni középre, Rodri azonban elfejeli, és nem tudják megint csak begyötörni oda az Zöldfokiak a labdát. Ráadásul már le sem volt az egyik Zöldfoki szigetek beli játékos, mert hát így pontos igazán, mert hogy a Zöldfok maga a Szenegálban van, Afrika legnyugatibb pontja, és attól van jó néhány kilométer az Atlanti-óceánon maga a Zöldfoki szigetek, maga az ország.
4: Meg is mondom, hogy hány kilométerre? 570.
5: Akkor nem néhányra.
4: És az Atlanti-óceán hát majdnem belsejében, vagy hát az Atlanti-óceán partjai, illetve Atlanti-óceán hullámai mossák a Zöldfoki szigetek partjait. A spanyol játékosok akár mehetnek majd oda nyaralni valamikor, hogyha megtetszene nekik az ország, de egyelőre próbálják feltörni a védelmét a válogatottnak. Egy ívelést követően Ferran Torres, egy szöktetési kísérlet a 16-os környékére, Pedri nem érte utol a vonal előtt. Azt hiszem, hogy a labda már elhagyta a játék területét, így is van, és jön a 3 perces ivószünet, ami hát egyébként a mérkőzés tempóját figyelve a spanyolok annyira nem hajtották ki magukat, a zöldfokiak egyelőre jól védekeznek, nagyon sok szurkolójuk ott van a helyszínen, és még egy dolog, az Atlantai stadion az fedett, tehát a tetőszerkezetet azt behúzták, úgyhogy talán, hogy ez segítség vagy nehezítés a játékosok számára, azt alig, ha lehet megmondani innen Budapestről. Feri, az első fele az eltelt a félidőnek. Hogy látod, hogy a spanyol válogatott mondjuk 5 sebességi fokozatból melyikben van most benne?
6: Igen, ez érdekes kérdés. Láttuk ennél már gyorsabban is futballozni a spanyol válogatottat. Minden esetre taktikailag rendkívül sokoldalú a spanyol válogatott, hiszen most egy ilyen visszahúzódó felállt védelem elleni játékban gyakorlatilag bemutatja az összes repertoárt, ami létezik. Hogyha a Törökország-Ausztrália mérkőzésre hasonlítjuk össze, ami hasonló képet nyújtott a mérkőzés, most is egyébként 68-20 vagy 68-32 a labdabirtoklási arány a spanyolok javára, ennél voltak rosszabb arányok is, mert ugye kétfajta statisztika van, valamikor a FIFA egyfajta ilyen semleges labdabirtoklást is kinyilvánít, ez 9% volt, de ez inkább torzítja a statisztikát, tehát nem tartom különösebb értelmét. Mindenesetre egyértelmű a spanyol labdabirtoklási fölény. Próbálkoznak a spanyolok az ellenfél középpályása és védői közötti, sorok közötti területekre való bepasszokkal operálni. Próbálkoznak azzal, hogy olyan zabál klasszikus center pozícióból vagy visszalép, hogy középpás létszámfölényt alakítson ki, vagy kimozog oldalirányba, hogy ne a belső védőkkel találkozzon szembe, hanem adott esetben mondjuk a szélső védő és a belső védő közötti területben mozog be, ezzel is zavart okozva az afrikaiak védekezésében. Próbálkoznak átlövéssel. Ezek egyelőre nem sikerültek, vagy blokkolták. Próbálkoznak a széleken, mégpedig nagyon érdekes módon, úgy, hogy sokszor nem egyértelműen a szélső védők töltik be a szélső pozíciót. Különösen a jobb oldalon van, hogy Ferran Torres egészen az oldalvonalig kihúzódik, és az Oyarzabal és Ferran Torres közötti területben Llorente fut be, tehát szélső védőként indul be mélységi hatásba, gyakorlatilag a fél területekbe, úgymond, régi nevén a jobb összekötő pozíciójába. Ez is egy megoldás. Illetve a harmadik megoldás, amiből egy veszélyes beadás már született, amikor tértől elő 40-50 méteres keresztlabdákkal indítják, legtöbbször ilyenkor fellépő szélsővédőket, vagy adott esetben középpályást, aki kihúzódik szélére, és abból próbálnak beadást eszközölni. És ha már a beadásokról beszélünk, az is tudatos a spanyoloknál, hogy nem feltétlenül fejelő pozícióba az ötös környékére adják be a beadásokat, hanem laposan, élesen, megint csak a védők és középpályások közé, tehát a sorok közötti, a csapatrészek közötti, vagy adott esetben a védők és középpályás pozíciók közötti bepasszott labdákból, hogy mennyit tudnak a spanyolok, és milyen hatékonyan tovább előrefelé folytatni a játékot, ez kulcskérdés lesz, és természetesen a labda sebessége, hiszen ennél gyorsabb tempót kell diktálni a spanyoloknak.
5: Véget ért a hidratációs szünet, Zöldfoki szigetek kirúgásával folytatódik a mérkőzés a 26. percben. Vozinha már ível is előre, ráadásul meg is találja Jován Cabralt, aztán már Duarte saját térfelének közepén visszaadja Lopesnek, és a jobb oldalon Moreira révén jöhetne előre az afrikaiak válogatottja. Visszakerül aztán mégis a labda a védelembe, onnan hozza most ki Kevin Pina, és át is lép a spanyolok térfelére, hogy aztán López Cabralt játssza meg. Cabral a bal oldalon, egészen az oldalvonalnál, Ferran Torres szorításában inkább visszaadja a védelembe, onnan pedig jön egy ívelés, Borges átíveli, ráadásul nagyon pontosan Mendesnek. Mendes Cucurellával szemben tovább tudja még pöckölni oda Moreirának, aki belőni élesen középre, Cucurellájáról azonban levágódik a labda, és kipattan az oldalvonalon túlra. A spanyol 16-os magasságában jöhet most bedobással a zöld foki szigetek válogatottja a mérkőzés 27. percében 0-0-ás állásnál.
4: Ez pedig párját ritkító alkalom, hogy itt vannak most a zöldfokiak a spanyol 16-os környékén. A jobb szélen egy begyötört labda, magasan érkezik a beadás, át is lehetne azt venni, de nem sikerül lekezelnie Sidney López Cabralnak, és most már ott a jobb oldalon megindulhat előre Ferran Torres, ível be középre, Oyarzabal felé, tehát Fabián Ruiz volt ott. Visszakerül Ferran Torreshez, mert ezt a labdát is elügyetlenkedi most a zöldfoki támadósor. Rodri most már a kezdőkörben, előtte terület, körülnéz, a bal oldalon felfut Cucurella, nem ő kapja, Pedri, Fabián Ruiz, majd kinn a jobb oldalon ismételten Ferran Torres. Középre néz, beadás nincsen, rövid passzos játék, ebbe meg belelép most Kevin Pina. Elhozhatja a labdát a zöldfoki köztársaság, Cabral, méghozzá Jován Cabral, Sidney López Cabral, illetve Borges visszagurítja a kapusának, Vozinjának, Vozinja tartogatja magánál, nem támadják meg hosszan előreivel, ezt sem sikerül lekezelni ezt a labdát, úgyhogy megint a spanyoloké. Technikásabb játékosok a zöldfokiak, mint például hát itt a világbajnokságon látott csapatok közül egy Kanada, szerintem még annál technikásabb, de egyébként sok fájó hiba van. Most egy spanyol támadás, Gavilő bele a védőbe, egyenesen Pico Lópezbe, és megint visszakerül rövid úton a spanyolokhoz. 29. perc, továbbra is gól nélküli állás.
5: Na bal oldalon pedig Gavi adja oda Rodrinak a labdát, aztán vissza is kapja már Gavi, előtte indul Cucurella, Gavi inkább befelé húzza, és Pedrit játsza meg. Pedri a térfő közepéről nem vállalkozik egyelőre lövésre, ballal inkább kiteszi Cucurellának, Cucurella egyből tovább Gavinak, majd jobban lő fölé megy. Cucurella próbálkozott, mert hogy Gaviig nem jutott el a passza, visszapattant az egyik védőről, az egyik ellenférről hozzá, és aztán kapásból, illetve hát egy átvétel után mellé maga elé tette, és jobban bombázott kapura a 16-os vonaláról nagyjából baloldalról, de ez messze fölé ment, jó két méterrel elkerülte legalább a zöldfoki köztársaság kapuját, így Vozinja készülődhet ismét kirúgáshoz, mégpedig a mérkőzés 30. percében. Lassan fél óra eltelik, és a meccs egyharmada, hogyha a tiszta játékidőt nézzük, és eddig a zöldfoki szigetek tartja magát az Európa bajnok Spanyolország ellen. A labda viszont már is a spanyoloknál, nem tartott sokáig az zöldfokiak labda birtoklása. Vozinja kirúgását követően már Rodri a felezőnél adja jobbra a labdát Llorentének. Llorente visszafordul, visszaadja Cubarsinak, Cubarsi pedig feljátsza Pedrinek. Pedri megfordul, indítaná ott Fabián Ruiz, belelépnek az ellenfél játékos, és végül Vozinja kezei közé kerül a labda, úgyhogy a 30. percben továbbra is 0-0 a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozó.
4: Vozinja dobja ki a jobb oldalra, és Moreira az, aki ismételten a védelem tengelyébe passzolja vissza a feljebb lépő Borgeshez. Borges az emírségekben játszik, az El Bate csapatában, ott egy közép hátvéd, egyébként éveket töltött Portugáliában és Marokkóban, a selejtező sorozatban kétszer is eredményes volt Iné Borges hátvéd létére. Vozinja, a 40 éves kapus, megint Borges. A szövetségi kapitányt még talán nem említettük, Bobista az, aki a zöldfoki köztársaság kispadján ül, immáron a 7. éve két Afrika kupára is kivezette az együttest. Spanyol labdaszerzés, Ferran Torres, ott a helyzet, Oyarzabal már a 16-oson belül, talán túl hosszan vette át bal lábbal, és kisodródott, illetve a hátvédek is kifelé kergetik. Ezt most nagyon jól csinálta Diné Borges, mert hogy a labdaátvételt követően Oyarzabal már nem tudott helyzetbe kerülni, ketten is odazártak mellé a hosszú átvételt követően, és azonnal kifelé szorították őt a jobb oldal felé a hátvédek, úgyhogy hiába került most jó pozícióban a labda Oyarzabalhoz a 16-oson belül, nem tudott lőni sem. Eltelt tehát úgy fél óra a mérkőzésből, hogy a spanyolok még valamire való helyzetet nem alakítottak ki.
5: Volt ugye egy Pedri lövés nagyjából 20 méterről, de az nem volt elég erős. Az, amely laposan középre ment az a próbálkozás, és Vozinje könnyedén hárította. A labda most az afrikai válogatott tagjainál, de nem sokáig. A jobb hátvéd Moreira próbált előre törni, viszont a spanyolok szinte azonnal visszaszerezték, és most megint kényelmes tempóban mennek előrefele, közelítenek Vozinje kapujához. Egyelőre azonban még a középpályán járatják, Ruiz adja oda Rodrinak, Rodri visszafordul és visszateszi a védelembe Cubarsihoz. Cubarsi aztán a jobb oldalon üresen kapja Llorente, bejátsza középre Fabián Ruiz, ott viszont a felpassza Ferran Torres-t ugyan megtalálja, de a túlerő elveszi a spanyol szélsőtől a labdát, úgyhogy már Jovan Cabral adja oda Monteiro-nak, hogy aztán Kevin Pinán keresztül a védelembe jusson a labda. Hátul adogatnak most tehát a Zöldfoki Szigetek válogatottjának játékosai. Borges kapja, azért fennmaradnak ott a spanyolok a 16-os környékén. Oyarzabal próbálta zavarni a közép hátvédet, aki így inkább visszaadta Vozinjának, Vozinja pedig átadja túloldalra Lopesnek, hogy aztán újra visszakapja a zöldfokiak kapusa. Most Kevin Pinát választja, aki pedig egy óriási indítással próbálja Mendest megjátszani. Magasban az asszisztens zászlója, Mendes hiába adja be középre, Livramentót kereste, már visszafújta a jordániai játékvezető a támadást. Ezek szerint egyértelműen lesen tartózkodott Zöldfoki Szigetek csapatkapitánya. 33. perc, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása.
4: És valóban Les állás előzte meg Mendes labda átvételét. Unai Simonnak sok dolga még nem volt a spanyol gólvonal előtt, de most azért a hátvédeket némiképp megfette, hogy ennyire nagy területet ne hagyjanak a szélvész gyors Raya Mendes számára, aki már egyébként közelít a 40-hez, de ellenére a sebessége nem kopott. Fabián Ruiz hozzá a labdát a zöldfokiak térfelére, Rodri. Igazából a sebesség hiányzik a spanyolok játékából. Pedri átnyesi a jobb oldalra, 16-os sarkánál merre veszi Ferran Torres. Aztán Llorente hiába érkezik, nagyon szépen elvitte volna 10-essel ott Monteiro. A földre pedig az a Sidney López Cabral került, aki egyelőre akár Llorentével kerül szembe, akár Ferran Torres-szel, hiba nélkül teszi a dolgát.
6: Igen, olyannyira jól látjátok, rátapintatotok a lényegre, hogy itt egyrésztről, amikor a spanyol válogatott a 16-os környékére ér, akkor egyfajta ilyen szigorúbb üzemmódba kapcsol az afrikaiak védekezése, és eléggé párharcerősnek tűnnek, tehát gyakorlatilag a párharcoknak a nagyobb százalékát, a 61%-át a zöldfogi köztársaság csapata nyeri meg, tehát 61-39 a javukra effektíve a klasszikus párharcokban az arány, illetve ami a lényeges még, és talán ebben is rejlik a spanyolok sikertelensége eddig, hogy amíg 88 és 90%-os biztonsággal passzolnak a középső harmadban, illetve még a támadó harmadban is, a mélységi, tehát a klasszikus előre passzain csak a spanyol válogatottnak csak 57%-os pontosságú, ebbe zöldfoki szigetek is jobb, nekik 59. Tehát nem akarok a számok bűvületébe élni, de hát ez is mutatja, hogy egész egyszerűen egyelőre nem tud eléggé hatékonysággal futballozni a spanyol csapat, és ha pedig csak edzői fejjel gondolkodok, nem pedig a számok alapján, akkor az a véleményem, hogy egész egyszerűen föl kell gyorsítani a labdajáratását a spanyoloknak, hiszen gondoljunk bele, hogy ha mondjuk a jobb oldalon próbálkozik a spanyol válogatott, természetesen a labda oda vonza az ellenfelet is. Ez esetben próbálnak az afrikaiak védekezésben létszámfölint biztosítani a labda környezetében. Ilyenkor egy gyors forgatással az ellentétes oldalakon minimum létszámazonos szituációk tudnának kialakulni. Jól használják ki a széleket, de nem elég gyorsan forgatják a játékot a spanyolok, és ez a tempó egyelőre nem készteti még csak hibára se az ellenfelet. Bár meggyőződésem, ha a labdaszerzések után mindig gyors kombinációkkal akarnak kérni az zöldfoki szigetekiek, akkor előbb-utóbb egy olyan súlyos labdaeladásban a spanyolok fognak gólt szerezni, és ott dől meg esetleg a történet. Az első gólig nehéz dolguk.

0: Pedri lövését követően, az már a lesállást követően történt, úgyhogy még kaput eltalált próbálkozása egy van Pedri révén a spanyoloknak.
1: Arra minden esetre ez jó lehetett a zöldfoki szigetek válogatottjának, a tagjainak, hogy egymást picit hergelték, picit lelkesítették itt a sikeresen kivédekezett szituáció után, még hogyha aztán ők is jöttek szabadrúgással, és most is ők jönnek szabadrúgással, mert hogy Llorente hátulról odavágott egyet Livramentónak, az öltfokiak centerének, igaz ez még inkább a félpályához volt közel, de már a spanyol térfélen a bal oldalról jöhet szabadrúgással az öltfoki szigetek válogatottja. Leposzolja López Cabral Jovan Cabralnak, aki a 16-os sarka felé viszi a labdát, jobban ellövi, fölé megy. Talán a második kapura lövése volt ez a zöldfoki szigetek válogatottjának, mert néhány perccel ezelőtt Livramento próbálkozott a saját térfeléről, még Rodritól csípte el a labdát, és a kezdőkörből rátűzte, az mellé ment, most pedig Jovan Cabral egy jó 4-5 méterrel fölé tűzte a labdát. De a 38. percben járunk, egyre közelebb az első félidő vége, és továbbra is 0-0 a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzés állása. A legutóbbi két VB-n is találkozott afrikai csapattal a spanyol válogatott, mind a kétszer Marokkóval, mind a kétszer döntetlen lett a mérkőzés vége. Ugye 4 évvel ezelőtt a döntetlen után hosszabbítás és 11-es párbaj következett, amelynek során a spanyol csapat kiesett Marokkó ellen. Most Rodri a labdával, aztán Ferran Torres kapja a jobb szélen, ő adja vissza Kubarsinak. Az afrikai csapat térfelének közepén a labda, Pedri odaadja aztán Laportnak, teljesen visszahúzódik megint csak az öltfoki szigetek válogatottja, Pedri ki a bal oldalra Kukureljának. Aztán Laport kapja, Laport fölnéz, nem adja be középre, közben Fücsó is felharson a lelátóról, Natalán Ruiz ellövi 25 méterről, inkább a jobb oldalra adja ki Llorentének, Llorente tovább Torresnek, most talán picit felgyorsul a spanyol támadás, de már is visszakerül Rodrihoz, hogy aztán Pedri lőheti el esetleg megint, inkább Gavinak pöcköli tovább, Kukureja pedig fejjel adja vissza Laportnak. 39. perc, továbbra is 0-0, és átlövésekkel sem nagyon próbálkoznak a spanyolok.
0: És olyannyira visszahúzónak valóban a saját 16-osuk környékére az zöldfokiak, hogy még a középcsatár Livramento is a saját kapujától 20-25 méterre. Rodri megint beadja a labdát, Kukureja középre fejeli, és egy felső léc Ferran Torrestől, Oyarzabal nagy vérés Vozinhától. A mérkőzés eddigi legnagyobb spanyol helyzetei. Itt most talán nem volt lesen Kukureja, valóban remek a labda Rodritól, Kukureja a 16-oson belülre tör, az alafonal közeléből visszafejeli, Torres 5 méterről eltalálja a felső lécet, és Oyarzabal fejel ívelt labdát a kapura, Vozinha pedig kitenyerelt a léc alól. Hát akkor, amikor egy váratlan húzásra Rodri labdájával helyzetbe tud kerülni Spanyolország, azonnal ott nyílik az ittszer gyakorlatilag az Európa-bajnok előtt. Jön egy szöglet majd a bal oldalról, Oyarzabal siettetni a dolgokat, érzi, hogy most némiképp azért van zavar a zöldfokiak védekezésében, a bal oldalról jöhet majd ez a sarokrúgás. 40. perc a találkozón, 0-0-ás állásnál a jordán játékvezető még valamit rendezkedik a 16-oson belül, a bal oldalról pedig majd Pedri ívelhet. Ben Laporték is. Laporte nem tud fejelni, viszont hát a rövidnél a hátvédek, a fehérmezes hátvédek igen. A bal oldalra visszakerül a labda. Rodri már a 16-oson belül Fabián Ruiz, illetve Oyarzabal kevergetett, és egy rossz, rémes lövés, felszabadító erejű spanyol részről jöhet majd kirúgással Vozinha. 5 perc van még az első félidő rendes játék idejéből. A kapufát már eltalálták a spanyolok, és Vozinhát is óriási védésre készítették.
1: És az öltfokiak jöhetnek most kirúgással, mert hogy Gavi lövése pedig messze mellé ment. Itt egy fél perccel ezelőtt Vozinha előre ívett labdát, pont Gavi fejeli aztán vissza, ráadásul pontosan jöhetnek előre a spanyolok egészen eddig, mert most elrúgja onnan a sűrűjéből López, de visszakerül megint a spanyolokhoz, miközben már ugye a 41. percben járunk. Pedri a saját tér felé íveli át keresztbe Llorentének, Llorente nagyon szépen veszi át, ott maradt pont előtte a labda, nem pattant el sehova, a labda pedig ismét Pedrinél. Pedri most a bal oldalt választja, Kukureja érkezik nagy lendülettel, átvenni viszont nem tudja a bal hátvéd, a talp alatt elcsúszik a labda. Úgyhogy ismét bedobással jöhet a zöldfoki szigetek válogatottja most a jobb oldalról, honnan Moreira végzi el. Moreira most pedig eladja viszont a fehérmezes együttes,

0: Rodrinál már a 16-os vonalán, kiadja baloldalra, Gavi át keresztbe, és Fabian Ruiz elől rúgja el López Cabral, és ezzel megint indulhat az öt Faki-szigetek csapata. 4-4-ben megy fölfelé az afrikai válogatott. A labda ott van Mendesnél, Mendes kiadja a jobb oldalra, tovább viszi, aztán a Duarte már a 16-oson belül, onnan cselezi magát végül ki, és aztán két védő már nem tudja áthámozni magát, elesik. Na, a Puskás Akadémia játékosa, de szabálytalanság nem történt, viszont már a 16-osig is eljutott az öt Faki-szigetek csapata egy kontratámadás végén. Itt nem sok hiányzott ahhoz, hogy akár lövésig is eljussanak az afrikaiak. Ez viszont most nem sikerült, úgyhogy továbbra is 0-0 a mérkőzés állása a 42. percben.
1: A felcsúti Laros Duarte akár kapura is tűzhette volna, ott a 16-os környékén járva. Inkább tovább vitte, és abból nem lett már helyzet. Spanyol akció, illetve hát támadás szövögetés, mert a sebesség az ismételten hiányzik a spanyol válogatott játékából. Pedri két védőt kicselez, aztán középre gurítja Fabian Ruizhoz, 25 méterre a kaputól a Paris Saint-Germain játékosa, a jobb oldalon Llorente, Oyarzabal, ez a labda útvonala, most igazából nincsen ékjátékos, Ferran Torres húzódott be középre a spanyol válogatottban, Cucurella kinn a bal oldalon, visszagurítja Rodrihoz, Pedri nagyon elől, még a közép hátvédek is, 35 méterre a zöldfoki kaputól, Laporte, valamint Cubarsí, Pedri a labdával, cipeli a 16-oson belül, Pedri bokából tovább, visszakapja Torres-től, Pedri őt meg szerelik, és ez így már akkor les volt, ráadásul el is vitte a labdát ott 22-esen Moreira. Nem figyeltek most arra a spanyol támadók, hogy a fehér fal mögé kerültek. Jöhet majd tehát egy szabadrúgással a zöldfoki köztársaság csapata. Hátra van még az első félidő rendes játék idejéből 3 perc.
0: Aztán legalább 3 perc lesz. Ugye a hosszabbítás is a hidratáció szünet miatt, és kérdés, hogy ezen kívül még mennyit fog rátakni Adam Mahadmeh, a játékvezető. Ez nagyjából egy perc múlva ki fog derülni. Cubarsí fejeli el az előreívelés, ráadásul pontosan, de aztán labdát szereznek az öltfokiak, és most a bal oldalon rohamoznának. A labda Monteirónál, ő adja López Cabralnak, jobbal íveli be a bal hátvéd, ez nem volt pontos középen, ott Livramento és a hosszú oldalon Mendes sem számított, hogy ennyire mély lesz a beadás, úgyhogy kiment a labda az alapvonalon túlra. Minden esetre Bubista, az Öltfoki-szigetek szövetségi kapitánya, azt hiszem elégedett lehet eddig, hiszen 45. percben járunk, és ugyan spanyol helyzetek azért már voltak, nagy spanyol helyzetek is, de továbbra is 0-0 a mérkőzés állása, amikor a felezőnél passzolgatnak a spanyolok. Cubarsí, ő adja tovább Laportnak, előtte Rodri, de inkább Pedri kapja, Pedri ki a bal oldalra Cucurellának, Cucurella laposan középre, Gavi elől elrúgják, ott van még Ferran Torres, és megint véd Vozinha. Egy újabb nagy spanyol helyzet, de Ferran Torres most ugyan a kaput eltalálta, nem a felső kapufát lőtte telibe, de 11 méterről nem helyezte eléggé a sarokra a labdát, és Vozinha mutat be egy óriási védést. Hát erre mondják, azt hiszem, hogy jó az öreg a háznál, mert a 45. percben Vozinhának már a második nagy védése tartja érintetlenül az Öltfoki-szigetek hálóját. Most pedig egy nagyszerű ütemű szerelés Lopestől, visszarúgja Pedrire a labdát, Pedriről pedig kipattan az alapvonalon túlra, kirúgással jöhet az Öltfoki-szigetek válogatottja.
1: És ugye a frissítő szünetnél kérdeztem Ferit, hogy hány sebességi fokozatban jár a spanyol válogatott, mennyit kapcsoltak feljebb?
2: Hát talán egy felet feljebb kapcsoltak. Alapjában működik ez a spanyol válogatott, tehát nagyon-nagyon tudatosak a mozgások, nagyon jó helyen vannak a játékosok, tényleg tempóba kellene változtatni, de meglepő módon, nem tudom mennyire lesz a hallgatóknak meglepetés, Cucurella a kulcsjátékos, hiszen a keresztlabdák után a forgatások által ő kerül legtöbbször, hát nem gólhelyzetbe, hanem úgymond gólpasszadó helyzetbe, és két olyan veszélyes beadása is volt, amiből egész egyszerűen gólt kellett volna szerezni. Mind a kétszer Ferran Torres találta meg a labda, először az üres kapura felső kapufát szerzett, most pedig másodszor nem tudta eltalálni azt a sarokba. Hát amit nem tud elérni a kapus, van egy olyan 20-30 centi, valamikor fél méter is, hát most szinte középre rúgta laposan ezt a lövést, ezért nem lett gól. Itt egy pici élességet hiányolok Ferran Torres részéről, egyébként továbbra is mondom, működik a spanyol válogatott, ez ilyen mérkőzés az első gólig nehéz, viszont az nagyon élesnek kell lenni támadónak, hogy két ilyen gólhelyzetet is kihagyjon, az nagyon nagy probléma, a kettőből egyet legalább ki kellett volna használni, és akkor egész más lenne a másik fél idő forgatókönyve.
1: 4 perc a hosszabbítás, ebből egy már eltelt, hosszú ível is ki a bal oldalra, Rodri középre kapásból, és Jovan Cabral ért vissza, róla pattan ki a labda, a jobb oldalról jöhet majd szöglettel Spanyolország, 0-0 továbbra is, de egyre fokozza a nyomást a zöldfoki köztársaság válogatottján a spanyol együttes, a jobb oldalról majd Pedri ívelhet, Rodri, Laporte, valamint hát ott most már elől Cubarsí is a hátvédek közül. Jön egy beadás Pedritől, egyfejes, és ezt is kitolja Vozinha. Aymeric Laporte az, aki tudott bólintani. Ment a sorokra a labda, de Vozinha még odaért. Jó 7 méterről bólint a belső védő, és az befért volna a kapufa mellé. Bizony ki kellett ezt paskolni a Vozinhának, úgyhogy most már 3 nagy védés a 40 éves kapus neve mellett.
0: Nem akármilyen teljesítmény ez a legidősebb zöldfoki játékostól. A következő szögletet pedig kifejelik az afrikaiak, és ezzel megint indulhatna egy kontra, aztán végül kimegy Cucurella-ról a labda, nagy lendülettel csúszott bele Mendes Cucurella labdájának az útjába, és vissza is pattant így a spanyol bal hátvédre. A játékszer jöhet tehát a zöldfoki szigetek ismét. 2,5 perc eltelt már a jelzett 4 percből, úgyhogy bő 1 perc van még hátra itt az első játék részben. A bedobás után visszakerül a labda a spanyolokhoz. Egészen hátra teszik Simonnak, aki aztán a jobb hátvédet, Llorentét hozza a játékba. Llorente nem indul előre gyorsan, inkább bejátsza középre Rodrinak, szervezze csak a csapatkapitánya játékot. Rodri kiíveli bal oldalra Cucurellának, Cucurella pedig visszaadja aztán Laportnak. Megint visszazár a teljes zöldfoki szigetek válogatott. Ott van a középpályán a labda, Pedri teszi tovább, Ferran Torres, aztán Llorente kapja a jobb oldalon, jön a beadás, most is van fejes, de ez elmegy keresztbe, és szép lassan kigurul. Olyár Zabál próbálkozhatott 5-6 méterről, de nem tudott kellőképp rábólintani Llorente jobb oldali beadására, úgyhogy egy újabb kirúgáshoz jut a zöldfoki szigetek válogatottja, pedig szépen tartotta meg a területet ott Olyár Zabál, vagy fogott területet ott Olyár Zabál a védők között, de rábólintani már nem tudott a labdára. Közben pedig szép lassan lecsorognak az utolsó másodpercek is a jelzett 4 perces hosszabbításból. Vozinha kirúgását még azért megsürgeti Mahadmeh játékvezető, úgyhogy a kapus még előre küldi a labdát a bal oldalra, Livramento felé, de mire odaér a labda Livramentohoz, a Jordánia játékvezető véget vett az első fél időnek. 0-0 tehát a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzés állása. Az első játékrész után hamarosan jövünk a második félidővel.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: EB-győztes spanyol védőt igazolta a Real Madrid, megszavazta az alaptörvény módosítását az országgyűlés, a hét közepétől egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. 3 ajánlat érkezett a mai határidőig a labdarúgó NB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, 1 pedig a határon belülről érkezett. Viktor Persson svéd hátvéddel erősítette az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrofehérvár AV19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult ugyanakkor a finn és svéd élvonalban. Minden távon telt házban, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt. De most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményi rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12.000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal is várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánc tanítás, Ceglédi Katona workshop, táncos tárlatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik.
3: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét-Tyuka csomópontok között szakaszon korábban kigyulladt egy munkagép. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították, az oltási munkákat befejezték, miután a helyreállítási és mentesítési munkák hosszabb időt vesznek igénybe, a hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton.
3: Időjárás.
4: Holnap az átmenetileg megvastagodott felhőzet mellett már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések, hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, és a hét végén újra beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcs hőmérséklettel.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra pontos idő, haladunk tovább a körkapcsolással. Tegnap a Nemzeti Sport Rádió ünnepelte 2 éves születésnapját, és ma is van egy 40 éves évforduló, hiszen a Formula 1-es magyar nagydíj helyszíne a Hungaroring 40 évvel ezelőtt, 1986. június 15-én nyitotta meg kapuit, úgyhogy Isten éltesse a magyaródi pályát, illetve a munkatársakat is. Maradunk a sportágnál, Frankl András következik, aki a maranellói polgármesternél tett látogatását. Arról küldött egy rövid kis beszámolót.
2: Sok polgármester van a világon, de én azt hiszem, hogy a legszerencsésebbet úgy hívják, hogy Luigi Circoni. Ő ugyanis Maranellónak a polgármestere. Nem hiszem, hogy van olyan hallgatónk, aki nem tudná pontosan, hogy Maranellóban készül a Ferrari. Sok minden más is van Maranellóban, mint például a kerámia, de elsősorban minket azt hiszem a Forma 1 érdekel, és mint önök is tudják, tegnap ugye Lewis különlegesen vezetett, és most először nyert egy Ferrariban. Amit lehet, hogy nem tudnak, az az, hogy óriási kivetítők voltak itt a városban, és ezrek és ezrek ünnepelték Lewis-t, mert végre, egy év kínlódás után végre valami sikerült, összejött a dolog, és azt hiszem az egész világ boldog volt. Az angolok gyorsan megemlítették, meg tudom érteni, hogy 3 öreg barátom nyert 1968-ban utoljára. Akkor volt 3 brit a dobogón. Az első Jackie Stewart, aki idén is ott volt Monakóban. Graham Hill, aki már sajnos nincs velünk, az ő fia Damon volt világbajnok azóta. És John Surtees, aki arról volt híres, hogy 2 keréken is világbajnok volt, és 4 keréken is. Zirkoniónnal hosszasan beszélgettünk, elismerte, hogy ez nem egy rossz állás. Persze azonnal megkérdeztem, hogy kapott-e gyári autót, mint polgármester. Kinevetett, és azt mondta, az nem gondolja komolyan, azt mondja, hogy én egy fiatal járok be a hivatalba. Hát ezt meg tudom érteni. Ezen kívül elismerte, hogy valóban rohamosan nő a város. Nagyon-nagyon sokat köszönhetnek a Ferrarinak. Új egyetem is lesz 29-ben. Egyre több iskola épül. A cég egyre több pénzt fektet bele abba, hogy legyen sok-sok új remek mérnök. De a legtündéribb dolog az egészben az volt, hogy amikor, és azt hiszem, ezt még soha senki nem hallotta, úgyhogy ha van valamit, amire azt lehet mondani, hogy exkluzív, azt hiszem, ez valóban az. Amikor úgy nézett ki, hogy Lewis valóban meg fogja nyerni a versenyt, akkor a Ferrari-tól áttelefonáltak Luigi Circoninak, hogy ne felejtse el fölhívni a helyi papot, Don Marcót, hogy az meg ne felejtse el meghúzni a harangokat, ha Lewis valóban nyer. Hát kérem szépen, azt hiszem, hogy ez egyedülálló az egész világon, és természetesen a pap odament, és amint jött a kockás zászló, Cirilli úr felhívta, mondta, hogy avanti, és már szóltak is a harangok, és egy óriási népünne az összes utcát, Teljesen tele volt a város, itt voltunk, most is itt vagyok, és egy fantasztikus élmény volt, mert ez a teljes Ferrari imádat, ami itt van, ez teljesen leírhatatlan. Egy panasza van a polgármester úrnak, sajnos van itt 2-3 cég, aki kölcsönöd Ferrarikat 10-15 percre, úgyhogy mellette ül valaki, annak, aki beül, mondjuk ez a hős, világ másik végéből, életében nem vezetett Ferrari, és hát sajnos egyrészt nagyon gyorsan próbálnak menni, másrészt időnként csúnyán oda csapják ezeket az autókat. De azt mondta, mivel nem tudja betiltani, hát egyre több radart tesz be, és megpróbálja megállítani ezeket, ameddig csak lehet, mert végén nagyon rossz vége lesz a dolognak. És még valamit sajnál nagyon, hogy mikor Lewis idejött 1,5 évvel ezelőtt, akkora volt az érdeklődés, hogy az a fa, ami ránéz a Fiorano-i tesztpályára, azt úgy, ahogy van, kivágták a szurkolók. Azóta most megint ültetek egyet, és Isten segítségével egy-két éven belül talán ki fog nőni. Hát szóval ez történt Maranellóban, ez történt Barcelonában, és azt hiszem, hogy ilyen hétvégéje Ferrari szurkolóknak már nagyon-nagyon régen nem volt. Frank Landrás, Maranello.
1: Frankl Andrást hallhattuk tehát, Formula 1-es beszámolót, mi pedig haladunk tovább, hiszen a labdarúgó világbajnokságon kezdődik hamarosan a második félidő a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzésen a szó kollégáink Kéregős László Pálé, Tóth Bélája és a szakértő Bene Ferencé.
0: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Egy fél időt követően a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzésen még nem született gól. A helyszín az Atlantai stadion, 75 ezer férőhelyes, de annak a fele most üres, mert hogy jó néhányan még a büfében átcsorognak. Megkezdődött a második játékrész. Nem változtatott egyik szövetségi kapitány sem, úgyhogy sem Lamine Yamal, sem pedig Nico Williams nem lép még pályára a spanyol együttesben. Ugye mindenki egészséges a spanyol válogatott keretében, de Nico Williams és Lamine Yamal is az idény utolsó harmadában sérüléssel bajlódott, és hát elvileg ők felépültek, bevethetők, de a játékát még egyik játékosnak sem kockáztatja meg Luis de la Fuente szövetségi kapitány. Az első támadás a második félidőben a spanyoloké, Cubarsí, Laporte, ez a labda útvonala, van két bemozgó csatárjátékos, de ívelés az elmarad. Rodritól nem, aki kiemeli a jobb oldalra, a háta mögé kapta Llorente, ezért el kellett mennie az Atletico Madrid szélső hátvégének. Rodri picit megbicsaklik, de a labdával most már Laporte, és a hátvédben, illetve a hátvéd sorban továbbra is a labdajáratás, bevonják Llorentét is a szélen, és ott a 16-os környékén próbálja körbeadogatni kézilabdás módra a felállt fehérmezes falat a spanyol válogatott.
4: Laportnál van a labda, aki megint Rodrit játsza meg, nem változott a játékképe, csupán annyiban, hogy térfelet cseréltek a csapatok, és most a másik kapuhoz szorítja oda a zöldfoki szigetek játékosait a spanyol együttes. Egy indítás, ezt viszont Vazinha remekül kilépve, remek ütemben kilépve a kapujából magához öleli, úgyhogy hatástalanította a zöldfoki szigetek csapata ezt a spanyol támadást. Vazinha pedig már ki is gurítja Moreirának, a jobb hátvédnek, aki aztán Lópeznek teszi, López pedig haza Vazinhának. Most már előre íveli a kapus, Rodri viszont el tudja onnan fejelni, most nagyot harcolott a labdáért Gavival Moreira, végül Moreiráról ment ki, úgyhogy a spanyolok dobhatnak. Cucurella hajítja be a labdát Rodrinak, Rodri pedig visszaemeli a védelembe Laporthoz, Laport továbbadja Cubarsínak, Cubarsí pedig már indul is fölfelé, minél közelebb legyenek már a labdával az ellenfél kapujához a spanyolok. Újra Laportnál a labda, mellette balján most Pedri kéri, és meg is kapja a Barcelona középpályása, Pedri át vissza Cubarsínak, a jobb oldalon Llorente kéri üresen, és meg is kapja Llorente. Teljesen beszorul a zöldfoki válogatott, Livramento is 20-25 méterre saját kapujától a csapat középcsatára, de egyelőre nem kerülnek közelebb a kapuhoz a spanyolok. Most Gavi teszi ki Pedrinek a bajszélre, Pedri a 16-os oldalvonalánál, vele szemben Duarte, Pedri a ballábára cselez, és ballal adja be, van is fejes, ezt megint nem találta el jól Oyarzabal, de a túloldalon Llorente még begyűjti. Visszaadja Ruiznak, Ruiz ellövi, fölé megy. A 48. percben az első kapura lövés, a második félidőben Fabián Ruiz azonban a 16-os jobb sarkától nem célzott pontosan, úgyhogy marad a 0-0.
3: 3 perc telt el a második félidőből, és továbbra sem tud kapuba találni a spanyol válogatott, amelynek a kispadján egyébként Luis de la Fuente arra készül, hogy Helmut Schön és Vicente del Bosque példáját kövesse, ugyanis ez a két szövetségi kapitány tudott korábban hazája válogatottjával világbajnokságot és Európa-bajnokságot is nyerni. Ugye a franciáknál, ami szóba került a közvetítés legelején, hogy 98-ban világbajnokságot, 2000-ben Európa bajnokságot nyert Franciaország, de két különböző szövetségi kapitánnyal. Ugye a világbajnokságot Emi Jacquet-val nyerte meg a francia együttes, még az EB-n már Roger Lemaire irányított spanyol akció továbbra is a 16-os környékén Gavi veszíti el, és kihozhatja ezt megint a zöldfoki köztársaság együttese, de ez a kósza indítás előre Jován Cabralnak nem volt pontos, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy jól helyezkedett Pau Cubarsi, világbajnoki újonc a Barcelona 19 éves középhátvédje, de a megilletődöttség nem látszik a játékán. A jobb oldalon Llorente, Ferran Torres, ott nem igazán találnak rést a zöldfoki köztársaság védelmén a spanyolok, a bal oldalon próbálkoznak most Cucurella, elkéri Pedri, ívelés nincsen, de a 16-os környékére jó a labda átvétel, lövő helyzet viszont nincsen, Oyarzabal előtt ott voltak ugyanis a hátvédek, továbbra is remekül ide-oda pattog kellő mértékben a zöldfoki köztársaság hátvéd sora, sőt most erre a labdára lecsaphat Cabral, sőt indítana, de Raya Mendes már a védők mögött helyezkedett les helyzetben, úgyhogy Unai Simon dobhatja megint támadásba a csapatát.
4: Az 50. percben járunk, Spanyolország, zöldfoki szigetek, továbbra is 0-0 a világbajnokság H csoportjában. Ugye ez az első mérkőzés ebben a csoportban, még Uruguay és Szaúd-Arábia tagja ennek a négyesnek. A jobb oldalon jönnek előre a spanyolok, Monteiro azonban határozottan szereli Ruiz-t, és ezzel megint indulhatna egy ellentámadás. Livramento picit pontatlanul teszi vissza, de megtartják még a labdát az afrikaiak egészen eddig, mert most megszerzi azt Pedri. Pedri kitesz a jobb oldalra, megint csak Ruiz lő, ez is ugyanoda megy, ahova az imént nagyjából 3 perccel, 2 perccel ezelőtt, szinte pontosan ugyanonnan lőtte a spanyol középpályás, ugyanúgy ballal, de ez is messze elkerülte a jobb felső sarkot. Viszont megint történt egy labdavesztés a zöldfoki szigetek játékosaitól, és már az első félidő vége felé is voltak ilyenek. Ugye erre figyelniük kell, ez az, amit Bene Ferenc itt már többször is említett, hogy ha földön próbálják kihozni a labdát, akkor ennek ez lehet a veszélye. A kirúgást követően pedig már is visszakerül a labda a spanyolokhoz, Unai Simonnál, a spanyolok kapusánál a labda. Ő felgurítja Cubarsinak, Cubarsi pedig tovább teszi Laportnak, Laport átlépi a felezőt, és már ott tartózkodnak a spanyol játékosok a zöldfoki szigetek térfelén. Llorente kapja most a jobb oldalon, előtte Ferran Torres, visszaadja Llorentének, aztán Pedrit is beveszik a játékba, őt Livramento támadja, Pedri a jobb oldalon indul előre, kiadja egészen a szélre Ruiznak, visszakapja Pedri az alaponaltól, adná középre, felpattan egy védőn, és vozinjáljon megint csak a kapujából, hogy lehúzza a labdát, és aztán már figyelje, hogy kinek tudná kitenni. Az 52. percben indulhatnak is az zöldfokiak.
3: A Vozinha szerződése a portugál másodosztályú Chaveznél lejár, de lehet, hogy felkelti néhány együttesnek a figyelmét, feltéve, hogyha a 40 éves kapus még szeretné folytatni a pályafutását. Spanyol akció bontakoznak ki, megkapja Gavi, mellette zárkózik Cucurella bal szélen, Gavin átesik egy zöldfoki köztársaságbeli játékos, de Gavi volt a szabálytalan, úgyhogy szabadrúgással jöhetnek majd a kék cápák. Annak ellenére, hogy kék cápák a beceneve a zöldfokiaknak, most fehérben játszanak. Itt pedig Ryan Mendest borította ki az egyensúlyából Gavi. Eltelik lassan azért a második félidőből is kerek 10 perc. 0-0 továbbra is a mérkőzés állása. És Luis de la Fuente, a szövetségi kapitány egyelőre a saját csapatába nem nyúl bele, Bubistának pedig egyelőre nem kell bele nyúlnia a csapatába, talán majd, hogyha valaki elkészül az erejével. Vozinha ível ki a jobb oldalra, jó a labda átvétel Moreirától, visszafelé kénytelen gurítani, középső védőt talán túl hosszan tolta meg López, ez hiba, és üresen marad a kapu, de elvéti Oyarzabal. Azt próbálta meg kihasználni Mikel Oyarzabal, hogy Vozinha beadásra készült, és azt hiszem, hogy ez szándékos volt Oyarzabal részéről, hogy azonnal kapura emelje a középső védő López labdavesztését követően. Hát aztán a reakcióját figyelve Oyarzabalnak, nem tudom, hogy mennyire volt ez szándékos, ez a mozdulat, Feri, te hogy látod?
5: Hát véleményem szerint nem akarom megbántani Oyarzabalt, de szerintem lecsúszott a lábáról, mert ugye Ferran Torres viszont kitűnő helyzetben volt, és a bal belsőre úgy állt a lába, mintha beadnia szándékozott volna Ferran Torres felé a labdát. Nem lett volna rossz megoldás az sem, hogy a kapura lövi, hiszen az afrikai kapus kimozdult a beadásra, de talán nem volt ennyire tudatos a mozdulat. Minden esetre a spanyol válogatott megint az ellenfél tér felén szerzett labdát, és abból tudott volna kialakítani egy gólhelyzetet, de még mindig nincs meg az az élesség, ami kellene, és még mindig nem megfelelő a tempója a spanyol válogatottnak. Viszont van egy nagyon-nagyon érdekes statisztikai adat, ami egy picit a spanyol válogatott kritikája is. Egyetlen egy szabálytalansága volt eddig az afrikai csapatnak. Tehát Zöldfoki Szigetek Köztársasága egyetlen egyszer szabálytalankodott. Ami egyrésztről pozitív, hiszen amennyiben a 16-os környékén szabálytalankodnának, az egy veszélyes szabadrugás lehetőséget adna a spanyoloknak, tehát ezt ezzel kizárják. Ugyanakkor azt szokták mondani, hogy egy védekező csapatban azért kell az egészséges agresszivitás, és kellenek egyszer-egyszer a faltok, de hát egyelőre nincs szüksége az afrikaiaknak, a spanyol válogatott nem olyan tempót diktál.
4: Az 55. percben most a jobb oldalon próbálkoznak a spanyolok, az éles beadás viszont megint csak Vozinha kezei közé kerül, aki ezt is magabiztosan fogta meg. Most Ferran Torres próbálkozott onnan jobb oldalról a beadással. Vozinha egyébként már 4 védésnél jár, és azért e között a 4 között voltak igazán látványos bravúrok is az Zöldfoki Szigetek kapusától. Kigurította a labdát Vozinha, aztán kigurítja a labdát Borges is, méghozzá a pályáról, mert hogy mutatják ott a zöldfokiak, hogy az egyik csapattársuk, mégpedig Jovan Cabral, mintha meghúzódott volna. Nem értették, körbenéztek a spanyolok, hogy nincs a földön senki, miért kellett kirúgni a labdát, de Jovan Cabral lesétál a pályáról. Lehet, hogy ott a túloldalt majd ápolásra is szükség van, bizony az orvosi stáb tagjai már futják is körbe a pályát, miközben az oldalvonal mellett melegítenek a Zöldfoki Szigetek cserejátékosai. Egyelőre nincsen ember hátrányban a csapat, hogyha jól számolom. Jovan Cabral még folytatja, a jobb oldalon pedig Livramento felé jön egy indítás, Unai Simón jön a kapujából, és magához öleli a labdát a spanyolok kapusa, aztán pedig már ki is gurítja Fabián Ruiznak. Az 56. percben járunk, Spanyolország, Zöldfoki Szigetek 0-0.
3: Marcos Llorente, Laporte, ez a labda útvonala, elkéri Rodri, forgatját a bal oldalra Cucurellához, aki 20 méterre a kaputól, kinn a bal szélen. Pedri kivár egyelőre, belőböli a 16-oson, belőle egy csúsztatás, Vozinha véd. Remekül robbant be pedig a 16-oson belőre Fabián Ruiz, beletette a fejét, de pont oda ment középre, ahol Vozinha ácsorgott, úgyhogy még most nagyon sem kellett védenie a 40 éves kapusnak. Aztán dobja ki Moreirához. Visszakapja Vozinha. Hát meg lehet irigyelni tényleg, hogy most már a 4. X-ben járva milyen teljesítményt nyújt egy világbajnokságon a Chavez kapusa. Jön majd De Roy Duarte, ezek szerint Cabral nem tudja folytatni a játékot, és a középpályán Laros Duarte mellé megérkezik az öcsike, mert hogy a fiatalabb játékos az De Roy Duarte. Egyelőre viszont erre a cserére vár Bubista, a labda pedig a spanyoloknál. Rodri bepasszolja középre laposan Laporthoz, Laporte ballal beemeli a büntető területen belülre, kényelmesen el tudta fejelni Borges. Ez egy hiba, ebből viszont nem lesz baj, mert bár Monteiro rosszul tette hátra a labdát, az alapvonal előtt még Vozinha megmentette, úgyhogy nem szöglet, hanem bedobás. Llorente gyorsan elvégzi, Rodri befelé tekinget, nem ível, inkább rövid passz, megint a jobb oldalon a labda, Fabián Ruiz ballábán a labda, Rodri cipeli egy picit, Laporte akár lőhet, Laporte ellövi fölé. 25 méterről talán többről próbálkozott Aymeric Laporte, a kaput nem találta el. Eltelik a második félidőből, most már 13 perc. A helyzet változatlan, Spanyolország, Zöldfoki Köztársaság 0-0.
4: Jöhet kirúgással majd a zöldfokiak válogatottja is, itt a másik becserélt, vagy másik cseréhez készülő, sőt még két cseréhez készülődő játékos is jön majd a zöldfakiaknál. Ott volt 17-es Semedo és 21-es Nuno da Costa, viszont labdát veszít közben a zöldfoki válogatott, a jobb oldalon pedig Ferran Torres már az alapvonaltól íveli be, egzotikus mozdulattal ér bele Borges, de hatástalanította ezzel Torres beadását, igaz, szögletre pattant a labda a zöldfoki szigetek beli játékos lábáról. Közben pedig a lelátónál indul a mexikói hullám. Ezt jó néhány mérkőzésen lehetett már tapasztalni. itt a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Szöglethez készülődik a spanyol válogatott az 59. percben. Egy jobboldali szöglet jön majd, kis szögletet hajtanak végre a spanyolok. Ott van kint a labda a szélen, Gavi adja be középre, elfejeli a csapatkapitánya, az afrikai csapat csapatkapitánya Mendes. Egészen Ruizig jut így vissza, aki még egyen hátrébb teszi a leghátul helyezkedő spanyolhoz, Llorentéhez. Ruiz aztán visszakapja Llorentétől, megjátsza Rodrit, a bal oldalon Cucurella indulna, Rodri egyelőre nem passzol, most két ember is ott van a nyakában, de meg tudja tartani a labdát, visszaadja a védelembe Cubarsinak, Cubarsi pedig tovább Llorentének. Llorente épp hogy csak át tudja venni, épp hogy csak bele tud kapni, viszont így is a spanyoloknál marad, Pedrinél még hozzá, Pedri egy remek labdát ad Ferran Torresnek, belecsúszik ugyan López, de a jobb oldalról jön egy beadás, és jön Vozinha a kapujából, és maga biztosan húzza le a levegőből a labdát, majd már mutatott előre a társaknak, hogy induljanak, mert ha felszakadt a spanyol védelem, akkor minél gyorsabban meg kéne próbálni ellentámadást vezetni, de hát nem volt induló játékos, Vozinha így inkább várt jó néhány másodpercet, aztán laposan kigurította a labdát. Kevin Pinánál van most, aki egy keresztlabdával játsza meg Mendest, Mendes átveszi Cucurella mellett, és elindul befelé, Mendes még egyet tor rajta, Gavi mellett is tovább viszi, elesik, de nem kap szabad rúgást a zöldfoki válogatott. Mahad meg nem fújta le ezt a megmozdulást, a túloldalon pedig már Ferran Torres indulhat egy előre vágott labdát követően, őt viszont Borges tudja szerelni, aztán végül szögletre pattan a labda Borgesről. A 60. percben spanyol sarokrúgás következik, 0-0 a mérkőzés állása.
3: Na meg talán a zöldfoki cserék, Lamine Yamal elment melegíteni, de nem túl intenzív a mozgása. Lejön Jovan Cabral az ő helyén, tehát Willy Semedo 17-essel, Cabral talán meghúzódott, valami sérülés hátráltathatja a folytatást a játékot illetően, és Laros Duarte is lemegy, tehát testvér a testvér helyett, De Roy Duarte veszi át Laros helyét, úgyhogy most már nincsen magyar élvonalbeli játékos a pályán. Livramentót szintén lekapja a pályáról Bubista, és az ő helyére érkezik 14-essel De Roy Duarte, illetve Nuno da Costa a másik, illetve a harmadik becserélt zöldfoki köztársaságbeli játékos. És egyébként adott esetben az is előfordulhatna, de várjuk meg ezt a szögletet. Jön a beadás spanyol részről, Vozinha öklözte ki a 16-oson kívülre, Cucurella visszaemeli, Vozinha pedig lenyeli. Most megint nem tud gyorsan indítani. És hogy az előző gondolatot befejezzem, adott esetben akár az is előfordulhatna, hogy magyar állampolgárságú játékos lépjen pályára ezen a világbajnoki mérkőzésen.
4: Mert hogy Stopira is itt van ugye a padon, az ötfokiak kispadján, aki annó 10 és fél évet húzott le a Videoton csapatánál, és most portugál kupagyőztesnek mondhatja magát, egy másodosztályú csapattagjaként nyerte meg a portugál kupát Stopira, ráadásul a döntőben még gólt is szerzett a Torrense csapatában, és ezzel az Európa Ligába jutott másodosztályuként ez az együttes, mert a feljutás pedig nem sikerült kiharcolni osztályozón. 62. perc, spanyolok hozzák a labdát, Pedri három ember között nem tudja átvinni, mert hogy Duarte leszerelte őt, és most már ott van a labda a jobb oldalon Mendesnél. Mendes viszont a saját térfelének mélyén, megtámadják őt ketten is. Végül egy bedobást sikerült kiharcolnia a kék cápák csapatkapitányának 60. percben, a saját 16-osának vonaláról, vagy vonalának egy magasságából dobhat majd Moreira, miközben látványosan számol a jordániai játékvezető 5-től visszafelé. Hát ez nem 5 másodperc, mert legalább 3 másodperc volt, mire egyet csökkent a visszaszámlálás. Minden esetre a bedobás után rögtön megszerzik a labdát a spanyolok. Fabián Ruiz a zöldfokiak térfelének közepén balra passzol Laportnak, egészen a szélen megint csak üres Cucurella, de nem ő kapja, hanem Pedri. Pedri pedig visszaadja Laportnak. Aztán ismét Pedrinél a labda. Pedri most középre teszi Cubarsinak. Cubarsi még egyel tovább Fabián Ruiznak, átkerül a labda a jobb szélre, Llorente a beadásába belelép Semedo, aztán elfejeli onnan López Cabral, viszont a spanyolok gyűjtik be. Megint csak 63. perc, nincs nagy változás egyelőre a játék képében. Most Cubarsi indításába csúszik bele óriási lelkesedéssel Monteiro, A labda viszont visszakerül a spanyolokhoz. Rodrinál van most. Rodri egy keresztlabdával Cucurellát keresi. Cucurellát is tudja venni a 16-oson belül. Kivágja, picit röviden ugyan Lopes, de elmegy a veszélyzónából a labda, és ezzel most talán Nuno da Costa el tud indulni. Cucurellá azonban gyorsabb nála is szereli. A spanyoloknál van megint a labda. 64. perc. Feri, mik a tapasztalatok eddig itt a második félidőnek első felében? Egyébként mindjárt ivószünet, úgyhogy akkor majd bővebben is ki tudod fejteni.
5: Igen, hát nagyon nagy változás nincsen, hogy említettétek. A spanyol válogatott továbbra is csak a tempó és a sebesség hiányzik, mintha ugye a labdasebessége határozza meg mindig a játékot, és ebben a bizonyos labdasebességben eddig lassabbak a spanyolok a megszokottnál.
3: Spanyol labdajáratás, Laporte, elkéri Pedri, 25 méterre a kaputól, de hárman vannak körülötte fehérmezesek. Laporte 16-oson belőre laposan Oyarzabal. Lába előtt surran el a labda. A kék cápák lévén, hogy ragadozó állatok általában támadnak, vadásznak. Kék cápákat ilyen jól védekezni nem nagyon láttunk még, azt hiszem. Mert pedig kiválóan szűkítik a területeket a zöldfoki játékosok a spanyolok ellen. És hát a szurkolók, a lelátó, mármint a zöldfoki szurkolók, azok egyre boldogabbak. Nagyjából egyébként 500 000 élnek az Egyesült Államokban, olyanok, akik hát a zöldfoki szigetekről emigráltak. Hozzáteszem, hogy magának a szigetcsoportnak a teljes lakossága 555 000 fő, tehát a nagy kolónia az az Egyesült Államokban él. Áll a játék, nem ivószünet miatt, hanem Laporte került a földre, de már rendben van, a játékvezető is ellenőrizte az állapotát a baszk belső védőnek. Egy ütközés egyébként, amit itt most meg kellett tapasztalni a Laportnak Monteiroval szemben, nem kellemes találkozni Jamiro Monteiroval, aki Hollandiában a Zwolle együttesében játszik. Rotterdami születésű, és érdekesség, hogy 6 játékos született Rotterdamban, Hollandiában ebből a zöldfoki keretből, 5-en csupán a fővárosban, Prájában, úgyhogy Hollandiában is elég sok zöldfoki labdarúgó él. A labdával pedig a spanyolok, ők meg nagyjából állandó lakcímet jelenthetnek be a zöldfokiak térfelére, de helyzet nélkül. Most már hosszú ideje a spanyol válogatott. Laporte kivár, megpasszolja középre Cubarsinak, ő a 16-os környékére gurítja, elveszíti Ferran Torres egy rossz labda átvételt követően, és akár még indulhatna erre Monteiro, de ez teljesen céltalanul előre vágott labda volt. Elérkezünk a második félidő közepéhez, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
4: Pedrinél a labda, ő Rodrit játsza meg. Újra támadásba lendülnek a spanyolok, vagy lendülnének, mert pont a lendület az, ami sokszor hiányzik a spanyol akciókból. Cucurellánál van a bal oldalon, visszaadja a középpályára a Rodrinak. Rodri jó 25 méterre a zöldfoki szigetek kapujától, Gavival játszik össze, majd Pedrihez passzolják. Pedri tovább a jobb oldalra Fabián Ruiznak. Ő Jorentétől kapja vissza, és kénytelen visszacselezni, mert kicsit arrébb üldözte onnan Semedo. Laporthoz kerül, Laporte a térfél közepén, aztán már Rodri a labdával a 16-os sarka felé közeledik, a bal oldalon Cucurellá kapja, Cucurellá pedig megint csak visszaadja Rodrinak, körbe-körbe adogatnak ott a felállt védelmi vonal előtt, vagy védelmi fal előtt a spanyolok. Pedri átteszi keresztbe, megint csak Ruiz kapja ott a 16-os sarkánál, a jobb oldalon Jorentének adja, picit a háta mögé jött, úgyhogy Jorente nem tudja beadni, de vissza tudja még adni Ruiznak, és most jól kapja Jorente, őt viszont szerelik, nem is volt csúnya ez a szerelés a zöldfokiaktól, végül aztán egy picit gondba került ott López Cabral, kiüldözte őt Jorente a pályáról, az alapvonalon túlra, úgyhogy nemhogy bedobással, szöglettel jön majd a spanyol válogatott a mérkőzés 68. percében. A jobb oldalról jöhet majd ez a sarokrúgás. Itt van Pedri a labdával, és Gavi is érkezik oda, hogy esetleg kis szögletet végezzenek el majd a spanyolok. Pedri azonban inkább beadja át a hosszú oldalra, Vozinha most kiejti a kezéből, de második szándéból már meg tudja fogni, aztán megint kiejti, mert hogy Rodri felborította őt, és szabadrúgáshoz jut a zöldfoki válogatott. Yamal pedig készülődik, öltözködik, miközben a játékvezető ivószünetet rendel el, tehát a második félidőben is jön ez a 3 perces szünet. Vozinha fekszik a gyepen, lehet, hogy ápolásra van szüksége, de hát jön Yamal.
5: Igen, mondani is akartam, ugye most elértünk az ivószünethez, Vozinha teljesítménye elképesztő, tehát olyan magabiztossággal jön ki a kapuból az öltfoki kapus, és olyan rutinnal olvassa az ellenfélnek a lövéseit, meg a játékhelyzeteket. Gyakorlatilag alig láttuk vetődni, tehát ezt szokták viccesen mondani, hogy minden vetődés helyezkedési hiba, hát ő tényleg mindig ott van, amerre megy a labda, úgyhogy le a kalapa. Hát érjünk vissza a spanyolokra, tehát amellett, hogy már tényleg sablonosan, klasszikusan említem állandóan, hogy lassan játszanak, meg nincs tempó, minden esetre, hogy változtatni lehessen, itt most szerintem a spanyol szövetségkapitánynak a lélektani dolgokat kell elővenni. Az nem kérdés, hogy Yamalt be kell cserélni, és ahogy látjuk, ugye készülődik is. Yamal tipikusan az a típusú játékos, és ez a spanyol válogatottban jelenleg nagyon-nagyon hiányzik, aki csellel, hangsúlyozom, csellel egy embert le tud venni, zavar tud okozni az ellenfél védekezésében. Ha egy embert kicselez, akkor már létszámfölényt tud kialakítani, akkor már bomlik a védekezés. Tehát ilyen játékos most jelenleg nincs a spanyol válogatottban, és ez bizony rányomja a hatékonyságukra a bélyegét, mert az, hogy mint a kézilabdában gyakorlatilag járatod folyamatosan körbe a 16-ost, de sem átlövések nincsenek, ha vannak, akkor több mint 50%-ban nem is találnak kaput, legalább 20-30%-ban blokkolják az afrikaiak, tehát nincs hatékonyság belőle. A tempó, a passzok sebessége lassú, és nincs meg az a kreativitás, az a váratlan húzás, ami egy ilyen felállt védelem ellen szükségeltetik. Én még továbbra is Yamalon kívül várom esetleg Nico Williams beállítását, Dani Olmo beállítását, hogy középpályán mind-mind olyan típusú játékosok, akik le tudnak venni egy embert, és tudnak zavart okozni önállóan, csellel, kreativitással is az ellenfél védekezésében. Na de hol jön a lélektani oldal? A lélektani oldal most az, hogy bizony a közeli képeken látni, hogy bizonytalanságot, egyfajta tanástalanságot látni a spanyol játékosok arcán, ami azért valljuk meg őszintén az elmúlt években ritkaság volt spanyol játékos testbeszédében. Most lehet hozzányúlni azokhoz a játékosokhoz, akik egy picit fel vannak talán paprikázva, hogy nem kezdők, talán még jobban fel vannak paprikázva azért, mert már eltelt több mint 60 perc a mérkőzésből, és nem jut hozzájuk a kapitány. A hátralőlően 25, talán hosszabbítással együtt 30 percben kulcskérdés lesz, hogy mennyire mély a spanyol válogatott kerete, és hát ezért elég mély, tehát van adekvát megoldás bármelyik pozícióra, de a padról beszálló játékosok mennyit tudnak hozzátenni, mert ez most nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. Hát azt láttuk, hogy az afrikai csapat többet is változtatott, most nézzük a spanyol változtatásokat, mert ezen most nagyon-nagyon sok múlik ebből a mérkő szempontjából.
3: Nem csak Yamal érkezik, hanem Mikel Merino is. Gavit, valamint Fabián Ruizt hozta le a pályáról Luis de la Fuente. Lamine Yamal debütál a világbajnokságokon, első mérkőzését játsza a Barcelona szupertinije. Itt ezen a mérkőzésen mindennel együtt azért bő 20 percet kap, talán lesz az fél óra is a hosszabbítás idejét tudván, hogy az feltehetően elég hosszú lesz. Na meglátjuk, hogy mit képes Lamine Yamal nyújtani ez ellen a zöldfoki válogatott ellen. Laporte keresztlabdája át a jobb oldalra, Yamal veszi magához, és egy zöldfoki labdarúgót már ott hagyott volna maga mögött, visszafelé ráncigálták őt. Visszaszerző labdát Yamal már a 16-os csücskénél, bokából tovább passzolja, Merino begurítja középre, cserejátékosok meghozták a lendületet a spanyol válogatottba, Pedri elszórja a labdát, és kivágja onnan Kevin Pina. Nem igazán volt ideje ezt állítgatni Kevin Pinának, amerre állt, rúgta. Jöhet bedobással a spanyol válogatott, Llorente hajította be. Rodri, ő nem tudja gyorsítani a játékot, odaíveli Laporthoz, Laporte a bal oldalra, Cucurellához, teljesen az oldalvonal mellett Cucurella. Laporte, odazár mellé Pedri, nincsen most ívelés, és egyéni villanás sem, adogatja körbe a labdát a spanyol együttes. Yamal kinn a jobb oldalról indul be, egy az egyben a védőjével, Semedóval. Na mit kezd? Táncoltatná Semedót Yamal, ketten voltak vele szemben, most nem tudott a 16-oson belülre törni Lamine Yamal. És továbbra is szinte álló háború, nem igazán gyorsult a spanyol válogatott. Yamal jó csellel lerázza a védőket, ott a lövés, Merino próbálkozását hárítja Vozinha. A cserejátékosok. Yamal egy védőt elküldött egy csellel, Llorente a 16-oson belül megkapta, a középre gurított laposan, és Merino 10 méterről guríthatott kapura, Vozinha pont hárította a középre érkező lövést. Úgyhogy marad a 0-0, De azt hiszem, hogy Jamal ez alatt a rövid idő alatt, amit a pályán tölt, már valamennyit megvillantott abból, hogy mire lehet tőle számítani. 74. perc a mérkőzésen, 0-0.
4: És nyilván kettőzött figyelemmel őrködnek Jamalon a zöldfoki szigetek játékosai. Most is ott van Cabral vele szemben, de azonnal érkezik Semedo. Jamal most nem cselezett, inkább visszaadta Llorentének. Jön egy beadás a jobb oldalról, ez kifejeli López. Kukurája viszont a lehulló labdát vissza tudja bólintani a spanyol védelembe, úgyhogy támadásban marad a regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott. Laporte most laposan teszi középre, ez is kijön onnan a 16-os mélyéről. Elő Nuno da Costa mutatja, hogy inkább földön próbálják megjátszani, de már a védekezésre kell figyelni a zöldfokiaknak. Jamal visszateszi Llorentének, Llorente Merinót játsza meg. Merino még egyet tovább Pedrinek, kis területen járatják most a spanyolok, Pedri a 16-oson forgolódik, elesik két ember között, aztán da Costa titkátfutatlanul rúgja arrébb a labdát, mint hogyha megsértődött volna, hogy oda került hozzá. Felszabadítási kísérlet találta el az zöldfoki szigetek csere csatárát, vagy csereként beállt csatárát. A labda pedig a spanyoloknál, Rodrinál egészen pontosan, akinek a meze most kitűrődött a nadrágjából. Továbbadja Ferran Torresnek, a lövése levágódik a blokkról, és oda kerül a kék cápákhoz, akik indítanák azonnal az ellentámadást. Nem volt azonban jó, ahogy megtolta a labdát Monteiro. Így megint csak a spanyolokhoz kerül a labda. Készülődik egy újabb cseréhez. Bubista, a zöldfoki szigetek szövetségi kapitánya. 8-assal érkezik majd João Paulo a válogatottba. A labda pedig ott van megint a zöldfokiak térfelén. Próbálja ott Mike Merino kihozni a sűrűjéből. A két hatos, Merino és Kevin Pina akaszkodott össze. Utóbbi leszorította picit a labdát a földre, és rá is hasalt nagyjából, hogy nehogy el tudja vinni a spanyol, és sikerült is ezzel megtartani a szabadrúgást kapott, és akkor jön a csere, a bal hátvéd López Cabral helyére érkezik, tehát akkor 8-assal az zöldfokiak csapatába a cserejátékos, a Steaua Bukarest játékosa João Paulo, mérkőzés 76. percben, már ott is van a pályán, a zöldfokiak mezében 0-0 továbbra is a mérkőzés állása.
3: Április 22-én játszott legutóbb tévmérkőzést Lamine Yamal, akkor a Celta Vigo ellen megsérült, és azt követően nagyon sokáig azért a spanyolok annak szurkoltak, hogy mindenképpen épüljön fel a világbajnokságra. Az nem volt biztos, hogy a nyitó mérkőzésen egyáltalán pályára léphet, de szükség van rá, úgy tűnik. Kiemelik a jobb oldalra megint Yamalhoz. Jamal egy az egyben ott marad a védőjével, a frissen becserélt bal hátvéddel. Átnyesik a labdát a 16-oson belülre Rodriék. Ezt is sikerül elhárítani a védelemnek. Rodri begyűjti a labdát. Laporte zárkózik mellett, a bal oldalon mutatja magát Cucurella. Kiforgatja Ferran Torres Cucurellához. Megint Laporte a bal oldalon meghúzza az alafonal felé. Beadásra nem igaz.

0: a kaputól. Jorrente kapja meg a jobb szélen, Jamal mutatja magát a 16-os környékén, Semedóra ráviszi, Jorrente a 16-oson belül, Ferran Torres nem tud lőni, újabb próbálkozás, Pedri lövése pattan le, egyre nagyobb a nyomás, de bírják a kék cápák.
1: Kukurellyá kapja a bal oldalon, visszaadja Laportnak, hárman vannak ott középen, Laport nem is adja be, mert hogy fehérmezesek, meg hatan is vannak, inkább Pedrithez teszi, laposan Pedri, Rodrinak adja tovább, Rodri cselezget egy picit ott ellenfelével Monteiroval szemben, aztán visszaadja Pedrinek, majd újra Laporte a labdával, Oyarzabal és Merino várnak középen a labdát, Cucurellához kerül, Cucurella cselle próbálja áthámozni magát az ellenfelé Mendesen, ez nem sikerül, megszerzik a labdát a zöldfoki szigetek játékosai, aztán Mendes elveszíti, Cucurella szerezte vissza a spanyol válogatottnak, Laporte oda teszi Pedrinek, Pedri picit nehézkesen tartja meg, de megtartja, úgyhogy nála marad a labda, keresztlabdával íveli át a túloldalra, a jobb oldalra Jorentéhez, aki pedig Jamalt játsza meg, Jamal rávezetheti most Semedóra, Jamal még mindig Semedó mellett elviszi, visszacserez a ballábára, ez viszont már sok volt, és aztán Oyarzabal elő pöckölik ki a fehérmezesek. A 79. percben továbbra is tartja magát a zöldfoki szigetek, de az az ember érzése picit, hogy itt az ivószünetben, mint azt beszélték volna meg a zöldfoki szigetek játékosai, hogy most már csak a fél idő fele van hátra, mostantól mindent előre kell rúgni, amerre látjuk, de hát nyilván ez inkább a spanyol cserék és a spanyol váltás hozta meg ezt a játékba. Egy újabb csere, a zöldfoki szigetek 10-ese Monteiro hagyja el a pályát, és érkezik 18-assal Telmo Arcanio a zöldfoki szigetek csapatába. A mérkőzés 79. percében, amikor is spanyol szöglet következik.
0: Jöhet tehát egy pontrúgás, és ez mindig esélyt kínál. Jamal be a rövidre, kifejelik a védők, Cucurella visszabólintja, vannak ott még csapattársak, Vozinha valakit talán ott eltalál, de mehet tovább a játék, Oyarzabal az alafonalról középre nyesi, és kifejeli a védő. Borges volt az, aki kiválóan tette a dolgát, illetve a becserélt João Paulo. Bedobással jön a folytatás. A sorokból, tehát ez akár szöglettel is felérhetne, hogyha bedobnák a kapu elé Cucurellájék, inkább visszafelé Rodri. Már csak bő 10 perc a rendes játékidőből. 0-0-ás állásnál jönnek előre a spanyolok. Egyre közelebb a csodához az afrikaiak. Jamal, bal lábán a labda 25 méterre a kaputól. Nem tudja most átverni a védőket, inkább Merinohoz továbbít. Ismételten Jorrente, be középre a védelem tengelyébe, Cubarsí, Cucurella most ő húzódott be középső védőnek, kint a bal oldalon Rodri, vele szemben egy hátvéd, de inkább beadás helyett visszafelé passzol Cucurella, adogatja körbe a felállt fehér falat a spanyol armada, Jamal benyesi a 16-oson belülre, ezt is kivágják a védők. Tényleg, mintha egy fal húzódna a 16-oson belül, amiről azonnal visszapattan a labda. Pedri kivár. Most egy szöktetési kísérlet Jamalhoz eljut. Jamal az alafonalról nem tudja középre gyötörni. Kiről megy ki? Róla, vagy vajon João Paulóról? A játékvezető mintha szögletet ítélt volna. Nekünk segít a visszajátszás. Itt a helyes ítélet. Talán egy kirúgás lenne. A helyes ítélet végül is az lesz, hogy cserél Luis de la Fuente.
1: Mert hogy Ferran Torres helyére érkezik 10-essel. Dani Olmo a spanyol csapat. Be ez a harmadik cseréje Luis de la Fuentének, mi kollégái Bubista már mind az 5 csere lehetőségét kihasználta, úgyhogy Stopira ezen a meccsen nem fog pályára lépni, és megváltoztatják az ítéletet. Kirúgás végül a videóbíró segítségével. Ez Adam Mahadmeh ítélete itt a 81. percben, és mi a visszajátszás alapján szintén ugyanígy láttuk, úgyhogy kimerem jelenteni, hogy jó döntés született. Vozinha fogja majd előreívelni tehát a kirúgást, át is küldi a labdát a másik térfélre, ahol Semedo meg is tudja csúsztatni, de Costa próbál lecsapni rá, és nem sokon múlott, hogy ott Rodri előre el tudja vinni a labdát, de végül a spanyol csapatkapitány hazatette Unai Simonnak. 21 kapura lövés spanyol oldalról, ebből 6 találta el Vozinha kapuját, mind a 6-ot védte az zöldfoki szigetek kapus, amíg a túloldalon 3 kapura lövésből egy sem találta el Unai Simon kapuját. 82. perc, spanyol bedobása jobb oldalról, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása, amikor megkapja a labdát Pedri. Merino dobta be egyébként a labdát, picit szokatlan, de az már a túloldalon van Cucurellánál, Cucurella pedig visszaadja Rodrinak. Rodri felnéz, de nem adja be első szándékból, inkább keresztbe passzolja jobb hátvédnek Jorentének, aki pedig Jamalt játsza meg.

0: Kamal balla liveli középre, Merino tovább fejeli, Cucurella ott van a hosszún, és ezt is védi Vozinha. Aztán roppant rutinosan nem fogja meg, hanem inkább csak maga elé üti, és megvárja, amíg jönnek a spanyolok, hogy utána vegye föl csak a labdát, és ezzel később indítsa el a játékvezető számolását. Cucurella az ötösről fejelhetett, de ez is középre jött. Marad a 0-0 a 83. percben, amikor jönnek előre megint a zöldfoki szigetekiek.
1: Egyre közelebb a csodához Ryan Mendes és a brigádja. A labdával most Borges, ki a bal oldalra, João Paulo megcsinálja a cselt, aztán az arcához kap, lehet, hogy Yamal oda csapott a fejéhez. Szabadrúgásra következik majd a kék cápák együttese. Hát ez alig, hanem fennállása legnagyobb sikere lenne a zöldfoki szigetek számára, hogyha döntetlent érnének el a világbajnoki debütálás alkalmával a regnáló Európa-bajnokkal szemben. A bal oldalon jön most előre a kék cápák hada, beemeli João Paulo a 16-oson belülre, ez túl hosszú, Unai Simon begyűjti. A spanyol válogatott most kénytelen a saját térfeléről építkezni, erre is kevésszer adódott alkalom a második félidőben, annyira beszorult a saját 16-osa környékére a zöldfoki köztársaság válogatottja. Laport most már a túloldalon. Cucurella elkéri a bal szélen, de nincs előre irányuló átadás. Megint körbe adogatja a felállt védelmet a spanyol együttes. Llorente mellette Yamal, elkéri Pedri, megint Yamal. Ott marad egy az egyben vele szemben Semedo, de most nem cselez Yamal, hanem inkább megpróbálta középre adni a labdát. Semedo ezt használta ki, jöhet majd egy bedobással a zöldfoki köztársaság együttese. Marad a 0-0, és tényleg egyre közelebb a csodához Bubista és a legénysége.
0: 24 évvel ezelőtt egy nyugat-afrikai ország, Szenegál, szintén a regnáló Európa-bajnok ellen mutatkozott be a világbajnokságon, akkor Pape Bobadiop góljával 1-0-ra nyertek a szenegáliak, és ezzel végül ők a további csoportból tovább is jutottak, míg a franciák, világes Európa-bajnoki címidő franciák kiestek. Most itt az állás 0-0, Olmo teszi tovább a labdát Merinónak, de elveszítik végül a spanyolok, hogy aztán az előrevágott labdát azonnal be is gyűjtse Cubarsi, valamint Laport, úgyhogy marad az Európa-bajnoknál. Egy keresztlabda Rodrito Yamal felé, elfejeli João Paulo, ki az oldalvonalon túlra, dobhat Llorente. A 85. percben járunk, hát Szenegál ugye szerzett gólt a franciák ellen 24 éve, ez a zöldfoki szigeteknek egyelőre nincs meg Spanyolország ellen, de nyilván nekik a 0-0 is óriási csoda lenne. Egy lövés, ez elmegy keresztbe, nem találta el jól a labdát Rodri, nagyjából 8 méterrel ment mellé. Vozinhának most vetődnie sem kellett. A 85. perc végéhez érünk, 5 perc van hátra a rendes játékidőből, és a zöldfoki szigetek továbbra is tartja a 0-0-t Spanyolország ellen. Feri, hogy látod, mennyit tudott hozzátenni Yamal és Merino becserélése egy bőnegyed órával ezelőtt?
2: Nyilván még nyomasztóbb lett a spanyol fölény. Egy picit Yamallal kapcsolatban annyi a problémám, vagy inkább a spanyol válogatottal, hogy most beállt Yamal, és szinte kiívelik neki a labdát, és azt várják, hogy egyedül oldja meg. Én, amit sokszor említettem, hogy lassan járatja a labdát a spanyol válogatott, és ez még inkább kirajzolódik most, amikor még szűkebb és még fegyelmezettebb blokkal védekezik az afrikai válogatott, de ami még szembetűnő, hogy minden egyes spanyol játékos lábra kéri a labdát. Tehát én elfogadom, hogy kevés a terület, de főleg amikor szélén van a labda, hogy nincs egy mögékerülés, nincs egy mélységű beindulás, tehát gyakorlatilag abban az esetben is, amikor az ellenfél tér felén veszít labdát zöldfoki köztársaság csapata, akkor sem próbálják még a rendezetlen védelmet megfutni. A spanyol válogatott túl kényelmesen futballozik, és most már azt látom, hogy kevés energiát is tesz bele. Kétségtelen, hogy sok taktikai variáció van, óriási technikai fölényben vannak, de a mélységindulásokkal lehetne bizony mögéjük kerülni az afrikaiaknak, és ez óriási nagy probléma a jövőben. Csak lábra passzolással és csak azzal, hogy túlfocizunk egy ellenfelet, nem feltétlenül lehet minden mérkőzést megnyerni. Most meg továbbra is a tanástalanság az uralkodó a spanyoloknál. Igen, hát jön Williams is, ez is egy kicsit megkérdőjelezhető, hogy miért ilyen kevés játék lehetőséget kap, de hát elemezzük ki a cseréket, aztán majd meglátjuk, hogy a hátralévő ide elég lesz neki.
1: Rodrit hozza le a pályáról a csapatkapitányát, Luis de la Fuente. Nico Williams tehát a helyén. Most már azért abból a fegyver arzenálból, amely ott csücsült a kisparon a spanyol válogatottnál, az hát nagyjából a legélesebb lőfegyverek benn vannak a pályán. Olmo, Yamal, most már Nico Williams, Merino, úgyhogy azt hiszem, hogy minden lapot kijátszott Luis de la Fuente. De hát Bubisztájék falát így sem sikerül egyelőre feltörni. A rendes játékidőből 3 perc van még hátra. Vozinha ível előre, most a félpályán zajlik a játék, Olmo teszi tovább bokából, Merino próbálna gyorsítani, kinn a jobb szélen elkéri Yamal külsővel, be a 16-osan belőre Olmo, van előtte terület középre, Oyar Zabal lő és fölé pattan. Egy védő még beleért, és emiatt került el a kaput Oyar Zabal kísérlete. Egy villanás Yamaltól külsővel tette be a 16-oson belülre, Olmo szakadt el az őrzőjétől, lőni Olmo nem tudott, középre nyeste, és végül is itt a védő hátáról, López hátáról pattan a kapu mellé a labda, Oyar Zabal lövését követően. Szöglet a jobb oldalról, Yamal végezheti majd el ballal, inkább begurítja, nincsen ívelés. Pedri visszakapja Yamal a 16-os magasságában, jön a beadás, visszapattan és tisztáznak a védők. Hova hullik a labda? Egy spanyol fejre Pedri bólintotta vissza, még mindig a 16-os környékén João Paulo fejelt. Most lábbal próbál tisztázni? Igen, de Olmo gyűjti be. Maradt támadásban tehát a spanyol armada, Dani Olmo. Ott a bal oldalon mutatja magát Nico Williams, de hát kellemetlenkednek ott Olmo előtt, ráadásul még visszapattan rá a labda, úgyhogy a zöldfoki köztársaság jöhet bedobással. Akkor, amikor a rendes játékidő 89. percében járunk.
0: Másfél perc van még hátra, tehát a 90-ből, utána még jön a hosszabbítás, amely minimum 3 perc lesz, de azért valószínűleg még ennél is több. Ezen a VB-n még nem volt gól nélküli döntetlen. Eddig minden meccsen született gól, a spanyolok viszont egyelőre nem találtak be, sem a zöldfoki szigetek csapata. Yamalnál a labda a jobb szélen, elkezdődik az utolsó perc a rendes játékidőben. Yamal Semedóval szemben pontatlanul passzolja vissza, és ez így az afrikaiaké, a bal oldalon pedig van is induló ember, nagy sebességgel Duarte kapja a labdát. Duarte a 16-os sarkánál érkezik középre a csapattárs. Duarte inkább visszacselez, visszazárnak a spanyolok is. Egy távoli lövés, és mellé száll. Nagyjából egy méterrel mellé. Mosolyogva veszik, inkább nevetve veszik tudomásul a lelátón a zöldfoki szigetek szurkolói. Ezt az ellentámadást Kevin Pina próbálkozott egyébként messziről. Hát Duarte lehet, hogy jobban tette volna, ha beteszi Árkányónak, aki érkezett középen.
2: De szöglet fog következni, tehát ezzel jó időt tudnak nyerni. Egyrészt azért voltak ilyen boldogok a szurkolók. Egyébként visszatérve az előbb Dani Olmo helyzetére, amit kialakított Oyar Zabalnak, itt láttam először, hogy középpályáról mélységbe beindulnak az zöldfoki szigetek védekezése mögé. Yamal nagyszerű labdát adott, de miért a 88-ban történik ez először?
0: A 90-ben pedig Árkányó íveli be a jobb oldalra a szögletet. Van fejes, Unai Simon véd. Középre jött a fejes, de ott volt a helyzet a 90. percben a zöldfoki szigetek előtt. 5 perc a ráadás, Nico Williams indul, hosszan tolja, megjön a kapujából Vozinha, és el is vezetgeti az alapvonalig, hogy csak ott vegye majd föl Nico Williams elől. 91. perc, Borges fejelhetett Árkányó szöglete után, de ő sem tudta helyezni. Maradt a 0-0.
1: Gondolom természetesen készülnek majd a ma éjfélkor kezdődő mérkőzésre, de vajon mit gondolhatnak az uruguayi és szaúd-arábiai játékosok figyelve ezt a találkozót, vajon ők tartanak-e már a kék cápáktól? Williams beközépre Cucurella, ezt is tisztázzák a védők, estében Borges szöglet, a hosszabbítás 5 perces tehát, de abból lassan eltelik egy. A bal oldalról ívelhet majd be egy sorokrúgást a spanyol együttes, illetve hát nem biztos, hogy beívelik. Stopira ott van a kispadon, már áll minden egyes cserejátékossal együtt. Pedri pedig ívelhet a sorokból, beközépre kifejelik ezt is a hátvédek. Cucurellához ívelődik a labda, aki visszagurítja, hát Llorentéhez. Ő a leghátrébb tartózkodó mezőnyjátékos a spanyolok közül. Llorente ki a bal oldalra, Pedri elég messze a kaputól. Beforgatja középre, elkéri Yamal, Yamal lő, lepattan, méghozzá csapattársról, ezzel pedig akár megint megindíthat egy kontrát az zöldfoki köztársaság. 3-3 ellen, de Cucurellába belelövik, Ryan Mendes volt az. Úgyhogy Hiába nyílt már ki annyira a spanyol válogatott, hogy tálcán kínálják a lehetőségeket a kontrára ellenfelének, viszont ezt az Zöldfoki Köztársaság nem tudja helyzetig vinni. És a hosszabbításból eltelik lassan 2 perc, Cucurella a 16-os környékén begyűjti a labdát, visszagurítja még Pedri, ő meg dajkálja a labdát, nincsen ívelés. De továbbra is a játék a 16-os környékén zajlik a Zöldfoki Köztársaság tér felén.
0: 93. perc, Kubárszi teszi a jobb oldalra Jamalnak, Jamal egy csellel nem tudja elvenni João Paulo mellett, de aztán ott marad a labda végül Jamalnál, megint csak elindul a befelé, aztán passzol egyet, Pedri elő viszont ellopja a labdát a zöldfokiak játékos, és ezzel megint indult egy ellentámadás, egy szabálytalanság, szabadrúgáshoz jut a zöldfoki szigetek. Pedri javította tulajdonképpen a hibáját, de hát nem hiszem, hogy ennek a sárgalapnak most nagyon sokan örülnének a spanyol csapat környékén, mert hogy Pedrit bünteti a jordániai játékvezető. 93. perc, hát Béla itt említette az előbb, hogy 550 ezer lakosú a zöldfoki szigetek, de azt hiszem, hogy most világszerte több millióan szurkolhatnak a kis csapatnak, amely 2 percre attól, hogy pontot szerezzen az Európa-bajnoki spanyol válogatott ellen, amely az egész világbajnokság egyik nagy esélyese. A szabadrúgást feliveli Borges a bal oldalra, de hát ott Llorente helyezkedett csak, aztán végül Llorente elfejeli, és Jamalhoz kerül, így 4-4-be indulhatnak a spanyolok. Olmo vissza Jamalnak, visszazár közben Duarte és Arcanyó is, és épp Arcanyó az, aki le tudja szerelni Merinót, ráadásul kedvezően pattan számára a labda, mert marad a csapattársaknál, Arcanyó aztán visszakapja, Merino mellett fedezi a labdát, lerázza magáról Merinót, még a saját térfélen Arcanyó egy lövőcsele elküldi aztán, és oda teszi Mendesnek. Mendes 30 méterre a kaputól, még egyet tol rajta, elői, mellé megy. Hát mondhatnám, hogy azt hitte, hogy a babis húsból van a 94. percben, de most sem nagyon szomorúak a zöldfoki szurkolók.
1: De őrület mi zajlik a pályán, és alig ha van ember, aki erre számított, hogy erről fog szólni a Spanyolország Zöldfoki Köztársaság mérkőzés. Az 5 perces ráadás utolsó minutumába lépünk, Nico Williams a 16-os arkánál külsővel beközépre laposan Oyar Zabal elől mentenek a hátvédek, jöhet bedobással majd Spanyolország. Mind a két kispadnál a cserejátékosok talpon, de más-másokból. A spanyolok aggódnak, a zöldfokiak már ünnepelnének. Jamal a 16-oson belülre, ezt is kifejeli Borges. Mellel tovább, de rossz helyre. Jamal ellövi, kipattan egy védőről. Szöglet következik majd a jobb oldalról, és lehet, hogy a mérkőzésnek ez lesz az utolsó mozzanata, hogy egy szögletet ívelhetnek be a spanyolok a jobb oldalról. Még rendezgeti ott a társakat a 16-oson belül López, a belső védő, hősies küzdelem, ami jellemzi a kék cápák csapatát ezen a mérkőzésen. Jamal, jön a szöglet a jobb oldalról, ballal egy fejes, át a túloldalra is elszáll keresztbe a labda, kimegy, ez könnyen lehet, hogy azt jelenti, hogy a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése megszületik.
0: Mert hogy már csak másodpercek vannak hátra jelzett 5 percből, és itt a vége. 0-0 a világbajnokság első gól nélküli döntetlenje. Az újonc zöldfoki szigetek pontot szerez a spanyol válogatott ellen. Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugyan Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyar Zabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem. Az első félidő utolsó percében Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha. A hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporte fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy állóháború alakult ki, a spanyolok adogattak az zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyar Zabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kékcápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet. Árkányó szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett. Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási lelkesedéssel játszott a VB újonc Zöldfoki Szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa-bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország, Zöldfoki Szigetek 0-0. Feri, mit mondasz erre?
2: Hát az az igazság, hogy tényleg le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott Zöldfoki Szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot, tehát nem ismertek elveszett labdát, az egyik hőjük hibázott, a másik kijavította, tehát gyakorlatilag lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban támadójáték tekintetében, tehát nem emlékszem olyanra, még Yamal esetében sem, amikor gyakorlatilag egy-egy elleni játék helyzetbe került volna, nyilván néhány percig, néhány másodpercig, mert azért nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és valljuk meg őszintén, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által meg szokta büntetni. A másik pedig, hogy valljuk meg őszintén, kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is. Nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védőharmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon, talán 40 éves, hogy említettétek?
0: 40 éves, és egyébként könnyek között az afrikai kapusa.
2: Hát döbbenet, tehát tényleg le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezetvédekezés, csapategység, ez tényleg példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillett. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és továbbra is mondom, hogy a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt. Ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából. Illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások, ami helyzetük volt, az pedig hát Ferran Torres, akár Oyarzabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatban gól, de valahogy a fókusz az ma hiányzott, és az a véleményem, hogy ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet be kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdából és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
1: Egyébként a könnyekben kitört Vozinhát választották a mérkőzés legjobbjának, és ugye a 40 esztendős kapus néhány éve még a visszavonuláson törte a fejét, végül a válogatottnál győzték meg arról, hogy mindenképpen folytassa, és úgy tűnik, hogy megérte neki. Láttunk két újoncot egy napon belül, 24 órán belül, fogalmazzunk így, hát ebből igazából azt az egyenletet lehet leszűrni a két újonc bemutatkozásából, hogy egyrészt Curaçao nem egyenlő a Zöldfoki Köztársasággal, és Spanyolország sem egyenlő Németországgal.
2: Igen, bár ezeket a matematikai képleteket én óvatosan fogadom az a labdarúgásban, mert nagyon komplex ez a sport, de hogyha azt veszük, hogy mondjuk Curaçaónál lehetett látni, hogy egy-egy támadás után gyakorlatilag előrefelé sprintenek a játékosok, hátrafelé pedig sétálgatnak, olykor kocognak, és legtöbbször a németek létszámfölénybe tudtak támadásokat vezetni, itt pedig nagyon komoly sprinteket vittek bele az afrikai játékosok az, annak érdekében, hogy visszaálljanak a megfelelő védővonalba. Egyébként az egész világbajnokság csak még egy szösszenet, az egyik jellemzősége a mélységindulásból szerzett gólok. Gondoljunk itt csak mondjuk Saibari góljára a Brazília ellen, vagy Musiala Havers góljaira, esetleg Irán Kunda góljára Törökország ellen. Tehát a mélységi futások az a mai labdarúgásban egy elengedhetetlen eszköze a gólszerzésnek, és ma már csak azzal, hogy mindig lábra passzolsz és próbálsz túlfutballozni bármelyik együttest, az kevés. Mindenki megtanult már a maga módján profi módon tökéletesen védekezni, ennél sokkal, de sokkal több kell.
1: A spanyol válogatott eddig 16-ból 5-ször nyitotta csupán győzelemmel a világbajnokságot, hát most egy döntetlennel kezdte ezt a mundiát Luis de la Fuente együttese, amely majd egyébként vasárnap Szaúd-Arábia ellen folytatja szintén Atlantában, de előtte még bemutatkozik például a szaúd-arábiai válogatott ma magyar idő szerint éjféltől Uruguayjal szemben, és hát nem kell már csupán 57 percet várni arra, hogy jöjjön majd a Belgium-Egyiptom mérkőzés, és nem kell arra várni 57 percet, csupán néhány pillanatot, hogy ugyanerről a mérkőzésről elmondja a véleményét Elbert Gábor és Simon Zoltán a Foci órában. A kommentátorállás búcsúzik Regős László Pállal és Bene Ferenccel.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 23 perc a pontos idő, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és ahogy már Tóth Béla kollégám beharangozta, valóban kezdődik a Foci óra a jól megszokott hétfői vendégeinkkel. Herbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense, sportkócs. Szeretettel köszöntünk,
6: szép
5: Gábor.
6: Estet, szia.
5: Te hangod mélyebb, ahogy Simon Zoltán.
6: Változik hétről hétre.
5: Igen. Így van, és Simon Zoltán az NB1.hu felelős szerkesztője. Sziasztok!
7: Sziasztok!
5: Hát megszületett a világbajnokság talán eddigi legnagyobb meglepetése. Az Európa-bajnok spanyol válogatott nem tudta legyőzni az újon zöldfoki köztársaságot. 0-0-ás mérkőzés született. Beszéljünk erről, és aztán a VB egészét is elemezzük.
6: Hát persze, a zöldfoki szigetek csapatában van NB1-es játékos. Nyilván. Nem, én azt gondolom, hogy a komolyra fordítjuk, hogy ez egy régi igazság, és most, hogy ez a világbajnokság másfél hónapos, tehát nagyon hosszú, a csoportból valahogy tovább kell jutni, és utána kezdődik a világbajnokság, sőt, én azt gondolom, hogy még utána sem majd a 16 között. Tehát, hogy még a 32-ben is lesznek olyan mérkőzések, amelyek egyértelműbbek, mint amilyen ez is volt, és ott az eredmény is ki fog jönni. Én azt gondolom, hogy a spanyoloknak is majd akkor kell csúcsformában lenni, amikor kiki meccsek vannak, a csoportból valahogy tovább kell vergődni. Voltak már olyan mérkőzések eddig is, amelyek az várt vagy elgondolthoz képest más forgatókönyv szerint zajlottak.
7: Az én világbajnokságom szerda hajnalban 3 órakor kezdődik majd Argentina szereplésével. Ez az első világbajnokság.
6: És bejössz, leközvetíted a rádióban? Vagy?
7: Hát szerintem jobb, ha nincs az ember a közelemben, hogyha Argentína játszik.
6: És akkor párod hol van?
7: Sehol, nem tudom. Tehát én olyankor szabadságon vagyok. Általában úgy szoktam csinálni, hogy nem nézem élőbe az argentin válogatott meccseit, hanem közben szurkolok, mintha egy igazi argentin lennék, és utána visszanézem, hogy jól szurkoltam-e. Úgyhogy ez az első VB, amit én gyakorlatilag egyáltalán nem vártam, mert minden egyes pillanattal közelebb vagyunk ahhoz, hogy szerintem a világ valaha legjobb labdarúgója Lionel Messi visszavonulását átéljük, szomorkodjunk miatta. Remélem, majd még egyszer meggondolja magát, mert már egy párszor visszavonult ugye az argentin válogatottól.
6: Most a zöldfokig összes a kapus és 40 éves, úgyhogy.
7: Üdvözlöm, gondolom ugyanannyit is fut, mint a Lió szokott meccseken. Lehet, hogy Messi 20 évesen is
6: igen.
7: Ennyit futott, mint egy 50 éves, úgyhogy így számolom, van még 12 éve. Én viszont a spanyolok helyébe fölpörögnék, mert ha így folytatják, Argentinával fognak egyből találkozni a csoportmérkőzések után, és akkor a retúrjegyük elég hamar érvényét fogja szerezni. Én gratulálok az újonc válogatottnak, ugye itt néztük együtt a mérkőzést, nagyon szervezettek voltak, nagyon lelkesek, látszott rajtuk, hogy ez életük mérkőzése, és benne van a pakliban, hogy lehet, hogy nem is ez az utolsó pontszerzésük. A spanyolokon még azt éreztem, amit a Gábor is mondott, meg már mondunk itt régebb ott, hogy úgyis tovább jutnak majd a csoportból, csak azért erre így nem biztos, hogy számítottak, mert nekem ez a játék, megmondom a Frankót, hogy amikor egy előretört csatár több mint fél órán keresztül nem ér a labdába, tehát meg kellene mondani a spanyoloknak, élükön az általam egyébként játékosként nagyon tisztelt Guardiolával, hogy mi bajotok van a box-to-box résszel, a kapuralövéssel, meg a gólszerzési kísérletekkel, ezért szerettük meg a focit, a gólok miatt, a cselek miatt, az egyéni villanások miatt, a zsenik miatt, szóval nagyon jó ez a tüli-tulipa szolgatás, csak szerintem ez csónak hívják a bárokba. Én nagyon nem szeretem ezt a focit, én a szenvedélyes játékot szeretem, akkor vannak ütközések, becsúszások, párharcok, itt én egy darabot nem láttam olyat, amiről hosszú ideig lehetne még beszélni. A többi mérkőzésen viszont voltak bíztató jelek, de az, hogy fejben lejátsszuk előre a világbajnokságot, és azt mondjuk, hogy az ötfokiak úgysem szereznek pontot, az már megszűnt. Ugye Curaçao is Németország ellen böcsülettel küzdött, nekik is nagyon szurkoltam, mert nekem mániám szurkolni a kicsiknek. Imádom, nagyon várom, hogy a Irán-Új-Zéland meccset szintén nézem.
6: Én szurkolok az egyik
7: éjjel,
6: a négyből.
7: Éjjel háromkor, mert ilyen mérkőzést még nem láttam játszani, nagyon kíváncsi, vagy ilyen mérkőzést még nem láttam, nagyon kíváncsi vagyok rá, de az igazi nagy csata majd tényleg a csoportmérkőzések után kezdődik majd, viszont én nagyon várom még Franciaország bemutatkozását is, mert továbbra is azt vallom, hogy jelenleg Franciaország a legerősebb, attól függetlenül, hogy ahogy ma játszott
6: Spanyolország,
7: Spanyolország, és utána van egy kis összakadék. Az argentinoknál nagyon fontos lesz, hogy Dibu Martínez valóban bevethető lesz-e, hogy Messi milyen állapotban van, ugye Izland ellen rúgott már egy gólt, de ez a három csapat talán kimagaslik, de Marokkó azért. Marokkó nagyon ott van a szeren. Nekem a brazilok is egy picit csalódást okoztak, de megmondom a Frankot, hogy olyan rég nyertek már világbajnokságot, mert azóta csak az egyéni eskedésre mennek rá, hogy nekem egy picit hasonlít a Los Angeles Lakersre az NBA-ből, hogy nem az eredmény számít, de abból akkor a parádét csinálnak, hogyha a harmadik fordulóban az alapszakaszban megverik a Celtics-et, a legtöbbszörös győztest, mintha világbajnokok lennének.
6: Egyébként ez nem érdekes, hogy az első félidőt még otthon láttam, és pont azt beszéltük, hogy volt egy Bayern Barcelona női BL elődöntő, ahol a müncheni meccsen ugyanezt játszott a Barcelona, mint most a spanyolok. Tehát, hogy végig náluk volt a labda, és ilyen 50-es pózussal passzolgattak, és a végén az is egy-egy lett. Közben egyébként a Cornél írt, mert ő ugye szoktunk vitatkozni, nagyon szeretjük egymást, de szoktunk vitatkozni, szerintem ez jól van így.
7: Az a jó.
6: Hogy amit az Oli is említett, hogy a 32 között így most könnyen lehet majd spanyol-argentin, az szembe megy azzal, amit én mondok, hogy csak valahogy tovább kell jutni, és logikailag a Kornek teljesen igaza van, mindez sokszor elő szokott fordulni, mégis a guruk ezt mondják, hogy és ez egy nagyon nehéz feladat, ráadásul a futballban nem volt még ilyen, hogy ilyen hosszú tornán, azért is van 26 játékos, 5 csere, ez a hidratációs szünet, amit egyébként hívhatnánk szerintem amerikai reklámszünetnek is, vagy időkérésnek, kötelező időkérésnek, szóval nagyon átalakul ez a dolog, és szerintem senkinek nincs arra tapasztalata, hogy egy másfél hónapon keresztül tartó versenysorozatban hogyan érdemes és mikorra időzíteni a formát. Szerintem az európai csapatok hátrányban vannak azzal, hogy ez Amerikában van. Ráadásul azok a csapatok megint csak hátrányban vannak, amelyeknél sok a 30 év fölötti, vagy hogy az átlag életkor magasan van, mert ugye egy idősebb sportolónál nehéz a csúcsformát, ha sokáig fenntartva, vagy többször előhozni. A fiatalok, tehát azt hiszem, Jamát nem nagyon izgatja ez. Szóval nagyon sok érdekesség van, nagyon sok olyan kérdésre fogunk választ kapni július második felére, amelyekről eddig fogalmunk nem volt, vagy csak sejtésünk lehetett, vagy tippelgetünk, és akkor Cornél ezt tippeli, én azt tippelem, aztán félek, hogy neki lesz igaza, de hogy ez egy szerintem egy nagyon érdekes világverseny ilyen szempontból, vagy hogy ezt az ember sportmenedzsment szempontból nézi, vagy mentális oldalról figyeli.
5: Ugye ilyen még nem volt, hogy ahhoz, hogy világbajnok legyél, 8 meccset kell. Nem megnyerni, hanem túl lenni rajta, vagy sikerrel venni.
7: És amit a Gábor, igen, tehát ez formaidőzítésben is nagyon néz, tehát gondoljunk bele, hogy a BL döntő és a negyed döntő közötti időszak az európai klubfutballban, csak az alatt sokkal több mérkőzés van, és picit kisebb távolságot is lehet megtenni utazásban. Erre majd visszatérek, és a szintén a Gábor mondta a múlt héten, hogy hogyan reagálnak a játékosok, edzők az összezártságra. Mert megmondom a Frankot, itt most négyen vagyunk a stúdióban, én tök jól elbeszélgetek, itt elbandázgatok. Majd egy 20 perc múlva már fog, úgyhogy jöhet a hírek meg a reklám. Tehát, hogy azért másfél hónapig nem utazgatnánk így együtt, legyünk egymással őszintén, küldögzethetünk egymásnak képeket, élménybeszámolót.
6: Az MLM rendszerektől az egyik, ami engem visszatart, amikor mondják, hogy és ha ilyen szintre jutsz, akkor elmegyünk 30-an Brazíliába. Dehogy megyünk.
7: De eleve Argentinába mennék, és egyedül, úgyhogy ennyi. Na és a másik, hogy az amerikai, dél-amerikai csapatok mennyire lesznek előnyben, hát tavaly az Egyesült Államokban volt a Copa America, ugyanebben az időben. Azt a mai napig nem értem, hogy az Európa-bajnokság miért nem
5: tér ki. Klubvilágbajnokságra gondolsz, nem?
7: Nem, a Copa Amerikára, igen. És hogy miért nem tér ki az Európa-bajnoksága sokkal jobb és sokkal nézettebb latin-amerikai sorozat előtt. Ezt az UEFA nagy hibájának tartom. Viszont ugyanezekben a stadionokban játszottak a latin-amerikai játékosok, ugyanekkora távokat tettek meg, ugyanekkora éghajlati körülmények között, és a klubvilágbajnokságot is szóba akartam hozni, mert ugye beszélgettünk itt sokat, nem véletlenül említetted, hogy amikor az általam már nagyon sokszor emlegetett az igazi focit kinyíró Guardiola mester és Diego Simeone, aki viszont a legnagyobb kedvencem, a szenvedélye és egyéb tulajdonságai miatt arról panaszkodtak, hogy nekik 60-65 meccsük volt, hogy milyen megterhelő, valamilyen az edzője rájuk nézett, és ennyit mondta nekünk, most lesz a 85. meccsünk, és négyszer többet utaztunk, mint ti. Kevesebbet kell edzeni. Igen.
6: És még az is nagyon érdekes, hogy amikor vége lesz a világbajnokságnak, akkor gyakorlatilag azonnal kezdődnek a bajnokságok. Tehát, hogy szünet nélkül mennek, és te ugye a kézlabdával vagy leginkább otthon, ugye volt olyan időszak a kézlabdázásnak, amikor a női szakákban nem volt szünet.
5: Így van.
6: És az megint az, hogy ezt hogy bírják, mennyi sérülés lesz. Tehát nagyon-nagyon sok új kérdés vetődik föl, még az új szabályokon túl is.
5: Nagyon sok mindenről beszéltetek, úgyhogy akkor kezdjük azzal, amit Gábor említett, hogy úgyis tovább jutunk a csoportból, és a nagyok úgy gondolkoznak, hosszú ez a világbajnokság, most még nem kell csúcsformába lenni, de akkor mi fér bele? Tehát belefér-e az, például a szurkolók szemszögéből, vagy a futballkedvelők szemszögéből, hogy mondjuk Svájc vezetés tudatában visszaáll és Katar kiegyenlít. Tehát, hogy nem fog ez visszaütni.
6: Nem tudom, mennyire tudatosan csinálják. Én azt gondolom, hogy itt tippelgetés van. Tehát, hogy mindenkinek vannak gondolatai, de ahogy említettem, szerintem ezt senki nem próbálta még. A Svájc most nagyon próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, tehát hogy a svájci keretben nagyon kevés olyan játékos találsz, akinek mondjuk a nagyapja vagy a dédapja óraműves volt Svájcban. Tehát azt hiszem a kapuban a Kóbel meg a Freiler, ez a kettő. Tehát hogy egészen más mentalitással bíró, sokkal vidámabb, virtuózabb, de kevésbé fegyelmezett csapatot látunk Svájcnál is. Ugye ott is volt, hogy a Saka és a testvére, meg albán színekben, és akkor anyuk a kinek szurkoljon. Tehát volt a tele boatengők, meg talán unokatestvérek voltak, ugye Gána és Németország, és akkor a család ott ült, hogy most kinek szurkoljak.
7: Mert ugye most a svédeknél a srác, aki a gólt rúgta, vagy a család tunéziai.
6: Hát meg, igen, meg mondjuk van a
5: Kate Williams,
6: meg a Sutár, aki a mindjárt kinyögöm, az ausztrálok csapatkapitánya belső védőként 19-es számban játszott ugye a Stoke Cityben, a testvére pedig skót válogatott.
5: Sutár,
6: köszönöm, igen. Azon gondolkodtam, hogy nem csak a hangom rossz, hanem a kiejtésem is. Szóval, hogy nagyon sok ilyen izgalmas dolog van, és épp ezért arra a kérdés, amit föltettél, nagyon nehéz válaszolni. Az biztos, hogy azok a csapatok, amelyeknél a fő cél az, hogy valahogy jusson tovább a csoportból. Tehát egy Ausztrália bekezd az elején, és maxot nyújt. Szerintem még egy Svédország is. De láttuk, hogy a németek ugyan nehezen kezdődött, de aztán sziporkáztak, és egy olyan csapatnak, amelyik ma X-elt Spanyolországgal, én nagyjából hasonlónak látom Curaçaót, vagy talán még gyengébb. Ott aztán nagyon sokat rúgtak. Tehát, hogy nem tudom, hogy van-e egy olyan stratégia, ami biztosan sikerre vezet, ez szerintem múlik azon, hogy milyen kultúrából jön az adott ország, hogy az mennyire a régi kultúrája, vagy mennyire kevert kultúra, hogy mi a cél, tehát mondom, azok a csapatok, amiknek az a fő cél, hogy jusson tovább a csoportba, és akkor óriási sikert ér el, vagy mondjuk a Curaçaónak, hogy rúgjon gólt, vagy a Katárnak, hogy rúgjon gólt, és akkor történelem van, vagy a skótoknak, hogy nem tudom, 82 vagy 78-ban nyertek utoljára, tehát nagyon, tehát nagyon régen, tehát sok olyan csapat van, amelynek nem feltétlenül az a cél, hogy eljusson a döntőig, lehet, hogy majd közben megjön az étvágya, hanem tényleg az a célja, hogy nem is tudom, az ausztrák nyertek-e már VB meccset. Pedig a 2006-os csapatuk az extra volt, és talán Tim Cahill góljára azért emlékszik sok mindenki. Tehát, és mondjuk az, hogy amikor az Aloisi közel 100 000 ember előtt berúgta a 11-est az Uruguay ellen az interkontinentális selejtezőn. Szóval nagy csodák voltak mondjuk egy ausztrál fociban, vagy az Új-Zéland, amelyik nekem is az egyik kedvencem, és ha jól néztem, akkor a 48-ból a 47. helyen rangsorolt. És ugye, ahogy
7: A törzsjének lehet majd, mint rögbiben?
6: Hát meg az az érdekes, ugye,
7: vagy hogy azt is angolul kell, majd mind a nyilatkozatokat?
6: A rögbi csapatuk az All Black, és a futball csapat meg az All White. Tehát, hogy nagyon sok csoda van ebben a történetben. Ha valaki kizárólag azt a világban is olyan szemmel nézi, hogy szórakoztató lesz-e minden meccs, akkor annak szólok, hogy nem. Tehát, ha úgy ül le, akkor csalódás lesz. De hogyha sok minden mást is próbál észrevenni, meg megfigyelni, mondom azt, hogy a 48x26 játékos között van 3 NB1-ben játszó, és van egy magyar állampolgár. Tehát hogy ilyen, vannak ilyen izgalmas dolgok, de hogy a 26x48 az kiszorozzuk, és abból a 3 az arányaiban ezzel boldogok lehetünk, büszkék lehetünk, vagy szégyenkeznünk kell, ez is egy tök izgi kérdés.
5: Például Zoli, most a spanyoloknál szerinted hogy gondolkoznak? Jó, oké, letudtuk 0-0, úgyis tovább jutunk a csoportból, vagy azért lesz egy kis fejmosás, és a folytatásra nézve azért vannak olyan hibák, amit muszáj kijavítani, nem?
7: A sorozat terhelés oldaláról közelíteném meg, mert ugye az előbb említettem, hogy az UEFA mindig elköveti azt a hibát, hogy nem tér ki a Copa America előtt, vagy a Tour de France második hetére tenni a világbajnokság legvégét, szerintem szintén hatalmas hiba. Viszont abból indulok ki, hogy az országúti cangások szokták volt mondani, ugye vannak egynapos versenyek, meg egyhetes versenyek, és van 3 hetes verseny, ami fokozatosan nehezedik ott is szintén, és az első héten lévő nehezebb, de még nem kiemelten nehéz szakaszokról azt szokták mondani a versenyzők, hogy itt még nem lehet megnyerni sem a Tour de France-t, sem a Giro d'Italiát, vagy a Vuelta Espanyát, de olyan szinten lehet elveszíteni, hogy az valami nagyon kemény, dolgozol egy évig a főversenyre, van egy bukásod, kapsz egy szabaddugásból egy gólt, ami elkerülhető, és egész egyszerűen a gólt, igen,
6: is.
7: Nem tudsz visszajönni. Ugye Jamal nem játszott a Barcelona utolsó mérkőzésein sem, ezt édesapám hívta föl erre a figyelmemet, hogy mindenképpen mondjad be, különben egész héten te viszed le a kutyát, úgyhogy bemondtam, hogy ők szerintem azt választották, hogy Vasasnak, a Argentinának, a Boca Juniorsnak, az Internek és Argentinának. Szóval szerintem ők azt választották, hogy a regeneráció és az energia megtakarítása nagyon fontos, ugye mert vannak fiatal játékosaik is, de a spanyol futballisták olyanok, hogy ők kiemelt klubcsapatokban kiemelt szerepet töltenek be. Én nagyon kedveltem mindig is az angol labdarúgást, a utóbbi 10-15 évben az angol másod, harmad, negyed osztály jobbnak és érdekesebbnek tartom, mert oda szorulnak nagyon sokan angol tehetséget, meg akik jönnek légiós tehetségek, a Premier League meg maga a prémium termék szerintem még a bajnokok ligájánál is jobb, viszont ott nem mindig az angol játékosok viszik a prémet, tehát amikor Angliának nem volt kapusa 20 évig, a számomra Shilton picit, után. Igen, döbbenetes volt, miközben ugye tök jó, hogy a világ legjobb kapusai az angol bajnok védtek, csak ez nem segítette a válogatottat, mert ugye ez egy örök vita téma, hogy mi a fontosabb, a klubfutball vagy a nemzeti válogatott. Számomra egyértelmű, hogy a nemzeti válogatott a Vasas után, úgyhogy én ebből nem tudok engedni.
5: Na és akkor ebből mit vizionálsz? Hogy most, akik szerephez jutnak a válogatottban, most akarnak bizonyítani, mert esetleg a Premier League-ben nem?
7: Nem most kell csúcsformában lenniük, ez ugyanaz, hogy ki milyen célokért küzd. A 2016-os Európa-bajnokságot tudom mondani, hogy mi büszkék vagyunk rá egyébként joggal, hogy megnyertük azt a csoportot. Nekünk az volt a nagy álom, az volt a cél, hogy valahogy tovább tudjunk jutni, és sajnos a belgák ellen már nem volt meg a szufla. Tudatosan játszottunk, ugye négyes lett, meg voltak azok a kibontakozó félben lévő támadások, védekezésbeli mozgások is, amik addig sikeresen működtek, csak már nem értünk oda védekezésben, és nem úgy sikerültek a pontos, kreatív, progresszívnek szánt passzaink, amik ugye az ellenfél utolsó harmadában
5: ez
7: vannak.
5: Ez azért volt, mert csak a három meccsig nem, számoltunk, nem, mert vagy mert a belga
7: magunk,
5: már...
7: Kiadtunk magunkból mindent, a belgák meg onnantól
6: nekünk
7: akart...
6: a főmeccs, mi már a főmeccsünk után voltunk, igen, a belgák meg még előtte.
7: Meg előtte, igen, és erre jó példa, hogy ugye Izland a hatodik helyen végzett a csoportból, ők voltak, én szerintem a kivétel erősíti a szabályt, Portugália meg megnyerte, és éppen hogy tovább jutott a csoportunkból. Viszont ha visszagondolunk, ugye az ellenük vívott meccsről parádés gólokat rúgtunk, ugye, hogy nem...
5: Ott volt olyan állás, hogy Portugália kiesésre.
7: Igen, de nem láttad...
6: Nem volt, tehát az eredmény az állt úgy, de ha nézted a meccset...
7: Igen,
6: a
7: pont ezt akartam mondani, hogy ők egyáltalán nem izgultak emiatt. Ott van, amikor így patika mérlegen ki van ez számolva, ebben szerintem Simeone a legnagyobb, hogy... Oké, ott azon a 4-5 meccsen kell csúcsformában lennünk, mert akkor bejutunk a bajnokok ligájába, és eljutunk a BL-ben a 4 vagy a 8 közé is. Jött az amerikai szponzor, üdvözlöm, remélem minél előbb elmegy majd, és akkor van egy bizonyos költségvetési keretünk, meg egy szakmai arculatunk, amit mindig fel tudunk mutatni, tehát Spanyolországnak az a minimum, hogy tovább kell jutni a csoportból, és szerintem jó, hogy a spanyolok úgy vannak vele, hogy meg kell nyerniük, de a 4 közé el kell jutni. Most viszont azzal, hogy x-eltek a zöldfokiak ellen, azért egy picit necces, tehát én Argentinával nem biztos, hogy összetalálkoznék, de azt is megmondom a frankot, hogy Ausztriát semmiképpen nem nézném le, és ezt az argentinok figyelmébe is ajánlom, mert az egy nagyon-nagyon jó összerakott csapat.
5: Ez a kollégánk egyik titkos favoritja
7: Nagyon jó csapat az Ausztria. Ugye a 2016-os EB előtt is sokan mondták, hogy jók lesznek, csak mi meg tudtuk tréfálni őket, ugye Stork mester zsenialitása volt, hogy a baloldalra súlykoltuk a támadásokat, és akkor ez bejött.
5: És Alaba kapufája pedig kifelé.
7: Hát, elintéztük. Hát a Ecuador meccsen is mennyi kapufa volt, úgyhogy eleve engem meglepett, hogy Ecuador átment az ellenfél 16-osára, mert az a másik kedvenc válogatott, amit 48-an védekeznek.
5: Úgy indultunk neki ennek a világbajnokságnak, hogy kifacsart játékosok versenyfutása lesz, mindenki olyan állapotba jön, amilyenben, és hozzátették, hogy például a mexikói klímát, hogy nagyon nehéz lesz ott játszani. Ehhez képest 13 mérkőzést játszottak le eddig, 38 gól született, ami 2,9-es átlagú.
6: Azért van egy 7-1.
5: Világos, de ez volt az előbbi volt az első 0-0. Szóval ehhez képest nektek milyen várakozásaitok voltak, és mit kaptatok?
6: Én továbbra sem a futballt nézem ebben. Tehát, hogy sajnos az agyamat nem tudom, vagy nem akarom átkapcsolni. Tehát ez én sokkal inkább nézek ebbe, nem tudom, hogy a sportmenedzsment, vagy szervezés, vagy tehát ez a sportvezetői agyammal, vagy szememmel nézem, meg a mentális részét nézem. Tehát, hogy nagyon sok érdekességet látok ebben. A gólörömök azok nagyon izgalmasak. Tényleg látszik, amikor mondjuk a Metcalf berúgta a második gólt az osztály csapatban, hogy ott nekik ez egy eufória, hogy az első meccs, hogy győzni tud Ausztrália. És akkor megnézhettük a sétálva passzolgató spanyolokat ma, ugye, hogy megint csak német kornéra jött, közben írta, hogy amikor az elején a spanyolok jók, akkor nem jutnak sehova, amikor világbajnokok lettek, az első meccsen kikaptak, írta, hogy kitől, de már nem emlékszem. Tehát, hogy és itt is, hogy ennek az erkölcsi vagy fair play részét is érdemes végignézni, hogy ma már nem vagyok benne biztos, hogy az ördögtől való, hogyha valaki tartalékol vagy taktikázik, hogyha lehet itt néhány sort felolvasni, nem tudom, Csirke Ferenc nevét kiismeri, ugye azt hiszem, hogy most a 3x3-as férfi kosárválogatott, és kiestek, és azt írta ki a Facebookra, Pécsi Fézsi nagyon jó ember, azt írta, hogy kiestünk, de egy dolgot bebizonyítottunk, soha, de soha nem játszhatsz vereségre. Tegnap játszottunk a csoportmeccset az olaszokkal. Tudtuk, hogy aki nyer, az egy összehasonlíthatatlanul nehezebb ágra kerül a kijutás szempontjából. Mi nem taktikáztunk, az olaszok lehet, de hiszem azt, hogy a sport tisztaságát mindig meg kell őrizni. A sors hosszú távon mindig igazságot szolgáltat. Tehát, hogy a spanyolokra Tehát ez egyfajta filozófia, és nyilván a szívemhez teljesen közel áll, de amikor élsport van, és azt mondod, hogy eljöttek a kifacsart spanyol gyerekek, 26-an, és azt mondják, hogy valahogy menjünk tovább, és ha Argentina jön szembe, akkor ott eldől minden, ez kétségtelen. Tehát ha valaki ezt másképp gondolja, nekem a 82-es VB a kedvencem, sajnos, mert hogy jó rég volt, ott volt, hogy az algériakat úgy pattintották ki a csoportból, hogy a német-osztrák meccs a végén, ha egyel nyernek a németek, akkor ők ketten tovább mennek a németek, meg az osztrákok, és Algéria, amelyik 3-2-re, vagy 2-1-re, nem tudom már, 2-1-re, Magyar út az egyik, ott megverték a németeket, ők ezzel együtt kiesnek.
7: Hát,
6: és most ezzel, vagy ugye a grúzokat szíttuk az Európában, vagy szítták sokan, hogy miattuk estünk, nem, magunk miatt.
7: De
6: nem,
7: volt
6: elég, nem volt elég pontunk, úgy nehéz.
7: Mit játszottunk Grúzia ellen, hogy miattuk estünk ki?
6: Igen, ez.
7: Nem rúgtunk gól, de nem is kaptunk.
6: Most az volt az érdekes, mert az,
7: kiesése szakaszban
6: azt az EB-t a skótokkal néztük, a magyar skót meccset, és tényleg skótok voltak, mert mondtam nekik, hogy nálunk ez olyan most a meccs után, hogy itt most akkor ti fizettek, de nem tudtam őket meggyőzni, meg a Kovács István a játékvezetőnek, a csehek meg akartak verni minket, mert azt hitték, hogy magyar. Szóval, hogy már hogy Magyarországról magyar, szóval, hogy én visszatérve a kérdésedre, én tényleg, tehát ezt nézem ilyen sportmenedzsment szempontból. Nekem az, hogy a reklám miatt van 3 percnyi szünet, nekem ez nem. Tehát én mindig szeretem, ha a sport alá rendelünk minden mást, és nem fordítva. A mentális rész, hát az meg, tehát a Dick Advokát, tehát nem tudom, az egész sztori megvan-e, ugye ez a Curaçaóiaknak a holland szövetség kapitánya, aki a Jamaica elleni mindent eldöntő meccs, ami 0-0 lett, úgyhogy még 11-est is hibázott Jamaica, és ott kijutott Curaçao, és ő Hollandiában egy kórházból nézte, mert hogy a lánya beteg, és utána lemondott. És amikor a lánya jobban lett, akkor visszahívták. És amikor gól lett, először örült, aztán sírva fakadt. 78 éves. Tehát én ilyeneket próbálok ebben észrevenni.
5: Diego Gomez sajtótájékoztatóan ott látni, ahogy egy paraguayi játékos.
6: Hát, nagyon sok, csodája van ennek, hogy tényleg van egy 18 éves cseh gyerekként. Tehát, hogy annyi csoda van fiatal, most 40 éves volt a kapus.
7: A karakterek, tehát, az egyéni brendek
6: és
7: fontosak.
6: Én nagyon bíztatnám azon szülőketeknek a gyerekei sportolnak, meg a sportoló gyerekeket, hogy ezeket vegyék észre, amit el lehet tanulni, amin lehet nevetni, lehet sírni. Tehát, hogy annyi csoda van ebben, és ahhoz képest teljesen mindegy egyébként, hogy Spanyolország zöldföki szerint 0-0, nem ez a lényeg ennek, hanem mondjuk az, hogy ha valaki nézte, az első fél időben volt, hogy 5 méterről kapufára rúgta az üres kapunál a spanyol gyerek, és mutatták a kispadot, hogy a Lamine Yamal meg az Olmo ültek egymás mellett, és hogy azért nekik van már néhány élményük a futballban, hogy milyen hihetetlen átéléssel ültek a padon, tehát az a gyerek, aki szerintem a világ legjobb futballistája, hogy az egyik biztosan. Igen, tehát az új Messi, akkor így mondom.
7: Csak egy van belőle.
6: De az régen még Maradona volt. Minden.
7: Én soha nem mondtam azt.
5: Zoli, meghallgatjuk a te véleményed is, szünet, innen folytatjuk. Jó, a hírek után jövünk vissza.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
9: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
10: És szerintem zseniális ez a szöveg.
11: Ezt überelhetetlen.
8: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
12: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
9: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
8: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Döntetlennel mutatkozott be Spanyolország a VB-n. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról szóló törvény módosítását. fokozatosan visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
13: Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, Atlantában. És ha már spanyolok, a válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a labdarúgó világbajnokságon. Megbízott kapitányként Mondher Kebaira veszi át az együttes irányítását. Három ajánlat érkezett a mai határidőig a labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belülről érkezett. Minden távon teltházban, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is teltházban. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, valamint biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
3: Közlekedés.
13: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon kigyulladt korábban egy munkagép. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkákat befejezték, miután a helyreállítás és mentési munkák hosszabb időt vesznek igénybe, a hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton.
3: Időjárás.
13: Estig még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hét végén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcs hőmérséklettel.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 20 óra 37 perc a pontos idő, folytatódik a foci óra Simon Zoltánnal és Albert Gáborral, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy a sportszakmai rész mellett azért ez a világbajnokság tartogat jó néhány emlékezetes, emocionális pillanatot, és Zoli, tiéd a szó rögtön, de én egyet még hadd vegyek. Gábor, te elmondtad hosszan. Na, de még meghallgatunk természetesen. Szóval nekem azt tetszik, hogy állítólag Alessandro Del Piero ötletére nem csak azok a játékosok sorakoznak fel a pályán és hallgatják meg a nemzet himnuszát, akik kezdőjátékosok, hanem a keret összes tagja.
7: Igen, én

0: Oké, a spanyolok ellen nagyjából mindenki 10 emberrel védekezik, de azért az egyéniségek megvannak, ott vannak a lelátón is az egyéniségek, ugye nem csak a feketébe öltözött közép-kelet-európai, hogy mondjam, mintha ilyen erős hajtású gyerekek lennének, akik ugye csak balhéznak és egyéb ritmusokat skandálnak. Én itt nem a szurkolás ellen szólalok fel, mert azt imádom, hanem a mániám, csak az erőszak nem kell sem a lelátóra, sem a pályára. Az nekem nem tetszik, hogy elméletileg ugye a FIFA azt is üldözni, hogy ne fessék be a szurkolók az arcaikat, ne vegyenek föl maskarákat, de hát ez erről is szólt mindig, tehát a vuvuzellát leszámítva én ezt mindig nagyon kedveltem. Az is tetszik nekem, hogy a kameraképek, bár ugye ez nem az én asztalom, én ezt jobban tudjátok, én csak mint felhasználó, mint néző, hogy nagyon jó vágások vannak, nagyon jó képek vannak, nagyon jó, ahogy megmutatják a környéket, hogy nem mesterkélt környezetek vannak ott. Ugye ez a jambori, ami mindig is jellemző volt például az NFL mérkőzésekre, hogy a stadion környékén ott az egész család. A fotósaink kint vannak az NB1.hu-tól egyelőre, mi még Mexikóban nyomulunk, Monterreyben és Guadalajara-ban
1: voltunk. Láttam a tanártüntetésen is.
0: Igen,
1: ott
0: minden, mindenhova elmegyünk, ahova az AI soha nem fog tudni elmenni. Ezt üzenem és ígérem is mindenkinek, és nagyon jó hangulati képeket lehet, tehát hogy a futballvilágbajnokság az nem csak az, amit a tévé megmutat nekünk, tehát ez egy szórakoztató iparág, a labdarúgás. Ne annyira legyen, mint a közvetítésekben, lássuk, mert azért nézem a jó kis NBA meccseket, én is kikészülök, amikor 18 perc reklám van két büntető dobás között, de a fiatalokat meg kell szólítani a FIFA-nak, mert sok baj van a labdarúgásban, tehát ez a spanyol zöldfoki köztársaság meccset, ezt szerintem le kéne törölni a meghajtókról, mert ezt megnézi egy fiatal, aki állóképes telefonképeket néz, mozgalmas, mindenki mozog a videón, mindenki csinál rajta valamit, azonnal jönnek rá a reakciók 10-15 másodpercben összefoglalva. Én látom az adatokat, a futball mérkőzések összefoglalóit nézik már a legkevesebben az interneten is, a tévében is lassan nagyjából,
1: és mondjuk
0: mert
1: el,
0: nagyon hogy... sokszor nem történik semmi. Igen. Tehát én arra nem vagyok kíváncsi, hogy 22 ember áll egy pályán. Én arra vagyok kíváncsi, hogy van dinamika, van küzdelem, van élet a pályán és a lelátón, valamint az összefoglalókban is, amiket meg lehet nézni. Tehát amikor egy 4-5 perces összefoglalót most gyorsan rákerestem erre a meccset, tehát azt is végigunatkoztam. Ez nem mindegyik mérkőzésre vonatkozik, de a dinamikusabb csapatsportoknak köszönhetően, mindegy, hogy csarnokban vagy medencében játszak, el lehet adni. El lehet adni, és a agyon szabályozott jogdíjak, tehát, hogy úgy kell megtalálni egy összefoglalót egy világbajnoki mérkőzésre. Nem ömlik rám mindenhonnan, akárhova megyek, mint a többi sportágban, nem. Kizár dolog, hogy én a FIFA honlapjára fölmenjek, egy videót megnézni, vagy az UEFA honlapjára, de még az MLS honlapjára sem megyek föl, mert nem érdekel az unalmas szervezeti kommunikáció. Én azt akarom, hogy mondjuk egy argentin riporter 17 percen keresztül üvöltösse bele, hogy gól, nem pedig az, hogy már, ez elmúlt az ideje, tehát ez nem működik. Az viszont nagyon fontos lesz majd, hogy Jamal, aki ugye a világ jelenlegi második legjobb futballistája, Messi után csúcsformába kerüljön és egészséges legyen, mert ő benne látom azt, aki képes lesz egy olyan űrt pótolni, amiben nekem egyébként ott van egy Neymar is, egy Manuel Neuer, tehát olyan játékosok, ugye, akik nekem az ikonok voltak, az általad említett Del Piero is, mert azért Diego Armando Maradona nincs, Galasek Péter több mint 20 éve visszavonult, tehát kellett valami pótlék.
2: Az én hangom se jó, igen.
1: És Bene Ferenc még itt van, mert hiszen igen. A következő mérkőzés szakértője is ő lesz. Vele beszélgettél, Gábor, hogy az ausztráloknál látható kimagasló teljesítményeket.
2: Mondtam neki, hogy nézze meg az 5-ös száma Balbeket játszó Boszt, és mondta, hogy az első félidőben kiszúrta. Uh-huh. Igen, hát
1: és unblock, bocs, az ausztrál védekezést, ő azt
2: meg
1: mondta,
2: az
1: hogy tanítani
2: igen,
1: kell.
2: Tehát az egész az fel van építve. És akkor ennek a, hogy ehhez nem tudom, hogy tudom hozzácsatolni, de ugye Zoli beszélt a szurkolókról, meg hogy mennyire szereti, hogy azt érdemes megnézni nekem, ezt meg a Szegeres Szabi küldte, aki a Zalamegyei, a labdarúgó szövetségnek a Zalamegyei részét vezetés tanítványom volt az egyetemen, ő nagyon szerette skótokat, történelmi okokok miatt, és azt mondta, hogy kimentek több ezeren egy

0: baseball meccsre az a skót szurkolók együtt, és hogy azt nyilatkozták a baseball játékosuk, hogy ez volt életük egyik legjobb mérkőzés és legnagyobb élménye. Fönn van a Facebookon, ha akarsz beírni, szívesen átküldöm. Szóval én azt gondolom, hogy annyiban biztosan egyetértek az Olival, hogy csak a meccseket nézni, az már nem biztos, hogy a kielégítő szórakozást nyújt, de hogy ez ennél sokkal összetettebb és izgalmasabb.
1: Hát meg tömény lenne, nem? Tehát 104 meccs lesz.
0: A hétköznapjaink is, vagy a normál heteink is tömények, tehát hogy régen se volt jobb a magyar futball, de nem láttunk más, tehát hogy sokkal könnyebb volt érte lelkesedni. Ma, ha esős az idő, vagy valami bajod van, meg nincs hangod, és akkor otthon leülsz, és végignézed a Bundesligát, az angol bajnokságot, a La Ligát, és akkor nagyjából úgy el is vagy, mert az olaszt ugye csak az nézi, aki föntről látja, mert az nagyon taktikus, de hogy végig tudsz nézni egy hetet úgy, hogy megnézel, nem tudom, 40 olyan bajnokit, amit mondjuk az én gyerekkoromban egyet láttam, akkor már csoda volt.
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ott van ugye az ellen példa. Ezt abszolút nem bántásból mondom, és nekem sem bántásból mondta Imre Mátyás, az NB1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, hogy amikor majd bejönnek tömegével a külföldi mérkőzések, ugye Franciaországban volt nagyon sokat én is vele, és mondta, hogy van a külföldi labdarúgás, meg a magyar foci. Na most a Matyinál jobban senki nem szerette a magyar válogatottat, a magyar sportot, a magyar játékosokat, edzőket, de igaza van, nagyon jó lenne jutni erre a szintre, és azért a Ferencvárosi Torna Klub eljutott bizonyos szintekre, amikre büszkék lehetünk, a magyar válogatott is eljutott bizonyos szintekre, amikre büszkék lehetünk. Én nagyon remélem, hogy az összes európai kupacsapatunk a lehető legmesszebb jut, mindegyik jusson minimum a döntőbe, a konferencia ligába legyen magyar döntő, de azért szemmel láthatóak még a különbségek. Van hova fejlődnünk, de van egy gyönyörű nagy stadionunk, egy olyan válogatottunk, amelyikért tódulnak az emberek a Puskás arénába, de azért a világbajnokságra most már jó lenne kijutnunk annak ellenére, hogy oda még mindig sokkal nehezebb, és én sem látom nagyon, hogy ez mikor tud majd bekövetkezni. Viszont sokkal több jó meccs kellene, mert amikor én nem tudom túltenni magam ezen a spanyol meccsen, tehát ez sakkoztat.
0: Pedig lesz még rosszabb.
1: Figyelj, Tunézia sem tudta túltenni magát a svédektől elszenvedett 5-1-es vereségen, úgyhogy már is menesztették a szövetségi kapitányt, Szabri Lamosit, hogyha jól mondom. Jó. Még két témát bedobok, aztán közben megérkezett Német Kornél is, akit majd hamarosan Szabri, hallhatunk.
2: Szabri, Messi is jön, mert ugyanannyit mondtuk.
1: Szóval, női játékvezető vezeti majd a Csehország Dél-Afrika mérkőzést, ugye ilyen először a Katari VB-n történt meg, ez most a második alkalom lesz, illetve még azt bedobnám, hogy amikor a nyitó meccsen a brazil játékvezető kiosztott 3 piros lapot, akkor azt gondoltuk, hogy na, akkor itt valami kiszakadt, és ilyen lesz az egész világbajnokság, de azóta szerencsére több ilyen nem történt.
0: Igen, az első hölgy, Melanie Frappard volt egy francia, és most egy amerikai hölgy vezeti, ez már...
1: Így van, Tori Penso.
0: Igen, már gyanús volt, hogy a felkészülésen, tehát közvetlen a VB-n ott valami nagyon komoly edzőmeccset ő vezetett, akkor már értem a gyanú perre, hogy ebből lesz valami. Szerintem ez jó egyébként, és tehát ez mindig elmondjuk, hogy az jó, hogyha nő, de hogy az fontos, hogy ők ezt tudják ezen a szinten. Tehát én mindig szoktam mondani, hogy Magyarországon is a Kulcsár Katalin és Urbán Eszter tudnak úgy vezetni meccset, mint a férfi játékvezetőink. Ha fizikailag ez bírja a nő, akkor ez mehet. Nekem az a VB-n leginkább az fáj, hogy nincs magyar játékvezető. Tehát, hogy talán messzebb vannak a magyar játékvezetők a világbajnokság színvonalától, mint a válogatottunk, pedig az sincs közel, ugye, mert nem jutott be legjobb 28-ba Európában, és 16 jut ki. Én nagyon örülnék, hogyha a Zsolt István, Palotai Károly, Púl Sándor és Kassai Viktor nyomában lenne, mert egyébként van nagyon sok tehetséges fiatal, nagyon sokukkal jóba vagyok, de hogy valahogy ez a rendszer most nem, egy jó ideje nem dobja ezt ki. Tehát, hogy ha bánkódni kell, vagy hogy miért nézem szomorúan a VB-t, akkor ez legalább annyira fáj.
1: A fiatalabb hallgatóknak mondjuk el, hogy a 94-es VB döntőt Puhl Sándor vezette.
0: Hát és a 78-ason meg az talán elődöntő, ott egy speciális mennyi csoportkörök voltak, nem klasszikus elődöntő, de hogy azért nem Palotai Károly vezette a döntőt, mert annál nehezebb meccsek ítélték a brazil-argentint, amit rábíztak, és a, szerintem a világ 22 legjobb futballistájából szerintem 20 a pályán volt. Azért meg azért volt, mert a Rensemring meg a Rep játszott még a hollandoknál, de hogy, és úgy hozta le, hogy a mindkét csapat tisztelte. Tehát, hogy szerintem ebben jó lenne ott lenni, és a kettő egyébként hat egymásra. Tehát, ha van jó csapatod, könnyebben tud lenni játékvezetőd. Ha vannak jó játékvezetőid, akkor bizonyos nehéz szituációkban könnyebben tudnak a javadra dönteni. Szóval ez nagyon összetett dolog, ez az egész világbajnokság. Szerintem érdemes úgy nézni, hogy ez egy csoda.
2: És a másik példa erre a másik oldalról én szerintem a spanyol bírók és a spanyol foci összehasonlítása, mint a két külön termék lenne. Tehát ugye az egyik, most felejtsük el ezt a mérkőzést, bár nem könnyű, tehát azért a csúcs kategória egyik legfontosabb és megkerülhetetlen pillére, és nem csak ezen a világbajnokságon, hanem évtizedek óta gondoljunk csak ugye az Atletico Madridra és a másik két fenomenális klubra, a Barcelonára és a Real Madridra, a játékosaikra, címeikre. Viszont ha egy kiemelt mérkőzés előtt megtudom, hogy a spanyol bíróvezetés, ez nem előítélet vagy bármi egyéb, mert én nagyon szerettem a spanyolokat és Spanyolországot, de az ő tudásuk az valami botrányos távolságban van a spanyol futbolistákétól és klubokétól. Lehet, hogy azért, mert ugye az ibériai vér alapból is bennük volt, bár nem csak ibériai játékosok játszanak ott, akkor a különbség ugye az egyéni brendek között, ugye amikor ott volt egy Ronaldo, ott volt egy Messi, és akkor most abszolút nem bántásból oda ment egy játékvezető, aki nem tudott olyan tekintét kialakítani magának, és ez így indukálta továbbra is a
0: és
2: folyamatokat.
0: És szerintem... Igen, Spanyolországról valaki félreérteni.
2: Igyekeztem nem úgy fogalmazni.
0: Egyébként megnyugtatlak, hogy a spanyol meccs után a zöldfoki köztársaság kapusa lett a mezőny legjobbja.
2: Nem izgultam miatta egy pillanatig si azért, megmondom.
0: De közel egy idősek vagytok azért, várjál.
1: Mi volt az eddigi...
2: Ne öregítsed.
1: Eddigi 13 meccs közül mi volt az, ami a legemlékezetesebb volt számotokra, és mi az, amit vártok, és most akkor mondjuk a következő egy hétben gondolkozunk, ugye hétfőn elvileg
0: hát
1: újra
0: ha
1: itt
0: ha érzelmi alapon közelítem meg, akkor nyilván Szájbéli gólja, ugye, akit aztán leigazolt a Bayern München a marokkóiaknak a, hogy mondjam, ilyen kényszercentere, mert ő inkább szokott a középpályán játszani, meg az, hogy Ausztrália győzött. Hogyha kiveszem belőle az érzelmeket, és szakmai szemmel nézem, akkor az a nagyon sok újdonság, ami megjelent, kezdve attól, hogy mind a 26 játékos föláll a himnuszhoz, hogy félkörben pacsiznak. A videóbíró újfajta használatát, egy a szögletet vissza lehet vonni, hogy sárgalapot vissza lehet vonni.
1: Nagyon gyorsak a cserék.
0: Gyorsabb lett a csere, hogy a Robertson mennyire okos fiú, és hogy erről beszélek mindig a Liverpoolnál, hogy amikor ez az intelligencia szint dominál az öltözőben, akkor az a csapat jó. Most, hogy nem az dominál, most baj van. Hogy ugye miről beszélek, hogy amikor kézbe veszi a bedobásnál játékos a labdát, onnan van 5 másodperce bedobni, ezért Robertson nem vette kézbe, hanem a lába előtt lévő labdánál megnézte, hogy mit fog csinálni, azzal húzta az itt, és utána vette kézbe. Tehát az új szabályok, én egy van, amivel nem tudtam megbarátkozni, nagyon tetszik például a játékvezetők fején a kamera,
1: Azt hittem, azt fogod behozni, Zoli, hogy az új jó kamerákra.
0: Nagyon jó, hogy még nem esett le kamera.
2: Én a Tökéletes katona című filmben láttam ilyet Jean-Claude Van Damme.
0: Igen, és hát igen, a másik oldala, tehát hogy ugye onnan indítottad, hogy a brazil játék volt a nyitó meccsen, hát őt inkább komikus volt a fején a kamerával, meg az egész, meg amikor megnézte és bejött, és akkor megpróbálta angolul elmondani, hogy mi történt, hát az egyszerűen zseniális volt, és akkor most német kornél Magyarország.
3: Ez a Duolingónak lett az arca, azt tudjátok?
1: Hát csak szeretnék volna felkérni, már igen, mondod?
3: Nem, nem alapértelmezett, hogy egyébként ilyen nyelvtudása, hogyha egy ilyen cég kér, akkor azonnal, hogy ők ilyen nyelvtal, vagy elvoktatással foglalkoznak.
0: Igen, mint ahogy az a játékvet, aki nem engedtek be az amerikaiak az Egyesült Államokba, ő vezeti az Európai Szuperkupa döntőt, és az milyen jó, azért az európai játékvetőket megkérdezném, hogy akik itt dolgoznak, és valaki ettől elesett. Tehát, hogy annyi csodája vagy érdekessége van a világbajnokság, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy próbálja meg sokféle szemüvegen keresztül nézni, és akkor biztos talál magának olyat, amitől beleszeret a Zoli által elavultnak titulált sportágba.
2: Nem újra azt mondta, hogy elavult, a spanyolok játéka elavult, és amit a Guardiola képvisel, az labdarúgás
0: akkor ellenes. Nézzék az, tehát például, aki futballszak, majd csodát, nem tudom, mi lesz, de hogy a Bielsa féle Uruguayban lesz, az tuti, mert szerintem a Bielsa a zseni ennek az egésznek.
1: Mm-hmm. És ahogy Zoli behozta például a közösségi médiát, a fiatalokat, a TikTokon, pontosan ezeket az emocionális, hát színes sztorikat, hogy a japánok ott hagyták a zöldözőt, a lelátót, igen, tehát hogy ezekre vagyják ezek meg a fiatalokat. Viszont
2: kellenének gólok is, igen, nem? Hogy így ezek eléd jöjjenek, igen, mert tehát az van, hogy én napok óta csak a NBA-t és az NHL-t kapom.
0: Beszélni, ha vannak gólok, tehát igen, az összes. Tehát
2: csak az NBA-t és az NHL-t kapom, a foci VB-ről semmit, csak amire én direkt rákeresek, mert pedig a fogyasztói szokások megváltoztak, nem keresünk, kapjuk meg ugye ezeket a élményeket.
1: És hát állítólag az Egyesült Államokban is többen követték, vagy többeket érdekelt az NBA nagy döntő, mint a futballvilágbajnokság.
2: Hát engem ez mondjuk egyáltalán nem lepettek, főleg New Yorkban.
0: Nem tudom átélni ezt.
2: Hát a New York Knicks a világ egyik legnépszerűbb csapata, tehát elképesztő tömegbázis, és 53 év után szerezték meg a gyűrűt. Gratulálok innen nekik, de én ha visszatérünk a foci VB-re, a legjobban egyértelműen a latin-amerikai csapatok szereplését vártam, imádom a latin-amerikai térséget, a szenvedélyt, a maguk lelkesedését, és néha nem túl komolyan vett taktikai érettségüket, most az argentinokat, meg az uruguayiakat ebből a csoportból vegyük ki. Paraguay most ugye szerintem a kiváló amerikai Egyesült Államokbeli válogatottól nem véletlenül kapott 4 gólt, de a dél-amerikaiakat, latin-amerikaiakat nem szabad leírni, és továbbra is azt mondom, hogy én előbb akarok megnézni egy Irán-Új-Zéland meccset, mint egy német-holland meccset, mert az bármikor meg tudom nézni. Várom azt, hogy sokkal több lelátói kép legyen, hogy vágjanak be a mérkőzések előtti hangulatból, a meccs utáni hangulatból, viszont ezeket a csak angolul lehet nyilatkozni, meg így álljál, meg úgy álljál, tehát szerintem ezeknek az ideje lejárt, és nem csak nálunk, hanem a világon mindenhol az egyéniségeket szeretjük. Tehát akkor miért van a mezen ott a játékos neve, hogyha nem adhatja önmagát? Sem a nyilatkozataiban, sem a közösségi médiában. Én nem azt mondom, hogy a pesgőzésről tegyenek ki videót, de hogy egy picit önmaguk legyenek, hogy az én brandet tudják építeni. És van még egy-két merev dolog a mi területünkön, így kommunikációban, ami nekem nem tetszik, de
1: hazai mindenkinek kommunikációra, vagy mire gondolsz?
2: Mindenkinek megfelelni, nem túl merev nekem ez a hazai klubkommunikációt, meg egyéb dolgokat, azt egyelőre még hagyjuk, mert megint ki leszek tétva mindenhonnan, hogy ilyen sokkal, sokkal lazább kellene, tehát a szenvedély. Én nem úgy tanítanák játékosokat és tanítanék játékosokat és edzőket nyilatkozni, hogy például ezt tapasztalom Magyarország, hogy valaki elmegy oda és megmondja, hogy mit, hogy kell nyilatkozni, mert ez egy központi iránymutatás, hát akkor ki kell nevezni egy szóvivőt, az majd nyilatkozik a játékosok, edzők és a vezetők helyett. Én azt akarom látni, hogy a Rodrigo de Paul elsírja magát, hogyha a spanyolok kiejtik az argentinokat, nem egy merev valakit, aki fél órával később ott elmondja, hogy mit tudom én, külföldről irányított erők miatt buktunk el, mert ez nekem nem tetszik. Én azt akarom látni, hogy két edző ül egymás mellett, és akkor ők ugyanúgy néha vitatkoznak, mint mi egymással a Gábor mellett, mert nem kell mindenben egyetérteni.
0: Próbáltuk, amikor a klubnál dolgoztam, tehát azoknak a vitáknak a kultúrátsági szintje sajnos nem közelítettem
2: meg a miénket.
0: Ezért találtuk ki azt, hogy először jön a vendég utána, igen, ez nem mondanék neveket.
2: Nem feltétlenül. Én is voltam egy pár ilyen, vannak még legendás videóim, de ezek a részek kell lennének, és el kell juttatni akkor is az emberekhez azt, hogy milyen jó dolgok történnek a pályán is, főleg egy ilyen spanyol meccs után, mert ez akkor is nézhetetlen
1: volt. Ez nagyon traumatizált téged,
2: hát,
1: úgy látom.
2: Nem, én mondom, én szeretem a spanyolokat, imádtam oda is járni, imádom a canga versenyeiket, kosárlabdáikat, a csapataikat, a spanyol bajnokság a kedvencem, a magyar és az argentin után, de azért ez nézhetetlen volt, és nagyon sok ilyen meccsük van, és az egyik kedvenc játékosomat tudom csak ezért okolni, Guardiolát. Tehát imádtam futballistaként, komolyan mondom, minden meccsét megnéztem, amit csak lehetett. Én adom, hogy az eredményesség fontos dolog, de Ez a labdatartás, én igen, ettől ki vagyok. Én ettől a labdatartástól ki vagyok, ez egy olyan dolog, hogy lehet beszélgetni a bárba a lányokkal, meg lehet őket hívni egy-két italra, viszont az árórakor oda megy valaki, és annyit mond, hogy jössz, és nem engem választ, akkor hiába ült mellettem.
0: Hát, jó, hát ez, de ez most ha én visszamennék a focihoz, mert...
1: Egy mondatod van, Gábor.
0: Egy mondatom van, 82-es világbajnok olasz csapat, szerintem a világ kedvence, miközben a csoportmeccsenknél 3 darab döntetlen volt, 2-2-es gólkülönbséggel jutottak tovább, szörnyű volt nézni az elejét, és azóta imádja egy világ.
1: Egy gyors...
2: A gól öröm miatt.
1: Igen, egy gyors tippet kérek tőletek, hamarosan kapcsolunk kollégáinkhoz, hiszen közvetítjük a Belgium-Egyiptom mérkőzést.
0: Mohamed Salah születésnapja van, úgyhogy én kívánom neki, hogy győzzön Egyiptom.
1: Zoli?
2: Nekem teljesen mindegy a mérkőzéseken, csak ne európai csapat nyerjen, hogyha nem európai csapattal játszik.
1: Mit néztél, Gábor?
0: Hú, ezt most hogy mondjam el, hogy ez elmondható legyen rádióban? Tehát azt mondta Zoli, hogy csak ne európai csapat legyen, és megláttam a belgáknak az összeállítását.
1: Köszönjük szépen, Albert Gábor és Simon Zoltán, a már megszokott hétfői focióra vendégei voltak, jövő hétfőn szintén várunk benneteket, további új VB mérkőzések előtt, hazai labdarúgással nem tudtunk foglalkozni, de majd szerintem lesz rá mód a jövő héten is, úgyhogy kapcsolunk már is Németh Kornélhoz és Szalai Kristófhoz, akik Bene Ferenc szakértelme mellett fogják élőben közvetíteni a Belgium-Egyiptom világbajnoki mérkőzést, övék a szó.
4: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Mohamed Salah születésnapját 72 ezeren ünneplik a helyszínen Seattle-ben, legalább innen 3-an Budapestről is köszöntjük. Na meg persze ott van mögötte Egyiptom is, következik a Belgium-Egyiptom mérkőzés. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Valamilyen csodálatos okból kifolyólag újabban pontosan kezdődnek a labdarúgó világbajnokság mérkőzései. Ugyanez volt a helyzet a tegnap esti Japán-Hollandia mérkőzésen, és most ugyanez a helyzet. Magyar idő szerint este 9-re volt kiírva, és 21 óra 00:30 másodperckor útjára indul a labda. Jön tehát a Belgium-Egyiptom mérkőzés. Szalai Kristóffal és Bene Ferenccel, ahogy a Szabó Szilvia jelezte, már követjük az eseményeket. Mielőtt megismerkednénk a főszereplőkkel, annyi kulisszatitkot hadd áruljak el, hogy szakértőnk, állandó szakértőnk Feri és ifjú titánunk Kristóf majdnem, hogy őre menő vitát folytattak a Spanyolország Zöldfoki Köztársaság lánykori nevén Zöldfoki Szigetek mérkőzés kapcsán. Feri, gyorsan egy kicsit öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mennyire meglepő, nem meglepő, hogyan kell ezt kezelni? Mert nyilván ez is egy nagyon fontos mérkőzés lesz, de vélhetően azért nem az első 2 percben dőlnek majd el a fontos kérdések, úgyhogy mivel az a legfrissebb élmény, egy picit így valamelyest a lefújás óta, hogyan ülepszik benned ez a 0-0?
5: Abszolút mértékben nem meglepetés az eredmény, és nagyon megérdemelt az Zöldfoki Szigetek, hogy
3: azért az, hogy nem meglepetés, elcsipet. Az nem igaz, a látottak alapján nem meglepő, inkább így.
5: Hát,
3: helyes, nem?
5: Ja, természetes, tehát a látottak alapján abszolút meglepetés, tehát egyértelmű, hogy meglepetés ez az eredmény, viszont Zöldfoki Szigetek részéről nem érdemtelen, hiszen óriási energiákat fektettek a mérkőzésből, rendkívül szervezetten védekeztek. A spanyolok meg valljuk meg őszintén, hogy hát tempóba, ritmusba, labdasebességbe és energiabefektetésbe nem hozták a maximumot, így a futball megbüntette őket. Még egy picit az ember annak is szurkolt, hogy a végén egy kontratámadás bekerüljön, esetleg
3: az Zöldfoki Szigetek lehetősége.
5: Igen, akár még az is lehetett volna, de az határozott véleményem, hogy semmit nem változtat a továbbjutás. Úgyis meg lesz a spanyolok részéről, és valójában a világbajnokság legjobb 32 között kezdődik.
3: Igen, az más kérdés egyébként, ugye, hogyha a spanyolok nem nyerik meg a csoportjukat, és a második helyen zárnak, akkor és az argentinok címvédőként hozzák a saját csoportjukat, a legjobb 32 között már egy igazi ínyenc falat, egy talán előrehozott VB döntőnek is beillő Argentina-Spanyolország mérkőzés jöhet. Na, beszélünk majd még a spanyolokról is, meg az argentinokról is, meg egy csomó mindenről, de először akkor ismerkedjünk meg a ma este főszereplőivel. A belga csapat kapuját Courtois védi, 4 védővel Meunier, Ngoy, aztán Mekele, valamint Castagne belgáknál, Tielemans, valamint Onana szűrőként, amolyan védekező középpályásként Doku De Bruyne, Trossard pedig De Ketelaere munkáját segíti majd a támadó szellemű középpályások és az egyszem csatár Belgiumnál Szalai Kristóf vérnyomása jelentem normál tartományba esett vissza a spanyolok döntetlenje után, és már is ismerteti velünk a születésnapos Mo Salah csapattársait.
6: 11 játékosból 8 hazája bajnokságában játszik, hát azt a hármat gyakorlatilag be se kell mutatni, közben támad Egyiptom a 16-oson belül a labda, de sikerül felszabadítani a belga védőnek, meséléjének. Na nézzük, Sober az egyiptomi kapuban, Hani, Ibrahim, Fati és Fatuh a négy hátvéd, 4-2-3-1-es a hadrend, Lashin és Attia a két védekező középpályás, Ashur, Zico, jön a sztár, a csapat kapitánya Mohamed Salah szokásos helyén a jobb oldalon, elő pedig a Manchester City csatára Omar Marmus, így rohamoz tehát Hussam Hassan szövetségi kapitánynak a csapata Egyiptom válogatottja. A kispadra nézzünk, akkor van ott barcelonai játékos, van ott, aki a spanyol első osztályú Real Oviedo-ban, most már lehet a spanyol másodosztályú Real Oviedo-ban játszik, úgyhogy összességében jó meccse számítunk itt Seattle-ben.
3: Így bizony, ez a G csoportnak a nyitó mérkőzése, 3,5 perc telik el, ebben a négyesben szerepel még Irán, valamint Új-Zéland válogatottja. Természetesen rájuk is kitérünk majd erre a két csapatra is, most viszont azért rögzítsük, hogy 3 perc 45 másodperc játék után az én előzetes várakozásaimat hozza ez a meccs, és egy picit emlékeztet a tegnapi Hollandia-Japán mérkőzés kezdésére, hiszen ez a csoportrangadó csak úgy, mint annál a két csapatnál, és azért ahogy labdavesztés van, azonnal zárnak vissza becsülettel. Elsősorban ugye ez a belgákra volt igaz, most éppen megint elveszíti a labdát Belgium, az egyiptomiak egy picit lassabban tették meg két labdavesztésüknél ezt, de hát 4 perc után azért nagy csodára nem nagyon lehet itt számítani, ugye Feri, tehát ajtóstól, főleg egy csoportrangadón senki nem ront ma már a házba.
5: Igen, egyrésztről szerintem ez az óvatosság azért jellemző lesz majd a kieséses szakaszra is. De hatványozottan igaz ez a megállapítás a csoportkörre, hiszen ne felejtsük el, hogy szerencsés esetben, aki a legjobb négy közé eljut, 8 mérkőzés vár a csapatokra, és főleg hangsúlyozom a 32 között, ott kell csúcsformába lendülni, mert ott már egyetlen egy rossz nap, egyetlen egy rossz mérkőzés azt jelenti, hogy megy haza a csapat. Itt meg azért valljuk meg őszintén, a 12 csoportból még a 8 legjobb harmadik is tovább jut, tehát 32 közé azért nagy eséllyel az esélyes csapatok tovább fognak jutni, tehát olyan hatalmas meglepetés nem várható. Éppen ezért egyfajta felkészülésnek szánják a csapatok a további mérkőzésekre, meg hát egy világbajnokságon az első mérkőzés az mindig nehéz. Nagyon-nagyon ritka, hogy egy csapat ilyenkor csúcsformát mutat. Meg kell ismerkedni, meg kell szokni a légkört, a stadionokat, az éghajlatot. Szóval sok tényezős ez. Nagyon-nagyon meglepődnék, ha egymásnak esnének a csapatok. Ha pedig valamelyik irányba eldől a találkozó, akkor hajlamosak a csapatok egy picit visszavenni és egy gazdaságosabb játékra átállni, vagy adott esetben belecserélni a találkozóba.
3: Vagy kevésbé felpörögni, mint ahogy tették a spanyolok, ugye, Kristóf?
6: Igen, nekem nagyon tetszett Simon Zolinak a foci órában hangzott hasonlata, ugyan országúti kerékpáros hasonlat volt, várjuk meg Kevin De Bruyne varázsol-e valamit esetleg Trossard egy testcsele, De Bruyne szép a kényszerítő, Trossard kapja vissza az első lövés, jó a blokk, Atia Allachtól visszakapja Tielemans, Onana, na szóval folytatom, Simon Zoli azt mondta országúti kerékpáros példával élve, hogy az első héten nem tudod megnyerni a Tour de France-t, vagy a Giro-t, vagy a Vuelta-t, viszont el tudod veszíteni. Én igazából ezt az álláspontot képviseltem végig a spanyol eredménnyel kapcsolatban is. Szerintem mindenki túl könnyedén rámondja azt, hogy még a harmadikok is tovább jutnak. Igen, csak odáig el kell jutni.
3: Doku passzolja be közben a labdát belga részről az egyiptomi 16-oson belülre, aztán jön az első lövés a mérkőzésen. Kevin De Bruyne 17 méterről, középről, jobb lábbal a jobb alsót célozza, akkor, amikor 6,5 perc telik el a mérkőzésből, megvan az első próbálkozás, úszik nem teljesen a levegőben, egy picit a talaj felett az egyiptomi kapus, szerintem oda is ért volna a jobb alsóra, minden esetre hamar megvan a mérkőzés első próbálkozása. Hát nevek alapján nehéz választani, de talán a belga csapat legnagyobb adóásza, vagy a legnagyobb név, mit mondtok De Bruyne-re?
6: Kevin De Bruyne mindenféleképpen ugye a Manchester City-vel számtalan Premier League-et nyert, Bajnokok Ligája győztes, volt az évjátékos Angliában, ugye az elmúlt esztendőt a Napoliban töltötte, ahol sérülésekkel bajlódott, de tavasszal visszanyerte formáját és egészségét, úgyhogy abszolút egyetérte Kevin De Bruyne-vel.
3: Peri, név alapján De Bruyne ennek a csapatnak a legnagyobb neve?
5: Kétségtelen, azért Courtois-t is ide vetjük, de egyértelmű, hogy név alapján az egyik legnagyobb sztárjuk. Annak ellenére, hogy én azért már olyan nagyon nagy, hát úgymond olyan teljesítményt nem várok tőle, mintha mondjuk 2-3 évvel ezelőttről beszélnénk. Én inkább várom Jeremy Dokutól, Trossardtól, tehát azoktól a játékosoktól, akik top bajnokságokban játszanak, bár nyilván ez ilyenkor mindig felvetődik az emberbe, hogy mennyire frissek, vagy mennyire kifacsartak a játékosok, de én azt várom, hogy inkább a 20-as évek közepén lejáró játékosok viszik a pálmát ebben a csapatban.
3: Majd. Baba Arci, de vagy De Bruyne egyébként 34 esztendős, mondjuk amúgy a formáját illetően asszisztal zárta a bajnokságot az Udinese elleni mérkőzésen, a győztes gólt ő készítette elő a tunéziek elleni felkészülési meccsen, meg gólt szerzett, szóval azért jó az öreg a háznál, szokás volt mondani. Na hát ott tartunk egyébként, hogy 8 perc telik el a mérkőzésből, és jön egy szabálytalanság a kezdőkörben, pont a születésnapos Szala volt a vétkes, úgyhogy szabadrúgással jöhetnek majd a belgák, egyelőre áll a játék, Szala volt az, aki odapakolt egyet, tehát és emiatt most per pillanat még nincs folytatása a játéknak, Onana került a földre, Abbati személyében brazil játékvezető dirigálja a mérkőzést, a belgák 24-ese, Onana pedig szépen lassan ugyan, de feltápászkodik, és akkor szabad rúgással jöhetnek majd a belgák tehát.
6: A helyszín a Lumenfield Seattle-ben, a Lumenfield a Seattle Seahawksnak az otthona, az NFL-ben szereplő Seattle Seahawks otthona, amely megnyerte az idei Super Bowlt, úgyhogy annak a csapatnak a stadionjában játszunk most mérkőzést, amely birtokolja a Lombardi trófeát, ennyi kis kitekintést az amerikai futballal kapcsolatban, miközben időhúzás gyanánt Sober kicsit birtokolja a labdát, és De Ketelárt odavonza magához, és akkor indulhat mélyről egészen hátulról a baloldalt igénybe véve az egyiptomi támadás. Hát egy hanyag külsős passzal viszont ki is passzolta a labdát Egyiptomnak a bal hátvédje, amit gyorsan be is dobtak már. Fatuh volt az, aki elvesztette a labdát. Leandro Trossard már kavargott a 16-oson belül. Szöglet is lehetett volna a játékvezető kirúgást int. Érdekes, hogy az új szabályok szerint a VAR szögletet nem adhat, csak elvehet. Tehát, hogyha a játékvezető most megadta volna a szögletet, azt elvehette volna a videóbíró, viszont így, hogy kirúgás a pályán hozott ítélet, azt már nem lehet megváltoztatni szögletre. Természetesen itt van Gian Infantino is, azért ő hány kilométert utazhat így a napok, a órák alatt, mindegyik mérkőzésen.
3: Na
6: ott
3: jó,
6: van.
3: Jó, Kristóf, hadd ne sajnáljon meg egyébként. Tehát az egész agymenés az ő fejéből jött ki. Utazzon is.
5: Mondjuk
3: tudod, mit egyébként nem külön géppel utaztatnám, hanem vagy polgári menetrend szerinti járatokkal, vagy tovább megyek, vonatra tenném fel az ember. És akkor utána átértékelni, hogy mennyi értelme van, mint amit a bosszákokkal csinálnak, hogy a bosszákok nem tudom én 10.000 kilométert, hogy mennyit mennek a minimum 3 mérkőzésük alatt, szóval nem sajnálom meg Infantino.
5: Az átkod, az kezd hatni nálam, mert úgy mint az uralkodó a csillagháborújában. Napról napra rosszabbul néz ki szegény.
3: Túlhagyjuk az első 10 percet, nincs gól, úgyhogy pici sztorizás is belefért egyelőre a Belgium-Egyiptom világbajnoki csoportmérkőzés közvetítésébe. Jönnek előre a belgák, de Onana nagyon csúnyán eladja a labdát. A két csapat egyébként tétmérkőzésen most találkozik először, korábban csak barátságos meccseket játszottak. Az egyiptomiak egyébként többször le tudták győzni a belgákat, száz szerint 3-szor barátságos meccsen. A belgák mindössze egyetlen egyszer tudták legyőzni az afrikai együttest. Mondjuk ezekkel a kifejezésekkel is csínyán kell bánni azok után, hogy Marokkó olyan kezdő 11-et állított ki, hogy egyetlen játékosa született Marokkóba. Nehéz már ezeket a kifejezéseket komolyan venni, hogy európai vagy afrikai válogatott. Courtois-hoz kerül hátra a labda.
6: Ő viszont egy jó nagyot bele is rúg, célba veszi De Ketelárét, és jól pattan a labda Ketelára szempontjából, és meg is indul az ellenfél kapuja felé. Jó volt a közbeavatkozás Ibrahim részéről. Na mi az ítélet megint érdekes, valószínűleg szöglet lesz, mert előrefele mozog De Ketelára, és vitatkozik is a játékvezetővel Ibrahim az egyiptomiak belső védője, úgyhogy jön egy újabb belga sarokrugás. A játékvezetőről még nem beszéltünk, Brazíliából érkezik Abbati névvel. Kristóf,
3: nem figyeltél, említettem 2 perccel ezelőtt, és a fekete pontot a képzetbeli ellenőrződbe elkönyveljük, így a nyári szünet közelettével. Az viszont teljesen biztos, hogy jön majd az első belga szögletem mérkőzésem.
6: Ahogy ki fogja elvégezni, azt még nem látjuk. Abbati játékvezetőt, akiről már a nevéről biztosan tudjuk, hogy Olaszországból is származhatna, de végül is brazil. Nem szöglet lett egyébként, hanem kirúgás, úgyhogy ott volt egy varozás valószínűleg a háttérben. Elvégzi a bedobást Müné, Leandro Trossard lábán pattog most már a labda. Trossard simogatja be, sétál szépen komótosan a kezdőkör irányába. De Bruyne, ő fogja a fazont szabni, majd a belga játéknak Onana. Hát ő is a Premier League-ben játszik, az Aston Villát erősíti 24-es számmal. A Langaléta fekete középpályása a belgáknak. Na, most egy előretörés. Ez egészen jól néz ki, Engoly részéről, aztán megállították, meg is van a mérkőzés Attia. Első sárgalapja, Attia, aki besárgul. Úgyhogy kapura lövésünk is van már, sárgalapunk is, gólunk még nincsen így a mérkőzés. 13. percében 0-0 a belga-egyiptom mérkőzés.
3: Feri, így, hogy haladunk az első negyed óra végéhez, ugye nagyjából 4-5 perc után pendítettük meg ezt az óvatosságot, nagyjából és teljes egészében ül mindaz, illetve továbbra is tarthatod mindazt, amit akkor elmondtál.
5: Igen, viszont a mérkőzés tervek szempontjából azért valamelyes ellentétes a két csapaté, hiszen az egyiptomi válogatott egy nagyon stabil védekezésre, egy 5-3-2-es szisztémára épít, és Szalára elsősorban középen a tengelyben az ékjátékos mögött számítanak, tehát nem a szélső pozíciójában, ahogy Liverpoolban tapasztalhattuk. A belga válogatott pedig próbál dominálni olyannyira, hogy már az ellenfél térfény letámadja az egyiptomi együttest, tehát valamivel kezdeményezőbb az a belga válogatott. Ez nem jelent semmit, hiszen ez inkább mérkőzés terv, illetve stílusok függelme, vagy különbsége, és ez az eredményben még nem nyilvánulhat meg, de azért ezt előzetesen meg kell jegyeznem.
3: Doku próbálja Hanit befűzni, és aztán adja el a labdát Onana. Álló helyzetben várta, és akkor vajon meg tud-e indulni Salah, ott is lesz egy sárga lap egyébként. A brazil játékvezető következetes, Salah megpróbált megindulni, rágyorsított, és ahogy a kezdőkörbe ért, jött a második belga ember, egészen pontosan Kasztány, aki meg tudta cibálni az első, még túljutott, Salah aztán Kasztány húzta, vonta az egyiptomi legendát, nyugodtan lehet így fogalmazni vele kapcsolatban. Sárgalapokból döntetlenre módosul az eredmény. Egy itt, egy ott. Az biztos, hogy a brazil spori nagyon hamar meg akarja fékezni az indulatokat, és nem véletlen egyébként, hiszen ahogy említettem, ez a csoportnak a rangadója. Belga helyzet kibontakozó félben, akkor amikor lassan negyed óra telik el a mérkőzésből, megint csak Kasztány a főszereplő ennél a szituációnál. Jöhet majd Egyiptom egy bedobással. Én óriási, hogy mondjam, jelentőséget nem tulajdonítok neki, de ha már ennyien vagyunk itt, első körből Ferit, állandó szakértőnket, Benne Ferencet szeretném kérni, hogy reagáljon rá, aztán természetesen, Pistóf, kíváncsi vagyok a te véleményedre is, mert hogy Courtois szed le egy beadást, és tudunk most erről beszélni. Szóval Egyiptom biztos, hogy a 29. legjobb csapat ezen a földrészen, vagy ezen a világon, vagy ezen a földkerekségen. Tehát a FIFA világranglistán a 9. a 29-kel játszik. Én már a kérdésemben benne van, hogy egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a mutatóval, hogy biztos, hogy Egyiptomnak ott van-e a helye.
5: Igen, hát alapjában a FIFA ranglistája azért ez egy valójában mindig egy szubjektív adat, hiszen nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen ellenfelekkel találkozott az adott csapat. Tehát, hogyha arra kellene törekedni, hogy minél előbb helyezkedjen mondjuk a FIFA ranglistáján Magyarország, akkor érdemes lenne mondjuk gyengébb ellenfelekkel lekötni mérkőzéseket, és akkor így előre lehet lépegetni. Nyilván az arányokon a koeficiensek azok változtatnak, de úgy kell ezt felfogni, mint egy viszonyszám. Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a világ 29. legjobb csapatáról beszélünk, de azért viszonyszámokból össze lehet hasonlítani két együttest, hogyha mondjuk jócskán az egyik előrébb van a FIFA ranglistáján.
3: Igen, de csak azért, bocsánat, Feri, hogy közbeszólok, azért ezt nekem a tegnap este verte ki a leginkább a biztosítékot. A hollandok a 8-ok, a japánok a 18-ok a FIFA világranglistán.
5: Igen, de egy nagyon jó kikimérkős játszottak, ahol...
3: Főleg a második félidő, nem is, tehát az egyértelmű vitán felül, picit túlzónak érzem ezeket az adatokat.
5: Igen, de hogyha azt veszük, akkor Magyarország is, ha jól tudom, most 32. és még vagyunk ott a világbajnokságon, tehát itt a kvótarendszeren, meg a kvalifikációs szabályokon is nagyon-nagyon sokat lehetne vitatkozni. Hát fogjuk fel úgy, mint egy ilyen játékot. Hát most a slágerlisták sem mindig objektívek.
6: Az én véleményem az, hogy szerintem mindent elmond a FIFA világranglistájáról. Az a tény, hogy még anno 2014-től 2022-ig bezárólag, lehet, hogy egy plusz, mínusz egy-két évet tévedek, de Belgium volt a világranglista vezetője, úgyhogy soha nem nyertek semmilyen nagy tornát, holott az idő alatt Németország, Franciaország és Argentínával bezárólag ott lett vége, Argentína lett az első 22-ben, és azóta tartja is ezt a pozíciót, szóval szerintem mindent el is mondtam ezzel igazából.
5: Igen, az jogos.
6: Na, megtartja a labdát, megtartja-e a labdát Egyiptomnak a támadója Mohamed Salah, a csapat kapitánya? Nem, megint faultolták a Liverpool korábbi legendáját, Mesélő volt az, aki elkövette ezt a taktikai szabálytalanságot, ezért sárgalap természetesen nem jár saját térfelén, már az egyiptomi térfelén faultolta. Az Anfieldtől, az Anfieldből és az Etihadból egészen Seattle-ben mostanáig, tehát van olyan szurkoló, aki valószínűleg csak Salah vagy éppen Kevin De Bruyne-től utazott el, ugye az Anfield Roadtól, a Liverpool stadionjáról és az Etihad stadionról, a Manchester City stadionjáról beszélünk, egészen ide a Seattle-i Lumenfieldig utazott ez a szurkoló, hogy ott legyen a világbajnokságon. Volt időnk kicsit lamentálni ezen, hiszen birtokolja hátul a labdát Egyiptom csapata, Yuri Tielemans.
3: És azt azért mondd el a hallgatóknak, mert ők veled ellentétben nem látták ezt az orbitális nagy táblát, ami miatt te szóba hoztad, hogy miért lett ez ennyire érdekes, hogy valaki az Etihadból vagy az Anfieldről érkezik.
6: Hát Mohamed Salah miatt érkezett a szurkoló, és ezt lehetett látni egy óriási táblán, óriási molinón kifeszítve. Hát úgy tartja a labdát Egyiptom mesele megint, ő is hathatós közreműködéssel részt vesz minden egyes egyiptomi támadásban. Azért sokszor lehet azt látni, hogy Kevin De Bruyne visszalép a mélységbe, hogy ő szervezze, most ez nem így történik. Most is így történik, elnézést, Leandro Trossard vette célba előre fel, a 16-os felé irányult ez a labda, viszont kipattog oldalra, és jöhet majd egy egyiptomi bedobás a mérkőzés 19. percében. Helyzet hiány vagyunk, gól pláne nincsen, 0-0 a belga egyiptom meccs.
3: Egyedül De Bruyne próbálkozását jegyezhettük fel eddig, most Fatu bedobása után jön a belgák részéről egy kezezés a középpályán, és így gyorsan elvégzett szabadrúgás Egyiptomtól, pontatlan labda Salah felé, aztán az ide-oda pattogó flipperező labdát végül is az egyiptomiak szedik össze, és akkor el lehet indítani egy támadást Egyiptomnak a jobb oldalon. Ha már Bene Ferenc állandó szakértőnk szóba hozta, majd itt a kötelező ivószünet, időkérés jellegű szünet alatt beszélünk arról, hogy Afrika miért kap ennyi kvótát, amennyit, de hát azért kapnak per egy bombagollal. Megszerzik a vezetést! Ashour! Mennyiről? 25 méterről gondolt egyet! Senki nem támadta! Jobban a jobb alsót! Bődületesen nagy egyiptomi gól! Írdatlan nagy gól! A semmiből! Így fogalmazott Kristóf, szerintem nincs két perce, hogy helyzet hiány vagyunk. Hát az egyiptomiak még lövés hiány is voltak eddig. Az első kaput eltaláló kísérletből egy bődületesen nagy bombagollal, Ashour találatával vezetés szerez Egyiptom. A belga védelem nem veszi komolyan az egyiptomiak játékát. Van egy kulcspassz a jobb oldalról, ami megtalálja Ashourt. Ő meg nagyon jól eltalálja. Feri, mivel tudod ezt kiegészíteni?
5: Hát egyrészt az konkrétan az első lövése volt Egyiptomnak, nem csak kaput eltaláló, hanem az első próbálkozása. A másik pedig, hogy az egész világbajnokságra jellemző, és itt minden csapatra értem, hogy amikor bekerül a labda a védőharmadukba, akkor gyakorlatilag teljes csapattal, maximum egy centert hagynak fönn, de minimum 9 játékossal, vagy 4-5-1-el, vagy 5-4-1-el, de folyamatosan zárják a kapu felé vezető utakat. Itt most a belga válogatottnál a szélsők hiányoztak, tehát Dokujék nem zártak vissza, egyedül a két belső középpás volt a 4 védő előtt, és ez a 6 játékos kevésnek bizonyult, mert ugyanis egy oldalpassz után tiszta lövő helyzetbe került az egyiptomi játékos. Az más kérdés, hogy 25-ről így gyönyörűen eltalálni jobbalsót, azért az nagyon ritka.
3: És a születésnapos Salahnak pedig gólpassza jutalma. Ő volt az, aki ezt a... Hát Magyarországon azt szoktuk mondani, hogy forintos labdát, de valami őszintén nézzék el nekem, nem tudom, hogy mi az egyiptomi pénz, nem, de maradjunk a magyar kifejezésnél, ezt a forintos labdát, ezt a nagy zsugát adja az Alakli játékosának.
6: Azt mondtad, Feri, hogy nem vették komolyan. Nagyjából én összetudom ezt kötni az összes európai csapattal, amely nem európai csapattal játszik, hogyha a 16-osuk köré érnek, egyszerűen nem veszik komolyan a nem Európában futballozó játékosokat. Most is ez történt, Ashour köszönte szépen, és kilőtte a hosszút Thibaut Courtoisnak, tehát nem akárkinek. Egyébként az Alakli futballistája is otthon játszik, hazája bajnokságában, az Alakliban 13 mérkőzésen 2, azaz 2 gólt jegyzett 4 assziszt mellett Emam Ashour, úgyhogy ezzel a találattal vezet is Egyiptom a mérkőzés 22. percében. Jeremy Doku bolondítja már az ellenfelét, Yuri Tielemans, belelépnek a labdájába, Atiyah volt az is, és akkor most Marmus felé a kiugratás, nem tud kontrázni most Egyiptom, szép volt Mesele részéről, Endoy részéről a közbelépés, és akkor most újra Mesele és Salah a félpályánál, a játékvezető pedig azt mondja, hogy menjünk el egy kis szünetre, jól láttam? Így van, elmegyünk egy kis szünetre, ugyanis hydration break, vagyis hidratációs szünet, vagy időkérés, nem tudom, hogy hányféleképpen mondjuk ezt még
5: mondani. Ivószünet. Megvan erre a
3: magyar megfelelő. Ott és akkor, amikor mondjuk hideg van és nem nagyon isznak, akkor talán az ivószünet kevésbé találó, a amerikai formában inkább reklámszünet. Na, Feri, ugye a vita, akkor most egy kicsit maradjunk, elmélkedjünk. Szóval jár-e az afrikai kontinensnek 10 helye, még Európának 16?
5: Hát nekem az a vélemény, hogy nem. Hiszen
3: hogy nem. Biztos,
5: ha,
3: hogy nem.
5: Főleg arányaiban, hogyha 16 jár Európának, akkor nem 10 jár Afrikának. Én továbbra is kiállok azokért nemzetekért, jelentsen az mondjuk az Olaszországot, vagy Dániát, vagy akár a mieinket, hogy adott esetben egy igazságosabb kvótaelosztásnál ezeknek a válogatottaknak helye lenne a 48-ba. De abban viszont van némi igazság, hogy ezáltal, hogy 48 csapat van, egy picit a csoportkör elsilányul az én álláspontom szerint, mert azért a 8 legjobb harmadik is tovább jut, tehát olyan csapatok, amelyek úgymond a végső győzelemre is esélyesek, vagy akár a 8 közé jutásra, nem tudom elképzelni, hogy kiessenek már a csoportba. Szerintem a csoportból gyakorlatilag normális válogatottnak nem lehet kiesnie. Attól függetlenül kíváncsi leszek, hogy lesz-e olyan igazi bomba meglepetés, hogy mondjuk egy végső esélyes csapat nem jut be a 32 közése. Ezt nem nagyon tudom elképzelni. Ugyanakkor azért az mindenféleképpen az első fordulónak még ugyan nincs vége, de az ébresztő lehet minden esélyesebb csapat számára, hogy azért olyan egetverő nagy különbségek nincsenek.
3: Tehát pont ez az Ashur gól mutatja az egyik legjobban, miközben ugye Feri beszél, azért szól a közben is, bocsánat Feri, egy fél másodpercre. Most 816 kameraállásból én megnéztem, miközben hallgattalak téged, közelében nem volt. Élő belga ember a közelében nem volt ennek az egyiptomi fiúnak. Amit Kristóf említett, hogy nem veszik komolyan, vagy nem is tudom, talán olyan ki. Szóval teljesen jól látszott. Teljesen jól látszott. És amit mondasz, Feri, hát itt az élő példa, hogy akkora különbség nincs. Nevethetünk rajta, vagy gúnyosan mondhatjuk, hogy ő idézőjelben csak az Alakliba játszik, nem valamelyik európai csapatban.
5: Azért nem kis csapat, de
3: Jó. Én értem, hogy mire mondod, de hát itt mutatta meg a legjobban.
5: Igen, és még egy dolgot szeretnék mondani. Az egyik egyébként, hogy 0,07 százados XG-je van Egyiptomnak, tehát nem volt benne ez a gól a tavaly mérkőzésben.
3: Nagyon nem.
5: De ez nyilván egy átlövésről beszélünk, amiből mondjuk 80-ból van egy gól, de gyönyörű gól volt.
3: Hát, ha spanyoloknak lejátsszák ma este majd.
5: Igen, viszont azt ne felejtsük el, hogy hiába van itt Arsenalból, Atalantából, Napoliból, vagy akár Manchester Cityből a támadó négyesből a belgáknál, hiába vannak egy csapatban világsztárok, BL győztesek, Európa Liga győztesek, vagy akár ex-világbajnokok, a végső győztes biztos vagyok benne, hogy olyan válogatott lesz, amelyik a legegységesebb, és az egyensúly megvan. Tehát hiába vagy előrefelé jó, ha a védekezésed nincs rendben, és sebezhető vagy hátrafelé, akár kontrákból, akár átlövésekből, és igen, hogyha egy szélső támadó nem zár vissza, mert nincs ott a helyén, és nem lép neki a lövőjátékosra, aki 22-23-ról a lövésre lenníti a lábát, az a csapat el fog bukni.
3: Amíg Hassanon azt láttuk, hogy 1000 fokon ég az egyiptomi kapitány, addig az is beszédes legalábbis számomra, hogy Rudi Garciát eddig csak úgy tudták megmutatni a rendező, hogy a kis baseball sapkáját behúzva, a szeme kise látszik, és a kispadon takarásba folyamatosan, mint hogyha rejtvényt fejtene, valamit néz éppen, valami tábla van a kezében.
6: Visszatérve még Ferire, minden világbajnokságon van olyan csapat, amely meglepetésből kiesik. Ugye 2014-ben a világbajnoki címvédő Spanyolország búcsúzott, 18-ban a világbajnoki címvédő Németország, tehát mindig akad egy-egy. Szerintem mindenki túlzott nyugalommal van el a csoportkör irányába. Most ha a spanyol vagy svájci példából indulunk ki, most egy pont a spanyoloknak, ha véletlenül kikapnának Uruguaytól, ott vannak, hogy van egy pontjuk, és a szaúd-arábiai meccstől függően dől el, hogy tovább jutnak, igen, vagy nem jutnak tovább, és akkor már milyen ott van az ember, hogy lehet, hogy a harmadik helyeken majd matekozni, odaférünk-e, vagy sem.
5: Ebben pedig igazad van, de ha azon múlik, akkor el fogják verni Szaúd-Arábiát, és négy pontot tovább.
3: Az argentinoknak se sikerült 4 éve.
6: Így van, argentinok is verességgel indultak 4 éve.
5: Támadás majd meglátjuk, de attól függetlenül ez a veszély fennáll. Abban, hogy a spanyolok kiesnek a csoportkőbe, szerintem abban nem, de azért van olyan csapat, mondjuk Svájc, akinek múlhat adott esetben a továbbjutása, amiatt, mert Katar elleni mérkőzést úgymond a végén egy picit elcsalták. Na, maradjunk ennyibe.
6: És dél-amerikai kontinensen ugye eddig csak egyszer nyert európai válogatott, 2014-ben Brazíliában Németország, azt szóval kétségtem, nem feltétlenül fekszik az európai nemzeteknek Észak-Amerikában vagy éppen Dél-Amerikában rendezett kontinens torna.
3: Láttam ma egy zseniális mémet, egy ilyen a földgömb így kiterítve, mint ahogy az atlaszokban láttuk, és hogy te elmondhatod magadról, hogy a csapatot 7-1-re kikapott a világbajnokságon németektől, és az egész világ be volt pirosozva, kivéve Brazíliát. Na, vissza a mérkőzéshez, mert hogy támadásba lendül Belgium. Képzeljétek el, a belga csapat eddig egyetlen egyszer veszített világbajnokságokon afrikaiak ellen, 4 éve Marokkóval szemben álltak bele a földbe. Most az egyiptomiak ugye vezetnek a belgák ellen, és akkor Doku próbál valamit varázsolni az oldalvonal mellett. Doku veszi jobb lábáról bal lábára a labdát, de álló háborúba megy át a történet. Lassan fél órája játszanak a csapatok, illetve fél órája kezdődött a mérkőzés. Így helyes a mondat, szabadrúgás lesz kifelé, De Bruyne hiába lő sípszó után, ezt is védi egyébként az egyiptomi kapus. Középen ugyanis a 16-oson belül történt már egy szabálytalanság, méghozzá a gólszerző Asúr keveredett hátra, és ő kapott egyet a lábára, ennek köszönhetően pedig szabadrúgáshoz jut az egyiptomi válogatott, az egyiptomban, az előnyben lévő egyiptomi
5: bocsánat,
3: csapat.
5: Bocsánat, Korné, csak hogy van egy beadás, egy veszélyes lövőhelyzet, és az a 16-oson belül egy gyakorlatilag most védőnek tekinthető játékos elé kerül, és az a játékos egy lövőcsellel oldja ezt meg a saját 16-osán belül, és ezért faltolják, azért az hatalmas önbizalomra tesz tanúbizonyságot. Tehát ez egy nagyon jó jel volt lélektani szempontjából az egyiptomi játékostól.
3: Igen, mondjuk a zöldfokért a spanyolok ellen ezt csináltak. Tehát, hogyha 10-ből 2-szer nem is jött be, a maradék 8-ból akkor is neki mentek annak, hogy a saját 16-osok előtt egy csellel próbáltak operálni, és úgy akarták kihozni a labdát.
6: De valahol ez is tetszetős volt, és nem vártuk volna tőlük, hogy a spanyolok ellen nem azt a játékot válasszák, mint Ausztrália, hogy amerre álltak, rúgták ki a török támadásokat sorozatban. Barausztrál is 2-0-ra legyőzte Törökországot. 29. percben járunk, az első fél óra után 1-0-ra vezet Asúr góljával. Egyiptom Doku küzd meg a labda átvételével. Jeremy Doku, ugye a felesége minden órás, több sajtóorgánum is kétségbe vonta azt, hogy itt lesz-e a mai mérkőzésen. Magánrepülőgépet biztosítottak neki, hogy bármikor átutazhat Manchesterbe, hogy ott legyen első gyermeke születésénél, de itt van a pályán Jeremy Doku, úgyhogy valószínűleg még nem ezekben az órában történik gyermeke születése. Az egyiptomi bal oldalán Asúr az első gól szerzője, lavírozik el két belga mellett, aztán Yuri Tielemans unja meg ezt a szólót, és pontosan a félpálya vonalánál szereli le az egyiptomi szélsőt, bedobással folytatódik a mérkőzés. Majd ugye volt, túl vagyunk már ezen az ivószüneten, 28 fok van jelenleg Seattle-ben, tehát most még ez a kis taktikai szünet egyébként adott lenne normális körülmények között is, azért ilyen melegben azért lehet a játékosoknak egyet-kettőt kortyolni az első fél időt megfelezve. A kapus rúgja ki előre a labdát, nem Mohamed Salah. Érdekesség, hogy Salah-t egyébként ott jobb oldalra szokták nevezni, az az ő posztja, azt szokhattuk meg az elmúlt években, évtizedben. Most ehhez képest már igazi tízes, ez méltóan Neymar is, ahogy öregedett, jött befele, Lionel Messi is egyre inkább befele jött karrierje során, Salah is támadó.
3: Meg egyre inkább hátrébb.
6: Meg Rooney is. Salah befele a tízes pozíciójában játszik, nem a szélen, hanem középről próbálja majd irányítani az afrikaiak támadásait. De Ketelár megugrott, de végül tudták szerelni, úgyhogy a 31. percre fordulva továbbra is 1-0-ra vezet Egyiptom-Belgium csapata ellen.
3: 8. alkalommal próbálkoznak az egyiptomiak, hogy valamiféle győzelmet összeszedjenek a világbajnokságokon. Eddig 1934-ben, 1990-ben és 2018-ban szerepeltek. 2 döntetlen mellett van 5 darab vereségük, csak Hondurasnak van rosszabb mérlege. Ott 9 darab olyan mérkőzés, amikor nem tudott nyerni a csapat. Most jön egy fejes féleség a belgák részéről, tehát ez kifejezetten gyengének bizonyul. Úgyhogy hiába a beadás a bal oldalról, ez a fejes veszélytelen, és így marad az egyiptomi vezetés. Egy átlövés góllal, Asúr látványos találatával nagyjából fél órája kezdődött el a Belgium-Egyiptom mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon, és az afrikai csapat vezet akkor, amikor Tielemans, a belgák csapatkapitánya, valamit megmagyarázott a csapattársaknak. Ő volt az iménti próbálkozás elkövetője, a játék pedig most folytatódhat majd, az egyiptomiak hozzák játékba, és az egyiptomi kapus, hát ő ilyen futballromantikus, nagyon sokat nem variált azzal, hogy kipasszolja ide-oda, hanem ahogy ezt a szó szoros értelmében mondjuk kirúgás, elvégezte a kirúgást.
6: Schober, el is vesztették ezt a játék kezdeményezést, most már hozzák a belgák, a belső védőjük, Mesele, a klub Brugge-nek a védője hozza előre, Jeremy Doku. Nagyjából át is tevődik a játék rendre, amikor támadnak a belgák Doku oldalára. Jeremy Doku azért az ő sebessége, még a Premier League-ben is kiemelkedő. Guardiola Manchester City-e is rendre az ő oldalán vezette a támadásokat. Egy az egyben gyakorlatilag verhetetlen Doku, fantasztikus ördöngős cselei vannak, és a sebességét talán még lekettőzve sem lehet megállítani. Most azonban pont sikerült az egyiptomiak védőjének. Endoja most már a labdával, Meselen, és megint ott a belgák bal oldalán a labda, bár most Leandro Trossard sétált ki oda Doku helyére. Ő indít most a befutó Kasztán irányába, 16-osan belül Kevin De Bruyne labdával pattog, jól pattogott neki, de odaértek megint az egyiptomi védők, kettessel Ibrahim volt az, és most már indítják a kontrát az afrikaiak, Mohamed Salah szaporázza, bár Thibaut Courtois gyengébbik lábára gurítja haza, Endoy nem fogja szerintem megzavarni ez a Real Madrid kapusát, így is van. Fordulnak újra az egyiptomiak, az ellenfél tér felén tartják meg a labdát, Mohamed Salah átveszi a bal lábára, ráfordul a kapu jobb oldalára. Nézzük, teszi tovább Attiának, Attia, Zico. Zico a jobb oldalon, a 16-oson belülre ér Zico. Van egy mögékerülés, nem passzol, de Zico távolon Courtois pedig véd! Nagyon nagy védés Thibaut Courtois-tól, megvan a második veszélyes egyiptomi próbálkozás, az első gólt eredményezett, és hát közel voltunk ahhoz, hogy meglegyen a második egyiptomi találat.
3: Courtois a 16. VB meccsén egy óriási védés a jobb alsóból tolja ki a labdát. 7 olyan találkozót tudott eddig lejátszani a 15-ből, ahol nem kapott gólt a 16-on, ugye ez már, ez a megállapítás nem igaz. Enzo Schifo-Ferite biztos sokat tudná mesélni a legendás belga játékosról, szóval az ő rekordjára hajt, ami a VB részvételeket illeti, vagy a legtöbb VB meccset illeti, 17-tel Schifo a belgák legendája az élen. Doku indulna meg, Doku, aki 5 gólt és 2 asszisztot jegyzett a selejtezőben, tehát a belgák nem véletlenül szeretnék őt folyamatosan játékba hozni. Jön az egyiptomi csapatkapitány Salah érdeklődni a brazil sporinál, mert hogy valaki, aki fölrúgta egyiptomi részről Dokut, ő kapja a sárgát, aki ezt pedig megteszi, ő Attia, az egyiptomiak 19-es számú játékosa televíziósra. Bocsánat, nem is ő volt, az Attia mellett megtolta, és Fatuk volt az, elnézést, televíziós lassítás sokat segített ebben. Ahmed Fatuk tehát a sárgalapos játékos, és marad továbbra is az egyiptomi vezetés.
6: Feri, hogy látod? Feri,
3: azt hittem, hogy akartál valami mondani, hogy nagy levegőt vettél.
5: Én majd kérdezni szeretnék tőletek, mert annyit kérdeztek tőlem, de én sose kérdezhetek.
3: Ne viccelj, te azért vagy itt, hogy kérdezzünk.
5: Nagyon köszönöm. Miért Tielemans a csapatkapitány, és miért nem De Bruyne?
6: Ha a következő megszólás az enyém lett volna, azt kezdtem volna elmondani, hogy ti gondoltátok-e volna,
3: na,
6: azt mondom...
3: Na megteszi, én meg addig elmondom, hogy mi történik a meccs, és akkor a hallgatók sem maradnak le semmiről.
6: Hogy belga kapitány, akkor az miért Tielemans, miért nem De Bruyne, vagy éppen Courtois. Na mindegy. A lényeg az, hogy Yuri Tielemans, aki néhány héttel ezelőtt az Aston Villával Európa Ligát nyert a Freiburg ellen, gólt is szerzett azon a mérkőzésen, ő birtokolja a kapitányi karszalagot. Lehet volt egy ilyen nem demokratikus választás ott az öltözőn belül a VB előtt, hogy ki lesz a csapatkapitány.
3: És azon hogy jött ki? Tehát, hogy valamit ki kellett hatni a pultra, és abból a Tielemans volt a legnagyobb?
6: A demokratikus alapján nálam De Bruyne lett volna.
5: Igen, meg ugye ezt nyilván nem feltétlenül kor alapján adják, de legtöbb esetben ez a tapasztalat. Viszont karakter is kell hozzá, de De Bruyne karaktere, hát én nem ismerem személyesen, de azért a sajtóhírek alapján megvan ahhoz, hogy csapatkapitány legyen. Van olyan edző vagy szövetségkapitány, aki nem szereti, ha kapus a csapatkapitány, és főleg azért mostanában van ebben logika, hiszen csak a csapatkapitány beszélgethet a játékvezetővel. De hogy miért nem De Bruyne, az számomra talány.
6: És biztos, hogy ő volt az elmúlt években, tehát tisztán emlékszem, hogy a katari világbajnokságon Kevin De Bruyne volt a csapat kapitánya. Meg hát ugye az elmúlt években, évtizedben ez abszolút jellemző volt. Az egyiptomi kapusnál Sobernél a labda, aztán maga mellé passz, egy 5 méterre tőle helyezkedik el. Ibrahim visszakapja, Sober kikényszerítőzik most De Ketelárét, ki háromszögelik, talán úgy érthetőbb, ha nem a futballszakzsargont használjuk. Visszamozog Attia Sobernek, Sober pedig előre íveli. Ezt rendre elvesztik ezeket a fejpárbajokat, most még csak nem is kellett beleérni fejjel, ugyanis Kasztány okosan és rutinosan kiengedte a labdát bedobásra, és már azt el is végezte. Yuri Tielemans, hát megénekeltük a nevét, pozícióját is, a csapatban elfoglalt szerepét az elmúlt néhány másodpercen, a kezdő körben vezetgeti a labdát, de az ellenfél tér felén jobb hátvédjéhez passzol, visszakapja Tielemans, talán ő szervezi mélységből, De Bruyne pedig egy kicsit feljebb, nála ott a karmesteri pálca, De Bruyne indul el, Tielemans nem adja neki a labdát, de Ketelárénak, nehéz szó, neki igen, aztán most már Endoy, Tielemans elpattan tőle, Doku visszaszerzi hamar, ki a jobb oldalra, Meunier is azért már hanyadik világbajnokságán szerepelt, ő még az aranygenerációnál is ott volt jobb hátvédként. Egy szabálytalanság, Fati került a földre, úgyhogy most amiatt áll a játék néhány másodpercig.
5: Egyébként egyértelmű, hogy De Bruyne följebb játszik, tehát ő a klasszikus tízes pozíció De Ketelár mögött, és én valamilyen szinten ezt meg is értem, hiszen az átlövéseiből azért lehet veszély, utolsó passz, gólpassz van benne, viszont az a fajta, hát úgymond kuli munka és az a fajta védekező munka az viszont távol áll tőle, meg valljuk meg őszintén, azért 34 évesen az ő játékpercét már nagyon komolyan menedzselni kell, és nem csak a játékpercét, hanem a pályán betöltött szerepét is. Egy picit szerintem tehermentesíteni szeretné Rudy Garcia, és ezért kevesebbet kell védekezni a talán 10-es pozícióból.
3: 21 méterről jött Ashmoor bombagólja, miközben Ferry De Bruyne szerepét elemezte teljes joggal. Addig itt az amerikai kollégák megleptek minket egy kis statisztikai mutatóval, egy laza 123 km/h bombácska, löketecske. A fejpályaprojek elvesztésére pedig csak annyit, ezt ifjú fiatal titánunknak szeretném jelezni itt a stúdióban, hogy tegnap éjjel a 8-szor nem mondtam el, hogy a japánok fejpárbart nem hiszem, hogy nyernek a hollandok ellen, és aztán a végén ott jött belőle az egyenlítés, úgyhogy óvatosan ezekkel a kifejezésekkel belga a helyzet. A labda a 16-os vonalánál, Onana lesz a lövés, visszateszi a bal lábára, ő nem lő, tovább teszi egyel, De Bruyne most az ívelés, Doku tisztán kapja, még egyel vissza, óriási luft! Nem sikerült eltalálni a ott középen
6: Trossardnak,
3: köszi Kristóf. Nem sikerült eltalálnia, az biztos, hogy ez egy szépen felépített, talán egy picivel a kelleténél jobban is túljátszott belga támadás volt, ami viszont biztos, és erről nem szóltunk, hogy Doku

0: rúgást a lábára, emiatt Belgium jöhet majd szabadrúgással. Az első félidő hajrájához közelítünk, ugye fixen 3 percet áll a játék, vagy minimum 3 percet áll a játék az ivószünetnél, úgyhogy minimum 3 perc hosszabbítás benne lesz a pakliban az első félidőben, ha csak nincs valami komolyabb szituáció. Az eddigi tapasztalatok alapján ennél többet a játékvezetők nem tesznek rá, úgyhogy mindent egybevetve mondjuk úgy, hogy egy szűk 10 perc, bő 5 perc, ami még hátra van az első játékrészből.
1: Egy egyiptomi labdaszerzés, egy rossz belga beadás után Munier oldalán a gólszerző próbál elszaladni. Assur, Munier szerel, bedobással folytatódik majd a játék, de lehet, hogy Assur kérni fog majd egy kis ápolás, viszont akkor le kell mennie majd egy percre a pályára. A jövő zenéje. Feri, hozzáfordulok, van egy olyan érdekes feltevésem neked, ezt mondtam neked a spanyolokkal kapcsolatban is, hogy center nélkül lehetem a futballozni, klasszikus center nélkül. Lehet egyáltalán nyerni vagy gólt szerezni? De Ketelare személyében a belgák megint csak nem egy klasszikus csatáról állnak föl, és hát látszik, hogy szenvednek is a belgák, mind a gólszerzés terén, mind a helyzet kialakítások terén.
2: Igen, ez egy nagyon jogos felvetés. Alapjában éve, ha van egy klasszikus center egy csapatnak, aki gólerős, adott esetben tud bontani, leköt két vagy akár három belső védő játékost, az egy nagyon-nagyon fontos személy és taktikai szempontból rendkívül fontos tényező. Gondoljunk itt mondjuk Haalandra vagy Harry Kane-re. Viszont Oyarzabal például nem csak azzal tudna a spanyol válogatottnak a hasznára lenni, hogy mondjuk klasszikus centerként a 16-oson belül szituációkat megoldja.
0: Hanem mondjuk például labdához ér, ami nem sikerült neki az első fél órában.
2: Igen, jó, így nyilván lehet így is fogalmazni, nagyon jó.
0: Nevezzük nevén a gyereket, hát ilyen nincsen. Hát a 96 óta írják ezt a statisztikát, 66 óta nézik ezt a mutatót. Nem volt az embernek, Oyarzabalnak labdaérintése 30 perc alatt. És úgy, hogy nem Argentína, vagy Brazília, vagy Németország, vagy valami bombaerős ellenféllel találkozott a spanyol csapat, hanem a legnagyobb tisztelet mellett is a zöldfoki köztársasággal.
2: Igen, de gondoljunk abba bele, hogy a pályatengelyét mondjuk 5-6 játékosra zárták. Tehát Oyarzabal nem két védőre jutott, hanem két védőre plusz 3 bezáró középpásra, de inkább 4 védőre. Tehát gyakorlatilag 4-5 ember vette folyamatosan körül, és ez nem csak az ő kritikája, hanem a társai kritikája is, mert ilyenkor ki kell mozogni oldalirányba, vissza kell lépni mondjuk a sorok közé, és ezzel is lehet hatékony centerjátékot nyújtani. Én inkább, ha már spanyol szurkoló lennék, vagy egy picit vagyok, akkor Fernand Torresre jobban haragszom, aki két ordítógó helyzetet is kihagyott.
1: Mind a ketten, Oyarzabal is.
2: Oyarzabal is, de egy ilyen mérkőzésen,
0: hát a Torresi az még nagyobb volt, gyerekek.
2: Hát azért az üres kapu volt. És ha valljuk meg őszintén, és ez most a belgákra is vonatkozik, tehát nem tértünk el a mostani mérkőzéstől, ma már egyre inkább úgy néz ki a futball, és egyre inkább ez a labdarúgás tendenciája is, hogy szinte mint a kézilabdába visszazárnak a csapatok a saját 16-osukra. Az imént volt egy szituáció, amikor Doku volt a szélén, 9 egyiptomi játékos volt a saját, nem a saját térfelén, a saját 16-osán belül. És az egy darab feltolt ékjátékos is 20-25 méterre volt a saját kapujától. Tehát itt nagyon-nagyon komoly 10-es blokkok vannak a 16-os környékén. Ez egyre kevesebb komoly gólhelyzet lesz, nagyon kevés olyan gólhelyzet lesz, amikor ajtóablakba viszed a kapusra, ha csak nem kontrajátékot alkalmazol. Tehát most azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy mondjuk ellenfél nélkül tiszta zicser legyen a belgáknak. Azt viszont egyre inkább, hogy egy egyérintéses beadásból egy egyérintéses gól, vagy egy kényszerítő után, viszont ha egy egyiptomi kontra utat találhat, abban viszont már van veszély, az egyiptomnak van egy térfelük kontrázni.
0: De Bruyne kapja a labdát, 43. perc a mérkőzésen, Doku a jobb oldalon. Doku kapott egyet hátulról, szerintem Doku széttárja a karját, hogy miért mehet tovább a játék, mehet tovább a játék. De Bruynének Feri monológia alatt volt egy vicces jelenete, de Ketelárt szoktuk mondani, hogy fenéken billentette, de ő nem fenéken billentette, hanem fenéken lőtte. Tehát kilőtte saját csapattársát a 16-oson belül. Belga szabadrúgás az első félidőből a rendes játékidőben, az utolsó perc előtt járunk, hiszen 43:05-nél áll az óra, vagy megy az óra, és akkor indul egy belga akció. Ketelare jön ki a 16-oson kívül, rá, abszolút nem a center helyén jelen pillanatban, mert oda most Tielemans csúszott be középre. Jön ki az egyiptomi kapus, és össze is szedi a labdát, aztán pedig már is a születésnapos Mo Salah-t választja. Salah tartja, két belga is ott van rajta, egyik sem tudja megakadályozni, hogy Salah tovább tegye a labdát. Aztán végül is a harmadik, hogyha jól láttam, talán Onana lába volt az, viszont mégiscsak a lecsorgót összeszedi.

0: Sadi, az egyiptomi csapat. Jobbról balra támad egyébként az egyiptomi válogatott itt az első félidőben, tehát az afrikai csapat bal oldalán a kispadokhoz közelebb eső oldalon érkezik meg a támadás most a belga 16-os csücskéhez, és alakul ki az álló háború. Mini az, aki el tudja egy pillanatra fejelni a labdát, de aztán utána Fatuh, ő szerezte meg, passzolná be középre, megbecsüli, megtartja a labdát az egyiptomi csapat, és most nincs olyan szórakozás belga részről, mint volt a gól előtt, most azért visszazárt mindenki, sőt, mi több ki is harcol egy szabadrúgást a belga együttes, valamelyik előre húzódó egyiptomi, talán Attia volt az, de nem vagyok be, bocsánat, Marmus volt az, aki szabálytalankodott, és így jöhetnek majd a belgák.
1: Egyébként, ha már centerről beszélünk a belgák esetében, van a belgáknak jó centerük, csak hát sérüléssel bajlódott mostanában Romeo Lukaku.
2: Így van, tehát és ettől függetlenül itt van, azért, a kispadon legalábbis mindenféleképpen.
1: Ha egészséges, biztos vagyok benne, hogy sor kerül a játékára.
2: Kicsit az az érzésem nekem, hogy ezek a nem klasszikus centerek, hamis kilencesek, mint hogyha még helyezkedni se tudnának ott annyira a kapu előtt, hiszen most, ahogy Kornél is mondta, De Bruyne telibe lőtte De Ketelárét. Spanyoloknál ugyanilyen volt a 80x. percben, hogy Lamine Yamal lövésébe állt bele Oyar Zabal. Tehát, mint hogyha helyüket sem találnák annyira. Viszont találja a helyét az egyiptomi jobb szélen Zico. Mire kimondom a mondatot, el is vesztette a labdát.
0: Ez egy bátor kijelentés volt, egy Európa bajnok játékos Oyar Zabal alkalmatlannak nevezni arra a posztra. De értettem, hogy mire akarsz kiukadni.
2: Ettől függetlenül az ő gólyával nyert Spanyolország Anglia ellen Európa bajnokságot.
0: Ezért mondom, hogy egy kicsit olyan furcsa volt, hogy mindezt egy magyar rádió stúdióból egy ifjú titán mondja.
1: Ez nem azt jelenti, hogy ők elfelejtettek futballozni, hanem egyre nehezebb a dolguk, mert egyre kevesebb a terület, ami rendelkezésre áll.
0: Én ezt akartam mondani, hogy amikor a kézilabdát szóba hoztad, a szívem minden szeretet elkezdett feléd áradni, mindaddig, amíg le nem húztad az egészet, hogy ez így nem jó.
2: 4 perc a jelzett hosszabbítás
1: egyébként. A védekező csapat szempontjából jó.
2: Az első félidő végén egy beadás, ott pattog a labda, De Ketelaere nem ollózik, Dokulő 12 méterről pedig köszöni szépen, fölé lövi. Ha már Lumenfield és NFL lehetne mondani, hogy erre a próbálkozásra az amerikai futballban 3 pontot adnának field goal gyanán, de a labdarúgásban természetesen majd egy egyiptomi kirúgással folytatódik a játék. Megvolt a belgák talán legnagyobb helyzete itt a ráadás momentumaiban.
0: Hát ez egy értékelésnél, ahol 1-10-ig lehet, egy 3-as se érne el ez a befejezés, ez annyira gyenge volt egy Doku szintű játékostól.
2: Van. Tehát nagyon lecsúszott Dokulók, talán nagy gólt szeretett volna lőni, pedig ott álltunk egyébként gyönyörűen a hosszú alsó, csak bal belsővel, jobb belsővel lehetett volna
0: passzolni. Gyorsan tegyük
2: hozzá,
0: hogy és Doku védelmében, hogy azért 2 egyiptomi védő repült be oda el, és volt egyetlen egy ütem vagy egy tized, ahol ellőhette ezt a labdát, és így egyébként hogy lecsúszott esélytelenül is próbálkozott. Ahogy említette Kristóf, valóban tehát 4 perc a hosszabbítás, a 4-ből pedig lassan 2 el is telik már. Doku az egyiptomi kispad előterében térül, fordul és hátra teszi a labdát.
2: Méghozzá Onanához. Onana pedig tovább teszi Meselenhez. Meselen oldalán indul a támadást, kiteszi oldalra Trosszára. Trosszár és Doku helyet cserélt nagyjából az első fél idő felénél. Doku visszament. Hát ha De Bruyne van a klasszikus 10-es pozíciójában, akkor úgy De Bruyne mellé. Na nézzük, Müné kiteszi oldalra De Ketelaerének. De Ketelaere vissza De Bruynének. Münével szeretne háromszögelni. De Bruyne rossz a passza, sikerül kikísérni. Eléggé vicces lenne, hogyha sikerülne. Tánc mozdulatok közepette fújja le a játékvezető ezt a Müné szabálytalanságot. Egyiptom a saját 16-osa mellől jöhet majd egy kifele szabadrugással. Az egyiptomiak vezetőedzője pedig az első helyen hozta ki természetesen az afrikaiakat a világbajnokságra.
0: Természetesen?
2: Miért természetesen? Ugyanis szerettem volna magamat javítani. Ettől függetlenül Egyiptom mindössze 2 darab gólt kapott a selejtező sorozatban, és 2 döntetlen szedett össze. 10 mérkőzésen 26 ponttal zárt, úgyhogy kiemelkedett és kitűnt mindenféleképpen a mezőnyből. A játékvezető pedig megviccelt, legalábbis engem, azt hittem, már le is fújja az első félidőt, de még megy a meccs. Omar Marmus a 16-oson belül, Marmus éles szögből, Kurtál természetesen ott volt, és védeni tudott, szöglettel folytatódik a mérkőzés.
0: Na, játszunk egy picit, kérdezem Bene Ferencet elsőként, Belgiumnak mennyi próbálkozása van, mennyi talált kaput?
1: Hát szerintem kaput általán nem volt még.
0: Nem volt, valóban?
1: Talán 4.
0: 7 jelenik meg, ugyanez az egyiptomiaknál 3-3. Mind a 3 kaput talált. Mind a 3 egyiptomi.
1: Hát ez a lényeg, nem statisztikát kell nyerni, a hatékonyság. És játszik is, hogy mit akar játszani Egyiptom.
2: És megint az európai csapat ellen. Jön egy szöglet. Az első
0: gólszerző.
2: Ásúr. elvégzi kicsiben, Szalát hagyta ki, Szalá viszont most kapja vissza, tudatos figura, tizatoson belül a beadás, kicsúsztatja Müné, az jó lehet még lövésre a második hullámban, megpattan a labda, még mindig ott van, a boxon belül labda, szeretné kikísérni, igen, ki is kíséri, Yasser, nem tudta utalérni azt Endoy, nem is Endoy volt, hanem Mesele. Úgyhogy jön egy újabb szöget, viszont a hosszabbítás utolsó másodperceit fújjuk, letelt a jelzete 4 perces, ráadás a 49-ben járunk, Mohamed Salah pedig kicsit sietve kocog ki, sőt a brazil játékvezető meg is sieteti Mo Salah-t, hogy végezze gyorsan, különben le fogja fújni. Láttunk már ilyet a budapesti BL döntőn, hogy Arsenal szöglet közbe fújta le a bíró a meccset. Salah középre, Courtois elcsap, megpattan a labda, rosszul jött ki a Real Madrid kapusa, vagy talán előtte megcsúsztatta, de Ketelare pontosan nem lehetett látni. A lényeg az az, hogy nem született újabb egyiptomi gól, tehát az első félidőben úgy megyünk pihenőre. Igen, elcsúsztatta De Ketelare Thibaut Courtois elől, lehet, hogy kommunikációs hiba történt közöttük. Tehát az első félidő úgy ér véget, hogy a 19. percben Ashour szerzett, Emma Ashour egy gólt, jó messziről, 25-ről megkínálta Courtois-t és szépen kilőtte a jobb alsót. Mohamed Salah, akinek ma van a születésnapja, pedig egy asszisztot jegyzett ezzel. Elmegyünk most egy szünetre, 15 perc múlva jön a folytatás, Egyiptom, Belgium a félidőben 1-0.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról szóló törvénymódosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, Atlantában. És ha már spanyolok, a válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a labdarúgó világbajnokságon. Megbízott kapitányként Mondher Kebaire veszi át az együttes irányítását. 3 ajánlat érkezett a mai határidőig a labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, 1 pedig a határon belülről érkezett. Minden távon teltházban. Így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is teltházban. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét. Megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, külön választaná a rádió, televíziós, közszolgálati média szolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, valamint biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Közlekedés. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon kigyulladt korábban egy munkagép. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkákat befejezték, miután a helyreállítási és mentési munkák hosszabb időt vesznek igénybe, a hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton.
3: Időjárás.
4: Estig még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcs hőmérséklettel.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ahogy ezt a délutáni élő közvetítésünkben hallhatták, Spanyolország nem bírt az újonc zöldfoki köztársasággal, és 0-0-ra végzett csak a spanyol együttes, és ahogy az nso.hu-n olvashatjuk, Mikel Oyarzabal a VB történelem első olyan játékosa lett, aki nem ért labdába a mérkőzés első 30 percében, nyilván erre nem túl büszke sem a játékos, sem a spanyol válogatott. További részletek is olvashatók minden bizonnyal a Nemzeti Sport holnapi nyomtatott lapszámában. A részleteket Elpap Istvántól halljuk.
3: Szia, hát bizony, a spanyol blamát nyilván bőségesen tálaljuk, mint ahogy, hát hogy a belgák hogyan végeznek, azt egyelőre még nem tudni, de ha esetleg nekik sem sikerül, már pedig az erre utalnak a jelek, akkor azt is. Borsos László Mexikóban egy olyan várost talált, ahol egyáltalán nem érdekli az embereket a VB, és nincsen VB láz, szerintem ez ott kuriózum, ennek kicsit utána is jár, de persze bemutatkoznak holnap a franciák, az argentinok, és szép lassan most már ugye mindenki, mert lassan zárul az első kör, minden meccsel bőségesen foglalkozunk, nem csak futball van a világon, hanem például kézilabda is. Per Johansson, a Győri Aldujeto KC női csapatának vezető edző adott egy majdnem egy oldalas nagy interjút, egyfajta évad értékelő interjút, amelyben például azt is elmondja, hogy ő Győr után már nem akar sehol se edzősködni, már legalábbis klubnál biztosan nem, mert annyira jól érzi magát, és biztos benne, hogy a triplázás az össze fog jönni, ami most ebben az évben ugye a BL miatt nem jött össze. De Guzi Blankával van egy nagyobb beszélgetés, aki ugye világkupa versenyet, azt mondta, hogy a párizsi olimpiát idézte neki, akkora volt a hangulat, mert ott volt mindenki, akit szeret, meg akit ismer. Ez ott USA-ban egyébként valószínűleg már elég is egy nagyobb hangulathoz. És Burján Gergely pedig a BL győztes Barcelonét, a magyar válogatott légiósa, meg arról beszélt, tulajdonképpen nem is voltak esélyesek, és még most sem nagyon hiszi el, hogy megnyerték a Bajnokok Ligáját.
2: Pisti, árulj el egy kulisszatitkot, amikor megy a világbajnokság a Nemzeti Sport szerkesztőségében, milyen a hangulat? Ilyenkor mindenki letesz mindent, és a tévé előtt nézitek a meccseket, vagy azért folyik a munka közben?
3: Hát akkor nem készülne el alap, tehát én mondjuk konkrétan egy meccset láttam eddig 0-90-ben, az a német Curaçao volt, egyrészt meg érdekelt a németek miatt, másrészt pedig olyan időpontban volt, hogy az még belefért, de nem, hát meccsnézésről nincsen szó. Éjszaka, aki bírja, annak van.
2: És a spanyolok döntetlennyire mi volt a reakció? Gondolom, hogy nem sokan vártak ilyen eredményt.
3: Hát ez viszont egyöntetű volt, hogy persze vannak azért spanyol rajongók, mert szép számmal, de mindenki, aki nem az, az úgy szurkolt az zöldfoki szigetek csapatának, hogy öröm volt nézni, én magam is egyébként, ami nem jelent semmit, mert szerintem az zöldfoki szigetek ugyanúgy ki fog esni, spanyolok meg ugyanúgy tovább fognak jutni, de azért nyilván ennél sokkal-sokkal több kell, hogyha komolyan szeretnének valamit elérni ezen a VB-n.
2: Talán ne elárulhatjuk, hogy a németek a te egyik kedvenc csapatod. Akkor mit szóltál, amikor Curaçao döntett, vagy hát egyenlített, és néhány percig döntetlen volt az állás?
3: Hát semmit, a németek minden meccsen kapnak gólt. Emlékszem, amikor Costa Rica ellen játszották a nyitó meccset, 2006-ban nyertek 4-2-re, ott is aztán Vancho prugott két gólt, úgyhogy ez benne van a pakliban, ráadásul ez egy pekes dolog volt biztos. Én biztos voltam benne, hogy egy 7-8 góllal nyernek, a németek végül 6-tal nyertek, de tényleg két meccsre mondtam a német Curaçaóra és a spanyol zöldfoki szigetekre, hogy óriási különbség lehet.
2: Na most az egyik bejött.
3: Az egyiken egy minimális különbség sem lett, a másikon tényleg óriási különbség lett, de hát ez nem lesz ez mindig így, mert mondjuk Elefántcsontpartot vagy Ekvádort nyilván nem verik meg a németek 6 góllal, de hát, hogy tovább, ezzel gyakorlatilag tovább is jutottak a csoportból, mert ilyen gólkülönbséggel, meg 3 ponttal már biztos szerintem, hogy bent vannak a legjobb 8-ban, nem itt ez lenne a céljuk, hogy számolgassanak a csoport 3. helyért, de adott esetben azért is számít.
2: Így van, láttam egy olyan egyenletet, hogy ugye anno a németek 7-1-re verték a brazilokat, most 7-1-re Curaçaót, úgyhogy Brazília Curaçao 0-0, tehát valami ilyesmi levezetés volt. Mit jósolsz a belga-egyiptomi párharc második fél idejében, mi fog történni? Ugye 1-0-ra vezetnek az egyiptomiak most.
3: És egyébként úgy rendben is vannak, meg keménykednek, amennyire kell, nem érzem én ebbe a belga csapatba az átütő erőt, aztán persze egyetlen jól általált lövéssel minden fordulhat. Nem tudom, tehát ahogy a svájciak is végig tilitolizták a Katar elleni meccset, a spanyolok is tulajdonképpen nem tudtak ritmust váltani az zöldfoki köztársaság ellen, és most a belgákban sem látom egyelőre, hogy hogy tudnának. Nem tudom, hogy hát annyira hosszú ez a VB, tulajdonképpen még ez is belefér, de azért mondjuk vereséggel kezdeni, az már nem annyira jó alaphelyzet, mert akkor már a csoport elsőség nagyon távoli, csoport másodikként már a kieséses szakaszban is esetleg rögtön olyan ellenfél jön, akitől tartani lehet, úgyhogy az észnék elleni a csapatoknak, hát gondolom a belgák mindent meg fognak próbálni, de mondjuk ha úgy játszanak, mint az első fél időben, akkor ezt a meccset nem fogják megnyerni.
2: Meglátjuk, már jönnek a csapatok ki a pályára, Elpap Istvánnak köszönjük szépen, mi pedig kapcsolunk kollégáinkhoz, Németh Kornélhoz, Szalai Kristófhoz és a szakértőhöz, Bene Ferenchez.
0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Egy fél időt követően az egyiptomi válogatott 1-0-ra vezet Belgium ellen. A csapatok, ahogy Szabó Szilvia is említette, már ott vannak a pályán, de hát azért ezek leginkább már, mint a játékosok, akik visszatértek időben, ők a belga játékosok, az egyiptomiak ezekben a pillanatokban érkeznek. Bene Ferenc viszont még nem tudta elmondani a teljes első félidőről a véleményét, úgyhogy Feri, pótoljuk ezt most, kérlek.
5: Az egész világbajnokságra jellemző, hogy nem csak a előzetesen esélytelenebbnek vélt csapatok, hanem nagyjából az összes csapat, főleg amelyik bármilyen sikert akar elérni, az elsősorban a védekezésből indul ki, a védekezés stabilitásából. És bármennyire szeretjük mi semleges szurkolók a látványos támadó futballt, azért az eredményt az mindig az egyensúly és főleg a védekezés hozza. Tehát erre a mérkőzésre is az a jellemző, hogy az egyiptomi válogatott a saját védőharmadát megszállva nincs egyetlen egy olyan játékos, aki kimaradna a védekezésből, a támadók is a saját térfelük közepére visszahúzódva védekeznek, egy blokkba, lezárva a területeket, lezárva a mélységi passávokat, és elszívva azok elől, a sztárok elől, akiket látunk hetente többször is, akár bajnokok ligája szinten, vagy top bajnokságokban, mondjuk Doku, vagy De Bruyne, vagy Trossardról beszélek, akik szenvednek, mert nincs területük a képességeik előtérbe hozására, tehát gyakorlatilag nem tudnak olyan szabadon futballozni, ahogy szeretnének. Nyilván hozzá vannak ehhez szokva a topbajnokságokba is, de itt azért hozzájön az éghajlat is, meg hozzájön a VB hangulata, úgyhogy nincs könnyű dolguk a csapatoknak.
6: Mondjuk, ha valaki, akkor Jeremy Doku egyébként pont hozzá lehet szokva, mert hát ő, ha valaki, akkor ő ott a Manchester City-ben rendre a legkettőzen alkalmanként lehármazva kell, hogy megverjen egy-egy védőtársát. Rudi Garciát sokszor látjuk, érdekes az outfitja, a kinézete. Hát olyan Vince Kompany is, a Bayern München vezetőedzője, ezt tudnám hasonlítani, hogy elegáns, de sapka, baseball sapkával Rudi Garcia. Ugye ő talán az AS Rómában futotta eddigi legeredményesebb edzői karrierét. 2013-tól 16-ig volt a fővárosiak vezetőedzője, még Francesco Totti is beletartozott abba az érába, amikor Rudi Garcia ott edzősködött. Aztán volt ő az Olympique Marseille, majd a rivális Olympique Lyon vezetőedzője is, egy kis szaúdi kitérő után tért vissza a Napolihoz, és 2025 óta Belgium szövetségkapitánya Rudi Garcia. Volt idő elmondani, ugyanis a belgák hátul próbálták kihozni a labdát, több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerrel, de Ketelare engedte ki az oldalvonalon túlra a játékszert. Münié az, aki érdekes hajviselettel az elmúlt évekhez képest, de ott van ugyanúgy 15-ös messzámmal a pályán. Nem volt csere a belga csapatban. Jeremy Dokut faltolják, és akkor indulhat egy újabb belga támadás itt a második félidő legelején.
4: A magyar zöldfoki kettős állampolgár Stopirát nem tudja überelni, ugyanis ő a VB-n piros hajat villantott. Ezt csak mondom, hogy azért az extrém hajviseletek természetesen a lelátón is megjelennek, ott azért egészen komoly dolgokat lehet látni a közösségi médiában, de Stopira esetében a pályán is hátra kerül az egyiptomi kapushoz a labda, és a belgák most a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál szedik össze. Trossard gyorsan elvégezte a bedobást, Doku ugyan a földre került, Doku reakciójából pedig arra következtetek, hogy a brazil játékvezető nem azon az állásponton van, mint a belga csatár, hogy ez egy szabadrúgást megért volna, hanem ebből csak bedobás lesz, és a bedobás is az egyiptomiaké, úgyhogy a belgáknak semmi köze nem volt ehhez a labdához. Zik Szakó helyett a gólszerző Ashour az, aki elindul és ad egy jó labdát. A 16-oson belül egy egyiptomi lehetőség. Lepattan, kétszer is lepattan a blokkról. Hú, micsoda kezdés itt a második félidő elején, és megint a semmiből, hogy ugye két-három passz után egyszer csak ott voltak.
5: Van még egy örök törvénye a labdarúgásnak, az a csapat, amelyiket meg lehet kontrázni, az rendszeresen kikap. Tehát most nagyon-nagyon sebezhető az ellentámadások során a belga védekezés. Egész egyszerűen hiába támadnak meg dominálnak, a labdavesztések után Egyiptom gyorsan megy át támadásba, és nagyon-nagyon sebezhető a visszatámadások, illetve a visszarendeződések során Belgium. Teljesen szervezetlen a védekezésük, rendszeresen rendezetlenek, úgyhogy ezen mindenféleképpen változtatniuk kell, mert így újabb egyiptomi gól is benne van a mérkőzésben.
4: Az egy szerencséje van Belgiumnak egyébként, bármi is lesz ennek a meccsnek a végeredménye, de azért jó eséllyel Irán és Új-Zéland ekkora falat nem lesz, vagy ennyire rágós falat nem lesz, tehát hogy azért akármennyire is rosszul játszanak, mert most per pillanat egyértelműen kimerem jelenteni, hogy minimum nem játszanak jól, de szerintem belga szinthez képest rosszul is játszanak Rudi García tanítványai, de hogy azért Irán és Új-Zéland.
6: Ne becsülde, azért őket se az elmúlt meccsek alapján.
4: Rendben.
6: Nem európai országokat.
5: Igen, igaza van Kornénak, meg neked is, de ugyanakkor ez a probléma szerintem a szövetségi kapitányok, és itt Fuente is ezzel küzdködhet, hogy adott esetben azt gondolják ezek az esélyesebb csapatok, hogy ebből a csoportból így is is tovább jutunk, majd csak megoldjuk valahogy, viszont ez elveszi a fókuszt a mérkőzéstől, és jelenleg ez a belga válogatott sem tempóba, sem szervezettségbe, sem megoldásokba nem elég éles, úgy látom.
6: Endoy a labdával. Átlépi most a félpályát, az egyiptomi térfél felénél passzolja vissza Münihéhez, Onana, Doku teljesen bemozdult, most már középre Jeremy Doku egyáltalán mindenféleképpen föladta ott a bal szélső pozícióját, azt átadta Leandro Trossardnak, az Arsenal szélsőjének. Dokut faltolja Omar Marmus, ugye csapattársak ők a Manchester City-ben, jól ismerik egymást, bár így a pályán egymás ellen talán még nem találkoztak soha, sőt egészen biztos. Kevin De Bruyne a labda mögött 35 méterre az ellenfél kapujától, onnan azért nem lehet rárúgni, ha csak nem játszana Szoboszlai Dominik a belga válogatottban, de szerencsére nem játszik, úgyhogy Kevin De Bruyne, ha csak nem lepi meg majd az egyiptomi védelmet, akkor ezt nem fogja rálőni onnan, de nem is úgy helyezkednek a belga játékosok. De Bruyne maga mellé passzol egy körönpasszal, átvéd társát hozza játékba, Kasztány, ő pedig Trossard lesz a beadás, nem lesz, Zico szépen lemozogja Trossard lövőcselét, egy tiszteletkör Leandro Trossardtól 25 méterre az ellenfél kapujától leszerelik. Nagyon magabiztosan, aztán visszakerül jó helyre a labda, Jeremy Doku saját pozíciójában, a 16-oson belül Doku oldalról, bal széle Doku, még mindig cselezget Doku, meg tudja verni az emberét, nem tudja megvernie. Megint az egyiptomiak 8-9-en körbevették saját 16-osuk előterét, sőt a saját 16-oson belül védekeztek. Nem tudott mit kezdeni Jeremy Doku ezzel a lehetőséggel. Omar Marmus lesen nem tudja neki Ashour adni a labdát, nem úgy, mint Salahnak. Salah futta előre, Thibaut Courtois szintúgy, Courtois jön, keresztezni tud, és aztán visszarúgja a labdát a mezőnybe. De Ketelára jól csúszta, Tielemans most nem áll meg a játék, jó néhány perce, másodperce, mire kimondom, a játékvezető sípjába fúj, úgyhogy De Ketelára majd egy szabadrugásra hozza újra játékba a labdát. Az 51. percben járunk, amikor is 1-0-ra vezet Egyiptom Belgium ellen.
4: Feri, egy kis generációs különbséget azért éreztem Kristóf Iminti mondatánál, de mennyire jól esik az, hogy egy világbajnokságon, egy szabadrugás szituációnál Szoboszlait említi, azért ez, nem tudom, 20 éve hol fordulhatott volna elő, hogy egy ilyen jellegű mérkőzése, még akkor is, hogyha egy kicsit tudom, hogy Kristóf szeret azért a szavakkal virtuózkodni, és némi nemű, hogy is mondjam, humoros része is volt ennek, de azért önmagában, hogy fölmerül, ez mennyire jól hangzik már?
5: Igen, az kétségtelen, hogy az elmúlt évek során azért elkáprasztottnak minket, mondjuk 40 pluszos futballszurkolókat a magyar válogatottnak a játékosai. Hát ilyen elképzelhetetlen lett volna, hogy világszinten akkora világsztárunk van akit hát a világ
4: szóba
5: legjobb szabadrugás
4: körülmények között emlékenek. Tehát, hogy fölmerülhet. Ez ugyanaz, amire mindig rácsodálkozok közben. Bocsánat, mondjuk el, hogy a belgák kiharcoltak egy szabadrúgást 18 méterre, 17-18 méterre a kaputól, és Kevin De Bruyne már ott van a labda mögött. Szóval, ahogy én rácsodálkozok arra, hogy a mai fiataloknál, ha meghallják azt, hogy Manchester, akkor eszébe se jut, hogy ez a United-et jelenti, hanem hogyha csak annyit mondasz, hogy foci és Manchester, az City.
5: Igen, régen meg akkor ünnepünk.
4: Na ne viccelj, hát amikor az vagy nekünk, hogyha igen. azt mondjuk, hogy csak, hogy Manchester, eszembe ne jutna a City-t mondani. Na mi, most... bocsánat Feri, mindjárt csak menjen le a szabadrúgás, mert hogy óriási.
5: Igen, de aki... hogy a legjobb helyről van, tehát ha választani lehetne, lehetne, én oda tenném le a labdát. Pont a bal összekötő helyén, 18-20 méterről tökéletes szabadrúgás.
4: Na, Kevin De Bruyne a labda mögött.
6: Kevin De Bruyne, a Napoli középpályása, nem egyszer láttunk már onnan, hogy ő belőtte. Ugye ez pontosan az az összekötő szög, amely egy jobblábas, ilyen rugó technikai játékosnak tökéletes. Most kap engedélyt, Kevin De Bruyne, kivár, most szalad neki, De Bruyne elő, jól megy a labda, kapufa! Kevin De Bruyne, nagyon közel volt az egyenlítéshez Belgium, de nincsen meg az egyenlítő találat. Kevin De Bruyne pontosan úgy lőtte el, ahogy arra lehetett számítani, ezért is hallgattunk el. Betűdött érte az egyiptomi a kapusa, nem ért volna oda, de most szerencséje volt az afrikaiaknak, kisegítette őket a kapufa.
4: Sobeir úszik a levegőben, de itt valóban sok köze nem lett volna hozzá. Ez egy 10 centivel beljebb megy ez a lövés, akkor a belga válogatott egyenlít. A kapufa szélét súrolja a labda, úgyhogy lehet, hogy mondjuk 15-tel kellett volna beljebb menni. Érdekes, hogy a sors fura fintor, amiközben jön egy egyiptomi kontra, és Salah teszi tovább a labdát, szépen lábról lábra épül az akció, kiharcol Egyiptom egy újabb szögletet. Döbbenetes mutató, hogy csak Egyiptom végzett el szögletet a mérkőzésen. 0-5 a szögletarány. Szóval érdekes játéka ez a sorsnak, hogy a hollandok kétszer is a kapufa belső élét találták el a japánok ellen, és ebből szereztek két gólt. Itt ugye a kapufa külső éle ilyen szempontból nem tud segíteni. Mo Salah, és egy egyiptomi szöglet, a második félidőben az első, összességében az ötödik a rövidre, ez veszélytelen volt. Azért, hogyha valaki azt mondja nekem a meccs előtt, hogy lesz olyan szakasz a meccsnek, hogy a szögletarány 0-5, és az egyiptomiak végeznek el csak szögletet, minimum kikerekedett szemmel néztem volna rá, az biztos.
6: Így van, aztán Rudi Garcia is megunja majd ezt a tilitolit és ezt a vesztett helyz mérkőzés állást, ugyanis kettős cseréje szánja el magát a belgák mestere. Azért az is érdekes, hogy Mohamed Salah milyen teljesítmény nyújt itt az egyiptomiaknál, és hogyha nem tudom, van egy olyan összefüggés, aztán majd ezután rátérek, 16-osan bele egy egyiptomi támadás, Meselen próbál becsúszva szerelni, és szerel is. Meselen ki tudja hozni a labdát, ki, de valahogy nem úgy, ahogy akarja. Újra elveszti a labdát, Belgium a 16-oson belül pattog a labda, egyiptomi beadás, Salah feje, Courtois belekap, ott az ígyszer, oly, de hova lőtte keresztbe, lövi Ásúr. Hát közelebb volt a duplához Ásúr, mint ahhoz, hogy ezt kihagyja, és ehhez képest nem az, hogy helyzet, nem az, hogy kirúgás, bedobással folytatódik a mérkőzés.
4: És gondoljátok bele, hogy a nehezebbet 21 méterről milyen gyönyörűen és szépen megoldotta. Ez meg mennyi volt? Az ötös csücskéről, a jobb összekötő helyéről, befelé húzódva az ötös csücskéről, teljesen tisztán, senkitől sem zavartatva, hogy egy régi klasszikust idézek, jó lövés,
6: bedobás. Igen, pont azt akartam mondani, hogy észrevettétek-e már azt, hogy ha egy játékosnak születésnapja van egy nagy mérkőzésen, az rendre gólt szerez. Az elmúlt időszakban több példa is volt erre, hát Mohamed Salah most nagyon közel járt ehhez, kár, hogy nem tudtam elindítani ezt a gondolatmenetet. Azt viszont muszáj elindítani, hogy Rudi Garcia cserél, ahogy már mondtam, elhagyja a pályát 21-essel Kastány, az ő helyére érkezik 23-assal Raskin, a Rangers játékosa, és lejön még 24-essel Onana, az Aston Villa, légiósa helyette pedig ötössel a Brightonnak a középpályása, védője De Kuiper. A pályán, hát nem mondhatni, hogy Rudi Garcia előre fele cserélt volna.
5: Igen, de előbb említettem, hogy a kontratámadásokban életveszélyes Egyiptom, és ugye ez a Cruyff óta, amikor egy csapat vereségre áll, sokszor védekező középpályást kell cserélni, vagy a középpályába kell belenyúlni, hogy minél többet legyen náluk a labda, és több esélyük legyen a támadások befejezésére. Talán ez lehet az alapelv.
4: Kastánynál ráadásul volt egy sárgalap is még, ami biztos, hogy belejátszott abba, hogy lekapta a pályáról.
6: Doku, ő forgolódik most a saját tér felén, és megint szerelik Jeremy Dokut, hihetetlen milyen elszántan Fati ment most oda, és elkövetett két szabálytalanságot is, taktikait, de Ketelárét faltolt a másodjára, jöhet egy belga szabadrugás. Tillemans mélységből talán ő nem tud olyan labdákat adni most előrefele itt a második fél időben, mint amilyeneket például De Bruyne tudna, vagy amit Rudi Garcia elvárna az Aston Villa középpályásától. Hozza a labdát Endoy, a belgák belső védőjénél, tehát most hátulról építkezik megint az európai válogatott. Visszamozog a labdáért, most 23-assal a frissen beállt Raskin, ugye ő a Rangers középpályás a Skóciában, nem lett bajnok, nagyon messze is volt tőle, de Ketelára, ő meg kihelyezkedett most oda oldalra, jobb oldalra, Münié, jobb hátvéd pozíciójában, Münié lekettőzik, elveszi tőle a gólszerző, nagyszerű mozdulattal Asúr, és már sikerül is kiemelni az egyiptomiaknak. Endoy kapja vissza, most kicsit berendezkedhetünk arra, hogy Egyiptom beáll védekezni a saját 16-osa előterébe, és a kézilabdát már többször is mondtátok, kézilabdás módszer szerint jobbról balra, balról jobbra elkezd adogatni Belgium, meglátjuk a jövő zenéje. Az 58. percben, ami biztos, hogy Asúr góljával 1-0-ra vezet Egyiptom.
4: Na valljátok szint, urak, majd a következő belga támadás után, most pont kimegy a labda, de kiment, jó van, az asszisztens hosszú gondolkodás után végül is csak befújja, hogy mi a hajnali program, kinek mi a hajnali program.
6: Hát én mivel eddig az összes elhatározásom volt, hogy megnézem az összes VB meccset, eddig ezt tartottam is, úgyhogy nekem mérkőzésekkel Szaúd-Arábia Uruguayjal fog telni, illetve a hajnali összecsapással majd.
4: Na, ez ügy, tugrod ki a nyuszi a bokorból, hogy sejtésed nincs, hogy mi a hajnali,
6: Irán,
4: ha tudnád, hogy mi az, akkor biztos, hogy nem mondtad volna ezt. Feri, mi a helyzet ezzel az Irán-Új-Zélanddal?
5: Én, ha az estémet kérdezed, akkor...
4: Ne, a konkrétan a most hajnalt kérdezem. Hajnali háromkor az Irán-Új-Zéland mérkőzésen oda mehetek-e, és láthatom-e azt, hogy te fölkapcsol villany mellett a tévét, bekapcsol
5: és
4: nézd.
5: Tettel arra, hogy elkötelezett vagyok a VB iránt, és eddig az összes mérkőzést vagy magamnak, vagy a Nemzeti Sportrádiónak elemeztem, és ma 4 óra 30-kor keltem a reggeli műsor miatt, úgy fog aludni, mint a bunda.
4: Közben egy belga helyzet, de Bruyne a 16-oson belül, de szép felvezetése volt ennek a gondolatmenetnek. Na és akkor jöhet egy egyiptomi akció. Lehet, hogy Egyiptom eldönti, pedig még nagyon sok van hátra. Megint egy veszélyes afrikai kontra. Gyönyörű akció fut végig, Marmoush! Középen egyébként jött Salah, ha egy picit benéz, de hát a hal nem játszik. És megint egy olyan kontra, hát Feri azt mondta, Bene Ferenc állandó szakértünk, hogy az a csapat, amelyiket meg lehet kontrázni, az nagyon nagy bajban van. Ezt a belga csapatot most nagyon könnyen meg lehet kontrázni a mai napon.
5: Pontosan így van, és ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, hiszen ez egy taktikai sebezhetőséget jelent, ami azt jelenti, hogy hát nézzük meg, Egyiptomot nem lehet megkontrázni. Folyamatosan, rendszeresen 5-6 játékos a labda mögött van, amire a belgák átmennek támadásba, rendszeresen az egész csapat vissza tud zárni, nem találják a fogást, ugyanakkor minden labdaszerzés után Egyiptom 1-2 másodpercen belül az ellenfél térfelén van, és rengeteg 3-3-3 a 2-4-4 ellen játék alakul.
6: Doku a 16-oson belül, mekkora csel Dokutól elesik, az szerintem nem lesz 11-es. A játékvezető nem is mutat felé semmit, inkább hátat fordít, és elindul a középkör fele. Nagyszerűen tudta megjátszani a jobb oldali védő pozíciójából. Ha jól láttam, akkor Endoy vagy Münié volt az, és Doku fantasztikusan leveszi a 16-oson belül, Attia mellett esik el, akinek már van ugye sárga alapja. Nézzük csak, Doku eltolja a labdát, van-e kontakt, hát nagyon esni akar Jeremy Doku. Az lehetett látni, hogy ő borulni szeretett volna, 11-est akart kiharcolni a játékvezető rá sem hederét. Folytatódik a mérkőzés, de Ketelare próbálkozik a 16-oson belül, Tielemans lop labdát. Lehet, hogy nem volt lesen, de Ketelare, az asszisztens zászlaja lent marad, most már olyannyira nem marad lent felemelni, de nem lesz miatt, hanem szöglettel folytatódik a játék. Itt van az első belga szöglet a mérkőzésen, a 61. percig kellett erre várni, viszont nem de Ketelare fogja elvégezni, hanem ha jól látom, Kevin De Bruyne az, aki kikocogott ugye oda elvégezni azt a sarokrugást, aztán lehet megcáfol majd engem egy közeli, és aztán pontosabb információval lehet szolgálni. Egy közeli kameraállás. De Bruyne, úgyhogy jól lehetett látni a távoli kameraállásból is. De Bruyne jön a szögletbe, Müni elől elfelejék, Tielemans távolról! Azt a mindenit neki! Hát lehet, hogy ez a VB egyik legszebb gólja lett volna, ha gyengébbik lábbal, 20-ról kapásból így visszalövi Tielemans, és még be is akadt volna. Minden esetre az állás az marad 0-1 Egyiptomnak, a mérkőzés pedig lassan elér a második időkéréshez, hidratációs szünethez. Addig még van néhány minutum, a 62. percben járunk, 1-0-ra vezet Egyiptom Belgium ellen.
4: Kihasználjuk majd mi is a hidratációs szünetet, és Kristóffal megtehetjük, hogy ez magyarul ivószünet, és próbáljuk a magyar megfelelőjét megtanítani az ifjú titánnak, hogy ezt a jövőben így használja. Most viszont egy belga helyzet kibontakozóban. De Bruyne úgy, de gyenge lövés 15 méterről, a jobb oldalról jön középre a labda. De Bruyne senkitől sem zavarta, tehát teljesen középre lövi. Egyelőre ez a lövés teljes mértékben megmutatja a belgák egész mérkőzését. Ott van végre egy helyzet, és senkitől sem zavartatva, teljesen középről, 13, 14, 15 méterről középre a kapus kezébe.
5: Nem volt könnyű szituáció, mert ugye pattogott a labda, tehát drobbok kellett elrúgnia, de hogyha tisztán eltalálja, akkor az biztos, hogy nem megy középre, és biztos, hogy nem a kapus könnyed csemegéje lesz. Egyébként taktikai szempontból egy picit kezd éledezni a belga válogatott, és ez abban nyilvánul meg, hogy a széleken egyre többet kerülnek az egyiptomiak mögé, és ami tudatos volt ebben az iménti szituációban, hogy nem közvetlenül az ötös környékére adták be fejpárbajra a beadást, hanem a második hullámba érkező De Bruynének. Ez taktikai szempontból egy parádés megoldás volt. A vége hiányzott csak.
4: Doku most már a labdával a 16-oson belül, és ha egy üzlet beindul Jeligére, jön a második belga szöglet. Ez azt jelenti, hogy a második félidőben sarokrúgások tekintetében jobban állnak a belgák, hiszen a részeredmény 2-1 nekik, összességében viszont ilyen tekintetben is Egyiptom áll jobban. Most jön egy ívelés, ez könnyed zsákmány az afrikai csapat kapusának, aki egyből bombázza is előre a labdát. Hát az mekkora struszpoén lenne, hogyha a születésnapos gólpasszal zárna, hogy Mohamed Salah ünnepli a születésnapját a mai napon. Az ő irányába ment volna a labda, ez is egy teljesen tudatos döntés volt. Az egyiptomi kapus pedig azt mutatja, hogy a kirúgás közben talán Doku odaléphetett neki, és odapakolt egy nem feltétlenül szeretett csomagnak nevezhető csomagot. Úgyhogy emiatt áll most a játék, és bizony, még ahhoz még odébb vagyunk, vagy attól még messzebb vagyunk, hogy már most el lehessen rendelni ezt az időkérést, vagy ezt az ivószünetet, hiszen a 64. percben jár a mérkőzés, és föl is támad gyorsan az egyiptomi a kapusa. Ki az, aki még jöhet? Mind a kettőtökön szól a kérdés, ami részben költői, részben nem. Belga részről, aki esetleg tud megváltást hozni, majd mindjárt megválaszolhatjátok, de egy egyiptomi támadás, jön egy lövés, megpattan! Onana, nem is Onana volt az, mert őt már lecserélték, Marmus lövésénél az egyik belga védő, Courtois elrepül, óriási mázlia volt itt most Belgiumnak. Courtois jobb alsóban fekszik, Marmus lövése meg a kapu bal oldala mellett nem sokkal megy mellé, és akkor jön egy újabb szöglet a mérkőzésen. Ez most már az egyiptomiak 6. sarokrúgása lesz. Salah kicsiben ezúttal, vagy ezúttal is. Most jön az ívelés középre. Nincs lövőhelyzet, nincs fejelési lehetőség. Lehet viszont a bal oldalról visszatenni a labdát. És laposan megy középre. Ezt viszont most elhárítja a belga védelem. Na, ki az, aki jöhet Belgium csapatába és hozhat megváltást?
5: Nyilván most már nincs nagy kockázata, Lukakut mindenféleképpen várom, hiszen center pozícióba kell egy olyan játékos, aki egyrészt gólerős, másrészt a beadásokra tud érkezni megfelelő fizikummal, harmadrészt azért leköt 2-3 játékost.
4: Feri, ezt csak azért tettem fel ezt a kérdést most, hogy egy kicsit fürödhess saját magadban. Mi történik a pályán, kérlek, mondd el te a hallgatóknak.
5: De Ketelár helyett Lukaku érkezik. Egyébként Kristóf elmélete is, hiszen nem volt meg a megfelelő centerjáték a belgáknak, úgyhogy De Ketelár nem volt eléggé hatékony. Egyébként Lukaku beállítása azért egyfajta direktebb játékot is feltételezhet a belgák részéről, ráadásul a beadásokra való érkezéseket is.
6: Müné beadja, ott van Lukaku az első labda érintéséből! Romelu Lukaku köszöni szépen, fogadja a pacsikat, Belgium egyenlét! Hát ennyi! Ennyi, hogyha van egy csatára egy csapatnak. A 66. percben Romelu Lukaku fél perccel azután, hogy pályára lép, kiegyenlít Belgiumnak.
4: Ez szerintem még fél perc volt.
5: Ez elképesztő. És
4: volt a svéd, beszéltük... a svéd meccsen volt talán az egyik svéd játékos, aki úgy jött be, ugye, hogy bejött és pár másodperc.
5: Így van, első érintéséből.
4: Szerintem ez még gyorsabb volt. Tehát itt ez még időbe se telt el annyi. Bejött és onnantól kezdve a jobb oldalon egy belga támadás lesről szó sem lehet. Lukaku pedig középen a maga kis 53-as lábával megérkezik. Két védő között ki... Na hát,
5: És Münier adja a gólpaszt, a szélső védő, aki bejátszotta a szélét már nem először, és beadásból érkezett, ahogy kell, beadásból jött a gól, amiről beszéltünk, hogy Lukaku beállításával ez egy plusz lehetőség.
6: De milyen érdekes a foci, hogy néha egyébként öngól lesz, nem Lukakué, öngólé szerintem a visszajátszást figyelve, de milyen érdekes a foci, hogy néhány másodperccel ezelőtt támadott a Egyiptom és Marmus lövésénél Kornél azt mondta, hogy ó, nána, Kurta biztos azt mondta, ó, ne, amikor megpattant a labda, hogy mellé ment. Aztán rá két percre rá pedig egyenlít Belgium.
4: Hány öngolja
6: ez? De ettől függetlenül semmilyen érdemet nem szabad elvenni Romelu Lukakutól, mindenki őt pacsizza ezekben a pillanatokban, ezekben a percekben. Ami biztos, hogy elkezdődik az időkérés, az ivószünet, a hidratációs szünet, mindenféle nyelven.
4: Nem, egyszerűen nem lehet be.
6: Mindenféle
4: nyelven. Magyarul mondod, ezt a hidratációs semmi értelme nincsen, ne idegesíts el.
6: Hát, hogyha szabad fordításban mondjuk, akkor a hydration break, akkor igen, de legyen akkor ivószünet, kötelező taktikai szünettel. A mérkőzés most áll a 67. percében, amikor már egyenlített Belgium.
4: No, hát és akkor most egy kicsit merüljünk el abban, hogy mit mutatnak a számok. A labdabirtoklásban egy picivel fölényben a belgák, az összpróbálkozás egy picivel Egyiptom felé billen, a kaputátáló kísérletek számánál egyértelmű egyiptomi fölény, ezt mutatják a számok, de mi a szakértőnek az érzése a meccset illetően?
5: Alapjában ez a számok tekintetében ez kizárólag stílusfüggő, tehát ez még nem jelenti azt a hatékonyságot, viszont Lukaku beállításával most egy új taktikai verzió is előjöhet a belga csapat számára, és most kíváncsi leszek, hogy ezt a mentális fölényt meglovagolja a Belgium, és újabb rohamokra számíthatunk, vagy éppen óvatosabbá válik.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Javában zajlik az ivószünet a Belgium-Egyiptom mérkőzésen. A labdarúgó világbajnokság csoportkörében a G jelű 4-es nyitó mérkőzése ez. 1-1-re áll a találkozó. Hát gyakorlatilag az ivószünet előtt 2-3 másodperccel egyenlített az egyiptomi csapat. Történt ugyanis, hogy az első félidőben az egyiptomiak szereztek vezetést, egy szép Szala labdát Ashour 21 méterről óriási erővel bombázott a jobb alsó sarokba. A születésnapos Szala, Mohamed Szala, tehát gólpasszal jelentkezett, Egyiptom pedig teljesen megérdemelten vezetett is az első játékrészben. Fordulás után Rudi Garcia, a belgák szövetségi kapitánya, ugyan próbált változtatni, kettőt cserélt az 56. percben, de hiába érkezett a pályára Raskin, illetve De Kuyper, ez a két csere érdemi változást nem hozott a belgák játékában. Na nem úgy a 66. percben Lukaku pályára küldése a belgák centere, de Ketelare helyére érkezett, és rögtön az első labda érintéséből, Meunier jobboldali beadásából, hát tulajdonképpen gólt szerzett végül Hani, öngoljának könyveli el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA, de tényleg Lukaku pályára küldése hozza meg egyelőre a belgák számára az áttörést. A játék pedig továbbra is áll, ez miatt a bizonyos ivószünet miatt az egyiptomiak ezt most valóban időkérésként is fölfogják, illetve fölhasználják, ráadásul cserél is majd az afrikai csapat. Tehát azt tudjuk mondani, hogy kereken 70 perc játék után Belgium-Egyiptom 1-1, Szalai Kristóf pedig már is mondja a csereberéket.
6: Így van, 8-assal elhagyja a pályát Egyiptom játékosa, méghozzá aki a középpályán játszott, méghozzá a baloldali részén Ashour, ő volt a gólszerző, helyére pedig 5-össel érkezik az Egyesült Arab Emírségbeli Al Ain csapatából Rabia, úgyhogy hátrafele cserél az egyiptomi mester, lehet, hogy megpróbálják az utolsó bő 20 percet, szűk fél órát kivédekezni és rámenni erre az 1-1-re. Egyébként a helyszín ugye az Amerikai Egyesült Államok, Seattle, azon belül is a Lumenfield, 72 000 befogadó képességű stadion, gigastadion, az NFL-ben szereplő Seattle Seahawksnak az otthona, itt játsszák, tehát ezt a találkozót, debütál ez a stadion is, csak úgy, mint belga és az egyiptomi válogatott. Volt már szó mindenről, Mohamed Salahról, Omar Marmoussról, összességében, hogyha pontozásos sportág lenne a labdarúgás, ami szerencsére nem az, akkor ez a döntet pontosan megfelel a realitásnak. Az első félidő inkább az egyiptomiaké volt, a második félidő eddig pedig a belgáké. A belgák szövetségkapitánya Rudi Garcia pedig, hát minthogyha megnyerték volna már a tornát, ingje pezsgővel leöntve, még ettől nagyon-nagyon messze van. Nem csak Belgium, hanem mi futball szerető sportkommentátorok is.
4: De az lehet, hogy izzadság volt, Bene Ferencre nézek, állandó szakértőnkre, azért egy kicsit lehet, hogy Bene, ha nem is őszül, de beleizzadt ebbe a szenvedésbe, amit a belga csapat produkált eddig.
5: Hát valaki, akkor én tényleg megértem, tehát biztos vagyok benne, hogy Rudi Garciának az izzadsága ütött át az ingen. Hát ez a klasszikus dolog, hogy megérintette bizony a vereség szele is Belgiumot, viszont most mentális fölénybe kerültek, és Lukaku beállításával bővült a taktikai repertoár is, igazi klasszikus center játékot lehet játszani, és a széleken egyre többet kerülnek Egyiptom mögé.
6: Így van, most is egy ilyen példát láttunk. Leandro Trossard volt az, aki ott kavargatott a belga jobb oldalt. Ő minden pozícióban feltűnik Trossard. Volt már bal oldalon, ó, micsoda sarkozás, De Bruyne-nek vissza, 16-oson belül egy lövés! És egy nagy védés az egyiptomi kapustól. Sober kezei között akad el a labda. Én De Bruyne-t mondtam, Müné volt az, aki ezt a balos lövést végrehajtotta onnan. Jobb oldalról Trossard kell megdicsérni. Zseniális, pazar mozdulat volt. Zenét kellett volna alátenni, olyan gyönyörű volt ez a sarkozás Leandro Trossardtól. Müné pedig megpróbálta kilőni a hosszú, több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerrel, de neki már van egy asszisztja, Doku, feljavultak a belgák, Tielemans, most már van kit megjátszani, Lukaku szépen elvált a védőjétől, Ibrahim volt az, akit tisztázni tudott. Müné, az előbb az első földőben azt mondtuk, nem az előbb, hanem az imént, hogy a belga bal oldal az, amely inkább aktívabb volt Doku révén, most már inkább a jobb oldalra lehet ezt mondani, Müné elkezdte magát aktivizálni az elmúlt 20-25 percben. Most is ott oldalt a labda, Rajcsin, a Rangersnek a középpályása, hát ez kevésbé volt tudatos, mint az előbb Trossard részéről, de végül maradt a belgáknál a labda. Endoy forgatja át a bal oldalra, Mesele, vissza az ötöshöz, De Kuyper, a Brightonnak a védője a labdával, vissza Endoyhoz, most kicsit megnyugtatja a labdát és a játék ritmusát Belgium, felpörögtek az események, talán ezt nem kellene ott hagyni és alább hagyni ezt az ütemet, ezt a ritmust, ütni a vasat, amíg lehet, most megvan a momentum és a flow a belga válogatottnál. Kevin De Bruyne, a játékvezető közbeszól, és azt mutatja, hogy kifele jön szabadrugás, a játékosok is értetlenül állnak a helyzet előtt, De Kuyper faltolt. 74. perc, Belgium, Egyiptom, 1-1.
4: Eri, megtennéd, kérlek, hogy lefordítod, hogy milyen az, amikor megvan a flow. És milyen az, amikor nincs
5: az,
4: meg.
5: Az, amikor ezt magyarul úgy mondják, hogy lendületben van a csapat.
4: Köszönöm szépen.
5: Ennek, köszönöm.
4: Na, csere lesz közben az egyiptomi válogatottnál, méghozzá a második változtatás jön majd az afrikai együttesnél. Az oldalvonal mellett a készülődés azt jelenti, hogy Zizó érkezhet majd a pályára, egy újabb olyan játékos, aki egyébként az Al-Ahliban futballozik, ő viszont csatár, úgyhogy itt előre lehet majd a változtatás. Most viszont hosszú idő után Courtois nevét úgy említhetjük, hogy nem kell emelnünk a hangunkat, egy hazapasszolt labdát játszik meg. Na, a belgák rendkívül rutinos kapusa. Akkor, amikor a 75. percben járunk, 1-1-re áll a Belgium-Egyiptom mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A belgák a bal oldalon jönnek most előre, és szépen lábról lábra építgetik az akciót, de Kuyper volt az, aki végül is szabálytalankodik, és kap egy sárga lapot, miután elveszítette a labdát. Egészen érdekes jelenet volt ez. Sokkal-sokkal előnyösebb helyzetben volt elsőre. Kuyper aztán utána húzza, vonja az ellenfelét. Nem volt ez egy szép jelenet. Zico volt az, aki a szenvedő fél volt. Maxim de Kuyper pedig kap, tehát egy sárga lapot, ezt gyorsan el is könyvelem neki én magam is a 76. percben, és akkor 11-es, 25-ös, hát nagyon nagy bonyodalmat nem okoz ez a csere. Zico helyére Zizó érkezik majd a pályára, ez az egyiptomiaknál a változtatás. Baloldali támadóját kapja le az egyiptomi csapat, és oda érkezik helyére az új ember, de nem csak ez az egy változtatás lesz, hanem lejön a csapatkapitány, a születésnapos Mohamed Salah is. Hát a legnagyobb érdeklődés mégiscsak őt övezte a mérkőzést megelőzően. Nagyon sokan készültek a helyszínen neki, különféle transzparensekkel, és mindegyiken ez szerepelt, hogy boldog születésnapot angolul Isten éltesse Mohamed Salah-t. Hát valóban nagyon nagyot játszott, és Abdelkarim érkezik a helyére. Gólja nem lesz Salának, de én azt hiszem, hogy akkor sem lesz szomorú. Feri, most rád nézek első körből. Ha marad ez az 1-1 és az ő gólpasszából szerzett góllal, szerez pontot Egyiptom.
5: Igen, viszont nem volt túl boldog Salah. Tehát nem úgy jött le, hogy ünnepelteti magát, hanem egy picit olyan, mintha morcos lett volna a csere miatt. Na mindegy, lehet, ezt csak én feltételezem. Viszont érdekes a kérdésed, olyannyira, hogy a 77. percben járunk, és ilyenkor szokott eljönni az a periódus, amikor ugye a gól csodája megtörtént, egészen más mentális állapotban van Belgium, egészen más ritmusban futballozik, és sokkal pontosabban is. Eltűnt a kétségbeesés, megjött az önbizalom, de itt jön az, hogy az első fordulóban, ugye meg elgondolva egy kicsit a játékosok fejébe belegondolva, itt most nem fognak annyit kockáztatni, mint eddig, hiszen

0: tovább jutnak. Kevin De Bruyne a labdával, Jeremy Doku támad, Belgium a változatosság kedvéért. De Bruyne, az neki lövő pozíció, mekkora labda, Leandro Trossard 16-oson belül, Romelu Lukaku zicserben, és oda tud érni. Ó, mekkora mentés volt az Ibrahimtól, becsúszott a labda útjába, és ettől valószínűleg góltól mentette meg Egyiptom válogatottját. Rögtön visszaszerzi Belgium a labdát, néhány másodperc alatt Meunier. Aztán most elköveti azt a hibát Belgium, De Bruyne azt mutatja, hogy picit nyugi, álljanak meg, hogy elkövetik ezt a hibát, hogy valóban megállnak. Trossard, Lukaku. Ez nagyon szép háromszögelés, harmadik ember megjátszása a beadásról. Ezt már nem igazán lehet elmondani. Egyiptomi kirúgással folytatódik majd a játék. Zico ugye lement, hát nem csak ő, hanem a meze is elfáradt, elszakadt. Nem tudjuk, hogy milyen sportszergyártó gyártotta azt a felsőt, de minden esetre nem bírta ki a tesztet. És érkezett ugye Zizou, hát még jó, hogy Zizou nincsen itt, Zizou itt volt a Tunézia elleni mérkőzésen, másik fiával, Lucas Zidane-nal, aki Tunézia válogatottjába behívót is kapott, ha már afrikai csapatokról beszélünk, de sérülés miatt nem tud részt venni az idei kontinens tornán. Elvégezte közben Egyiptom ezt a kirúgást. Kontra! Megkapja a labdát Zizou. Zizou oldalt. 9-essel egyébként figyelmükbe ajánljuk a kedves hallgatóknak Abdelkarim Ota, Barcelona legújabb üdvöskéjét, egy lövés távolról most igazolt az Al-Ahli csapatából Abdelkarim, a Barcelona őt szerződtette, és nagy jövő előtt áll a 9-es befejező csatár. Nem született ebből nem új gólhelyzet, és még kapura lövés sem, egy bedobással viszont folytatódik a találkozás. Az utolsó 10 percre ráfordulva a mérkőzés állása Belgium-Egyiptom 1-1.
1: Abdelkarimra azért nagyon-nagyon kíváncsi leszek, sokan próbáltak már a Barcelona új üdvöskéjévé válni, aztán sokaknak meg bele is tört a bicskája ebbe a történetbe. Az biztos, hogy amiről beszéltünk itt az elmúlt percekben, ez rajzolódik most ki a pályán, egyik csapat sem igazán töri össze magát, bár most éppen Belgium labdát szerez, viszont ugyanazzal a lendülettel Lukakutól vissza is szerzi az egyiptomi csapat. Jön tehát a rendes játékidőben, gyorsan az órára pillantok, az utolsó 10 perc, hiszen a 80. perc végén járunk, Belgium-Egyiptom 1-1. Azért voltak csereberék, volt gól is, volt ugye ivószünet, mondjuk egy 5 perces hosszabbítást alaphangon vizionálok, ez pedig azt jelenti, hogy mikor ezt kimondom, akkor kereken negyed óra, hogyha feltételezem az 5 perc jogosságát, valóságát a hátralévő idő.
0: Nagyszerű egyébként a mérkőzésnek összességében a tempója, látunk gólokat, egyetlen egy gól nélküli mérkőzés volt eddig a világbajnokságon, az pont az előttünk lévő Spanyolország zöldfoki köztársaság volt, majdnem Egyiptom is csatlakozott, Egyiptom elnézést, Elefántcsontpart is csatlakozott a hajnali mérkőzésen Ecuador ellen, az volt a kapufák csatája igazából, Kornél néhány perccel ezelőtt említette, hogy volt itt már kapufa, bizony, hát Ecuadornak volt két kapufája is,
1: Elefántcsontpartnak is volt,
0: és Elefántcsontpartnak is, és végül is Elefántcsontpart, Amad Diallo késői góljával 1-0-ra tudott nyerni. Kevin De Bruyne szaporázza, átlépi a félpályát, és most már kontrázik, mondhatni még kontrának a belga válogatott, Dokunak kisöprik a lábát jégkorongba, hát ez egy kétperces büntetés, fociba szerencsére nem, de lehet, hogy sárgalapos figyelmeztetést fog kapni Egyiptom hármas számú Honey játékosa. Honey, ő vétette az öngolt, ugye, zseniális cse Jeremy Dokutól, egyértelmű söprés, nem lehet más az ítélet, mint szabadrugás befelé, oldalszabadrugásról beszélünk nagyjából 18-19 méterre a kaputól, a 16-os sarkától még egy kicsit kifele jövve, de Küper bal lábbal, vagy Kevin De Bruyne jobb lábbal, ez a kérdés innentől kezdve Kornél megválaszolásában fog kiderülni.
1: Hani még mindig keresi azt a gyufát, amiért Doku elküldte az iménti mozdulatcsornát, csak a sorok között nem igazán találja jelen pillanatban. Lukaku ott van középen, hát ez nem életbiztosítás egyetlen csapat számára sem, úgyhogy az egyiptomi védelemnek fel kell kötni azt a bizonyos felkötni való fehér neműt. Én De Bruyne-re tippelnék egyébként, bármennyire is Tökölyper is ott áll, és ugye ő ballal, vagy De Bruyne jobbal, ahogy ezt ugye Kristóf már megénekelte. De Bruyne nagyon-nagyon koncentrál, egy tagúra csökken a sorfal a két belga focistával szemben. De Bruyne középre, ott pedig az egyiptomi kapus az úr az ötösön belül, az ötös vonalánál tudja elöklözni a labdát. Egy visszalöpölt labda, egy fejes delagyvédés! Mekele volt az, aki előre húzódott, és a belga középső védő fejesét a kapu bal oldalából szedi ki. Sobey kapus. Doku most már marad lendületben, Belgium. Tud viszont most, jelen pillanatban tud menteni az egyiptomi csapat, és akkor indulhat is előre az afrikai együttes. A jobb oldalon most már a labda,

0: egyik pillanatról a másikra élénkült meg a mérkőzés. Azért persze, nyilván az edzők örülnek annak, hogyha egy jó védekezésből indul a történet, és láttak ebben szakmai szépséget, az átlag szurkoló azért mégiscsak a helyzeteket, meg a védéseket, meg a lövéseket, meg a gólokat szereti igazán, úgyhogy ez az iménti jelenet pontosan ezért is volt kifejezetten jó és üdvözítő. Amióta ezt mondom, azóta tartja a labdát az egyiptomi csapat, a belga pedig megszállja saját 16-osának előterét. Hoho! Egy beadásszerű lövés Courtois tolja ki középről a léc alól. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt helyre húzom a kis Trigulát. 4-3. A hetedik egyiptomi szöglet jön, miközben a belgáknál összesen 2 darab sarokrúgás volt eddig a meccsen.
1: Így van, de ez zseniális védés, még visszatérve Sobirnak az előző bravúrjára, mesélő fejelte rá. Mi ebből a szögből, ahonnan látjuk, kicsit azt lehetett látni, hogy már várjuk a háló rezgését, azt lehetett látni, hogy befele megy a labda a kapuba, Sobir már nem érhet oda, megcáfolt minket. Abdul Karim, 16-oson belül Marmusa lövése, le tudja blokkolni, de Kuiper volt az, visszapattan az egyiptomiakhoz a labda, és egy újabb beadással operálhatnak. Jön is a labda középre, Yuri Tielemans az, aki ezt megfékezi, és akkor Müné pedig köszöni szépen, egy igazi gyertyás mozdulattal kiemeli a labdát. Köszöntjük újra a Kossuth Rádió hallgatóit. A 85. percben léptünk a G csoport nyitó mérkőzésén a világbajnokságon. Belgium-Egyiptom, a mérkőzés állása 1-1. A 20. percben ugye Ashour megszerezte a vezetést az afrikaiaknak. Romelu Lukaku 6-6-os közreműködésével pedig egyenlített egy öngól révén, Hani öngólja révén Belgium nagyjából 20 perccel ezelőtt. Azóta kiegyenlített a küzdelem. Egyik oldalt helyzet, másik oldalt helyzet. Most éppen Belgium támad, és ebben a pillanatban is vesztik a labdát, és most már viszont Egyiptom támad, egy bedobással jönnek az afrikaiak. Ebben a pillanatban a sarok zászló felé indul el, Fati az egyiptomiak játékosa, rossz a beadás, Belgium kontrázik, Romelu Lukakut keresik természetesen, ki más, De Bruyne vissza Lukakunak, jó háromszögelés, az ellenfél tér felére lép át Romelu Lukaku vezéletével, Belgium Lashin keresztezik, jöhet egy belga bedobás az ellenfél tér felén. A 85. percben Belgium Egyiptom 1-1.
0: Kettős belga csere lesz majd. Kristóf, kérlek, könyveld a cserét, addig Bene Ferenccel gyorsan egy pici helyzetjelentés, vagy helyzetértékelés a 86. percben. Lesz-e még gól, vajon, Feri?
2: Érdekes kérdés, hiszen alapjában, hogyha megnézzük a csoport két tagját, mindkét együttesnek megfelelő az X, a döntetlen, tehát én nem várok nagy kockáztatást, viszont az elmúlt 5-10 perc azt mutatja, hogy mindkét csapat rendkívül nagy energiákat fektet a gólszerzésbe, úgyhogy attól sem lennék meglepve, ha bármelyik betalálna. De az kétségtelen, hogy a kulcscsere az Lukaku beállítása volt a belgák részéről, azóta van komoly centere a csapatnak, direkt játékot tudnak játszani, és nagy hatékonysággal tudják megjátszani egyre többet.
1: Abdul Karim lefutja Endoyt, és ebből helyzet is kialakulhatna, rossz az ívelés Abdul Karimtól, Marmust a Manchester City játékosát vette célba, pontatlan volt az indítás. Abdul Karim egyébként a Barcelona legújabb igazolása, fiatal 18 éves támadó, meglátjuk, hogy milyen karriert fut majd be a gránátvörös kék csapatban. Belgium újra hozhatja hátulról a labdát, és Cornél úgy adta át a szót, hogy én majd könyvelek, meg is tettem. Kevin De Bruyne és Jeremy Doku hagyta el a pályát a belgáknál, tehát mondhatni Lukaku mellett, vagy Lukaku után a két legjobb belga játékos elhagyja a pályát az utolsó 10 percre. Van Aken és Fernandes Pardo érkezett Rudi Garcia csapatában. Egy beadás, Tielemansztól Lukaku helyzetben 5 méterről fölé fejeli. Hát Romelu Lukaku hős lehetne, de hát őt jól ismerjük, vannak olyan mérkőzései, amikor neki egyszerűen nem jön össze a gól, ki ne emlékezni legutóbb, amikor Belgium kiesett a világbajnokságon Katarban, vagy éppen a Manchester City Inter bajnokok ligája döntőjében 2023-ban nem tudtak vele gólt rugatni, sőt volt olyan, hogy a saját csapattársát fosztotta meg góljától, a gólvonalon ő mentett, szóval neki vagy minden összejön, vagy semmi. Mondtuk, hogy jó játszik, jó játékos, és odaadtuk neki első látásra az első gólt is, amit a belgák szereztek. Végül kiderült, hogy öngól, arról is lekésett volna Romelu Lukaku, most meg senkitől nem zavartotta, 5 méterről fölé fejelte a labdát. Hát egyenlőre forhat Rudi Garciának a feje, mindenféleképpen ott van, vagy ott maradt, de lehet, hogy ott lesz Romelu Lukaku fejében vagy lábában a következő lehetőség, vagy éppen a következő belga gól.
0: Igen, annyira előttem van az első beszámoló, amikor Juhász Roland visszaemlékezett, hogy annak idén, amikor 15 évesen, 16 évesen feltűnt az Anderlecht öltözőjében, és már akkor 53-as lába volt, vagy 52-es. kikerekedett szemmel nézték, hogy ki ez az amúgy gyereknek nem nevezhető, de egy ilyen óriási méretű hegyomlás, és azóta csak még nagyobb lett Romelu Lukaku. Kettős egyéb Tomi csere jön majd, másodperceken belül okosabbak leszünk, hogy kik lépnek pályára, azt mondja, hogy 13-as, 15-ös az első változtatás. Fatuh, a sárgalapos Fatuh jön le a pályáról, és az ő helyére érkezik Hafez. Ez az egyik változtatás, Kristóf pedig már is mondja a másikat.
1: Így van, nem könnyíted meg most Kornél a dolgomat, hiszen egyáltalán nem lehet látni, hogy melyik játékos. Ebben a pillanatban már meg is cáfolom magam. 20-assal érkezik Adele, nem keverendő az amerikai énekesnővel, Ibrahim Adele a pályán, a North Zealand játékosa, köszönöm szépen, és Fatih helyére jött Adele. Úgyhogy így cserél az utolsó változtatások egyikeként Egyiptom csapata 16-oson belül, Abdulkarim elesik, lesz-e 11-es? A játékvezető elsőre azt mutatja, hogy nem, de hát tudjuk, hogy a videóbírószoba ezt még anulálhatja, ezt az ítéletet megváltoztathatja a döntést. Anulálni gólt szoktak, egyelőre azt nem kellett még ezen a mérkőzésen eszközölni. Szóval lesz-e videóbírós közbeavatkozás, avagy sem? A játékvezetők mellett a nézőtéren a szurkolók tüntetnek, Seattle-ben van ugye a mérkőzés a Lumenfield-en. Na nézzük, Egyiptom nagyon rutinosan nem viszi ki a labdát, hanem tartja, legyen idő varozni ott a varszobában. Nyugodtan hadd koketáljanak a játékvezető fülére, hogyha szeretnének, ők addig passzolgatnak hátul. Na most előre viszik a labdát. Ja, van egy beadás Abdulkarim felé, már most gyűjti össze a lepattanót, visszafejeli, Endoy az, aki felszabadít, de tisza virág életű volt ez a belga labdabirtoklás, azonnal visszaszerzi a labdát Egyiptom, és a bal oldalon próbálkoznak most már. Nézzük, lesz egy az egyben Müné vereség. Müné, őt megverik, jó a passz is, megint Marmus, nézzük a 16-os előteréből, kikavarodik Omar Marmus, kiteszi oldalra a labdát, Haninak, Hani jól csel, egy lövés, megpattan, de Küperen, Tillemans, hát most nagyon beszorulnak a belgák, van Eken, elveszti a fejpályban, Courtois jön, nem jön Courtois, oda kell figyelni Meselének, kicsi zűrzavar, most a belga 16-oson belül a belga védelemben a mérkőzés, viszont nagyon jó felpörögtek az események, itt a 90. percre, holott többen már azt várják, hogy mennyi lesz a rendes játékidőben a readás. Az utolsó percekben járunk. Hegyivel és Deküper után Tillemans megjátsza most már az ellenfélből, összeszedi a labdát Lukaku mellett. Igen, sikerül összeszedni, nagyszerű védekezés Ibrahimtól, nagy tapsa jutalma a nézőtérről. Hú, de jó a mérkőzés itt az utolsó percekben. Most már tényleg azt várjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. 91. percben járunk, picit ráülnek a labdára az egyiptomiak. 1-1 a mérkőzés állása.
0: 5 perc a ráadás, hogyha jól mondom, és ezek szerint nem lesz 11-es az iménti Abdulkarim féle szituációt, azért most már jó alaposan meg tudták nézni a videószobában is, és nem jött olyan jelzés ide a pályára, hogy meg kellene állítani a játékot. Az egyiptomiak labdát szereznek, és ezúttal most a bal oldalon robog az afrikai csapat támadása. Esze belőle lövőhelyzet, ez most itt a nagy kérdés, már most kérné, hogy a 16-oson belül várná a labdát, de aztán végül is neki sok esélye nincsen, hiszen jött egy belga láb, méghozzá Raskin lába, és ő az, aki megoldja. Feri, itt a záráshoz közeledve helyzet is, helyzet egyik oldalon is, másik oldalon is, de tényleg az az érzésem, amit mondtál, hogy az X, mintha mind a kettőnek jó lenne.
2: Igen, ennek ellenére óriási energiákat fektetnek bele a támadó játékba a játékosok, tehát az az embernek az érzése, hogy Egyiptom az első perctől kezdve nagyon felszabadult játékot játszik, a belgák pedig felszabadultak a saját szerzett góljuk által, és mintha azt látnám, hogy, és biztos vagyok benne, hogy Rudi Garcia is ezt a következtetést fogja levonni, hogy sokkal jobban játszik, és sokkal jobb effektív a belga válogatott Lukakuval a pályán, hiszen mind az átmeneteknél egyrészt föl lehet rárugni a labdát, nagy hatékonysággal megtartja, másrészt egész egyszerűen, mintha a lényével hatást gyakorolna a többiekre. Azóta megtartosodott.
0: Hát ezt úgy hívják, hogy klasszis játékos.
2: Igen, vezér,
0: klasszikus vezér.
2: És biztos vagyok benne, hogy az egészség engedi, akkor a továbbiakban kezdőjátékosként számolni fognak vele.
0: És hát ugye erről beszéltünk. A meccs elején kérdeztem, amikor ugye a névsorolvastát tartottuk, hogy De Bruyne vajon a csapatban a legnagyobb név. Na most megkaptuk a választ, hogy Lukaku van az egyik legnagyobb hatással, miközben egy belga kontra kibontakozó félben, ki más, mint Romelu Lukaku a 16-oson belül átveszi, aztán jól tartja meg a labdát, marad még Belgium támadásban, és lesz-e belőle egy jó beadás, nem lesz belőle jó beadás, viszont egy bedobással jöhetnek majd a belgák. Szóval lehet, hogy De Bruyne nagy név, de de Lukaku pályára küldésével azért azt láttuk, hogy az igazi vezér vagy vezérbika jellegű játékos az Lukaku a belgáknál.
2: Igen, ez kétségtelenül így van, és azért azt se felejtsük el, hogy itt hosszú távon egy ilyen mérkőzés során azért kijön a kispadok közötti különbség is. Egyértelmű, hogy Rudi García Cseri jobban bejöttek, hiszen minőségibb játékosokat tudott a padról behozni.
1: Viszont de jó lett volna a spanyoloknál, és mondjuk Borja Iglesias kipróbálja hamarabb De La Fuente, legalább a cseréből bejöve egy 70-80. Percben.
2: Hát akkor vagy a spanyolok Nico Williams-t, vagy Dani Olmot.
1: Igen, de én most klasszikus csatárt mondom, mint itt a belgáknál, igen, hogy Romelu Lukaku érkezett a
0: kedves
1: a
0: hallgatókat, ne tévessze meg az, hogy itt a spanyol mérkőzés szóba kerül. Ifjú kollégánk, hogy még mindig ez a délutáni vagy a kora esti mérkőzés hatása alatt van. Az első félidőben hosszas küzdelem árán sikerült a vérnyomását a normál tartományba visszaküldjük, úgyhogy így viszont azt tudom mondani, hogy egy belga szabadrúgás jöhet most, csak hogy itt a 94. percben a Belgium-Egyiptom mérkőzés legfontosabb történéséről is be tudjunk számolni. A belgák csapatkapitánya Tielemans végzi majd el ezt a szabadrúgás is, hát középen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a népsűrűség elképesztően megnőtt. Meccslabda, Feri?
2: Hát ebből, aki most gólt az meccset, megnyeri, abban biztos vagyok.
0: Oké, Tielemans a szabadrúgással.
1: Tielemans most száll középre, rövidre adta a beleérést, de viszont az fölé megy, érinti ugyan a hálót, Mesele próbálkozása. Talán ettől egy kicsivel jobb szöglet, variációt vagy beadást várhattunk volna Yuri Tielemanstól. Lukaku nem véletlenül integetett középen, ehelyett inkább a rövidre, olyan félmagasan, derékmagasságban küldte be a labdát oldalról. Tielemans, Mesele a belső védő belekapott, de a labda elszállt, Sober kapus feje fölött, a hálótartót ugyan érintette, de nem volt veszélyes a próbálkozás. Hát a mérkőzés hosszabbításának is az utolsó percében léptünk be, Rudi García, a belgák szövetségkapitánya, hihetetlen. Hát ha lenne egy ilyen kimutatás, hány liter vizet veszett Rudi García, lehet ő nyerni meg a versenyt. Jön a beadás, Vesenének megint figyelnie kell. Most nem elő, hanem hátul, ugyanúgy ért bele, viszont most Courtois kisegítette, Abdul Karim elő kellett felszabadítani. 95. perc, abból is már csak 20 másodperc van hátra, már mint a jelzett 5 percből. Lehet, hogy ez így már mind a két csapatnak megfelelő, ez bár azért még Yuri Tielemans egy jól megnyújtja azt a labdát, csak túlságosan is megnyújtja. Sober pedig nem is akar beleérni, inkább kiengedi a labdát. És lehet, hogy a játékvezető be is szünteti ezzel a mérkőzést, így van, elkéri a labdát Sobertől. Én azt mondom, hogy vége a találkozónak, így van. A játékvezető, a brazil sípmester lefújja a G csoport nyitó mérkőzését. Belgium, Egyiptom 1-1. Mohamed Salah születésnapján lépett pályára Egyiptom csapatában, a csapat kapitányaként 10-es messzámban, és jól is alakult az egyiptomiaknak a mérkőzés kezdete. A 19. percben a Liverpooli a korábbi legendája Mohamed Salah adott egy gólpaszt Ashournak, Ashour 22-23 méterről jobb lábbal erősen a jobb alsó sarokba bombázott Thibaut Courtois, esélytelen volt, nem tudott odaérni, ezzel vezettek az első félidő derekán az egyiptomiak 1-0-ra. Aztán az első félidőben több gól nem született, a belgák ugyan próbálták megtalálni a ritmusokat, saját maguk játékát, de amíg nem cserélték be csatárjukat, Romelu Lukakut, addig nem volt esélyük az egyenlítésre. Az 56. percben elkezdett cserélni Rudi García, már a második félidőben járunk, ugyanakkor még nem küldte pályára a Napoli 9-esét. Nem úgy, mint a 66. percben érkezett Romelu Lukaku, és hát hivatalos statisztikánk nincs rá, de valószínűleg kevesebb, mint fél perc után az ő közreműködésének is köszönhetően kiegyenlítették Belgium. A hivatalos edzőkönyvben az került be, hogy Hani öngóljával szépítettek, egyenlítettek a belgák. Nem Lukakunak adták végül ezt a találatot, de mindenféleképpen az ő játéka kellett ahhoz, hogy Belgium feljavuljon. Akkor még nem tudtuk, de ez volt a mérkőzésen az utolsó gól, ki is alakult ezzel a végeredmény. Belgium tehát 1-1-es döntetlennel nyitott Egyiptom ellen. Voltak még ugyan a végén helyzetek, de több találat már nem született.
0: Bene Ferenchez állandó szakértőnkhöz fordulok, és akkor jöjjön a mérkőzés összegzése. Feri, volt itt minden, ha akarom, akkor úgy is mondom, hogy ellentétes félidők után igazságos pontosztozkodás, de mindenképpen rászolgált mind a két csapat legalább az egy pontra, szerintem ez a legfőbb megállapítás. Milyen volt összességében ez a meccs, milyennek láttad?
2: Először is Egyiptom nem cáfolta meg a jó hírét, hiszen egy rendkívül szervezett védekezésből egy nagyon gyorsan, a támadásokban nagyon gyorsan átmenő taktikus és tudatos csapat benyomását keltette. Ez különösen az első félidőben markánsan jelentkezett is, egy nagyon szép átlövésgólt szereztek. Látványosan szenvedett a belga válogatott, és ahogy említetted az ellentétes félidőket, igazából ez annak köszönhető, hogy véleményem szerint talán egy picit elfáradt az egyiptomi válogatott az utolsó negyed órára, bár igazából Márus lövésébe, ha nem vetődnek bele, akkor akár a győzelmet is megszerezhették volna, nem biztos, hogy igazságos lett volna, viszont a belga válogatott az ellentétes félidőt és elsősorban a második félidei feljavulást annak köszönheti, hogy a kispadról bizony komoly minőségi játékosokat tudott behozni Rudi García, elsősorban Lukaku révén sokkal, de sokkal hatékonyabb és ütőképesebbé vált a belga gárda. Szerintem a jövőben ez egy nagy erősségük lehet, hogy nem csak 11 játékosból áll a keret, hanem nagyon hosszú és mély kispadjuk van. Ugyanakkor azért az első félidejű tanácstalan támadójáték és a kevésbé működő csapatjáték azért az egy, hát hogy mondjam, egy ijesztő és figyelmeztető jel lehet a kapitányuk számára.
0: Benne Ferencnek, állandó szakértőnknek köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt volt velünk és számíthattunk rá. Szalai Kristófnak is szintén köszi a mai közreműködést. Még egyszer, tehát a végeredmény a labdarúgó világbajnokságon Belgium, Egyiptom 1-1. És akkor ezzel pedig köszönjük szépen a figyelmet, vagy Szabó Szilvia köszöni meg a figyelmet? Szerintem itt van még Szilvi, úgyhogy köszöni meg a körkapcsolás hallgatóinak a figyelmet, úgyhogy a szó a stúdióért.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy kikiabáltad Máltán?
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióban ott a nyitott uszoda, a teltház valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utánra. De hát ez benne van. A hogy vagy kérdésre nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronzmeccset, hogy pozitívan és akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy éltük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsi, vagy nem is kicsi csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
2: Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején. Ugye az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
3: Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent, a Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció is a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
2: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportákban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van azzal, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
2: Persze, hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
3: Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető, az edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt, ahogy mondtam, ez így működik. Ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni. Én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
2: Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
3: Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül a jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is, tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntés hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
2: Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek, mert hát mindenki szereti a sikert.
3: Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a német Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
2: Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
3: Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni, egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérv műtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan búlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Mandicsnak volt, vagy bocsánat, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után, a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani, úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla a Rekkóban, például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
2: Mi volt a probléma, az kiderült?
3: Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne, mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
2: De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
3: Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk, tehát akkor már nem is játszott volna. Így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk. Akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején. Volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását. Utána eltörött az ujja, úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
2: Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
3: Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk meg volt hozzá, vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelona ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal, talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelona egy világválogatott, a Rekko egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccs a végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve, hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyen el is mondtam, a Marseille, aki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligájából esett ki, nem jutott a nyolcban. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Ott mekkora lehet a csalódás? A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a nyolcba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében három csapat kiemelkedik a mezőnyből. Az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelonetta, a Rekó és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
2: Erről csak ti tehettek, ti tettétek magasra a mércét.
3: Igen, de ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
2: Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelona ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékosa a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult jól, nem indult be, te is így láttad?
3: Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Rekkót úgy vertük meg Rekkóban, hogy 10-4-re vezettünk a fél időben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt. Tehát három tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Rekkót. Úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott. Úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, amivel ott tudott maradni a Barcelonetta mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapaton, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonettának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt, ilyen a sport.
2: Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, ugye, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
3: Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófeákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani, és ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén. Nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején, a második félidő sokkal jobb volt. Ott már 6 gólt lőttünk, ami ez egy jó szám. Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket még a második fél időben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jó lett volna, de nem így lett. úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a bajnokok ligája címvédésről beszélnénk.
2: Igen, de azért egy kicsit úgy mélyről jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
3: Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
2: Visszanézted?
3: Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Az utána, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadik negyedbe kaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem, hogy nem kaptunk, igazán a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, már fölúszni se tudtak, azt a két fort belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni, mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
2: Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, hát ha büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma. Hát most ez sajnos nem jött be.
3: Igen, de ennek is van egy evolúciója a Somának, meg a Soma 5 méteres párbajainak, ugye amikor jó pár év ezelőtt még a Zsolt volt az edző, elvesztettünk egy szuperkupát, meg azt hiszem egy magyar kupát a Szolnok ellen 5 méteresekkel, akkor utána rengeteget gyakoroltuk az 5 métereseket a Somába, kialakult egy ilyen Somából kialakult egy ilyen hős, aki az 5 méteres ölő, és minden 5 méteres kivéd, de hát ahogy az évek alatt kialakult ez a dominancia, nyilván az ellenfelek is elkezdték ellenfelek is elkezdtek dühösek lenni, és elkezdték gyakorolni az 5 métereseket, elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek, magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni, és a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például az olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen, például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nüanszok döntenek ilyenkor már.
2: Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
3: Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kivállalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntés, hogy ki az az öt, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses fort kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, a felelő mindenbe vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna más, hogy kilövi, ha belövi, akkor se biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
2: De a spanyol kapus, te is úgy látod, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
3: Ez az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél, másik
2: de föld... oda kellett lőni, ahol lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
3: Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek nem, mert ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mandis hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu, kapufagol vonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a bleki, teljesen más minden, ez így alakult.
2: Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel rá.
4: Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból. De visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Annyira nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott

0: azon néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok helyében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
1: Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye a meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött? Vagy mondjuk Aguirrének ennyire jó napja volt?
0: Jó napja volt Aguirrének. Megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és aztán kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok. Aha, ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amely mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze összességében. Megérdemelték az egész szezonjuk miatt, ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk.
2: Viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is. Így gondolod, amiket itt hallottál?
3: Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk, vagy mögöttünk hagyott 25 perc alatt, amit itt beszéltünk, nagyjából ugyanezeket mondtam, erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam higgadtan, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik Bajnokok Ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
2: Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdájé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
3: Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni, Bajnokok Ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, hogy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyelőre az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízik benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
2: Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázzsal. Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért fölállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a fejekbe rendet tenni, Balázs?
3: Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenfélről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakoszról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottakbak, ez így is volt, és a mérkőzés ele is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, amióta felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karrieremet is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a Bajnokok Ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
2: Az Olimpiákoszon is ezt láttad?
3: Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint eljátszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireusz valamennyire elfáradt a végére.
2: Itt ment azért a góllövés az első fél időben 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
3: Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-ét, épp hogy visszajöttünk az első fél idő végére, kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés, kaptunk 2 gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonyi kapusunk, hogy védett 2-t, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, egész arc kifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a 3 gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy őt lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőttünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
2: Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant és belecserélsz, mert például a hölgyeknél ez ugye bejött?
3: Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért a Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kiadta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze egy pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2-t hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
2: És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
3: Erőből. Mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelovalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ez nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt, nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és ezt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
2: Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napi rend, hogy hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
3: Mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy hogy vannak. Volt, akin láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be, a fiatalokat én szerintem nagyon megzavarta ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronzmeccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
2: Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda négyes döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez két nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is így nagyon nehéz.
3: Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül.

0: beszélgettünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókról van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladost Zagreb tartozik, hogy három bajnokok ligát tudnak egymás után nyerni.
1: Hát most újraindul majd a sorozat.
0: Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék. Az az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a bajnokok ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
1: Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
0: Hát persze, lehetünk őszinték, az Olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekko meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni. Visszahozták őket relatíve meccsbe, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott négy legyen közt. Egyébként ha 4-en nyertünk volna, akkor is azt hiszem mi lettünk volna a csoport elsők, már jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett 2, de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az Olimpiákosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az Olimpiákosszal akarunk játszani, és az Olimpiákosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el, de azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
1: Megnéztétek a döntőt?
0: Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla, azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagy részt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edző reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccshelyébe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság a csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
1: Persze, hát azért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor

0: Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
1: Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kun Gyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
0: Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az az, hogy figyelted-e a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
1: Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első nér közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabad nap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és egészen fantasztikus hangulat volt, és azt mondhatom, hogy számomra ez a mérkőzés volt az a női vízilabdában, amilyen egészen kimagasló, sose láttam még ilyen jó női vízilabda mérkőzést. Nagyon jó lövések voltak benne, jó döntések, jó iram volt, és nyilván sajnáltam a Fradi játékosokat, a lányokat a végén. Gratulálok egyébként nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény volt, és sajnáltam az edzőt is, Matajsz Márkot, a barátomat, mert tudom, hogy ennek azért nehéz lehet a megélése. Nagyon közel álltak, kettővel vezettek, és a vége az meg megint az 5 méteresbe torkollott, ami sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
0: Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
1: Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10%-kal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a Bajnokok Ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak, én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
0: De azért a csapat magja marad?
1: Marad a csapat magja, ugye, ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme eljönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
0: Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked.
1: Köszönjük
0: is.
1: Köszönjük szépen, köszönöm.
0: És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 100.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
4: Koránkelt,
2: igen. Kovács Erikával gyűltök érkejel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
3: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
2: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
3: Igen, igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
4: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
3: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23. szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Renka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt Hát inkább lelkileg.
4: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta, Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
5: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudtad tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom?
3: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
2: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
3: Igen, igen.
2: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretnél dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
3: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
2: Mert ugye augusztusban lesz.
4: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
2: Ez de többször is hangsúlyozta
4: Zsófi. Igen, de mint hogyha a versenynaptát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, már mint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
3: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
4: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrásba építeni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
3: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
4: A szuplén nevet szerint.
5: Csak egy
4: körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, igen, nem tudom. Tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
3: Igen, és én kívül,
4: igen, és akkor jaj, de jó,
3: és... És ilyen kis cuki volt,
4: igen,
3: a leugrás.
4: Mint a juniorok, de ez nem, igen, bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz, igen, az a leugrás.
3: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
2: az EB-re.
5: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
4: úsztak faltól falig.
5: Mennyire az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
3: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
4: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
3: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
4: Tehát inkább konditerembe vagytok.
3: Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
5: Tehát akkor saját tesúly.
3: Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
4: edzek.
3: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is már...
2: Szuper csarnokotok van.
3: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
4: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
3: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk, szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
4: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de ezt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ezt hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van akinek...
2: Lépésről.
4: De hogy?
3: Igen.
4: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
3: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
4: És aztán megpróbálja.
3: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek ura, is, aha. Szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
4: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
3: Pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott nagy Isten rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
2: biztonságos.
3: Puha. Igen.
4: Szóval, tanúsítom, hogy... egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy ez kényelmes oda beleesni.
3: Igen, nagyon kellemes.
4: Csak utána csak tudom, hogy alig tudtunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez egy kényelmes.
3: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
4: Kipróbálnád?
5: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
2: tornász alapokkal rendelkeznek.
4: És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipőt, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy menjek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
2: Nem,
4: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szó, tehát, hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
2: Hát, ha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
3: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz. De
2: viszont nagyon hosszú.
3: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, hogy szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
4: De ezek
3: helyre.
4: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
3: Szerintem igen.
2: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, azt akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát igen. Is a gerenda.
4: Csak azt szokták mondani, hogy gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
3: De ezt... Egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda, igen, de...
4: Nem szabad ilyet mondani.
3: Mi? Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumus szerven lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
2: ez
3: is.
2: Ezt láthatjuk is.
3: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után is.
4: Megcsinálni egy ugrássort rajta.
3: Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
5: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benne.
2: 20 másodperc, fél perc van.
3: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
5: de
3: akkor...
5: De meg, hogyha csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, ja. Hanem hogyha csak szimplán...
4: Tehát, hogy ne égjen beléd az, hogy...
5: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
3: Szerintem nem, igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
4: Talpra leesni a legjobb.
3: Hát
4: mármint,
3: igen,
4: az a legkellemesebb.
2: Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem
4: igen,
2: annyira kellemes.
4: Igen. Meg, de így belegondolok, nem akarok szakmázni, ugye nem tudom hány méter hosszú.
3: 5 méter hosszú.
4: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinálom, mondjuk leugrás. Igen. Tehát, igen. Hogy azért abban a 10 centi sávban maradni,
5: hát nagyon nagy kihívás.
4: Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekednék.
2: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán igen, 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
3: Igen.
2: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
3: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa-bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval úgymond valamit,
4: fordulsz, vagy ezt
3: hát,
4: a kétszer
3: igen,
4: csinálom.
3: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
4: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, ahogy itt van korlát.
3: Igen.
4: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
2: Biztos így.
5: Hogy ez nem zavaró-e?
4: Igen. Hogy amíg értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az
2: is
4: van,
2: kötelező.
4: Hogy azt én értem, ugyan? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
3: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh. Hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem, szóval...
2: És hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
3: 2006 óta.
2: Vagyis 6 éves korod óta.
3: Ugye akkor kezdtem.
2: Miket eltéltetek együtt?
3: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
2: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
3: Ő tegezem.
2: Már tegezed.
3: Igen. Soha nem magáztam.
4: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
3: Nem,
4: mindig.
3: Soha nem történt.
2: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
4: Nyugodt, de ez a 20 éves kapcsolat a legjobb kapcsolatban is van.
2: Megérdemelt magasságokat és mélységeket is egyaránt.
3: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
2: lesz. Tehát ez 20 év.
4: De te is róla?
5: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van akkor.
2: Igen, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod, hogy edző mondtad most,
5: abszolút,
2: ugye?
5: Nem, de
4: azért a gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
5: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
2: Igen, ezt akartam én is. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
4: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
3: Persze.
4: Tudod, hogy mikor lehet vele,
3: mikor mit lehet alkudozni.
2: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az ebén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
3: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
2: És azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendám, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra.
4: Szóval hát milyen, hogy fog izgulni?
2: Igen, hogy mennyire fog izgulni? Izgulsz-e egyáltalán ott?
3: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
2: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak.
3: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
2: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
4: Ja, csak már az előbb itt mutatottad, hogy
2: meg, de most egy pluszban még van. Igen.
4: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztus közepe az EB, ugye?
2: Van-e verseny még, Adi?
3: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
4: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálsz.
3: Igen.
4: Igen, gondoltam.
3: Rómába utazok a családdal.
4: Ó, de jó.
3: Úgyhogy igen.
2: Mert az EB augusztus 13-16, ugye?
3: Igen.
2: És külön lesz a férfi és a női EB.
3: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
4: ott felfogsz, kedvenc városom.
3: Igen.
4: Az egy nagyon jó hely.
3: Igen, mindenki mondja amúgy.
2: Nem voltál még Rómában?
3: Nem,
2: akkor
3: még
2: ez
3: soha.
2: Egy nagyon szuper élmény
4: lesz. Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nincsenek akkora nagy táv, mármint, hogy a bejárható, vagy ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
5: Jó cipő.
4: Igen.
5: Kell a jó cipő.
3: Igen, sok hát, akkor néha fúcsba
4: megyek. Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
2: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
3: Tehát, egy jó, jó. Akkor erre felkészülünk.
4: Mondjuk túl sok, túl vastag ruhát ne vigyél. Jó. Így nyár közepén.
3: Á, igen, igen, azt gondoltam, hogy nem
4: lesz. És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
3: Igen, igen, most azért ugye van ez a verseny, ami majd két hét múlva jön, de azért
4: ez
3: nagyon...
4: A tornacsarnokban
3: igen, lesz? Igen, igen, de ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
3: Csütörtöktől vasárnap. Igen,
2: jó,
3: igen,
2: oké.
3: Egy ilyen hosszú hétvége.
2: Hosszú hétvége, igen, igen. És van, nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra
3: koncentrálsz. Ez a Matolai elem.
2: Tehát elindulsz ott is.
3: Igen, igen, igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
2: Ez egy nagy hagyomány a bíróverseny amúgy.
3: Igen, igen, igen.
2: Külföldiek is jönnek?
3: Igen, igen, ugye az nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
4: erre készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
3: Korlát-gerenda, mindkettő. Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
2: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye két év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
3: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyeztettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
4: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
2: Igen, ez érdekes, a kettőt mondtam, de hát két és fél, nem?
3: Kétszeres, igen, két és fél, igen.
4: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként négy, meg amúgy minden sportolós.
5: Az mondjuk, és hogy ez négy.
4: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak.
3: Igen.
4: Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton,
3: igen,
4: akár a klubtársaiddal is, bárkivel,
3: igen,
4: akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
2: Igen, pont a csapatot szerettem volna én is kérdezni.
4: Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
3: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
4: 12 csapat jut ki, ugye?
3: Igen, igen, 12 csapat.
2: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
3: igen, az
2: ugye?
3: Igen, az lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
4: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
2: Hát főleg úgy, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
3: Ó, igen, az már nem most volt sajnos.
4: Hát
3: igen,
4: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
5: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most egy kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
4: Valahogy úgy van, hogy a VB első három csapata.
3: Igen,
2: már lehet
3: világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első három talán.
2: Igen.
3: Nem akarok hülyeséget mondani.
4: És a csapatnál
3: mondani,
4: is szerintem úgy szokott lenni.
3: Is, igen.
2: Az érmesek.
3: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
4: Tehát, hogy igazából gondolom. Akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
3: Így van.
4: Az hol lesz az akkor, ezt tudjuk, a jövő évi VB-t hol lesz? Ezt nem tudom.
3: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
2: A 26-os, ez biztos ugye október Rotterdam lesz.
3: Igen.
2: Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
3: Nem, még ott sem jártam.
4: Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
3: Akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum.
4: Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érmeseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
2: A Peking előtti?
4: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, szóval hogy ez egy elég...
2: Igen, az egy fájó
4: pont. De ettől függetlenül szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
2: Nagyon
4: én
2: kemények.
4: Azt gondolom.
2: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. Emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió.
3: Igen.
2: Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angeles-re.
4: Figyelj, ez a négy minden kontinensen lesz. Igen. Hogy ez itt összejön. Tehát, hogy
2: melyik olimpiát
4: Rio,
2: Tokió? A legjobban?
4: Párizs.
2: Jó.
3: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
4: Gege azt mondja, hogy az olimpia igazából.
3: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
4: de
3: közösen.
4: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott.
3: Igen,
4: tehát,
3: szóval,
4: hogy a jó rész, mármint ez a, úgy a jó része.
3: Igen,
4: legalább.
3: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
4: és,
3: kint
4: és
3: vagyunk.
4: És egy szemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágak beliekkel, vagy együtt?
3: Tokióba egyedül voltam.
2: Akkor COVID-os volt.
3: Ott a Fanni jött utána.
4: Pigniszki Fanni.
3: Igen, uh-huh. De ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lányjal voltam együtt.
5: És igen, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
3: Igen, kész.
2: Mert Rióba te is.
3: Tényleg?
5: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
2: Hát ugye Los Angeles-t nem ismerjük még, hogy milyen
4: a háromban volt egy.
5: Ja, három, bocsáss meg, három.
3: Igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
4: Szóval akkor most itt ül két riói
2: igen,
4: olimpikonunk. Wow.
5: Hát én még Tokióban voltam én is.
2: Ja, akkor... Tokió.
4: Wow, bocs, hát te már öregebb vagy.
2: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
5: igen.
2: A... Na és hol?
5: Ázsiában. Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
2: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
4: szokott lenni. Univerziádétól kezdve világjátékokig, mindenig.
3: Igen. Az nem itt lesz.
4: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
3: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábban lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
4: Igen?
3: Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget rossz, kellett igen. Kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
4: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. Utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
3: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
2: És akkor bosszantó is tud lenni azért.
3: És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
4: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy korláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatod korláton, mennyire van kész gerendán?
3: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
4: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a
2: még, látjuk, nem akarom még egyszer pár is. Eléggé be van rögzítve.
4: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
3: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
2: Tényleg?
3: Nem. Szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
2: Hát ugye szóval, 22-es Müncheni Európa-bajnokság?
3: Igen.
2: Hát ott voltak a sérülések.
3: Igen, ott pont előttünk.
2: Női ugrásban
3: igen,
2: volt például.
3: Pont előttem sérült le a igen. Bulgár lány, azt
2: bizony.
3: Hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
2: meg az olasz is.
3: Igen. És akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos eléggé laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem, úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
2: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
3: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
4: És nem szuplét látunk.
5: Nem szuplét.
2: Hanem egy nehezített szukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
5: És hát természetesen sérülésmentes felkészülést kívánunk.
4: Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal azaz szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hát hogy itt volt
2: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az Újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova a legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget egyszer emelt a magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni. A csapattársa is mondták néha. Már se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVRC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Laszib Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán Serdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel itt játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan. Nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb. Stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmatchen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázva pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törölni, volt egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Név Sport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfutós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márko olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondol az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatban, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozatos volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Törőcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magán utoljára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, a 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadás sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoltörő szurkolói rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A rigmus születésének körülményeiről Lasszip Gábor klubtörténész kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncoltörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában, ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoltörő, és utána ez a táncoltörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után, és ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongott, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsík Fehércsík című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, ezt 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy aj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy amit ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, és nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hékberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárúgott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, Hozián Heli Ribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát, futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt Vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És hát voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétnek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballista. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni, meginni egy-két pohár fröccsöt.
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy Mi így élünk, ráadásul a belügyminiszter csapatában játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályát.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leitották, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a Zújpes legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
6: Hát ez kis népmesel benne van.
7: De van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21, még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, ott benne igazság, de hát azt ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rámért a sors. Kicsit hadd igyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Prater stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lila-fehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Nésport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
3: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolt a tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
4: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
4: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágón Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: Van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas halász. Töröcsik, töröcsik, a divatos, a belül gól! Nagyszerű volt! Fazekas halász, Töröcsik, ragadt a labda a lábra, zokni hozották az egészet, és utána Töröcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Töröcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Gújtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre széltévesztettek Gújtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Töröcsik viszont a bal oldalon elfut, Vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban halász keze, aki feliratkozik a gólövő listára. Töröcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor Vialon szinte felelte Töröcsiket, de a újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Töröcsik lefutott a alapon alig, és már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Töröcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás szelep volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
10: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rugdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Töröcsik András! Töröcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Töröcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Töröcsik Marival.
11: Még nem, bármikor először játszottam a váltatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
10: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Töröcsik András ugye 100%-ot nyújtott, 2 világbajnoki selejtezőn játszott, 2 gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Töröcsik Andrást. A New Yorki Kozmosz égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
11: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
10: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesei is oxigén sátorban költik ki a pejhes magzatét.
11: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
10: Na most egy rázós kérdés. Van-e Töröcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
11: Van. Én a Dózsában játszom, patron pedig a Fradi nagy drukkor.
10: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
11: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
10: Na és az obligát kérdés, mit hallgat legszívesebben?
11: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: Gold, gold, gold.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol búvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltűzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műfűvön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe, Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. És egyszer csak odajött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbé Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
3: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
1: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
4: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
5: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedélyállapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Dövitrai Tamás így kommentált az esetet.
0: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó józ, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris, hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzó állapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztikai írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltott el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz, olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban, ha az a VB éppen úgy sikerül. Aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüstüpös Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot se adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És azon is nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában tehát az Andris számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában,

hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labbahagyta. Lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat. Ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában is, ha sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatott beli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárülőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra. A világeseményre rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán ugye két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista a legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, aki akkor a Leeds United volt, mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Görös Titire, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korosztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg, ahogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgást.

0: berúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk. Beneferiék kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
1: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
2: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán nagy kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmet nem volt, nem várta ki azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondja Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyar okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni, őt talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
1: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
3: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli. Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil. Kroll, holland. Kaltz, Enes Kabeli. Peccei, osztrák. Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil. Neeskens, holland. Bonhof, Enes Kabeli. Asensi, spanyol. Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz. Bettega, olasz. Törőcsik, magyar.
1: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
4: Az igazat megvalva, Törőcsik András már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
5: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a TV híradóból tudtam meg én is.
4: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
5: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyedül csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
4: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését $2000 tiszteletdíj jár. mit fog csinálni a pénzzel.
5: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
1: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
6: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba úgy, hogy ő, mint a szakvezetője, ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
1: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, és emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok Újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
7: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos, személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyett foglaló Törőcsik András, az Újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
1: Az zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
6: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejlesztő szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy szeretne külön fölmenni, de hát ugye apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzá teszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as Fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a fej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjüknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
1: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
8: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt, és akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló, vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es Fiattal, polski Fiattal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az Újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszíre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balatonlelei BMW dülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csondarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Né Sport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújdrica István narrálja önöknek.
9: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
10: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
5: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
10: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
5: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz ilyen ki van támasztva két ilyen biztosítékkal bokámnál, hogy ne forogjak.
10: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
5: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
10: Te elől ültél a vezető mellett?
5: Igen, elől.
10: Milyen kocsi volt ez?
5: Fiat 500-as.
10: Sokan fölvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
5: Előfordult már ilyen máskor is, nem csűrűn, de előfordul, és akkor...
10: Siettetek valahova?
5: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
10: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
5: Igen, szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
10: Be volt már minden csomagolva?
5: Még nem volt.
10: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
5: Elég egy sikulant telnek el, mert pihenése és türelmesen kell feküdni, olvasok tévét, nézek rá.
10: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
5: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
10: Haverok közül ki jött be először?
5: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Nem volt Nyilasi Tibízsben, volt Lukács Sanyi Honvédban, szóval tényleg nagyon sokan.
10: A tévét ki hozta be?
5: Ezt is a Zoli hozta be.
10: Tebedli?
5: Igen.
10: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
5: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jó eset, és biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés sem állt, de hát türelmesen ki kell válni azt az időt, amíg rendben jövök teljesen.
10: Mi az, amiről álmodsz?
5: Hát egyenre semmiről.
1: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
11: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípői ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Törőcsikéva a kórházban a bizakodó, optimista ínyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
12: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
13: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
12: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
13: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
12: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
13: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami